0: felháborodnak. Már tavaly egy kétnapos konferenciát követeltek ki Kassán, hogy tisztázzák ezt a kérdést. Hát, hogy meg nyugató mik vannak, az, szóval az egyszerűen leírhatatlan. Tehát az a probléma, amit az Uniónál vannak problémák, azok a világ minden országában jelentkeznek, és nem történt olyan szervezeti kettéválás, mint Magyarországon, de ugyanúgy megvan a két irányzat, akik a biblikus eredeti adventizmushoz ragaszkodnak, és azok, akik ezt a fellazító irányzatot képviselik. Igen, tessék?
1: Mikrofonba.
2: Elhangzott ez, hogy tervezünk egy külön konferenciát az ökumenizmusról, de egy néhány mondatban azért mondanám erről valamit, hogy lehet, hogy nem mindenkiben tiszta ez a kérdés, hogy most mi a baj azzal, hogy egy adventista meg egy katolikus prédikátor együtt munkálkodik.
0: Igen, tudom, hogy ez sajnos itt is már, tudjátok, meg lehet szokni a biblikus tanítás hiányát, illetve a téves tanítás belezsonkhat az ember fülébe. Ezt tapasztaltam ott, amikor voltak a Szület utcában ezek a megbeszélések, és az ökumenikus kérdésnél egy jó darabig küzdöttünk ezzel, hogy például mi a baj azzal, hogy például az Uniónál ez megtörtént, mondjuk például a Kecskeméten tudom konkrétan, hogy a új gyülekezetnek az alapkötletétele van, és erre meghívják minden felekezet lelkészét, katolikust is, igét olvas, áldást mond. Mi a baj ebben is? Láttam az Unióhoz tartozó testvéreken, hogy őszintén nem értik, és már én is úgy fohászkodtam magamban, hogy tudnám megmagyarázni, hogy ebben mi a probléma. Végül egy hasonlathoz folyamodtam, és ez segített. Azt kérdeztem tőlük, hogy szerintetek a Biblia a katolikus egyházról, a pápaságról, vagy akár a Nagy Küzdelem című könyv kedvezőbb véleményt mond-e, mint mondjuk a Baál kultusz volt illés idején. Hát egyértelműen mondták, hogy nem, ez körülbelül ugyanaz. Akkor megkérdeztem tőlük, el tudjátok képzelni, hogy Illés Izraelnek valamely ünnepségére meghívott volna egy Baál papot vagy profétát? Akkor mindenkinek leesett a tantusz egy pillanat alatt. Mert mondtam, ott ő nem magánszemélyként van, hanem ő képviseli a saját egyházát. Mert magánszemélyként minden felekezetben vannak hívő emberek, és azokkal nagyon is tartsunk kapcsolatot, és ahogy írja Ellen White is, imádkozz velük és értjük. De szó szerint azt írja a szervezetekről, Babilon bűnei című fejezet, tapasztalatok, látomások, és ez a második angyal üzeneten alapszik, Isten mint testületeket elvetette őket, ez bodies angolban. Mint testületeket, szervezeteket elvetette őket, nem gyönyörködik Isten tiszteleteikben. És ebbe beleolvadni, ez a második angyali üzenet elárulása, illetve az advent mozgalom küldetésének az elárulása. Röviden csak ennyi. Nem tudom, mintha kérdésben még lett volna valami, de már ment a fejemben.
3: Megnézem. Azt írja, hogy a világközösség egyház értelmezése helyese a Biblia fényében. Igen. Jó, nyugodtan.
0: Azt hiszem, Jenő nagyon fején találta a szöget, mikor azt mondta, hogy a szóla szkriptúra elfejett, a szóla eklézia jött be. És ez sajnos a világközösségben tiszta katolikus mintára megy, hogy higgy az egyházban. Sajnos ez nagyon-nagyon elharapózott. A tekintély elvű vezetés, noha Ellen White a legszigorúbb tiltakozásokat fogalmazta meg ezzel szemben. Ugye, olvassátok el a bizonyságtételek a prédikátoroknak. Köztünk nem lehet királyi hatalom. Vajon a generálkonferencia elnöke legyen a népnek az istene? Róma nyomdokain haladunk, ha ezt tesszük. Ezeket Ellen White leírta. Mégis ez harapódzott el. És meg kell mondanom, hogy miért. Persze tisztelet a kivételnek. Mondtam, hívő réteg mindenütt van, hívő irányzat mindenütt van, de ugyanakkor óriási az elhajlás egy ilyen nem biblikus egyház értelmezés irányába, hogy az egyház a szervezet, és feltétlen bizalom és alárendelés a vezetőknek. Ami ellen a legjobban tiltakozik Ellen White. Azt írja, Izraelt is ez vitte tőrbe, eltévedett a király, és vele a nép. Ha így ilyen egyház fogalom alakul ki, akkor Sátánnak nagyon könnyű dolga van, a vezetőket kell eltéveíteni, aztán viszik magukkal az egész népet. És Sátán pontosan ezt akarja elérni. Tehát ez nem, nem egészséges és nem helyes egyházfogalom, és hihetetlen mértékben elharapódzott az advent közösségben a biblikus szemlélettel szemben. Elfelejtették nagyon sokan ezt az elvet, hogy az így szól az Úr, a fölött nem állhat az, hogy így szól a földi hatalom, de az sem, hogy így szól a földi gyülekezet. És ez törvényszerű. Ha az élő hit gyengül, ha az Isten igéje elevenen nincs tanítva és nincs tiszteletben tartva, akkor fontossá válik a szervezet, mert valamivel össze kell tartani az embereket. De ha élő hit van, akkor a szervezet csak olyan, mint egy élő organizmusban a szervezet, hangtalanul működik, összehangolja a munkát, nem tekintély elvű, mert ami összetartja az egyházat, az nem az a szervezet, hanem az Krisztus a jó pásztor, akinek a szavára mindenki hallgat, és mennek utána, mint a pásztor utána juhok.
3: Köszönöm Gábornak. Egy valami van még, amit papírról olvasnék, és azután Tibor és Evelyn kérdésével zárnánk le lassan a mostani alkalmat. Ezt írja egy elvi kérdés. Mi a teendő akkor, ha a mi gyülekezetünkben látunk szeretetlen megnyilvánulásokat, és esetleg bibliai helytelenségeket is majd? Akkor visszamehetünk az unióba, mert már mi sem leszünk különbek, mint ők, vagy csak esetleg másképp rosszak? Ez csak egy elvi kérdés. Nagyon érdekes kérdés felvetés. Ki szeretne erre válaszolni? Jenő? Bocsánat, először Jenő akkor.
1: Jézus az ilyen típusú kérdésekre azt válaszolt, hogy mint van megírva, mint olvasod. Hogyha bármelyik gyülekezetünkben helytelenséget látunk, vagy akár a közösségben, akkor a Biblia tanácsai szerint kell eljárni. Akár Máté 18-ra gondolunk, vagy bármelyik bibliai elvre. Itt mindig az a legfontosabb dolog, hogy a Biblia kinyilatkoztatott igazságai teret kapnak, akár a gyülekezetben, akár az evangelizációnkban, vagy pedig emberekben bízunk, vagy szervezetben bízunk. Ha nem tesszük meg ezt a lépést a saját egyházunkban is, hogy a helytelenségek ellen felemeljük a szavunkat, nem segít az se, hogy átmegyünk egy másik egyházhoz, vagy másik szervezeti keretek közé.
3: Köszönjük szépen, Zsuzsika!
0: Elmondta a Jenő a lényeget, csak egy rövid kiegészítés, és azt kell mondanom, hogy nincs védett közösség. A mi közösségünkben se szabad hinni. És bizony itt is biztos, hogy Sátán maximálisan törekszik teret nyerni. Minden helytelenséget szóvá kell tenni, de nem egyszer ezt szeretném mondani. Mert az uniónál is ezt a problémát láttuk. Azt mondta nekünk például Kis János bácsi, akit én annyira tiszteltem és szeretem. Azt mondta, hogy hát csak az helyes volt, az nagyon helyes volt, hogy felszóltunk, de utána nem lett volna szabad tenni semmit. És akkor én mondtam neki, utána nem is mi tettünk, hanem velünk tettek. És ha én egyszer szólok, és nem történik semmi, és akkor én is megszokom, és beállok a sorba, ezt így nem lehet. Egy helytelenséget addig kell szóvá tenni, míg orvosolva nem lesz. Tehát ez nem egy népszerű szerep. De ha ilyen, ha ez a lelkület kivész, ahogy Ellen White nevezte, az egyenes bizonyságtétel, a helytelenség egyenes néven nevezése és korrigálása, akkor halálos veszélybe kerül az egyház, akármelyik, a miénk is. És ezt nem lehet megtűrni, és azért én csak annyi példát szeretnék mondani, hogy azért a mi közösségünkben vannak hibák, én is látok, lelki hanyatlás van ahhoz képest, ami volt. És én szívemből könyörgök egy megújulásért. Egyáltalán nem akarok rózsaszínű képet festeni, de azért az, hogy így szól az Úr, ennek itt ebbe a közösségbe tekintélye van. Van, amikor megcsontosodott nézetek ezzel vitatkoznak. Én csak konkrét példaként mondom, hogy 2000-ben nálunk is nagyon fölmerült, hogy a szervezet milyen irányba menjen. És én nagyon sokat kaptam azért, mert hogy a Bibliában a bizonyságtételekben itt van. De fokozatosan végül egyre inkább fiatal munkatársokat indított a Jóisten, akik ezt megértették, és elvi szinten, gyakorlatban még nem, de elvi szinten rendben van a dolog. Mert azért, ha nálunk egy küldőgyűlésen valaki azt mondja, hogy így van a Bibliában, és igazolja a bizonyságtételekkel, akkor olyan nem lehet, hogy azzal szemben. Mert ez a közösség elfogadott elve. Tehát felmerülhetnek hibák, de eddig még él az a szellem, hogy addig küzdünk, és addig vizsgáljuk azt a kérdést, és ha végül meggyőződünk, hogy a Bibliában és a bizonyságtételekben így van, akkor végül az álláspont fog diadalmaskodni. De állandó éberségre van szükség, és nem csak a nagy dolgokban, a kis dolgokban is. Egyetlen helytelenséget nem szabad hagyni, becsontosodni, szokásjogon meghonosodni. Én mindenkit erre bíztatok, és ez az éberség mindenütt kell, hogy működjön. Mert ha a gazda szolgái alusznak, akkor két kézzel szórja az ellenség a konkolyt.
3: Igen, azt gondolom, hogy tényleg közel jutottunk a végéhez. Van itt egy hatodik kérdés, én ezt azért nem olvastam föl, Gábor, neked mondom, mert azt hiszem, hogy erre már gyakorlatilag válaszoltunk, tehát itt, amit föltett az illető. Viszont itt, amit felolvastam, ezt az összetett kérdést, ugye a második így hangzik, hogy akkor visszamehetünk már ilyen helytelenségek láttán az Unióba, mert már mi sem leszünk különbek, mint ők, vagy esetleg máshogy rosszak. Én azt gondolom, hogy itt érdemes beszélni arról a pontról, hogy akkor hogyan tovább. Tehát milyen útjai lehetnek a rendezésnek, milyen reményeink lehetnek a jövővel kapcsolatban. Tibor és Evelin, kérdezném tőletek, hogy nektek milyen jellegű lenne a kérdésetek, esetleg hasonló, mint ez, vagy ettől? Mondd akkor, Tibor.
4: Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tovább, tehát hogy mit lehet tenni, illetve érdemes-e tenni valamit az uniós testvérekért, illetve lelkészekért. Igazából ennyi volna.
3: Igen. Meg hogy mikor lesz egység? Szerintem ezt a kérdést is ide tehetjük, nem? Tehát, hogy... Igen. Kíván-e valaki erre válaszolni?
5: Itt jobban, jó lenne, ha többen mondanák a gondolataikat, és majd én szólok, de nem szeretném.
3: Igen. Én is azt hiszem, hogy nyugodtan hozzá lehetne szólni. Mártika, tőled is. Várunk gondolatokat, hogyha van esetleg Jenő, többiek.
6: Hangosítsuk föl még egyszer a kérdést, hát segít.
3: Tehát, mit lehet tenni? Nagyon röviden így fogalmazhatjuk meg. Mit tehetünk akár mi az egység munkálásaért, vagy mit tehetünk az Unióban lévő testvéreinkért, hogyha a keresztény advent közösség tagjai vagyunk abban az esetben, és mikor várható az, hogy ez a kérdés ez meg fog oldódni, milyen reményünk van erre adott esetben. Lenne még kiegészítés?
4: Igen, tehát nem az egység szempontjából.
3: Jó, azt csak én teszem hozzá.
4: Tehát, igen. Mit lehet tenni értük, tehát tehát én ezt hangsúlyoznám.
3: Jó,
4: érdemes-e tenni egyáltalán.
3: Aha. Igen, oké, én pedig egy picit tovább vezetem a kérdést. Jó, Jenő.
1: Örülök a pontosításnak, akkor jól értettem a kérdést. Az én meggyőződésem, hogy a mi legfontosabb feladatunk az, hogy tisztán képviseljük az evangéliumot, ne csak a tanításban, hanem az életünkkel is. Ennél többet nem tehetünk. Ez lesz annyira beszédes, hogy többet tesz annál, mint hogyha egyházpolitikai lépésekhez folyamodnánk. Én nem tanácsolok semmiféle ilyen egyházpolitikai lépést, megközelítést, provokálást, főleg engedmények tételét az ismeretek, vagy az ismert dolgoknak a hátterén. Amennyiben az elvi rendezés igényével szóba állnak, akkor igenis ott van a helyünk, hogy leüljünk, tisztázzuk ezeket a dolgokat. De én úgy gondolom, hogy nem nekünk kell ebben a dologban most kezdeményezni. A legfontosabb dolog, amit tehetünk és tennünk kell, azt, hogy tisztán képviseljük az evangéliumot a gyülekezetekben és az egész világ felé. Röviden.
3: Jó, köszönöm. Szintén egy kérdés vagy megjegyzés, nem tudom, Melitta.
7: Tehát annak hátterén, amit Zsuzsik az előbb mondtál, hogy mi a legfontosabb, ugye az, hogy a hitelvek mellett álljunk. Ha jól értelmeztem a szavaidat, akkor nem az a lényeges, hogy szervezeti egység van-e vagy nincs. Mert szerintem az utópia lenne elvárni akár a Magyarországi Uniótól, akár a generálkonferenciától, vagy bárkitől, hogy ezekkel az ökumenikus és egyéb kérdésekkel szembe menjen, mert ez egy olyan forradalom, amivel egyetemben csak vesztesen kerülhetünk ki. Részemről az lenne még a kérdés, hogy Ellen White, ha jól értelmeztem, akkor ő sem ezt az egységet mondja, hogy ez szükséges, hanem inkább a lelki egység. Tehát ez a kérdés, hogy Ellen White mit mond erről az egységről, a látható egységről, ennek a megszilárdítása, fenntartása. Köszönöm.
0: Hát ez egy igen komoly kérdés, és nagyon összefogottan próbálok rá válaszolni, hogy rövidre zárjuk a szót. Tehát azt szeretném mondani legelőször is, hogy én is úgy gondolom, hogy olyannak, hogy most mi az uniónál zörgessünk, hogy akarjuk rendezni a kérdést, vagy a világközösségnél rendezzünk, ennek nem látom aktualitását vagy értelmét, és azt is megmondom, hogy miért. Ugyanakkor azt is hozzáteszem, hogy mi semmi kezdeményezést nem utasítunk, szóval szóba állunk mindennel, amivel lehet, és elmegyünk addig, ameddig csak lehet, és például a generálkonferencián is mindig kimegyünk, az 5 évenkénti konferencián, sőt, írunk előtte levelet a világközösségnek, hogy jövünk, itt leszünk. Tavaly vissza is jeleztek, hogy hát ugye vendégstátuszban nem vagyunk hivatalosan tagok, de szeretettel látnak. Tehát mindig jelentkezünk, hogy megvagyunk, élünk, ide tartozunk, ennyit tudunk pillanatnyilag tenni, és megmondom, miért nem többet. Azért, mert az uniónál egy borzasztó csapda helyzet állt elő. Nekik legutoljára a rendszerváltáskor lett volna egy viszonylag könnyebb kikerülésű lehetőségük ebből a csapdából. Nem lett volna ugyan igazságos az előző rendszerre fogni mindent, de tényleg, amikor ott volt ez a közös nyilatkozat, hát megtehették volna, itt volt, ők is aláírták, hogy a gyülekezeteknek azt mondják, testvérek, gyengék voltunk, sajnáljuk, de meg kell mondanunk, ez nem szakadármozgalom volt, jogos hitelvű protestáció volt, fogadjuk szeretettel a testvéreket, állítsuk helyre a testvéri közösséget. Tehát akkor mondjuk ez most már majdnem ennek is 20 éve, ugye borzasztó. Ugye? És ez a lehetőségnek az elmulasztása történt. Nem voltak hajlandóak erre. És tudjátok, mikor vége láthatatlan az önigazolás történik, annak az borzasztó megkeményedéssel jár együtt. Ha most valahogy ezt rendezni kellene, akkor azt kellene, hogy az Unió egy sereg vezetőjének, aki még megvan a régiek közül, és a prédikátoroknak, akik pedig csak hallgattak, és állásért, és félelemből, és igazodásból, ugye, végül is odaálltak, annak most mind önmagával szembe kéne nézni elsősorban, és elismerni azt, hogy vagy kiszolgáltuk a rosszat kifejezetten gyávaságból, vagy karriervágyból, vagy pedig hallgattunk is, félénken meghúzódtunk, és hát végül ide vagy oda sodródtunk. De ezt, akik ennyi lehetőséget elmulasztottak, amikor szinte tálcán kínálva volt, hogy megtegyék ezt az önkorrekciót, és kilépjenek ebből a csapdából, nem tették meg, sajnos nem várható. Minél jobban telik az idő, annál kevésbé várható. A világközösség szintjén hasonló a helyzet. Nekem például elmondta valaki, egy szlovák prédikátor, hogy ő vitt ki egy divízió képviselőt éppen azután, a kassai konferencia után a repülőtérre, és hát fölvetette neki a magyar kérdést, mert őt azzal vádolták, hogy Magyarországról kapta a muníciót, hogy az ökumenikus kérdésben felszólaljon, és biztos velünk van kapcsolatban, és ez abszolút nem volt igaz. Úgyhogy az egész ökumenikus kérdésben ment, és már csak mikor javába állt, akkor keresett meg valami anyagért, de hát semmi, a Bibliából bizonyságtétel, nem kellettünk ahhoz, mi látták, mi a helyes. És emiatt fölvetette neki a magyar kérdést, és azt válaszolta az illető, hogy mindenki tudja, hogy egy nagy baj történt Magyarországon, de már senki nem mer ehhez hozzányúlni, mert annyi magas fejjel kapcsolatban kell neki mondani, hogy helytelenül járt el. Tehát itt is egy csapda helyzet áll fenn. Ugye? Ahhoz nagyon komoly erkölcsiség és hit kellene, hogy azt mondani, hogy ennyien meg ennyien hibáztunk, és hozzuk helyre a hibát. ez csak egy Istentől indított ébredést tudna. Tehát én nem mondom reménytelennek az unió prédikátorait, nem mondom reménytelennek a generálkonferencián, de azt mondom, csak egy Istentől indított felülről jövő ébredés legfeljebb azt tudna egyeseket egy őszinte megbánásra és egy őszinte nyilatkozattételre késztetni. De ilyen szorítással, diplomáciai úton ez pillanatnyilag nem várható. Vagy például az a Jean Zürcher testvér, akit említettem, pár éve, talán két éve, nem is olyan régen, két vagy három éve halt meg Glandban, a svájci adventista szanatóriumban, és van egy Dél-Franciaországban él egy testvérnünk, ő beszélt vele halála előtt nem sokkal, és azt mondta, hogy becsületes adventizmus már csak Magyarországon van az egervári csoportnál. Nekem már csak abban van a reményem, hogy abból majd lesz valami. Hát gondoljátok meg, ennyire tudja, ugye? Tehát tudják, de kétségbe vannak esve az őszinték, hogy micsoda elhajlások, meg elfajulások vannak, de tudjátok, nem elég az igazságot szeretni. A hitbeli bátorság is kell az igazság mellett állni. És én ezt az életben olyan sokszor láttam, hát és olyan keserűen tapasztaltam, hogy valahol az ember beszél, bőrét viszi a vására, utána, amikor mész ki a teremből, megveregetik a válladat, hogy de igazad volt, pont úgy mondtad, ahogy én gondoltam, de ott mindenki hallgat, mint nyúl a fűbe, mert kényelmesebb. Tehát értitek, nem szabad a kényelem szeretetnek az igazság szeretethez legyőzni. Akármilyen kellemetlen és népszerűtlen, mert ha így járunk el, akkor... Igaz az a jugoszláv területről származó mondás, hogy mi kell ahhoz, hogy a gonoszság uralomra jusson a világon, csak az, hogy az igaz emberek tétlenül és egykedvűen üljenek. Az elég hozzá. Tehát ez a lelkület is hiányzik. Teljesen hiányzik. És nem akarom néven nevezni, de valaki eljött a 30 éves évforduló az Uniótól, és mondta, hogy mindenben igazatok van, stb. Vagy például egy nagyon aranyos ember volt, Halász István már meghalt. Ugye a karnagy volt az Uniónál. Őt azért becsültem nagyon, mert ő soha se támadt ellenünk, sőt, valahogy mindig kifejezte a testvéri szeretetét, de ő sem mert szólni. De amikor megjelent az Igazságot, igazságot köves című könyv, és én küldtem neki egy példányt, akkor visszaírta, tudom tanúsítani, hogy ennek a könyvnek minden sora igaz. És én mindig is együtt éreztem azokkal a testvéreimmel, akik küzdenek az igazságért. Ez nagyon szép, boldogító nyilatkozat volt, ugye? De őnek is se volt bátorság, mint hogy rengetegnek nincs. És hogyha mindenki így hallgat, akkor végül meghonosodnak a rossz dolgok, és szokásjogon beépülnek az egyházba. És bocsánat, egy kicsit elhűjtöttem, de most már rövidebbre fogom. Tehát szervezeti úton nem látom reményteljesnek, sem Magyarországon, sem világközösségben. Mégis azt mondom, hogy sokkal többet tehetnénk. Egyrészt lehetne, kell felelősséget érezni az uniónál lévő testvéreinkért, vezetőkért, prédikátorokért, és mi sokkal többet tehetnénk olyan úton például, hogy szíves barátságot, testvériséget ápolni velük, csak ebben sajnos van egy fék. Az egyik fék az, hogy egyesekben kemény előítélet van, és nem is hajlandóak erre. Másoknál pedig rögtön ipi apacs azt mondják, na látjátok, csak barátkozni kell. Már csak itt x-ek, y-ok az akadály. Ha összejárnánk és barátkoznánk, akkor megoldódna az egész probléma. Sokszor bennünk ez a görcs, hogy legyen egy közös alkalom, mert tudjuk, hogy azonnal egyházpolitikai célra használják fel, és azonnal ilyen hamis képet festenek, hogy nincs itt már semmi probléma, csak a barátkozást kell fokozni, és az elvi kérdéseket lehet szőnyeg alá csöpörni. De a legnagyobb mulasztásunk szerintem a keresztény advent közösségnek az, amit Jenő is mondott, hogy ha nem csak vallanánk ezeket, de élnénk is, szerintem az Úr hamarabb és többet tudna cselekedni. Én azt mondom, hogy nekünk a felelősségünk óriási, mert itt mi szabadok vagyunk, nekünk negatívan nem befolyásol senki, függhetünk egyedül az Úrtól, csak bennünk van az akadály, hogy egészen éljük azt, amit elvileg helyesen képviselünk. És még egy óriási hiányosságot látok nálunk, azt, hogy igazán buzgón imádkozzunk. Egy valódi ébredésért, meg az uniónál lévő testvéreinkért, gyülekezeteinkért. És akkor a legvégére térek, hogy Ellen White mit ír egy kibontakozásról. Én nekem olyan, mint a hitemnek a horgonya, ahova mindig menekülök, a Tapasztalatok, látomások című könyvben a Miller testvér álma című fejezet. És azért is mondtam, hogy nagy felelősségünk, hogy még mindig nem fáj annyira a közösség helyzete, hogy buzgóban imádkozzunk, mert ott azt írja, hogy leírja, ugye hát most nem akarom nektek elmondani, ígérjétek meg, hogy elolvastok, mert abból sokat megértetek. És hozzáolvashatjátok ez az új könyv, hogy kit küldjek el, ki megy el nekünk, ebben még van egy kis kommentár hozzá, meg kérdések hozzá, hogy olyan szempontból olvassuk végezte, illetve hogy milyen kérdések mentén dolgozzuk föl ezt a fejezetet. Rövid fejezet, de egy tömör, szimbolikus advent történelem. És ebben azt írja, ugye, hogy odáig fog mélyülni az advent közösség válsága, hogy kifejezhetetlen mennyiségbe hoznak be hamis dolgokat, és sár is szemét fogja borítani az értékeket. És leírja, hogy ott ugye álmában küzd ezekkel a negatívumokkal, és azt mondja, hogy megpróbált először kérlelni őket, nem használt. Megpróbált tiltakozni, kitelepíteni a szobából, az se segített. Végül már kétségbe esette, leült sírni, és buzgón kérte Isten, hogy küldjön segítséget. És azonnal jött a seprűs ember is. Csinálta a rendet. Hát én azt hiszem, hogy még nem imádkozunk elég buzgón a seprűs emberért. És ezt én a keresztény advent közösség felelősségének érzem. És úgy érzem, hogy a mi vétkünk bizonyos értelemben nagyobb, azért az igaz, hogy az az erény megvan, hogy nem jött be semmilyen torzulás, az igaz, hogy ragaszkodunk az igéhez, a bizonyságtételekhez, az igaz, hogy megmaradtak a közösség, az együvé tartozás tudata, semmiféle eltorzulás, szakadásság, téveszme nem jött be, és van evangelizációs buzgalom egy bizonyos szinten és mértékig, de nincs az a lelki megújulás itt sem még ami kellene, hogy a Laodiceai állapotból igazán kikerüljünk. És ezért nekünk sokkal odaadóbban kellene imádkoznunk, mert akkor az Úr többet tudna és jobban tudna cselekedni. Én így látom a helyzetet, de másrészt azt tudom mondani, hogy van még egy nagyon nagy lehetőségünk, és még ezt most egész gyakorlatilag is szeretném mondani, ezt nekem egy amerikai testvér csempészte a fülembe, azt mondta, hogy nektek azzal tennétek a legnagyobb szolgálatot, hogyha az a biblikus teológia, ami nálatok kitisztult, kikristályosodott, azt közkincsé tennétek. Csináljatok egy internetes bibliaiskolát adventistáknak. És ezzel mi évek óta küzdünk, most vagyunk már a startvonalon, ebben az évben még biztos indítjuk, mindig csak valami apróság miatt, még egy hét, de már ugráskészen vagyunk, és el fogunk indítani egy Adventist Bible School néven az interneten egy nemzetközi adventista tanfolyamot, először magyarul, angolul, de készül németül, franciául is. És azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy haszna lesz, mert ezt névtelenül is bárki veheti. Az Unióhoz tartozó testvérek, prédikátorok is foglalkozhatnak vele. Magyar területek itt a környékünkön, és angol nyelven és egyéb nyelven hozzáférhető lesz. És nagyon fohászkodunk azért, hogy a Jóisten ezt használja fel jóra, mert minden abból indul ki, minden megújulás az igéből indul ki. És hogyha az igei gondolkodás és a biblikus tanításokban való elmélyülés megerősödik, akkor az alapja lehet egy kibontakozó reformációnak.
3: Köszönjük szépen, Márti, nyugodtan.
8: Bocsánat, én csak röviden arra szeretnék még egy kicsit előre tekinteni, ugye mindannyian tudjátok, hogy azért az előttünk álló idők kicsit nehezebbek lesznek, nem is kicsit, tehát ugye nyomorúság idejének is nevezi a Biblia, és a rostálás nyilván már elkezdődött, ahogyan Ellen White erről ír is, de ehhez a külső nyomás is, külső nehézségek, az üldöztetésnek különféle formái hozzá fognak járulni. Én abban hiszek, hogy azért ez segíteni fog nekünk, mint közösségnek is abban, hogy a maradék egymásra találjon. Maradék innen és maradék onnan, így is mondhatnánk. Jézus azt ígéri, hogy lesz egy nyáj és egy pásztor, és hogy ez nyilván nem csak az advent népre vonatkozik, de miért ne vonatkozhatna az advent népre is? Tehát nyilván az advent néphez szeretné majd begyűjteni Isten az övéit, de de minket is egyé tud tenni akkor, hogyha rostálás során hát igazodnak a sorok, tehát akik hűségesek maradnak itt is és ott is, és megerősödnek hitben, egymásra is fognak találni. Hogy milyen formában ezt majd a Jóisten elvezet bennünket.
3: Igen, köszönöm szépen. Evelini az utolsó kérdés joga. Neked már nem? Azt hittem, hogy lesz még. Igen, már feltetted. Jó, rendben. Köszönöm szépen. Akkor már csak a lezárás van hátra. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet és a hozzászólásokat. Két dolgot szeretnék mondani lezárásképpen. Az egyik az, hogy valaki megfogalmazta ezt, nem először találkoztam ezzel a megfogalmazással vagy véleménnyel, hogy igazából hát orvosolni kéne ezeket a túl kéne lépni.

érzelmeket, sértettséget, személyi okokat, én azt gondolom, hogy nem érdemes emlegetni. Mert nem erről van szó. Itt elvi kérdések merültek fel, és ezeket az elvi kérdéseket nem sikerült még tisztázni. Azok miatt, az okok miatt, amiket már felszínre hoztunk. Tehát nagyon szeretném, hogyha ezt világosan látnánk, hogy ez elvi jellegű rendezést igényel, nem pedig arról van szó, hogy két ember összekülönbözött egymással, és ne tudnának kibékülni, vagy három, vagy négy. Tehát ennél sokkal mélyebb dologról van szó, hogy ha valaki csak ezt az értelmezést látja, akkor az egész kérdést nem érti, akkor érdemes ezt megvizsgálni. És még egyszer mindenkit bátorítok arra, amit említettem, hogy azért szükséges az utánajárás. Tehát ne nekünk higgyetek. Itt is igaz a bérelbeliekhez intézett tanácsa, illetve pont, hogy dicsérete Pál apostolnak, hogy megdicsérte őket, mert ugye különbek voltak azoknál, akik nem vizsgálták meg olyan alaposan azt, amit ő hirdetett. Vizsgáljátok meg, járjatok utána ennek, olvassátok el ezeket a könyveket, beszéljetek azokkal, akik ezt átélték. És hogyha ezt megteszitek, azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy kép ki fog bontakozni előttetek, és hát hiszem, hogy és nagyon remélem, hogy egy olyan kép, ami tényleg az igazsághoz visz közelebb bennünket. Ennyit szerettem volna zárásképpen mondani. Köszönöm mindenkinek a részvételt, köszönöm azoknak, akik az ebéd elkészítésében segítettek, mert ez sem volt kis munka, finom volt az ebéd, és köszönjük szépen, akik ebben részt vettek.

Krisztíne Buszta, Az ember birtoka. Rónai György fordítása. Mi maradt nekünk? Fejünk fölött a csillagok, messze idegenül, lábunk alatt a holtak, a vad gyermeki fű, és szívünkben a bűn, nyugtalan életével. Különös, rejtélyes dolog az emberi létezés. Hol, hogyan, miként zajlik? Ez a föld volt az eredeti világunk, vagy annak csak fölismerhetetlenül megromlott másában élünk? Milyen messze járunk már a paradicsomtól, igazi hazánktól, ahová még az örök élet reményében kaptunk elhelyezést? Mi maradt nekünk a világból, mely egykor oly tökéletes és szép volt, de a rossz beengedéssel lepusztította, lefokozta, az ismeretlenségig eltorzította? Hogy mi is maradt nekünk? Krisztíne Buszta, az 1915-ben született költőnő rövid háromsoros verse csodálatos biztonsággal nevezi meg, hogy milyen keretek között zajlik életünk. A körülöttünk kifeszülő makrokozmoszban tökéletes rend van. Jó néha felnézni a csillagos égboltra. Ott olyan zűrzavarnak híre hamva nincsen, mint itt az emberi világban. De ne menjünk ilyen messzire. Nézzünk a lábunk elé, ahogy sétálunk, gyalogolunk a mezőn. A fű alatt a földben a holtak, az emberiség eddigi egyenlegében azok, akik sokkal többen voltak, vannak, mint akik élnek. Irodalmunkban Vörös Marti írt megrázóan erről, mint a földmivelő, vagy Babics, furcsa elmenni délre kezdetű versében. De a halottak szinte táplálják a televényt, a vad gyermeki füvet, mely évről évre kinő, kisarjad. A ránk boltosuló világegyetem és a közvetlenül alattunk tenyésző élővilág rendezettségről, beleírtságról árulkodik, nélkülünk is tudják, mi a dolguk. A baj azonban velünk van, kifosztott emberekkel. És hogy ki tesz tönkre bennünket? Egyes egyedül a bűn, nyugtalan életével. A boldogság nyugalom, de mi nem vagyunk boldogok. Elveszítettük boldogságunkat. Vissza lehet-e szerezni?

Kedves hallgatóink, a mai harmadik előadásunkon Munkácsi Mihálynak a Krisztus Pilátus előtt és az Ecce Homo című nagyméretű képei után a Golgotára fogunk rátérni, amely időrendben a trilógiának a második darabja, tematikus rendben viszont a befejező darabja, a harmadik darabja. Munkácsi ezt a képet 1884-ben állította ki először Párizsban, utána európai körútra indult, és hát éppen most ma délután néztem meg itt a Mindszenti temetőben a Munkácsi szüleinek emelt síremlékét. Ott is rajta van a dátum, hogy ezt 1885-ben emelte, azután, hogy ezt a képet, ezt a festményt Budapestre hozták, és akkor ő is itt tartózkodott, többször jött egyébként haza, de itt tartózkodott Magyarországon, Miskolcot többször is fölkereste, ugye a gyerekkorának az emlékei fűzték ide, illetve át a Mátrához, és akkor emeltette ezt a bejárattól körülbelül egy olyan 100 méterre levő, nagyon egyszerű, de nagyon méltóságteljes és nagy obeliszket. Munkácsinak, amikor hozzáfogott a Golgotához, eredeti címe különben consummatum est volt. Ez ugye latinul annyit jelent, hogy beteljesedett, bevégeztetett. Második címe ez volt, hogy Kálvária. Harmadik címe lett a Golgota. Mielőtt Munkácsi hozzálátott volna a kép megfestéséhez, ennek a témának óriási európai előtörténetével kellett szembesülnie. Végig is nézte Európa múzeumaiban a németalföldiektől az itáliai múzeumokig bezárólag a képnek a feldolgozásait. Legjobban ő rá Rembrandt részkarcai hatottak, főleg a Három kereszt című Rembrandt részkarc. Azt lehet mondani, hogy ha valaki egy 1000 éves előtörténet után egy ilyen témához nyúl, akkor sok újat nem tud ebből kihozni. Mégis fölhívom majd a kedves hallgatók figyelmét, hogy mennyi újdonság van ezen a képen. Először is a festményt nagy általánosságban nézzük meg, mert először, ha rátekintünk egy festményre, ha rátekintünk egy festményre, akkor... És főleg munkát csinál, három dologgal kell számot vetnünk. Először is a színek. Ugye a festmény mindig a színeket látjuk. Ez a festmény az elsőre üt, a Krisztus Pilátus előtt című műre üt, mert itt is a fehér ágyékkötővel itt keresztlán függő Jézus, illetve ez a fehér ruhába öltözött ember, akit majd a kinagyításon látunk, hogy milyen arccal néz Krisztusra ezen a szürke lovon, az úgynevezett arab lovas, ahogy már maga Munkácsi nevezte, és később ugye így is nevezték a szakértők is. Tehát rögtön erre a két fehér színre, persze a fehér szín még ennek a katonának a felső ruházatában, az asszonyoknak a főkötőjén is látható. A három kedvelt Munkácsi szín közül mind a három itt van, mert hiszen a fehér után a vörös ruhába öltözött János apostol alakja tűnik szemünkbe, aki letaglózva áll itt, mint szeretett tanítvány a keresztelőt jobbra, majd pedig a kék ruhába öltözött hóhér, és egy ember, aki szinte kifut a képből, aki nagyon hasonlít az Ecce Homónak, az idős asszonyára, aki szintén a bal sarokban szinte kifut a képből, ennek a kompozíciós és eszmei jelentőségére majd a kinagyítás során hívom fel a figyelmet. A színek a Krisztus Pilátus előtt című képnek az erőteljes színvilágát tükrözik, három évvel az előző kép után született. Ezután Munkácsi egy kis szünetet tart, mert ugye említettem önöknek, hogy a harmadik kép megfestése ehhez képest is 12 évet várat magára. Munkácsi végül is elveti, hogy a feltámadást vagy a mennybemenetelt ábrázolja, visszatér a Pilátus témához, és az a szerencséje, hogy Jézusnak Pilátus előtt két kihallgatása is volt, és 1896-ban így festi meg az Ecce Homót, amit majd Budapesten a millenniumi ünnepségeken állít ki. A második dolog a színek után a kompozíció. A kompozícióban Munkácsi nagyon nagy merészségre szánja el magát,
de minden ízében igazolja a megvalósítása. Tudnélik, ezt a témát eredetileg először a keresztény művészet úgy ábrázol, hogy először Jézust ábrázolja, jobbról balról a keresztfa két oldalán, mondjuk bal oldalt szokták ábrázolni János apostolt és Máriát, az édesanyát, jobb oldalt szokták ábrázolni mondjuk keresztelő Jánost vagy egy más szereplőt. Ez Grünewaldig a 16. századig így van. A reformáció korában kiszélesedik a tabló, és általában Jézust a két latorral ábrázolják, de nem így, ahogy Munkácsi, hanem mondjuk középen van Jézus, és síkban ábrázolják a jobb latort és a bal latort. Itt Munkácsi egy félköríves szerkezetbe helyezte el őket, ennek a jelentőségére majd rámutatok. Az újítás Munkácsi ábrázolásán az, hogy ismét az aranymetszés szabályait tekintetbe véve egyharmad része a képnek maga a keresztrefeszítés. A hóhér alakja, mint egy választó vonal, nem csak függőlegesen, de hogy amit a létrát tart, az szinte vízszintesen is, körülbelül a létrának a vége jelöli ki a nagyobb csoportozat felső részét, és fölötte a sötétségbe burkolódzó ég, itt pedig jobb oldalt a Golgotának egy elég vigasztalan és kopár természeti területe kerül megjelenítésre, tehát az emberi csoportozat körülbelül 25-30 szereplővel azért nem tűnik túl zsúfoltnak, mert levegőssé teszi a képet ez a felső rész és ez az alsó rész. A képnek a bal résszel, kb. Kétharmad részében pedig különböző személyeket vonultat fel, egy nagyon nagy bibliai elvnek megfelelően, amit általában kevéssé vesznek észre, de itt nagyon szeretném kidomborítani majd az elemzés során, mert Munkácsi szándéka nem csak az volt, hogy bemutassa Jézus áldozatát, hanem az is volt, hogy a Jézus áldozatával kapcsolatos magatartásformákat is felvonultassa, magyarul azt, hogy kik hogyan viszonyulnak ehhez az áldozathoz. Lényegileg három típust sorol majd fel itt Munkácsi, ugyanazt a három típust, amire Pál apostol is hivatkozik az első korintusi levél első fejezetében. Pál apostol ott teszi azt a híres megjegyzést, hogy Jézus Krisztus keresztje a pogányoknak bolondság, a zsidóknak botránkozás, nekünk, akik hiszünk, Istennek ereje. De itt nem csak egy hívő lesz, bár a legkarakterisztikusabb hívő magatartás ez az arab lovas testesíti meg, hanem itt is a kinagyítás során majd a római századossal is találkozunk, külön kinagyítjuk a jobblatort, és fogunk találkozni ezzel az asszonnyal is, akit egyébként az eddigi képzőművészet nem ábrázol. Csodálatos, hogy Munkácsi fölfedezte, hogy ha Máriát ábrázolja valaki a kereszt lábánál, és itt Mária Magdolnát tőle balra, akkor csak egy valaki lehet, aki ide kerülhet, és ennek az egy valakinek is nagyon nagy kompozíció szerepet ad, hiszen Jézus mellett a két kitárt kar és kézfej, amely közelről látjuk, hogy milyen föltekintő tekintet, és tulajdonképpen nem is annyira a hóhér, ő is, de inkább ez az asszony határolja le itt az egyharmad részét a képnek. Ki lehet ez az asszony, akinek a szerepe az arab lovashoz, a római századoshoz, a jobblatorhoz hasonlóan, tehát a negyedik személy arra nézve, amit Pál apostol így mond, hogy a pogányoknak bolondság, a zsidóknak botránkozás, nekünk azonban Isten ereje. Tehát Munkácsi nagyon, nagyon sok személyes megoldással teszi a képet nagyszerűvé. A korabeli egyik francia kritikus azt írta, nyilván egy kicsit eltúlozva, de volt benne valami, hogy ez a festészet történetnek a legtartalmasabb és legmegalapozottabb Golgotája, mert ennyit kifejezni egy ilyen képen eddig még emberi szerzőnek, mesternek, festőművésznek nem sikerült. Nézzük akkor az általános szemrevételezés után most a részleteket, és kezdjük el a kép elemzését itt a jobb oldalról.
A kép jobb oldalán a Golgota. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy a Golgota a Bibliában Jeruzsálem észak-nyugati részén egy közönséges szemét lerakodó hely. Tehát ez egy vigasztalan hely, ahova gödröket ástak, és amikor kihozták az elítéltek a keresztfákat, a keresztfáknak csak a vízszintes részét, a függőleges részek itt voltak lehelyezve, akkor vízszintesen fölfeszítették, vagy fölkötötték, ugye itt Munkácsi azt a megoldást választja, hogy a két latrot kötözéssel, Jézust pedig átszegezéssel ábrázolja, majd erre is kitérek, hogy talán miért, a pontos indítékokat nem tudjuk, nincs is egyébként nagy jelentősége, de amikor kihozták az elítélteket, és itt vízszintesen felszegezték őket, azután kezdődött a keresztre feszítésnek egyik legborzalmasabb mozzanata, fölállították őket, és belezökkentették ezekbe a mintegy fél méteres, vagy annál mélyebb gödrökbe, amiket ástak, utána földdel megtaposták, megdöngölték, és az ókori források szerint a fölfeszített emberek általában 2-3 nap múlva haltak meg. Tudnék, a fölfeszítésben, amit perzsáktól vettek át a rómaiak, az volt a borzalmas, hogy ez egy folyamatos halál volt, tehát ez nem egy rögtöni halált eredményezett, alapvetően légszomjon alapuló, megfulladásos halál volt. Az elítélteknek a lábai alá tettek általában egy ilyen támasztékot, de ettől függetlenül a gravitáció törvényének megfelelően nem bírták sokáig tartani magukat, már a második, harmadik nap során teljesen lenyeklett, illetve lezuhant szinte a test, és így ezzel a szétfeszüléssel tulajdonképpen egy légszomj állt be, a tüdő felmondta a szolgálatot, tehát egy fulladásos halál volt. A középkorban, amikor a halálnemek között lehetett választani, például a középkorban a legsúlyosabb halál nem mondjuk a mágián való elégetés volt. De akit az inkvizíció mondjuk nem mágia halálra ítélt, azt megfojtásra ítélték. Tehát még a középkorban is a megfojtás volt a második legborzalmasabb halálnem. Azt aztán később jött a kerékbetörés és a többiek. Az emberiség történelmének elég vigasztalan fejezetei ezek, ha önök voltak Egerben, a várban, vagy más helyeken, ahol a kínzóeszközöket is bemutatták, és a kivégzési nemeket is elmondták, hát ott onnan csak kitámolyogni lehetett, mert ezek borzalmas dolgok voltak. 1986-ban, tehát körülbelül negyed évszázaddal ezelőtt a JAMA, az amerikai orvosi folyóirat egy részletes jelentést tett közzé, amit én közöltem magyarul a Jó Hír 91/2-es számában, de annyira kifogyott ez a számunk, hogy majd egy külön lenyomatban talán újra közé fogom tenni. Amerikai orvosok jelentése a keresztre feszítésről és Jézus fizikai szenvedéseiről, és ott is leírták ezt, hogy általában ezek a gonosztevők napokig bírták a felfüggesztést, ezért kellett a Biblia szerint, mivel pénteki nap délutánján került sor a felfeszítésükre, összetörni ezeknek az embereknek a lábszár csontját, hogy kivéreztessék őket, és így sietessék a halálukat. Jézusnál erre nem volt szükség. Azért nem volt szükség, mert Jézus körülbelül 3 óra leforgás alatt meghalt, ami azért volt félelmetes, mert ez rátereli a figyelmünket arra, hogy Jézusnak nem annyira a fizikai szenvedései okozták a halálát, bár ezek is számosak voltak, hanem az a lelki szenvedés, amit Munkácsi is ábrázol a képen, és azért is adta először a konszumátum ezt, mert tulajdonképpen itt

képnek a egy az egyben való mérete, ne felejtsük el, a kép majdnem 30 négyzetméteres. Jelen pillanatban ez a festmény Bécsben van, tehát most szeptember végéig nem lehet megnézni, illetve hát Bécsben bárki megnézheti. Októberre hirdetek majd egyébként a Debreceni Déri Múzeumban. A múzeum léte is kétséges, ha figyelik a híreket, a Debreceni Déri Múzeum most elég nagy bajban van, tehát ezt feltételesen mondom. Ha áll a Déri Múzeum, és hogyha helyrehozzák, akkor októbernek egyik vasárnapján megnézzük a képet eredetiben. A bal oldalon látjuk a római századost, ahogy azt a mondatot mondja, amit két evangélista, Máté és Márk is följegyez, hogy ő valóban Isten fia volt. Jobb oldalt látjuk itt a jobblatort, egy nagyon érdekes pozitúrában, tulajdonképpen oldalvást néz, és a megnyíló szája arra utal, hogy Munkácsi pontosan ismerte, hogy a keresztre feszítés során Jézus 7 mondatot mondott, és a második mondat ennek a latornak szólt, arra a mondatára, amit ez a lator mondott. Ugye Jézus első mondata az volt, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Minden üldözőért imádkozott Jézus, hiszen itt nagyon sok vétlen ember volt, római katonák, maga a jeruzsálemi tömeg. Nagyon sokan csak látványosságra mentek ki, nem tudták itt felfogni az eseménynek a súlyát. A második mondat a jobb latornak szólt, tudnélik. A Bibliából kiderül, hogy először mind a két lator szidalmazta Jézust. Tehát senkiben ne az maradjon meg, hogy a jobb lator az jó ember volt, a bal lator az rossz ember volt. Először mind a két lator szidalmazta Jézust, hogy miért kerültek ide, sőt, becsmérelték, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, mentsd meg magadat és minket is. Tehát az alap dolog az volt, hogy mind a két lator dühötten Jézusnak támadt. De mivel lett jobb lator ez a jobb lator? Azáltal, hogy itt a 3 órai haláltusa során fölfigyelt Jézus magatartására. És amikor látta azt, hogy Jézus senkit nem kárhoztat, senkit nem becsmérel, amikor jöttek az emberek és azt mondták, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Vagy azt mondták, hogy illést hívja. Vagy azt mondták, hogy szálljon le a keresztről, akkor majd elhisszük, hogy ő az Isten küldötte és Izrael megváltója. És látták, hogy ezt Jézus zokszó nélkül tűri az iszonyatos fizikai szenvedései közepet is, akkor a jobb lator megváltoztatta a magatartását. És oda szólt a bal latornak. Most mindezt Munkácsi egy egyszerű ábrázolással próbálja kifejezni, hogy oda szólt a másik latornak, hogy mi méltán szenvedünk itt, hiszen bűnösök vagyunk, de ő ártatlan. Majd oda szól Jézusnak is, a mondata azt sejteti, hogy ez a jobb lator régen talán hallott Jézusról, vagy ismerte a tanításait, de hát ilyen az élet, ő ment-ment lefelé a lejtőn, és ide jutott, de Jézusnak azt mondta ez a jobb lator, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. Tehát arra kérte Jézust, hogy amikor másodszor eljön, akkor majd őróla is emlékezzen meg, mert sokszor az ember annyi sok gonoszságot csinál az életben, meg annyi sok rossz jön ki belőle, de belül nem adja meg magát a rossznak. Ezek közé tartozott a jobb lator is. Hogy küszködött önmagával, nem akart olyan életet élni. Tehát ma is hány ember van, aki olyan arcspiritó életet él, pedig belül vergődik, és nem olyan életet élne, csak hát nincs ereje kitörni ebből az ördögi megkötözöttségből. Fölhívnám a figyelmet arra, hogy minek nevezte a jobb lator Jézust. Egyedüli volt, aki úrnak nevezte. Gondolják meg, hogy két gonosztevő között fölfeszített valakit úrnak nevezni. Hát itt senki úrnak nevezni, Jézus nem nevezte. Ő azonban azt mondta, hogy Uram, emlékezzél meg én róla, amikor eljössz a te országodban. Jézus rögtön felelt neki, helyes fordítás szerint idézem, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Jézus tehát elismerte azt, hogy ez az ember, bár az egész életét talán elrontotta és eltékozolta, belül a szíve szerint nem olyan, mint ahogy külsőleg látszik, és Jézus elismerte, hogy ez az ember, ha néhány óra leforgás alatt is, de megtért, hitelesen megtért, és megígérte neki a feltámadást, megígérte neki az örök életet. Bizony mondom néked ma, a mai áldozatomra való tekintettel, ma haltam meg, ma halok meg érted is, ma adom az életemet minden emberért, és aki hisz én bennem, és megváltozik,

a belső lénye szerint, bár már nem lesz ideje, hogy a külső cselekedete is igazolják ezt a megváltozást, mert hiszen ő itt meg fog halni néhány óra leforgásán belül, de Jézus azt mondta, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Két hívő ember, két hitre jutott ember, egy köztörvényes bűnöző és egy pogány ember. Nyilván, hogy Munkácsi ennek súlyt adott, ennek súlyt is kell adni, nem minden festő adott ennek akkora súlyt, és nem minden festő adott úgy súlyt, mint itt Munkácsi, hogy tulajdonképpen a félköríves elrendezés azt jelzi, hogy itt ennek a latornak az arcábrázolása nagy nehézségekbe ütközött, hiszen nem szemtől szembe látjuk, nem síkba látjuk, de itt rajta van a megtörtség, a megbánás, az alázat, a kérés, tehát rajta van az, hogy ez az ember itt az események hatására megváltozott. A másik nem. És ezt nagyon egyszerűen ábrázolja Munkácsi. Hogyan tud egy festő olyan belső állásfoglalásokat kifejezni, amelyek messze túlmutatnak egy pillanaton, hát csak úgy, hogy lefelé néz, hogy elcsüggett kétségbe esett, nem hisz abban, aki itt van mellette, Jézus tekintetével nem akar találkozni, a jobblator minden igyekezete arra irányul, hogy Jézusnak szóljon, hogy Jézustól kérjen, ez az ember önmagában az ember, aki magára számít, aki nem kér Isten kegyelméből, nem hisz abban, hogy az Isten meg tudja változtatni az életét. Ezt egyrészt ugye egy fekete ruhával, egy lefelé hajló fejtartással tudja ábrázolni. Mondom, Munkácsi túl nagy jelentőséget itt a keresztre feszítés fizikai mozzanataira nem vet, hiszen láthatjuk azt, hogy itt a felkötözésen kívül azért átszegezés is van. Az átszegezés helye rossz egyébként, ez az amerikai orvosi jelentés is leírja, hogy soha nem szögeztek át elítélteket a tenyér közepén. De hát ezt az európai művészet így ábrázolta, mind a mai napig így ábrázolja. Én például, amikor katona voltam Hódmezővásárhelyen, ott találkoztam egy népi művésszel, úgy hívták, hogy Till Aran. Ő például egy szobor mást készített, a Crucifixus névre hallgat. Ő például a csuklónál ábrázolja, és ez így is igaz, mert a főverő eret kikerülve a csuklónál lehet olyan helyet találni, ahol föl lehetett feszíteni az embereket, mondom, ez az amerikai orvosi jelentés is ezt igazolta, de hát ezek olyan dolgok, hogy itt a festmény nagyszerűségéhez, vagy eszmei mondani valójához tulajdonképpen sok köze nincsen. Ha most közel megyünk Jézusnak az alakjához, tehát a két lator között Jézushoz, akit azért helyez a félkörív csúcsára, tehát, hogy Jézus egyrészt, hogy kidomborodjon, a másik két latorral, a latrot hátrafelé teszi, tehát eszmeileg is jelzi, hogy itt ők a bűneikért haltak meg, Jézus meg nem a saját bűneiért, hanem azért, mert magára vette az emberiség bűnterét. Másrészt technikailag kisebb távolságban tudott három embert ábrázolni, mint hogyha síkban ábrázolta volna. A régi festmények Altdorftertől kezdve a barokk művészeten át a romantikáig, ezért a kép közepén ábrázolták a Jézust a gonosztevőkkel, mert nagyon nagy felületet elvitt. Munkácsinek ezt az egyharmad részen kellett megoldania. Ezért is ez a félköríves ábrázolás. Ha egész közel megyünk Jézushoz, látjuk, hogy egy nagyon szép, mint a késő gótikában MS Mester is ábrázol, egy nagyon szép és egészséges férfi test. Tehát a festők már a gótikától fogva az egészséges anyagvilág és a teljesen megtört lelki világ között, tehát a test és az arc ütköztetésével próbálták a legtöbbet kifejezni. Munkácsi egyébként önmagát feszítette föl a műtermében, választott ő modelleket, de nem volt megelégedve a modellekről készült fotókkal, ezért önmaga is levetkőzött, ágyékötőt tett föl, és a híres párizsi fotósával, akitől már idéztem a Krisztus Pilátus előttnek a modelljeinek a képét, önmagát kötette fel egy ilyen keresztfára, önmagát fotóztatta le, és ez a fotó állandóan ott volt előtte, amikor a képet megfestette. Azért volt erre szükség, mert a Jézus ábrázolás központja az arc.
És amit egy festő a Golgota témából ki tud hozni, az szinte mind a legfontosabb a Jézus arcán múlik. Hogyan ábrázolja Jézus arcát? Itt Munkácsi nem egy lekonyuló fejformát ábrázol, nem is egy síkban látottat, hanem a függőlegesből a vízszintesbe való átmenet, inkább már a vízszintes, a két szemnek az ég felé tekintése, és a kinyíló száj, és azért mondom, hogy a konszumátum ezt volt az első gondolata, mert itt látjuk Jézus negyedik szavát. Tehát Jézus első szava, hogy bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Második szava, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Harmadik szava Máriához és János apostolhoz szólt, hogy imhol a te fiad, imhol a te anyád. És a negyedik szóval, ez is egy érdekes, hogy az első három szava Jézusnak mással foglalkozik. Nem önmagával foglalkozik. Ha valaki fizikailag és lelkileg szenved, általában hát nem tud nem magával foglalkozni. Jézus nem magával foglalkozott. Jézus életének a keresztre feszítés azért is a csúcspontja, mert bemutatja, hogy mi az igazi szeretet. Nem magunkkal foglalkozni. Aki magával foglalkozik, örvénybe lép bele. Az él szeretetteljes életet, aki másokért él, másokért élve oldódik fel önmaga is, nem magunkkal foglalkozni. Ezt a Biblia az első könyvétől állítja, az első könyvében van József története, akit a börtönbe vetnek, és ott sem magával foglalkozik. Jézus ezt az elvet hihetetlen magasságokba emeli, és ezért csak a negyedik kifejezés az, ami magával foglalkozik, de az is egy nagyon érdekes. És ezért ez az ábrázolás. Elnézést, hogy most ez a kép önök előtt maradt pár percig, de jobb is, hogyha ilyen, ez már felnagyítás, tehát ez az eredetiben nem ilyen nagy, de nézzük ezt az arcot. Mi volt a negyedik szó? Én Istenem, miért hagytál el engemet? Ezt ugye eredetiben is közzi Máté evangélista, hogy éli, éli, lamma sabachthani. De erről tudni kell, hogy ezt az én Istenem, miért hagytál engemet, ezt nem Jézus mondja, ezt a 22. Zsoltárból idézi. Tehát ő ezt nem most találja ki a keresztván, hanem mert ezt mondja, azt látjuk, hogy a 22. Zsoltárt mondja el. A 22. Zsoltár így kezdődik. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok hozzád nappal is, és nem felelsz, éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket, de én féreg vagyok, nem férfiú, az embereknek csúfja és a nép utálata. Dávid 1000 évvel ezelőtt szerezte ezt a Zsoltárt. Dávid egy kicsit túlzott. Mert a Biblia szerint Isten soha senkit nem hagy el. Ez legyen ennek a festménynek, festmény részletének a kiinduló pontja, hogy eszmeileg megértsük Munkácsi szándékát. A Biblia szerint Isten senkit nem hagy el. Tudom, hogy az emberek sokszor mondják az életben, hogy engem elhagyott az Isten, vagy velem az Isten se törődik, vagy az Isten miért rám ekkora csapást, stb. Ezek emberi kifejezések. A Biblia azt tanúsítja, hogy Isten senkit nem hagy el. A halál pillanatáig mindenkit segít, őriz, véd. Erről egy nagyon nagy művész tudott sokat mondani, ha ilyen sorozat mellett tetszenek dönteni erről a nagy művészről többször szeretnék beszélni, mert csak építész volt, nem csak szobrász volt a festő, hanem negyedikként megmaradt neki 200 verse is. Ez Michelangelo. Michelangelo a 181. szonettjében beszél arról, hogy Isten az, aki az egész életen át minden embert védelem alá helyez, és Isten úgy terelgeti mindenkinek az útját, mintha egy szülő állna végig a kisgyermek mellett egy úton. Tehát Isten senkit nem hagy el, de mégis Dávidnak ez volt az érzése. És Jézus, aki most elmondja ezt a 22. Zsoltát, most Jézus ezt azért mondja el, mert azt mondja, hogy senkit nem hagyott el az Isten eddig a történelemben. Se Dávidot, se más, se hívőt, se nem hívőt. Egy valakit hagyott el az Isten. Az eddigi történelmünk során egy valakitől kellett az Istennek elfordulnia.
Egy valaki, aki megterheli magát az emberiség bűnadósságával, és ezért kellett tőle Istennek elfordulnia, mert ha valaki azonosul a bűnnel, ha valakiről kiderül, hogy azonosul a bűnnel, és magára veszi, azt mondja, hogy ezt úgy tekints, mintha én követtem volna el. Aki azonosul a bűnökkel, azt Isten nem segítheti meg. Isten tőlünk azért nem fordul el az életben, mert különben az életben mi mondjuk sokszor azonosulunk a bűnnel, de aztán újra kijövünk a rosszból. Az egész életünk egy ilyen óriási küzdelem, vívódás és folyamat. A leggonoszabb embernél is nagyobb gonoszságot vet magára Jézus. Ő azt mondta, hogy Atyám, amiért az embereknek egyen-egyenként kellene meghalni, mert annyi bűnt követel egy-egy ember is, azt én mind magamra veszem, és én, mivel egyetlen egy bűnt nem követtem el, én adhatom az életemet, ember nem adhatja az életét másért, mert mindenkinek a maga vétkeért kell meghalnia, de én adom az életemet, az egész emberiségét, ha viszont ő azonosul ennyire a bűneinkkel, akkor Istennek el kell fordulnia tőle. Ha viszont Istennek el kell fordulnia, ez egy rettenetes dolog. Mert ez egy új tapasztalatot hoz be az emberiség történelmébe, amit ember még soha nem élt át, csak egy embercsoport fog átélni a végső ítélet során, akik a kárhozatra jutnak, akikről az ítéletben kiderül, hogy ők sajnos igazolták a bűneiket, nem akartak szabadulni a bűneiktől, tehát azonosultak, végeredményben azonosultak a bűneikkel. De ezek a kárhozottak is, ha elfordult tőlük Isten az ítélet végén, akkor joggal fordul el tőlük, mert ők a saját bűneikkel azonosultak. Jézustól azonban, mint ártatlantól kellett elfordulni, és Jézus egyszerre ártatlan, és egyszerre gonosz tevő között fölfeszített valaki, mert magára veszi, mert azonosul az emberiség bűneivel. Na, ezt kellett Munkácsinak kifejezni. Ezt kellett Munkácsinak kifejezni, amit a Biblia egy szóval, egy kifejezéssel közöl velünk, Jelenések könyve 2. és 20. fejezetében van ez a kifejezés, és ez pedig így hangzik, hogy Jézus halála nem közönséges emberi halál volt, az életút végi halál, hanem második halál tapasztalata. Ezt tessenek megjegyezni. Második halál. A Biblia szerint az első halál az életünk vége, mint a bűneink szükségszerű következménye, amiután Isten vissza kell, hogy vonja az életet, mert mindannyian bűnöket követtünk el, a bűnök által elpusztítottuk az életünket, meghalunk. De Jézusnak a halála az nem egyszerűen az első halál volt, hanem mivel ő magára vette az emberiség bűnterhét, a bűn végső halálával, vagyis az a pusztulással, a semmivel kellett szembenéznie, tehát ezért azt mondjuk pontosan, hogy Jézus halála a második halál tapasztalata volt. A második halál tapasztalatát senki ember nem élte át eddig, csak a kárhozottak fogják átélni az ítélet végén. Hogy ne élj át ezt az ember, hogy az ember visszariadjon a második haláltól. Jézusnak többek között ezért is kellett meghalni a keresztfán, hogy valahogy az emberek megváltozzanak, megtérjenek, hogy ne halljanak meg örökre az emberek, de ezt csak az életben tudjuk meghozni ezt a döntést. Ha valaki ezt a gondolatmenetet ellenőrizni akarja, szeretném arra az egyszerű tényre felhívni a figyelmét, hogy a Jézus nem azért jött a világra, hogy az első haláltól megváltson bennünket, mert ugye már tetszenek látni, hogy 2000 éve ugyanúgy meghalnak az emberek, mint előtte. Jézus küldetése nem az volt, hogy ne halljunk meg az életünk végén. Az életünk végén az első bűneset óta minden ember meghal. Két ember a kivétel a Biblia szerint, Illés és Énok. Ez a kettő. Őket Isten elragadta, Énokot az özönvíz előtt, Illést pedig az időszámításunk előtti 9. században, hogy előképe legyen azoknak az embereknek, akik élve érik meg Jézus második eljövetét. De ez egy más téma. Jézus a második haláltól vált meg bennünket. Hogy ne jussunk a második halálra, hogy ne halljunk meg örökre, véglegesen. Munkácsi ezért küzdött, hogy ezt kifejezze, a második halálnak az iszonyatát. A második halált ma én úgy veszem észre, főleg amióta így MS-mesterről, Munkácsiról beszélek országszerte, hogy az emberek nem ismerik a fogalmat sem. Az ilyen embereknek szoktam mondani, hogy például Assisi Ferencnek van a híres naphimnusza. Ha valaki elolvassa Sík Sándor gyönyörű fordításában, ott szerepel egy ilyen sor, hogy a második halál nem fog fájni azoknak, akik megadták magukat a te szent akaratodnak. Tehát például a 13. században
Assisi Ferenc még ismerte a második halál fogalmát és jelentését. Ha valaki kézbe vesz, itt a megyei könyvtárban megvan Michelangelónak az összes szonettje, ott a 175-től a 185. szonettig állandóan a második halálról van szó. Például ilyeneket mond Michelangelo, hogy két halál vár rám, az egyik az életutam végén, a másik meg az ítélet végén, ha nem változom meg. Tehát ezt régi, mélyen gondolkodó, Bibliát ismerő és hívő lelkületű, csak ha művészekből veszem ki mondjuk ezt a két nevet, ezt a két nagy költői remek művet az olasz irodalomból, Assisit és Michelangelót, a második halál az számukra fogható valóság volt. A második halál, a kárhozat halála, amiből nincs már felébredés, ami a végleges megsemmisüléssel azonos. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Tehát ezt kellett Munkácsinak kifejeznie. Én egyébként úgy vélem, hogy neki nem annyira sikerült kifejezni, mint MS Mesternek. De hát MS Mesterről majd később, MS Mester kálváriáját talán most húsvétkor a televízió bemutatja, amikor azt elemzem. Ott ezt el is mondtam, hogy az egész európai festészetben Lukasz Cranach és MS Mester a lista vezető. Nem tudták kifejezni a második halált, ezt is kevésnek tartom ehhez. Ott az MS Mesternél elmondom, hogy azt miért tarthatjuk igazinak és megfelelőnek, mehetünk tovább. Nézzük János apostolt. János apostol elalél a fájdalomtól. Nem is bíz rá sokat, Munkácsi félprofilból ábrázolja, szinte nem látunk az arcból semmit. A vörös ruha ugye a szeretetnek, a lángolásnak a színe. Nem jut szóhoz, ő a szeretet tanítvány, ő a szeretet apostola, ő úgy gyászolja Jézust, hogy hangtalanul, némán, és tulajdonképpen megadja magát ennek a fájdalomnak. Mária Magdolna fájdalma is iszonyatos, hiszen ő köszönhetett a legtöbbet Jézusnak. És őróla mondta Jézus, hogy egy valaki fejezte ki a háláját és köszönetét, és az Mária Magdolna volt. Egészen közelről is látjuk, hogy az arcát a kezeibe temeti, és ugyan a két karnak ugyanaz a pozíciója van itt meg, mint az Ecce Homo-nál is, tehát ha valaki nem tudná Mária Magdolnát a festészeti hagyományból, hogy általában ilyen barnás, szőke hajjal ábrázolják fiatalnak, mint aki a prostitúcióból emelkedett ki, és aki a leghálásabb Jézusnak, az ebből is tudhatja. Az édesanyja szintén egy ilyen félholt állapotban, a kezeit a fia lábaihoz kulcsolva, dől neki a keresztfának, tehát megint csak fél profilából látjuk, majd a kezet ki fogjuk nagyítani később, amikor a kezekről van szó. De ki lehet a harmadik alak, aki nem annyira a fájdalomnak, a siratásnak, mint menjünk hozzá közel? Mit látunk ezen az arcon? Ezen az arcon, ha közelről nézzük, szinte egy ilyen örömteli, felragyogó, szinte egy ilyen fölismerő, azonosító, ugye a két kitárt kézfej is egy olyan végtelen hálát és dicsőítést akar kifejezni, ami egy érdekes szereplőt hoz ide, akit általában nem szoktak ábrázolni, hiszen ábrázolják mondjuk Erzsébetet, Keresztel János édesanyját, vagy Annát, Máriának az édesanyját, de miért nem jutott senkinek se az eszébe az, ami Munkácsinak eszébe jutott? Munkácsinak azért jutott eszébe, mert Munkácsi nagyon sokat foglalkozott a témáival. Említettem önöknek, 18 évet foglalkozik a három képpel. Ez a szereplő Mária Magdolna testvére. Mert ha ott van Mária Magdolna, akkor miért ne lehetne ott a testvére? Akinek a házában mindig megszállt Jézus, akinek egyszer azt mondta, hogy Márta, Márta, szorgalmas vagy, sokra igyekszel, de Mária jobbik részt választotta. Most Mária Magdolna alél el a fájdalomtól, vagy siratja Jézust. Márta ismeri fel a személyes üdvözítőjének Jézust. Tehát azt mondanám, hogy a római százados a jobblator mellett, itt Jézus közvetlen közelében, ő a harmadik arc, akit úgy fest meg, gyönyörű különben ez az arcábrázolás, némiképp hasonlít az Ecce Homo Máriának, mint Jézus édesanyjának az ábrázolásáit, egy végtelenül
egyszerű, nyílt tekintetű, tényleg egy a cselekvés embere, mert Márta a szorgoskodásnak, a munkálkodásnak azért is rótta meg a testvérét, hogy Uram, miért hagyott, hogy én egyedül készítsem az ételt, és Mária nem segít nekem. És akkor mondta Jézus, hogy Márta, Márta, szorgalmas vagy, sokra igyekszel, de Mária a jobbik részt választotta. Itt viszont Márta választja a jobbik részt. Márta az a hit tekintete, az a Krisztusban levő igazi hit, ami azt hiszem, hogy a festménynek nagy erényére válik, és amit más európai festő nem gondolt el, főleg így nem, hogy látjuk, hogy összeköti a jobb és bal oldalt a két karjával. A jobboldali csoportozatot, ahogy említettem, a hóhér zárja le. A hóhért külön is megfestette Munkácsi, el is adta külön a Golgotának az egyes szereplőiről készített portrét. A hóhérnak a kinagyításában érdekes ez a szekerce, a kicsit szemtelen tekintet, de hát ő a feladatát végezte, neki ez volt a feladata, föl kellett állítani a három keresztet, és ő egykedvűen megy haza. Most látjuk, hogy egykedve, kicsit még hátranéz, de a létrát, a szekercét megragadva megy, mint aki a dolgát végezte. Tulajdonképpen a szemtelenség, mint aki azt mondja, hogy semmi közöm nincs az egészhez, tucatjával csinálom az ilyen dolgokat, tehát ilyen arcnak is kell lenni egy Golgota ábrázoláson, mint hogy a római katona arca is tulajdonképpen egy közönyt, vagy ennek az ámulatot sugalló fiú testtartásnak kicsit teátrális pózban ezzel a széttárt két karral, azt valószínűsíti, hogy sokan nem sokat értettek ebből a golgotai jelenetből, erre se lelkileg nem voltak felkészülve, se az akkori dolgok nem hatottak rájuk úgy, hogy fenekestül kifordult volna az addigi gondolkodásuk. De most nézzük a baloldali csoportozatot. A baloldali csoportozat élén, itt a tömeg mellett, mert a tömegnek bolondság, mondja Pál apostol. Vannak emberek, akik mind a mai napig ezt, hogy Jézus fölfeszítették, hát most mi közöm hozzá, vagy 2000 éve történt, vagy mit segít ez rajtam, körülbelül ilyeneket mondanak. De mégis ennek a csoportozatnak az élén egy farizeus van. És ez a farizeusról csak azt tudom mondani, elnézést a szójátékért, de jobbat nem találok rá, ő úgy néz föl Jézusra, hogy lenézi. Ő úgy néz föl Jézusra, hogy lenézi. Tetszenek látni? Fölnéz, de mérhetetlenül lenézi. Na ez az, amit Pál apostol így mond, hogy a zsidóknak botránkozás. Tudnék, a zsidók nem ilyen messiást vártak. Miért nem ilyen messiást vártak? Azért, mert egyrészt nem kutatták a Bibliát, mert a Biblia ilyen messiásról szól. Szenvedő messiásról szól. De a zsidók abban az időben annyira átpolitizálták a vallást, mint ma egyébként, teljesen ugyanaz a párhuzam, hogy ők mindig egy politikai messiásról beszéltek, a tömegeknek ezt hirdették, ha messiás eljön, fölállítja a független zsidó államot, kitakarítja innen a rómaiakat, és majd akkor mi a nemzeti, tehát egy ilyen nacionalista messiást vártak. Tehát, hogy az élére helyezi Munkácsi, a csoport élére ezt a szereplőt, ezt a zsidó vallási főembert, aki egyrészt ezzel a fölfelé tekintő, de lenéző, lesajnáló, lekezelő, és a kézzel is ugyanezt fejezik, ilyen elhárítás van a kézen, ezzel óriási teli találat megint, mert nem csak a zsidóknak, ma azt is mondhatnám, hogy a keresztények egy részének is botránkozás Jézus halála, mert nem tudnak mit kezdeni, mert nem értik meg élet és halál, halál és feltámadás, első halál és második halál bibliai tanításait. Persze nagyban felelősek ezért az egyházak is, mert nem tanítják ezeket a bibliai fogalmakat. Ugyanaz van ma a kereszténységben, mint Jézus idejében a zsidóságnál, hogy annyit politizálnak, hogy elfelejtenek a Bibliáról beszélni. És ha sokat politizálnak az emberek, a politika tulajdonképpen az emberi hatalomért való marakodás közvetlen és közvetett játéka, hát akkor ott a léleknek milyen szerep jut, életnek, halálnak, örök életnek milyen szerep jut a perc emberkék világában, ahogy a politikusokat egy magyar költő nevezte.
Persze vannak itt nem annyira lenéző figurák is, akik úgy elmélyednek, úgy megfontoltak, de véleményt nem nyilvánítanak. Ők is egy kicsit a közömbösségnek, a részvétlenségnek, a tétovázásnak, ahány arc, annyi állásfoglalás. Ez is rendkívül élővé és drámaivá teszi Munkácsit. Nem tudom, hogy itt mondtam-e önöknek, hogy amikor bemutatták ezeket a képeket Párizsban, gondolhatják, hogy egy ennél kétszer ekkora teremben állították föl, és egyik történet szerint, ez nem anekdota, ez megtörtént eset, egy párizsi lap meg is írta, olyan tumultus volt, olyan kb. 10 méterről lehetett megnézni ezeket a képeket, hogy egy kisgyerek is látni akarta a festményt, ugye együtt állították ki a Golgotát a Krisztus Pilátus előtönnel, és a nagy tömegbe fölemelte az édesapja, és oda tette a vállára a gyereket. És akkor az anya felszólt, hogy na fiam, látod akkor, hogy amiért apát föltet, és akkor azt mondta a gyerek, és ez egy csodálatos mondat, azt mondja, látom, de nem hallom. Látom, de nem hallom. Tehát annyira életszerű, annyira szinte megszólalnak, mert mindegyik más, tehát ez nem sematikusan festi meg, mindegyik alak más, még az ilyen kicsit brigantik is, vagy nem is tudom, minek mondjam ezeket a, hát mondjuk a csőcselék tágabb köréhez tartozó embereket, hogy azért mondta a gyerek, hogy látom, de nem hallom őket, mert azt hitte, hogy ez a maga valóság, hogy itt meg fognak eleveredni a figurák. Na most itt van megint két farizeus ember, tehát megint két vallási vezető. Az egyik látszólag elmélyültebb, talán valami gyász, vagy valami megszomorodás is ott van ezen a lehajtott arcon. A másik úgy, hogy mit taglal ez, ugye ezek egymással beszélgetnek. Hogy most mennek haza, tehát ők is már teljesen hátat fordítanak a jelenetnek, mennek haza, talán már más témába váltak, talán lehet, hogy már azon a témán gondolkozik az illető, és nem azon, ami mögötte van. Itt látjuk még inkább kinagyítva, azt látjuk, hogy a zsidóknak botránkozás. A magukat vallásosnak nevező embereknek mind a mai napig botránkozás Jézus keresztjén. Nem tudnak túllépni rajta, nem tudják megemészteni, mert ezt megérteni valóban a helyettesítés eszméjét, hogy nekünk kellene ott függeni a fán, de helyettünk valaki más van ott, az ártatlan Isten. Nekem kellene a bűneimért elmúlnom, és ő kellett, hogy ezt a tapasztalatot átélje, hogy ő, aki bűnt nem ismert, az Isten bűnné tette értünk, hogy Pál mondja 2 Korintus 5.21-ben, bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. Miért fut ez az ember? Te egy újabb magatartás. Miért fut ez az ember? Nézzük meg csak egy kicsit közelebbről is. Mi van ezen az arcon? Rémület, megütközés, vagy félelem, vagy a lelkiismeretem annyira vádol, hogy oda sem merek nézni, csak már jussak innen el, mennél messzebbre? Tehát én ezt az alakot is Munkácsi nagy találmányának tartom, aki még nem a hit felé jut, de a hit felé vezető úton azért a lelkiismeretnek a jelzése. Hogy itt valami baj van, mert talán nekem kellene ott lennem ezen a kereszten, nem annak, aki most ott van. És talán hallja Jézus következő szavait is, mert Jézus a 22. Zsoltár után még ugye azt mondja, hogy szomjhozom, azt mondja, hogy beteljesedett, és azt is mondja, hogy atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet és életemet, vagyis a megítélését annak, hogy én tökéletes áldozatot hoztam-e az emberiségért, valóban minden emberi bűn büntetése benne van az én Golgotai áldozatomban. Ezt Istenem rád bízom, hogy én valóban egy személyben tökéletes, kezes, jótálló lehetek az emberiségért, és aki meg akar változni, azért én küzdhetek és kezes lehetek. De az biztos, hogy az elemzés csúcspontja ez a zarab lovas. Munkácsi vásárolt egy kitömött lovat. Fölállította a műtermébe, nagyon sok fotó van erről, hogy a műtermében olyan 2-3 méteres magasságban volt ez a kitömött ló,
és mindenféle alakot rátett, mert amikor a Golgotához készülődött, kb. 3 évig küzdött a Golgotával is, tehát az első kép a Krisztus Pilátus előtt, az 1878-tól 81-ig formálódott, azt lényegileg olyan 11 hónap, úgy kb. 1 év alatt festette meg a 2 képet, a 3. képet festette meg 7 hónap alatt, tehát maga a megfestés az 3 évet nem vett igénybe, tehát 18 évig küzdött. Munkácsy rendkívül alapos ember volt. Ezt sokan nem tudják, rendkívül alaposan. Tehát ő nem olyan művész volt, aki csak úgy elkezdte a pemzit ott forgatni, és akkor festette, hogy látott. Rendkívüli módon beleélte magát, minuciózusan, részletről részletre. Itt is az, hogy ez az ember végülis itt a lova farának támaszkodik a bal kezével. Jobb kezével fogja a kantárat, tehát lehet látni, hogy menendő, de nem nagyon tud elszakadni a jelenettől, és visszatekint. És ez a visszatekintés talán még közelebbről is nézzük meg. Itt is föltenném önöknek a kérdést, mi van ezen a visszatekintésen? Azt látjuk, hogy ez egy rendkívül szigorú tekintet, nem? Tehát azt látjuk, hogy ez egy olyan szigorú tekintet. Az ajak is olyan félig megnyitott állapotban, mintha azt fejezi ki, amit már eddig is sokszor pedzegettem önöknek, de itt kellene teljes erővel kimondani, hogy nekem kellene ott lennem. Én vagyok méltó a halálra, de nem csak az első halálra, hanem arra is, hogy örökre eltűnjek a létezésből. Mert az életem nem áll jót azért, hogy én akár csak a holnapot, holnap utánt is megélhessem. De itt mi történik? Hogy valaki szeretetből a helyembe áll, amit nekem kellene elviselnem, ő veszi magára. Én azt gondolom, hogy Munkácsy a megváltás eszméjét, hogy a megváltás eszméje egy emberben hogyan tudatosul, hogy egy ember hogyan tekint Jézusra. Hát egyszer érdemes lenne olyan alkotásokat elővenni, akár keresztrefeszítés, akár keresztlevétel, akár más alkotások. Én ehhez hasonló arcot, itt levetítettem egyszer Miskolcon egyébként, csak egy festőnél találtam, ez Dürer. Dürernek a Levétel a keresztről című alkotásán jobb oldalt áll Nikodémus, és ha ilyen közel megyünk hozzá, mert ott is a totálképen nem látjuk, de ha ilyen közel megyünk, azt látjuk, hogy ez az ember most érti meg, hogy mi ez, hogy megváltás. De fölteszem önöknek a kérdést, hogy önök ezt értik, vagy mikor értették, vagy meg szeretnék érteni? Mert a legtöbb embernek ez a szó a tudatáig nem hatol, hogy mi ez, hogy megváltás, pedig az ókori világban ugye ez egy alapkifejezés volt, ez élet-halál kifejezése volt, hiszen ha a rabszolgákat nem váltották meg, holtuk napjáig emberhez méltatlan helyzetben éltek. Megváltani az ókorban a rabszolgákat szokták, és a megváltás nekik tényleg megváltás volt, egy új élet. Mit jelent az, hogy ma valaki átéli a megváltást? Mit jelent az, hogy valaki fölismeri Jézusban az összes emberi kérdés megoldását, az összes kérdésre a választ, az isteni válasz, az én állok az ember helyébe. Én szenvedem el azt, amit az embernek kellene elszenvedni, és elmúlnia. És ezt én ártatlanul szenvedem el, mint egy kisgyermek, de felnőttként szenvedem el, mint egy gondolkozó ember, és ez az ember most ezt érti meg, hogy ahhoz, hogy nekem életem legyen, és örök életem legyen, ahhoz az Istennek meg kellett halnia. Ha az Isten nem hal meg, ha Jézus nem adja az életét, akkor nincs megváltásom, akkor nincs reményem az örök életre. Tehát én azt gondolom, hogy Munkácsy nem véletlenül készült a lótól kezdve a lovon rajta levő ruházaton, hát ennek a férfinek a fehér ruháján enyhén vöröses, pasztelles díszén, ami mint egy sálként átfogja itt a nyakát. Tehát ez annyira kiszámított volt, hiszen némi túlzással azt mondhatnám önöknek, hogy ennek a képnek, ennek a festménynek ő a főszereplője. Ha most újra megnézzük a festményt, majd egy-két kezet nagyítunk ki, például ez Máriának a kezeit, döbbentesek ezek a kézábrázolások, tehát kezet ábrázolni a lehető legnehezebb,
ezt Rembrandt óta tudjuk, aki az emberi lélek belső mozgásainak, a kézzel való kifejezésének a nagymestere volt. Aztán látunk itt még ugye a fiatalember kéz ábrázolása, az idősebb farizeusnak a kézábrázolása. Szóval itt Munkács mindent nagyon kiszámított. Itt látjuk, hogy a bitumenen hogy indul meg az idő. Ugye ezeket a képeket 130 év alatt már restaurálták, de sajnos ez az erős bitumen alapozás, ami a meleg hatására azért csak elkezd csorogni és olvadni, és a rákent festék sem biztos, de maga a bitumen alap az hát ezt teszi. Viszont ne felejtsük el ennek a bitumen festészetnek, amelyre Munkácsi Düsseldorfban szokott rá, tehát az 1860-as évek második felében, van egy nagyon nagy előnye, amit nem tudom, hogy önök érzékelnek-e. Az az előnye a bitumen ábrázolásnak, hogy a színeket, mert így most a színeket nem látjuk, mert egy 30 négyzetmétert így lekicsinítve, ugye előbb láthattuk a színeket, mert ugye ezt a készfejet láttuk. Ez most önöknek nem mond semmit, de menjünk vissza egy pillanatra erre a készfejre, mert ezt láttuk. Most tetszenek látni, mi itt az érdekes, hogy az erős fekete alapból a színek úgy ugranak ki, szinte izzanak a színek. Ezt a festészet történetében két technika tudta megcsinálni. Emes mester az arany alapozású háttér késő gótikus technikával, és a gótika azért is tesz arany alapot, van annak eszmei funkciója is, de technikai funkció az, hogy az aranyból nagyon erőteljesen ugranak ki a színek, és a feketéből is nagyon erőteljesen ugranak ki a színek. Ha most nem lenne bitumen alapozás, ez a kéz nem ilyen lenne. De hogy megyünk tovább, mondom, hogy ez messziről annyira nem látszik, ezért kell elmenni Debrecenbe, mert ezt itt önöknek csak így tudom bemutatni, mert hát ez sokszoros kicsinyítés. Munkácsi tehát nagyon, nagyon kiszámolt mindent, és minden egyes részletet, körülbelül 50 tanulmányt csinált ehhez a képhez, és ha az első képről elmondtam, hogy 50-szer festette át Jézust, és volt, amikor Brüsszel és Berlin között is még csinált változtatásokat, a korabeli újságokat, ha egymás mellé tennénk, és nagyon kinagyítanánk, azt látnánk, hogy Munkácsi nagyon, nagyon gondos és lelkiismeretes volt, de az tény, hogy valóban a festészet történet egyik legnagyobb Golgotáját hozta létre, és ezt az európai diadal menete is igazolja. Párizs után elkezdik Amsterdamon át, Brüsszel, Amsterdam, Berlin, Stockholm, Budapest, Varsó. A legnagyobb sikert ez a kép Európában, Angliában aratta. Egész Angliát Londontól északig bejárta már az előző képpel a Krisztus Pilátus előtönnel együtt, és utána pedig Zédelmeier, a műértő, azt mondta, hogy átviszi Amerikába, mert Amerikában vannak a leggazdagabb emberek, tehát Zédelmeier végigvitte Európán, a képeknek a háromszorosát kereste meg, amit kifizettem tett Munkácsinak. Ennek a képnek most az értéke, bár egy kicsit nevetséges lesz, hogy a most ellopott csontvári festményt 230 millióért vették meg, és azt lopták most el, tetszenek tudni az a szerelmes pár. Hát most egy ekkora képért fizetett valaki 230 milliót, gratulálok egyébként hozzá, annyit azért nem ér, mert ez sem ér annyit most. Jelen pillanatban 200 milliónál áll ennek a festménynek az értéke. Ezt átvitték Amerikába, és jól számított Zédelmeier, mert Vénemaker egy multimilliómos vette meg, és egészen 1988-ig az ő áruházában amerikai vásárlók nézhették meg ezt a képet. Jelen pillanatban most a Vénemaker ház csődbejutása után egy másik magánszemélyhez került, és néhány éve Pák Imre visszavásárolta a képet. Tehát jelen pillanatban ez a festmény magyar tulajdonban van, még nem Magyarország, de egy magyar embernek a tulajdona. Most már a harmadik képet kellene visszavásárolni, vagyis a Krisztus Pilátus előtt című festményt, aminek olyan 250 millió fölött van az eszmei értéke. Nézzük meg most a trilógiát ezzel a kép... Bocsánat, most azt szoktuk tenni, igen,
Tehát most még egyszer, igen, mehetünk a trilógiára. Tehát most, hogy mindenki, aki most van itt először is, világos legyen a Munkácsi trilógiának a helyzete. Először Munkácsi ezt a képet festette meg, ez 1881. Ez a Krisztus Pilátus előtt, Pilátus első kihallgatása a Biblia szerint. Pilátus második kihallgatása az Ecce Homo, ami tematikailag ezután következik, és tematikailag ezután következik a Golgota, ezért én már így beszéltem önöknek, egy német könyv címoldaláról fotóztattam le azért, mert a magyar művészettörténészek nem akarják elismerni, hogy ez trilógia. Mert a magyar művészettörténészek azt mondják, hogy ez volt az először megfestett kép, utána jött a második kép, a Golgota, és utána tétovázott Munkácsi, mert ezután, tehát Pilátus, Golgota, harmadiknak mi kellett volna jönni, vagy feltámadás, vagy megmenetel. Munkácsi azonban jól számított, egyiket sem merte megfesteni, mert félt attól, hogy egy olyan hitetlen korban, amikor az emberek se a feltámadásban nem hisznek, se a megmenetelbe, ő a múzeumokba hirdessen olyasmit, amit a papok nem hirdetnek. Ezért 1881, 1884, 1896, három év, tehát 93-tól 96-ig festette, végülis az játszott kezére Munkácsinak, hogy Jézusnak Pilátus előtt nem egy, hanem két kihallgatása volt. És harmadiként megfestette az Ecce Homót, tehát időrendben egy, 2-3, tematikailag 1-2-3. Ugye érthető? Ha most visszamegyünk, akkor most én elnémulok, egy kicsit tessenek megnézni, hogy az eddigi előadások végén is megnéztük hangtalanul a Golgotának a kinagyításait, és utána rá lehet kérdezni bármilyen összefüggésre. Akkor induljunk el, és az elejétől nézzük meg a kinagyításokat. Még annyit hadd mondjak, hogy a háttér ugye azért ilyen sötét, mert a Biblia szerint délután 3 órakor következett be Jézus agóniája, illetve halála, amikor sötétség borította a földet, és a napnak a vöröses, tehát kora délutáni hát megléte így, ezért van így ilyen sötétségbe burkolva, ábrázolva. Ugyanakkor, ha ráteszünk nézni a képre, akkor itt jobb oldalt egy nagyon finoman, de mintha valami pirkadna, valami reménység. Tehát mint egy, itt van a halál, és itt van a feltámadás, nagyon halványan jelezve, tehát a kép jobb oldalán, itt a látóhatár szélén, horizontján van ez a kifehérülés. Egyébként Munkácsi egyszer azt mondta, hogy a képein minden négyzetcentiméterrel el tud számolni, ami a fényhatásokat illeti. Ugye egy kép, hogy egy ilyen élő kép legyen, itt nem egyszerűen a színek, nem egyszerűen a kompozíció, de hogy ezt egy kicsit térben lássuk, egy kicsit majd, hogy nem azt mondom, hogy három dimenzióban lássuk, ahhoz egy nagyon kiszámítottan kell ábrázolni a fényhatásokat. Ha a fényhatásokra figyelünk, akkor is azt látjuk, hogy a Jézushoz hasonlóan megvilágított ember az arab lovas. Az arab lovasról Debrecenben, a Déri Múzeumban nagyon sokféle dolgot mondanak, ha végig kalózolják az embereket, meg az ottani kiadványok. A számomra a legszélsőségesebb az, amikor azt mondják, hogy az arab lovas maga Jézus. Hogy ezt mire alapítják? Arra, hogy Jelenések könyve 19. fejezetében van egy fehér lovon ülő férfi, Jézust ábrázolja, amikor eljön másodszor, ilyen látomásban látja János apostol, hogy Jézus fehér lovon, angyal seregektől kísérve, mint egy felmentő csapat élén jön, hogy az ember kezéből kivegye a földi történelmet, és sokan azt mondják, hogy ez, hogy itt Jézus néz vissza Jézusra, az első eljövetel Jézusa és a második eljövetel Jézusa, én ezt kizártnak tartom. Munkácsi realista festő volt, ő bizonyos impressziókat, impressionista vonások vannak, de szürrealista vonásokat nem nagyon lehet találni a képein. Én ezt kizártnak tartom. Mások azt mondják, hogy ez Nikodémus.
Azt azért nem látom be, mert hogyha itt ilyen főalakokat gyalog ábrázol, nem tudni mire vélni, hogy Nikodémus ugyan miért jelent volna itt meg lovon, ha egyáltalán jártak lovon a farizeusok, ez is egy elég kizár dolog. Én amellett vagyok, hogy ez egy névtelen, talán nem is zsidó, sőt talán egészen bizonyosan nem is zsidó ember, hanem a pogány világ képviseletében ugyanolyan, mint a római százados. Nem is az a fontos itt, hogy zsidó vagy nem zsidó, vagy az biztos, hogy tehetős, gazdag ember, hiszen azért ábrázolja így, de hát a gazdag emberek is lehetnek hívő emberek. Egy kapernaumi százados vagy Cornelius is gazdag ember volt, és mégis hitre jutott. Itt a hitre jutás a döntő. Tehát én itt az egészben ezt az arcábrázolást, és azt tartom fontosnak, hogy itt tulajdonképpen két ember néz fel Jézusra. Ez az ember és Márta. Tehát a hitnek, ugye lehet mondani, hogy ez a fiú is fölnéz, na de ez a fiú, ez annyira egy olyan kicsit olyan éretlen még, vagy hogy mondjam, nem, egy kicsit az ámulat és a döbbenet, vagy a csodálkozás van ezen az egész testformán. Azért egy festő, amikor a gesztusokat, itt is erős gesztusok vannak a két kézfej, de azért az arcra koncentrálja. És itt meg teljesen az arc, itt gesztusok szinte nincsenek, csak az arc. Én azt gondolom, hogy Munkácsi azért alkotott nagyot, mert Jézus halála mellett az emberekre gyakorolt hatását, mind a mai napig gyakorolt hatását is, egy olyan összetett formában fejezte ki, hogy azért hivatkoztam Pál apostolra, pogányoknak bolondság, zsidóknak botránkozás, mi akik hiszünk, nekünk az Isten ereje. Tehát ez egyébként a trilógia többi képén is érezhető, mert ha megtetszenek nézni a trilógia első alkotásán, az egyedüli tiszta hit Arimatei Józsefen van, ez itt van, ez a kék ruhába öltözött Arimatei József. Az asszony a gyerekkel, ott egy kicsit szomorkás az arc, itt ez a fiatalember, ő is egy kicsit olyan kíváncsiság, mint itt ez a fiatalember. Tulajdonképpen itt egyedüli szereplő, aki a főtanácsból Nikodémus mellett hitre jutott, ez József. A második képen már két hívő ember köré fonja a dolgokat, mert itt van Arimatei József, itt van Nikodémus. A Nikodémus a legnagyobb alak itt. Mária, itt van János apostollal, és a trilógia harmadik ábrázolásán van a legtöbb hívő ember. Tehát név szerint itt négy. Ugye, tehát a százados, a jobblator, Márta és ez a főember. Tehát egyre világosabb az intenció, a szándék, hogy a Krisztus követése, meg a Krisztusban való hit is méltó teret kapjon az ábrázolásokon. Ez is Munkácsi nagyságát, a technikai nagyság mellett, menjünk vissza a mai képre, mutatja. Ha visszamegyünk a mai képre, itt adom át a szót a kedves hallgatóknak, ha bárkinek kérdése van. Ha bárkinek kérdése van, vagy hozzászólása, kiegészíteni valója, tessenek megtenni. Biztos, hogy nem csak a magyar festészetnek, az egyetemes festészet történetnek is egy példanélküli és rendkívüli ábrázolás ez a trilógia, és a 18 év alatt Munkácsi három nagyon súlyos betegség sorozatot is állt ki. Ugye ne felejtsük el, hogy az első kép megfestése után halt meg a kislánya, szinte a születés után rögtön, és a harmadik kép megfestése közben halt meg a fia, ami sietette a megőrülését, mert a gyermek ugye kadétiskolába akart beiratkozni, és egy ilyen lógyakorlat során megbokrosodott a ló alatt, és úgy vetette le a gyereket, hogy szörnyet halt. Tehát tulajdonképpen gerincét törte, és szörnyet halt. Sokan azt mondják, hogy Munkácsinak a harmadik festmény közben, amikor ezt a hírt vette, és Párizsból eljött Budapestre, a megőrülését is végül is ez siettette,
hogy aztán 52-53 éves korában lényegileg olyan helyzetbe jutott, és hát az ő megőrülése is 3,5 évig tartott, tehát neki is egy nagyon hosszú agóniája volt. Már Budapesten a millenniumi ünnepségek során már kezelhetetlen volt, szerencsétlen mindig kiment a termekből, és ott a lakályokkal beszélgetett a lépcsőházakban, még a király ott hagyta Ferenc Józsefet is, meg mindenkit, mert egyszerűen a tömegtől, meg a melegtől irtózott, és utána elvitték osztrák fürdőhelyre, de amikor már szerencsétlen nem volt magánál, és az orvosára és a inasára is rátámadt, akkor a Bonn melletti Endenichbe, ami Európának akkor a leghíresebb hát tébolydája volt. Oda vitték, a felesége az utolsó hétig látogatta, de úgy tűnik, hogy az utolsó rajzát Budapesten készítette, utána nagyon vágyakozott volna ecset után, de hát nem adtak neki, meg hát nem is volt már értelme. Egy nagyon kegyetlen és keserű véget értő meg életének az 56. évében halt meg, éppen május 1-én halt meg, és az endenichi halálos ágy mögé az első képet tették ki. Tehát a Krisztus Pilátus előtt így is ábrázolják, így is fotózták le. Ezt a képet hozom én el mindig az előadásokra, és azért adom mindig körbe, mert van egy ilyen kiadvány Magyarországon, hogy a restaurálás előtt, ez 95-ben restaurálták utoljára Munkácsit, tehát 17 éve. A restaurálás előtt mintegy 5-10 centis lemállások láthatók. Itt ebben a 4 kinagyításon meg lehet nézni, hogy a restaurálás azért tartott sokáig és iszonyatos pénzt emésztett fel, mert a bitumenről lejöttek nagy részben, lepatogzódtak bizonyos részek. Nyilván a göngyölés és a szállítás következtében. Ne csak egy ilyen elterelő dolog volt, hogyha bárkinek kérdése van, tessék, lehet kérdezni és hozzászólni. Ennél sokkal lenyűgözőbb hatást tesz nyilván, ha ott leszünk Debrecen. Nem tudom, hogy ki nem látta Debrecen, ki nem látta így életnagyságban, legyen kedves föltenni a kezét. Aki nem látta. Én azt javaslom, hogy érdemes eljönni, tehát majd az őszi sorozatnál fogom hirdetni, mert én is, amíg nem láttam a képeket, ugye vetítettem, de amikor először elmentem Debrecen, amikor először lehetővé vált, hogy Debrecenbe visszakerül a két kép, mert ugye a harmadik az ott volt szembe az Ecce Homo. Szóval ott az emberek azért valamit a festészet nagyságából megéreznek. Mindenki megnézi, majd egy fél háromnegyed órát adunk erre. Utána van egy díszterem a Déri Múzeumban, ott fogunk még részleteiben elmerülni a képeknek, és utána megint visszamegyünk, és utána is megnézzük. Tehát mi csak ezért a három képért megyünk Debrecenbe. Hát utána van még a nagy templomban egy biblia kiállítás, azt megnézzük csak úgy turisztikailag, hogy fölmenjünk egy kicsit, és onnan belátni Debrecent, az még egy szép rész. De tessék parancsolni, kinek van kérdése a mai festményhez? Tessék? Ezek keresztek, mert a keresztnek a felső része az általában felirás. A feliráson a Biblia azt mondja, hogy három nyelven iratta fel Pilátus: héberül, görögül és latinul. Csak ezt teszi így kereszté, egyébként a keresztek ilyen T-alakú dolgok voltak, hogy később az európai festészet nagyon ilyesmit csinált belőle, ezért ne a Bibliát hibáztassuk. A keresztet tulajdonképpen a felirás tette azzá, mert a keresztnek két része volt. Volt a stipes, és volt ez a paludium, és körülbelül ez volt egy olyan 50 kiló, 50-60 kiló, ez volt egy olyan 30 kiló. Ezért is nem vihette Jézus az egész keresztet, csak a vízszintes részt. Hát az ember el nem bírja, főleg nem fölvinni egy dombra. Most tessenek elfelejteni a festészetnek a dolgait, mert ezek a függőleges részek itt voltak letéve. Ez egy állandó kivégző hely volt.
aki kivitte a vízszintes részt, arra rákötötték, és azt elbírta. Jézus háromszor összerogyott alatta, mert neki az is nehéz volt. És amikor kijöttek, akkor lehelyezték a földre, ráfektették az elítéltet. Maga a rászögezés is egy borzalom volt, de a legborzalmasabb az a bezökkentés volt, és utána leírják az egykorú források, hogy már a madarak lakmároztak a testükből a harmadik napon, amikor ezek kilehelték a lelküket. De itt Nisán hónap 14. napja szombatra esett. Szombaton senki nem maradhatott kint a keresztfán. Tehát azért

hogy a Jézus azért hal meg olyan gyorsan, mert nem a testi szenvedések oltották ki az életét, hanem az Istentől való elhagyatottság tapasztalata. Mert Jézus egy volt az Istennel, szerette az Istent, és soha nem kísérletezett attól azzal, hogy Istennel szembe kerülni, vagy bűnt elkövetni. És neki az a tudat, hogy Isten elhagyta, most mondok egy hasonlatot, hogy sokszor látjuk azt, hogyha valakit elhagynak itt a világon. Mondjuk összezördülnek a szerelmesek, és egyik ott hagyja már, és akkor a másik szinte meghal. Vagy van, amikor öngyilkos lesz, hogy nem tudom, mit mondjak. Nekem volt egy tanárom az egyetemen, és meghalt jegyes korában a menyasszonya, akit annyira szeretett, és utána 30 évig ezt az embert nem lehetett, tehát ez úgy ment, mint az alvajáró. Leadta az előadásait, de abban sok köszönet nem volt. Mert egyszerűen letaglózva élt, letaglózva járt. Tehát milyen ilyen hasonlatokat tudok erre nézve mondani, hogy Jézus az, hogy 3 órán belül meghalt a keresztre feszítés után, az a mérhetetlen lelki fájdalom, hogy a Jézus életet című könyv, amit ajánlok mindannyiuk figyelmébe, ami hát ehhez a legközelebb vezet, ehhez a drámához, az azt mondja, hogy ha valamelyikünknek gyermeke születnék, és a télen a fagyban látnánk, hogy a gyerekünk beleesik a hóba, de nem tudunk kimenni a házból, és nem jár arra senki, és ott fagy meg előttünk a hóban a gyerekünk. Ez a hasonlat is semmit mondó ahhoz képest, hogy mit jelentett Istennek végignézni Krisztus szenvedését, és mit jelentett Krisztusnak tapasztalatból megismerni Istennek a távolságát, vagyis azt, hogy Isten nem segíthet rajta, mert aki a bűnnel megterheli magát, azon az Isten sem segíthet. Tehát Jézusnak mindvégig meg lett volna a lehetősége, hogy azt kérje Istentől, hogy leszálljon a keresztfáról, mentse meg őt, de Jézus ezt a lehetőséget a Getsemáné kertbeli küzdelmében elvetette. Ott közel került ehhez. Azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Nem lehet másféle módja a megváltásnak? Nem lehet. Mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Tehát Jézus ott megküzdötte a küzdelmét. Annak a győzelemnek a végeredménye a golgotai győzelmes kereszttalál, hogy Jézus akkor se követett el semmilyen bűnt, amikor a legnagyobb provokációk érték, és ezért lehetett az emberiség megváltója, mert neki nem kellett volna meghalnia. És ezért adhatta az életét az emberiségért. Igen. Hát kedves hallgatóink, akkor köszönöm szépen, hogy eltetszettek jönni. A 4 hét múlva folytatjuk a magyar festészetnek szintén nagyon megragadó Jézus ábrázolásával. Köszönöm szépen, és akkor viszontlátásra. Tessenek még megnézni a kiadványokat.

Örülök, hogy ismét találkozunk. A mai alkalommal a második parancsolatról beszélünk, ugye ez elmaradt, valami félreértés volt, ha jól tudom, és kértek János meg Ági is, hogy ezt a parancsolatot tartsam meg én, talán azért, mert nagyon sokat foglalkoztam ezzel a parancsolattal, hiszen a képzőművészet kapcsán érintett vagyok én is, és sokat foglalkoztam azzal is, hogy vajon most akkor létjogosult-e a képzőművészet, ugye? Vagy egyáltalán mi ez, hogy bálvány, mi ez, hogy faragott kép, aztán nagy kérdések kerülnek itt előtérbe, egészen a Biblia legelejétől, mondhatnám, Ádám és Éva történetétől indul ez a probléma, Káin és Ábelen át, a bábeli torony, és nem akarom végsorolni az egész Ószövetséget, mert végestelen végig ez volt a probléma, a bálványimádás. Sőt, az Új Szövetségben is azt mondja Pál apostol, hogy a bálványimádók nem örökölhetik Isten országát, és Jelenések könyve pedig azzal zárul, hogy Jézus Krisztus eljövetele előtt közvetlenül az egész földre kiterjedő imádás és tisztelet kérdése lesz a tét. Tehát ez egy olyan parancsolat, ami azon túl, hogy mint erkölcsileg is nagyon fontos, és rejt magában hatalmas üzenetet, az a ne szól, hogy ne csinálj faragott képet, önmagában már jelzi, hogy az emberi természet hajlamos arra, hogy faragott képet csináljon. Hogy bálványt készítse magának. Calvin János azt mondja, hogy az emberi lélek egy bálványgyártó műhely. Így fejezte ki. Egy bálványgyártó műhely az emberi lélek. Állandóan az ember gyártja magának a képeket, a faragott képeket. Ezt is ki kell tisztáznunk, hogy mi ez, hogy faragott kép. Ma milyen megjelenési formái lehetnek, mert ugye hát ilyet nem nagyon látunk, hogy valami faragott szobor vagy kép előtt, bár ilyen is van. Emberek leborulnak, meghajolnak, megcsókolják, megsimogatják, felöltöztetik, kultikus tiszteletet adnak neki, gyertyát gyújtanak, stb. Hát van olyan vallás, ahol ezt is megteszik, saját szememmel láttam. Én is. De a döntő többség nem erről szól, hanem mi közünk nekünk ehhez, akik mondjuk ezt mi nem tesszük. Bizony ránk is vonatkozik. Ez egy egyetemes, hatalmas törvény. Háborúk indultak meg parancsolat nyomán. A mai napig el nem csendesedő viták keresztüzében van ez a parancsolat. Egyes egyházakban, ha olvassák a katekizmust, a 10 parancsolatot, nincs benne. Ezt a parancsolatot egy-egyben kihagyták, vagy az első parancsolat függelékének tekintették, és a 10-et ketté vették, hogy bepotolják a második parancsolat hiányát. Mi van ezzel a parancsolattal? Mi van benne, ami ennyire botránkoztató, hogy a 7. századtól a 11. századig háborúk, nemzetháborúk indultak meg, hogy most képrombolás, vagy képtisztelet? A bizánci ikontisztelet, a nyugati, illetve ikonellenesség, utána a nyugati képtisztelet ütköző pontján. Miről szól ez a parancsolat? Hát ismerjük mindannyian, de azért idézem a Mózes 2. könyve 20. fejezetének 4. versétől a 6. verséig az igét. Ne csinálj faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vízben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedéziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Egyes egyházak azt mondják, hogy ez a parancsolat nem önálló parancsolat, hanem az első parancsolat függelékének kell tekinteni, és emiatt van ez a vita, hogy most első, vagy második, vagy 10, vagy 9, vagy stb. Hát jól figyeljük meg. Az első parancsolat azt mondja, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálat házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ugye, ahogy tanultuk, hogy az első parancsolat az ember gondolkodását érinti, hogy ki az Istene, az idegen istenek ellen szól,
A második parancsolat pedig azt mondja, hogy az Isten, akit imádat és tisztelet illet meg, azt ne ábrázolja ki az ember, ne csináljon róla falagott képet. Tehát az Isten tisztelet módja ellen szól. A második parancsolat nem idegen Istenről szól. Mert volt olyan is, hogy Molokot, Astartét, Baált és más idegen Isten, például Dág Istent, ugye a filiszteusok halistenét imádták emberek, azt mondja, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Tehát aki egyértelműen egy idegen Isten, egy Baál, aki mondjuk termékenység Isten volt. Ilyen istened ne legyen, vagy Osiris, vagy Ízisz, vagy Rá, vagy Ré, ugye a napkultusz istene. A második parancsolat pedig azt mondja, hogy a te istenedet ne ábrázolt ki, és ezt az ábrázolatot ne tiszteld, és ne imád. Ez két különböző dolog, teljesen különböző dolog, mert azért érdekes ez, hogy figyeljük meg a konkrét példákat, hogy ezt nem csak úgy kitalálom, hanem amikor elkészítették a mindannyiunk által ismert aranyborjút ott a pusztában, amikor a tíz parancsolat után ugye a nép bálványimádásba süllyedt, akkor azt mondja Áron a népnek, figyeljük csak meg, 2 Mózes 32.4-ben. Ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Tehát a aranyborjúra mutat Áron, és azt mondja, ez a te Istened. Tehát érzik, hogy nem idegen Istenről van szó, nem azt mondja, hogy más Istenről van szó, hogy mondjuk ráhozott ki téged, vagy a Baál hozott ki. Nem, ez a te Istened. Vagyis ők Jahvénak gondolták őt, csak mivel egy kicsit összeszövődött ugye az egyiptomi bika meg a tehén kultusszal, hát azt mondják, hogy a bikának az ereje, a tehén termékenysége és egyebek, hát az Isten erejét és hatalmát közvetítik számunkra. Tehát nem idegen Istenről van szó, hanem az Isten kiábrázolásáról. Ezt nagyon fontos tisztán látnunk. Ezek a kérdések aztán újra és újra előkerülnek, majd vetítésnél is szólok erről, több történet is van az Ószövetségben, de talán egy probléma, egyetlen egy esetet emelnék még ki, aminek a képét itt láthatjuk ebben az Ószövetség a Művészetekben című könyvben, de majd a fotóját is láthatjuk, amikor Fragonard egy barokk festő ábrázolja, amikor az ország ketté szakad, és Roboám és Jeroboám kezébe kerül az ország 2, illetve 10 nemzetsége, akkor Jeroboám Bételben és Dánban 2 aranyborjút állít fel, hogy ne vonuljon le a nép Jeruzsálembe rendszeresen Istent imádni, mert akkor fél attól, hogy elveszíti majd a népet, mert az Isten igaz imádatának a helye ott van Jeruzsálemben, az igazi templomban. Ezért ő felállítja az oltárokat, és itt van fenn az aranyborjú. Nem aranyborjú, hanem egy borjú vagy bika, ugye? És megint mit mond, idézem, szó szerint ezt mondja a népnek, itt vannak isteneid, tudnék a bételi és a dán ábrázolása. Ó, Izrael, akik kihoztak téged Egyiptomból. Tehát azért mondtam ezt el, hogy nem idegen Istenről van szó, hanem az Istenről van szó, és az Istennek az ábrázolásáról és tiszteletéről. Tehát nem gondolta Jeroboám, nem gondolta Áron sem, és nem gondolta a nép sem, hogy az Isten bika alakú lenne, csak hatalmának, erejének megjelenítéséhez kerestek egy olyan Egyiptomban szokásos ábrázolást, amely kiábrázolhatja számukra ezt a jellegzetességet. Az ereje fölötti rendelkezés, a láthatóság, az ellenőrizhetőség, a befolyásolás volt és maradt mindmáig a cél minden Isten ábrázolásnál. Ugyanis az ember úgy akarja kezelni az Isten ábrázolását, ez az egészben a tragédia, ez a mágia, és ez a varázslás, és ez a bűn. Hogy úgy gondolja az ember, hogyha ő kiábrázolja, vagy valamilyen formában láthatóvá teszi, vagy tapinthatóvá, vagy tárgyiasítja, akkor ezt a tárgyat, akár a szfigyláda is lehet. Vagy lehet az a bizonyos kígyó, amit Mózes készített a pusztában, az Úr parancsára. Bármi lehet az, és azt a tárgyat elkezdi kultikus tisztelettel övezni. Akkor már bálvány. Akkor már bűn. És nagyon sokszor arra gondoltak, hogy ez a tárgy közvetít az ember számára valamiféle erőt, valamiféle hatalmat,
Ez egy tipikus mágikus gondolkodás. Gondoljunk például arra az esetre, amikor a bírák korában vagyunk, és Éli főpap, látva, hogy a filiszteusok megtámadják a népet, és arra gondol, hogy hát majd az Isten segít, de hát Isten nem segíthetett, mert a nép elhagyta az Isten törvényét, és bűnbe süllyedt, és bálványimádás követett, és rengeteg törvényszegés övezte őket, ezért arra gondolt Éli, hogy hát az Isten csak nem hagyja, hogyha a frigyládát felteszik egy ilyen ökrös szekérre, és oda viszik a csata színhelyére, hát az a frigyláda, az egy mágikus tárgy, az Isten jelenlétének a helye, ugye benne van a két kőtábla, amiről mi ott beszélünk most, és az Isten jellemét szimbolizálja, és oda vitték a csata színhelyére. És gondolta Éli, a frigyláda majd megvédi a népet. Megvédte? Nem. Elvesztették a csatát, és a filiszteusok elrabolták a frigyládát. Tehát itt Isten bemutatta, hogy nem lehet az embernek manipulálni, és nincs hatalmában uralni az Isten erejét. És az Isten nem befogható, és nem kantára fogható. Az Isten az nem az emberek akarata és kényekedve szerint használható különféle mágikus dolgokra. Ez tipikus pogány gondolkodásmód, hogy nekem mondjuk van hatalmam mondjuk birtokolni azt a kultikus tárgyat, vagy képet, vagy szobrot, vagy templomot, vagy erekjét, vagy most sorolhatnám tovább, mint ahogy a mai napig is így van, hogy egy erekjéért emberek képesek 6-800 kilométer gyalog lejárni. Vagy a különféle zarándoklatoknál ugyanazt a módszert gyakorolják, amit az ősi pogány, baál kultusznál, Babilonban, Rómában, görögöknél, indiaiaknál gyakoroltak, hogy van a szent tárgy, tanultam művészettörténetben, ezt tanítottam a gyerekeknek, hát teljesen egyértelmű, egy templomba behelyezik mondjuk azt az erekjét, és kórus körüljárót, szentély körüljárót csinálnak, és körbejárják. Körmenet, ugye? A körbejárás által részesülnek a tárgy mágikus erejéből, kisugárzó megszentelődésből, vagy valami jótékony hatásból. Ha elmegyünk Zalaszántóra, és megnézzük a buddhista sztúpát, ugyanez van. Buddhának egy kis csontszilánkját odahelyeztek, és körbejárókat csináltak, és 7-szer körbe kell járni. Ahhoz, hogy az erő áradjon az emberre. Az ember uralni akarja az Isten erejét, és úgy gondolja, a körtánc ugyanezt gyakorolja. Körbejárások, körtáncok, ezek mind-mind erre uralkodnak. Az Isten nem fogható be. Az Isten ereje nem olyan, mint ahogy az ember akarja uralni. Isten szabad, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. És ő nem az szerint ad erőt, vagy von vissza erőt és kegyelmet, hogy kinek milyen pénze, vagy hatalma, vagy pozíciója, vagy csatarendje, vagy tankja, vagy mit tudja, milyen van. Nem. Az Isten szabad. És az erkölcsi lényét senki nem manipulálhatja és uralhatja. Hát ezért, ha valaki arra hivatkozik, hogy mondjuk nálunk az igazság, és az Isten itt van, és ezt az Istent mi így és így irányíthatjuk ilyenni, Isten, ez maga tévedés, ez már bálványimádás. Az Isten szabad lény, és ezt a szabadságát nem engedi senkinek semmilyen formában korlátozni. A másik nagy félreértés, hogy az ember, amikor szeretné képmásba ötvözni, vagy formálni az Istenről alkotott elképzelését, félreérti az Isten üzenetét, mert egyértelműen kimondta Isten 5 Mózes 4.11-ben, 5 Mózes 4.28-ban, amikor a Sínai hegyről beszélt Izraellel, és megismertette az ő szövetségét, ugye a 10 parancsolatot, akkor azt mondja, hozzáteszi, égig érő lánggal égett, sötétség, felhő és homály borította, alakját nem látták, csak hang volt hallható. Ugye, önmagát? Alakját nem látták. Nem mutattak meg az alakját. A másik igehely, a 4. fejezet 28. verse. A fából, fémből készített istenek nem látnak, nem hallanak, nem esznek és nem szagolnak. És az embert is tanítja arra, hogy az Isten fenségét félreérted, amikor ugye Ézsaiás könyve 44. fejezetében olvashatunk arról, hogy
hogy egy szakács például, vagy egy agyagozó, vagy egy fafaragó készíti a maga szerszámát, és utána készíti a kenyeret, és akkorból egy kis tésztát leszakít, és utána gyurmál belőle egy kis emberi alakot. És ezt a kis emberi alakot elkezdi ott hajolni előtte, meg csókolgatni, meg amuletként használni, meg... És mondja, ember, hát milyen bolond vagy, hát ez a kis, ez szagolni tud, vagy a faragott kép, ugye, amit fából, vagy agyagból, amit az agyagkészítő, edénykészítő félreteszi. Szóval az ember olyan, bocsánat, buta tud lenni, hogy azt hiszi, hogy az általa készített kis állatkák, meg emberkék, meg kultikus tárgyak, az egész művészettörténet erről szól. Nagy része, hogy őskori művészetnél, hogy ilyen kis kultikus tárgyat készítenek, és akkor az ember meghajol. De nehogy azt higgyék, hogy ez régi dolog. A mai gyerekeknél például. Kabala tárgya. Kedves kis macikák. Vagy a kedvenc tollak. Megkérdeztem egyszer a diákjaimat, hogy kinek nincs ilyen kabala tárgya az osztályban. Hát mindenkinek volt. És mit gondoltok erről, kérdeztem őket. Hát szerencsét hoznak. Ha ezzel a tollal írom meg azt a dolgozatot, akkor szerencsét hoz. Vagy amikor emlékszem rá, hogy most ebben érzik, mi a probléma, annak a tollnak a fizikai valóságát én többre tartom, mint az Istent. A gyerek ezt így nem tudja megfogalmazni. De menjünk a gyerekektől a felnőttek világába. A felnőttek, lekopogom. Hogy vagy? Köszönöm jól. De lekopogom, hogy... És lekopogja. Látja a kéményseprőt, szerencsét hoz, a fekete macskát. És sorolhatnám az ilyen eseteket. Az emberek tele vannak babonával. Egyszer voltam falun, és egy helyzetbe kerültem, és amikor megtudták, hogy vissza kell mennem valamiért, amit otthon felejtettem, akkor emlékszem egyik asszonyra, hogy helyéhez kapott, jaj, szerencsétlenség fog benneteket érni az úton. Mondom, miért? Mert ez a régi népi mondás tartja, hogy ha otthon felejtettünk egy tárgyat, vagy valamit, akkor, hogyha én visszafutottam azért a tárgyat, és oda mentem az asszony, és hazaérünk, és fel fogod adni egy táviratot, hogy minden rendben volt. Előre megmondom. És akkor hazamentem, feladtam a táviratot, minden rendben volt, nem történt semmi. Nem méltó az emberhez. Ez nem méltó az emberhez, hogy egy fekete macska, egy lekopogás, egy babona, egy csillag, egy tenyér, egy asztrológia, egy írisz, egy láb, egy nem tudom, sorolhatnám tovább, az egész világ erről szól, hogy tárgyak, bolygók, csillagállások behatárolják az emberi sorsot, amit Isten szabadnak teremtett. Isten azt mondta, eléd betártam az életet és a halált. Válaszd azért az életet. Ha ez a mondat nem lenne benne a Bibliában, hogy válaszd, akkor teljesen értelmetlen 10 parancsolatról beszélni meg, választásról. Ezek mind mesék világába tartoznak. Ha benne van a csillagokban az életünk, meg benne van a tenyerünkben az életünk, meg a talpunkban, meg a szemünkben, hát akkor az egész életnek semmi értelme. Akkor bizonyos értelemben igaza van Calvinnak, hogy mindannyiunknak elrendelte Isten a sorsát, egyik része a csapatnak el fog pusztulni, és elvész, a másik meg üdvözül. Hát akkor minek küzdeni? Minek megszentelődni? Minek keresni? Minek lemondani? Hát az nem így van. Az Isten szabadsága az szent, és Isten ezt a szabadságot az embereknél is szent tiszteletben tartja, és abszolút mértékben tiszteletben tartja. Az embernek joga van elkárhozni, és joga van üdvözülni. Ezért mondta Ágoston, az, aki a létre hívott téged a te beleegyezésed nélkül, nem fog üdvözíteni téged a te... Nem, aki ne, a létre hívott téged a te megkérdezésed nélkül, nem fog üdvözíteni téged a te beleegyezésed nélkül. Tehát mindentől, minden embertől Isten megkérdezni, akarsz-e üdvözülni? Igen? Valaki egyszer azt mondta, hogy annyira szeretem az Istent, hogy mindent feláldoznék érte. És kérdeztem az Istent, hogy Uram, mit tegyek? Mindenről le vagyok, nem mondok érted, mert annyira szeretlek. És az Isten azt mondta, akkor tartsd meg az én parancsolataimat. Nem kis dolog. És akkor keresse az ember, hogy hogyan tartsa meg az Isten parancsolatait. Hogyan kérjen hozzá erőt és vezetést.
Harmadrészt az Isten szövetségét érti félre az Isten fenségén és szabadságán túl az az ember, aki bálványt készít vagy faragott képet, mert nincs szükség ilyenre. A Biblia azt mondja, nincs más közvetítő és közbenjáró Isten és ember között, egyedül Jézus Krisztus. Milyen jó, hogy nem kell hozzá földgömb, meg kép, meg függöny, meg tárgy, meg bálvány, meg baba, meg kabala, meg amulet, meg medve, nagy medve fiai, vagy farkas fiai, meg fókák fiai, meg kutyák fiai, meg ki minek tartja ugye az ősét, ugye bizonyos népeknél, hanem mi Isten fiai vagyunk. Minket Isten teremtett, titokzatos, csodálatos módon ruházott fel bőrrel, hússal, amikor még alaktalan kis sejtek voltunk, ott ő már számon tartott bennünket, és nincs más közbenjáró Isten és ember között. Nem kell más szemét keresni, sem anyát, sem férfit, sem nőt, sem gyereket, sem szentet, sem mást, egyedül Jézus Krisztus. Nem kell hozzá templomba elmenni, azt mondja a Biblia, Isten kézzel csinál templomban nem lakik, és embereknek kezei által nem tiszteltetik. Cselekedetek könyve 17. fejezet. Micsoda szabadság ez? Nem kell valahova elmenni, nem kell elzarándokolni, nem kell valami tettet végrehajtani, nem kell valami különleges dolgot csinálni, hogy Istennel kapcsolatba kerüljünk. A Biblia azt mondja, ima, fohász. Nem kell különleges testtartást felvenni, nem kell érte fizetni, nem kell hozzá különleges ruhába öltözni. De természetesen az ember, amikor az Istent megismeri, akkor rádöbben arra, hogy az Isten méltó arra, hogy amikor vele kapcsolatba kerülünk, akkor hát bocsánat, nem úgy ülünk, mint egy kocsmában, ugye? Ha vele beszélgetünk, hanem a tartásunkra ügyelünk. Hogyha vele találkozni akarunk egy helyen, ahol az ige megszólal, Isten szava, akkor ugye nem a munkásruhánkba megyünk oda. Mert érezzük, hogy hát ha a leghatalmasabb isteni lényel találkozunk, akkor méltó arra, hogy szépen felöltözzünk. És így tovább, és így tovább. De ha az ember villamoson utazik, vagy bárhol van, nincs korlát. Nem kell attól tartani, hogy Isten nem megszólítható. Ő mindig elérhető. Ez aztán a csodálatos lehetőség. Aki börtönben van, Isten ott van. Aki főz otthon, a fazekak között is ott az Úr, ha megszólítja őt. Aki elmegy közösségi helyre, vagy gyülekezetbe, vagy egy előadásra, Isten ott is jelen lehet. Nem korlátozza Isten magát. Isten szabad, és szabaddá tette a teremtményeit is. Isten féltőn szerető lény, ezért mondja a parancsolat, hogy ezért mondja azt, hogy mert én féltőn szerető Isten vagyok. Mindezt az, miért mondja, hogy ne csinálj faragott képet, ne imádd és ne tiszteld. Ugye ez is egy külön kérdés, mi az, hogy imádat, és mi az, hogy tisztelet, majd erre is kitérek. De azt mondja, hogy indokolja, hogy azért, mert én féltőn szerető Isten vagyok. Mert hogyha az ember átadja magát annak, hogy készít róla egy képet, egy elgondolást, egy hasonmást, hát mit tud az ember csinálni? Hát olyat, amilyet ő maga, nem? Hát soha nem tud többet egy ember adni, vagy egy lény adni magából, mint aki ő maga. Az ember nem tudja überölni önmagát, nem tud emberből angyalt csinálni egy ember. Néha a művészet határpontjain érezzük egy gyönyörű zenében, vagy egy gyönyörű szép festményen, vagy egy különlegesen mély versben érezzük meg, hogy valahogy több, mint emberi. De csak ennyi. De nem isteni. Ugye? Az ember nem tud Isten csinálni. És amilyen szintre megfaragja azt a képet, vagy bálványt csinál, arra a szintre viszi le azt a határtalan, szabad Isten lényét. És korlátozza. Mindig korlátba szorítja az Istent, és Isten ezt nem engedi meg. Azt miért? Mi miattunk. Mert ő többet akar nekünk adni, mint amik mi vagyunk. És sokkal nagyobb ajándékot akar nekünk adni, mint hogy egy tésztába gyúrt emberbe, vagy egy agyag bábúba higgyünk, és kérjük, hogy ez az Isten. Isten féltőn szerető, és gondoskodik az ember igényeiről valóságosan. És azt a parancsolatban még az is benne van, mert én féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed éziglen, akik engem gyűlölnek, és irgalmasságot cselekszem azokkal, akik engem szeretnek, ezer íziglen. Ez a része a parancsolatnak annyira megbotránkoztató volt sokak számára, hogy azt mondták, hogy az Isten igazságtalan. Az atyák vétkét a fiakban bünteti meg. Hát kedves hallgatók, hagyj idézek magából a Bibliából, hogy jól értsük ezt a kijelentést.
több ige helyet is idézek, különféle könyvekből szándékosan azért, mert hogy érezzék azt, hogy ez nem csak a 10 parancsolatnak a témája, hanem ez más helyeken is előfordul. Például 5. könyve Mózesnek, 24. fejezet, 16. verse azt mondja: meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyákért. Ki az ő bűnéért halljon meg. Ugye ez így igazságos. 2. Krónika 25:3-4. Amásia Júda királya ebben a szellemben cselekedett, amikor az őt megelőző király Joás elleni összeesküvés szervezőit és a gyilkosság végrehajtóit kivégeztette. De azoknak fiait, tehát ugye a gyilkosság szervezőknek a fiait, nem ölette meg, idézem szó szerint az igét, hanem azt szerint cselekedett, mint a törvényben, Mózes könyvében megiratott, amelyet az Úr parancsolt, vagyis amit az előbb idéztem, hogy a fiak ne ölettessenek meg az atyák vétkeiért. Ez 2. Krónika 25:3-4. Aztán Jeremiás könyve 31. fejezet 29-től 30-ig tartó versei: ama napokban nem mondják többé, az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásod bele, sőt inkább ki a maga gonoszságáért hal meg. Minden embernek, aki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik bele. Ezt különben azért szeretném így kiemelni, mert a mai napig ez egy vádisten ellen. Ez egy vádisten ellen, hogy Isten igazságtalanul megbünteti azt a személyt, aki tulajdonképpen nem is vétkes. És amikor el kellett menni a babiloni fogságba az izraelitáknak, mert vétkeztek, akkor ez a közbeszéd terjedt el Babilonban, így idézem Ezékiel könyve 18. fejezet 2. versében: már az Isten megfeddi a népet, és ezt mondja: mi dolog az, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani Izrael földjén, mondván, az atyák ették az egrest, és a fiak foga vásod bele. Íme, élek én, mondja az Úristen, nem lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek Izraelben. Íme, minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém. Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni. A fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét. Az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonoszsága. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úristen. Nem inkább azt, hogy megtérjen az útjáról és éljen? És azt mondjátok, nem igazságos az Úrnak útja? Ó, halljátok meg, Izrael háza, az én utam nem igazságosé? Nem inkább a ti utaitok nem igazságosaké? Ennek okáért mindeniteket az ő útja szerint ítélem, Izrael háza, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg azért, és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlásotokra ne legyen gonoszságotok. Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg azért, és éljetek. És itt a Biblia teljes világosan kitisztázza azt, hogy amikor azt mondja a Biblia, hogy harmad és negyediziglen megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, akik engem gyűlölnek, ezzel két dolgot állít. Az egyik, a bűnnek van hatása az utódokra. Ez tény. Egy alkoholista szülőnek van hatása az utódaira, hajlamossá teszi az alkoholizmusra a gyerekét. Egy csomó betegségnél megtapasztalta. Ez tényszerű. Egyszerűen nem lehet letagadni, hogy bizonyos embereknél, bizonyos dolgokra hatás átszármazik a gyerekekre. De akik követik az apai szokást, tehát a hajlamot öröklik, igen, harmad és negyed ízig, és majd ezt is alátámasztom, hogy miért harmad és negyed ízig, de ez olyan, mint az életmód témánál is, hogyha az öröklődés az a felhúzott ravasz, mondjuk egy pisztolyom, a hajlam. De hogy az a új elhúzza el ravaszt, az pedig az életmód, vagy a döntés. Hogy az ember választja-e? Mert nagyon sok gyermek, mondjuk a szülő alkoholizmusa után 100%-osan dönt, hogy én nem leszek alkoholista. Én annyit szenvedtem az apám alkoholizmusa miatt, mondjuk mondja a gyerek, hogy én többet az életben egy korty alkoholt nem iszok. Én sok ilyen embert láttam. Hogy azt mondta, hogy nem.
Tehát nem lett alkoholista, sőt, nem, hogy nem az lett, hanem pont az ellentéte lett. Abstinens lett. De van ellenpélda is. Apával együtt elkezd inni a gyerek, és alkoholista lesz. De akik engem gyűlölnek, vagyis az Isten törvényét gyűlölik. És ezt kell értenünk. A harmad és negyed ízlőnél pedig hagyj említsem meg azt a biológiai törvényszerűséget, egy csodálatos törvényszerűség. Megfigyelték, hogyha egy mutáció, vagyis egy öröklődő genetikai változás fellép egy egyednél, mondjuk egy embernél, vagy egy állatnál, teljesen mindegy, a génállományában, akkor ez a beteg gén, de öröklődő beteg gén, amikor találkozik mondjuk egy másik szülővel egy egészséges génnel, akkor felismeri az egészséges génrészlet, a beteg részletet, és bár egyesülnek egymással, de ezt megjegyzi egy enzim, hogy itt a beteg részlet, és 3-4 generáció kell arra, még felismeri, és mindig egy részét felismeri, és kivágja, és beépíti a helyeset. És 3-4 generáció alatt ezt teljesen ki tudja tisztítani a genetikai állományból. Tehát van egy biológiai mechanizmus, ami amikor ezt olvastam, úgy megdöbbentem, hogy igen, például mondjuk legyeknél végeztek ilyen kísérletet, amiből nagyon kristálytisztán ezt kivizsgálták, de aztán sok más élőlénynél is, így nevezik ezt, hogy genetikai reparációs mechanizmus. Hogy újraépíti, helyrehozza. Vagyis nem örök életű a rossz, hanem van határa. De a jónak 1000 íziglen megáldom azokat, akik jól cselekednek. Arra meg azt mondja a Biblia, olyan, mint egy tóba dobott kő. Hogy a hulláma megy, és egy jó tett, egy önzetlen cselekedet, egy szeretetteljes magatartás, az Isten igényének tiszta képviselete. Ennek a szellemiségét, ha mi képviseljük valakinek is, mondjuk elmondjuk egy munkahelyen, vagy a családjunkban, vagy a szeretteink körében, akkor olyan tapasztalatot élünk át, mintha valami tóba dobott kőnek a hulláma menne végig a parton, és nem is tudjuk már számba venni, hogy kinek ez a mondat mit jelentett, ő hogy gondolta tovább, aztán hogy mondta el a saját gyerekének, az hogy képviselte az iskolában, aztán a saját gyerek, stb. Nem lehet számon tartani. Hihetetlen történetek ezek. 1000 íziglen megáldja Isten a jót. Tehát itt is látszik, hogy a kegyelem messze túlárad és túl sugárzik a rossznak a hatáskörén. Csak sajnos, mivel olyan kevés jó van ez a világon, ezért a gonoszság sokszor tetőzik, de a Biblia azt mondja, hogy Isten küzd a jóért, és hordozzák ezt az emberek, akik ezt követik, ezt a áldás. Mi a faragott kép? Ez a következő kérdésünk. Mi a faragott kép? Tulajdonképpen röviden és felelősen annyit mondhatnék, hogy minden lehet faragott kép. Attól függ, hogy viszonyulunk hozzá. Minden. Egy faragott kép lehet egy anyának egy gyerek. És a gyereket annyira piedesztára emeli, annyira bálványozza, hogy a gyerekért mindent, és még az Istent is háttérbe helyezi. A gyereknek nincs kedve valamihez, és hát mondjuk az ütközik Isten törvényével. De hát a szülő kedvezni akar a gyereknek, akkor a gyerek lesz a bálvány. Egy ember is bálvány lehet. Egy ember is annyira Isten útjába állhat. Gondoljuk meg, Isten Ábrahámnak azt mondta, fogd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit te szeretsz. És áldozd fel. Képzeljük el, a világon a legjobban Ábrahám Izsákot szerette. De tudta, ne legyenek néked idegen isteneid előttem. És ő nem lépte át ezt a határt, csak szerette volna megmutatni, mert tudta pontosan, hogy a kísértő, aki kísérti Ábrahámot, és megfeddi őt, azt mondja, hogy hát igen, de hát le tudna-e mondani arról, akit a legjobban szeret. És a Biblia azt mondja, hogy nem, hogy le kell tudni mondani, hanem egyenesen követelménye a Krisztus követésnek, hogy így mondta Jézus, aki meg nem tagadja szüleit, házastársát, gyermekeit, feleségét, és mindent, az nem lehet az én tanítványom. És ezzel nem azt mondta, kedves, ne egy félreértsék, hogy neki most nem kell szeretni őket. Nem. Nem helyezhetjük Isten elé őket. Egyszer egy református prédikátortól hallottam, de nagyon mélyen megérintett. Akkor vettem el jó örömmel az én jövendő feleségemet, mennyasszonyomat feleségül, amikor elmondta, hogy számára
én nálam az Isten fontosabb. Ekkor nyugodtam meg, mondta az illető, mert ha a feleségének az Isten fontosabb ő nála, akkor ez a legjobb útra való és a házassági ajándék. Mert hogy az Isten törvénye lesz ott közöttük, és az Isten jelenléte, akkor az jobb. Mert lehet, hogy egy férjet egy asszony úgy szeret, hogy érdekében lemond az Isten törvényéről. Nagyon sok ilyen embert láttam. Tudja, hogy mit kéne tennie, tudja, hogy a házastárs ennek akadálya, és inkább azt mondja, hogy hát a békesség kedvéért. Legyen úgy. Értik ennek a nagy veszélyét? Most persze nem akarok szélsőségbe menni, és ne értsenek félre, mert vannak józan határok, és vannak bibliai mértékek. De bizony mindenki bálvány, és minden bálvány lehet. És csak úgy sorolásszerűen magunk teremtette Isten kép. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát én hiszek az Istenben, hiszek, na de hát ezt a dolgot, amit ír a Biblia, hát ezt na nem, hát szóval. Ezt azért már nem tudom elfogadni. De azt meg ezt elfogadom, mert én úgy gondolom, hogy belefér mondjuk az, hogy én mondjuk élettársi kapcsolatban élek valakivel. Igaz, hogy ott a 10 parancsolatban, hogy ne paráznák, hogy de hát ez van lehetetlen dolog, és tulajdonképpen az Isten kegyelmes, ő elnézi ezt nekem. Ugye érezzük, ez a maga teremtette Isten kép. Hogy én így gondolom, és hát ennyi. De a Biblia azt mondja, ez lehet bálvány. Az emberi hagyomány. Nagyon sok ember abban a helyzetben van, hogy hát így csinálták az elődök is. Hát nem lehet ez olyan rossz. Én ebben a közösségben születtem, ebben is halok meg. Hát tudom, látom, hogy nem egészen egyezik a Bibliával a tanítása. Na de hát a hagyomány, hát azért már van több száz éves hagyomány. Hát azokkal az emberekkel mi lesz? Hát az Isten nem irgalmatlan, és kezdi magyarázni. Értjük? Hogy most hát ez a hagyomány tulajdonképpen egy szent dolog, és most ne csak arra gondoljanak, hogy valami vallási hagyomány, de egyáltalán étkezés, lakberendezés, emberi kapcsolatok, hát így ettek az elődeink, így eszünk mi is, hát van egészséges életmódna, de hát az nem finom, hát az nem jó, ugye? És az ember azt mondja, hogy hát én erről nem tudok lemondani, akkor az ételbálvány. Mert az Isten mindig jobbat akar. Isten egészen addig akar bennünket fejleszteni, hogy az édeni szintig jussunk el. És mi volt az édenben a táplálék? Szóval nagyon érdekes ez, hogy mi az a bálvány. Lehetnek filozófiai, vallási rendszerek. A Biblia azt mondja, hogy a népek minden istene bálvány. Hatalmas nagy rendszereket. Mi is tanultuk a főiskolán a vallási rendszereket. A hinduizmus, a buddhizmus, a konfucianizmus, a taoizmus, stb. Nem akarom itt végigmondani. Akár a zsidó vallás, akár a iszlám vallás, mind-mind egy rendszer, amiben rengeteg érték van, rengeteg pozitív erkölcsi érték, tagadhatatlan. De rengeteg olyan pont van, ahol teljes ellentét van a Bibliával. És itt az embernek választania kell. Mit követ? Ha Indiába születtem, akkor én hindu leszek? Még önök is? Ha mondjuk Európában, akkor ilyen és ilyen egyháztagjának születtem, mert egy öntudatlan csecsemőkoromban mondjuk megkeresztelek, hát abba fog meghalni. Én úgy gondolom, hogy ez nem méltó az emberhez, mert az ember nem egy mechanikus lény, hiszen az Isten szabadságát korlátozzuk, hanem azt akarja az Isten, hogy mi felnőjünk, és mi döntsünk, gondolkodás, utánanézés, választás, ima, alázat következtében, hogy hol az Isten? Hol lehet az Isten tiszta beszéde? Hol hangzik világosan és egyértelműen, úgyhogy ellenőrizhetem, hogy nem iskolától, meg diplomától, meg valamitől teszik függővé, hanem attól, hogy én az Isten igéjét kézbe veszem, és leellenőrzöm, és én gyönyörködöm benne, és tőle kérek útmutatást és vezetést. Bálvány lehet a tudomány mitosza, például az evolúció. Erről tartottunk most előadássorozatot Veszprémben, és most Győrben tartunk egy 7 részes előadássorozatot. Az emberiség elgondolta, hogy az Isten helyett valakit vagy valamit találni kell, és találta az anyagot, találta az öntudatlan anyagot, a mechanikus anyagot, hogy véletlenszerű törvényeknek engedelmeskedve az egysejtű, kétsejtű, többsejtű, növény, állatvilág, halak, kétértőek, hüllők, madarak, emlősök kapcsán eljutunk az emberig. Kifejleszti magát az öntudatlan anyag egy emberig. Vagyis ezzel azt mondja az evolúció felfogása, hogy az anyag
magasabb rendű, mint önök és én, mert mi a agyunkkal, a legkorszerűbb számítógépes rendszereinkkel, NASA kutatóközponttal és laboratóriumunkban nem tudunk egy sejt alkotórészt előállítani. Tehát akkor az anyag többnek kell lenni, mint mi nekünk, mert ő elő tud állítani, de mi nem tudunk előállítani. Tehát az anyag több, mint mi vagyunk. A Pál apostol azt mondja erre a római levél első fejezetében, hogy a hiába való ság csapdájába estek, az Isten igazságát hazugságá változtatták, magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek, az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak képmásával, hiszen azokból fejlődött ki az ember. Egy csúszómászó, egy madár, egy állat az, ami ősünk akkor. Mint akik az Isten igazságát hazugságá változtatták, és itt a lényeg, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett. A teremtett dolog és a teremtő. A teremtőt követni kellemetlen dolog, mert erkölcsi követelményei vannak, aki nem akarja követni. Ezért inkább azt mondja, hogy egy csicsergő madár, nem aranyos. Vagy egy béka, én a békából származom, vagy egy medvéből, medve nagybe fiai, vagy a fókák nemzetsége, vagy a farkas fiai. Stb. Egyiptomiak pedig ugye Anubis, a kígyó, a macska, és nem akarom sorolni a különféle állatokat, mind-mind istenként tisztelték. Ez az igazság. De ma is az evolúció az egy modern bálványimádás, mert az evolúció szemléletében az ember megteszi az anyagban lévő, öntudatlan, véletlenszerű cél és ok nélküli statisztikai törvényt Istennek. Ezért mondja Salvador Luria, az Élet befejezetlen kísérlet című könyvében, a bevezetőben, tudomásul kell vennünk, hogy az életnek nincs értelme, se célja, se oka. Az élet értelmetlen. A biológia törvény ezt mondja, mert csak a statisztika irányítja. De hát, kedves hallgatók, így lehet ez? Az önök életének nincs értelme. Pedig az evolúció tanítása ezt mondja. Ha logikusak vagyok. Ezért lett a korunk világnézete a nihilizmus, a semmi, az egzisztencializmus. Ki vagyunk dobva a létbe, és az életünk értelmetlen. És az az ember élet, méltó élethez, hogy aki tudomásul tudja venni az élete értelmetlen, és mégis végéli, és nem lesz öngyilkos. Heideggernek ez volt a nagy tanítása. Ez a hiteles lét, hogy az ember emelt fővel végéli az értelmetlen életet. Ez egy emberhez méltó cselekedet. Csak nem tudom, szerintem azért az ember talán több is ennél. És akkor mehetünk az irodalom terébe, a tánc, az ének terébe.

végű igehelyet tud önöknek lediktálni, akit érdekel ezekkel kapcsolatban, mi a Biblia állásfoglalása, mind elítéli, és azt mondja, hogy az ember Istent akar játszani. És az eredmény ebben tragikus. El fogja veszíteni az Istent, és egyedül marad, Ézsaiás 8. fejezetében olvashatjuk, égre néz, és üresség, és letekint a földre, és sötétség, és homály, és sűrű sötétség. És nincs senki, aki segítsen. A Biblia azt mondja, hogy nem fog varázslás Jákobon, sem jövendőmondás Izraelen, 4 Mózes 23-23-ban. A Biblia szerint egy hívő embert fenyegethetik spiritisták, halottidézők, szellemidézők, átkokkal, meg szemmelveréssel, meg misztikával, meg ki tudja mivel. Nem fog varázslás Jákobon, sem jövendőmondás Izraelen. Istennek van hatalma ezeket az erőket uralnia, nem kell ezektől félni, ne is éljünk velük, mert aki él velük, az megfertőződhet, a hatása a lelkébe szívódik, és Sátán foggyulejtheti ezt a lelket. Ismerek ilyen embereket, akik ilyenekkel éltek, és nem tudtak szabadulni hosszú időn keresztül, hosszú-hosszú évekig kísérik Sátánnak a gyötrődése, kínja ezekkel a dolgokkal, hogy kedves hallgatók, ha egy jót akarunk magunknak, akkor fogadjuk meg ezt a parancsolatot, hogy ne csináljunk ilyet. Ne csináljunk ilyen faragott képeket, mert megfertőz bennünket és az életünket. Van belőle menekvés. Istennek minden fekvőt van hatalma. Megszállottakat is meg tudod tisztítani bőjterés könyörgéssel. Ez egy kemény lelki küzdelem, aki ilyenből ki akar jönni. Talán csak néhány szót arról, hogy a képek kérdése, a Bibliában nagyon sok helyen írunk, olvasunk arról, hogy Isten készteti, sőt, kéri, sőt, megbízza embereket, Aholiábot, Besalielt, a sátor építésénél, hogy hogy készítsék el a sátrat, hogy hogyan díszítsék, formákkal, kerubokkal, angyalokkal, faragásokkal, szövetekkel, díszítésekkel, ötvös munkával, stb. Hímzéssel, hogy hogyan készítsék el a frigyládát, művesen és szépen, hogy a salamonyi templomot hogy építsék meg, és így tovább. Sőt, mint említettem, Mózesnek is mondta azt, hogy azt a bizonyos kígyót is készítse el a pusztában, és feltekintve rá a hitnek a jeleként, aki Krisztust jelképezi, ugye a bűnélet életünk, azok megmenekülnek, ha hittel rátekintenek. Hát a Biblia jelzi azt, hogy Isten adott utasításokat, hogy készítsenek tárgyakat, építményeket, sőt, bizonyos értelemben alaki ábrázolásokat, de ezeket elvonta az emberi tekintetek elől, a szent helyre helyezte, nem engedett meg semmiféle kultikus tiszteletet, illetve amelyik tárgyat elkezdték tisztelni, például mondjuk ezt a bizonyos kígyót, elkezdtek neki áldozni és füstölni neki, Ezékiás király darabokra törette, porrá zúzatta, és Isten ezért megdicsérte őt. Ugyanis minden tárgy, ami kultikus tiszteletnek kezd örvendezni, abban a pillanatban bálvány. És így van ez a festményekkel is. Önmagában az, hogy lefestünk valamit, vagy lefotózunk valamit, lehet egy fotós bálvány. És számos embernél láttam fotót, amit letesz maga elé este, gyertyát gyújt, és meghajol előtte, és imádkozik hozzá, ahhoz a személyhez, akit ábrázol, mondjuk a mesteréhez. Egy fotó is lehet bálvány. A kép is lehet bálvány, ha én úgy tekintem, ha én varázserőt tulajdonítok neki, ha én kultikus tisztelettel övezem, ha meghajlok előtte, stb. Ezért a Biblia azt mondja, hogy Isten tisztelet céljára, se helyén semmiféle ábrázolás ne legyen. Ezt nagyon jól értették a zsidók, ezért a templomban nem volt semmi, és a zsinagógában semmi ilyesmi nem volt. És ezért lett aztán a következő és utolsó lépésünk az, hogy felsorolom a történelemben, hogy milyen útja volt a bálványimádásnak, hogy teljesen egyértelmű lett a reformáció kitisztálásával, hogy a reformátorok teljesen megértették, hogy Isten tisztelet helyére és céljára nem lehet kép, sem nem ábrázolás, sem semmi. Ilyet nem tehet az ember, és ez a mai napig ez a kérdés eleven, mert vannak egyházak, ahol vannak képek, vannak szobrok, és van tisztelet. És van meghajlás,
ugyan majd ezt is idézem, hogy azt mondják, hogy ez csak tisztelet és nem imádás, de emlékezzünk a parancsolatra.

Ne imád és ne tiszteld. Mert egy lépés választja el az egyiket a másiktól. Erről is külön könyveket írtak, hatalmas nagy teológiai traktátusokat. Én erről 50 oldalnyi dokumentumot állítottam össze, nem fárasztom önöket ezzel. De akit érdekel, szívesen idézek, mert bejelöltem ilyen érdekes részleteket, hogy ki mivel indokolja, hogy miért imádjuk a képeket, miért tiszteljük a képeket, és miért nem tiszteljük, hogy ki milyen indokot talál, próbál bibliai érveket hozni, hát persze ezek mind nem léteznek, csak az emberek úgy akarják látni, de azt mondják, hogy hát Isten is testélet érettünk, Krisztus, tehát nekünk is meg kell testesíteni Istent. Nem tudom, érzik ezt a faramúzi logikát? Vagyis, hát nekünk is testi formában kell kiábrázolnunk Istent, hogy imádjuk őt. Hát csak itt valami hibázik, ugye van közben egy második parancsolat, amit azért csak figyelembe kéne venni. Tehát az ember nagyon érdekes módon körbe tudja írni magának, hogy mit miért akar tenni, működik ugye a bálványkészítő műhely. Csodálatosan működik. Amikor sokszor ámulva hallgatom egyes egyházaknál, vagy egyes személyeknél, vagy egyáltalán embereknél, hétköznapi embereknél, még ateistáknál is, hogy egy nyilvánvaló törvényszegést és bűnt követel, amihez még nem kell Bibliát sem ismerni, csak egyszerűen hétköznapi paraszt embernek kell lenni, mert a józan ész határát átlépi, és elkezdi magyarázni, hogy miért teszi ezt. Úgy meg tudja magyarázni, hogy az ember majdnem elhiszi a végén már. Csak mondom, egy bökkenő van, hogy ez a 10 parancsolattal ütközik, és a józan eszemben is ütközik. De annyira meg tudja magyarázni. Kedves hallgatók, a legtragikusabb formája volt ennek a bálványkészítő léleknek a középkori kereszténység. Ez döbbenetes. Hogy mi volt a termése? A termése egyes becslések szerint 50 millió ember halála. A kereszténység nevében 50 millió embert kivégeztek. Ugye most, bocsánat, 56-os sokért vagy másokért jogosan emberek, szenvedő emberekért emlékünnepeket tartunk. Ki emlékezik meg arról az ember tömegről? Senki. Sőt, már nem tudom hány tanulmányt olvastam, hogy azt mondják, hogy tulajdonképpen ez egy szükségszerű dolog volt, tulajdonképpen az akkori embernek az jót tette, tulajdonképpen Istenhez közelebb vitte. Csak nem tudom, valami egybökkenő van ezekkel a mellettel, hogy ott van egy parancsolat, hogy ne ölj. Ugye, mintha ott lenne ez a parancsolat, de ezt az ember át akarja formálni. Így írtam a jegyzetemben, amikor írtam erről. Az eltorzult kereszténység faragott képet csinált a hagyományokból, a tekintélytiszteletből és az ember alkotta vélekedésekből. A Biblia mellőzésének és elvetésének szükségszerű következménye lett, hogy olyan istenkép formálódott ki az idők folyamán a kereszténységen belül, amely csak a legsötétebb pogány vallásokéhoz hasonlítható. Olyan istent képzeltek el, akivel fenyegetni, elrettenteni lehet, aki személyek megkínzásában gyönyörködik, és a véges földi létben elkövetett bűnökért örökké tartó kínkeserves szenvedéssel jutalmazza az embereket. Ez az istenség a pogány vallások emberáldozatokat igénylő isteneivel egyenrangúvá lett. Az embermilliók inkvizíció általi megkínoztatása és elpusztítása mögött ez a félelmetes és torz fantazmagória lett faragott képpé. Milyen mélyre süllyedhet az ember, akár a magát kereszténynek valló ember is, ha elhagyja az igei útmutatást. Odáig fajulhat, hogy legmagasabb rendűnek vélt elképzeléseivel is, csak a legadalantasabb emberi hajlamaival, vérszomjjal és bosszúvágyjal képes felruházni a maga teremtette Istent. El tudja hitetni önmagával, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik végrehajtják a borzalmas, válogatott kínzásokat a sötét föld alatti kamrákban, örömét leli az úgynevezett eretnekek kivégzésében, és elfogadja a kínzókamrákban kicsikart, kínzóitnak tetsző vallomásokat. Ez szerintem ez a legmélyebb pontja az emberi történelemnek. És ezt mindezt a kereszténység nevében. Ha eltér az ember a Bibliától, akkor ilyen eredményei lesznek. Szóval ez bizonyítja a legjobban, hogy mit ér a bálványimádás, és mi a következmény. Félelmetes dolog ez, szomorú dolog, hogy ezt a szörnyűséget a kereszténység hajtotta végre. És amikor keresztények mentek el Amerikába felfedezni, vagy elmentek Afrikába felfedezni, vagy Ázsiába felfedezni részeket, mivel járt a kereszténység felfedezése, gondolom nem árulok el nagy titkot. Nemzetek, emberek, tömegek kiirtásával. Mint a legyet úgy írtották. Ugye láttuk a Kolumbusz filmben, aki látta. Vagy olvashatjuk a történelmi dokumentumokat. Ezért nem akarták beengedni Kínába se a keresztényeket.
mi nem akarjunk vérszomjasak lenni és bosszúállók, mert ahol a kereszténység megjelenik, mármint a Bibliától eltérő, magát kereszténységnek nevező vallás megjelenik, ott ez az eredmény. És kedves hallgatók, amikor most itt állunk az unió lépés előtt, és itt állunk egy olyan pont előtt, amikor emberek szeretnének újra egy egységes keresztény Európát. Vajon mi alapján akarnak egységes keresztény Európát? Majd erre is kitérek a végén. Nézzük meg röviden, hogy a történelemben hogy ment végig, hogy vonult végig zárásként ez a folyamat. Harmadik században vagyunk. Ugye, hogy mi volt az első, második században, aztán nem is mondom, mert annyira egyértelmű az, amit elmondtam. Semmi. Semmiféle ábrázolás, semmiféle kultusz, semmiféle képtisztelet, faragott, nem létezett. Az őskereszténységnél ez a kérdés nem létezett. 300-ban vagyunk, az elvirai zsinatnál, a legkorábbi zsinat, amelynek kánonjai vannak, és ránk maradt, a 36. kánonja így szól, úgy határoztunk, hogy ne legyenek festmények a templomban, nehogy falra fessék azt, amit tisztelünk és imádunk. Ezt az Ókeresztény Egyházkor Fegyelme című könyvben olvashatjuk az 50. és a 254. lapon. Cézáreai Eusebius 263-339 között élt, írt egy levelet a nagy Konstantin nővérének, és arról értesíti, hogy nem küldheti el neki Krisztus kért képmását, tehát 4. században vagyunk, mint hogy a Szentírás tiltja a képek készítését. Tudják? 3.-4. században, hogy mit kell tenni? Igen, abszolút tudják. Nincs kérdés. 8. század elejénél vagyunk. A 8. század elejére olvashatjuk Félegyházi József az Egyház a korai középkorban című művében a 279. oldalon. A 8. század elejére a képtisztelet sok babonás elemmel szennyeződött. Nem ritkán szinte varázserőt tulajdonítottak egy-egy híresebb képnek. Egyes fanatikusok a szent képek előtt hajbókoltak, térden csúsztak, előttük imádkoztak olyan formán, mintha imádnák a képet. Voltak, akik az eukarisztiánál is többre becsülték, sőt akadtak papok is, akik oltár helyett ikonokon miséztek. Az oltári szentségbe a képekről lekapart festéket keverték. Harmadik Leó, 8. század, megindul a küzdelem, 726-ban tette meg ez a bizonyos Leó császár a képtisztelen ellen az első lépéseket, 730-ban szigorú rendeletet adott ki, amelyben megparancsolta, hogy mindenfajta szentképet, így a Szűz Mária és a Krisztus képeit is el kell távolítani. Aztán fia, 5. Konstantinosz fokozta a képtisztelők üldözését és elítélésükre 754-ben Hieraiban a képtisztelet báványimádásnak mondotta a képtiszteletet. A nyugati egyház 769-ben a laterális zsinaton elvetette a hierai zsinat határozatait, és a jeruzsálemi, az antiókiai és az alexandriai pátriárkákkal egyetértésében ajánlotta a képek kultuszát. 787-es Nikiai 7. egyetemes zsinat elvetette a képromboló zsinat határozatait, és a szentírásból, valamint a szent hagyományból vett érvek alapján jogosnak mondta a képek tiszteletét. Hát itt a szentírást, hogy használjuk, ugye ezt már ismerhetjük az egyház történelemből. Ez különben Szántó Konrád, a katolikus egyház története első kötet 295-97. Oldalán olvashatjuk. És megindul egy nagy küzdelem, egy harc, ami fizikai harccal is párosul, ebben most nem szeretnék belemenni. Ismétlem, itt vannak most dokumentumok, amiket majd, akit érdekel, szívesen felidézek belőle érdekes részeket. Egy fontos lépés. A 11. századtól eltűnik a képrombolóknak a tere, marad a képtisztelet a 16. századig, és akkor a Niceai egyetemes, 7. egyetemes zsinaton, ja, bocsánat, ez még hosszú téma, visszatérek a, igen, a trienti zsinaton 1546 és 1563 között meghozta az egyház, ugye katolikus egyház, a reformációval való nagy konfrontációból a határozatot,
és ajánlotta és leírta a következőket. E parancsal nem ellenkezik a képeknek az egyházban bevett használata. E parancsot nem szegik meg, akik a Szent Háromság személyeit ábrázolják. Krisztusnak s a Szentetnek képeit rajzolni és tisztelni kell. Tehát először engedés, utána parancs. A második helvét hitvallás 1566. március 1-én válaszolt, ugye a reformátorok válaszoltak a katolikusoknak erre a megnyilvánulására, és a következőt írták. Isten képmásai, minthogy pedig az Isten láthatatlan lélek és véghetetlen valóság bizonyára semmiféle művészettel vagy képpel nem ábrázolható ki, ezért nem általjuk az írással Isten képmását merő hazugságnak nevezni. Elvetjük tehát nem csak a pogányok bálványait, hanem a keresztények ábrázolásait is. Krisztus képmásai, mert jól lehet, Krisztus magára öltötte az emberi természetet, ezt nem azért tette, hogy szobrászoknak és festőknek legyen mit kiábrázolniuk. Ezért helyeseljük a régi írónak, Lactantiusnak a véleményét, aki így szólt, kétségtelen, hogy ahol kép van, ott nincs igazi vallás. Ez elgondolkodható, hogyha ezt logikusan végigvisszük, akkor azt mondhatjuk, ahol kép van, mondjuk egy közösségi helyen, ott nincs igazi vallás. Ha mérlegbe tesszük a Szentírás mérlegére az egyház kérdést. Állítjuk, hogy ugyancsak helyesen járt el a boldog Epifánius püspök, aki minden a templom ajtajában talált egy függönyt, ugye ez egy régi ókeresztény püspök, talált egy függönyt, amelyre Krisztusnak vagy valamilyen szentnek a képe volt festve, eltépte és leszette azt úgy, és úgy látta ugyanis, hogy a Szentírás tekintélyével ellenkezik az, ha Krisztus egyházában emberi képmás függ. És ezért meghagyta, hogy attól kezdve Krisztus gyülekezetében ne függessenek fel olyan függönyöket, amelyek a mi vallásunkkal nem férnek össze, hanem inkább vétessék el ez a megbotránkoztató dolog, amely méltatlan Krisztus egyházához és a hívő néphez. Egyébként helyeseljük Szent Ágostonnak ezt a véleményét, ne legyen a mi vallásunk emberi alkotásoknak tisztelete, mert többet érnek azoknál maguk a mesterek, akik ilyeneket alkotnak, de azért őket sem kell vallásos tiszteletben részesítenünk. És így tovább. Az utolsó pont, második vatikáni zsinat, második vatikáni zsinat, Karl Rahner és Herbert Forgrimler teológiai kisszótár című könyvéből idézem. A képek tisztelete relatív kultusz, mivel lényegéből következőleg az ábrázolt személyre vonatkozik, csak őt illetheti meg az abszolút kultusz, tehát csak egy relatív kultuszt adunk a képnek, hogy az abszolút kultuszt illető személyt részesítsük ebből a kultuszból. Ugye a képnek nincs önálló kultikus értéke, igazi imádásban kizárólag Istent lehet részesíteni, a képnek csak tisztelet jár. E tisztelet súlya és jelentősége azonban növekedhet az egyházi hagyomány, vagy magának a képnek a története következtében. Az Erekjékről ezt írja. A szentek földi maradványai, amelyeket az egyház tiszteletből őriz, és bizonyos tisztelettel vesz körül, amely azonban voltak éppen maguknak a szenteknek szól. Az ilyen tiszteletet nem szabad elvileg utasítani. Harmadik, szentek tisztelete. A tanítóhivatal szerint megengedett és hasznos, és máshol a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium 50. és a következő részében, de nem kötelessége az egyes hívőnek. A szentek tisztelete összhangban van a Szentírással. Ugye mondjuk ezt nem tudom, honnan veszik, de hát ezt állítják. Az egyház tévedhetetlennek tartja magát a hivatalos boldoggá és szenti avatásban, mivel a szent ama tulajdonsága, amelynek követésére méltónak elismerjük, Isten kegyelmének ajándéka, a szentek tisztelete mindig magának az Istennek dicsérete és dicsőítése is. A vallásos embernek nehezére esett a szentek tisztelete, mert a tisztelet teremtett valóságra irányul, amely nem azonos az abszolútummal. Ezzel szemben meg kellene gondolni, hogy valóban tökéletes vallási aktus a teremtményt is meg tudja találni Istenben, mert a teremtmény érvényessége nem csökken, hanem gyarapodik Isten növekvő közelségében. Magyarul tisztelhetjük a szenteket, az erekjéket és a képeket. Nem változott a dolog, mai napig így van. Egyáltalán
már az önmagában is kérdés, hogy van kép. A kép maga jelenléte már probléma, mert azt mondja a Biblia, hogy ne csinálj képet, ahol pedig kép jelen van, ott probléma van. Csinálják, működik a tisztelet, működik a kultusz, és így megy tovább ez a mai napig. A kérdés nem csendesedett le, a kérdés elevenen él, mindenkinek magának kell egy döntést hozni ebben a kérdésben. Mindenkinek át kell gondolni az életét, hogy ő mit választ. Egy biztos, a Biblia azt mondja, hogy ez egy isteni parancsolat, szent parancsolat, aminek a megváltoztatása az emberi lényt megváltoztatja. Döntenie kell, hogy mit választ, és a kihatása örökérvényű lehet. Még szerettem volna azt megemlíteni, hogy a Jelenések könyve 13. fejezetében olvashatunk arról, amikor gazdasági, politikai és vallási egység lesz a világon, akkor elő fog jönni egy kultusz, egy bálvány, egy faragott kép, egy hasonmás, ugye egy vadállattól beszél, akinek van egy hasonmása, elkészítették, és egy bélyegéről beszél. Ez egy külön tanulmánytárgyát képezi, hogy mi ez, érdemes kutatni, és amikor vallási egységre jutnak emberek és az egész föld, akkor ez a kérdés előtérbe kerül, mert az a bizonyos bélyeg a homlokra és a kézre kerül, és akik nem imádják a fenevadat és annak bélyegét, azok megölettessenek. Tehát egy halálos rendeletről van szó, vagyis ez a kérdés még nem teljesült be, itt vagyunk előtte, számíthatunk rá. Majd figyeljék meg, amikor a vallásos törvényeket hoznak, amelyek esetleg ütköznek a Biblia törvényeivel, nemzeti, európai vagy akármilyen földi szinten, akkor senkikkel sem kerülheti ki azt a döntést, hogy ő neki választania kell. Azon az áron is, hogy az életét fenyegetik. De nézzük csak végig a történelmet. Isten azokat hogy mentette meg, vagy hogy hordozta, akik halálos veszedelembe kerültek az ő törvénye miatt, és hogyan mentette meg? És azt mondja a Biblia, hogy ott a 7 utolsó csapás ideje alatt, amikor el fognak jutni az emberek odáig, hogy az utolsó záró fejezete az emberi történelemnek, és kijön a halálos rendelet, akik azt megérik a 7 utolsó csapást, azokat Isten meg fogja védeni, ahogy megvédte az egyiptomi 10 csapásnál az izraelitákat. Tehát Isten oltalom alá helyezi azokat az embereket, mert akkor már nincs tétje annak, hogy a halálukra esetleg embereket megmenthetnének. Előtte még lesz ilyen üldözési szakasz. Tehát ez a kérdés még előttünk vár beteljesedésre, de a Biblia jelzi azt, hogy a bálványimádás, a második parancsolat témája az még forró kérdés. Ez egy forró kérdés. Van még egy ilyen forró kérdés, a Biblia szerint ez a 4. parancsolat, akinek van füle, hallja, hogy milyen új törvényeket akarnak hozni. A 7. nap parancsolata, ami megint egy nagyon nagy kérdés, és a kettő össze fog szövődni egymással. Csak úgy jó, hogy tudjuk a Bibliából ezeket, mert akkor majd készülhetünk egy ilyen döntésre. A vetítés előtt a záró idézet. Calvin azt mondta, hogy az ember értelme olyan műhely, ahol állandóan bálványok készülnek. Másodlagos kérdés, hogy ezeket a bálványokat ezt követőleg fából vagy kőből kiformáljuk-e. A lélek nemzi a bálványképet, a kéz hozza a világra. Az institúcióból idézünk. Aki a második parancsolat időszerűsége után érdeklőd, nem maradhat abban a megnevezett bálványképnél, hanem meg kell magát kérdeznie, hogy ő maga készít-e hamis elgondolásokat Istenről. A fa, kő vagy festék anyagának felhasználása nélkül is. Mert ha igen, pontosan azt teszi, amit az ószövetségi világ képalkotói, formál magának Istent a saját elgondolása szerint. Tehát ettől óv bennünket a Szentírás, hogy ezt ne tegyük, mert a legnagyobb bálvány itt bent az elgondolásainkban lehet. Hát még néhány képet nézzünk meg, ha még van türelmünk hozzá. Tutankámon fáraónak látjuk a trón székét, és ott van a fáraó és az egyik hölgy, fölöttük pedig a rá, vagy a ré napisten jelképező ábrázolás. Ott vannak a kezek, amik a napsugárból nyúlnak ki,
vagyis Istennek tekintik a napot. Nem véletlenül a legnagyobb csapás Egyiptomnál melyik volt? Az utolsó előtti mi volt? A sötétség. Megmutatta Isten, hogy napközben sötétséget tud teremteni, vagyis a nap az nem Isten. A nap csak teremtmény. Az egyiptomiaknál a szobor is bálvány volt. Harmadik Thotmesznek látjuk a szobrát, aki Mózesnek volt a riválisa, amikor ő menekült el, ő volt az ellenfáraó, aki a trónra került, és 40 évig ő volt a fáraó, és amikor ő meghalt, akkor jött Mózes az új fáraóhoz. A szobrokat is bálványként imádták és tisztelték, Istennek kijáró hódolattal, kultikus szertartással szolgáltak neki. Egyiptomban a kígyó is bálvány volt. A kígyó is az Isten jelképe volt. És Mózes kígyója, látjuk Arik Bayer festményén, felfalta az egyiptomi varázslóknak a kígyóját. Ugye nem tudom, figyelték, hogy minden csapás az egyiptomi bálványokra mérődik. A Nílust szent folyónak tartották. Isten vérítette és ihatatlaná tette a Nílust. Hogy érzékeltesse, hogy nem Osiris és Ízisz a Nílus ura, hanem Isten a Nílus ura. És amikor megkapta Mózes a kőtáblát, látjuk a középkori ábrázoláson Istentől, hát persze egy kicsit primitív ábrázolás, Isten nem engedte azt, hogy a kőtáblákat és a frigyládát is kultikus tisztelettel övezzék, ha mégis ezt tették, akkor figyelmeztette a népet. Lásd Éli főpap esete. De aztán később a frigyláda eltűnt, ugye? És nem lett meg, és a mai napig nincs meg. Elgondolkodhatóak ezek a dolgok. Isten nem jelentette ki Jézus születésének a dátumát. Mai napig nem tudja senki, hogy Jézus mikor született. Nézzük meg az emberek, mit csináltak Jézus születésében. Látjuk a Nikolás Pusszen festményén a aranyborjú imádását, amikor körtánccal akarnak részesülni az általuk mágikusnak vélt erőből. Ugye ott látjuk Mózest, amint rámutat, és azt mondja, ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptom földjéről. Itt van ez a bizonyos poznára tűzött jel a kígyó, amire Mózes mutat, hogy aki feltekint rá, az megmenekül. Ennek az elpusztítása is akkor következett be, amikor a kultikus tárgyén kezdték tisztelni. Mert az egész dolog, nem tudom, érezzük ugye, hogy az egész logikus, mert ez mindaz, amit elmondtam, az nem abból következik, hogy én felépítettem és egy logikus rendbe szedtem az előadás témáját, hanem az Isten jelleméből következik mindez. Isten jelleméből következik a bálványokhoz való viszony. Itt látjuk egy romantikus festőnek az ábrázolását, amikor Salamont mutatja be, amikor megy hozzá a etióp királynő, Séba királynője, és a bölcsességéről tényleg himnuszokat zeng, amikor látja az ő bölcsességét, és a környezetének a szépségét, rendjét, az énekeseket, a faragványokat és mindent, és Salamon csodálatos válaszait elámélkodott, elállt a lélegzete is, hogy Istennél ilyen ismeret van Istenről. És szemlélteti a Biblia az ő bölcsességét, amikor ezt a két parázna asszony közötti igazságtételt ábrázolja Raffaello festménye, amivel kristálytisztán rávilágított arra, hogy melyik az igazi anya. A szív legmélyebb érzelmeit nem lehet letagadni. És a világ legbölcsebb embere, Salamon, a jeruzsálemi templommal szemben felállított bálványimádó templomban szolgálta a bálványisteneket. Ez volt életének a mélypontja. Eltávozott Istentől. A legbölcsebb ember idáig eljutott. Döbbenetes, nem? Az ember hova tud eljutni, hogyha eltér Istentől? Ugye szépen, fokozatosan hágta át Isten törvényeit. És egyre több ponton, és a végül odáig jutott, hogy ilyenre volt képes.
aztán megtért, de jelzem, hogy ne gondoljuk azt, hogy kis kísértése az emberi léleknek. Salamont látjuk Rembrandt festményén, az ő bálványa az érzékiség volt, a nők. Ő egy filiszteus, tessék? Sámson, nem azt mondtam? Bocsánat, akkor Salamont mondtam, elnézést. Sámson. Ő egy filiszteus nőt vett feleségül, már a esküvő megcsalta lélekben, utána később fizikailag. Aztán amikor a bosszúját végrehajtotta, akkor megy haza, már egy másik férfié volt a nő. Akkor még újabb bosszút forralt, utána azt a nőt kettével feldarabolták a filiszteusok, meg megégették, hát ugye csodálatos történet ez. Aztán Sámson életének a vesztét is egy nő okozta, Delillát látjuk, amikor elárulja a legnagyobb titkát, az Istennel kötött szövetségének a titkát egy pogány nőnek, de ő mindenre képes csak, hogy az ő kegyeit élvezze. És ott látjuk a Rubens festményén, hogy már jönnek a filiszteusok, és elfogják őt, itt pedig levágják a haját Sámsonnak. Szóval érdekes a művész, hogy ábrázolja ezt az önfelett belebódulását a vakságba. Nézzük meg ezt a döbbenetes vakságot, és utána következett Rembrandt festményen a megvakítás. A lelki vakság után jött a fizikai megvakítás. Utána pedig a döbbenet, amikor visszatekint, ugye itt még a szeme épp, ezt Salamon G. Salamon festményén látjuk, hogy beteljesedik rajta a példabeszédek könyvének tanítása, hogy akit egy ilyen asszonynak a kötelei fognak meg, azok olyanok, mintha lebékjózták volna. És döbbenettel nézi, hogy az, akit szeretett, megcsalta. Ő pedig nézzük meg, mint egy győzelmi lobogót lebegteti a haját Sámsonnak. Hát igen, akit az érzékiség fogva tart és rabulejt, az ilyen veszélyeknek nézheti magát, az érzékiség és a nő lehet számára a bálvány. Hát a mai világban abszolút ezt látjuk. A nő bálvány lett, az érzékiség bálvány lett. Hát nem tudunk hova nézni már az utcán, mert mindenhol ott néznek ránk a mesztelen nők és az érzéki hölgyek. Tehát nagyon nehéz korban élünk ilyen szempontból. Fragonard festményét látjuk. Ugye itt ez a király rögtön megfenyegette az Isten emberét, hogy fogjátok el és öljétek meg, hogy ezt merte nekem jövendőlni, hogy majd ketté szakad az ország, és majd mi, hogy fogja Isten elvenni tőle a hatalmát. Megszáradt a keze. Utána pedig rögtön a saját magát féltve azt mondja, hogy imádkozz értem, hogy az Isten visszaadja a kezem mozdulatát. És akkor visszatért a kezébe az erő. Illés. A pogány, báványimádó Baá papok ellen kelt fel, mert egész Izrael életét megfertőzték. Egy középkori ikont látunk, Illés tüzét érzékelteti a művész ezekkel az erőteljes színekkel, amikor a pusztában ott hoz, viszi neki a holló a táplálékot, és így várja Isten utasítását, hogy mikor induljon a nagy szolgálatára. Itt láthatjuk a Babilonban Nabukodonozornak a bálvány szobrát, amit felállított, és megparancsolta minden embernek, hogy imádják ezt a szobrot. De három héber ifjú nem imádta. De a tűzben négy alak van, mert a negyedik Isten fia volt, aki megmentette őket. Az ősi római katakombában látjuk a három héber ifjút. Itt még nincsen negyedik, az a személy, aki megmenti őket, mert nem voltak hajlandók báványimádásba merülni. Dánielt is arra akarta rábírni egy hazug rendelettel, ugye Hámán a királyt ezzel vette rá, bocsánat, nem Hámán, hanem az udvarban található ellenségei azt tanácsolták a királynak, hogy olyan rendeletet adjon ki, hogy senki nem imádkozhat senkihez, Istenhez, csak ő hozzá. 30 napig. Dániel tudta jól, hogy itt Isten törvényét háthágja ez a rendelet. És szokása szerint felment a szobájába, és imádkozott. Bedobták az oroszlánok vermében, és a Briton Rivier romantikus festő mutatja be, hogy ott áll oroszlánokkal szemben Dániel,
akiknek semmiben nem kerülne az embert szétroppantani, és mégis Isten leállítja őket, és ő rájuk tekint, és tudja, hogy Isten jelen van, az ő angyalai megfékezik az oroszlánokat. Belsazár, aki kőisteneket, faisteneket és báványisteneket imádott, és elhagyta az Isten igazi tiszteletét, Isten megbüntette. A belsazári lakoma Dániel könyve 5. fejezetében olvasható Rembrandt festményen látjuk, amikor felírja a kéz a falra, megmérettél, és hiával találtattál, menemenetekkel Ufárszín, és Isten megítél téged, és ezen az éjszakán elveszi az életedet, mondta Dániel néki. És a döbbent király arca, a bálványimádásnak ez a következménye, a vakság, az önzés, az erőtlenség. Nikodémus, aki 3 évig nem fogadta el Jézus üzenetét, amikor Jézus meghalt, és Duccio festményén látjuk, hogy szedik le a keresztről a testet, ő is oda megy, megvallja a hitét, bátran kikéri Arimatiai Józseffel együtt a holttestet, hogy eltemethessék. És emlékezik arra a Poznára tűzött jelre, amit Krisztus idézett, amiképpen Mózes felemelte a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának is felemeltetni. Nikodémus megtért. Krisztusra tekint, megérti, hogy ő az a bizonyos kígyójelkép, ő tette magát, bűnné érettünk, és a művész ezzel a fehér lepedővel köti össze a testet Nikodémussal, és a közelebb megyünk, láthatjuk az arcát, láthatjuk a cselekedetét, nyíltan farizeusként és a nagy tanács tagjaként vállalta a szégyent, hogy egy ilyen embert, egy kárhozott bűnözőnek a temetését levezényli. Ezzel megvallotta a hitét. Az arca elárulja, hogy megértette, hogy ő az a bárány, aki elveszi a világ bűneit. És ő értette most meg, hogy ez iránt, a bárány iránt a legnagyobb tisztelettel és imádattal tartozik. Nem volt számára semmi sem drága, se hírnév, se tekintély, Krisztus követője lett. Ő testében vitte fel bűneinket a fára, és az ő sebeivel gyógyulánk meg, olvashatjuk Péter apostol levelében. Ő az egész életében a legnagyobb művet hajtotta végre, hogy megszabadítson bennünket mindenféle bálványtól, és az Isten képet formálja ki a lényünkben. Robert Cresshall mondja, lábad mell járni mennyei javunkért, annyiszor szokott bénán csügg, sós ár szennyezi, szent véret hosszan rácsorog. Magad szétosztó két kezed nem mozdul, mégis folyton ad, ó, adjon is, mert bár szegek ütötték át, mégis szabad. Jézus Krisztus nagy árat fizetett azért, hogy nekünk ne kelljen bálványokat, pogány istenképeket, saját elgondolásokat követnünk. Ő a mi közvetítőnk Isten és ember között. Ő a mi megváltónk, és nincs más közben járó Isten és ember között, egyedül Jézus Krisztus. Ez egy olyan felszabadító üzenet, aminek a hordajere, hogyha az emberi lélekbe beletalál, akkor az ember tudja, hogy kit kell imádni és tisztelni. Hát köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet. Elnézést, hogy itt hosszabb voltam, de nehéz egy ilyen témáról röviden beszélni.

És akkor a mai Isten tiszteletem pedig két olyan gondolatról hadd szóljak köztetek, amelyről azt mondhatom el, hogy az én személyes hitéletemben az utóbbi időszakban különösen fontossá vált számomra, különös hangsúllyal érintett meg, és én egyszerűen szeretném megosztani veletek azt, ami számomra késztetést és erőt ad az én személyes hitéletemben. Mind a két gondolat a római levélhez kapcsolódik, és a római levél tanulmányozása közben érintett meg, fogalmazódott meg bennem. Az első gondolat az a római levélnek egyfajta keretét adja. A római levél első fejezetének az 5. versében és a 16. fejezetének a 26. versében olvasható. Ezzel mintegy bekeretezi a római levelet. Azt mondja az első fejezet 5. versében Pál apostol, hogy mi Jézus Krisztus által, Krisztus halála és feltámadása által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességért, minden pogányok között az ő nevéért. Tehát azt mondja, hogy mi a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességért vettük. És hogyha fellapozzuk a 16. fejezetnek az utolsó előtti versét, a 26. versét, akkor itt azt olvassuk, hogy Pál apostol ezzel fejezi be a levelet, hogy az Isten evangéliuma napvilágra jött, az Isten ezt a titkot feltárta, megjelentette a prófétai írások által az örök Isten parancsolata szerint a hitben való engedelmesség véget minden pogányok között, pogányoknak tudomására adatván. A hitben való engedelmesség véget. Tehát ezzel kezdi az apostol a levelet, hogy így fogalmazzam, és ezzel fejezi be az apostol a levelet, hogy az Isten azért adta az evangéliumot, hogy mi hitáltal engedelmességre jussunk. Ez a célja az evangéliumnak a mi életünkben, hogy mi ne egyszerűen csak örüljünk, ne egyszerűen csak tudjunk róla, hogy van örömhír, hanem hogy mi egészen eljussunk oda az életünkben, hogy engedelmesekké válunk. Igaz, hogy nem a magunk erejéből, hanem az Isten segítsége által, de engedelmesekké válunk. Hitből való engedelmességért adta az Isten az evangéliumot. Minden bajnak a gyökere a mi életünkben az engedetlenség. Nem egyszerűen csak az a probléma, hogy mi a bűn következményeként a kárhozattal kellene szembenézünk. Ne csak a bajoktól kívánjunk megszabadulni, hanem ahogy Keresztelő János fogalmazott, vessük a fejszét a fának a gyökerére. A fának a gyökere, minden bajnak a forrása a mi életünkben, a mi személyes engedetlenségünkben található. Pál apostol szavait valahogy így fogalmaznám meg, hogy így fogalmaznám meg azt a gondolatot, ami ebből a tényből, hogy a levélet ezt keretezi, abból a puszta tényből, hogy ezzel kezdi az apostol a levelet, és ezzel fejezi be a levelet, én azt fogalmaznám meg, hogy Pál azt üzeni nekünk, hogy mindaz az ismeret, amivel mi rendelkezünk, csak annyit ér, amennyiben az életünkben elvezet az olyan fokú bizalomig, hogy engedelmeskedünk az Istennek. Mindaz az ismeret, amit felhalmozunk az életben, mindaz az ismeret, amit szombatról szombatra összegyűjtünk, mindaz az ismeret, amit az ige tanulmányozásából megszerzünk, csak annyit ér, amennyiben bizalommal tudunk az Istenhez fordulni, és engedelmességre jutunk iránta. Kedves testvéreim, a mi kudarcainknak az egyik oka abban található, hogy nem így gondolkozunk erről. Vegyük észre és mondjuk ki. Az ismeret annyiban használ nekünk, amennyiben eléri, hogy engedelmesek legyünk. Ennyi a haszna az életünkben. És ehhez kapcsolódik az a második gondolat, amit hosszabban szeretnék megosztani veletek, mégpedig az a gondolat, hogy mi nyertünk az Istentől egy csodálatos ígéretet. Ezt az ígéretet röviden így lehetne megfogalmazni, hogyha mi hiszünk Krisztusban, mint megváltónkban. Hogyha mi megragadjuk azt az áldozatot, amit Jézus hozott értünk. Ha megragadjuk azt, amiről a mai szombatiskola szólt, és amiről a hátralevő szombatiskolák szólni fognak ebben a negyedévben, akkor az Isten azt mondja, hogy ő lesz a mi igazságunk.
Azt mondja, hogy a mi igazságunk tőle fog származni, hogy ő fog megigazítani bennünket, ő fog igazzá tenni bennünket. Vagyis az Isten azt mondja, hogy mi ragadjuk meg hittel az ő kegyelmét, amit felkínált, ragadjuk meg hittel Jézus Krisztus áldozatát, és ő garanciát vállal arra, hogy engedelmessé fog bennünket formálni. Garanciát vállal arra, hogy az ő megismerése, ami javunkra fog szolgálni, mert ő elvezet a hitből való engedelmességre. Megigazít bennünket, igazzá tesz bennünket. Azt tartalmazza ez az ígéret, hogy mi elnyerjük az Isten igazságát, és megszabadulunk a bűn terhétől, megszabadulunk a bűntudat nyomasztó terhétől, felszabadulhat a lelkiismeretünk, és boldog örömmel engedelmeskedhetünk az Istennek. A gondolat pedig, amit szeretnék megosztani veletek, az az, hogy hogyan kapcsolódik össze ez az ígéret, ez a csodálatos ígéret, amit nem tudom, hogy tudunk-e elég értékelni. Az Úr a mi igazságunk, tőle van a mi igazságunk. Ez az ígéret hogyan kapcsolódik össze Ábrahám hitével, az Ábrahámnak adott isteni ígérettel. A Római Levél 4. fejezete szól erről a kérdésről. Kérem, hogy lapozzuk fel. Ábrahám kapott az Istentől ígéreteket. Az Isten megígérte neki, ahogy a gyerekeknek is ezt elmondtam, hogy örököse lesz Kánaán földjének, hogy tőle fog születni a megváltó, és hogy annyi lesz az ő magja, mint az égen a csillag, vagy mint a földön a por. Ábrahám konkrét kézzel fogható ígéretet kapott arra, hogy gyermeke fog születni. Hogyan teljesedett be ez az ígéret? Hogyan jutott el Ábrahám az ígéret teljesedéséhez? És mire tanít bennünket az, ahogyan ide Ábrahám eljutott? Mire tanít minket Ábrahám élete? A 4. fejezet 17. versétől olvasom a 22. versig az igét. Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, az szerint, amint megmondatott, így lesz a te magod. És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy 100 esztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére. És az ígéret beteljesedésében sem kételkedett hitetlenséggel, az Isten ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, azt meg is cselekedheti. Azért is tulajdonítatott neki igazságul. A 17. versben olvashattunk Ábrahám hitének talán a legnagyobb megnyilatkozásáról, vagy az erre való utalásról, hogy Ábrahám abban az Istenben hitt, aki a holtakat meg tudja eleveníteni. Aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, azokat előszólítja, mint meglevőket. Amikor ezt a verset elolvassuk, amikor ezt a leírást végigolvassuk, hogy Ábrahám teljesen elhitte, hogy Ábrahám előre hálát adott az Istennek, hogy az Isten ígéretében nem kételkedett, akkor olyan könnyen kialakul bennünk az az érzés, hogy hát csodáljuk Ábrahámot ezért, de mi nem így vagyunk ezzel. Olyan könnyen megkísért bennünket az a gondolat, hogy Ábrahám más korban ért, neki könnyebb volt. Vagy hogy ő valami olyan különleges ember volt, aki képes volt erre, hogy kételkedés nélkül higgyen az Isten ígéretében. De mi tapasztalatunk valahogy nem ezt mutatja. A mi tapasztalatunk nem az, hogy a hit az olyan egyenes, meglankadás nélküli, törésmentes. Sokszor sokkal inkább úgy vagyunk vele, ahogyan az apa volt, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Hogy a mi hitünk az inkább nevezhető hitetlenségnek, mint hitnek. Valami van, de nem nagyon látható. Ezért fontos, hogy ne csak ezt olvassuk el,
hanem nézzünk a mélyére ennek a szakasznak, mert Ábrahám sem volt mindig töretlenül hívő. Ábrahám élete sem volt mindig átitatva ezzel a hittel, amit itt az ige feljegyez. Hogyan jutott el Ábrahám erre a hitre? A 17. vers megmutatja azt, hogy erre a hitre eljutott. Hogy hitt az Istenben, aki feltámaszthatja Izsákot a halálból. Eljutott odáig, hogy teljesen rá tudta bízni Izsákot, és engedelmeskedni tudott neki. Mert hitt az Istenben, aki a holtakat megeleveníti, és amelyek nincsenek, azokat hozza elő, mint meglevőket. De hogyan jutott el ide? Honnan indult el ez a folyamat? A szakasz felépítése az, hogy Pál apostol megmutatja a végeredményt, és a 18. verstől megmutatja az utat, amely ide elvezetett. Nézzük végig lépésről lépésre. Az első, így olvassuk, hogy aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, az szerint, amint megmondasz a te magod.

És nézzük meg ezt a konkrét körülményt, ahol ez a mondat elhangzott, hogy így lesz a te magod. Mózes első könyve 15. fejezetében ezt írja az első verstől a 6. versig az ige. E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván, ne félj, Ábrám, én pajzsod vagyok te néked, a te jutalmad felette igen bőséges. És mondta Ábrám, Uram Isten, mit adnál én nékem? Holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a Damaszkusz beli Eliézer. És mondta Ábrám, íme én nékem nem adtál magot, és íme az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. És szólt az Úr hozzá, mondván, nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És kivitte őt, és mondta, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod. Így lesz a te magod. És hitt az Úrnak, és tulajdonítatott neki igazságként. Akkor most kérdezzünk vissza egy kicsit Pál apostolra. Reménység ellenére reménykedve hitte? Miről szól ez a szakasz? Miről szól az első 5 vers? Egy hívő Ábrahámot láthatunk ebben a részben. Egy olyan erőtől duzzadó, hittel teljes, az Isten ígéretében semmivel nem kételkedő Ábrahámot látunk. Én nem ezt látom. Én azt látom, hogy egy végletekig elcsigázott, elgyötört, elkeseredett ember szólal itt meg. Szinte úgy kitör, kibudjan belőle az, hogy Uram, miért áldanál meg engem? Ugyan mit adnál nekem, hiszen te nem teljesítetted az ígéretedet, Istenem? Hiszen te nem adtál magot én nékem. Az én házamnak a szolgaszülöttje lesz az én örökösem. Hát ne haragudjatok, én itt a hitnek a csíráját sem nagyon látom Ábrahám szavaiban. Milyen háttéren hangzanak el Ábrahám szavai? Nézzük meg egy kicsit visszalapozva, hogy az Isten hányszor adott neki egészen konkrét és kézzel fogható ígéretet a gyermek megszületésére. A 12. fejezetben először az első 3 versben, az első 3 versben olvashatjuk az ígéretet, amikor Isten megszólította Ábrámot, és mondta, hogy eredj ki a te földedből, és nem olvasnám talán végig, ott van, hogy nagy nemzetté teszlek téged, és megáldalak, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Egyértelmű, kézzel fogható, személyre szóló ígéret volt ez Ábrám számára. A 12. fejezetben olvasunk egy következő megerősítésről, 6. vers után. Ábrám átment a földön, mint Sikem vidékéig, a Móré tölgyeséig. Kananeusok laktak azon a földön. És megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta neki, a te magodnak adom ezt a földet. És Ábrám oltárt épített az Úrnak, aki megjelent neki. A te magodnak adom ezt a földet. Teljesen egyértelmű ígéret. A következő a 13. fejezetben, a 14. verstől a 16. versig olvasható. Mikor Ábrámnak és Lótnak az útjai szétválnak, megjelenik ismét az Úr, és szól Ábrámhoz. Emeld fel a te szemeidet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Mert mind az egész földet, amelyet látsz, neked adom, és a te magodnak örökre. És olyanná teszem a te magodat, mint a földnek pora, hogy ha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz. Megint nem általában mondott az Isten ilyet, hogy meg foglak téged áldani, hanem konkrétan néven nevezte az ígéretet. Gyermeket fogok neked adni, olyan lesz a te magod, mint a földnek a pora. Ha megszámlálhatják, akkor meg lehet számolni a te gyermekeidet is, a te utódaidat is. Elmondhatjuk, hogy Ábrahám sokkal kézzel foghatóbban kapott ígéreteket, mint talán azok, akik itt vagyunk. Az Isten megjelent neki, az Isten személyesen szólt hozzá, és személyesen adott

ígéretet, hogy gyermeke fog születni. És ezen a háttéren, még ezen a háttéren is el lehet oda jutni, hogy az ígéret várat magára, az ígéret beteljesedése várat magára, és az ember el tud csüggedni. Azt mondja példabeszédek könyve, a halogatott reménység beteggé teszi a szívet. A hívőknek az atya nem azért volt a hívők atya, mert az ő szívét a halogatott reménység nem tette beteggé. Nem azért volt a hívők atya, mert ő soha nem csüggett el, soha nem keseredett el, és soha nem jutott el oda, hogy keseregve, mint egy az Istennel szembefordulva is, keserűséggel szólaltassa meg, hogy Uram, mit adnál nekem? Hiszen nem teljesítetted a te ígéretedet. Nem született meg a gyermekem. Az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. Na de mitől lett egy ilyen elcsüggett, elkeseredett, mondjuk ki hitetlen ember a hívők atyává? Hogyan juthatott el oda Ábrám ebből a helyzetből, hogy a hívők atyának tekinthető? És akkor itt látjuk az első kulcspontot, az első dolgot, amit meg kell tanulnunk Ábrahámtól, hogy az Isten megszólíthatta őt még ebben a helyzetben is. Az Istennel szemben nem csak keserűség volt a szívében, de ott volt a nyitottság, hogy az Isten szólhatott hozzá. Megszólíthatta őt az Isten ismét az ígérettel, és azt mondhatta neki, hogy gyere ki és nézzél fel az égre. És Ábrahám kiment, hallgatott az Istenre. Kiment és felnézett az égre. És amikor felnézett az égre, akkor azt olvassuk, hogy hitt. A csüggedésből kiemelkedve megragadta az Isten ígéretét, amely neki szólt. Megragadta, újult hittel, megragadta az Isten ígéretét. És mi lett ennek az eredménye? Azt olvassuk az igében, hit pedig Ábrám az Úrnak, és tulajdonítatott ez neki igazságként. Hitt Ábrám az Isten ígéretében, és az Isten igazságként tulajdonította ez neki. Vagyis az Isten nem tekintett arra, hogy hitetlen volt. Az Isten nem emlékezett meg arra, hogy Ábrám hitetlen volt, hogy kesergett vele szemben, és ezért Ábrámot a hitetlenség nem választotta el az Isten ígéretétől, az ígéret beteljesedésétől. A tulajdonításnak ez a jelentősége. Ez az első számú jelentősége. Nem érdemelte volna meg, hogy az ígéret örököse legyen. Az Isten mondhatta volna neki ebben a helyzetben, hogy na de Ábrám, hát hányszor erősítettem meg neked az ígéretet? Nem bízol bennem. Nem lesz ez így jó. Visszavonom tőled az ígéretet. Hitetlen voltál, nem teljesedik az ígéret az életedben. De mivel Isten el tudta azt érni Ábrám életében, hogy néz fel, ezt az egy dolgot, hogy néz fel, és amikor felnézett Ábrám, akkor megragadta az ígéretet, ezért ez a bűn, a hitetlenség bűne nem volt akadály többé az Isten és Ábrám kapcsolatában. Nem fosztotta meg Ábrámot egyetlen csüggedés sem attól, hogy az ígéret örököse legyen, mert nem fejeződött be a csüggedés azzal, hogy benne maradt, hanem a csüggedés közepette megtanult felnézni az Istenre. Az első lecke, amit a hit leckéi közül meg kellett tanulni Ábrámnak, hogy felnézzen. Hogyha elcsüggett és elesett, akkor nézzen fel, akkor ragadja meg az Isten ígéretét, és ne az elesésére nézzen, és ne bűntudatban önmagát verje, hanem tekintsen fel az Isten ígéretére újult hittel. Mindaz, aki ezt teszi, arra vonatkozik az Isten szava. Tulajdonítatik neki az igazság. Nincsen bűn, ami megakadályozná az ígéret teljesedését. Ábrahám életéből. A következő dolog, amit Pál apostol megfogalmaz, a Római Levél 4. fejezetében így olvassuk, és hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy 100 esztendős lévén sem Sárának elhalt méhére. Amit ebből először szeretnék kiemelni az az, hogy Ábrahám életében az Isten ígérete és az emberi cselekvés összekapcsolódott. Az Isten nem egy olyan ígéretet tett,
amire Ábrahámnak tétlenül kellett várakoznia, hanem Ábrahámnak együtt kellett működnie Istennel az ígéret teljesedéséért. Mert az ígéret nem úgy szólt, hogy a Szentlélektől fog fogadni Sára, és úgy szül gyermeket, hanem az ígéret úgy szólt, hogy a te ágyékodból származik, és Sára fogja megszülni az ígéret gyermekét. Vagyis azt látjuk, hogy az Isten összekapcsolta az ígéretet és az emberi erőfeszítést, az emberi cselekvést. De még egy dologra fel kell figyelnünk. Arra, hogy az emberi cselekvés nem járt eredménnyel. Ritkán gondoljuk át azt, hogy mit jelentett Ábrahám és Sára számára az, hogy 25 éven keresztül nem valósult meg az ígéret. Miközben ők 25 éven keresztül ezért az ígéretért munkálkodtak. Minden egyes hónapban legalább egy csalódást jelentett ez. Számoljuk ki, hogy hány csalódás ez 25 év alatt, vagy 24 évet számoljunk. Nem egy és nem két csalódást okozó helyzet. Újra és újra azzal kellett szembenézni minden hónapban, hogy most sem teljesült az ígéret. Nem fogant meg Sára, nem fogant meg az ígéret gyermeke. Egy idő után már a jele sem volt annak, hogy ez teljesülhet. El kellett addig jutni, el kellett addig a csüggesztő helyzetig jutni, hogy most már kilátástalan az, hogy teljesüljön az Isten ígérete. Ábrahámnak meg kellett tanulni ebből azt, hogy a hit az nem látás. A hitben járás az nem a látható eredményekre és a látható körülményekre való támaszkodás eredménye. A hitben járás azt jelenti, hogy nem nézünk a láthatókra, nem nézünk az emberi realitásokra. Kedves testvérek, milyen a mi hitünk akkor, amikor mi azt tudjuk elhinni, ami eléggé hihető a mi számunkra. De ami már nem túlzottan hihető, azt nem tudjuk elhinni sem. Az Isten arra hív bennünket, hogy mi ne a látható dolgokra nézzünk. Ábrahám meg kellett tanulja azt, hogy a hit nem egyenlő a látással. Hogy a hit az a nem látott dolgoknak a valósága. A nem látott dolgokban való bizakodás. Eljutottunk odáig, hogy emberileg teljesen kilátástalan volt a beteljesedés. Meg kellett tanulnia Ábrahámnak azt, hogy ne tekintsen az emberi körülményre, mert ha rátekintett saját magára vagy Sárára, akkor ez a tény elcsüggesztette. Az, amit látott, az elcsüggesztette őt. És Ábrahámnak meg kellett tanulni azt is, hogy azért, mert emberileg nem látszik a beteljesedés lehetősége, nem lehet emberi utat választani. Ekkor történik meg az, hogy Sára feleségül adja Hágárt Ábrahámhoz, és Ábrahámnak gyermeke születik, de nem Sárától. Megszületik Izmael, de nem születik meg az ígéret gyermeke, és nem születik meg a békesség és az öröm. A hadakozás születik meg a családban. Az emberi megoldás, ami hitetlenségből fakad, csak fájdalmat eredményez. A hit gyakorlásának a hiánya mindig fájdalommal jár, mindig fájdalmat eredményez az életben. Hova kellett eljutnia Ábrahámnak? Azt olvassuk az igében, hogy miután meg kellett tanulnia reménytelen körülmények között reménykedni, meg kellett tanulnia az emberileg kilátástalan helyzetre nem tekinteni, hanem az Istenre tekinteni, az Isten ígéretére tekinteni, el kellett odajutni, hogy az Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt az Istennek, dicsőséget adva az Istennek erőre, és teljesen elhinni, hogy az ígéret be fog teljesedni. Egy évvel Izsák születése előtt a következőt olvashatjuk Mózes első könyve 17. fejezetében. A 17. fejezet 17. versét szeretném kiemelni, illetve annak a környékét. Azt olvassuk, hogy Isten ismét megjelent Ábrámnak, és azt mondta, hogy ne legyél többé Ábrám, hanem legyen a neved Ábrahám. Az Ábrám azt jelenti, hogy magas atya, az Ábrahám azt jelenti, hogy népek atya.
nincsen ígéretbeteljesedés még mindig. Először elnyerte azt a nevet, hogy Ábrahám, és utána kapott gyermeket Sárától. De egy évig úgy kellett élni, hogy őt Ábrahámnak hívják, és a környező népek esetleg gúnyolhatják is emiatt, hogy hogyan már népek sokasságának atya, hát nincs neki gyermeke. És el kellett oda jutni, hogy Sárát Sárának hívják, és ne Szárainak. Az Isten ismét megerősítette az ígéretet. Megáldom őt, és fiat is adok őtőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké, nemzetek királyai származnak őtőle. És mi történik ekkor? Ábrahám arcra borult, és nevetett, és gondolta a szívében, ugyan a 100 esztendős embernek lesz-e gyermeke, vagy Sára 90 esztendős lévén szülheté, vaj, ha Izmael élne előtted. Az Isten pedig mondta, kétség nélkül a te feleséged Sára szülnéket fiat. Nevezd annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele, örökké való szövetségül az ő magvának ő utána. Eltelt 24 év. Eltelt 24 év. Az Isten újra megszólítja Ábrahámot az ígérettel, és Ábrahám még mindig nem tartott hitben, amit Pál apostolnál olvasunk. Azt olvassuk, hogy arcra borult, nevetett, és keserűségében azt mondta, hogy bárcsak élne Izmael előtted. Az Isten pedig újra megerősítette az ígéretet neki, és bár nem írja le az ige, de azért az összefüggésből kiderül, hogy Ábrahám újra feltekintett. Hogy Ábrahám ebből is feltekintett, ezt is megbánta, megbánta Izmaelt, megbánta a nevetést, megbánta a kételkedést, és eljutott oda, hogy belekapaszkodott az Isten szavába, és azt mondta, ha az Isten azt ígérte, hogy Sárától születik, és egy év múlva meg fog születni, akkor Sárától meg fog születni az én utódom. És dicsőséget adott az Istennek előre. Akkor teljesedhetett be az ígéret az ő életében, amikor megtanult bízni a reménytelenség ellenére, megtanult nem a látható körülményekre nézni, hanem csak az Isten ígéretére tekinteni, amikor megtanult ebben kételkedés nélkül hinni, és amikor ezért hálát tudott adni előre. Ez a négy dolog jellemezte az ő hitét. Amikor eljutott oda, hogy hálát tudott adni előre, akkor egy különleges dolog történt. Megfogant a gyermek. Megfogant a gyermek, és elkezdett növekedni, és megszületett a gyermek. Az Isten elvezette Ábrahámot addig, amikor már beteljesedhetett az Isten ígérete. Elvezette arra a hitre, amelyre szükség volt ahhoz, hogy az ígéret teljesedhessen. De most figyeljünk fel még egy dologra. Mindez az életszakasz Ábrahám számára a hitleckéit jelentette. A havonkénti csalódás, az évenkénti keserűség, az újabb és újabb élethelyzetek, amelyek arra emlékeztették, hogy kapott egy ígéretet, de az ígéret nem teljesedett be, a belefáradás az emberi próbálkozásba, miközben tovább kellett menni, és továbbra is próbálkozni kellett, a hitleckéit jelentették. Az iskolában a leckék után jön a vizsga. Az élet iskolájában is így van. Ábrahám megtanulta a hitleckéjét, a hite eredményeképpen tapasztalatot szerzett, beteljesedett az Isten ígérete, de jön a vizsga, jön a záró vizsga az iskolában. Mózes első könyve 22. fejezetében olvassuk ezt el. Az Isten megszólította Ábrahámot. Az az Isten, aki olyan sokszor szólt már hozzá, akit annyira jól ismert személyes tapasztalatából is, megszólította Ábrahámot, és ezt mondta neki. Ábrahám, az felelt, imhol vagyok. És mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot. És menj el Múria földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok majd neked. Ábrahám, kelj fel!
fogd a te fiadat, hogy félreérthetetlen legyen, hogy kire gondolok, akit szeretsz, a te egyetlenedet, Izsákot, és indulj el, hogy megáldozd őt nekem, egy hegyen, amelyet mutatok neked. Mit tesz Ábrahám a vizsgán? Az élete tele volt hitetlenséggel, mondjuk ki nyugodtan. Az élete tele volt csüggedéssel, kudarccal, emberi cselekvéssel, hitetlenséggel. Volt benne egy nagyon pozitív dolog, minden kudarc, minden hitetlenség, minden csüggedés után szembefordult saját magával, és feltekintett. De ettől még ott voltak ezek. Mennyire kézenfekvő lett volna azt mondani, hogy Uram, te ilyet nem kérhetsz, hát te adtad ezt a gyermeket. Mennyire kézenfekvő lett volna ideológiát találni ahhoz, hogy miért nem kell engedelmeskedni most az Istennek. Hát az életet kioltani. De Ábrahám megtanult valamit. Megtanulta a hitnek a leckéjét. Megtanulta azt, hogy ne okoskodjon, ne a látható körülményekre nézzen, ne az érzelmeire hallgasson, hanem belekapaszkodjon az Isten szavába. És ezért felkelt és elindult. Azt olvassuk, felkelt jó reggel, azonnal felkelt. Felnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Azután felkelt és elindult a helyre, amelyet neki az Isten mondott. Innentől kezdve az ige hallgat. Nem tudjuk, mi történt, csak a tényt tudjuk. Harmadnapon felemelte a szemét. Ment, nem állt meg, nem fordult vissza, nem volt engedetlen az Isten szava iránt, hanem ment. És harmadnapon felemelte a szemét, és a zsidókhoz írt levélből tudjuk, hogy mit gondolt ekkor. Úgy gondolkozott, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani Izsákot, de az ő szava áll, mert ő megígérte, hogy Izsákban neveztetik a te magod. És ezért, amikor felemelte a szemét, és meglátta a helyet, amelyet az Isten kirendelt, akkor ezt mondta az ő szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Visszatérünk hozzátok. Ebben a többes számban benne van a hit. Amikor Izsák megszólítja, abban is benne van a hit. Atyám, itt a tűz, itt a fa, de hol van az áldozati állat? Majd az Isten gondoskodik az áldozatra való bárányról. És mennek tovább. Ekkor sem áll meg. Odaérnek, elkészíti az áldozatot, fölteszi Izsákot, elmondja neki az Isten üzenetét, és felemeli a kést. És az Isten ekkor ezt mondja, ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy. És nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek én értem. Ábrahám hite kiteljesedett, és engedelmességben nyilvánult meg. A hit leckéit megtanulva az Isten keresztül vezethette egy olyan vizsgán, egy olyan próbán, amikor elmondhatjuk, hogy kételj nélkül a hitetlenség cselekvése, a hitetlenségnek való utatadás nélkül engedelmeskedett az Istennek. Az ő életében mindazok a leckék, amikre az Isten tanította, eljutott oda, hogy hitben engedelmessé váljon. És figyeljünk fel arra, hogy Jakab apostol hogyan kommentálja ezt az eseményt. Azt mondja, hogy cselekedetekből igazítatik meg az ember, és nem pusztán az ő hite által, a hitvallása által, mert Ábrahám is cselekedetekből igazítatott meg, amikor felvitte az ő fiát Izsákot az oltárra, és teljesedett az írás, és mit idéz? Hit pedig Ábrahám az Úrnak, és tulajdonítatott neki igazságul. Vagyis Jakab is azt mondja, hogy nem ezért üdvözül Ábrahám, de az ő hite eljutott odáig, hogy engedelmességben nyilatkozott meg, és ezért az Isten teljesen befedezhette az ő életét. Az ítéletben két lehetőség lesz. Az Isten vagy a kegyelem alapján felmentést ad nekünk, és erre az jogosítja fel, hogy megszűnt az engedetlenség az életünkben, mert bizalommal való engedelmességre jutottunk,
vagy pedig a cselekedeteink alapján a kárhozat lesz az osztályrészünk. Röviden szeretném összegezni, hogy mi az, amivel összekapcsolódik ez a gondolat és a nekünk adott ígéret. Azt olvassuk a folytatásban, Pál apostol levelében, hogy nem csak ő érte iratott meg, hogy tulajdonítatott neki igazságul, hanem mi érettünk is, akiknek majd tulajdonítatik, azoknak tudnélik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta mi Urunkat, a Jézust a halálból, aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy az igében vannak általános ígéretek, és vannak konkrét ígéretek. Példaként fölhozhatnánk azt, hogy ez egy általános ígéret, hogy szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. De tudjuk azt az igéből, hogy vannak, akik ennek ellenére egyedül maradnak. Különböző okokból. Ez nem konkrét ígéret, ez egy általános ígéret, és vannak emberek, akik vonatkoztathatják magukra, és megragadhatják az ígéretet. De ezt az ígéretet, hogy én leszek a te igazságod, hogy én teszlek igazzá téged, hogy Krisztusban teljes szabadulás van számodra. Ezt az ígéretet az Isten nem csak bizonyos embereknek adta. Ezt az ígéretet nem általánosságban fogalmazza meg, hanem személyesen szólít meg minket vele. Minden ember számára érvényes ígéret, konkrét ígéret. Aki én hozzám jön, azt nem vetem ki. Amilyen ígéret volt Ábrahám számára, hogy Izsákban neveztetik a te magod. Olyan ígéret a mi számunkra, hogy én igazítalak meg téged, hogy én megszabadítalak a bűnből, én megszabadítalak a bűn uralma alól. A második dolog, az igében Jézus nem egyszer mondta azt, legyen neked a te hited szerint. Legyen neked a te hited szerint. Kedves testvérek, el tudjuk-e hinni, hogy ez az ígéret teljesedni fog? El tudjuk-e hinni azt, hogy lehet bűn nélkül élni, és lehet a bűn felett győzni? Az Isten semmi olyannal nem tud megajándékozni bennünket, amit mi nem tudtunk elhinni. Amíg Ábrahám nem tudta elhinni, hogy Sárától fog megszületni az öröm gyermeke, nem teljesedhetett az ígéret. Csak amikor eljutott a kételkedés nélküli teljes bizalomra, előrehálladásra, akkor beteljesült. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát az Istennek. Amikor az ember megalázza magát és megragadja az Isten ígéretét. Legyen neked a te hited szerint. A harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni, miközben mi küzdünk ennek az ígéretnek a teljesedéséért, a mi hibáink jönnek napvilágra, ahogyan Ábrahámnak a hibái jöttek napvilágra. Azok a hibák, amelyek megfosztanak minket a bizalomtól, az Istenbe vetett reménységtől. A negyedik dolog, hogy ahogyan Ábrahámnak az életében az ígéret és az ő személyes erőfeszítése össze kellett, hogy kapcsolódjon, és így teljesülhetett az Isten ígérete, a megigazítás ígérete ugyanígy szól nekünk. A mi életünkben ez az ígéret, hogy én megigazítalak téged, össze kell kapcsolódjon a mi erőfeszítésünkkel, hogy mi engedelmes életet éljünk az Istennek. És itt olvastam egy mondatot, amit nem tudom, hogy hol olvastam, de megragadott nagyon mélyen. Azt fogalmazta meg, ez volt a lényege, amikor cselekszünk, akkor úgy cselekedjünk, mintha a siker egyedül a mi erőfeszítésünkön múlna. Amikor cselekszünk, akkor úgy cselekedjünk, mintha a siker egyedül, kizárólag a mi erőfeszítésünkön múlna. Amikor pedig imádkozunk, akkor úgy könyörögjünk, mintha a siker kizárólag az Isten kegyelmén múlna. Az Isten segítségén múlna. Ezt a kettőt kell megtanulnunk. Hogy amikor könyörgünk, akkor úgy könyörögjünk, mint akik tudjuk, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Amikor pedig fölkelünk az imádságból, akkor tudjuk meg azt, hogy az Isten ami akaratunk nélkül, ami előre mozduló engedelmességünk nélkül nem fog semmit cselekedni az életünkben. Könyörögjünk úgy, mint akik tudjuk, hogy az Istenen múlik, és cselekedjünk úgy, mint akik tudjuk, hogy a mi hozzáállásunkon múlik, a mi cselekvésünkön múlik. És végül az utolsó gondolat, ami nekem megint csak nagyon nagy segítséget ad a mindennapok küzdelmében. Ábrahám sok-sok kudarcon keresztül jutott el a győzelemre.
Lehet, hogy mi is úgy állunk évek, esetleg évtizedek után. Uram, te megígérted, hogy tőled van az én igazságom. Hol van ez az igazság? Megint elestem. Az Isten azt mondja, gyere ki, nézz fel az égre. Meg fogod nyerni. El fogod nyerni. Ne add fel. Sátán azt szeretné, hogy mi adjuk fel. Azt szeretné, hogy jussunk el oda, hogy már nem hiszünk abban, hogy meg lehet változni. Jussunk el oda, hogy feladjuk, és nem akarunk már megváltozni, mert nem tudjuk elhinni. Ne szerezzünk örömöt neki. Ne szerezzünk örömöt Sátánnak, aki el akarja ezt élni az életünkben. Szerezzünk örömöt Jézusnak, aki minden fájdalmat, minden szenvedést azért viselt el, hogy mi ne aléljünk el a lelkeinkben, ne csüggedjünk el, hanem hozzá hasonlóan vállaljuk a küzdelmet mindennel szemben. Szerezzük meg az örömöt azzal, hogy feltekintünk. Kapaszkodjunk bele az Istenbe, aki ígéretet tett nekünk, és éljünk hitáltal. Én szívem mélyéből kívánom, hogy segítsen az Isten ezeket a gondolatokat a saját életetekre lefordítani és alkalmazni. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, Urunk, azt az ígéretet, amelyet olyan világosan, annyira kézzel foghatóan fogalmazol meg számunkra az igében. Köszönjük azt a legnagyobb ígéretet, hogy te a bűnnek a gyökereit fogod kitisztítani az életünkből, hogy arra hívsz bennünket, hogy mi Krisztusban győztesekké váljunk. És Istenünk, köszönjük neked Ábrahám példáját, azt a példát, amely egyszerre szól arról, hogy micsoda hatalom van az igazi bizalomban, és szól arról, hogy ő is esendő gyenge ember volt, és mi hozzá hasonlóan vagyunk esendők. Istenünk, segíts követnünk Ábrahámot abban a magatartásban, ahogyan feltekintett, ahogyan újra és újra feltekintett, és nem fáradt bele abba, hogy újult hittel ragadja meg a te ígéreteidet. Köszönjük, hogy te nem úgy emlékezel vissza az ő életére, mint ami folyamatos kudarc volt, hanem azokra a győzelmekre mutatsz, amelyeket elért, hogy megtanult a reménytelen körülmények között bízni benned, megtanult hittel tekinteni rád, nem kételkedve, nem az emberire tekintve, hogy megtanult előre áldani téged az ígéretekért. És köszönjük, hogy megmutatta azt is, hogy a hitben olyan hatalom rejlik, amely el tudja végezni azt a változást a mi életünkben, hogy engedelmeskedjünk te neked. Segíts az ő nyomdokaiban járnunk. Segíts belekapaszkodni a te ígéretedbe élő bizalommal. És kérünk, Istenünk, taníts meg minket a hit leckéire. És kérünk arra, Urunk, hogy amikor eljön a vizsga a mi egyéni életünkben, eljön a hűségnek a próbája, segíts, hogy ne szenvedjünk kudarcot, hanem tudjunk bizalmat tanúsítani irántad, hogy a mi szemeinkben teljesen bizalomra méltó légy, és a te szabad iránti engedelmesség ennek nyomán megszülethessen az életünkben. Hallgass meg könyörgésünket, bátoríts bennünket egyen-egyenként a küzdelemben, és fogadd el hálánkat azért a szeretetért, amelyet mutatsz irántunk azzal, ahogyan újra és újra lehajolsz, és csöndesen arra kérsz, hogy menjünk ki és tekintsünk fel az égre. Segíts most, amikor látjuk az idők jeleit, feltekintenünk Jézusunkra, és élni hitáltal.

Kedves gyülekezet, szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit a mai Isten tiszteletünkön. Mielőtt felolvasnám a kiindulási igénket, költői kérdést szeretnék meg föltenni, amire igazából nem is várom a választ, mert tudom a választ. Mit szólnánk ahhoz, hogyha nekünk valaki, és mit szóltunk, ha már ilyet kaptunk, ha valaki nekünk azt mondja, bolond vagy. Azt gondolom, hogy mindannyian kicsit felháborodunk a dolgon. Lehet, hogy éppen bolondságot csináltunk, de ez a szó, ez egy negatív jelzőként értékelnénk, és nem örülnénk neki. Ennek az Isten tiszteletnek most egyetlen célja van számomra, hogy eljussunk oda, hogy mi arra vágyunk, hogy az Isten azt mondja ránk, hogy igen, fiam, te bolond vagy. Kérlek benneteket, nyissátok ki a Bibliátokat, Korintusi levél, mégpedig az első levélnél, és az első fejezet 26. versszakától olvasnám a 29. versszakig. Az Új Szövetség 195. oldalán található. Első Korintusi levél, első fejezet, 26. versszakától a 29-ig. Így szól az Isten igéje, így szól az Úr. Mert tekintsétek a ti elhívásotokat, atyám fiai, hogy nem sokan hivattak bölcseknek, test szerint, nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket. És a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemteleneit, alacsony rendűjeit, és a megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy testem. Legelőször is szeretném nektek elmondani, hogy amit talán ti is tudtok, hogy ez a korintusi gyülekezet vastag bűnökkel megterhelt gyülekezet volt. Pál apostol alapította, és nagyon sokat tartózkodott ott. És a levélből kitűnik, hogy egy megbízható hívő embertől megtudta, hogy Korintusban, miután ő eljött, bajok vannak. És a gyülekezet egysége felborult, és versengés van közöttük, és szakadások. És Pál mind a mellett, hogy megrendült mélységesen, írta ezt a korintusiaknak ezt az első levelet. És nagyon érdekes számomra Pál apostolnak a gondolatmenete, hogy ez az egész levélnek a nagy része ennek a problémának, ennek a gyülekezeti problémának szenteli ezt az egész levelet, illetve mindazokra a problémákra, amik még ezen kívül voltak. Paráznaság és a többi. De ennek a dolognak, a gyülekezet egységének, a felborulásának, a versengésnek, ennek nagyon nagy teret szentel. És egy egész gondolatlánc, amit Pál itt leír a korintusi levélbe, az elején, sok-sok versszakokon át. És számomra nagyon érdekes az, hogy Pál, hogy tényleg konkrétan mi az oka, ennek a gyülekezeti problémának, ezt majd csak később, a harmadik fejezetben mondja ki. És ami érdekes számomra az, hogy látszólag nagyon messziről kezdi a gondolatmenetét. Látszólag. Látszólag nem is értjük, hogy miért erről beszél. Látszólag.
De Pálnál nagyon jól felépítette gondolatmenet, csak szeretne minden szájat bedugni, hogy nehogy ellenvetés legyen, és ezért alapos, azt gondolom, az ő gondolatmenete is messziről induló el, de valójában nem is messziről. Nagyjából főbb gondolatokként szeretném elmondani nektek, hogy hogyan jutunk el ehhez a bizonyos 26. verszakig, hogy értsétek. Azzal kezdi Pál a gondolatmenetét, hogy az Isten őt elhívta, hogy hirdesse Krisztus, Krisztus keresztjét, az evangéliumot hirdesse. És azt mondja, hogy ez az ige hirdetés bolondsága, amit rábízott az Isten. A keresztről a kereszt bolondságát bízta rá az Isten. Innen indítja a gondolatmenetét. A mi közelnek az egyenetlenséghez. Majd meglátjuk, ha talán nem is ezen az órán, de ha olvassuk a levelet, kiderül, hogy azért miért van közelnek. Ezzel bízta meg, hogy a Golgotáról beszéljen az embereknek, Krisztusról. Miért bolondság? Miért ezt mondja Pál, hogy ez bolondság? Nyilván azért, mert az emberek nem értékeli Krisztust. Nem fontos számukra. Nem kell nekik a kis názáreti. A zsidóknak sem, de a világnak sem. Az emberek nem akarnak Krisztusról tudni, és ez a mai napig is élő dolog. Nem csak 2000 évvel ezelőtt. Nem változott a világ. Pedig írja Pál, valójában az Isten bolondsága, a keresztről való beszéd bolondsága, az az Isten bölcsessége. És ez olyan bölcsesség, amiben erő van, az Istennek ereje rejlik. És miért ez a bölcsesség? Mert tulajdonképpen mit foglal magában az Isten bölcsessége? Azt, hogy hogyan lehet a bűntől megszabadulni. Hogy hogyan lehetünk az Isten mércéje szerint igaz emberek. De ezt a világ nem akar erről tudni. Nem kíváncsiak az emberek arra, hogy hogyan lehetek igaz ember. És azt mondja Pál, hogy ez a tudomány, az Isten bölcsességének a tudománya, ez felülír minden emberi tudományt. Mert se a fizika, se a kémia, semmi tudomány, emberi tudomány nem képes az embert igazzá tenni, csak az Isten tudománya. Az Istennél van ez elrejtve. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az Isten bölcsessége gyakorlatilag az örök élet tudománya. Hogyan juthatunk el oda? Na ez az, ami nem kell az embereknél. Pedig ez mindennél többet ér, ez minden emberi tudománynál. Úgy fogalmaz Pál, hogy az Isten bolondsága nagyobb, mint az ember összes tudománya. Igaz jellem nélkül semmit nem ér az emberi élet, mondja ezzel Pál. Miért kell az Isten bölcsességéről prédikálni, a Golgotáról? Felteszi Pál a kérdést. Illetve választad a 21. verszakban azért, mert az emberekhez szól az Isten, de az ember nem érti. Szól az Isten a természeten keresztül. Szól az Isten a Szentlélek hangján, a lelkiismereten keresztül. Szól az Isten a gondviselésen keresztül. Ehhez nem kell semmi. Minden embernek adatott. De az ember nem ért a szóból. Nem ért az Isten hívásából. És ezért kellett az Istennek a keresztről való beszédet idézőjelbe kitalálni. Ezért kellett az ige, ezért kellett leírni, ezért kellett elhívni a Pált, hogy erről beszéljen. Mert az ember nem ért a szóból. Nem ért a jó szóból. Utána arról beszél Pál, hogy ez az Isten bolondságát, a keresztről, a kereszt tudományát,
jelentőségét és az egész lényegét, a bűntől való szabadítást ki érti meg? Ki fogadja be ezt, és ki fogadja, ki tudja ezt továbbadni? Ki alkalmas erre, hogy ezt a mennyei bölcsességet befogadjuk? Mi kell hozzá? Teológiai végzettség? Diploma? Elég az érettségi? Írni, olvasni tudás? Vagy elég az, hogy sok igét ismerünk? Vagy sok év kell? Sok szolgálati év? Vagy jártasoknak kell lennünk Ellen White irodalmába? Nem. Pál válasza az, hogy nem. Egyetlen egy feltétele van annak, hogy az igét befogadjuk, és alkalmasak legyünk arra, hogy továbbadjunk. Egyetlen egy kicsi feltétele van. Bolonddá kell válnunk. Az Isten bolondjává kell válnunk. És újra felolvasnám az igét. Mert tekintsétek a ti elhívásotokat, atyám fiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem sokan vagytok hatalmasak, nem sokan vagytok előkelőek, nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, a világ alacsony rendűjeit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egytessen. Ez a gondolat töredékben Pál legelőször arról beszél a 26. versben, hogy kik az, akik nem vállalják. Kik azok az emberek, akik nem tudják, akik nem akarják továbbadni, nem akarják vállalni, befogadni az Isten bölcsességét. Csak nagyon kevés kivételtől eltekintve. Azt mondja itt Pál 26. versszakban, hogy a bölcsek, az okosok, tehát akik világi tudományokkal rendelkeznek, a hatalommal bírók, az előkelőek, a gazdagok, azok az emberek, mondja Pál, akik ezekkel rendelkeznek, akik a világ kincseivel rendelkeznek, azok közül csak nagyon kevesen fogadják be az Isten bölcsességét. Vannak, de kevesen. Ezek az emberek, akiket így fogalmaz meg a valakik, a valamik, legalábbis így pontosítanám, hogy azt tartják magukról, hogy valakik, mert vannak kincseik. Van okosságuk, van hatalmuk, van eszük, van valamiük, kincsük, ami a világ szemében kincs. És ezért ők úgy érzik, hogy ők valakik. Így fogalmaznám még pontosabban, hogy azokról beszél Pál, akik önmaguk szerint gazdagok. Miért van ez így? Miért van ez úgy, hogy az Isten bölcsességére elsősorban a földi értelembe vett gazdag emberek nem alkalmasak, nem tudják befogadni a valakik? Ehhez egy példázatot szeretnék felolvasni nektek. Talán nyissátok, lapozzatok át, de majd vissza fogunk térni. Ez az egyetlen ige szakasz lesz még, amit felolvasok, amihez oda kell lapozni, Lukács 12-ben, ahol Krisztus magyarázza azt, hogy mi az oka annak, hogy a gazdag ember
és értsd úgy, ahogy az előbb beszéltem, hogy azok, akiknek kincsük van ezen a földön, azok nem képesek befogadni az Isten bölcsességét, nem hajlandóak arra, hogy elfogadják az Isten bolondságát. Lukás 12, 16-tól, 17-től kezdődik ez a példázat, a bolond gazda példázata. Nagyon egyszerű a példázat, meg fogjátok érteni. Egy gazdag embernek bőségesen termett földje, azért magában okoskodott mondván, mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom az én termésemet, és mondta, ezt cselekszem. Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek, én lelkem sok javait vannak, sok esztendőre eltéve, tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Mondta pedig neki az Isten, bolond. Ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled, amiket pedig te készítettél, kié lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magában, magának, és nem az Istenben gazdag. Tehát miért ezek az emberek? Azt mondja itt Krisztus egyértelműen a verszakokból kiderül, hogy ezek az embereknek a gondolatuk és az erejük a földi kincseknél jár. Csak ott jár. Így okoskodik magába, ezt cselekszi. Ez köti le az értelmét. Ez foglalja le az idejét, az erejét, az agyát, és mindenét, amilyen van. Tulajdonképpen nem alkalmatlan egy gazdag ember se, csak annyira leköti ez a kincs, hogy alkalmatlanná teszi magát az Isten bölcsességének a befogadására. És ez a gazdagság, ez bármi lehet. Itt Jézus elsősorban anyagi természetű gazdagságról beszél. De én azt gondolom, nem csak anyagi természetű, bármi. Bármi, ami nekünk földi érték. Lehet talán az ige ismeretünk is. De Jézus itt elsősorban az anyagiról beszél. És tulajdonképpen ezek az embereknek úgy lefoglalja magukat ezek a dolgok, hogy az Isten bölcsességének a befogadására ez háttérbe szorul, ez nem fontos számukra. Ez csillogóbb, ami ott van a kezük ügyében. És Jézus azt mondja ezekre az emberekre, bolond vagy, elment az eszed. Hát mi lesz majd, ha vége lesz az életednek? Miben reménykedsz? Miben fogsz kapaszkodni? Gondolkozzál, ember! Még emberi logika szerint is, amit gyűjtögetsz, amivel az egész életed szól, azt majd valaki megkapja. Aztán mit csinál vele? Lehet, hogy elherdálja, lehet, hogy elissza, lehet, hogy elfecsérli. Érdemes úgy élni, hogy ez számodra a legfontosabb? Ezek a kincsek? Ember, gondold ezt át, mondja Jézus. Ezek az emberek a Golgota tanítását nem tudják befogadni. Ezeknek az embereknek bolondság az Isten tudománya, az Isten bölcsessége. Lehet, hogy ezek az emberek más ember szerint ezek sikeresek. Ezek lehetnek sztárok. Lehet, hogy irigyeljük őket, de jól megy nekik. Az Isten mégis azt mondja, bolond. Mert leköti mindenedet. Az erődet, az idegeidet. Mindenedet. Pedig az Isten szól hozzájuk. Jobb könyvébe is. 33. fejezetben mondja, szól az Isten minden emberhez. Egyszer, kétszer. Tudjátok, mi a válasz. De azok nem hallgatnak rá. Bolondság nekik. A valakiknek bolondság. És most fordítsatok vissza, most már itt maradunk a Korintusi Levél első fejezeténél. És mivel ezek az emberek, ezeket az Isten nem tudja megszólítani, ezért más emberekhez kell az Istennek fordulnia. Kihez fordul? Mivel a nagyok, a valakik
elutasítják őt. Ezért kénytelen az Isten másnál próbálkozni. Kik azok? Pál ezt így fogalmazza. A világ bolondjait, az erőtleneit, az alacsony rendűjeit és a megvetettjeihez fordul a világnak. Akik úgy érzik, hogy ők semmik. Lehet, hogy nem semmik valójában, lehet, hogy ők gazdagok. Nézzük meg egy Ábrahámot. Lehet, hogy előkelőek. Volt közöttük király is. Lehet. Nem zárja ezt ki. Önmagában az, hogy valaki anyagilag szegény,

Miért kell az Istennek a semmikhez fordulni, a kicsikhez? Én azt gondolom azért, mert az embernek szüksége van a megalázottságra, a kiszolgáltatottságra, a számkivetettségre. Az embernek a bőrén kell megtapasztalni fizikailag azt, hogy semmi vagyok ahhoz, hogy az Isten szólni tudjon hozzám. Ezt nagyon nem szívesen tudom ezt az igazságot elfogadni, pedig sajnos meg kell, hogy lássam a saját életembe is, hogy ez így van. Én ezt úgy fogalmaznám, azzal a hasonlattal tudnám magyarázni, mint a gyurma. Amikor a mi gyerekeink kicsik voltak, olyan gyurmák voltak, most nem tudom milyenek vannak, olyan szürke volt és csúnya és kemény. És emlékeztek rá, hogy nem lehetett használni, az tört. És először mit csináltunk, amikor nekiálltunk gyurmázni? Elkezdtünk gyúrni. A kéz melegétől úgy megpuhult, hogy aztán mindent lehetett belőle csinálni. Gyönyörű dolgokat. Na, hát ez a világ bolondja. Amikor olyan gyúrhatóak vagyunk. Amikor az Istennek először fel kell puhítani bennünket. Na, ehhez kell a megalázottság. Tapasztalni, hogy semmi vagyok. Van Reményiknek is egy verse, egy téli tölgyfalevélre, nem tudom a verset, de az ugyanezt a gondolatot mondja, hogy amíg a levél zöld, addig nem írható rá semmi. De amikor aztán jön a kemény, hideg, a dér, akkor onnantól azt ír rá az Isten, amit akar. Igen, ennek a megtapasztalása, hogy semmi vagyok. Na, ez az a világ bolondja. Egy Isten szerinti bolond. És pontosítanám tovább ezt a gondolatot, hogy nem csak a szegénynek, az emberi szemszögből szegénynek kell ilyen semmiknek lenni. Én azt gondolom, és Pál is ezt írja, és azért gondolom én is ezt, mert minden tehetséges embernek, minden gazdag embernek, minden kincsekkel bíró embernek ilyenné kell válni. Ezt Pál mondja ki, egyet lapoztok, a 3. fejezet 18. verszaknak a 2. vers felében. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy bölcsé lehessen. Az Isten bölcsességét csak a világ bolondjainak tudja adni. Mindenkinek és mindannyiunknak, és talán ez kapcsolódik, nem talán, a szombatiskolai anyagunkhoz is, hogy a gyógyulás, ott is erről beszél Jézus, itt kezdődik. Át kell élni azt, hogy semmi vagyok. Nem elég az, hogy tudok dolgokat, még akár az igéből is, hogy jártas vagyok a teológia tudományába. Ez nem azt jelenti, hanem azt, hogy úgy látom magamat, hogy semmi vagyok. Ez kell ahhoz, hogy valaki legyek. És én itt nem arra gondolok, hogy itt az önbecsülésünknek nem kell semminek lenni. Nem azt jelenti ez, amit itt Pál kifejt, hogy akkor mi tekintsük magunkat egy nagy nullának. Nem. Nem. Mi az univerzum királyának gyermekei vagyunk. Ne felejtsük el. Mi királyi sarjból származunk. Mi Isten fiai vagyunk. Mind a mellett kell bolondnak lenni, Pál szerint. Ezt a mennyei bölcsességet csak így tudjuk befogadni. És nem csak befogadni, hanem továbbadni és megélni. Ezzel azt mondja,

0: aki azt mondhatjuk ki, hogy az evangelizációnk, a hívő életünk semmit nem ér, ha valaminek tartjuk magunkat. És minél inkább semmik vagyunk, annál jobban hat az életünk. A szavaink is, de az életünk még inkább. Tulajdonképpen azt fogalmazhatjuk meg, hogy az evangélium hirdetésünk, az evangelizációnk savaborsát és lényegét ez adja. Ez az a sarkalatos pont, ez az az Achilles sarok, ami a siker, idézőjelbe vesz sikertől. Siker ettől függ. Csak így, és csak ezt a szót szeretném kiemelni, csak így tudjuk az Isten szeretetét bemutatni. És én azt gondolom, hogy ez érződik. Érződni fog rajtunk, mint gyülekezeti közösségen is, de mint egyénenként is, ha ezt mi így látjuk magunkat. Az is érződik, az is látható, talán nem kimondható, de érzi a másik, amikor ez nincs. De az is érzi, az is érezhető, hogyha van. A világ bolondjai. Lehet, hogy emberek által megvetett. Zakariás könyvében azt írja az Isten, ők az én szemem fényei. Dániel könyvében azt mondja az Isten, ők az égnek fényességei. Az Isten csillagai ezek az emberek. Becsben tartottak. Noha lehet, hogy az emberek semmiknek tartják. Képzeljétek csak el a mennyet. Tele lesz bolondokkal. És csak bolondok lesznek ott. Nem véletlen, hogy Jézus hálát adott egy ízben a földön jártakor értük. Hálákat adok, Atyám, mennek földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket az igazságokat a bölcsek és értelmesek elől. És a kisdedeknek megjelentetted. Először kisdeddé kell válnunk, hogy a menny kincsestára megnyíljon, hogy a menny világosságát megkapjuk. Ezt másképp úgy fogalmazza Pál, hogy az Isten ereje csak az erőtlen emberben nyilvánul meg. Ezt így is fogalmazza meg a 2. Korintusban, elég néked az én kegyelmem, mondja Krisztus Jézus Pálnak, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem ezért az én erőtlenségeimmel, hogy Krisztus ereje lakozzon én bennem. Az Isten szent lelke nem tud bennünk munkálkodni, amíg egy csirájában valamit, kis hangyányit is azt érezzük, hogy valamik vagyunk. Azt mondja itt az ige, hogy az erő csak ott nyilvánul meg, ahol aki erőtlennek érzi magát. És ezért mondja az Pál, hogy ezért dicsekszem az erőtelenségeimmel, a nyomorúságaimmal, a gyengeségeimmel, mert nagy esély van rá, hogy biztos vagyok, nem is így fogalmaznék, pontosítanák, biztos vagyok benne, hogy Krisztus ereje fog megnyilatkozni az életembe. És azt is elmondja itt Pál ebben az ige szakaszban, hogy miért az Istennek, miért ez a terve, miért ez a rendje, miért csak ezek a semmik azok, akiknek az igéjét el tudja mondani, akiket meg tud tanítani az Isten bölcsességére. A 29. versben így fogalmaz nagyon egyszerűen, hogy ne dicsekedjék ő előtte egytessen. A mennyben senki nem fog dicsekedni önmagával. Oda olyan emberek fognak bekerülni, akik senki nem fog emlékezni arra, hogy ő mennyit tett az Istenért. Minden ember, aki oda kerül, ugyanúgy fogja gondolni, ahogy Pál is gondolt a 30. verszakban. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességünk nekünk, igazságunk, szentségünk és váltságunk, az alfánk és az omegánk. Ő a valaki, és én a semmi. Mindent neki köszönhetek. Az örök életbe nem kerülhetnek mások be, mert akkor újra kezdődne a bűnnek a körforgása, és azt egyik se, senki nem akarja, és az Isten se. És amikor ezeket a gondolatokat elolvastam jó párszor, mire megértettem ezeket, akkor azon gondolkoztam, és szerintem mindannyian így vagyunk, hogy ez mind szép ez az elmélet, de én honnan tudom meg magamról, hogy bolond vagyok-e, vagy sem? Honnan tudom azt magamról, észre tudom-e venni azt, hogy itt azért van valaki, az én. Gyakorlatilag. És azt gondolom, ezt fontos tudnunk, mert hát megyünk az Isten, nem csak az Isten elé, hanem emberek elé. Szeretnénk, ha terjedne az evangélium. Fontos ezt azért látnunk, mert közösségbe élünk valamennyien, családban. Valakink élnek mellettünk. Nem mindegy, hogy az Isten mire tud használni. Én most a hívő emberekről beszélek, hiszen annak valljuk magunkat. Elfogadtuk Isten szeretetét, nekik szenteltük az életünket. És én azt tapasztalom és azt látom, hogy az énnek a megnyilvánulása, a valami megnyilvánulásai az életünkben, ezek nem markáns dolgok, hanem nagyon rejtetten és finoman villannak meg, ahogy a szombatiskola mondja. Ezeket szinte észre se veszi a nem szakavatott szem. Talán nem is hibák, de valójában azok. Én a teljesség igénye nélkül olyan dolgokat szeretnék nektek elmondani, ilyen jeleket, amiket saját magamon vettem észre. Nem mentem a szomszédba vele, nem mentem máshoz, ezeket tapasztaltam. És azért mondom el nektek, mert lehet még ezekre gyűjteni, mert van még, és azért mondom el nektek, mert nem találtam ezeket hibának. Elég sokára jutottam el oda, hogy hibának látom. Az első ilyen dolog, amit most ugye szemem elé került, amiben észreveszem azt, hogy bolond vagyok-e vagy sem, bolondnak látom-e magam vagy sem, az egyik a dicsekedés. Ugye azt mondja a Korintusi Levél 29. verszaka első fejezet, hogy ne dicsekedjék ő előtte egytest sem. A második Korintusi Levélben utána néztem 20-szor, azért mondom, mert sok. 20-szor írja le Pál, ír a dicsekedésről. Egy egész tanulmány van róla. Mit gondoltok, miért? Mert ez semmi. Hát gondolom, hogy ez azért, mert ez egy fontos dolog. És ő kifejti, hogy miben dicsekedik ő, és miben dicsekedik a gyülekezet. Ez az első levélben is visszatér Pál erre a dicsekedés kérdésére. És én azt tapasztalom, hogy ezt észre se vesszük. Ezek olyan finomak. De még egy jelzőt szeretnék mondani, nagyon ötletesek. Nagyon ötletes, ötletben gazdagok vagyunk, hogy hogyan tudjuk a másik tudtára adni, hogy hát én azért csináltam valamit, Azért én áldozatot hoztam, erőt, időt, energiát fektettem valamibe, az Isten ügyébe. Hát jó a cél, ez igaz. A cél az tényleg nagyon jó. Pál apostol a rómabeliekhez írt levélben, és nem szükséges kikeresni, ismerjük meg ezt a gondolattöredéket, hogy amikor Pál arról beszél a harmadik fejezetben, hogy igen, Krisztus áldozata a megoldás, minden bűnt elfedező áldozat, utána azt a gondolatot írja, azt a kérdést teszi föl, hogy hol a dicsekedés. És egy nagyon határozott választ ad, amit a Marika mond, kivételt nem tűrő választ ad, hogy kirekesztetett. Én ebből azt érzem, hogy nem méltó hozzánk. Jézus Krisztus nagyon egyszerűen fogalmazza meg ezt a hegyi beszédben, nagyon konkrétan megnevezi azt, hogy mennyit is engedjünk meg magunknak, nem tudja a bal kéz, hogy mit csinál a jobb. Azt hiszem, ez érthető. Én úgy gondolom, és nem mindig gondolom úgy, ha ilyet csinálok, hogy az Istennek szolgálni kiváltság. Az Istennek szolgálni megtiszteltetés, hogy megtehetem. Nincs mit dicsekedni. A második ilyen apró kis villanás, amit látok, Példabeszédek könyvében találtam erre igét, nem kell kikeresni, ismeritek. Ne légy bölcs a magad ítélete szerint. Ezt így fogalmaznám meg más fordításban, így pontosítanám. Ne tartsd magad okosnak. Én azt látom, hogy egy-egy élethelyzetben csuda okosnak gondoljuk magunkat. Azonnal tudjuk a választ. Nincs szükségünk tanácskozásra, nincs szükségünk véleményt kikérni. Nem tudunk engedni az elképzeléseinkből. Apró dolgok? Apróak. De ez keseríti meg egy család életét, egy közösség életét. A saját elképzelésünk a minden. Okosnak tartjuk magunkat. És most szeretnék elétek tárni egy ember, hogy hogy vall magáról. Ez az ember, így ír róla Ellen White, ez Pál apostol, lángeszét és ékes szólását csodálták. Jézus Krisztus személyesen hívta el őt. Látomást kapott. Nagyon művelt volt. A főtanács tagja volt, államférfi. Ige hirdetései mindenki másnál értelmesebbek és ékes szólóbbak voltak. És most szeretném nektek felolvasni, hogy mit ír ez az ember magáról. Ugyanezen az oldalon a második fejezet első verszaka, és a harmadikat olvasnám. Én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. Harmadik verszak. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg közöttetek. A nagy Pál apostol semmi. Nek látja magát. Az Isten szerint lángesző és ékes szóló volt. Ezért mondja, tanácsolja Pál apostol azt, Róma beliekhez írt levélben, és ez is egy vers töredék, csak nem kell kikeresni, hogy az alázatosokhoz szabjátok magatokat a gyülekezetben. Róma beliekhez írt levél 12. fejezetében mondja ezt ki, amikor konkrétan a gyülekezeti élet, gyakorlati életről szól. Illetve az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Ebbe két tanítást látok. Az egyik az, hogy a gyülekezet vezetője alázatos ember legyen. De a másik tanítás pedig az, hogy nem elég, hogy az lesz, hanem ahhoz szabjátok is magatokat. Az legyen, ahhoz mérjétek. Hallgassatok rá. Nem csak az, hogy megválasztjuk, hanem szabjátok is magatokat. A harmadik dolog, amit még szeretnék, harmadik kis pici jelenség, ezt én így nevezem a mózesi bűn, az önérzet. Én nagyon szégyellem, de 20 év után jutottam el ennek a bűnnek a nagyságára. Nem értettem Mózes 4. könyvét úgy, hogy erről már egy ige hirdetést tartottam. Ennyit jelent. Nem értettem meg azt, és nem láttam meg azt, hogy mennyire ott van ez az életemben. Amikor fél decibellel magasabb a hangom, amikor kicsit szaporábban vele a szívem, mert ráléptek a lyukszememre, bocsánat ezért a kifejezésért. Amikor egy kis ingerültség, nagyon kicsi, talán észre se veszik, nagyon koordinálom magam, nagyon, nagyon tudok erős lenni, hogy ne látszódjon. Az ember nagyon meg tudja magát játszani. De ezt így fogalmazza egyébként Ellen White, az önfelmagasztalás titkos vágya van mögötte. Minden önérzetes megnyilvánulásunkban. Egyszer elkezdtem számolni egy nap az ilyet. Hát mikor nem volt elég az egy kezem, akkor abba hagytam. Meg a kettő. Amikor az ember úgy felfortyan és odavág, és ennek sok-sok-sok-sok megnyilvánulása. Még bizonyára jóval többet tudtok ti is, mert nagyon sok ilyen van. Én egyetlen egy gondolattal szeretném bezárni ezt a kis elgondolkozást, amit Ellen White ír, és én azt gondolom, ebben evangélium van, ehhez a világ bolondja kifejezéshez, és mindazokhoz, amit megpróbáltam nektek átadni. Az emberek gyermekeinek büszkesége és nagyra vágyása miatt Isten a legegyszerűbb, legszerényebb eszközöket választja a hatalmas művének megvalósítására. Nem akiket a világ tart nagynak, tehetségesnek, ragyogó képzettségűnek, hanem a szelíden, szerényen fáradozókat, akik őt ismerik el vezetőjüknek és erejük forrásának. Azt akarja, hogy őt tegyük meg védelmünknek, vezetőnknek az élet minden kötelességében, életünk minden ügyében. A menny fönnsége azzal végezteti a dolgát, akivel akarja. Gondviselése olykor a legszerényebb eszközt választja ki a legfontosabb feladatra. Mert ereje az emberek gyöngeségéből tűnik elő. Mértékegységünk van, és ez szerint tartunk valamit nagynak vagy kicsinek. De az Isten nem a mi mértékünk szerint számol. Nem hangolja össze mérlegét a miénkével. Ne képzeljük, hogy ami nekünk nagy, az Istennek is nagy, és viszont. Én azt látom ebbe evangéliumnak, hogy nem kell, nagyon kicsi az a küszöb. Nagyon kicsit kér az Isten. Semmi többet, csak hogy üres edények legyünk. Hogy ő megtölthessen bennünket a menny minden kincsével.
1: Teremtünk, Istenünk, köszönjük, Úristenünk, hogy a királyi család sarjadékának tudhatjuk magunkat. Köszönjük néked, Istenünk, hogy ilyennek látsz és ilyennek gondolsz bennünket. A te teremtményeidnek, a te kezed munkájának. Köszönjük, Urunk, hogy értékesnek látsz bennünket, mert a mennyet kiürítetted miértünk. Mindent, ami neked kedves és szép, Krisztusban nekünk adtál. Istenünk, szeretnénk méltóak lenni erre a meg nem érdemelt szeretetre. Szeretnénk, Urunk, hogyha felhasználnál mások üdvösségében, hogy elérjék az emberek. Istenünk, megértettünk, hogy te csak azt kéred tőlünk, hogy üresítsük meg magunkat, hogy legyünk semmik. Ne higgyük azt el, még hogyha az énünk azt súgja is. Ne higgyünk neki, hogy valakik vagyunk. Urunk, segíts meg minket ennek a küszöbnek az átlépésére, nap mint nap és percről percre, hogy nehogy megromoljon a mi szolgálatunk, mert átszövi az én. Segíts meg, Urunk, bennünket, hogy ne legyen hiába való a szombatjaink, a gyülekezeti életünk, a családi életünk. Segíts meg bennünket, hogy puha gyurmák legyünk a te kezeidbe. Istenünk, ezt te tudod bennünk kimunkálni. Ezt mi nem tudjuk önmagunktól elérni. Mi ezzel nem tudjuk ilyenné formálni magunkat. De segíts, Urunk, hogy amikor elkezdesz bennünket gyúrni, puhítani, mert nem látod a gyümölcsöket, akkor, Urunk, segíts meg mindannyiunkat, hogy ne zúgolódjunk, hogy kitartással éljük meg a nehézségeinket. Segíts, Urunk, hogy lássuk azt, hogy ennek célja van, ennek értelme van. Urunk, bocsáss meg, hogy ebben is úgy sokszor elbukunk, hogy olyan hullámzóak vagyunk, mert levesszük a tekintetünket rólad. Segíts, Urunk, felemelkedni azzal a gondolattal, hogy amikor a fiad itt járt a földön, ő megüresítette, teljesen megüresítette magát, mert emberi formát vett fel, bűnrehajló természetet, de tovább ment miértünk, elérte a föld legmélyebb pontját, a megalázottság legmélyebb pontját, hogy minket felemeljen. Urunk, mi ilyen megalázottságba soha nem kerülünk. De segíts, Urunk, hogy amibe viszont beleengedsz, azt megküzdjük, azt megköszönjük. Ne legyen hiába való Krisztus keresztje. Segíts, Istenünk, hogy ez a bölcsesség mindannyiunk életében erő legyen és hatalom. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket, Urunk. Jézus Krisztus nevében kértünk téged. Amen.

Elkezdjük azt a sorozatot, ami a házasságról, a házas életről szól. Ugye az igazi házasság alapjairól. És úgy gondolom, hogy fontos ezekkel a témákkal reggel kezdenünk egy családos táborban, mert ha nevelés kérdéséről szeretnénk este beszélni, akkor ahhoz mindenképpen az egészséges családokra van szükség. Ahhoz, hogy jó gyermeknevelés működjön otthon, ahhoz először a házasságot kell rendbe tenni, és a házasságnak kell igazán jól működnie a férj és feleség, apuka és anyuka között. És ezért a reggeli témáknál mindjárt az első témánk az, hogy jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. A következő témák is majd látjátok, hogy mind-mind a házasság kérdéséről szól. A mai reggeli témánknak tehát ez a címe, hogy jó házasságot jó elvekre építeni. Jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. És lapozzuk fel Mózes első könyvét, hogy igazából a Biblia mindjárt a Biblia legelején foglalja össze, fogalmazza meg az igazi házasság alaptörvényeit. Miért is kell ezzel foglalkozni, hogy elvek a házasságban, és hogy jó elvek? Úgy gondolom, hogy ma a világban annyira széteső félben vannak az emberi kapcsolatok, nem csak a házasságok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Ma annyira nem az elvekre épülnek a házasságok meg az emberi kapcsolatok, hanem inkább az ösztönös kívánságokra, a divatra, vagy az emberi vágyakra, vagy sokszor csak a pénzre és a különféle átmeneti dolgokra, azoknak a kielégítésére, amik tulajdonképpen olyan emberi természetből ösztönösen működik, érzelmi fellángolásból, vagy érzelmi indulatból, vagy testi vágyakból. Ma elmondják a fiatalok nagyon sokszor, hogy hát nekik össze kell jönni, mert hát testi vágyaik, testi kívánságaik vannak, hát nem várhatnak tovább. Nagyon sokszor látni embereket, akik fiatalokat, akik nem is házasságban gondolkodnak, hanem valami élettársi kapcsolatban, élettársi közösségben szeretnék valahogy élni az életüket, és aztán majd meglátják, hogy mi lesz a következménye, vagy hogy mi lesz a jövője. Hogy az egész világunkban látjuk, hogy olyan széteső félben van minden. Nem csak a családok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Tényleg meg kell erősítenünk az alapokat ahhoz, hogy boldog házasságra juthassunk. Nagyon sokan vannak szinglik, ugye ma ez a divatos kifejezés, hogy szingli életforma. Hát szinte tüntetnek, vagy a homoszexualitás férfi és férfi között, nő és nő között. Szóval egy olyan világban élünk, ahol nem sok becsülete van a házasságnak és a házasság intézményeinek. Honnan vehetünk igazán jó elveket, ami betonbiztos alapot adhat a jó házasságnak? Hát ugye ez a Biblia. Hiszen az Isten adott olyan elveket a házassághoz, aki alapította ezt az intézményt, ami által garanciát is vállal az Isten, és mint egy előre így útmutatást is adott nekünk arra nézve, hogy hát hogyan működhet, hogyan épülhet fel egy jó házasság. Mint ahogy a házat is föl kell építeni, és az alapoktól kell építeni, ugye, elég erős beton alapot kell építeni, hogy az a ház jó alapokra épüljön, és az sokáig megálljon. Így a Bibliában is vannak a házasságra nézve alapelvek. Mondhatnánk azt is, kedves táborozóink, hogy a házasságot csak matematikai épületként képzelhetjük el, vagyis, hogy így mondjam, törvényei vannak a házasságnak. Ezek nincsenek az emberre bízva, hogy hát én ezt így gondolom, hogy majd így leszek boldog, vagy úgy leszek boldog. Nem mondhatjuk, hogy majd mi majd felépítjük úgy a boldogságunkat a házasságban, ahogy ezt mi szeretnénk. Ez olyan, mint a matematika, a Biblia olyan biztos alapelveket adott, hogy 2 × 2 = 4. És adott a Jóisten 5 alapelvet a Bibliában, mindjárt az első fejezetekben, hogy min kell elindulni egy házasságnak, és hova juthat ki.
egyet vagy kettőt figyelmen kívül hagyunk, már összedől a ház. Vagy ha a tetővel akarjuk elkezdeni építeni a házat, ugye a tetőszerkezettel biztos, hogy nem fog felépülni. Ezért mondhatjuk azt, hogy a házasságot azt nem mi gondoljuk el, vagy ránk bízta a Jóisten emberekre, hogy mi azt hogyan próbáljuk boldoggá tenni, hanem ő adott ehhez biztos iránymutatást és iránytűt. És mindjárt olvasnám is ezeket az alapelveket, mint mondottam, hogy 5 ilyen van az első fejezetekben, a második fejezetben pontosan. Így szól az első, a második fejezet 18. versében: nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Aztán olvasnám azért a többi 3-at is, így szól: annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. A 24. versben olvastam ezt. A 18. versben ugye azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Maga a Jóisten tudja azt, hogy az embernek, bár sokszor a házassága tele van nehézségekkel, és a házasságban sokszor vannak surlódások, de a Jóisten mégis azt mondja, hogy akkor is jobb ez, mint egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni. Hát ez egy alapelv a Bibliában, hogy Isten társas lénynek teremtette az embert, olyan társas lénynek, aki egyedül nem érezheti jól magát. Nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy hát a házasságunk ilyen is, meg olyan is, meg de jó lett volna esetleg egyedül maradni. Mert annyi gond van, gyerekek, meg anyagiak, meg a másiknak a problémája, a jelleme, a nehézsége, a természete. Egyszerűbb lenne talán az élet, ha meg se nősültem volna, csak vagy férjhez se mentem volna. A Biblia ezzel szemben mégis azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Persze azt nem mondhatjuk, hogy akik egyedül vannak, azok mindenki rosszul járt, de minden esetre a Biblia azt mondja, hogy a teljes életet, igaz életet és kiteljesedett életet valahogy társas közösségben, társas közegben, házasságban tud élni az ember. Nem jó egyedül lenni, tehát ezt mindig vegyük magunk elé, hogy vannak emberek, akik rosszul érzik magukat a házasságban, gondoljanak arra, hogy milyen volt egyedül. Milyen volt egyedül élni és vágyakozni valaki után, vágyakozni egy igazi társ után, és milyen nagy ajándék volt az, amikor megismertük a másikat, mert nem volt jó egyedül. Aztán a következő alapelv, amit itt kimond, hogy szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Nagyon nagy dolog az életben az, hogy társunk lehet, de még nagyobb dolog, hogy ajándék ez a társ. Mert hogy az igazi társ az, itt kimondja a Biblia, az nem valami hozomány, nem valami szerzett dolog, hanem így mondja ez a részlet, hogy szerzek néki, az Isten szerzett nékünk segítő társat. Ez soha nem szabad a házasságban, még 30-40 év után sem elfelejteni, hogy honnan van a mi társunk, kitől van a mi társunk. Bármilyen problémák és nehézségek is adódhatnak egy házasságban, az biztos, hogy sokszor úgy érezzük, hogy talán nem az Isten szerezte ezt a társat, mert vannak nehézségeink, saját küzdelmeink, meg a másikkal való küzdelmek. És talán úgy gondoljuk, hogy akkor ezt talán nem az Isten szerezte. Pedig ez nem így van. Mert lehet akkor is az Istentől szerzett társ, hogyha nehézségek vannak az életünkben, mert ez válik a mi javunkra. Isten olyan társat szerzett nekünk, aki lehet, hogy nem mindenben a számunkra elképzelt valami légből kapott mennyei angyal, vagy valami olyan tökéletes lény, akit mi úgy elképzeltünk magunknak, bár kezdetben biztos annak láttuk, hanem nehézségekkel és sok problémával kell megküzdeni a házasságunkban, de mégis tudhatjuk azt, hogy Isten nem olyan társat szerez, akivel nekünk semmi gondunk nem lesz, meg magunkkal sem kell küzdeni a házasságban, hanem azért szerzett olyan társat, hogy az éleket faragja, az éleket és a sarkokat csiszolja.
mert mindannyiunknak nevelésre, nevelődésre van szükségünk ebben az életben. Egy egyedülálló ember is nevelődés alatt van, mondjuk a munkahelyi munkatársakkal, az élet különféle más társas kapcsolataiban. Neki is szükséges alkalmazkodni, meg magával szembesülnie, hogy milyen hibái vannak. De én úgy gondolom, egy házasságban tud az ember igazán naponta szembesülni azzal, hogy nekem változnom kell. Vagy hogy hogyan segíthetnék a másiknak változnia. Azért csodálatos a Jóistennél az, hogy se szerzek néki segítő társat, hozzáillőt, mert a Jóisten jobban tudta, hogy nekünk mi kire van szükségünk, ki által fog bennünket majd csiszolni, ki által fog majd bennünket szembesíteni saját önnön hibáinkkal, hogy megtanuljunk igazán szeretni, hogy megtanuljuk igazán a másikat elfogadni, és a másik szolgálatában élni. Hogy ez ugye egy naponkénti harc. Naponkénti harc, hogy ugye, hogy reggel már látjuk, hogy nem ágyasztál be, hogy hát, rögtön jön a figyelmeztetés. Hogy ilyen feladataid lesznek majd a mai napon. Tehát mi a házasságban egy különleges helyzetben vagyunk, mindannyian, és hát akik itt vagyunk, biztos tapasztaljuk, hogy mi nem a magunk életét éljük már, nem úgy vagyunk, hogy hát ahogy szerettünk volna, és ahogy szeretnénk éljük az életünket, hanem mi nekünk meg kell tanulnunk naponta a szeretetben élni, a szolgálat elvében élni, úgy élni, hogy mindig tekintettel lenni a másik emberre, tekintettel lenni a másik céljaira, a másik kívánságaira, akár bizonyos elvárásaira is, és magunkkal szembesülni ezek nyomán, hogy vajon mit nem teszek jól, vajon mit tehetnék jobban, vajon hogyan járhatnék a másik kedvében jobban és igazabbul, hogyan tehetném boldoggá a másik életét még jobban, még igazabbul, hogyan lehetne összehangolódnunk úgy, hogy abból valóban egy boldog élet juthasson, kerekedhessen ki számunkra, de nem csak számunkra, hanem a gyermekeknek is. Ezért álltam itt egy kicsit meg, hogy segítő társ hozzáillő. Ugye? Tehát a segítő társi viszony nem csak azt jelenti, hogy Isten segítő társat ad nekünk, hát hogy nekünk jobb legyen, mert ez is fontos, hogy nekünk is segítő társá válik a másik, hanem segítő társá kell válnunk nekünk is a másik életében. Ugye ez kölcsönösségen kell, hogy működjön, és ugyanakkor az Isten tudta, hogy nekünk hozzáillő segítő társat ad, hozzánk illő segítő társat ad, ami a mi gyengénk, abban ő egészít ki bennünket. Abban ő figyelmeztet bennünket, ami meg az ő gyengéje, arra meg nekünk kell segítséget nyújtani számára. A segítő társi viszony nem azt jelenti csak, hogy bevásároltál, hogy beágyasztál, elrendezted a gyermekeket. A segítő társi viszonyt úgy gondolom, hogy komplexebben kell látnunk, hogy a másik jellemében én mit adhatnék hozzá, hogyan segíthetném a másik jellemének az épülését, az építését, és én a magam jellemében is hogyan válhatnék alkalmassá az igazi szeretetre és az igazi társas kapcsolatra. Itt szeretnék nektek felidézni egy nagyon megrázó mondatot, amit én egy könyvből olvastam, akitől állítólag Pálhegyi Feri bácsi sokat tanult, aki ezt a tábort szervezte, vagy szervezi már évtizedek óta, úgy hívják, hogy Walter Nietzsche. Egy német, azt hiszem evangélikus lelkipásztor írt egy könyvet, az a címe, hogy Házaspárok kézikönyve. És azt írja a 11. oldalon, nincs a házassággal kapcsolatosan végzetesebb tévedés annál, mint amikor azt hiszik sokan, hogy a házastársi szeretet önmagában maradandó és tartós. Ha már egyszer létezik, akkor halhatatlan, sőt sebezhetetlen. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott nincs többé szeretet. Ilyen nagyon megrázó mondat, hogy az az igazi szeretet, házastársi szeretet, ahol küzdés van a saját lelkünkben, és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. És nagyon fontos, hogy azt mondja itt az édeni állapotban még a Jóisten a házasságra, hogy szerzek néki segítő társat hozzáillőt, és még nem volt bűneset.
és még nem romlott meg az ember házassága, az ember belső lénye. Na de a Jóisten már előre látta azt, hogy az ember el fog torzulni, hogy az emberben, az társak között, házastársak között kialakul az, hogy majd a férfi uralkodik a feleségen, a feleség pedig epekedik a férje után, tehát belép az életükbe sajnos az emberi természet, az önzés hatalma, és bizony a házasságban még inkább segítő társra van szükségünk. A házasságban tényleg vegyük úgy, hogy a másik, amikor esetleg figyelmeztet, amikor elégedetlen, vagy amikor valamivel szembesít, akkor ami bensőnkben lévő rosszra akar rámutatni, és küzdelmet kell felvennünk ellene. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott nincs többé szeretet. Az igazi szeretet tehát itt kezdődik. Aztán nagyon fontos, hogy hogyan tud ez igazán kialakulni, hogy ezt írja a második fejezet 24. versében, ugye felolvasott részben, azt mondja Mózes könyvében a Jóisten, annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Hát az első dolgot úgy szerettem volna úgy kiemelni, hogy először is nem jó az embernek egyedül lenni. Ez az első dolog, amit fontos tudatosítani. A második dolog, hogy Isten szerez nekünk társat, és soha ne felejtsük el a házasságban, hogy valahol a Jóisten gondviselése rendelte mellénk a társat, és ezt nyilván, hogy amikor ismerkedtünk, és amikor hozzámentünk a másikhoz, és elköteleztük a másikkal magunkat, vagy elvettük a feleséget feleségül magunknak, akkor ez tudatosult bennünk, hogy ez nem csak a magunk döntése volt, vagy mi szeretnénk így. Ezt valami felülről jövő erő, felülről jövő személy irányította. De ezt azért kaptuk, hogy megtanuljunk szeretni az életben. Segítőtárs abban, hogy segítőtárs legyen számunkra, hogy mi fél emberek lennénk, ha nem jönne kívülről egy állandó figyelmeztetés, hogy miben kell változnunk, és ugyanakkor számunkra is egy nevelés, hogy miben válhatunk mi segítőtársá a másiknak. Ez lett volna az első három alapelv. A negyedik és ötödik alapelvet pedig itt a következőkben így fogalmazza meg, hogy először is elhagyni az apját és anyját. Mit jelent az, hogy elhagyni a szüleinket? Nagyon sokszor leragadnak azon a felek, hogy igen, hát elhagyjuk édesapánkat, édesanyánkat, hogy elköltözünk és máshol élünk. Ennél azért sokkal többről van itt szó. Azt jelenti itt bővebben kifejtve, ezt a könyvekben itt a Nietzsche könyvet is olvastam, és tényleg elgondolkodtam ezen, hogy el kell hagynunk talán azokat a kötődéseket, amelyek nem engedik meg, hogy teljesen a családunké legyünk, és a családnak éljünk. Elhagyni azt jelenti, és elhagyni és ragaszkodni a másikhoz azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ragaszkodjunk a másikhoz, sok mindennek csak második helyet szabad hagyni az életünkben, vagy harmadikat, vagy negyediket, vagy ötödiket. Például az első legyen a feleség. El kell hagyni ahhoz elsősorban azt, hogy mit mondanak a szüleim, vagy hát tanácsokat elfogadhatunk, de ők nem irányíthatják a házasságunkat. Szülők nem irányíthatják, segíthetnek, tanácsolhatnak, de nem irányíthatják.

ezután jönnek a gyerekek, ezután jön a hivatás, ezután jön a pénzkeresés, minden ezután jön az egyeztetés azzal, hogy mi mit tartunk utána másodrangúnak, harmadrangúnak, negyedrangúnak, ötödrangúnak, azt a férjnek és a feleségnek együttesen kell eldöntenie. Nagyon sokszor én úgy gondolom, hogy vannak, akik régi barátokhoz kötődnek, bizonyos dolgokat nem tudnak leadni még, szórakozásokat, különféle olyan dolgokat, amiket talán ugye a saját életükben úgy el tudtak képzelni, meg fontosnak számított, de most már a mai életükben ez nem működik. Nagyon sokszor hallom, hogy a férjek úgy élnek, hogy hát dolgozunk, hogy mi dolgozunk, kenyért keresünk, és majd mi megteremtjük az anyagiakat, és a többi pedig a feleség dolga. Ő meg a gyermeknevelés, meg a háztartás. Ragaszkodik a feleségéhez, ezt szeretném rögtön hozzátenni, ami azt jelenti, hogy valóban mindent megbeszélni a feleséggel, mind megbeszélni a férjel, mindenben közösen döntést hozni, közösen tervezni, elhagyni azt, ami talán még az én életemben fontos volt, és ragaszkodni a feleséghez, ez kell ahhoz, hogy az igazi házasság és egy jó házasság jól működjön. Kiáll az első helyen. Mert csak ezután jöhet az, amit kimond utána az alapelvként a Biblia, és lesznek ketten egy testé. Milyen csodálatos dolog, amikor ki lehet mondani egy házasságban, hogy már két ember nem két ember, nem úgy, hogy ő van ott, ő csinálja ezt, én csinálom azt, így meg úgy kiosztottuk a dolgokat, és élünk egymás mellett valahogy egymás nélkül, hanem lesznek ketten egy testé. Hogyan működik egy házasság, ami egy testé vált? Három dolgot szeretnék felidézni, és gyönyörű példa ez. Az első példa talán, amit úgy, hogy mikor válhat egy testé. Sokszor ezt olyan, azt mondják, hogy igen, ekkor van alapja annak, hogy ugye fiataloknak mondjuk, ha már van ragaszkodás, ha már van igazi szeretet, akkor vált a házasság egy test, és akkor van alapja az igazi testi kapcsolatnak és testi szerelemnek, ez is igaz. De az egy testennél sokkal többet jelent. Nem pusztán testi kapcsolatot, hanem ahogy szépen megfogalmazta, de nem kell ezt fellapoznotok, de egy első Sámuel könyve 18. fejezet első versében egy két ember barátságáról nyugodtan mondhatjuk, hogy a házasság is, bár több, mint barátság, de a barátságnak mindenképpen meg kell lenni egy házasságban. Akkor azt mondja Dávid és Jonatán barátságáról a Biblia, hogy Jonatán lelke egybeforrt a Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette Dávidot, mint a saját lelkét. Milyen szép ez a Biblia vers. Ragaszkodás, összeforrottság, nem pusztán testileg, hanem lelkileg, ez így fogalmazza meg Dávid és Jonatán közötti barátságban a Biblia, hogy lelkük egybeforrt. Két ember lelke egybeforrt, és úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Úgy szerette őt, mint saját magát, mármint ugye Dávid Jonatánt. Az igazi szeretet az tényleg igazi közösséget teremt emberek között. Lelkek összeforrása, lelkek igazi szeretete. És három dolgot szeretnék felidézni ezzel kapcsolatban is, hogy tehát az egyedüllét nem jó. Utána Isten szerez segítőtársat, hozzáillőt, ugye ez a kettő egy, és aztán elhagyni, ragaszkodni. Az ötödik, hogy egy testé lesz, ez már nem egy újabb alapelv, hanem ez a gyümölcse annak, amikor az alapelveket valakik komolyan vették és beépítették az életükbe. És három dolgot szeretnék kiemelni, hogy hogy válhat két ember egy testé. Mit jelent egy testé válni a házasságban? Mit jelent egybeforni a lelkünknek? Az első, Jézus Krisztus mondta a tanítványainak, ami úgy gondolom, hogy az igazi ragaszkodásnak és az közös életnek egy alapfundamentuma kell, hogy legyen egy házasságban, amikor azt mondta Jézus Máté Evangélium a 18. fejezet 19. versében, ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Ezt szeretném kiemelni, hogy mikor ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön.

minden dolog felől. Az az igazi házasság, amikor az akaratok egyé tudnak válni. Csodálatos dolog az, amikor nem úgy van, hogy én ezt akarom, te azt akarod, te ezt csinálod, én azt csinálom, te így, te úgy, fel is út, le is út. Ugye, szóval akkor megy tönkre egy házasság, amikor különféle akaratok küzdenek egymással szemben. Én állandóan ellent mondok a másiknak. Szerintem, ahogy te csinálod, az nem jó. Majd megmutatom én, hogy hogy kell csinálni. Te nem tudom, te erre szeretnél költeni, ezt vásároljuk meg. Én meg azt mondom, ezt vásároljuk meg, mert ez fontosabb. De példák sokasságát mondhatnánk, hogy mindenkinek vannak elképzelései a pénzgazdálkodásról, a gyermeknevelésről, arról, hogy hogyan osszuk be az időnket, a pénzünket, az erőnket. És kedves táborozók, én azt látom, hogy a jó házasság akkor működhet, hogyha az akaratokat megpróbáljuk egy akaratra hozni. Az nem azt jelenti, hogy egyformák leszünk, és mindenki bólogat a másikra, de egy dolgot nagyon meg kell tanulni a házasságban. Bizonyos dolgokat le kell, szóval alá kell tudnunk rendelni a másik céljainak, és a másik szempontjainak is. Ha a két ember állandóan külön akarattal egymásnak feszül, az nem lehet jó házasság. Ott nem lesznek egy testé. Lelki értelemben legalábbis biztos, hogy nem. És tulajdonképpen ez pozitív értelemben azt jelenti, hogy nem az erősebb és az erőszakosabb akarja a saját akaratát keresztül vinni a másik életében, hanem azt jelenti, hogy mi az Isten akarata. Hogyha az én nevemben egy akaraton lesznek, ezt mondta Jézus. Ha az én nevemben egy akaraton lesznek. És ehhez kell az, hogy házasság jól működjön, hogy azért bevonni az Isten tanácsát. Bevonni az életünkben az Isten vezetését. Megkérdezni tőle, hogy mi az ő akarata. És úgy megismerni az Isten beszédét és az ő szavát, hogy mi egy akaratra jussunk, az, ami a legjobb akarat, az Isten akarata. Dantének az Isteni Színjáték című nagy költeményében elbeszélő eposzában van egy nagy mondat, az Isten akarata a mi békénk. Házasságban a legnagyobb békét az hozhatja, hogyha az Isten akaratát akarja mind a két fél követni, és nem a saját akaratát. Én le tudok mondani a foci meccsről, a barátokról, hogy valamiben őt segítsem. Le tudok mondani valami autós üzé vágyaimról, hogy a családnak jusson több esetleg abból a családi kasszából. Nem akarok nem tudom milyen autóval járni. A feleség meg talán a ruházkodásból, vagy a nem tudom milyen igényekből, szép bútoroztatás, meg egyéb igényekből. Szóval meg kell tanulni ezeket, vagy összehangolni. Hát a másik dolog, hogy egy testé válni mit jelent, az Efézusi Levél 5. fejezet 28. és 29. versében olvashatjuk, és ugye itt idézhetnénk be még itt az egy testé válás kérdésében, hogy amit Prédikátor könyve 4. fejezetében olvashatunk, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el. Isten nélkül ugye könnyen elszakadnak a szálak, és elszakad a cérna, de a harmadikkal, Istennel együtt, az kötés lesz, és nem cérna. Vagy ahogy Jézus a példázatában, a hegyi beszédben mondta, példabeszédében, Máté Evangélium a 7. fejezetében, hogy ugye fundamentumra építeni, mit jelent a házat? Kősziklára építeni. Akik homokra építik a házat, akik fövenyre építették a házat, jönnek az életben a problémák, a nehézségek, jönnek a terhek, gyereknevelés, egyebek, azt úgy elfújja a szél, ott boldogság, béke, nyugalom nem lesz, ha nem a kősziklára építették a házukat, ha nem Isten szavára és Isten beszédére épül egy házasság, ott nem lesz békesség. Ezt azt hiszem mindannyian tapasztaljuk, és ez nem azt jelenti, hogy egyszer azt mondtuk, hogy mi hát hívők vagyunk, és jó, hát akkor eldöntöttük, hogy hiszünk a jó Istenben, meg valamilyen módon keresztények vagyunk, hanem minden nap a kősziklára kell építeni. Minden nap meg kell a házastársaknak keresni a harmadik szemét, Krisztust, és minden nap kikérni az ő tanácsát, segítségét az életükben, az életükhöz, különben össze-vissza fog működni az a házasság, és zaklatott lesz, idegesség, feszültség fog uralkodni abban a házban. Tehát az Efézusi Levél 5. fejezet 28. 29. verse a második dolog, ugye mert a, mondom, a jó házasság alapja, hogy egy testé válni.
és ehhez kell a lépcső. Nem jó egyedül lenni. Az Isten szerzett. El tudom fogadni a másikat Istentől való ajándéknak. Még akkor is, hogyha surlódások, néha szikrázó surlódások, szikrát vetnek a surlódások, de akkor is tudom, hogy nekem szerezte az Isten, hogy javamra váljon, a jellememet építse. Elhagyni mindent, hogy tudjak ragaszkodni a másikhoz, tudjam igazán szeretni a másikat, és alá tudjam rendelni az akaratomat annak a jó tervnek, amit Isten elkészített számunkra. És akkor történhet az, amit így mond az Efézus 5:28-29, hogy úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen Krisztus is az egyházat. Szóval itt meg azt jelenti, én úgy gondolom, hogy azt mondja Jézus, hogy senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte. Úgy kell szeretni a feleséget a férfiaknak, ugye mindig az első helyen a férfiat említi, mint a tulajdontestüket. Mint hogyha magunkkal foglalkoznánk, ha egy test vagyunk. Saját magunkkal. A társunk az annyira hozzánk nő, annyira hozzánk tartozik, hogy azt annyira nem lehet elhanyagolni a házasságban, mint ahogy nem lehet elhanyagolni, hogy ne mosakodjunk, hogy ne fürödjünk, hogy ne ápoljuk a testünket, hogy ne együnk, ne etessük a testünket, és ne adjunk neki kalóriát. A házasságban az a törvényszerűség, hogy a másikkal foglalkozni, és a másikat észrevenni, és táplálgatni, ápolgatni. Milyen szép ez a kifejezés, hogy mindenki táplálgatja, ápolgatja a testét. Azt mondja, hát az nem gyűlöli senki, mert úgy szeresse mindenki a feleségét, ahogy Krisztus is az egyházat, hogy táplálgatja és ápolgatja. Mondhatnánk azt is, hogy a házasságnak egyik nagy törvénye, hogy állandóan táplálni kell, állandóan ápolni kell. Ez olyan, mint egy virág, olyan, mint egy növény. Azt nem lehet kitenni a szárazra, azt nem lehet azt mondani, hogy most 2 hétig én belevetem magamat valamibe, vagy én most élem az életemet, és hát mindenki, aki tud a családban, tegye a dolgát, vagy a feleségnek meg a férjnek beszélgetni. Majd lesz erről egy előadás külön, hogy beszélgetés, a beszélgetés öröme. Akkor a táplálgatás, ápolgatásban mi van még? Hát azt adni a másiknak, amire szüksége van. Hát mi is a testünknek azt adjuk meg, ami a legjobb. Ugye egészséges ételeket, egészséges italokat fogyasztunk. Tudjuk, hogy nekünk mi jó. Tudjuk, hogy milyen ruhát vegyünk fel, ha fázunk. Tudjuk, hogy a mi testünknek mi kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Kedves barátaink, úgy gondolom, mondom magamnak is, hogy ilyen szoros közösségbe kellene lennünk a házastársunkkal, beszélgetéssel, odafigyeléssel, hogy mi egyáltalán észrevegyük azt, hogy neki mire van szüksége. Hogy meghalljuk azt, hogy beszélgetni szeretne, hogy mondani szeretne valamit, hogy mik a fájdalmai. A nagyon fájdalmas dolog, mikor a férjek ugye annyira kimerítik magukat a munkában. Hogy már beszélgetni még otthon, meg valamit segíteni otthon, meg meghallgatni a másikat, és ott lenni a másiknál, táplálgatni, ápolgatni, hát a férjnek szól elsősorban. A feleségek részéről azt gondolom, hogy ez majdnem olyan törvényszerűen működik, legalábbis én ezt tapasztalom sok házasságnál, hogy szinte ösztönösen benne van a női nemben, hogy segítse a férjét, táplálgatja, ápolgatja, elkészíti az ételt, ruhát készít neki, figyel a másikra, hát én nem ismerek olyan hölgyet, aki ezt ne tenné meg a férjével. De hogy a férjek mit tesznek meg a feleségükkel, erre hívja fel a figyelmet Pál apostol. Hogy a férjeknek úgy kell szeretni az ő feleségüket, hogy mint a tulajdontestüket. Mert a senki az ő testét nem gyűlöli. Hát akkor a feleség miért ne kapja meg azt, amit a saját testemnek megadok? És erre Krisztus bátorít, és itt is Krisztushoz kell fordulnunk. Ahogy ő táplálgatja és ápolgatja az egyházat. Csodálatos kép. Krisztus, ahogy, ugye, mint a harmadik kötés, ahogy a kősziklája a házasságnak, ahogy küzd az egyházért, küzd azért, hogy hívő emberek üdvözüljenek, és üdvösséget nyerjenek. Krisztus itt is a példa. Hogy naponta Krisztustól nyerünk áldásokat, ugyanúgy kell naponta áldásokat közvetítenünk a házastársunk felé. És a harmadik dolog,
szintén ebben az ige szakaszban van, itt az Efézusi Levél 5. fejezet 25. versében, az 5. fejezet 25. versében azt mondja Pál apostol: ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Itt megint a férfiak vannak megszólítva. Megrázó ez a kijelentés, hogy ti férfiak, szeressétek a feleségeteket. Hát mondjuk ezt nem kellene Bibliát kézbe venni, hogy ezt tudja az ember, ugye? Tehát ezt azt hiszem természetesnek veszi minden férj, de hogy hogyan szeresse a feleségét. Ezután jön a lényeg. Ehhez már kell Biblia. Hogy ezt az ember mélyen megértse, hogy mit jelent szeretni a másikat. És ezt azért mondhatjuk feleségeknek is, de a férjnek azért szól, mert ugye ők lennének azok, akik egy házasságban a vezető szerepet kell, hogy játsszák, és a szeretetben is a példaképet kellene mutatni. Azt mondja, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. És úgy hagyd tegyen fel a kérdést, Krisztus hogyan szereti az egyházat? Vagy így is feltetnénk a kérdést, mert úgy egy egyházat, ez olyan sok ember, meg valami templomot képzelünk el. Hogyan szereti Krisztus az embert? Hogyan szeret bennünket? Itt is a házasságnak egy fontos alapjáról van szó. Azt mondja, hogy úgy, ahogy Krisztus az egyházat, úgy, ahogy Krisztus szeret embereket, gyarló, elveszett, méltatlan embereket. A jó házasság alapelve, hogy akkor is szeretni a másikat, amikor nem méltó, vagy van hibája, vagy hibákat követel velem szemben, lusta, feledékeny, talán nem törődöm, talán vannak olyan dolgai, hogy elviselhetetlen időnként a másik, mondjuk ki őszintén, időnként jó lenne egy kicsit elvonulni egy-két hétre, hónapra, mert már tele van a mai magyar csúnya szóval a hócipője az embernek, ugye a sok gyerek probléma, meg a házassági probléma. A szeretet az ott kezdődik, hogy a méltatlanság ellenére, a hibái ellenére, a gyengeségei ellenére is megtanul az ember szeretni Krisztustól. Krisztus a példa tehát a házasságban. És úgy gondolom, hogy ez a táborunk is, ez az egyhetünk is nem arról fog szólni, hogy most mi majd itt alapelvek szintjén, elmélet szintjén meg fogjuk tudni oldani igazán a házasság kérdését az életünkben, és olyan jó házasság lesz ezután, hogy hát egy hét alatt itt minden rendbe fog jönni, és ezután minden jól fog működni, hanem az egy hétnek az a célja, én úgy gondolom, hogy az ember Krisztus szeretetével tanuljon meg szembesülni, azt ismerjük meg mélyebben és közelebbről, ismerjük meg a teremtőnket és a megváltónkat, aki bennünket úgy szeretett, hogy az életét adta értünk, aki nem azt nézte, hogy mi emberek, hát milyen emberek vagytok ti, érdemes-e értetek valamit is tenni, meg áldozatot hozni, mert egyébként nem sok értelme lett volna úgy látszatra, amit az Isten úgy ránézésből az emberiségért meg kellett volna, hogy tegyen, mert ugye a tagadó Péter, az áruló Júdás, és mi minden bűnök voltak ott Jézus körül, a tanítványokban is, amit őt látott, hanem azzal a szeretettel szeretni, hogy én az áldozatot azért is meghozom, mert majd ennek lesz gyümölcse, és lesz értéke. A szeretet képes a másikban igazi változást létrehozni. A szeretet az hosszú tűrő, az jóságos, az kitartó, az minden terhet elvisel, soha el nem fogy, és ez az, amit mi emberileg nem tudunk megvalósítani. Ez az, amihez már az isteni szeretetre van szükségünk a házasságban, és amit mindenképpen nyomatékosítanunk kell, hogy naponta van szükségünk az Isten szeretetét megismerni. Naponta van szükségünk az Isten szeretetével szembesülni. És amikor jönnek a ledorongolások, jönnek a vádaskodások, jönnek a hibáztatások, jönnek a neheztelések bennünk esetleg, hogy már megint nem olyan, amilyennek szeretném, akkor az embernek eszébe juthat az, hogy na és én ilyen vagyok? És az Isten engem szeret annak ellenére is, hogy ilyen vagyok? Hogy Jézusról elmondhattak a tanítványok János evangélium a 13. fejezet
első versében, hogy Jézus szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Hát ennyit szerettem volna mai alkalomra ilyen elméleti vagy elvi alapvetésként elmondani, és a gyakorlati kérdésekben hát én nem akartam itt sem ironizálni, sem belemenni mélyebben a házassági problémákba, kedélyes hangnemet is lehetett volna megütni, hogy egy kicsit mindannyian érezzük, hogy mennyire nyomorultak vagyunk időnként a házasságunkban, hanem én most csak az alapelvekre szerettem volna rávilágítani, és arról, hogy az egy testé válás legyen a célja a házasságunknak, és ennek az útja csak ez lehet, amit az Efézusi levélből és a Biblia legelejéről idéztem.

Kedves hallgatók, a mai témánk példabeszédek könyvében szerepel a 20. fejezetnek a 30. versében. Tehát aki ki szeretné keresni példabeszédek könyve 20. fejezetének a 30. versét, a következőképpen olvasom. A kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt és a belső részekig ható csapások. Ugye példabeszédek könyvét Salamon szerezte, azt olvassuk róla, hogy mintegy 3000 példabeszédet szerzett, ő volt Izrael harmadik királya. És hogyha a példabeszédeket megnéznénk a görög nyelvben, milyen szó szerepel, akkor ott a paromia szó szerepel, ami magyarra lefordítva ennyit jelent, hogy közmondás, jelképes beszéd, hasonlat. Aminek a hétköznapi életben nagyon fontos mondani valója van az élet gyakorlati oldalát tekintve. A kérdést így is fel lehetne tenni, hogy milyen bekékült sebek érnek bennünket az életben, amelyek jelképes módon bekékülnek bennünk, ugyanúgy, mint amikor megütjük magunkat, és a sebeink egy idő után bekékülnek. Melyek ezek a belső részekig ható csapások, amely ma az embereket érik? Ugye, amikor becsapnak bennünket, amikor kihasználnak bennünket, amikor megpróbálnak érzelmileg uralkodni rajtunk, a féltékenység, a sebző szavak, amikor a szülők csalódnak a gyermekeikben, amikor a gyermekek csalódnak a szüleikben, a szerelmi csalódás, ugye amikor a szerelmi csalódás miatt az egyik fél mindig roncsolódik, amikor az emberek a hitükben csalódnak, a magányosság, az értéktelenség érzése, az állástalanság, amikor megpróbálnak uralkodni rajtunk, és legvégső soron a legnagyobb belső részekig ható csapás, ami ma éri az embereket, ez pedig a haláleset. Amikor az emberek baleset vagy betegség következtében a legközvetlenebb álló családtagjaikat veszítik el. Kedves hallgatók, ezek a bekékült sebek azok, amelyek nagyon mély nyomot tudnak bennünk hagyni, és egy ószövetségi proféta azt mondta, hogy ennek hatására kiszáradt az öröm az emberek közül. Milyen döbbenetes megfogalmazás ez, hogy kiszáradt az öröm az emberek közül. Az emberek nem tudnak jó értelemben örülni egymásnak. Nincs öröm az emberek között, mert ezek a belső részekig ható csapások eleven érik az embereket. Kedves hallgatók, vajon a problémák, szenvedések, fájdalmak, kínok, rövid vagy hosszú távú sebek a véletlenek következményei? Fel lehetne így is tenni a kérdést, ha van Isten, akkor lehetnek-e az életünkben véletlenek? Vajon tehetetlenül ki vagyunk szolgáltatva ezeknek a belső részekig ható csapásoknak? Mi eleve úgy jöttünk a világra, hogy Babits Mihály mondja, hogy szenvedésre lettünk mi. Sokan úgy gondolják, hogy ez az élet egy nagy csalódás, eleve ilyen volt, ilyen is marad, nincs mit tenni, sebeket kapunk, sebeket adunk, ez a természetes életnek a velejárója. Kedves hallgatók, hogyha mélyen belegondolunk az emberi történelmünkbe, akkor azt kell látni, hogy az egész emberi történelmünket átszőte a sebek kapása, sebek adása, amelyek miatt önkéntelenül is kérdések merülnek fel az emberekben, hogy miért a szenvedés, miért a rossz. Aquinoi Tamás a középkor derekán mondta, hogy mivel van szenvedés a világban, ez azt bizonyítja, hogy nincs Isten. Mert hogyha lenne Isten, akkor nem lenne szenvedés, és mivel van szenvedés, így nincs Isten. És ezek a kérdések folyamatosan megfogalmazódnak az emberekben. Olyan kérdések is megfogalmazódnak, hogy vajon az Isten kivételez az egyik emberrel, és kivételez a másik emberrel. Miért van ma a világban az, hogy az egyik ember gazdag, az egyik ember jólétben él, az egyik ember boldog, a másik embert pedig belső részekig ható csapások érik. Vajon az Isten kivételez az emberekkel? Vagy hívő emberek szokták feltenni a kérdést. Én azt gondoltam, mivel már az Isten útján járok, és elfogadtam az Istent, akkor soha, de soha nem érnek engem szenvedések és próbák ebben az életben. Én azt gondoltam, hogy ha már elfogadom az Istent, akkor ezek a dolgok nem jönnek létre az én életembe. Vagyis kedves hallgatók, azt a megállapítást kell tennünk, hogy világnézetre való tekintet nélkül az emberiség szenved. Ha mélyen belenézzünk a világunknak az állapotába, akkor azt látjuk, hogy tényleg kiszáradt az öröm az emberek közül. Nincs ma szeretet a világunkban, az emberek nem egymás épülésére érnek, hanem önző módon kihasználva egymást. Mindenki a saját maga életét próbálja egyengetni, és ennek egyenes következménye az, hogy szenvedés lesz a világunkban.
Természetesen nagy erőfeszítéseket teszünk mi emberek a szenvedés enyhítésére, mind világi, mind egyházi szinten, legalábbis megkíséreljük valahogy ezeket a szenvedéseket enyhíteni. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy különböző vallások képviselői hogy viszonyulnak a szenvedéshez. Egy alkalommal Buddha mondta, hogy az egész lét egy szenvedés, és ettől egyféleképpen lehet megmenekülni, a lét utáni vágyat kell megszüntetni. Mert a lét szenvedés, a nem lét megnyugvás. Mohamed mondta, a szenvedés ellen nincs mit tenni, el kell fogadni úgy, ahogy van. Vagy különböző indiai vallások mondták, hogy a szenvedés az nem valóság, az egy illúzió. Ugyanolyan illúzió a szenvedés, mint a bennünket körülvevő világ. És mivel a bennünket körülvevő világ nem létezik, így a szenvedés sem létezik, tehát nem kell komolyan venni a szenvedést. Kedves hallgatók, szenvedés kérdését a mai alkalommal szeretném, hogyha közösen meg tudnánk vizsgálni a Szentírás oldaláról is, hogy a Biblia mit mond magáról a szenvedésről. Egy alkalommal hallottam egy történetet, amely a következőképpen szólt, egy ember az igazság útján járt, letért az igazságról és beleesett egy nagy szakadékba. Aztán jöttek különböző vallások képviselői, és mindenki jó tanácsot próbált neki adni, hogy miért esett ebbe a szakadékba, de egyik sem nyújtotta a kezét, hogy kihúzza onnan. Mindegyik elmondta a maga véleményét, hogy ha a jó úton jártál volna, akkor nem estél volna be ebbe a szakadékba, és aztán mindenki ott hagyta azt az embert. És akkor a történet így végződik, arra jött Jézus Krisztus, nem szólt semmit, lehajolt ahhoz az emberhez, nyújtotta a kezét, és kihúzta a szakadékból. Kedves hallgatók, a Szentírás ennek az Istennek a jellemét mutatja be előttünk csodálatosan, ennek az Istennek a cselekedeteit. Azt olvassuk Jakab apostol levelében az első fejezetnek a 17. versében, hogy minden jó és tökéletes ajándék felülről származik, és a világosságok atyától száll alá, vagyis az Istentől csak a jó dolgok származnak. Nem ő az oka a bennünket körülvevő szenvedésnek. Az Isten, amikor megteremtette a világunkat, akkor a teremtés végén szétnézett, és azt olvassuk Mózes első könyve első fejezetének 31. versében, hogy amikor szétnézett, akkor azt mondta, hogy ímé minden nagyon jó volt. Tehát az Isten, amikor megteremtette a világunkat, és benne bennünket embereket, akkor ott még minden tökéletes volt. És az Úr azért teremtette meg az emberiséget, mert ő soha semmiben nem keresi a maga hasznát. Ő mindig ezt a szeretetet, ami az ő jelleméből fakad, megkívánja osztani az emberiséggel, és ezt a szeretetét úgy kívánta megosztani velünk, hogy a saját képére és a hasonlatosságára megteremtett bennünket, és a mi földünket lakásunként megalkotta, hogy egy boldog közösségben éljünk az ő szeretetével körülvéve. És ezt a csodálatos ajándékot tovább fokozva megadta nekünk a választás szabadságát. És a Szentírás ebben egyedülálló, hogy egyértelműen kinyilatkoztatja előttünk, hogy az Isten úgy teremtett meg bennünket embereket, hogy nem vagyunk predesztinálva se a jóra, se a rosszra, mi magunk dönthetünk, hogy melyik úton kívánunk járni. Nekünk adta a választás szabadságát, vagyis mi dönthetjük el, hogy az életet választjuk, vagy a halált. Feltárta mindkét dolog következményét, vagyis elmondta, hogy a vele való közösség, a hétköznapokban a békességet, a szeretetet és a jólétet fogja megadni. A tőle való elfordulás pedig a gyötrelmet, a fájdalmat, a kint és legvégül a halált fogja okozni. Ezt még a történelmünk elején, az emberiség történelmének az elején feltárta. Kedves hallgatók, a Szentírás olyan döbbenetesen kinyilatkoztatja előttünk, hogy döntöttünk. Egyértelműen bemutatja a Szentírás, hogy mi döntöttünk, választottunk. Engedjék meg, hogy felolvassam ezt Ézsaiás proféta könyve 30. fejezetének 15. versében, hogy mi volt ez a dolog, amit mi döntöttünk. Tehát Ézsaiás proféta könyve 30. fejezetének a 15. verse így szól. Mert így szól az Úristen, Izraelnek szentje, megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna, csöndességben és reménységben erősségetek lett volna, de ti nem akartátok. Kedves hallgatók, ebben az egy mondatban benne van, de ti nem akartátok, vagyis mi emberek nem akartuk az Istennel való közösséget. Pedig, hogyha mélyen belegondolunk, akkor minden ember
a szíve lelkéből, mélyéből akarja a békességet, a szeretetet, az Istennel való együttmaradást. De a Szentírás mégis kimondja egyértelműen, hogy mi nem akartunk az Isten közelében maradni, és ennek az lett a következménye, hogy minden ember a saját maga útján halad. Ézsaiás, Hoseás próféta ez döbbenetesebb, tovább viszi ezt a gondolatmenetet, és azt mondja, ennek az lett a következménye, hogy elfordultunk Istentől, és mindenki a saját maga útján halad, hogy nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a földön. És az emberek lopnak, paráználkodnak, betörnek, egyik vér a másikat éri. És az emberek nem szeretik egymást. Mert mindenki a saját maga útján járt, és nincs szeretet, és legfőképpen nincs Istennek ismerete a földön. Kedves hallgatók, a Szentírás ezt nevezi bűnbetegségnek, és legfőképpen az elménkbe. Legfőképpen az elme betegedett meg, és a meghomályosult gondolkodásmódunknak a jellemző, öntörvényű megnyilatkozása, hogy az én életemnek én vagyok az ura, azt csinálok vele, amit akarok, és ebbe senki ne szóljon bele. Ugye mennyire ismerős? Hányszor megfogalmazódik bennünk is, hogy az én életembe senki ne szóljon bele, az én életemmel majd azt csinálok, amit akarok. Kedves hallgatók, ez a fajta gondolkodásmód hozta létre azt, hogy megszakadt az életadó Istennel a kapcsolatunk. És szenvedjük is nap, mint nap ezt az elszakadást az Istentől, ha mélyen, nem önző módon, hanem a másik emberre tekintve nézzük, hogy a mai világunk hova tart és hol halad. Hogy nap mint nap az emberek mennyire szenvednek. Mennyire ilyen belső részekig ható csapások érik az embereket. De a Szentírás csodálatosan kinyilatkoztatja előttünk, hogy az Isten nem hagyott magunkra bennünket, mikor mi elszakadtunk tőle, hanem ő a világ megalapítása előtt létrehozta a megváltási tervet, a személyre szóló megváltási tervet, hogy a saját utainkról a vele való boldog közösség útjára térjünk vissza. Kedves hallgatók, mert mi az Isten akarata? Hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Ezért azokat a fájdalmakat, azokat a sebeket, amelyek jogosan vagy jogtalanul érnek bennünket, ő csodálatosan felhasználja e szent cél érdekében, hogy kiszabadítson a halálból, hogy a szenvedést áldásunkra tudja fordítani, mert ez a legalkalmasabb mód arra, hogy visszatérjünk az Isten közelébe, és ráébredjünk arra, hogy az Istentől mennyire távol élünk. Kedves hallgatók, a mai témánknak ez a fő mondani valója, hogy Isten miképp tudja felhasználni saját életünkben megjelenő kéklő sebeket, saját életünkben létrejött belső részekig ható csapásokat, a vele való kapcsolatú és ezt most nagyon ki szeretném hangsúlyozni, amennyiben őt szeretjük. Mert az Isten csak akkor kodni vele kész a belső részekig ható csapásokat, amelyek érnek bennünket az életben, az áldásunkra fordítani, ha készek vagyunk vele együttműködni. Kedves hallgatók, tegyük fel önmagunknak a kérdést. Egyéni életünkben megjelenő megpróbáltatások milyen magatartást váltanak ki belőlünk? Amikor érnek bennünket megpróbáltatások, vajon engedjük-e magunkat nevelni ezek által, vagy nem? Akarjuk-e a gyógyítást, vagy fellázadunk ellene, és engedjük azt, hogy ezek a bekékült sebek elfekélyesedjenek? Kedves hallgatók, itt is rajtunk múlik a választás. Hogyha belső részekig ható csapások érnek bennünket, már pedig a mai világban bárkit érhetnek ilyen csapások, a nagy kérdés az, hogy hogy gondolkodik a megpróbáltatásban. Engedi-e magát nevelni ezek által, vagy fellázad ellene? Mert az ember valódi jellemét az határozza meg, hogy milyen magatartást tanúsít az őt ért megpróbáltatások során. Rázza az öklét az ég és a környezete felé, és folyamatosan azt mondja, hogy neki milyen rossz, vagy pedig csendesen, alázatosan kimondja, értelmes módon, hogy az orcám szomorúsága által lett jobba az én szívem. És köszönöm néked, Uram, hogy megpróbáltatást adtál az én életembe, mert ezek által voltad ki az én lelkemet a pusztulásnak verméből.
Kedves hallgatók, ez a kétfajta gondolkodásmód határozza meg életünk további alakulását jó vagy rossz irányba. Fellázadunk a megpróbáltatások ellen, és rázzuk az öklünket az ég és a környezetünk felé, vagy pedig elismerjük, hogy az orcám szomorúsága által lett jobbá az én szívem. Kedves hallgatók, mert az az ember, aki természeténél fogva nem erős, hanem gyenge, az őt ért megpróbáltatások, igazságtalanságok, sértések, megaláztatások, őt ért fizikai betegségek hatására csalódott, mogorva, keserű ember lesz. És ezt a magatartását legfőképpen a családján próbálja kiélni. Mert ez az ember sohasem önmagában látja a bajnak a gyökerét, hanem mindig másokra próbálja kivetíteni. Az ilyen ember képtelen lelkileg látni, hisz egész lényét azt tölti ki, hogy vele az élet mennyire keserű volt. Vele az élet mennyire elbánt. És ezt folyamatosan mondja a környezetében élő embereknek, hogy őt senki sem szereti, vele mindenki rossz, és mindenkiben ellenséget lát. És ez az ember kiméletlenül ítélkezni fog, és kiméletlenül mindenkiben meg fogja látni azt, hogy én miért vagyok ennyire nyomorult, és ez a másik embert miért nem nyomorult, és akkor okolni fogja a másik embert azokért a megpróbáltatásokért, amelyek őt érték. És ez a szánalmas gondolkodásmód, kedves hallgatók, hova fog vezetni? Ez a szánalmas gondolkodásmód hova fog vezetni? A megkeseredett élethez. Az ilyen emberek folyamatosan megkeseredett életet fognak élni, mert egyfolytában sajnáltatni fogják magukat. A környezetével, a körülöttük élő emberekkel, és folyamatosan azt fogják hangoztatni, hogy vele mennyire keserű az élet, és lelkileg képtelen látni, hogy talán a bajának ő az okozója, de ha nem is ő az okozója, akkor is képtelen felemelni a tekintetét, és meglátni, hogy talán valami cél érdekében történnek vele ezek a megpróbáltatások és ezek a csapások. Nagyon döbbenetes elolvasni a 42. Zsoltár 5. versét, ami pontosan erről szól. A 42. Zsoltár 5. versében azt mondja az írás, hogy megkeseredett a lelkem, és folyamatos zúgolódás van az én csontjaimban. Ugye mennyire ráillik azokra az emberekre, akik egyfolytában azt hangoztatják a világ felé, hogy ők mennyire megkeseredettek? Ők mindenkinek elmondják, hogy ők milyen keserű lelkülek. Ő rajtuk már nem lehet segíteni. Velük az élet mennyire elbánt. Mindig mondják, hogy tudod, megkeseredett az én lelkem, és azt mondja az írás, folyamatos zúgolódás van az én csontjaimban. Példabeszédek könyvében van egy másik bibliavers, ami azt mondja, hogy a búsulásban kegyetlenség van. Mennyire döbbenetes bibliavers ez is, hogy a búsulásban kegyetlenség van, mert az az ember, aki folyamatosan búsul, az egy idő után kegyetlen ember lesz. Pontosan ezért, amit előbb elmondtam önöknek, hogy a környezetén akarja majd kitölteni a... De ugyan

fizikailag is meg fog betegedni. Ugye ez az úgynevezett pszichoszomatikus megbetegedés. Amikor a lelki megbetegedés magával vonja a fizikai megbetegedést is, és ezért mondja példabeszédek könyve, hogy a búsulásban kegyetlenség van. Mert az az ember, aki képtelen lelkileg látni, és aki csak önmaga körül forog a problémáiból, és képtelen ebből kijönni, az egy idő után meg fog betegedni. Lelkileg is, és később ez a fizikai betegséget is magával fogja vonzani. Kedves hallgatók, hagyd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy az esetek többségében vajon ez a megkeseredés nincs meg bennünk? Bennünk nem szoktak ezek a kérdések felmerülni, hogy én miért szenvedek? Én miért szenvedek a családomtól, én miért szenvedek a gyermekeimtől, a kollégáimtól, a barátaimtól, nekem miért nincs nyugalmam, engem miért nem szeretnek, a családtagjaim miért közösítettek ki, amikor felteszik az Istennek a kérdést, hogy én miért vagyok szegény, a másik ember miért gazdag, én miért vagyok beteg, miért vagyok csalódott, engem miért érnek fájdalmak, kínok. Ismerősek ezek a kérdések? Ugye számtalan esetben megfogalmazottak ezek bennünk. Kedves hallgatók, a Szentírás azt mondja, hogy ha ezek a kérdések meg is fogalmazódnak bennünk, akkor nem követünk el bűnt. Nem követünk el bűnt. A nagy kérdés az, hogy ezeket miként kezeljük. És itt van, hogy most bűnt fogunk-e elkövetni, vagy nem. Mert sajnos a bűneset következtében ezek a kérdések ott vannak bennünk. A lelkünkben szinte ott égnek. Csak az a nagy kérdés, hogy ezeket a kérdéseket miként kezeljük. Rázzuk vajon tovább az öklünket az ég és a környezetünk felé, és akkor ezek a belső részekig ható csapások konzerválódnak bennünk, vagyis végérvényesen bennünk maradnak. Vagy ökölrázás helyett ezeket a problémáinkat az élő Istennek mondjuk el, tőle várva a segítséget. A Szentírás megadja a választ. Pontosan itt tudjuk nyomon kísérni, hogy az Isten mennyire nem hagyott magunkra bennünket a bűneset következtében. Hogy látja, hogy mit okozott a tőle való elfordulás. Hogy mennyi kint, mennyi fájdalmat, mennyi megkeseredést. És jól tudja, hogy ezek a kérdések ott vannak az emberek lelkében. És ő adja is a segítségét, de mivel tiszteletben tartja a választás szabadságát, amivel megajándékozott bennünket, ő várja, hogy elkérjük tőle a segítséget, vagy nem. Ő nem avatkozik bele az életünkbe, amíg mi nem kérjük. Rajtunk múlik. Értelmes gondolkodással megajándékozott emberek vagyunk. Azért kaptuk az értelmünket, hogy használjuk. És az Isten elénk mutatott egy utat. Hogyha elfogadjuk őt, és bízunk benne, ha az Isten kérdést tisztáztuk az életünkbe. Mert kedves hallgatók, azt mindannyian jól tudjuk, hogy mikor tudunk mi az Istenben bízni feltétel nélkül, ha az Isten kérdést tisztáztuk az életünkbe. Ha a kérdéseket, amelyek bennünk maradtak, hogy most talán van Isten, vagy nincs Isten, mert hogyha itt tartunk még, akkor nem fogjuk tudni az Istennek odaadni a problémáinkat. Ha nem bízunk benne 100%-osan, ha ezek a kérdések megfogalmazódnak bennünk, ha nem ismertük meg az Istent, hogy ki az Isten, mert hogyha egy embert nem ismerünk a hétköznapokban, hagyd tegyem fel önöknek a kérdést, fogunk bízni benne? Fogunk bízni benne? Én azt gondolom, hogy nem. De az Isten kinyilatkoztatta magát előttünk. Lehet, hogy nem látjuk az Istent. Ez a legkisebb probléma. Sok ember fölteszi ezt a kérdést is, ha én látnám az Istent, akkor hinnék benne. Kedves hallgatók, a Szentírás nem bemutatja az Isten jellemét. Egy emberben mi a fontos? Hogy a szemünkkel lássuk, vagy megismerjük a jellemét. Ugye mennyire más a két dolog? Mert ha egy emberre ránézünk, egyáltalán még nem tudjuk, hogy az az ember hogy gondolkodik. De az élő Isten a Szentíráson keresztül kinyilatkoztatta előttünk a jellemét, és ebből tökéletesen meg tudjuk őt úgy ismerni, hogy ha bármilyen megpróbáltatások érnek bennünket az életben, akkor bizalommal hozzá tudunk fordulni. Van egy csodálatos vers János evangélium a 6. fejezetének 37. versében, amikor azt mondja az írás, hogy aki én hozzám jő, semmiképp ki nem vetem. Vagyis az Isten azt mondja, hogy fogjuk szaván őt. Nem szemtelenség, ha mi az Isten szaván fogjuk,

0: Mert azért nyilatkoztatta ki előttünk az ő jellemét az igén keresztül, hogy nyugodtan fogjuk szaván az Istent, hogy aki én hozzám jő, aki tisztázta magában az Isten kérdést, azt én semmiképp nem fogom kivetni. És ez a nagy kérdés, hogy mi ezt akarjuk-e vagy nem. Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatosan én nagyon sokat mondó idézetet szeretnék önöknek felolvasni, ami a következőképpen szól. Mind a fiatalokkal, mind az idősekkel nagyon sokszor előfordul, hogy az őket sújtó csapásokat Isten büntetéseként könyvelik el. Úgy gondolják, hogy bizonyára valami rosszat követtek el, és Isten megpróbáltatásokkal ad nem tetszésének kifejezést. Ez azonban nem minden esetben helytálló. Igaz, hogy vannak büntető célzatú megpróbáltatások, sok esetben azonban a mi bölcs Istenünk és Atyánk azzal a szándékkal enged meg szenvedéseket gyermekei életében, hogy próbára tegye őket, csiszolja jellemüket. Sokszor szükségtelenül gyötörjük magunkat, azt képzelve, hogy Isten, akit szolgálunk, semmiképp nem hagyna bennünket szenvedni, ha nem akarna valamilyen bűnünkért bennünket sújtani. Ez téves filozófia. Vannak próbatevő, tehát nem büntető szenvedések is. Hitünk, béketűrésünk, álhatatosságunk próbái ezek, és nem büntetésként sújtanak valamilyen gonoszságunkért. Isten megpróbálja népét, kipróbálja, tanítja, neveli, alakítja arra a feladatra, amelyet idővel be kell töltenie. Tudjuk azt, hogy akit szeret az Úr, megdorgálja. Tehát a próbák nem mindig Isten nem tetszésének a jelei, nagyon sokszor Isten szeretetéről tanúskodnak, és arról, hogy Istennek gondja van ránk. A megpróbáltatások áldásunká válhatnak. Az áldás azonban nem a megpróbáltatásban van, hanem a lelkületben, ahogy a megpróbáltatást fogadjuk és viseljük. Ha türelmetlenül és sorsunk ellen zúgolodva hordjuk, akkor a megpróbáltatás átkot és nem áldást rejt magában. A gazdagító célzatú, de türelmetlenül viselt szenvedés nyomán koldusabbak leszünk. De ha megpróbáltatásainkat türelemmel viseljük, tudva azt, hogy a próbák, ami szerető Atyánk eszközei, és általuk akarja megtanítatni velünk, amit másképp nem tanulnánk meg, akkor áldjuk az ő sújtó kezét, és a szenvedések útján küldött mennyei üzenet egyben vígaszt is rejt magában. A sose felejtsük el, hogy Istennek nem jelent problémát rabságunk bilincseit széttörni. Ő nem szűkölködik az eszközekben, amelyekkel szabaddá tehet. Lehet, hogy mi semmi kiutat nem látunk gyötrő helyzetünkből, de Isten nincs korlátok közé szorítva. Mivel mi nem látjuk a szabadulás útját, hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy nincs is szabadulás, és helyzetünk reménytelen. Meg kell tanulnunk tekintetünket a lehetetlennek látszó körülményekről Istenünkre emelni, akinél semmi sem lehetetlen. Ahol az emberi segíteni akarás csődöt mond, Isten ott is mindig tud segíteni. Kedves hallgatók, itt ez a nagy dolog, hogy mi ezt tudjuk-e tisztázni magunkban, hogy a megpróbáltatásokat hogy viseljük el, hogy engedjük-e, hogy ő felszabadítsa a lelkünket ezektől a keserűségektől, hogy begyógyítsa a sebeinket, hogy adja a gyógyítást, hogy adja a nyugalmat, és a szenvedést áldásunkra tudja fordítani, vagy önmagunkban szenvedünk tovább. Ezt megint mi tudjuk eldönteni. Mert ha önmagunkban szenvedünk tovább, akkor azt jól tudjuk, hogy ahogy idéztem is példabeszédek könyvét önöknek, hogy a szomorú lélek megszárítja a csontokat. Hogy önmagunkban sokáig nem tudunk szenvedni, mert a szenvedés néha olyan súlyos és annyira lesújt, hogy valóságosan élő halottak leszünk tőle. És azt gondolom, mindannyian tapasztaltunk, hogy igazából is mi az emberi szenvedés. Ha nem is saját magunkban, de másokra tekintve, vagy a világba tekintve, hogy mi is az emberi szenvedés. Ezért nagyon fontos mindig tudnunk, hogy önmagunkban akarjuk ezt elhordozni, és akkor konzerválódnak bennünk ezek a bekékült sebek, vagy pedig megpróbáljuk valakire rátenni. Kedves hallgatók! Történelmünk során, és a magyar történelemben is, és hogyha vesszük a magyar költészetet is, volt egy olyan költő, aki megírta a Kései Sirató című versét, ugye József Attila volt, amely egy döbbenetes vers. A vers fő gerince arról szól, hogy az anyai szeretetnek az elmulasztása, számon kérése József Attila részéről, hogy nem kapta meg azt a szeretetet, amire igazán vágyakozott ez a költő. Ha megismerjük József Attila életét, akkor egyértelműen azt a megállapítást kell tehát kell tennünk, hogyha egy ember szeretett éhségben volt, akkor ez József Attilára nagyon ráillik. Igazából nem kapta meg az anyai szeretetét, mert az édesanya, aki nevelte a három gyerekét, ugye nem tudott velük foglalkozni, mert állandóan munkát vállalt, állandóan dolgoznia kellett, hogy ezeket a gyerekeket valahogy el tudja tartani. És ezt a hiányt, ezt az anyai hiányt Attila szenvedte meg a leginkább. Kedves barátom mondta, aki sokat segített nekem itt a körünkben, ennek a versnek az elemzésében, hogy amikor József Attilának azt mondták, hogy te egy zseni vagy, akkor ő azt válaszolta, én nem zseni vagyok, én árva vagyok. Én nem zseni vagyok, hanem én árva vagyok. A vers így kezdődik, hogy 36 fokos lázban égek, és te nem ápolsz, anyám. Milyen döbbenetes a versnek a kezdése is. Hogy egy belső égés van bennem, egy szeretett égés van bennem. Szeretni szeretnék, de sajnos nem tudok. Szeretnélek szeretni téged, anyám, de már nem vagy itt, már nem tudlak téged szeretni. És a költő az ő cserben hagyásának, az ő személyes elárulásának tekintette édesanyja halálát. Szinte vádlón szólt ebben a versben az édesanyjához. Azt mondja, miért görbítetted mosásnak a hátad, hogy egyengesd egy láda fenekén. Ezért tetted, ezért dolgoztál. Az egy önmagában nagyon szép dolog volt, mert nem önző módon élted az életed. Mi érettünk élted, hogy valami ennivalót, valamit tudjál nekünk adni. De anyám, a legfontosabb dolgot mulasztottad el, hogy nem tudtál szeretni. Nem tudtál szeretni, és én nem tudtalak szeretni téged, mert nem tudtam közel kerülni hozzád. És ez a költő nem tudja feldolgozni az anyja halálát. Hát hogy is lehetne ezt? Kedves hallgatók, mondjuk ki, hogy a szenvedést, a megpróbáltatásokat épp ésszel nem lehet felfogni. Épp értelemmel ezeket nem lehet elhordozni. Főként egy anya halálát. És itt mutatja a Szentírás, hogy csak akkor tudjuk ezt feldolgozni valamiképpen, ha az értelem síkjával együtt a hit síkjára lépünk. Ha a szenvedésünket valakire rátesszük. És a vers egyik legmegdöbbentőbb része, amikor József Attila lelke mélyéből szinte felkiált, hogy nem hallod, mama, szólj rám! Már halott édesanyjához szól, hívja a visszahívhatatlant, hívja a már meghalt embert. Milyen döbbenetes vers, és kedves hallgatók, ezt hány és hány ember átéli a történelmünkben? Hány és hány ember átéli, hogy elveszíti az édesanyját, vagy az édesapját, vagy a szüleit úgy, hogy nem is igazán tudott közel kerülni hozzájuk. Nem is igazán tudta megismerni a saját szüleit, azokat, akiktől származott. És az a nagy kérdés, hogy ha bennünket is érnek ilyen megpróbáltatások, akkor ezeket miként tudjuk kezelni? Önmagunkban forgolódunk, önmagunkat sajnáljuk, és megkeseredett emberek leszünk, mint hogy ez József Attila esetében volt, vagy az élő Istenre tesszük ezt a fajta megpróbáltatást is. Ezt a verset egy szintén nagyon tragikus sorsú magyar színész fogja előadni, Latinovits Zoltán, akinek élethű tolmácsolásában szinte át tudjuk érezni ennek a költőnek a fájdalmát és a kínját, amit érzett édesanyja elvesztése miatt.
1: Kései sirató. 36 fokos lázban égek mindig, s te nem ápolsz, anyám. Mint lenge könnyű lány, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbálok összeállítani téged, de nem futja már, látom, az időből. A tömény tűz eléget. Utoljára szabadszállásra mentem, a hadak vége volt, s ez összekúszálódott Budapesten kenyér nélkül, üresen állt a bolt. A vonattetőn hasaltam keresztben, hoztam krumplit, a zsákban köles volt már, neked én konok csirkét is szereztem, s te már sehol se voltál. Tőlem elvetted, kukacoknak adtad, édes emlőcs, magad. Vigasztaltad, fiad, és birongattad, s lám, család, hazug volt kedves szavad. Levesem hűtötted, fújtad, kavartad, mondtad, egyél, nekem nősz nagyra szentem. Most zsíros nyilkot kóstol üres ajkad, félrevezettél engem, ettelek volna meg. Te vacsorádat hoztad el, kértem én, miért görbítetted mosásnak a hátad, hogy egyengest egy láda fenekén? Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer. Boldoggá tenne most, mert visszavágnék. Haszontalan vagy. Nem lenni igyekszel, s mindent elronsz, te árnyék. Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nőki csal és hiteget. Suttyomban elhagytad szerelmeidből jajongva szült eleven hitedet. Cigány vagy, amit adtál hízelegve, mind visszaloptad az utolsó órán. A gyereknek kél káromkodni kedve. Nem hallod, mama? Szólj rám! Világosodik lassacskán az elmém. A legenda oda. A gyermek, aki csügg anyja szerelmén, észreveszi, hogy milyen ostoba. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni.
0: Kedves hallgatók, mielőtt tovább mennénk, hallgassunk meg megint egy verset. Szintén ez is egy József Attila vers lesz. Az anya elvesztése után ez a következő vers pedig arról fog szólni, hogy milyen egy beteljesületlen szerelem. Ez a vers is egy ilyen belső részekig ható csapásról szól, egy olyan szívet, lelket megviselő csapásról, mint a viszonzatlan, beteljesületlen szerelem. Amikor a szeretett személy ott állt a költőnek a környezetében, szinte megérinthette volna, szinte érezte a lehelletét, de a másiknak lelke távol volt tőle. Idegi kimerültsége, ingatag személyisége következtében a költő 30-as években került kapcsolatba pszichológusával, Gyömrői Edittel, aki óriási hatással volt a költőre, de ez egy egyoldalú szerelem volt. Az orvosnő, a pszichológus szeretett volna segíteni József Attilának, de csak mint orvosként, barátként, embertársi szeretetből. Micsoda kint élhetett át ez a költő, hogy az a valaki, aki érzelmileg annyira közel állt hozzá, mégis ellökte magától. Kedves hallgatók, ez még egy erős idegrendszerű embert is általában meg szokott viselni, nemhogy egy olyan amúgy is beteg embert, mint amilyen József Attila volt. Egy irodalomtanár mondta egy alkalommal ezzel kapcsolatosan, hogy anya hiányát, szeretet hiányát átvitte kezelőjére, és szerelemre lobbant iránta. A költő nem csak mint orvosát látta ebben a hölgyben, hanem legvégső menedékét, akibe bele tud kapaszkodni lelkével is. És mivel a hölgy nem viszonozta a szerelmét, a költő magára hagyottan, testében, lelkében, fájdalommal viseli ezt a szenvedést. Kedves hallgatók, mi fájhat még egy olyan költőnek, aki szinte már minden sorscsapást elviselt az életben? Ennek a költőnek már csak egy hely létezhetett, mint utolsó esély, ahogy a versben olvassuk, a kívül-belül leselkedő halál elől. Már csak egy dolog létezhetett, egy utolsó menedék, a nőhöz menekülni. Azt mondja, az asszonyhoz úgy menekülsz, hogy óvjon karja, öletérde. És a következő sorok, ahogy majd ezt fogják hallani a versben, már előre vetítik a nem sokára bekövetkező tragédiát. Azt mondja József Attila, ki szeret, s párra nem találhat olyan hontalan, mint amilyen gyámoltalan a szükségét végző vadállat. Azt mondja, az az ember, aki akar szeretni, akiben egy ekkora szeretet éhség van, aki ki akarja mutatni és oda akarja adni a szeretetét, de párra nem találhat, az egy olyan gyámoltalan valaki, mint a szükségét végző vadállat. Mert társ, a másik hiánya nélkül leélt élet, azt mondja a költő, ez egy kín, Ez egy örökkön örökké kín, és a költő árulásként, becsapásként éli meg ennek a hölgynek az elutasítását. Azt mondja a vers, lásd, akadt nő, ki érti a szavakat, és mégis ellökött magától. Ugye a pszichológus nő, tehát mint nő, aki orvosként nézte ezt a költőt, ő tökéletesen értette József Attilának a fájdalmát. Akart rajta segíteni, de mint nő nem akart ezt az érzést viszonozni, nem akart közel kerülni a költőhöz. És ez az ember ebben a hölgyben látta a legutolsó bizalmát, és csalódott benne. Kedves hallgatók, ugye mennyire fontos, hogy az életben bizalommal tudjunk tekinteni egymásra, legfőképpen a legközelebb álló családtagok, a házastársak. Egy kapcsolatban mi az összetartó pillér, hanem a bizalom. És ez a költő pontosan ezt a bizalmat nem kapta meg. Aztán elindul a vers, szinte óriási kérésként, felkiáltásként végigvonuló fájdalmas eleven képekkel teli sorozattal, szinte üvölt, hogy mondjátok el neki, hogy mennyire fáj, fáj, fáj ez a nélküle való élet, nagyon fáj, mondjátok el, ezzel a fájdalmammal nincs helyem így az élők között. Azt mondja a költő, kisfiúk, ártatlanok, terhes nők, összetört emberek, férfiak egymás megtöppen nő miatt, ne hallgassátok el ezt a fájdalmamat. Mondjátok el mindenkinek, hogy mennyire fáj ez nekem, hogy így eltaszított magától. Azt mondja, lovak, bikák, kiket, hogy húzzatok igát, herélnek, ríjátok, hogy nagyon fáj. Horgot nyelt halak, tátogjátok ezt az eleven sejtékigható érzést, hogy mennyire fáj. Mennyire fáj, hogy egyedül maradtam. Mennyire fáj, hogy nem viszonozta ez a hölgy az én szerelmemet. És kedves hallgatók, ez a titokzatos érzés, ami a szerelmet kiváltja a férfi és a nő találkozása esetén, ha kölcsönös, akkor a test és a lélek legboldogabb harmóniáját váltja ki. Ellenben, ha az egyik fél visszalép, a magára hagyott ember esetében a test és a lélek hajótörését szenvedi el. Hányszor vagyunk mi is így, amikor kimondjuk az élet megpróbáltatásai a bekékült sebek miatt, hányszor mondjuk mi is, hogy nagyon fáj, nagyon fáj, nagyon fáj, emberek, segítsetek, mennyire fáj. Hányszor megfogalmazódnak bennünk a 88. Zsoltár szavai, hogy az én életem a sírgödör széléig jutott, és olyan lettem, mint az ereje vesztett ember. És élő vagyok, bár már a koporsóban van a helyem, ahol a holtak feküsznek. Mennyire megfogalmazódnak bennünk ezek a döbbenetes gondolatok az élet megpróbáltatásai miatt. Kedves hallgatók, a vers így záródik, amikor a költő megszólítja szeretett asszonyát, hallja, míg él. Azt tagadta meg, amit ér, elvonta puszta kényevéget, kívül-belül menekülő élő elől a legutolsó menedéket. A költő, mint már említettem önöknek, ebben a hölgyben látta a legutolsó menedéket. Ez önmagában csodálatos dolog, amikor ebben az elvetemült, elembertenedett világban valakihez ennyire akarunk ragaszkodni, ennyire szeretünk valakit, és ő benne látjuk a legutolsó menedéket. De kedves hallgatók, mi történik akkor, ha ez a kapcsolat törés szenved? Akkor mi marad? Akkor mi marad? Az a nagy kérdés, hogy mi kiben, vagy miben látjuk ebben az életben az utolsó menedéket, a legutolsó menedéket. A párkapcsolatban? A családban? A vallásban? Az anyagiasságban? A tanulásban, a szórakozásban? Vagy az élő Istenben? Ezt megint csak nekünk kell eldönteni, hogy mi miben látjuk a legutolsó menedéket. Mert az az ember, aki el sem tudja képzelni, hogy életét a belső ember életével élje, és a megpróbáltatásokban a lélek dolgaival táplálkozzék, az az ember nem is él, hanem a külső körülményeknek a játékszere. Azzal az emberrel a körülmények azt csinálnak, amit akarnak, és a körülmények fognak uralkodni rajta. Amikor az ember nem tudja, vagy nem akarja a fájdalmát megosztani. Seneca mondta egy alkalommal, ez a legtragikusabb az emberi életben, és az ember a legszerencsétlenebb, aki a fájdalmát önmagában akarja hordozni, és nincs kire rátennie. ez az ember a legszerencsétlenebb ember a Földön. És akkor ezek az emberek szokták általában kimondani azt, amit egy másik költő mondott, az életről lemondva, hogy nem hívó jövőfátyola, a földbe kerül, ami a földé, és a halál nem ad vissza soha. Vagy pedig kinyitjuk a lelki szemünket, nem engedjük, hogy a körülmények uralkodjanak rajtunk, hanem mi uralkodunk a körülményeken, és szaván fogjuk az élő Istent, amit Máté evangélium a 11. fejezetének a 28. és 29. versében mond, hogy tegyétek rám a terheteket. Ne hordozzátok önmagatokban a terheteket. Aki én hozzám jő, annak én nyugalmat adok, és tegye rám azt a terhét, amit önmagában nem tud elhordozni. Tegyétek rám a terheteket, és akkor én nyugalmat fogok adni a ti lelketeknek. És kedves hallgatók, miért legfontosabb dolog, hogy a mai világban nyugalmat kapjon a mi lelkünk? Babits Mihály mondta egy alkalommal, ez a világ megöli a lelket. Ez a világ ennyire jó, hogy megöli a lelkünket. Ezért a legfontosabb dolog, hogy nyugalmat tudjunk találni a mi lelkünknek úgy, hogy azokat a megpróbáltatásokat, azokat a belső részekig ható csapásokat, amelyek élnek bennünket az életben, ne önmagunkban hordozzuk, mint hogy a szegény József Attila tette, hanem lelki szemeinkkel tekintsünk az ég felé. És fogjuk szaván az élő Istent, és akkor nyugalmat fogunk találni a mi lelkünknek. Kérem szépen ezt a versbejátszást is.
1: Kívül belül leselkedő halál elől, mint lukba megriadt egérke, amíg hevülsz, az asszonyhoz úgy menekülsz, hogy óvjon karja ölet érte. Nem csak a lágy meleg ölcsal, nem csak a vágy, de odataszít a muszáj is. Ezért ölel minden, ami asszonyra lel, míg el nem fehérül a száj is. Kettős teher s kettős kincs, hogy szeretni kell. Ki szeret, s párra nem találhat, oly hontalan, mint amilyen gyámoltalan a szükségét végző vadállat. Nincsen egyéb menedékünk, a Kés hegyét bár anyádnak szegezte bátor. És lásd, akadt nő, ki érti e szavakat, de mégis ellökött magától. Nincsen helyem így élők közt. Zúg a fejem, gondom s fájdalmam kicifrázva, mint a gyerek kezében a csörgő csereg, a magára hagyottan rázza. Mit kellene tenni érte és ellene? Nem szégyellem, ha kitalálom, hisz kitaszít a világ így is olyat, akit kábít a nap, rettent az álom. A kultúra úgy hull le rólam, mint ruha másról a boldog szerelemben. De az hol áll, hogy nézze, mint dobál halál, s még egyedül kelljen szenvednem? A csecsemő is szenvedi, ha szül a nő. Páros kint enyhíthet alázat, de én nekem pénzt hoz fájdalmas énekem, s hozzám szegődik a gyalázat. Segítsetek! Ti kisfiúk, a szemetek pattanjon meg ott, ő, ahol jár. Ártatlanok, csizmák alatt sikongjatok, és mondjátok neki, nagyon fáj. Ti hű ebek, kerék alá kerüljetek, s ugassátok neki, nagyon fáj. Nők, terhetek, viselők, elvetéljetek, és sírjátok neki, nagyon fáj. Épp emberek, bukjatok, összetörjetek, s motyogjátok neki, nagyon fáj. Ti férfiak, egymást megtépve nő miatt, ne hallgassátok el, nagyon fáj. Lovak, bikák, kiket, hogy húzzatok, igát herélnek, ríjátok. Nagyon fáj. Néma halak, horgot kapjatok jég alatt, és tátogjatok rá. Nagyon fáj. Elevenek,
2: Minden, mi kíntól megremeg, égjen, hol laktok, kert, vadon táj, s ágya körül üszkösen, ha elszenderül, vakogjatok velem.
1: Nagyon fáj.
2: Hallja, míg él. Azt tagadta meg, amit ér. Elvonta puszta kénye véget, kívül belől menekülő élő elől a legutolsó menetéket.
0: Kedves hallgatók, utolsó gondolatmenetként azoknak az embereknek az életében, akik szeretik Istent, akik egy hétköznapi kapcsolatot tartanak fenn az Istennel, vajon lehetnek-e megpróbáltatások és szenvedések? A keresztény embereknek az életében vajon lehetnek-e megpróbáltatások? Isten miért engedi meg ezeknek az embereknek az életében is a bekékült sebeket? Jézus szeretetteljes, tapintatos módon vezeti be a keresztényeknek a szenvedését Jelenések könyve 2. fejezetének a 10. versében, amikor azt olvassuk, hogy szenvedned kell, ne félj semmit azoktól, amiket szenvedned kell. És elmondja Jézus Krisztus, hogy a szenvedések alól a keresztények sem mentesek. Azt mondja, szenvedned kell. Ha megnézzük az eredeti görög kifejezést, itt a meló ige szerepel, ami magyarra lefordítva annyit jelent, ez egy szükségszerű jövő. Tehát Jézus nem mondja azt a keresztényeknek, hogy nem kell nektek szenvedni, vagy nem lesz szenvedés az életetekben. Azt mondja, hogy szenvedned kell. De ha szenvedsz, nincs okot félni akkor, ha nem vonod ki az életedet az én kezemből. Ha én bennem maradtok, mert lehet, hogy a külső körülményeid megmutatják, hogy egy óriási csapások vannak az életetekben. Belső részekig ható csapások vannak, bekékült sebek vannak az életetekben. De ha én bennem maradtok, és én hozzám jöttök, akkor a külső körülményeitek ellenére én olyan belső békességet tudok adni nektek a szenvedésetek közepette, ami felülmúlja a külső megpróbáltatásaitokat. És ez a legcsodálatosabb ígéret Jézus Krisztus részéről a keresztény embereknek, hogy szenvedned kell. Te is ebben a világban élsz benne. Te is itt vagy benne a bűn világában. Téged is érnek szenvedések, de ha én hozzám jössz, ha nem magad körül forgolodsz, akkor a külső körülményeid ellenére olyan belső békességet adok neked, amit a világ nem tud adni. Azt mondja Pál apostol a római keresztényeknek, mert akik az Isten szeretik, minden javukra van. Itt pedig görögül a pantesszinergia ige szerepel, ami magyarra lefordítva annyit jelent, hogy minden együtt munkálkodik a jóra, azok esetében, akik az Isten szeretik. A rossz dolgok is. A rossz dolgok is együtt munkálkodnak annak a legfőbb célnak az érdekében, hogy a keresztény emberek az ő fia ábrázatához hasonlóvá váljanak. És ezért az Úr megpróbáltatásokat enged meg a keresztényeknek az életében is azért, mert nevelni kíván bennünket. Egy gondolkodó mondta, az élet próbáin át Isten megjavítja az embereket. Micsoda nagy gondolat, az élet próbáin át Isten megjavítja az embereket, vagyis mint ember oktatja a fiait, mint egy jóságos szülő. Nyilván önök közül sokan szülők, és hogyha megdorgálják a gyermekeiket, akkor nyilván nem azért teszik meg, mert nem szeretik a gyermekeket, hanem pontosan azért, mert szeretik, hogy neveljék őket. És a jóságos Isten pontosan így viselkedik, és így gondolkodik a keresztény emberekkel is, hogy az ő életükben is megengedi ezeket a belső részekig ható csapásokat. De kedves hallgatók, a keresztények mindig készek azokhoz a megpróbáltatásokhoz igazodni, amelyek ott vannak az életükben azért, mert jól tudják, hogy csak azok a dolgok történhetnek meg velük, amit az Isten megenged, se több, se kevesebb. Csak annyi. Pál apostol erre pontosan választ ad, amikor azt mondja a korintusi gyülekezethez, hogy nem hagy titeket az Isten feljebb kísérteni, mint ahogy elszenvedhetitek. Csak pontosan annyit, amennyit el tudtok szenvedni. Sokszor nem értjük, a keresztény emberek nem értik a szenvedéseknek a miértjét. Abban a pillanatban nem tudják, hogy miért. mint ahogy ezt Jób könyvében tudjuk olvasni. Ő sem tudta rögtön, hogy miért vannak az életében ezek a belső részekig ható csapások. De kedves hallgatók, a Krisztus hívőt azt különbözteti meg a nem hívő gondolkodású embertől, hogy a Krisztus hívő nem rázza az ég felé, a kezét az ég felé, és nem üvölt, hogy miért, miért, miért, hanem csendes, értelmes módon kimondja, hogy Uram, te szent és igaz, mit kívánsz ezáltal elérni az én életembe? Uram, te szent és igaz, köszönöm néked, hogy megaláztál, mert így ismertem meg a te rendeléseidet, ahogy a Zsoltáros mondja. Ugye mennyire meg tudjuk különböztetni a két lelki állapotú embert? Aki rázza az öklét az ég fel, és azt kiáltja, hogy miért, miért, miért, és saját magát fogja elpusztítani. Vagy hogyha egy keresztény embert megpróbáltatások érnek, akkor a lelke nyugalmával kimondja, Uram, te szent és igaz, mit kívánsz elérni ezáltal az én életembe? Kedves hallgatók, ezért nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk, hogy kihez kell tudni mennünk a megpróbáltatásokhoz. Megpróbáltatásokban. Hogy tudjuk a megpróbáltatásaink terhét letenni magunkról? Mert hogyha megtaláljuk azt a valakit, akkor ezt a terhet le tudjuk tenni magunkra, és nem önmagunkban kell hordozni. És miért ne vessük meg az Istennek a fenyítését? Mit mond Pál apostol? Hogy akit szeret az Isten, azt megdorgálja. Akit nem szeret, és aki nem hagyja magát, hogy az Isten megdorgálja, akkor Pál apostol azt mondja, az az ember korcs marad. Az az ember korcs marad. Akit szeret az Isten, megdorgálja. Vagyis nevel bennünket. Az Isten sokszor mondja, hogy én értetek sírok, nem ellenetek. Én értetek sírok, értetek van minden. Ahogy Pál apostol mondja, minden ti érettetek van itt a világon, minden. Én nem ellenetek teszem ezt, hanem értetek. És hogyha nem fenyít bennünket, akkor korcsok leszünk. Kedves hallgatók, valószínű, hogy a jelenben nem látszik örvendetesnek a próba. Ezek a belső részletig ható csapások, de később, ha ezt elviseljük értelemmel, értelmes módon, nem fellázadva, akkor később az igazság békességes gyümölcsével fizet mindazoknak, akik hagyják magukat általa gyakoroltatni. És a javunkra fenyít meg, hogy szentségében részesüljünk, a javunkra. Azt mondja Babics Mihály, hogy kifarag bennünket hiába, ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésse, ha nincs kalapácsunk, szüntelen dúló, legmélyebb mélyünkbe belefúró fúró. És a szenvedésre lettünk mi. Azt mondja, ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg! Igen, egy keresztény ember így gondolkodik, hogy hány éles vasnak kell rajtunk még faragni, míg méltók nem leszünk ahhoz, hogy az Úr beállítson bennünket a szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg! Mert önmagunkat nem tudjuk nevelni. Önmagunktól korcsok leszünk. Mert nincs kemény vésőnk, nincs kalapácsunk, hogy a legmélyebb mélyünkbe belefúrjon. Csak a te szent kezed által tudunk megjobbulni. És azt mondja szintén Jelenések könyve, hogy aki álhatatos marad, aki nem veszi ki a kezét az Isten kezéből, annak nem árt majd a második halál. Ugye a Szentírás kétféle halál állapotáról beszél, és az emberek legfőképpen az első halál állapotától félnek, amiben mindegyikünk belekerülhet. De az Úr azt mondja, emberek, ne ettől féljetek, ebből van feltámadás. A második halál állapotából nincs feltámadás. Emberek, ne az első halál állapotától féljetek. Ne féljetek attól, hogyha én megfenyítelek benneteket. Javatokra teszem. És ezt mind javatokra teszem akkor, hogyha engeditek magatokat nevelni. Ha nem engeditek magatokat nevelni. Ha irtoztok attól, hogy megpróbáltatások érjenek benneteket, akkor a második halál állapotába fogtok kerülni, mert nem tudok rajtatok segíteni. Kedves hallgatók, ezért a legfontosabb dolog, hogy mi mindig tudjuk, hogy kinek kell letenni a terhünket. Ki az a valaki, aki elhordozza helyettünk a terheket? és akkor nem kerülünk a második halál állapotába. Engedjék meg, hogy így előadásunk végén egyetlen egy idézetet olvassak fel, ami a következőképpen szól, és ami nekem is mindig nagyon-nagyon sokat segített, és ez az idézet a következőképpen szól. Azt mondja, mi a te életprogramod? Ha megragadjuk ezt az igazságot, és lelkünk legmélyén megkapaszkodunk benne, míg nem életünk nagy meggyőződésévé válik, akkor felismerjük, hogy minden, ami velünk történik, a körülményeink és élményeink összefüggésben van Isten tervével. Isten enged meg mindent, hogy formáljon, alakítson, alkalmassá tegyen szándékának végrehajtására. Próbák és csalódások, sebek, amelyeket ellenségeink és barátaink ejtettek rajtunk, az élet viszontagságai és megpróbáltatásai, a bajok, csapások, szívettépő fájdalmak és veszteségek mind Isten eszközei, amelyek előkészítenek minket Isten szándékának betöltésére. Öröklött tulajdonságaink, szerzett képességeink mind tőle származnak, és az a rendeltetésük, hogy Isten tervének megvalósítására használjuk fel valamennyit. Nincs okunk tehát lehangoltságra vagy csüggedésre, Istennek gondja van ránk, és mindennek, ami velünk történik, célja és helye van Isten tervében. Hogy megszépül az életben minden, ha hisszük ezt, napjainkat fény ragyogja be, életünk erőtől duzzadó lelkesedéstől fűtött lesz, és értelmet kap. Ez a legfontosabb dolog, akkor értelmet kap az életünk, ha tudjuk, hogy a szenvedéseket miként kell elhordoznunk. Ha magunkévá tesszük ezt a nagyszerű igazságot, és megtanuljuk Isten akaratát teljesíteni, akkor minden embernél boldogabbak leszünk ezen a világon. Kedves hallgatók, én ezt kívánom önöknek tiszta szívből, hogy tudjuk kihez letenni a terhünket, hogy mindig tekintsünk arra a valakire, az Istennek ama bárányára, aki elhordozta helyettünk ezeket a terheket. Mert az Isten összetörte az ő egyszülött fiát szenvedésekkel, teli kínokkal, és mindezt mi érettünk tette meg. És az Atya miért engedte meg, hogy az ő egyszülött fia szenvedést szenvedje mi érettünk? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Gondoljunk mindig arra, ha megpróbáltatások érnek bennünket az életbe, ha megaláznak bennünket, hogy őt sokkal előbb megalázták, őt sokkal jobban megalázták, mint minket. És sohasem rázta kezét az ég felé, mert mi érettünk hordozta el ezt a fájdalmat, ezt a kint, ezt a megpróbáltatást, hogy az a büntetés, amely bennünket kellett volna, hogy érjen jogosan a bűn következtében, őt érte, és ő hordozta el helyettünk ezt a fájdalmat. Mindig gondoljunk arra, ez legyen a feloldás a szenvedésekben, a megoldás, hogyha bennünket szenvedések érnek, ő sokkal előbb ezeket elhordozta, és nincs olyan szenvedés, nincs olyan fájdalom, amit ő ne ismerne meg, amit ő ne ismert volna meg, mert mindezt mi érettünk szenvedte el, hogy az életünk egy kiteljesedett boldog élet legyen akkor, ha a szenvedéseinket vele együtt szenvedjük el, és akkor ő a megpróbáltatásokban tudja adni nekünk a lélek nyugalmát, azt a nyugalmat, amely minden értelmet felül fog haladni. Kedves

Akkor a mai alkalommal tovább lépnénk az ószövetségi kortörténetben. A zsidóknak a történelme a betelepedéstől egy bizonyos korszakig, méghozzá a fogságba vitelük időpontjáig. Ez az időszak egy nagyon nehéz történelmi szakasz a zsidó nép életében, és tulajdonképpen két nagy ókori birodalomnak a határ mesdjéjén telepedett vagy élt ekkor a zsidó nép. Itt a térképen mutatnám, hogy a két nagy ókori birodalom, amik között lavírozott és próbált hát politikailag többé-kevésbé függetlenül vagy valamennyire önállóan fennmaradni a zsidó állam, az egyik birodalom volt Egyiptom, a másik pedig az ókori Mezopotámia területén létrejövő birodalmak, előbb az asszír, majd a babiloni birodalom. És hát ezen a kis köztes területen lévő, mind kereskedelmileg, mind gazdaságilag jó adottságokkal rendelkező Kánaán, Fönícia és Szíria, ennek a két nagy birodalomnak az állandó hatásterülete volt. Nagyon sokszor háborúk mentek keresztül, vagy hadjáratok vonultak keresztül Kánaán földjén is. És pont éppen ezért ez a korszak nagyon alkalmas arra, hogy megvizsgáljuk, hogy a Biblia történelmi hivatkozásai vajon mennyire hitelesek. Hiszen a zsidóknak a történelme itt nagyon sok ponton összekapcsolódik az egyiptomi birodalom történetével, illetve a mezopotámiai területen létrejövő birodalmaknak a történetével, amikről elég sok írott forrásunk van, tehát mind Egyiptomról, mind pedig Asszíria-Babilónia történetéről. És itt egy rendkívül jó alkalom kínálkozik arra, hogy Biblián kívüli forrásokat összevessünk a Biblia történeteivel, a Biblia történetiségével. És hát ugye előre vetítettem már egy kicsit múlt alkalommal azt is, hogy a babiloni fogság kapcsán föl fogjuk vetni azt a kérdést is, hogy vajon mennyire hiteles például Jeremiás könyve vagy Jeremiás személye a történelem fényében. Mert úgy gondolom, hogy Jeremiás próféta az egyetlen olyan próféta a Bibliában, akinek a személyre nézve azt kell, hogy mondjuk, hogy közvetett történelmi bizonyítékok és régészeti bizonyítékok vannak. És a mai alkalommal tehát ezt járnánk egy kicsit körül, hogy mi történt akkor, amikor a zsidók betelepedtek erre a területre, hogyan építették ki a maguk országát, aztán milyen válságokon mentek keresztül, és hogyan következett be a zsidó nép életében a babiloni fogság, és vajon miért. A zsidó betelepedés, a zsidó honfoglalás után, ugye itt hagytuk abba az előző alkalommal, a zsidók is városállamokba telepedtek le, és kezdetben bírák uralkodtak fölöttük, és egy-egy városnak voltak külön vezetői, vagy egy-egy területnek voltak külön bírái, tehát nem volt egységes kormányzás az egész kánaáni földön, az egész zsidó nép fölött. És a zsidók 12 törzse többé-kevésbé függetlenül, illetve néha szövetségben élte a hétköznapi életét. De aztán elérkezett egy pont a zsidó történelemben, amikor a Biblia szerint Isten tanácsa ellenére ők is királyt kívántak maguknak. A Biblia azt mondja, hogy a hivatkozási alapjuk, ami miatt ők királyt kívántak, az pusztán ennyi volt, hogy a környező népeknek is királyaik vannak, és hát legyen nekünk is királyunk. Így alakult ki a zsidók között a királyság intézménye a Biblia leírása szerint, és kezdetben ez egy egységes királyság volt, egyesítette gyakorlatilag mind a 12 zsidó törzset, és ez a királyság kezdetben öröklődött egy dinasztián belül, és ez pedig Dávid háza volt. Dávidról és Salamonról azt gondolom, hogy mindannyian hallottak már, hiszen az ő létük, az ő személyük az tulajdonképpen ma már megkérdőjelezhetetlen. Számos közel-keleti forrás, korabeli közel-keleti forrás van, ugye Krisztus előtt körülbelül 1000-ben járunk, amelyek arról tanúskodnak, hogy mind Dávid, mind pedig Salamon éltek és valóban uralkodtak, és a zsidó történelemnek egy legfényesebb korszakát köthetjük mind a kettőjük nevéhez, Dávidhoz és Salamonhoz. Ekkor virágzott fel igazán a 12 zsidó törzsnek az élete. A legnagyobb kiterjedés területileg is ekkor ért el a tulajdonképpeni törzsterület. És hogyha megyünk a következő képre, akkor egy kicsit beletekintünk abba, hogy mi minden kapcsolódik Salamon és Dávid korához, mik azok az építkezések vagy régészeti feltárások, amelyeket a 20. században vagy a 19. század végén tettek a régészek, és ezek vajon mennyiben hitelesítik a Bibliát, illetve mennyiben támasszák alá mondjuk a Bibliában Királyok és Krónika könyvét. Kivetítve láthatjuk Megidónak a távlati képét. Ugye megint csak azt láthatjuk, hogy tipikusan egy tel szerkezetű, tehát egy domb jellegű településről van szó. Megidó volt egy nagyon megerősített város a királyok korában, és ahogy láthatjuk is, nagyon szabályos volt az alaprajza, a területi elhelyezkedése. És hogyha megyünk a következő képre, akkor láthatjuk az alaprajzát is.
Az alaprajzán láthatjuk, hogy hatalmas fal vette körül ezt a várost, tehát egy nagyon megerődített város volt, és ami most ebben a korszakban számunkra érdekes, az az, hogy Királyok első könyve 9. fejezete, 15. verse azt írja, hogy Salamon, aki az egyik legbékésebb időszakát adta a zsidó történelemnek, akinek az életében igazából nem nagyon pusztított háború a zsidók földjén, ugye a neve is ezt jelenti, hogy békesség, a békével van kapcsolatban az ő neve is. Az ő idején azt írja a Királyok könyve, hogy ő nagy építkezéseket végzett három nagy városban. Az egyik volt Megiddó, a másik Gézer, a harmadik pedig Hátszor. És a régészek hát megvizsgálták, hogy vajon mennyire lehet ezt nyomon követni mondjuk a régészeti feltárásokban. És Jadin, akiről már egy képet talán láthattak, talán némelyek emlékeznek rá, aki a Jeruzsálemi Egyetemnek a professzora és régésze, feltárásokat végzett ezekben a városokban, és azt állapította meg, hogy a 10. században Krisztus előtt mindegyik városban, három városban, tehát Gézerben, Hátszorban és Megidóban, a Krisztus előtti 10. századi rétegben nagy változások vannak. Megerődítik a városfalakat, és egy nagyon érdekes kapuszerkezetet építenek Salamon korában, aminek az a jellegzetessége, hogy ilyen hármas karéja van ennek a kapuszerkezetnek, és kicsi fülkék nyílnak a kapuknak a belső szerkezetéből. És Jadin professzor azt állapította meg, hogy ebben a három városban ez a kapuszerkezet és ez a fal szerkezet egyforma, teljesen egyforma. Ezért mondhatnánk azt, hogy véletlen egyezés, de erre mondtam azt még a legelején az előadásunknak, hogy a bibliai régészet nagyon sokszor nem látványos dolgokban hoz eredményt, vagy mutat utat, vagy igazolja a Bibliát, hanem sokszor ilyen apróbbnak tűnő pontokon erősíti meg a Biblia hitelességét. Itt például Királyok első könyve 9. fejezete 15. verse egyértelműen igazolódott, hogy valóban hiteles Királyok könyvének ez a leírása, tehát valószínűleg tényleg akkor írhatták ezt a könyvet, amikor erre az időszakra még nagyon jól emlékeztek, és történelmileg hiteles képet tudtak róla adni, hogy Salamon idejében nagy átépítések és megerősítések voltak a birodalomban. Egyébként általában is jellemző a salamoni időszakban az, hogy a zsidó népnek a jóléte, az átlagos anyagi jóléte és gazdasági fellendülése is hát felfeleivel. Ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatunk egy hajót, ami Salamonnak a flottájából származik. És nagyon sokszor fölmerült a kérdés, hogy Salamonnak, aki ugye rengeteg építkezést végzett, és aki fölépített egy hatalmas hadiflottát is, és a hadsereget is megerősítette, akiről azt írja a Biblia, hogy rengeteg lovat és harci szekeret vásárolt, amit egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy a Biblia negatívan idéz fel, tehát azt mondja, hogy erre nem lett volna szüksége Salamonnak. Hogy honnan volt Salamonnak ennyi pénze? Ugye nyilván voltak adók és vámok abban az időben is, de ezen túlmenőleg megint csak a Biblia ír arról, hogy Salamonnak voltak hajói, kereskedő hajói, amelyek elhajóztak Ofírba, pontosan nem tudjuk, hogy hol volt ez a helység, vagy hogy hol lehetett ez a helység, és Ofírnak az aranyából származott Salamonnak a gazdagsága. Most a bibliai régészet nagyon sokáig ilyen kérdőjelként fogadta Ofír létezését, és ennek a nagy aranybányának a létezését, hogy hát olyan talán igaz, talán nem, talán mese, talán nem. Egészen addig, amíg Tellel Kasszilében, egy városban a feltárások folyamán olyan kis cserép darabok kerültek elő, amelyekre az volt írva, hogy Ofír arany Béthoron számára. Egy fogadalmi ajándékoknak a kicsi cserép edény töredékei kerültek elő, amelyek hivatkoznak Ofírra, és hivatkoznak arra, hogy ez a város, vagy ez a telephely, ez az aranybánya létezett Salamon korában. És ebből is származott Salamon gazdagsága. Ha megyünk a következő képünkre, akkor megnézhetjük, hogy hogyan nézett ki egy korabeli ház, hogyan éltek ekkor az emberek. Mondtam, hogy ez az időszak, a Dávidé, de főleg már a salamoni időszak, egy békés, prosperáló időszak volt a zsidók életében, és egy átlagos izraelita élete is ekkor azért egy kicsit úgy jobb, hát jobb volt, mint a korábbi vagy a későbbi periódusban. Jellegzetes zsidó háztípus. A külső utcáról, ami általában kövezett volt, be lehetett jutni egy kapun keresztül a belső udvarba, és a belső udvar köré rendeződött maga a ház. Tehát egy ilyen belső udvaros ház típus alakult ki, vagy terjedt el ebben az időben a Közel-Keleten, illetve a zsidóknál, ami általában úgy nézett ki, hogy az egyik oldalon sorakoztak az istállók és a raktárépületek, és a másik oldalon sorakoztak a hálóhelységek, illetve a konyhai épületek a kemencével,
És ami a korábbi időkben is szokás volt, az itt is megmaradt, itt láthatunk egy kicsi létrát, föl lehetett menni a tetőteraszra, és a tetőterasznak a korlátja ugye védte az utcafront felől a házat, de gyakorlatilag a háztetőn is folyt az élet, tehát nagyon sok időt töltöttek el itt is. Ha megyünk a következő képünkre, akkor pedig megnézhetjük, hogy hogyan nézhetett ki mondjuk egy átlagos korabeli zsidó falu. Nem város, hanem inkább kicsi falu. Ugye ez megint egy modern kép, de senki ne lepődjön meg rajta, ezt is már talán említettem, hogy gyakorlatilag sem az építkezési technika, sem a falvaknak a kinézete nem sokat változott az évszázadok, évezredek folyamán. Nagyjából hasonlóan nézhettek ki a Salamon korabeli falvak is a zsidó tájakon, hát főleg egy ilyen sivatagosabb terület és táj az, amit itt láthatunk. Ha megyünk tovább a következő képünkre, akkor elérkezünk Salamon építkezésének az egyik csúcsához, amiről a Biblia beszél. Azt mondja is a Biblia, hogy Jeruzsálemben Salamon több építkezést hajtott végre, de a legjelentősebb építkezése az volt, hogy fölépítette a zsidók számára a központi templomot. Ugye a zsidó vallásban központi szerepet játszott a 10 parancsolat, az a 2 kőtábla, amelyet Mózes, amikor ugye vándorolt be a zsidó nép a Kánaán földjére Egyiptomból, a 10 parancsolatot Istentől kapták, és ugye a Biblia szerint ez volt az az erkölcsi szabály, ami szerint ők éltek, vagy ezt próbálták követni, ezeket az erkölcsi szabályokat. És a 10 parancsolatnak Isten utasítására a Biblia leírja Mózes könyveiben, hogy készítettek egy ládát. Ez volt ugye a frigyláda. Ugye a frigyláda mai napig nem került elő, de nagyon sok rekonstrukciós rajz készült róla. Igazán nem tudjuk, hogy hogy nézett ki, tehát azért pontosan nem nagyon tudjuk elképzelni, vagy lerajzolni, hogy hogy nézhetett ki. És kezdetben ezt a frigyládát, amit ugye mindig szent áhítat övezett a zsidók részéről, amihez hozzá nyúlni sem lehetett, nem tudom mennyire ismerik a Bibliában ezt a mozzanatot, hogy a frigyládához nem szabadott hozzáérni, mert ha valaki hozzáért, az bizony csapásokat kapott és viselt. Tehát szent tisztelettel vették körül ezt a tárgyat, ezt a frigyládát. És kezdetben, amíg vándoroltak, és amíg nem volt egy állandó telephelye a zsidóknak, addig egy szent sátort kellett építeni, és ebben a szent sátorban végezték az áldozati rendszert, ugye a mindennapi zsidó napi áldozati rendszert, és itt őrizték a frigyládát is a kárpit mögött. Majd látjuk, hogy milyen volt a sátornak a felosztása, és milyen lett aztán később a templomnak a felosztása is, mert amikor aztán a zsidók betelepedtek Kánaán földjére, akkor a frigyládát egy darabig máshol őrizték, tehát több helyen őrizték, de a végső helye Jeruzsálemben, Mória hegyén lett. A Mória hegye onnan ismerős, vagy onnan lehet ismerős a Bibliából, hogy ez volt az a hely, ahol korábban Ábrahámnak fel kellett áldoznia Izsákot, ugye ez is előkerült már ez a történet is itt a beszélgetések folyamán, és ezen a hegyen kellett aztán épülnie egy templomnak, ami a Biblia szerint megint csak Isten útmutatásai alapján épült. Magát a templomnak a tervét még Dávid készítette el, Dávid király, és ő volt az, aki minden alapanyagot beszerzett, ami a templom építéséhez kellett, de magának a templomnak az építését, ezt a nagyszabású munkát már az ő fia Salamon végezte el. Ha megyünk a következő képre, akkor láthatunk egy rekonstrukciós rajzot a salamoni templomról. Ez az Amsterdami Biblia Múzeumnak egy kis makettje, kis rekonstrukciós rajza. Maga a salamoni templom nem volt annyira óriásian nagy méretű. Azt tudjuk róla, hogy olyan 27-szer, olyan 13,5 méter volt az alapterülete, és körülbelül 9 méter magas volt, ahogy így a Biblia alapján tudjuk ezt rekonstruálni. Ami viszont érdekessége volt a templomnak, és hát ami miatt csodájára jártak, és ami miatt tényleg a zsidó nép büszkesége volt nagyon sokáig, az az volt, hogy mészkőből, cédrusból, egy cédrusfából épült, és mindent arannyal vontak be a templomon belül. Egy arany palota volt, vagy egy arany templom volt. Aranylemezek borították az oszlopokat, aranylemezek borították a belső falnak a részeit. A régészek találtak olyan oszlopokat, persze az már nem a salamoni templomból volt valószínűleg, hanem a későbbi templomból, hiszen lerombolták többször is a zsidók templomát. De ott is ugyanez a technika volt megfigyelhető, hogy a falnak az alsó részén ilyen szegecs nyomokat találtak, meg a felső részén is. Tehát úgy lehet rekonstruálni, hogy a kettő között ilyen kis aranylemezek voltak, amiket fölszögecseltek a falakra. Megmutatnám, hogy milyen is volt a templomnak a belső elosztása. A templom alapvetően hármas osztatú. Tulajdonképpen a mai napig is
a zsidó, hát a zsinagógák, amik ugye a templom mintájára épültek, ugyanezt a felosztást követik, és gyakorlatilag ilyen volt a Szent Sátornak a felosztása is a pusztai vándorlás idején. Ez megint csak az isteni útmutatások szerint készült Mózes könyve alapján, és ugye ezt a mintát vette át aztán Dávid és Salamon is. Ja, volt egy előcsarnok. Az előcsarnokban gyakorlatilag mindenki beléphetett, mondjuk ugye a pogányok kivételével. Aztán következett a szentély. A szentélynek a belső oldalán volt egy oltár, az égő áldozati oltár, ahol a mindennapi áldozatot végezték. A zsidóknál ugyanis szokás volt, hogy minden napon égő áldozatot mutattak be az Isten számára, és ugyanakkor ezt az oltárt használták arra is, hogyha valamelyik zsidó valamilyen bűnét el akarta rendezni, akkor le volt írva ennek is pontosan a szabályszerűsége Mózes könyvében, hogy mikor milyen áldozati állatot kellett fölvinni a templomba. Itt felmerülhet a kérdés önökben, hogy hát miféle áldozatok voltak ezek, vagy hogyan is zajlott, hiszen nagyon sok pogány népnél az ókori időkben szokás volt az áldozati állatnak a vitele. Na most a zsidó áldozati rendszer nagyon különbözött a pogány népek áldozati rendszerétől. Elsősorban abban, hogy ez az áldozati állat, amit ők vittek az oltára, ez előre mutatott valamire. Mégpedig ők ugye várták az eljövendő, a megígért messiást, aki majd megszabadítja őket ugye a mindenféle elnyomásoktól, és egy örök királyságot fog létrehozni, és az ő dicsősége állandó lesz, hogy a proféták megjövendölték, és ahogy az írásokban ez többször is olvasható az Ószövetségben. És ez az áldozati állat az ő áldozati rendszerükben erre az eljövendő megváltóra, erre a messiásra mutatott előre. És ugye volt egy belső része is a templomnak, a Szentek Szentje. Nem tudom, hogy erről tudják-e, hogy kiléphetett be ide ebbe a helységbe. Ugye egy évben egyetlen egyszer léphetett ide be ebbe a helységbe valaki, és csak egyetlen egy ember, és ez pedig a főpap volt. Ugye a kettőt, a szentét és a Szentek Szentjét egymástól egy kárpit, egy függöny választotta el, és az év közben, amikor folytak a bűnelrendezésnek a mozzanatai, akkor ugye mindig a pap volt, aki segítkezett egy hétköznapi hívő ember számára az áldozat elvégzésében, és itt, amikor az áldozati oltáron megáldozták az állatot, akkor a pap mindig csak annyit tett, hogy az áldozati állatnak a vérével hintett a kárpit fele is, jelezvén azt, hogy a kárpit mögött a Szentek Szentjében van valami, mégpedig ugye itt őrizték a frigyládát, amíg megvolt a babiloni fogság előtt, és mindig arra fele, a frigyláda fele hintett az áldozati állat véréből a pap, jelezvén ezzel utalván arra, hogy az, ami a 10 parancsolat, ami ebben a frigyládában van, annak a megsértése miatt történik az az áldozat, amit ez az ember, ez az egyéni ember felhoz ide az oltára, és ennek az elrendezése, ennek a bűnnek az elrendezése érdekében kellett mindig a frigyláda fele hinteni ebből az áldozati állatnak a véréből. És egy évben egyetlen egy napon, az engesztelési napon volt az, hogy a zsidóknak a főpapja beléphetett, átléphetett a kárpiton, és beléphetett a Szentek Szentjébe, és úgy nevezték ezt a szertartást, hogy megtisztította a templomot, az egész évben ott felgyülemlett bűntől. Ugye ők úgy vették, hogy addig az ő bűneik ugye át lettek hárítva ide a kárpitra, de igazából ezek a bűnök úgy egy összegben eltörölve, és úgy Isten előtt lerendezve az ő emberi életük, ez egy évben egyszer történik meg, ezen az engesztelési napon, amikor egyébként a zsidók mindannyian böjtöt tartottak, és munkaszüneti nap volt. Tehát ők egy nagyon lelki módon készültek erre az engesztelési napra, de csak a főpap léphetett ide be a Szentek Szentjébe, elvégezte a tisztítási szertartást, és aztán utána folyhatott az év további részében megint csak a szokásos napi áldozati rendszer. És csak azért vetítettem így ki, mert nem tudom mennyiben világos, vagy mennyiben tiszta önöknek, hogy a zsidók életének a középpontja az gyakorlatilag az ő hitéletük volt. Van egy történelmük, van egy gazdaságtörténetük, van egy régészetük, de alapvetően a zsidó élet az ő hitvilágukkal függött össze, és nekik egy központi hely volt, és egy központi érzés volt az, hogy nekik volt egy templomuk, amit Salamon felépített. Időszámításunk előtt 966-ban készült el ez a templom. Ezt a Biblia is megörökíti a számunkra, de külső források is vannak, amik utalnak arra, hogy tényleg létezett ez a salamoni templom. És hogy mennyire, hát ehhez kötődött a zsidóknak a hite, és hogy mennyire benne volt ez a mindennapjaikban, ez igazán akkor derül ki, amikor ez a templom majd megsemmisül, amikor ugye a babiloni fogság idején lerombolják Jeruzsálemet és a templomot is.
És ez a zsidó nép életében egy óriási tragédia volt, amit csak akkor tudtak igazán feldolgozni és kiheverni, amikor a babiloni fogság után lehetőségük lett az újjáépítésére ennek a templomnak. Bár a második templomnak a dicsősége, ahogy írja Nehémiás könyve, már nem volt olyan, mint az első templomé. Ja, említettem, hogy a templomnak minden része gyakorlatilag aranyból volt, és voltak kifejezetten olyan tárgyak, amik a templom részére készültek el. Ilyen volt például a szent kenyerek asztala, a hétágú gyertyatartó, a menóra, és a jó illatétel oltára, amik bent voltak a szentek szentjében. Ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatunk egy kis hárfát. Ugye megint csak a Királyok krónikák könyvéből értesülünk arról, hogy Dávid és Salamon, akinek az idejében ez a templom felépült, mint a zsidó élet központja, és ami összefogta és egységbe tömörítette a zsidóságot, és ők voltak azok, akik a templomi szolgálatot is, tehát a papi szolgálatot, illetve a zenei szolgálatokat is kiépítették a templomban. A zsidóknál nagyon fontos volt a zene, ez hozzá kapcsolódott a templomi liturgiához. A templom lépcsőin, nem tudom, emlékeznek az előző képre, hogy ilyen lépcsők vezettek fel a salamoni templomba. A templom lépcsőjén, amikor mentek befele a templomba, akkor is bizonyos zsoltárokat énekeltek, és ezek voltak a grálicsok énekei. Hogyha valamelyikük otthon a Bibliát föllapozza, akkor a zsoltárok könyvében van néhány olyan zsoltár, aminek ez a felirat, hogy grálicsok éneke. Ez onnan kapta a nevét, hogy amikor a zsidók mentek a templomba, akkor a grálicson énekelték ezeket a zsoltárokat. Ez tehát egy korabeli hárfa. Ha megyünk a következő képünkre, akkor pedig másik szerszámot, egy zeneszerszámot látunk, ez egy sófár. Ez nem annyira zenei és kellemes zenei élmény hatást keltett a hallgatókban, hanem sokkal inkább kicsit olyan riasztó, kellemetlen, éles hangja volt. A sófár a fájdalomnak, a keserűségnek vagy a figyelem felhívásnak a hangját adta ki. Az a bizonyos nagyengesztelési nap, amiről az előbb beszéltem, amikor a főpap egyetlen egyszer belépett a szentek szentjébe egy évben, ezt az engesztelési napot megelőzte a kürtzengés napja, amikor ezekkel a sófárokkal hangot adtak ki a templomi zenészek, figyelmeztetvén a zsidókat arra, hogy közeledik az engesztelés ünnepe. Egyébként a zsidóknál az ünnepkörök nagyon kötöttek voltak, egy tavaszi és egy őszi ünnepkörük volt, és mind a két évszakban, tehát tavasszal és ősszel is 3-3 ünnep volt, amelyet ünnepeltek. Ha megyünk a következő képünkre, akkor pedig láthatunk egy főpapot, egy rekonstrukciós rajzot, hogy hogyan is nézett ki a főpapnak a ruházata. Mindegyiknek megvolt a speciális neve, ezt is Isten útmutatása alapján készítették el Mózes könyve alapján. Most egyetlen dolgot emelnék csak ki, a főpapnak a mellén kellett hordozni a 12 kis kövecskéből álló kislemez, ami a Izrael, illetve a zsidó nép 12 törzsét jelképezte, és maga ez az egész öltözet, vagy ez a viselet pedig azt hivatott mutatni, hogy a zsidó főpap mindig is így a szívén viselje Izrael 12 törzsének a sorsát. Ilyen kis csengőcskéi voltak így ráaggatva a ruházatának a szélére, ez is jelezte, hogy mikor lép be a szentélybe, a szentek szentjébe kis csöngővel. Mehetünk a következő képünkre. A zsidó nép történetében a királyság korában is volt a zsidóknak egy óriási nagy problémája, mégpedig az, hogy hiába volt ez a központi szentély, és hiába volt a zsidó templom Jeruzsálemben, a nép, ahogy a proféták is írják, és ahogy Királyok krónikák könyvében többször visszatér, a nép megáltalkodottan visszatért a régi bálvány kultuszokhoz. Ha emlékeznek rá, az előző előadásban is említettem, hogy a kánánitáknak nagyon utálatos, fertelmes, a Biblia szavaival élve vallásuk volt. Nagyon sok erkölcstelen kultusz kapcsolódott az ő vallási szertartásaikhoz, és Isten nagyon sokszor figyelmeztette a zsidó népet, hogy ne kövessék ezeket a bálvány szertartásokat. Viszont azt láthatjuk a Biblia lapjaiból, és egyébként a régészeti feltárások is ezt igazolják, hogy zsidó városokban megőriztek pogány szent helyeket is, ilyen magas helyeket, amiket az előző alkalommal vetítettünk ki. Ezeket a magas helyeket meg is építették, ők is áldoztak ezeknek a pogány isteneknek, és ezért lehetett az is, amit itt múltkor valaki felvetett kérdésként, hogy volt-e a zsidóknál emberáldozat, ezért lehetett az is, hogy bizony előfordulhatott emberáldozat is, de nem azért, mert Isten így akarta volna, vagy ez lett volna az, amit elvárt volna a zsidóktól, vagy amit mondjuk a Biblia alapjai számon kértek a zsidó néptől, hanem azért, mert egyszerűen visszaszoktak a régi kánánita szokásokhoz.
ugyanis a kánaáni népeknek a maradékai fönnmaradtak közöttük, tehát ott is éltek, elvegyültek közöttük, velük összeházasodtak, és nagyon sokszor a vallási szokásaikat is átvették. Magával Salamon királlyal is ez történt. A Biblia feljegyzi róla, hogy bár a világ legbölcsebb embere volt, legalábbis a Biblia szerint, hogy bölcsességét bejárta gyakorlatilag az ókori Közel-Keletet, és bölcsességét sok nép fiai eljöttek meghallgatni, és rengeteg zsoltárt írt, a Biblia hozzáfűzi, az ő nevéhez fűzi Prédikátor könyvét, egy nagy filozófus is, egy nagy prédikátor is volt egyben. Mégis Salamon is az egyik felesége egy egyiptomi hercegnő kedvére, tiszteletére fölépítette egy Asera templomot, egy bálvány templomot. Isten nagyon sokszor profétákon keresztül a Biblia szerint figyelmeztette a zsidó népet, hogy ha továbbra is ezen az úton jár, akkor ennek meg lesz a következménye. És hát végül is ez az a következmény, amiről a mai alkalommal még egy picit beszélnénk, ez volt a babiloni fogság, az asszír támadás. Ugye a térképen az elején vetítettem, vagy mutattam, hogy maga a kis zsidó állam mindig két nagy birodalom között kellett, hogy meghúzódjon, és kellett, hogy valahogy politikailag a önállóságát megvédje. Ez még a Salamoni időkben még valamennyire sikerült, és a Salamon idejében megőrizték a területi integritást, tehát az egységet, az ország egységét is. Azonban a Salamon halála után az ő fia idejében az ország két részre szakadt, egy északi és egy déli területre. Az északi terület neve lett Izrael, a déli terület neve lett Júda. Az északi ország résznek a központja volt Samária, ez ugye már inkább már az új szövetségi időkből vált, vagy lesz ismeretes. A déli ország résznek a területének a központja pedig Jeruzsálem lett. És mivel Jeruzsálemben volt a szent hely, a szentély, és tulajdonképpen minden vallásos kultusz oda kötődött, ezért az északi ország rész és Izrael fokozatosan eltávolodott a jeruzsálemi templomi szertartásoktól, ünnepektől, és egy külön pogány vallást kezdett el követni. A déli ország rész ide tartozott Júda és Benyámin törzse tovább megőrizte a jeruzsálemi templomnak a tiszteletét, és a Biblia azt mondja, hogy ezért volt az, hogy a két ország résznek, tehát az északi és a déli ország résznek némiképp eltért a sorsa egymástól. Az északi ország résznek már időszámításunk előtt 722-ben szembe kellett nézni egy asszír támadással, ugye a korabeli nagyhatalomnak a támadásával. A déli ország résznek csak később kellett ezzel a támadással szembenéznie. De innentől kezdve, Salamó halála után, ahogy ketté szakad a két ország rész, a zsidó történelem, ha olvassák Királyok krónikák könyvét, összebonyolódik. Rengeteg király vártja egymást, dinasztiagyilkosságok vannak. Tehát innentől kezdve a zsidó történelem is nagyon-nagyon hasonlóvá válik a korabeli közel-keleti államocskák történetéhez. Dinasztiaváltások, királygyilkosságok, gyermekgyilkosságok, gyermekháborúk, testvérháborúk, észak-dél elleni háborúk, és próbálnak hol szövetséget kötni Egyiptommal, hol pedig Mezopotámiával, illetve Asszíriával, Babilóniával. A közel-keleti források nagyon jól tükrözik, és nagyon jól igazolják a Biblia leírásait, a Biblia hitelességét. A Biblia azt mondja ebben az időszakban Egyiptomról, hogy Egyiptom egy megbízhatatlan szövetséges volt ebben az időben, és a történelemből is azt mondhatjuk, hogy Egyiptom ebben a periódusban, tehát a Krisztus előtti 1000-től kezdődően, egészen a 700-as évekig egy hanyatló birodalom képét mutatta. Itt is főleg belső politikai harcokkal voltak elfoglalva a fáraók, néha kiindultak egy-egy hadjáratra, szokásos tavaszi-téli hadjáratukra, Kánaán ellen, Fönícia ellen, Szíria ellen, de alapvetően már hosszabb szövetségesi viszony nem lehetett fenntartani velük. A zsidóknál viszont egy politikai párt valami kétségbeesett reménységgel próbált Egyiptomba kapaszkodni, azért, hogy egy felnövekvő új hatalomnak ellenálljon, és ez a felnövekvő új hatalom volt Asszíria. Asszíriának két fővárosa volt, két középső vagy központi városa volt, az egyik Asszúr, a másik pedig Ninive. Most valamilyen szinten muszáj érintenünk ennek a két birodalomnak a történetét, Asszíriájét és Babilóniájét, mert ez kapcsolódik a babiloni fogsághoz és a zsidó történelemnek ehhez a szakaszához. Megint kérném, hogy a villanyt kapcsoljuk le, és most térnénk vissza a diáinkhoz. Ugye Asszíria felnövekvő hatalom volt ebben az időszakban, Salamon halála után, és egyre fenyegető veszedelmet jelentett a zsidó nép számára. A proféták, akik a Biblia szerint Isten küldöttei voltak, szent emberek, szent életű emberek, folyamatosan hirdették és profécia szerűen jövendölték, hogy ez a birodalom, ez az északi veszedelem, ez egyre nagyobbá fog nőni, és hogyha a zsidók nem változnak meg, és nem térnek vissza a központi jeruzsálemi szentélynek a vallásához,
akkor ez a birodalom el fogja őket söpörni. A birodalomnak az alapítója második Sarrukin volt, aki létrehozott egy hatalmas várost, egy palotarendszert, ennek a kivetített képét láthatjuk itt. Ez Horsabad volt, ez is azon a területen, amit az előbb a térképen mutattam. Azért vetítettem ki pont ezt először, mert itt igazolódott a korabeli, hát asszír mentalitás. Az asszírok ugyanis rendkívül kegyetlenek voltak, és megalomániások. Óriási birodalmakat, városokat építettek, hatalmas építményekkel, építményrendszerekkel, de gyakorlatilag nem sok hasznát látták, nem sok értelme volt. Második Sarrukin, akinek egyébként a nevéhez kötődik Észak-Izraelnek, tehát az északi zsidó államnak, Izraelnek az elfoglalása Krisztus előtt 722-ben. Ő volt az, aki megépítette ezt a várost, és aki, ahogy mondtam, elfoglalta Samáriát, de ennek a városnak gyakorlatilag semmi hasznát nem látta, mert miután megépítette, a fiai meggyilkolták őt, és a város elporlat. De maga a város, amit föltártak a régészek, körülbelül 2 négyzetkilométeren épült, és gondolják így el, hogy ez mekkora hatalmas nagy terület volt. Hatalmas városfalak övezték ezt a 2 négyzetkilométernyi várost, ezt a területet. Volt egy központi palota együttes, aminek körülbelül 200 hálószobája meg lakószobája volt. Ugye megint csak nem lakott benne senki, és igazán nem használták. És volt egy hatalmas nagy cikkurátja, egy toronytemploma. Ugye ez egy tipikus építkezési forma, egy templomépítési forma a Közel-Keletnek ebben a részében, Mezopotámiában. Ugye lépcsőzetes toronytemplom, tulajdonképpen így lehetne lefordítani a cikkurátnak a jelentését. Ahogy láthatják is, általában színes mázas téglából építették ezeket a szentélyeket, és a legtetején, a lépcsőknek a legtetején állt a Holdistennek szentelt kis szentély, ahol minden évben egyszer egy szertartás keretében egy kultikus paráznaság, hogy nem tudok rá jobb szót találni, a helyi Holdistennek a papja és papnője egy kultikus nászt ünnepeltek, ültek, és ezt ünnepelte ilyenkor egy évben egyszer az egész város. Tehát ez volt a fő kultusza, illetve vallási orientációja Mezopotámiában az asszíroknak is. És hogy mondtam is, az asszírok nem csak megalomániások voltak, hanem rettentő kegyetlenek is. A közel-keleti források, és itt már nem csak a Biblia írja le ezeket, hanem rengeteg történelmi forrás van, beszélnek arról, hogy az asszírok folyamatosan bővítették, terjesztették ki a birodalmukat. Ugye a Tigris-Eufrates közének északi részénről indult a törzs területük, és szépen fokozatosan, mint az amőba, úgy nyújtották ki a csápjaikat, és gyakorlatilag az egész akkori közel-keleti termékeny félhold területét fokozatosan elfoglalták, és egy új módszert találtak ki az emberek pacifikálására, bekebelezésére, és ez volt a deportálás. Ugye a deportálás azt jelenti, hogy valakiket, akiket leigáztunk, a megszokott hétköznapi életükből kiemeljük, és elvisszük őket több száz vagy akár több ezer kilométerrel arrébb, és ott letelepítjük őket, és ott kell élniük. Na ezt a módszer, ez nem 20. századi találmány, ugye nincs új a nap alatt, ahogy mondja Salamon prédikátor könyve, hanem ez bizony az asszírok találták ki először. És ők hát ezzel próbálták meg a béke állapotokat, vagy a nyugalmas állapotokat a birodalmon belül fenntartani, hogy keverték a népességet. És ugye ezt Sarrukin vezette be először, amikor Észak-Izraelt Samária központtal időszámításunk előtt 722-ben elfoglalta, már akkor összevegyítette Észak-Izraelnek a lakosságát idegenekkel. Ezért van az, hogy mikor már az új szövetségi időkben járunk, akkor nagyon sokszor van az, hogy találkozunk ezzel, hogy Izraelnek, tehát az északi zsidó államnak a területén élnek idegenek, akiket a zsidók nem igazán szívlelnek. Ugye ők ekkor kerültek be ide zsidó területre, az asszír deportálások következtében. Ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatunk egy kivetített képet, megint csak az asszírok megalomániájához kapcsolódóan. Ez még mindig a második Sarrukin Horsabadi palotájából egy szárnyas emberformájú állat, aminek 5 lába van. Ugye itt az egyensúlyt így próbálták megtalálni a szobornak az egyensúlyát. Ez őrizte Horsabadnak, ennek a monumentális városnak a kapuit. Körülbelül 14 tonna súlyú volt, kőből készült, és körülbelül 4 méter magas volt. Ugye hát sajnos az arányok nem annyira látszanak jól, de mondjuk egy ember az nem is tudom, talán eddig ért. Tehát azért, hogy 4 méter magas és 14 tonna súlyú volt ez a kő szobor. Ez egyébként tipikusan asszír viseletet mutat. Ugye az asszíroknak volt ilyen hosszú, ilyen csigákba rendezett haja, és ilyen hosszú, rendkívül hosszú, megint csak szépen elrendezett szakálla. Ez tipikus asszír viselet.
Az asszírok másik jelentős városa volt, amit mutattam a térképen is, Ninive. Ugye Ninivét föltárták, ez egy külön előadásnak a témája is lehet akár a ninivei feltárások. Gyakorlatilag igazolták a Bibliát. Ugye Jónás könyve szól Ninivéről, és nagyon sokáig megkérdőjelezték Jónás könyve hitelességét történelmi szempontból. Na most a 20. századi régészeti feltárások igazolták Jónás könyve történetét, hogy Ninive valóban létezett. Ugye most ezt ma már nagyon egyszerű kimondani azt, hogy Ninive létezett. De hogyha egy néhány évtizeddel ezelőtti könyvet elolvastak volna, akkor ott nem szerepelt Ninive, mivel még nem igazán tárták föl, vagy hozták nyilvánosságra az eredményeit, és nagyon sokáig azt gondolták, hogy ez egy nem létező város volt. Mert a Biblián kívül más, nagyon nem utalt rá más forrás. Csak később kerültek elő más források is Ninive létezéséről. Innentől kezdve egyébként ezekre a viszonylag rövid, tűnékeny élettel rendelkező birodalmakra jellemző ez, hogy hatalmas építkezésekbe kezdtek, aminek, hogy úgy mondjam, nem sok értelme volt. Ugye ennek a termékei tulajdonképpen az egyiptomi piramisok is. Egy asszír harcost láthatunk kivetítve. Az asszírok katonanép voltak. A hadseregük, hogyha mindenkit összeszedtek, körülbelül 200 ezer főből állt. Ez a korabeli viszonyokat tekintve egy nagyon tekintélyes haderőnek számított. És a hadseregnek alapvetően négy osztálya volt, tehát négy típusú harcászati műveletekre voltak képesek az asszírok. Voltak a könnyű gyalogosok, akik íjjal és nyillal voltak felszerelve. Ez gyakorlatilag kivéthetetlen fegyvernek bizonyult a távolharcoknál, tehát félelmetes íjászok voltak az asszírok. Aztán voltak a nehéz gyalogosok, és ő is az. Ugye van neki egy hosszú lándzsája, és van neki egy pajzsa, és egy rövid kis kardja, amiből ugye nem sok minden látszik, mert pont a másik oldalán van fölakasztva. És aztán volt a lovasság, ami igazán az asszíroknál fejlődött ki először, mint taktikai alakzat, és volt a harci szekér. Ugye a harci szekerek igazából nem arra szolgáltak, hogy vele különösebb hadműveleteket lehetett folytatni ebben az időben még, hanem pusztán arra szolgált, hogy a harcosokat könnyebben és gyorsabban szállította el a tett színhelyére. Tehát nem annyira, mint taktikai eszközt vetették be, hanem mint azért, hogy gyorsabban eljussanak bizonyos helyekre. Időszámításunk előtt a 700-as években Asszíria szemet vetett Júdára is. Ugye mondtam, hogy ekkor már Észak-Izrael, tehát a zsidó államnak az északi része elesett, de volt még egy déli állam, Júda. Ézsaiás könyve azt írja erről az időről, hogy olyan volt Júda a sok nép között, mint Kaiba az uborka földön. Az asszír birodalom ekkor már gyakorlatilag mindent bekebelezett a közel-keleti államok közül, csak egyedül a kicsi Júda állt ellen az asszír támadásoknak és az asszír ostromnak, de ez az asszír nyomás, ez folyamatosan egyre fenyegetőbben nehezedett Júdára. Ebben az időben számos prófétája volt Júdának, erre a korra tehető az előbb idézett Ézsaiás próféta is, akik figyelmeztették Júdát arra, hogy Isten Júda számára is egy közelgő ítéletet helyezett kilátásba, ugyanis Júda népe is a Biblia szerint eltávolodott a központi szentétől, tehát a jeruzsálemi templomtól, az áldozati rendszertől, és ezért az Isten szerint rájuk is egy büntető ítélet közeledett. És időszámításunk előtt a 700-as években egy nagy hadjárat is el is indult, ezt Szinaheriba vezette, aki szintén egy nagyon jelentős uralkodója volt az asszíroknak. Róla megint csak talán lehetett, vagy lehet hallani történelemből, festményekben, és sok képzőművészeti feldolgozása van az ő életének. Szinaheriba, amikor időszámításunk előtt 701-ben megindította az ostromát, akkor két irányban indította el a csapatait. Tulajdonképpen Jeruzsálemet szerette volna elfoglalni, de taktikai manőverként a másik csapatot kiküldte egészen a tengerpartra, és a tengerparton, hiszen tudta azt, hogy ha a kereskedő városok és a gazdag városok a kezében lesznek, akkor az élelmiszer és a kereskedelem, ha a kezébe kerül, akkor Jeruzsálemnek is sokkal nehezebb lesz megállni. És ezért a nyugati csapatok a filiszteus városok felé vették az irányt. A Bibliában sokat olvashatunk a filiszteusokról is. A filiszteusoknak egy ábrázolását láthatjuk itt egy egyiptomi feliraton. Onnan lehet őket megismerni a feliratokon, illetve ábrázolásokon, hogy tollas fejdíszük van. És a viseletük, illetve az öltözékük is egy kicsit elüt, nem is kicsit, eléggé elüt a zsidó öltözettől és viselettől. Nem akarok belemenni az eredetükbe, származásukba, pusztán egy mondat erejéig. Valószínű, hogy a tengeren keresztül érkeztek, ugye tengeri népek közé sorolhatók ők is. Még a Krisztus előtti 1200-as, 1300-as években tűntek fel a földközi tenger partvidékén. Először Egyiptomba szerettek volna letelepedni, és oda próbáltak betörni a filiszteusok. Amikor ez nem járt sikerrel, akkor több helyen
hát partot értek, és így Kánaán területén is megvetették a lábukat. A filisztusokkal való harcról rengeteget ír egyébként a Biblia. Itt is egy Biblián kívüli dokumentum arra nézve, hogy a filisztusok léteztek, és hogy élő problémát jelenthettek valóban Dávid számára, vagy a korabeli emberek számára. Ja, errefele folyt az asszír támadás először. Érintette a kereskedő városokat és a filiszteusok hadihajóit is. Ugye próbáltak minden módon harcolni az asszírokkal szemben. De azt kell, hogy mondjam, hogy nem jártak eredménnyel. Szinaheriba a csapatai gyakorlatilag feltartózhatatlanul törtek előre Júdában egyre délfele haladva a városokban. Ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatunk egy filiszteus városnak a romját. Ez Asdód. A Bibliában, ha olvassák, akkor az egyik legjelentősebb filiszteus városként van említve. És a régészeti feltárások azt igazolták, hogy valóban filiszteusok éltek ezen a területen, közel a tengerhez. Ugye háttérben már a mai modern városnak a tornyai látszódnak, az előtérben pedig az ókori filiszteus Asdód városa. A következő képen láthatjuk még mindig a filiszteusok hagyatékát. Nagyon előtt a zsidó tárgyi kultúrától. Ugye Asdód városából is kerültek elő tipikus filiszteus kerámiák. Ugye a tipikussága az onnan ered, hogy egy kis madár motívum jelenik meg a filiszteus kerámiákon. Itt van a szeme, és itt vannak a lábai, itt pedig a szárnyai. Ez az, ami visszatérő motívumként jelentkezik szinte az összes filiszteus kerámián. Időhatárait és területi határait tekintve is a feltűnése megint csak hitelesíti a bibliai leírásokat. Itt pedig egy agyakkoporsót láthatunk, jól látszódik rajta az egyiptomi hatás. Ugye megint nem tudom, hogy így első pillanatra kinek mi jut róla eszébe, egy picit az egyiptomi múmiáknak a szarkofágjához hasonlít. Ugye ez mutatja az egyiptomi hatást, ilyen arcos, kezes kis koporsók ezek tulajdonképpen, amibe temették a halottaikat. A nyugati csapatok miután feltartóztathatatlanul az asszír seregek elfoglalták a tengerparti vidékeket, gyakorlatilag a fősereg, ami Jeruzsálem fele hatolt, hát biztos nyerekben érezhette magát, hiszen a nyugati seregek is hamarosan elindultak, hogy megsegítsék a Jeruzsálemet ostromló főseregeket. És Jeruzsálemben az ekkor uralkodó király, akit a Bibliából is ismerünk, Ezékiásnak hívták, bizony nagyon nehéz helyzetbe került. Nem csak a Biblia ír erről az időszakról, hanem Szinaheribának, aki az ostromot végezte, vannak feliratai és domborművei, amik megörökítik ezt a csatát, hogy hogyan kezdte elő Jeruzsálemnek az ostromát. Ez volt egyébként Jeruzsálemnek az első asszír ostroma, és bizony azt írja a Biblia, hogy Ezékiás nagyon megrémült, és a zsidók nagyon megrémültek, hiszen gyakorlatilag Szinaheriba előtt eddig mindenki meghódolt, és ő nagyon kegyetlen király volt. Leírja a felirataiban, hogy megint csak nem horror részletek, csak hogy el tudjuk képzelni, milyen szinten mozgott az asszírok kegyetlensége, hogy például egy esetben úgy számolták össze a foglyokat, hogy levágták a félkezüket. És akkor mindegyiknek, ha levágták a jobb félkezét, azt egyszerűbb volt összeszámolni, mint az embereket. Tehát ők nem igazán kímélték sem az embereket, sem nem voltak ilyen érzelgősek, és hát ezért Ezékiás tényleg próbált felkészülni emberileg erre a csatára, de a kimenetelét tekintve nem igazán lehettek emberi szemszögből nézve kérdései, kérdőjelei. Mielőtt megérkeztek volna az asszír csapatok, már elkezdődött egy építkezés, ami szerencsésen pont befejeződött az asszír ostrom előtt. Ez egy megint csak egy víz-akna rendszer, ami többször visszatér a zsidók periódusban, és még előtt ugye a kánaánitáknál is, hiszen a víz az életet jelentett egy város számára, mondjuk egy ostrom esetén. Jeruzsálem keleti oldalán a Kidron völgyben található egy kis forrás, ez a Gihonnak a patakja, a Gihon forrása, és ezt a kis Gihon forrást vezették be a városon belülre, a városfalak alatt, sziklákon keresztül, sziklák alatt, és kötötték össze egy kis tóval, a Siloé tavával. Ez egy nagyszabású építkezés volt, hiszen maga az alagút, aminek hát itt láthatjuk a feltárt részét, belülről egy olyan 4 méter átmérőjű lehetett, tehát föl lehetett benne simán állni, lehetett benne állva is közlekedni, bár néhol nagyon összeszűkült ez az alagút, és körülbelül 620 méter hosszú volt. Tehát rendkívül hosszan, és egy kicsit ilyen csavarodott alakban húzódott ott a hegyek és a sziklák között. És ami nagyon érdekes, és megint egy pici mozzanatban erősíti a Bibliát, a bibliai könyvekben, királyok könyvében és krónikák könyvében, ugye ez a két könyv párhuzamosan írja le a korabeli eseményeket, mind a két helyen meg van örökítve ennek a kis alagútrendszernek a építésének a története, hogy Ezékiás ebben az időben, az ostrom idejében, az ostrom körüli időkben fejezte be ennek a kis alagútrendszernek az építését. És ami nagyon érdekes, hogy amikor az 1880-as években felfedezték ezt a kis alagútrendszert,
egy kis fiú fürdött a Siloé medencében, akkor még nem tudták, hogy a forrást meg a medencét egy alagút köti össze, és fürdött ebben a kis tó medencében, és beúszott egy kicsit így az alagútba, úgy a víz alatt, és talált egy feliratot. Nem tudta, hogy micsoda, nyilván el sem tudta olvasni, de amikor kijött, elmondta a többieknek, hogy mit talált, így mentek be régészek, és így találtak egy olyan feliratot, ami részletesen leírja, hogy hogyan készült el az alagút, ki építette és mikor. És hát ugye itt megint költői kérdés, hogyha most visszakérdeznék, hogy mit gondolnak, ki építette és mikor és milyen körülmények között. A felirat szerint Ezékiás király építette az asszír osrom idejében, és ahogy a Biblia leírja, hogy hogyan építették, ugyanez van leírva egy Biblián kívüli forrásban, egy korabeli forrásban is. Egyébként nagyon érdekesen kezdték meg a munkát. Az egyik oldalról is elindultak ilyen aknafúrok, meg a másik oldalról is elindultak aknafúrok, és a hangok alapján, a felirat szerint a hangok alapján próbálták meg követni egymást és haladni egymás felé. Ez mondjuk főleg már a végén volt jelentős, mert pont meg lehet találni az összeeresztésnek a nyomát is, a régészek megtalálták, hogy hol találkozott össze a két csapat, ugyanis elfúrtak volna egymás mellett, tehát úgy kicsit csálén kezdték el fúrni, és valahol középtájon egészítették ki, és tértek egymásba ezek az alagútfúrok. Mindenesetre nem kis teljesítmény volt. Hát, ami még ide kapcsolódna szorosan is, és hát megint csak a bibliai történeti hivatkozásoknak a hitelességét hát lenne hivatva most alátámasztani, az az, hogy hát itt volt ez az ostrom. Ugye ott volt Szinaheriba hatalmas hadsereggel felvonulva, és hát bent meg Ezékiás a maga csapataival. A Biblia leírja, hogy többszörösen ment felszólítás a Jeruzsálem belieknek, hogy adják meg magukat. Ugye nem tudom, mennyire ismerik a korabeli közel-keleti hát stílust, ahogy diplomáciailag üzengettek egymásnak. Hát ott minden volt, hogy te ilyen ebb és ilyen kutya, én a nagy Szinaheriba, a napok napja, a királyok királya, én üzenem neked, aki előtt népek ezre hajolt meg, hogy ezt és ezt kell, hogy tegyed, mert ha nem, akkor eltaposlak, mint a kígyót, meg mint a békát. Tehát ilyen jellegű üzenetek mentek Jeruzsálembe, és Jeruzsálem nem adta meg magát. És ami nagyon-nagyon érdekes, az az, hogy nem tudjuk, hogy Szinaheriba miért nem, de egyszer csak fölhagyott Jeruzsálem ostromával. A Biblia azt írja erről az eseményről, erről a bozonatról, hogy Isten egy csapást bocsátott az asszír seregekre, akik elmentek a város falai alól. Most nyilván ezt mi történelmileg, régészetileg, hogy ez most igaz volt, vagy nem, ezt így alátámasztani nem tudjuk. Minden esetre egy biztos, hogy Szinaheriba feliratán, aki ugye hatalmas nagy domborműveken Ninive palotájában, ami ugye az ő központi palotája volt, feliratokon örökítette meg az ő egész 700-as nagy hadjáratát, ami ugye végig söpörte az egész Júda országát, kivétel Jeruzsálemet. És ilyen nagyon érdemes elolvasni, hogy ilyen nagy dicső, aki magabiztos és kicsit fellengző stílusban előadja, hogy ő nagy királyok királya, meghódolt előtte, vagy ennyi száz falu, ennyi város megadta magát, ennyi embert hurcolt fogságba, ezt agyontaposra, ennyi embert lefejeztetett, és akkor a végén így fejeződik be az egész, hogy és elért Jeruzsálembe, és Jeruzsálem királyát ketrecbe zárta. Na most azt tudni kell a közel-keleti szokásokról, hogy ők vereséget vagy rossz dolgokat nem írtak fel. Ez Egyiptomban is igaz volt, Asszíriában is igaz volt. Ha valami rossz történt, de ugye nem kell messzire menni, talán a mai politikában is így van, meg ugye a múlt rendszerben is így volt, hogy ami rossz, arról nem kellett hírt kibocsátani, csak ami jó volt. Ha valami rossz történt, azt próbálták szépíteni, színesíteni, és a történészek is fönnakadtak rajta, amikor ezt a Szinaheriba feliratot elemezték, hogy hát mi ez, hogy Jeruzsálem királyát kalickába zártam. Hát a nagy Szinaheribának csak ennyire futotta az erejéből, hogy ott volt egy picike kis város néhány ezer zsidóval, neki meg ott az a több százezeres serege, és csak kalickába tudta zárni. És a mai napig sem tudjuk megfejteni igazán, és történészek próbálnak választ adni, hogy vajon Szinaheriba miért vonult vissza. Minden esetre csak ennyit tudunk, hogy valami oknál fogva visszavonult, ő maga csak így tudja megörökíteni a feliratán, hogy kalickába zártam Jeruzsálem. Nem öltem meg, se nem hurcoltam.

görög történetíró, történetírás egyik atya, ő is megörökíti ezt a kis mozzanatot, nagyon sokat ír az ókori birodalmak történetéről. Persze itt meg lehet kérdőjelezni, nem tudom, ki mennyire ért hozzá a jelenlevő közül Hérodotosznak a történeti hűségét, de minden esetre érdekes, hogy ő is úgy örökíti meg ezt az ostrovot a könyvében, a történeti munkájában, hogy Szinaheriba serege elvonult Jeruzsálem falai alól ostrom nélkül, és ő ezt a kis mozzanatot illeszti hozzá a miértre, így adja meg a választ, hogy azért, mert rengeteg egér jelent meg a táborban, és szétrágták az asszír íjakat, és ezért nem tudtak íjazni az asszírok, és ugye ez volt a legfenyegetőbb harc nem az asszíroknak, és ezért elvonultak a város falai alól. Ugye ez egy kicsit ilyen mosolyogtató mozzanatnak tűnik, de mindenesetre itt is érdekes az összehasonlítás, hogy a Biblia azt mondja, hogy nem tudták megostromolni, a feliratból az derül ki, hogy valóban nem ostromolták meg, és még egy harmadik történeti forrás is erről bizonyságot tesz, hogy nem tudták megostromolni, és az okot igazán nem tudjuk, hogy miért. Akkor egy kicsit tovább lépünk megint a zsidók történetében, és elérkezünk a leggyászosabb pontjához a zsidó történelemnek, méghozzá a babiloni fogsághoz. Ugye Mezopotámia területén, most az asszírokról beszéltem, mint népről, akik átvették az uralmat ebben az időben, ugye nagy Szinaheriba, aki megostromolta az egész közel-keleti vidéket, Júdát is, de ugye Szinaheriba is szegény addig élt csak, amíg élt, ugyanis őt is trónutódlási harcok miatt elég gyorsan félretették az útból, és közben ezen a térségen egy új népesség növekedett fel, ugye elég bonyolult a közel-keleti történelemben az időszakban, fölemelkedett egy új népesség, és ez pedig Babilónia volt, Babilon központtal, és egy új királlyal, egy új tündöklő fényes királlyal, és ez pedig Nabukodonozor volt. Nabukodonozorról megint csak rengeteget lehet olvasni, tanulni, képzőművészeti alkotások is megörökítik, és a Biblia is több helyen beszél róla, mint történelmi szeméről, és úgy jelzi őt Dániel könyve, hogy ő volt az aranyfej. Tehát valahol ő volt a közel-keleti történelmnek az egyik csúcspontja, hiszen a birodalmát itt láthatjuk kivetítve, hogy ki tudta terjeszteni gyakorlatilag az egész termékeny félhold területére. Na és ebben az időszakban pecsételődött meg Júda sorsa is, és ez volt az az időszak, amikor Jeremiás próféta a Biblia szerint élt és működött. És itt térnénk rá erre az utolsó kérdésünkre, hogy na most akkor tényleg, hogy is van ez a Jeremiás próféta, hiszen én az elején azt mondtam az előadásnak, hogy az eddigi értesüléseink szerint ő az egyetlen olyan bibliai próféta, akinek a létezéséről van közvetett bizonyítékunk. Ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatjuk Nabukodonozornak a központját, Babilont. Nabukodonozor, ahogy mondtam is, egy rendkívül tehetséges király volt, nem csak azért, mert az egész akkori közel-keletet az uralma alá hajtotta, hanem nagyon tehetséges művész, nagyon művelt ember és hatalmas építő is volt. Megint csak egy külön előadás lenne, hogy mi mindent tártak föl Babilonban a régészek. Az egyik legjellegzetesebb és talán a legtöbbet láthatott kép az ő építkezéseiről az Isztár kapu, a felvonulási kapu. Ugye Nabukodonozor is minden hadjárati évszakban, ez ugye megint csak szokás volt a közel-keleten, hogy náluk nem esős évszak volt, hanem náluk hadjárati évszak volt, akkor fogta magát az egész hadsereg, és elindultak, és ebből éltek, hogy akkor ők hódítgattak. És hát ugye minden évben kellett egy díszes elszámolást rendezni, hogy mi az, amit ebben az évben sikerült meghódítanunk, hány foglyunk van, milyen kincseket szereztünk. És volt egy felvonulási út, amin keresztül ez a diadalcsapat végighaladt, és ennek a végére építetett, tehát magát az útvonalat is Nabukodonozor építette meg, és ennek a végére építette meg ezt a csodálatos kaput, Isztár kaputnak hívják, ami egy közel-keleti istennőnek a tiszteletére épült. Mázas cseréptéglából építette meg ezt a gyönyörű szép kaput, amin kis oroszlánok vannak, de nehogy azt higgyük, hogy ez ilyen icike-picike, hát ez is óriási monumentális méretekkel rendelkezett. Nabukodonozor idejében Júda és Jeruzsálem úgy mondjuk, hogy vazallus állam volt, tehát adófizetője volt Babilonnak. És ez az állapot végül is nem is lett volna neki annyira rossz, hogyha ezt az állapotot ő megtűri. Azonban a zsidók nagyon sokat ficánkoltak, és próbáltak kibújni a Babilonnak a fennhatósága alól. Jeremiás ebben az időben volt próféta, ez Krisztus előtt a 600-as években volt, és Jeremiás által a Biblia szerint Isten azt üzente, hogy népem, zsidók, ezt el kell tűnötök, ezt a babiloni uralmat és ezt a felettes uralmat, mert ez egy nagy nép, és őket én rendeltem fölétek a sok-sok elhajlásaitok miatt. Ellenben, hogyha sokat fickándoztok és lázadoztok Babilon ellen, akkor ez a Babilon el fog benneteket törölni, és színetek sem marad, és szét fogtok szórodni a föld minden szintjére, meg minden irányába, és fogságba fogtok hurcoltatni. Maga Jeremiás azt is lejegyezte a profétai könyvében, hogy ez a fogság 70 évig fog tartani, amennyiben nem változik.

0: meg a zsidók. És hát ugye már megint milyen az emberi természet, és a zsidók ebben az esetben is nem bírták el ezt a babiloni függést, hanem állandóan próbáltak szövetségest találni a hanyatló egyiptomi birodalomba. Ugye mondtam, hogy mindig a két nagy birodalom között próbált meg egyensúlyozni és lavírozni ez a kicsi izraeli állam, és állandóan jöttek, mentek a követek Jeruzsálem és Egyiptom között. És egy titkos szövetség szövődött Egyiptom, Izrael, vagyis hát ekkor már csak Júda állama, és Fönícia között, hogy majd mi összefogunk kicsi államok, és megdöntjük Nabukodonozort, és megdöntjük Babilon uralmát. Na hát mondanom se kell, hogy ebből mi lett. Nabukodonozor háromszor vette ostrom alá Jeruzsálemet, először időszámításunk előtt 605-ben, aztán 597-ben, majd 586-ban. A Biblia nagyon pontosan és részletesen beszámol Júda végnapjairól, és hát azon belül Jeruzsálem végnapjairól. És hát megint csak egy történelmen kívüli, vagy egy Biblián kívüli történelmi forrás, és egy bibliai forrásnak az összevetése lehetősége állít rendelkezésünkre, ugyanis számos felirat, közel-keleti felirat és nabukodonozori felirat megörökíti Jeruzsálemnek az ostromát és Júda végnapjait, és itt is azt láthatjuk majd, hogy nagyon szépen passzolnak a történetek, vagyis a Biblia itt is használható történelmi forrásként. Ha megyünk a következő képünkre, akkor egy picike kis osztrakont, egy cseréből készített kis levelecskét láthatunk. Jeruzsálemnak és Júdának, a déli izraeli zsidó királyságnak a végnapjairól szól ez a kis levél. Lákis városában, ami Jeruzsálem után a második legjobban megerődített városa volt Júdának, került elő ez a kis töredék. 18 kis levél került elő héber nyelven, folyamatos kurzív héber írással íródott a szöveg. Ami az érdekessége, hogy ennek a héber nyelvnek a nyelvisége és Jeremiás könyve, valamint Királyok könyvének a nyelvisége, tehát a héber nyelve teljesen megegyezik. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek a levelek és Jeremiás könyve, valamint Királyok könyve egy időben íródott, mert mind ugyanezt a típusú héber nyelvet használja. Én mondtam, hogy Lákis volt Jeruzsálem után a második megerődített, legjobban megerődített város. Jeremiás könyve azt jelzi fel a Jeremiás 34. fejezete, hogy amikor Nabukodonozor az utolsó nagy ostromát, a harmadikat Krisztus előtt 586-ban megindította Júda ellen, gyakorlatilag mint a kártyavár romlottak össze előtte a júdabeli városok és erődök. Kettő erőd volt, ami megállt nagyon sokáig, és ami Jeruzsálemen kívül bírta Nabukodonozornak az ostromát, és ez a kettő erőd Lákis volt, és egy picit, kb. Egy 20 kilométerre tőle északra fekvő másik nagy erőd, ez pedig Azeka volt. Ez a két erőd rendszer bírta legtovább Nabukodonozor seregeinek a súlyát. Lákis városát föltárták a régészek a 30-as években, aztán újabb hitelesítő ásatás ment a 70-es években, és rendkívül kíváncsiak voltak a régészek, hogy vajon Lákis esetében igazolódnak-e a bibliai leírások, és mennyire hitelesít is a Biblia történetisége. A város kettős falrendszer vette körül, tehát rögtön igazolódott az a része, hogy egy nagyon megerődített város volt. Az érdekessége az volt, hogy a kapu bejáró derékszögben kanyarodott rá a főkapura. Nem tudom, mennyire tudják így követni. Itt lehetett be egy ilyen kis gyilokjáron, egy keskeny szűk kapujáról lehetett megközelíteni magát a főkaput, és derékszögben lehetett bekanyarodni a főkapura. Tehát ez harcászatilag, stratégiailag azt jelentette, hogy itt aztán lehetett lőni jócskán a népet, aki mondjuk esetleg még eddig be is jutott. Tehát ez egy nagyon nehezen megközelíthető helynek számított. Itt is már azt a 3-as, 4-es, többszörös ilyen katakombás kapurendszert láthatjuk, ami a salamoni időkben, és aztán folyamatosan kiépült az összes erődrendszerben, ami Júdában a fontosabb erődített város volt. Itt látható magának az ókori Lákisnak a telje, vagyis dombja, ami maradt belőle. Itt néhány edény töredék, megint csak korabeli. Itt is időben a kor meghatározásnál igazolódott, hogy Lákisnak a pusztulás rétege, tehát amikor elpusztult ez a város, és amikor egy jelentős asszír támadás érte, az valóban ez az időszak, az 586-os időszak. És itt megint csak láthatjuk kivetítve azokat a kis levelecskéket, amiből az a 18 előkerült itt Lákis ostromakor. Mik is voltak ezekben a levelekben? A levelek arról tanúskodnak, hogy Lákis, tehát a közvetlen a nagy erőd előtt, és azek a között, ami ugye fölötte volt északra egy másik erőd, a kettő között volt egy pici kis őrtorony, vagy egy kis őrbódé, ahonnan füstjelekkel adtak egymásnak jelzést. És így tartották a kapcsolatot a korabeli erődök, és figyelmeztették egymást, hogy hogyan közelednek az asszír seregek. Igen drámaiak ezek a lákisi levelek, ugyanis az egyik, a 4-es számú levél arról tanúskodik, hogy ebből a kis őrtoronyból a füstjelekkel azt a a hát utasítás, vagy hát az a meglátás érkezhetett, és aztán ezt foglalta írásba az őrtolónak a parancsnoka, hogy közeledik az asszír sereg, és hogy azek a fényeit már nem látják. Magyarul azek a már elesett. Amikor a régészek ezt a kezükbe fogták, akkor azért mindenki egy kicsit úgy áhítatosan megállt, mert egy olyan kis cserépdarab kerül a kezünkbe, vagy egy olyan kis cserépdarabot látunk itt kivetítve, amikor emberek ezreinek a sorsa fordult meg. Hiszen az asszír seregek Azekában bizonyára senkit nem hagytak életben, deportálták, elpusztították őket, és a kicsi őrtoronynak az írója is tudhatta azt, hogy az ő napjai is meg vannak számlálva, hiszen a következő állomás ő lesz. És akik az üzenetet vették Lákisban, akikhez a kis cseréplevél elérkezett, ők is tudták, hogy az asszír sereg közeledik, tehát az ő napja, vagy a babiloni sereg közeledik, tehát az ő napjaik is most már innentől kezdve meg vannak számlálva. Aztán van még egy nagyon érdekes levél, és itt kerül elő megint Jeremiás személye. Van egy 6-os számú levél, aminek a héber szövegét, hogyha lefordítjuk, töredékes a szöveg. Valami ilyesmi szöveg derül ki, és hát így értelmezik maguk a filológusok is, hogy egy prófétáról beszél a kis cseréptöredék, mégpedig egy olyan prófétáról, aki elerőtleníti az embereknek a kezeit, ugyanis azt hirdeti a népnek, hogy adják meg magukat a babiloniaknak, és fogadják el a babiloni uralmat. Na most, hogyha amikor ezt a kis cseréptöredéket megtalálták, teljesen egyértelműen, szinte szó szerinti szövegazonosságban Jeremiás könyvével, ugyanis Jeremiás könyvében, ugye szegény Jeremiás prófétának az élete, hogyha megnézik majd a Bibliában esetleg, nagyon hányattatott volt. Nem volt családja, nem volt senkije, egy népet kellett volna figyelmeztetni arra, hogy fogadjon el egy fenyítéket az Istentől. A nép ezt nem fogadta el, őt magát minden király tömlöcbe vetette, mert ugye nem nagyon szerették, hogy ellenük prófétál, meg hogy azt mondja, hogy adják meg magukat a babiloniaiaknak. A népe is megbetette, árulónak bélyegezték. Ő Jeruzsálemben élt, és amikor az ostrom Lákisból aztán áttevődött Jeruzsálembe, ez volt ugye az utolsó nagy ostrom a Jeruzsálemnek, és utána Kőkövön nem maradt. Jeremiás proféta ezt az ostromot hol élt át? Hát szegény egy börtönnek a pince részében, a vizenyős földön, ugyanis akkor is éppen szegény fogságban volt, azért, mert ezt mondta, hogy ez fog történni, hogy el fogják pusztítani Jeruzsálemet, hogyha nem adja meg a király Sedékiás magát a babiloniaiaknak. És Jeremiás könyvében szó szerint ugyanezt a kifejezést találjuk, hogy Jeremiást azzal vádolták a főemberek, és ezért csukatták börtönbe, mert hogy megerőteleníti a katonáknak a kezét, ugyanis azt mondja a katonáknak, hogy adják meg magukat a babiloniaiaknak. A Jeremiás proféta könyvében még az is le van írva, hogy Jeremiásnak egyszer ezt egy nagyon szemléletes tanító formában is hogy el kellett játszani a népnek. Egy faigát és egy vasigát próbált megmutatni a népnek, és azt mondta, hogy ha behódolnak a babiloniaiaknak, akkor egy fajármot kell a nyakukba venni, szóval teher lesz, nem lesz könnyű, de az csak egy fajárom lesz. De hogyha ellenállnak a babiloni ostromnak, akkor ott kőkövön nem fog maradni, és az egy vasjárom lesz. Ezt úgy képiesen is próbálta leábrázolni, és hát ugye be is következett az, amit ebben az esetben Jeremiás próféta jövendőlt, ugyanis megostromolták először Lákisnak a városát a közelgő asszír csapatok. Igen, csak mutatnék még egy rajzot talán Lákisról is, rekonstrukciós rajzot, hogy azért képzeljük, hogy azért nem egy picike település volt, és nem egy kicsi erődrendszeres sem. Ugye megint csak itt láthatjuk a derékszögben bejövő kapu, toronyhoz vezető kapufeljáró utat, a kettős várfalt, és itt láthatjuk a központi épületét. Lákis a Salamon időktől kezdve egy közigazgatási székhely is volt, tehát jelentős személyiség székelt benne állandóan, tehát egy hatalmas területnek is egyben a központja volt. És hát a lenti ábrák nem annyira látszódnak, de itt láthatjuk az asszír csapatoknak az ostromát egy feliraton, illetve egy reliefen, egy dombormű ábrázoláson. Talán mutatok egy másikat, az közelebb hozza ugyanezeket kinagyítva, hogy milyen technikát is alkalmaztak, mind Lákisnál, mind pedig Jeruzsálemnél Nabukodonozor babiloni csapatai. Hát ugye itt már bejött egy új technikai vívmány is, és ez pedig a faltörőkos volt. Ugye próbálták minél jobban megmagasítani a faltörőkosnak a berendezését, kerekeken mozdítható szerkezet volt, és mögé, tehát a felmagasított védőfal mögé bújtak el az ostromlók, és onnan vették így alá a várban lévőket. És aztán hát ugye folytak a hagyományos harcmódok is. A kézitusa, ami ugye minden esetben a végső stádium volt egy ilyen harcnál, vagy egy ilyen háborúnál, hogy itt vannak a félelmetes íjászok. Aztán itt legalul megint csak a reliefről egy kinagyított rész. Ugye a folyókon általában úgy keltek át a babiloni harcosok is, hogy bőrtömlőket felfújtak, levegővel felfújták, és arra rákapaszkodtak, mint egy ősi gumimatrac, és azon ha mentek át, így egyesével tudtak átkelni a folyókon. Aztán még van itt egy kicsike ábra, megint csak nem tudom mennyire látszik. Ez pedig mutatja a felfejlődését, a harci alakzatát a babiloni csapatoknak. Itt vannak szépen rendesen sorokba rendeződve, és vannak felderítők, akik mögöttük és előttük járnak, akik a pusztai harcnál, tehát ez nem annyira várostromnál, mint inkább kinti területi harcnál fordul elő. És itt van megint az a bizonyos harci szekér, aminek az előbb még csak a kerekét lehetett látni. Ugye itt egy ember áll benne, általában kettő ember volt. Az egyik az, aki hajtotta a lovat, a másik pedig az, aki közben a fegyverrel dolgozott. Tehát mondjuk nem volt valami hatékony, mert egyszerre ketten voltak rajta, ugye a lónak két embert kellett cipelni, de csak egy ember tudott harcolni, mert a másik le volt foglalva azzal, hogy vezetgette a lovat. És Lákis időszámításunk előtt 586-ban a Lákisi levelek tanúsága szerint is elesett, és ekkor a nabukodonozori csapatok teljes összpontosítással fordultak Jeruzsálem ellen, és Jeremiás könyve és Jeremiás síralmai hű tanúbizonyságai annak, hogy mi is zajlódott le. 18 hónapon keresztül ostromolt a Nabukodonozor a várost. Azért gondolják el, másfél éven keresztül volt ostromzár alatt Jeruzsálem. Jeremiás megjövendőlt erről, hogy ez olyan időszak lesz, amikor a zsidók kénytelenek lesznek a saját gyermekeiket megenni. Tehát annyira olyan éhínség lesz, hogy embereket is fognak enni. És ez a másfél év alatt bizony be is következett. A leírások szerint Josephus Flavius is ír erről a Zsidó háború című könyvében. Egy borzasztó állapot volt, aminek a legvége pedig hát egy kegyetlen véres vérfürdő volt. 586-ban gyakorlatilag kőkövön nem maradt Jeruzsálem falait, a Salamoni templomot, a Salamonnak az összes többi építkezését Nabukodonozorék leromboltatták. Az előkelő embereket már folyamatosan a korábbi két ostrom alatt is kitelepítették, és innentől kezdve Júda területén szinte csak paraszt, tehát földműves emberek voltak, a kézművesek nagy részét is átdeportálták a babiloni birodalmon belőle. Mi lett Jeremiás sorsa? Ugye mondtam, hogy Jeremiás közvetve igazolódott a Lákisi levelek alapján. Ugye Jeremiás átélte szegény ezt az ostromot, a Biblia tanúsága szerint ugye lent a tömlősznek a pincéjében, és nagyon érdekes ez a mozzanat Jeremiás könyvében, hogy Nabukodonozornak van egy embere, aki magát a jeruzsálemi ostromot folytatja, és ez a Gedáliás nevezetű ember keresi meg Jeremiást, kihozza őt a tömlöcből, és felajánlja neki, hogy ők, mivel tudják azt, hogy Jeremiás úgymond békepárti volt, tehát igyekezett volna azon munkálkodni, hogy a király Sedékiás kiegyezze Nabukodonozorral, ezért megadják neki azt a lehetőséget, hogy oda mész, ahova akarsz. Ha akarsz, akkor Jeruzsálemben maradsz, ha akarsz, akkor visszamész a szülőföldedbe, Anatódba, ha akarsz, elmész Babilonba, oda mész, ahova szeretnél. És Jeremiás otthon marad az ő népe körében, akik ott maradnak Jeruzsálemben, és segédnek az élet sorsa, az élet pályája továbbra sem állapodik meg, ugyanis a helyben maradt zsidók, amikor Nabukodonozor csapatai kivonulnak már Jeruzsálemből, csak nagyon rövid ideig tűrik meg megint a babiloni fennhatóságot és Gedáliás helytartóságát, fellázadnak a helytartó ellen, meg is ölik Gedáliást, itt is történelmi források is utalnak erre, nem csak a Biblia. És miután Gedáliást megölik, nagyon megijednek, és fölkerekednek, hogy gyorsan elmenekülnek Egyiptomba. Ugye még mindig Egyiptomban bíznak, hogy hát ha az a hanyatló birodalom meg tudja őket menteni. És megkérdezik Jeremiást a proféta könyve alapján, hogy hát mit tegyünk most már, hogy gyere, mondd meg nekünk, hogy mi lesz, ha mi Egyiptomba megyünk. És Jeremiás azt mondja nekik, hogy ne menjetek Egyiptomba. Nem lesz az jó, maradjatok itt, várjátok meg most már az ítéletet, ami lesz ennek a tetteteknek a következménye. Hát a nép nem várja meg a következményeket, hanem fölkerekedik, és fogják magukat, és Jeruzsálemből elkezdenek Egyiptom fele masírozni, és hurcolják magukkal Jeremiást is. És Jeremiásról itt vannak az utolsó nyomok, valahol félúton Egyiptom felé hal meg, valószínűleg Táfnetban. Ez megint csak olyan adatok, amelyeket ma már a történelem is elfogad és hitelesnek tekint. A népnek a sorsa is megpecsételődött, ugyanis Nabukodonozornak a megtorló csapatai utolérték őket félúton Egyiptom fele, és hát csúfosan lekaszabolták az ottani maradékot is. Jeremiás próféta, még egyszer mondom, az egyetlen olyan próféta, akiről a Biblián kívül is van olyan forrás, ami közvetlen utal arra, hogy ő valóban azt a szolgálatot töltötte be, mint ami a prófétai könyvéből kiderül. És amit még szeretnék kiemelni az előadás legvégén, és egy picit már átkapcsolva majd a következő előadásnak a témájához is, hogy Jeremiás azon kívül, hogy a könyvében rengeteget foglalkozik a profécia szinten Jeruzsálem ostromával, és a zsidó nép további sorsával, hogy itt szétszóratás fog következni, és egy 70 éves kemény fogság, ami egyébként be is teljesedett, mert 605-től kezdődött ez a fogság, ugye az első ostromtól, és tartott egészen 535-ig, amíg egy új uralkodó nem került hatalomra, már egy perzsa uralkodó Círusz, aki a rendeletében kiadta, hogy a zsidók hazamehetnek, egy türelmi rendeletet hozott, és a deportált zsidók hazatérhettek, és itt kezdték meg az újjáépítést. De nem csak ilyen jellegű dolgok vannak Jeremiás könyvében, hanem egy picit még egyszer mondom, átkapcsolódnék már a következő előadás témájához is. Jeremiásnak még a neve is beszélő név, ugyanis Jeremiásnak a neve héberül azt jelenti, hogy Isten megerősít. Ugye általában a proféták beszélő neveket kaptak, nagyon sokszor a saját személyes életútjukra is utalt a nevük, hogy nekik mit kellett elhordozni. Szegény Jeremiás, amikor Isten annak idején elhívta, még fiatal emberként a Jeremiás első fejezetében, akkor ő nagyon megijedte a profétaságtól, és ő mondta, hogy hát én fiatal vagyok, én még nem vállalnám ezt a szolgálatot. És Isten akkor azt mondta neki, hogy én megerősítelek téged, ércbástyává, vasoszlopá teszlek téged, és hát mondjuk azt nem ígérte neki, hogy csendes és békés élete lesz, de azt igen, hogy vele lesz, és hogy megerősíti őt. És Jeremiás próféta csodálatos ígéreteket is kapott, mert azért úgy felmerülhet mondjuk egy kicsit ilyen empatikusabb, beleérzőbb emberben a kérdés, hogy ha tényleg létezett Jeremiás próféta, már pedig a lákisi levelek szerint létezhetett, hiszen próféta volt, a lákisi levelek szerint is egy próféta volt, aki ugyanezt a szolgálatot töltötte be, mint mondjuk Jeremiás a Biblia szerint. És ha ő mondjuk létezett, és tényleg ezt a szolgálatot végezte, akkor vajon mi lehetett, ami vigasztatott a számára, vagy ami megerősítette mondjuk az ő szolgálatában. És olvasnék egy nagyon szép jövendőlést, ami előrefele mutat, egy olyan jövendőlés, ami Jeremiás életében már nem teljesedett be. Jeremiás könyve 31. fejezetében. Jeremiás abban talált vigasztalást, hogy bár most a népe egy fogságban van, de az Isten ígéretet adott arra, hogy ebből a fogságból a népe vissza fog térni, és Jeremiás rengeteg ígéretet kapott az eljövendő megváltóról is, a messiásról is. Mégpedig az egyik legszebb ígéret szerintem, ami Jeremiás könyve 31. fejezetében így olvasható. Ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és Júda házával. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem, hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után Izrael házával kötök, azt mondja az Úr, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő testvérét mondván, hogy ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan szemtől szembe megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert én meg fogom bocsátani az ő bűneiket, és a vétkeikről többé meg nem emlékezem. Hát ezt szerettem volna egy záró gondolatként a mai előadás végén felidézni, hogy Jeremiás, aki egy közvetve bizonyítottan létezett próféta, és akinek a prófétai szolgálatáról nagyon részletesen beszél Jeremiás könyve, ezzel az ígérettel a birtokában halhatott meg és távozott el a zsidó nép köréből, hogy ha bár az életében inkább csak tragédiákat élt át, de ott volt egy ígéret a birtokában, hogy lesz egy új szövetség, és lesz egy eljövendő megváltó, akiről végül is az Ószövetség összes prófétája, Mózes könyvétől kezdve, egészen Malakiás könyvég, ami a legutolsó prófétai könyv az Ószövetségben bizonyságot tesz, és ő erre a eljövendő megváltóra való bizalommal tekintett, és így tudott békességben, és úgy meghalni, hogy az, hogy Isten megerősít, ami a nevét jelenti, az valósággá lett az ő életében.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai témánk, ahogy a programon is láthattuk, a szombat és a vasárnap története. Hát felmerülhet ez a kérdés, hogy miért foglalkozunk ezzel a témával. Egyrészt azt mondhatom, hogy ez természetes folytatása az előző témánknak, amikor arról beszéltünk, hogy az illési reformáció és a negyedik parancsolat összefüggése. Ugye ez a cím és a múltkori előadásunk azzal foglalkozott, hogy Malakiás könyve legvégén, ami egyben az Ószövetség befejezése is, az Ószövetség legutolsó igéi, egy olyan kijelentést találunk, hogy elküldöm nektek Illést, a prófétát, minek előtte eljönne az Úrnak nagy és félelmetes napja. Tehát ez a rövid utalás az Ószövetség végén azt mutatja, hogy Jézus visszajövetele előtt hasonló elfeledkezés lesz a Teremtő Istenről, mint történt Illés próféta idején, és hasonlóképpen hangzik fel majd a reformációra való felhívás, mint amiért Illés is munkálkodott Izraelben az időszámításunk előtti 8. században. És láttuk, hogy ennek az illési proféciának megvan a párja az Új Szövetségben, hogy így fogalmazzak, mert azt olvassuk Jelenések könyve 14. fejezetében, hogy közvetlen Jézus dicsőséges megjelenése előtt, majd, mintha az ég közepéről hirdetnék Isten angyalai, olyan erővel hangzik a föld lakosainak, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. És ugye ezt megállapítottuk a múltkor, hogy ennek a felhívásnak a vége a Teremtő tiszteletére való felszólítás szó szerinti idézett a negyedik parancsolatból. Mert ugye a 10 parancsolat negyedik parancsolata úgy, ahogy a Biblia eredeti szövegében van, az így hangzik, így kezdődik, hogy megemlékezzél a szombatnapra, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiat, se szolgáló leányod, se senki a te kapuidon belül van, mert 6 napon át teremtette az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. Ugye mindenki ráismer szó szerinti idézetre. Tehát erre a parancsolatra az emberiség figyelme még egyszer ráirányítatik Jézus visszajövetele előtt a profécia szerint. Tehát miután erről beszéltünk a múltkor, most ez egy természetes folytatás, hogy akkor mi is van ezzel az elveszett vagy elfelejtett parancsolattal, hogy alakult ennek a története az évszázadok folyamán. De azért is helyes, hogy erről beszéljünk, mert itt ebben a teremben mi egy szombatünneplő közösség vagyunk, ezt azt hiszem minden kedves vendégünk tudja, és hát olykor azért számot adjunk róla, hogy vajon miért tesszük ezt a gyakorlatot, vagy miért folytatjuk ezt a gyakorlatot, miközben a kereszténység messze túlnyomó többsége nagyon kevés kivétellel a vasárnapot ünnepli meg heti istentiszteleti napként. Tehát ott van a kérdés, hogy hogyan felejtődött el ez a parancsolat, és persze az is, amit mond. Mert a múltkor fölhívtuk a figyelmet arra is, hogy milyen konkrét a parancsolat fogalmazása, amikor azt mondja, hogy 6 napon át teremtette az Úr az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait, és mindent, ami azokban van. De mert gondoljunk csak arra, hogy ebben benne van az, hogy az Isten a puszta szavával teremt, neki 6 nap ez elég volt. Tehát ez mindenféle kombinációt az evolúciós elmélet és a bibliai teremtést, ami között kizár. És azt is kizárja azokat a modern nézeteket, amelyek a keresztény teológusok között is bőven találkozunk, amelyek úgy hangzanak, hogy hát Isten csak azért az ősok valahol ott egy evolúciós folyamat végén, vagy olyan nézetek, hogy hát tulajdonképpen Isten az anyagot teremtette az önfelülmúlás képességével, aztán már úgy minden megy a maga rendjén. Mert azt mondja, Isten nem csak valamit elindított, nem csak valamit teremtett, amiből aztán kibomlott a többi, hanem azt mondja, személyes tervezéssel, személyes munkálkodásával teremtette az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, az embert is. Tehát Istent egy abszolút teremtőnek mutatja be ez a parancsolat, és azt mondhatjuk, hogy mára elveszett ez a parancsolat nagy részt, de az is, amit mond. A kereszténység különböző ágazatai között alig találunk keresztényeket, akik Istent ilyen komolyan veszik, mint teremtőt, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot, ez valóság, és még az se azért, mert annyira volt szüksége, hanem csak azért, hogy az ember munka és pihenés rendjéhez személyes mintát, példát adjon.
és hogy minden az Isten tervezése és az Isten munkálkodása, minden tőle, mint teremtőtől és kivitelezőtől származik. Ilyen fajta Isten képpel alig találkozunk ma a keresztények széles tömegei körében. És hát a parancsolat maga pedig hogy veszett el? Ugye a Bibliában úgy van, ahogyan idéztem, azért ez is érdekes, hogy Jóisten tényleg őrizte a Bibliát. Van Ézsaiás könyvében egy ilyen ige, ami nem csak Ézsaiás igéire vonatkozik, hanem a Biblia minden igéire, hogy keressétek majd ezeket az Úr könyvében, mert ezeknek egy híjuk sem lesz, egyik a másiktól el nem marad. Szóval azért az egyház történelem folyamán akármennyi tényleg Isten ellenes irányzat volt, meg akármennyi vita, de arra senki sem merészkedett, hogy a Bibliába beleírjon, vagy onnét valamit kivegyen. Azért az, ami a Biblia elején van, meg a végén van, hogy semmi hozzá ne tegyetek, és semmit el ne vegyetek belőle, szóval azért az Isten maga őrizte, hogy az Biblia úgy van, ahogyan azt az Isten adta a proféták által. De a keresztények tömege nem a Bibliát olvassa közvetlenül, hanem a saját egyháza tanításának a kátélyát ismeri inkább. Ugye ilyen kérdés-felelet rövid összefoglalásban a keresztény hittételeket. És itt az a helyzet, ha a fő keresztény irányzatokat nézzük, akkor ugye a római katolikus kátékban ott korábban kimaradt a második parancsolat, most általában az első és a második parancsolat összevonása jellemző, és így ezért a negyedik parancsolatból harmadik lesz, de ez a kisebb baj lenne, hanem átalakul a szövege. A katolikus és protestáns kátékban vagy ez szerepel, hogy szenteld meg az Úrnak ünnepeit, vagy szenteld meg az Úrnapját. De ez a leghosszabb parancsolat, és ebből egy nagyon rövid parancsolat lett. Aztán a tizedik parancsolatnak pedig azért, hogy ki legyen a tíz, egy kettévágásra történt meg, és kilencedik parancsolat lett abból, hogy ne kívánd a te felebarátod házát, és a tizedik ennek a folytatása, ne kívánd a te felebarátod feleségét, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te felebarátodé. Szóval tényleg azt kell mondanunk, hogy egy nagyon nagy fölforgatás érte ezzel a tíz parancsolatot, mert úgy tűnik, mintha Isten logikátlan lenne, mert azt mindenki hallja, hogy az miért lenne egy külön parancsolat, hogy ne kívánd a te felebarátod házát, és világos, hogy a tizedik az egy felsorolás, mert így ér véget se semmit, ami a te felebarátodé. Tehát teljesen önkényes volt ennek a kettévágása, hogy ki legyen a tíz. És az is világos, hogy a negyedik parancsolatból mi minden érték maradt ki. Kimaradt például az, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgot, hogy a munka erkölcsi törvény, és az Isten erkölcsi törvénye fontos dolog. Nagy baj az, hogy kimarad a 10 parancsolatból? Ez az Isten erkölcsi törvénye. Nem akarok messzire menni, de azt mondhatnám, hogy ha az úgynevezett keresztény világ ezt komolyan venné, még gazdasági vonatkozásban is, mert most annyit beszélnek ugye keresztény államról, meg keresztény eszmékre épített államról, ha komolyan vennénk a 10 parancsolatot, azzal a kötelezettséggel jár, hogy embereknek munkát is kell biztosítani, és nem csak a profitra menni, mert az Isten 10 parancsolata szerint a munka erkölcsi kötelesség. És még az is kimarad belőle, hogy ki az egész törvénynek a szerzője. Mert egyedül a 10 parancsolatban van megnevezve, hogy az, aki 6 napon át teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Hát tehát ez adja meg a legnagyobb tekintélyt a törvénynek, hogy ez a teremtő törvénye. Nem emberek találmánya, nem vallási kreáció, hanem ez a teremtő Istennek a törvénye. Tehát ennyire megváltozott. Az evangélikus kátékban úgy sem történt meg a megváltoztatás, vagy luteránus kátékban, ugyanúgy maradt, mint a római katolikus kátékban. A református kátékban ott helyére került. Ott úgy van a 10 parancsolat szövege, ahogy a Bibliában pontosan. De azért a gyakorlat ott is ettől eltérő, mint általában az egész kereszténységben. Tehát azt kell mondanunk, hogy szinte önmagában is érdekes ez a kérdés, még a malakiási proféciától függetlenül is, vagy attól függetlenül is, hogy most itt éppen egy ilyen közösségben beszélünk erről, amely szombatot ünnepel, mert az embernek azért szöget üt a fejébe, hogy hogy veszhetett el így egy parancsolat, holott a kereszténység azt osztatlanul vallja, hogy a 10 parancsolat örök érvényű. Ebben nincs vita. Ugye Amerikában vannak ezek a fundamentalista keresztény mozgalmak, és talán mások is olvasták újságban, hogy mindig ilyen akciókat próbálnak megvalósítani, hogy kitegyék bíróságoknál a 10 parancsolatot. Szóval ez minden igazságnak az alapja. De hát akkor hogy lehet, hogy egy parancsolata nem érvényes, ennyire meg lehet változtatni, és mégis azt mondjuk, hogy ez egész örök érvényű. És az az érdekes, hogy a 10 parancsolat, hogy a Bibliának az az egyetlen része, amit Isten nem egyszerűen csak prófétákra bízott, hanem úgy olvassuk az Ószövetségi Szentírásban, hogy 3-szorosan adott neki tekintélyt, mert a Sínai hegynél a saját szavával hirdette ki a népnek,
Ugye azt olvassuk, hogy fenséges természeti jelenségek közepette, mert arra rabszolgaságból szabadult népnek szüksége is volt, hogy az Isten nagyságát így is érzékelje, és ott hangzott, zengett nekik az Isten szavával a 10 parancsolat. Aztán Isten maga írta a kőtáblákra 2-7-szer is, ugye, a 10 parancsolatot, és az úgynevezett szövetségládában, a szentek szentjében, a templom legszentebb helyén kellett elhelyezni. És mégis pont ez a kiemelt rész, amit Isten ennyire, hogy így mondjam, a saját kezeírásával akart átadni az embereknek, pont ebben történt ez a változás. Én azt hiszem, hogy azt megérthetjük ebből a dologból, hogy itt nem csak embereknek a tévedéséről van szó, vagy embereknek a merészségéről, hanem egyértelműen kimondhatjuk, hogy ez a bizonyos nagy ősellenség, akiről azt mondja a Biblia, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti, és az Isten is az ember ellensége. Itt valami, ez a negatív természet feletti hatalomnak volt nagyon útjában ez a parancsolat, és nem nehéz kitalálnunk, hogy miért. Hát azért, mert ez hirdeti minden Isten tisztelet alapját, azt, hogy az Isten egy abszolút teremtő. És hogy az emberek ma olyan felszínesen viszonyulnak az Isten gondolatához, abban nagy része van annak, hogy ez a parancsolat ma már nem hirdeti azt, hogy Isten egy abszolút teremtő, aki 6 napon át teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát nézzük meg akkor, hogy tulajdonképpen mi is történt ezzel a parancsolattal. Hogy történhetett egy ilyen óriási önellentmondás a kereszténységen belül, hogy örök érvényű a 10 parancsolat, és itt mégsem úgy van, még a szövege sem az egyházi tanításokban, a gyakorlata sem úgy van, ahogyan a 10 parancsolatban. Hát erről már a múlt alkalommal volt szó, ez nagyon egyértelmű, hogy Jézus és az apostolok szombatot ünnepeltek. Hiszen semmi nem is volt, ami a Krisztus eljövetelével, vagy az Ószövetség új szövetségre váltásával érintette volna ezt a parancsolatot, illetve ennek a megtartását. Hiszen gondoljunk mindannyian arra, hogy ez még a teremtéskor adatott, amikor még az embernek, az egyetemes emberiségnek, amikor nem volt zsidó nép sehol. Ugye, ahogy Jézus maga is mondta a földi életében, hogy a szombat az emberét lett. És a teremtő lett az ember megváltója. Az egész Biblia azt vallja, az egész új szövetség, hogy az Atya mindent Krisztus által teremtett, hogy Krisztus a teremtés közvetlen megvalósítója. Hát ezért is mondhatta Jézus, hogy ő a szombat ura, hiszen ő volt az, aki megnyugodott, ő volt az, aki elrendelte, mert ő volt a teremtés közvetlen megvalósítója. Tehát az égvilágon semmi nem volt ebben a parancsolatban, aminek meg kellett volna változni a Messiás eljövetelével, vagy a helyettes áldozatával, vagy a feltámadásával, vagy azzal, hogy az Ószövetség helyét felváltotta az Új Szövetség. Emlékszünk rá, hogy idéztük, a Biblia följegyzi nem csak azt, hogy Jézus szokása szerint ment szombatnapon a zsinagógába, hanem azt is, hogy egy nagyon fontos meghagyatkozást adott tanítványainak, előre utalva a zsidó-római háborúra, amit ugye Jézus világosan látott és előre megjövendőlt, hogy ők imádkozzanak, hogy a futásuk ne téle legyen se szombatnapon, amikor menekülniük kell a városból. És ez már időszámítás után 66, amikor ez valóban bekövetkezett. Tehát Jézus tanítványai szívükre vették ezt, tudjuk, hogy ki is menekültek a városból Jézus szava szerint, de hát ahányszor imádkoztak a menekülésükért, annyiszor emlékeztek a szombatra is, mert Jézus azt mondta, hogy imádkozzanak, hogy se télre, se szombatnapra ne essen az ő menekülésük, az ő futásuk ideje. És ugyanezt láttuk, hogy az apostolok Pál is a szombatnap, a pogányok között is igehirdetés, istentisztelet napja volt számára. Akkor tehát hol találhatjuk meg a fonal végét, amikor a parancsolat körül valami megváltozni kezdett? Nagyon sokan azt mondják, hogy hát igen, a vasárnapnak az eredete az tényleg hagyomány, de egy nagyon régi apostoli hagyomány. És ebben van igazság, hogy nagyon korai időkben kezdett megjelenni a vasárnap ünneplés. De rögtön szeretném ő kimondani, hogy nem úgy, hogy a szombat helyett, vagy a szombat ellenében, hanem úgy tűnik, hogy először csak mint egy ilyen ártatlan buzgósági gyakorlat, hogy a ifja Plinius, a római helytartó, a bitiniai római helytartó, akinek fönnmaradtak ugye a császárral való levelezései, 110 körül ír a keresztényekről, és azt írja legalábbis a bitiniai keresztényeknek, tehát a mai Törökország vagy Kis-Ázsia területén lévő keresztényeknek szokásuk volt, hogy hajnalban himnuszokat énekeljenek Krisztus tiszteletére. Ez valószínűleg vasárnap hajnalra utal Krisztus feltámadása tiszteletére. Néhány nyomot találunk a 2. században, 3. században, hogy kezd a vasárnap ünneplés
terjedni, vagy megjelenni. Ennek az indítéka a keresztények között főleg az volt, hogy elkülönüljenek a zsidóságtól. Ugye nagyon keserű ellenségeskedés volt ezekben az első időkben a zsidóság és a kereszténység között. A keresztények Jézust messiásnak hirdették, a zsidóság nem fogadta el Jézust messiásnak, és nagyon heves volt az ellenségeskedés, és volt egy ilyen indíték, hogy elkülönülni a zsidóságtól azzal, hogy a zsidóságot messziről meg lehetett ismerni, feltűnő ismertető jelük volt a szombatünneplés, akkor a keresztények tegyék az ünnepnapot másra. De feltenném azt a kérdést, hogy ha akármilyen régi apostoli hagyomány a vasárnap ünneplés, és például nagyon kevés a nyom, hogy nincs szó róla, egy pillanatig sincs szó róla, hogy általános lett volna, vagy kiszorította volna szombatünneplést az első századokban, de korán megjelentek nyomok. Akkor ez érv lehetne amellett, vagy helyes lenne ezért ezen az alapon ezt a változást elfogadni? Itt szeretnék hivatkozni Krisztus szavára. Máté evangélium a 15. fejezetének a 9. versében olvassuk, és ez egy igen komoly ige, és nagyon egyértelmű. Azt mondta Jézus, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Még egyszer elmondom, ugye ezt nem lehet félreérteni. Máté evangélium a 15. fejezete 9. verse, és az eredeti szöveg összefüggésében arról van szó, hogy már Jézus korában a rabbik is rengeteg emberi rendelést vezettek be, ugye a Jézus korabeli ószövetségi egyházon belül is, és Jézus így mondta határozottan, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Szeretnék egy érdekes példát is mutatni arra, hogy a hagyomány az mennyire nem megbízható, soha nem megbízható. Hiszen Isten azért is foglalta írásba, és azért is őrizte az ihletett írást a Szentlélek által különleges módon, hogy az embereknek ott legyen az igazság mérték, az Isten beszéde, mint az igazság mindenkori mércéje, mert különben itt van a világ fejedelme, az Isten és ember ellensége, az ember rendkívül témedő, és a hagyományon át egészen Isten ellenes és egészen téves tanítások szűrődhetnek be. Tehát ez a példa, amit szeretnék mutatni, ez János evangélium a 21. fejezete. János evangélium a 21. fejezetéből idézek egy mondatot, hogy a hagyomány természetét szemléltessük. János evangélium a 21. fejezetében azt olvassuk a 22. és 23. versben, ugye, hogy mikor Jézus feltámadása után találkozik tanítványaival, akkor tett egy kijelentést Péter sorsáról. És Péter akkor rákérdezett Jánosra, aki szintén ott volt, hogy ő pedig mint lészen. És akkor olvasom a 22. és a 23. verset. Mondanék Jézus már, mint Péternek, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá, te kövess engem. Kiment azért te beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus nem mondta néki, hogy nem hal meg, hanem azt, ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá. Tehát Jézus mondott valamit Péternek, Jánosra vonatkozóan, hogy ha akarom, hogy megmaradjon, addig eljövök, te ezzel ne foglalkozz, te kövess engem. De már mi ment ki a keresztény gyülekezetekbe? Hogy Jézus azt mondta Jánosról, hogy ő nem fog meghalni, amíg visszatér. Abszolút téves volt, abszolút téves. Úgyhogy János maga kijavítja, a János evangélium a század vége felé íródott, a többi evangélium után, tehát késői időben, és János maga kijavítja, hogy nehogy ez a tévedés elterjedjen, mint egy hagyomány, hogy ő nem fog meghalni, amíg Jézus visszajön, mert Jézus nem ezt mondta. És igazából ez a profécia csak arra vonatkozott, hogy János késő idős korában Pátmos szigetén látomásban látta az emberi történelem további folyamát a Jézus eljövetelével bezárólag, ilyen értelemben látta az eljövendő Isten országát, de János meghalt. 100 után nem sokkal Efézusban temették el, tehát nem volt szó, nem ígért Jézus ilyet, hogy ő élni fog addig, amíg ő visszatér. Tehát láthatjuk, a hagyomány az ilyen könnyen születik, ilyen könnyen torzul, és ilyen könnyen vezethetett volna be egy végzetes félreértést, ha az apostol helyre nem teszi, hogy Jézus olyan hamar el fog jönni, hogy még János is meg fogja érni. Vagy Jánossal valami természetfeletti dolog történik, hogy ő úgy fog élni, ki tudja mennyit, mint valamikor még az emberi történelem kezdetén hosszú életűek voltak az emberek. Tehát ennyire megbízhatatlan a hagyomány. Ez egy ékes példája annak, hogy Jánosnak már ki kellett javítani a róla szóló téves hagyományt, ami megtévesztett volna a keresztényeket. És akkor tehát hol történt azért mégis a radikálisabb változás?
Ha kezdett is megjelenni a korai időkben egy itt-ott vasárnap ünneplés, a döntő áttörés a IV. Században volt. Ugye nekünk ma már olyan természetes, hogy minden országban van egy heti ünnepnap, egy munkaszünnap, de nagyon kevesen tudják, hogy az első ilyen irányú törvény az 321-ben született, amikor Konstantin római császár elrendelte, hogy a vasárnap pedig munkaszünnap legyen. És az is jellemző, hogy a törvény szövege pontosan hogy szólt, ugye latinul természetesen így hangzott, hogy minden római, így kezdődött, minden római állampolgár nyugodjék a nap tiszteletre méltó napján. És hogy ne végezzenek a városokban munkát, de ott volt a megengedés, hogyha azért a vidékiek, mezőgazdasági munkásoknak mostan a kedvező idő, ők dolgozhatnak ezen a napon is. Ebben az időben már nem a zsidóktól való elkülönülés volt a döntő kérdés, hanem ahogyan a törvény szövege is szól, hogy a kereszténység hogy legyen egy egységesítő tényező a birodalomban lévő pogány vallások mellett, ugye most már kezdett kedvezményezett vallás, majd államvallás lenni, és hogy legyen egy egységesítő tényezővé a birodalom sokféle népe és sokféle vallása között. Ugye ez volt a császári óhaj, hogy ő szabadságot adott a keresztényeknek, de a keresztények pedig segítsék a birodalom egységét elő. És ez egész biztos, hogy ez a 321-es törvény nem történt a keresztényekkel való konzultáció és a keresztényekkel való megegyezés nélkül. Mert ekkor már nagyon ott voltak a császári trón mellett a kereszténység vezetői és keresztény teológusok. De mivel a birodalomban lévő népek többsége még a napkultuszt követte, többnyire a Sol Invictusnak, a győzhetetlen napnak a tiszteletét, ezért még a törvény így szólt, hogy a nap tiszteletre méltó napján. De gondolom nem sokból tart egyikünknek se észrevenni, hogy még a mai napig is ott van ez, hogy ez eredetileg a Napisten napja volt a vasárnap nevében számos nyelvben. Mert Sunday, ugye, az a napnak a napja. A Zontág, az is a napnak a napja. És a svéd Zöndág is. Tehát ezek még mindig őrzik azt, hogy ez eredetileg a Napistennek a napja volt. És van egy érdekes nyom, hogy Eusebiosz volt, nevezik az első keresztény történetírónak, ő Konstantin közvetlen környezetében élt, és írta meg az első keresztény egyház történetet, és őnála már megtaláljuk azt az érvelést, hogy hát a keresztények hogyan is ünnepeljenek vasárnapot, azt mondja, a mi napunk Krisztus. Ő a világ világosság, a keresztények napja Krisztus, és ő vasárnap támad föl. Hát akkor a keresztények is ünnepeljék a napnak a napját egy keresztény értelmezésben, hogy Krisztus a világ világossága, ő a mi napunk, ő ezen a napon támad fel, ünnepeljünk tehát vasárnapot. Tehát itt a császári igény, hogy egységesíteni a birodalom népeit, és a kereszténységből egy befogadó vallást tenni, amely ki tud egyezni a birodalom pogány vallásaival, ez volt a döntő indíték, amikor megtörtént azután a radikális változtatás, és minden módon igyekeztek szorgalmazni, hogy a kereszténység átálljon a vasárnap megünneplésére. Szeretnék néhány sort olvasni. Második János Pál pápa 1998-ban kiadott Dies Domini című enciklikájából, ugye az Úr napja, ez 1998-ban jelent meg egy terjedelmes enciklika, ami ezt az egész kérdést tárgyalja, és ebből szeretnék felolvasni kis részeket, hogy lássuk, hogy történetileg azt kell mondanom, teljesen pontosan szól az enciklika arról, hogy hogyan is történt a szombatról vasárnapra való áttárás. Azt írja, a keresztények, amikor fölfogták a Krisztus által megkezdett új és végső idő eredetiségét, a szombat utáni első napot tették ünnepnappá, mert azon történt az Úr feltámadása. Felteszem azt a kérdést, hogy van itt valami igei indokolás, vagy próbálja beállítani a pápai enciklika azt, hogy ez a Bibliából származik, vagy Krisztus rendeléséből származik? Egyáltalán nem, teljesen nyíltan azt mondja, a keresztények a szombat utáni első napot tették ünnepnappá. Tehát ez kimondja, hogy emberi rendelkezés volt. Olvastok egy másik részletet. Azt írja, az apostolok, különösen Szent Pál továbbra is eljártak a zsinagógába, hogy a proféták minden szombaton olvasott szavait magyarázva hirdessék Jézus Krisztust. Egyes közösségekben megfigyelhető a szombat megtartása a vasárnap ünneplésével. Aztán később ezt írja.

Nyelvek jelölték e napot, és még a mai nyelvekben is feltűnik. Így vonták ki a hívőket azoknak a kultuszoknak a csábító hatása alól, amelyek a napot istenítették, és ezáltal a nap ünneplését Krisztusra, az emberiség igazi napjára irányították. Hogy érdekes ez az érvelés? Tehát azt mondja, a bölcs lelki pásztori megfontolás arra késztette az egyházat. Tehát elismeri, hogy ez az egyház rendelése egy pillanatig sem vitatja, hogy ez dies solis, a napnak a napja eredetileg, és hogy így vonták el a hívőket azoknak a kultuszoknak a csábító hatása alól. Hát megkérdezem, hogyha a kereszténység megőriztett volna az eredeti eszméit, hogy ott arról van, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. Tehát, hogy így mondjuk, ne egy ilyen fogással vonjuk el őket a pogány kultuszoktól, mert nincs meggyőződés, nincs gondolkozásmód megváltozása, nincs önkéntesség. Hanem hát annak az előmozdítása, hogy emberek megtérés nélkül, ténylegesen gondolkozásmódjuk megváltozása nélkül, önkéntesség nélkül, egyszerűen, hogy így mondjam, betereltessenek a most már államegyházzá lett kereszténységbe. Ennek a nyílt elismerése ez. Azután ezt írja, a harmadik század elején élt keleti szerző tudósít arról, hogy a hívők már akkoriban rendszeresen megszentelték a vasárnapot. A spontán gyakorlatból később jogilag szentesített törvény lett. Tehát mit mond ki, először ez egy spontán gyakorlat volt, nincs itt szó isteni rendelésről, egy pillanatig sem, és ebből jogilag szentesített törvény lett. Aztán még egyet olvasok, és ez az utolsó ebből. A keresztények, akik a Krisztus vérében történt szabadulás hirdetői, feljogosítva érezték magukat arra, hogy a szombat értelmét áthelyezzék a feltámadás napjára. Ez talán a legdöntőbb mondat, még egyszer elolvasom, a keresztények, akik a Krisztus vérében történt szabadulás hirdetői, följogosítva érezték magukat arra, hogy a szombat értelmét áthelyezzék föltámadás napjára. Megkérdezem, feljogosítva érezheti magát ember arra, hogy az Isten ujjával írt tisztparancsolatot áttegye máshová, vagy szövegét megcsonkítsa? Ugye ezt olyan természetes logikával mindjárt érezzük, hogy keresztények feljogosítva, vagy egyház feljogosítva érzi magát, hogy egy teljesen szubjektív dolog is, hogy ő följogosítva érzi magát, nincs szó arra, hogy bárki jogosítványt adott erre, feljogosítva érzi magát, hogy egyszerűen áttegye az Isten ujjával írt rendelést, máshova is megváltoztassa annak a tartalmát is. Tehát ismétlem, ha nincs semmi olyan érvelés, legalábbis a hatalmas római katolikus kereszténységben semmi olyan érvelés, hogy az isteni rendelés lenne. Teljesen elismert, hogy ez egy spontán gyakorlatként kezdődött. Teljesen elismert azt, amikor a kereszténység államegyházzá alakult, akkor történt, akkor feljogosítva érezték magukat a keresztények, illetve az e bölcs lelki pásztori megfontolás tett a nap napját átalakította úgy, hogy az a Krisztusnak, mint a keresztények napjának a napja legyen. Szeretnék még idézni még egy dokumentumot, hogy nem érték be annyival természetesen, hogy megszületett a római törvény, hogy most az állami ünnepnap a vasárnap, és a keresztény teológusok kezdték ezt megmagyarázni, hogy hát a Krisztus a keresztények napja ekkor támad fel, és ezért ünnepeljük, hanem törvények is születtek, egyházi törvények a szombat ünneplők ellen. Megindult a támadás is azok ellen, akik még kitartottak volna a szombat ünneplés mellett. A Laodiceai zsinat 360 körül volt, valószínűleg 364-ben, tehát ugye a konstantinopoli fordulat utáni időben vagyunk, és a 321-es törvény után, és ennek a zsinatnak a 16. cikkeje így szól. Szombatonként a templomban evangéliumokat és más szent iratokat kell felolvasni. A 24. cikkeje viszont így. A keresztények ne kövessenek zsidó szokásokat, és ne pihenjenek szombaton, hanem dolgozzanak ezen a napon. Mint keresztények, inkább az Úr napján őrizzék meg a nyugalmat, ha lehetséges. Ha mégis zsidó szokások követésén érik őket, legyenek kiközösítve Krisztus színe előtt. Tehát ez nagyon érdekes, ez a két cikkeje a Laodiceai zsinatnak, mert az egyik azt mondta, hogy még mindig kiirthatatlan volt a szombatünneplés, még mindig volt a templomban valamilyen felolvasás.
mert még az mindig gyakorlatban volt, de a másik oldalon már kötelezik a keresztényeket, hogy ne tartsanak munkaszünetet ezen, és ha tartanak munkaszünetet, ha lehetséges, itt már kezdettől fogva ott volt a gyerek.

engedmény, nem úgy, ahogy az Isten parancsolata mondta, hogy semmi dolgot ne tégy azon, hanem teljesen szenteld az Istennek, hanem ha lehetséges, akkor a keresztények inkább az Úr napján ne dolgozzanak, és aztán jön a kemény szankció, hogy akiket mégis úgy érik, rajta kapják, hogy pihenő napot tartanak a régi negyedik parancsolat szerint, azok Krisztus nevében, másik fordítás szerint Krisztus nevében legyenek kiközösítve. De tehát itt láthatjuk, hogy milyen módon történt a szombatnak a kiszorítása és a vasárnapnak a szentesítése. Na és mi történt ezután ezzel a parancsolattal? Hát természetesen felejtődött el, de az az érdekes, hogy egészen nem tűnt el. Például a 6. században egy híres keresztény misszionárus Kolumba, talán hallottuk a nevét, aki Jóna szigetén, egy nagyon skót partok közelében egy nagyon fontos misszió központot létesített, és itt az európai pogányság térítésén fáradozott. Ez a Kolumba egyértelműen szombatot ünnepelt, erre mutatnak bizonyos momentumok az életéből. Nagyon istenfélő ember volt. Azután a valdensek, akikről korábban szó esett, ugye, akik a konstantinuszi fordulat után visszavonultak a magas alpesi völgyekbe, hogy a kereszténységüket az ősi apostoli formában őrizzék meg, és aztán egész Európában létesültek valdens közösségek a középkorban, ezeknek az egyes csoportjai szintén szombatot ünnepeltek. Ezt egyes inkvizíciós jegyzőkönyvekből lehet megtudni, hogy az egyik vádpont egyes csoportok ellen a szombatünneplésük volt, és ez is volt az elítéltetésük egyik oka. Azután voltak olyan elszigetelt keresztény egyházak, amelyek a kereszténység egészétől elkülönülve éltek évszázadokon át, és itt is megmaradt a szombatünneplés gyakorlata. Az egyik ezek közül az etióp kereszténység volt. Nem tudjuk, hogy pontosan hogy keletkezett az etióp kereszténység, talán az a Szerecsen Komornyik a kezdete, ugye, akiről olvasunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Minden esetre van egy érdekes dokumentum, hogy amikor a portugálok, ugye Abesszíniába vagy Etiópiába beléptek a 16. században, akkor 1534-ben sor került arra, hogy az etióp királynak a követe portugál udvarban megjelent, ugye kapcsolat létesült a portugálok és az etiópok között, és a lisszaboni királyi udvarban a következő hitvallást tette, hogy az etióp keresztények mit ünnepelnek. Olvasom szó szerint. Mivel Isten miután bevégezte a világ teremtését, megnyugodott, ezt a napot Isten szentnek neveztette el. Tehát nem ünnepelni azon nagy tisztelettel és odaadással, igencsak ellenkezik Isten akaratával és előírásával, mivel az ég és a föld előbb elmúlik, mint az ő szava. És főleg, mivel Krisztus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. Így aztán nem a zsidókat utánozzuk, hanem Krisztus és apostolai iránt tanúsítunk engedelmességet, amikor megünnepeljük ezt a napot. Így hangzott az etióp király követének a nyilatkozata a lisszaboni portugál királyi udvarban, de utána hozzátette, az úrnapját is megünnepeljük, ahogy minden más keresztény is teszi Krisztus feltámadásának emlékezetére. Tehát beszivárgott a szombat ünneplés, vagy a vasárnap ünneplés is az etiópokhoz is, de a vasárnap ünneplés volt a mellékes a szombathoz képest, ugye, ahogy a keresztények teszik, mert azt is megünnepeljük Krisztus feltámadására, de a szombatról beszélt hosszan, hogy azt Krisztus nem változtatta meg, és mi Krisztus és apostola iránt tanúsítunk engedelmességet, amikor megünnepeljük ezt a napot, mondta. Aztán volt egy másik csoportja a keresztényeknek, a kelet-indiai örmények. Azok között is fennmaradt a szombatünneplés hosszú-hosszú évszázadokon át. És akkor most már nagyon érdekes lehet számunkra, hogy mi történt a 16. századi reformáció idején. Hiszen a 16. századi reformáció kimondta ezt a jelmondatot, hogy szól a szkriptúra, egyedül az írás. És a nagy harc a katolikus egyházzal, a középkori egyházzal pont ott alakult ki, hogy most a hagyomány és az írás, vagy csak az írás. És a hagyomány az nem fogadható el isteni kinyilatkoztatásnak. Hát azt kell mondanunk, hogy a reformátorok nagyon közel jártak, ahhoz, hogy ezt is felismerjék, de akkora harcba került nekik. Magának csak az egyedül a szentírás elvnek a helyretétele, meg hogy nem érdemszerző cselekedetekből van az üdvösség, hanem ingyen kegyelemből, Krisztusból való hit által, hogy ezek lekötötték minden energiájukat.
És azt mondhatjuk, hogy mivel ők harcoltak az rengeteg egyházi előírás és rengeteg egyházi ünnep ellen, amelyek a középkori egyház gyakorolt, és amelyeket mind üdvösségszerzőnek kellett tekinteni, illetve abszolút engedelmesség, kötelessége társult hozzájuk, ők a szombatot besorolták oda, hogy ez ünnepkérdés, és ők nem akartak formális ünnepkérdésekkel fennakadni, hanem a döntő dolgokat helyre tenni. És azt sem látták át, hogy ez nem egyszerűen ószövetségi rendelés, hanem örök érvényű isteni törvény. Ezért a reformátorokat egyáltalán nem hibáztathatjuk, mert óriási küzdelemben voltak, és hogy nem tudtak ők többet lépni, mint két nagy sziklatömböt a helyére tenni a sola scriptura elvet, meg a hitáltali megigazulást, ezen nem csodálkozhatunk. De azért mondtam, hogy nagyon közel voltak mégis ahhoz, hogy ezt is felismerjék, mert olvasnék egy-két részletet az ágostai hitvallásból, vagy augsburgi hitvallásból, ugye ez az evangélikus egyház fő hitvallása, és ezt 1530-ban Augsburgban a császár és a rendek előtt ünnepélyesen felolvasták. Melanchthon Fülöp fogalmazta, Luther és a protestáns városok fejedelmei aláírták. Így olvasom. Iszonyú nagy viták folytak a törvény megváltozásáról, az új törvény szertartásairól és a szombatnak megváltoztatásáról. Tehát leír, itt a dokumentuma, hogy folytak iszonyú nagy viták, írja erről a kérdésről, és milyen értelemben. Másik részletet idézek, ezt írja. Vita folyik arról, joguk van-e hozzá a püspököknek vagy a lelkészeknek, hogy szertartásokat vezessenek be az egyházba, és törvényeket hozzanak ételek, ünnepek, stb. Dolgában. Megemlítik, itt ugye a katolikus félre utal, megemlítik a szombatnapot, amelyet nyilvánvaló módon a 10 parancsolat ellenére cseréltek fel a vasárnappal. Egyetlen példát sem hánytorgatnak annyit, mint a szombatnap megváltoztatását. Bizony nagy az egyház hatalma, állítják, hogy még a 10 parancsolat egyike alól is feloldott. Tehát ez volt az egyik fő érvelése a katolikus félnek a protestánsokkal szemben, ezért mondja, egy példát se hánytorgattak annyit, mint hogyha a 10 parancsolatot megváltoztathatta az egyház, akkor igenis van joga az egyháznak elrendelni dolgokat és rendeléseket hozni az egyházban. Itt olvasom egy másik könyvből, idézem, hogy Eck, Luthernak a vita partnere, ő is azt mondta, az egyház hatalma az írások felett kitűnik abból a tényből, hogy az egyház a néki adatot teljhatalomnál fogva megváltoztatta az írás bizonyos utasításait. A vasárnap elfoglalta a szombat helyét a szombat parancsa ellenére. Ugye a római katolikus felfogás szerint az egyház Krisztus helyettese, és mindazzal a teljhatalommal rendelkezik, ami Krisztust megilleti. Még a 10 parancsolatot is megváltoztatja. Ez volt a középkori egyház erős érvelése. Aztán Gasparo del Fosso, Reggio-nak az érseke, a tridenti zsinatot megnyitó beszédében, tehát nagyon nevezetes beszéd, a tridenti vagy trentói zsinat megnyitásán, 1562-ben ezt mondta a beszédében, nem de az egyház tette a vasárnapot a szombat helyére, amelyet maga Isten alapított. Tehát itt ez úgy jelent meg, mint egy jelvénye, vagy egy momentuma annak, hogy az egyháznak teljhatalma van isteni rendelést megváltoztatni. És akkor idézem az ágostai hitvallásból, hogy amikor elmondja, hogy mennyit hánytorgatják ezt a példát, és azt mondják, bizony nagy az egyház hatalma, hogy a 10 parancsolat egyik alól is feloldott, akkor így folytatja, de a mieink ebben a kérdésben azt tanítják, a püspököknek, mint az előbb is bizonyítottuk, nincs hatalmuk rá, hogy az evangéliummal ellentétben rendeljenek el valamit. Ezért mondom, hogy közel voltak, már csak le kellett volna vonni a gyakorlati következtetést. Még egy másik mondatot olvasok az ágostai hitvallás apológiájából. Ugye itt arról van szó, hogy mennyi változáson mentek át bizonyos egyházi rendelések, és akkor azt mondja, ha isteni rendelés lett volna ezeknek az alapja, akkor nem lett volna szabad őket megváltoztatni emberi tekintély alapján. Tehát itt is kimondja az elvet, hogy aminek isteni rendelés az alapja, az emberi tekintély alapján nem szabad megváltoztatni. Tehát azt mondhatom, hogy az elvet kristálytisztán kimondták, csak a gyakorlati következtetés levonása maradt el. Azért minden esetre voltak a 16. századi reformátorok között is, akik ezt látták, és akik ezt kimondták. Például Tyndale-nek, az angliai
mártír biblia fordítónak a hűséges munkatársa John Friss. Ő 1530-ban halt mártír halált, Tyndalehez hasonlóan, és ő a szó szerint a következőket mondta erről a szombat kérdésről. Tehát Tyndale közvetlen munkatársa. Isten szava nem támogat minket, sőt, inkább elmarasztal, hiszen nem ünnepeljük meg úgy a hetedik napot, ahogyan a zsidók, hanem az elsőt tartjuk, amire nézve Isten törvénye nem ad parancsot. Tehát azért akadt a reformátorok között, aki ebben a kérdésben is nagyon egyértelműen állást foglalt. És azután azt mondhatjuk, hogy a későbbiekben Európa számos helyén voltak foltokban szombatünneplő csoportok a reformáció után, akik azért meglépték ezt a lépést. Hát az egyik minket is érint, az úgynevezett erdélyi szombatosok. Ugye Dávid Ferenc, ő ugyan antitrinitárius volt, ami bibliailag nem helyes nézet, de a helytelen nézete mellett másrészt viszont a szombat érvényességét azt felismerte. És utána Erdélyben létesültek szombatos közösségek. Ezeknek egy része a későbbiekben a zsidósághoz csatlakozott, hogy az üldözéseket, mert a zsidóknak volt vallásszabadságuk, hogy az üldözéseket kikerüljék, de még 1892-ben is, amikor egy Konrádi nevű advent mozgalomhoz tartozó lelkész ott járt, még mindig volt 5 család, akik keresztényekként ünnepeltek szombatot Bözöd-Újfalu nevű erdélyi községben. Tehát ott is volt ennek hagyománya. De voltak Oroszországban, Hollandiában, Franciaországban, Csehországban is meg lehet találni a nyomokat, hogy egyes közösségek szombatot ünnepeltek, mert a reformáció elvét természetes módon vitték, vezették tovább. De a legerősebb ág Angliában található. Említettem az előbb, hogy John Friss, a Tyndalenek a munkatársa, ő milyen egyértelműen állást foglalt, és úgy látszik, ez volt a döntő, mert utána egy nagyon erőteljes vonal figyelhető meg Angliában, ahol egy ilyen fölülről vitt reformáció volt, ugye, amit a hát király, hogy így mondjam, fölülről lefelé valósított meg egy nagyon és egészen más okból, mint a vallási ok, ugye 8. Henrikre többen emlékeznek meg a történetére, gondolom, egy felszínes reformáció, és kialakult az anglikán egyház. De az angolokban nagyon mély hagyománya volt, hiszen ott volt a háttérben Wycliffe mozgalma, nagyon mély hagyománya volt a biblikus kereszténység iránti vonzalomnak, és az anglikán egyházon belül egymás után léptek föl a tovább lépni akaró reformációs mozgalmak. És itt a szombat ünneplésre vonatkozó reformáció igénye is nagyon határozottan jelentkezett egy hosszú láncolatban. Például idézném, hogy 1584-ben John Stockwood nevű angol író a következőképpen jellemzi a helyzetet. Nagy véleménykülönbség volt a köznép soraiban a szombat napjára és helyes alkalmazására vonatkozóan. Néhányan kitartanak a hetednapi szombat változatlan és megváltozhatatlan kötelező volt a mellett. 1607-ben, ugye ez 1584-es, 1607-ben egy John Sprint nevű, egyébként vasárnap ünneplő keresztény író, így ír a szombat ünneplőkről. Így indokolják nézeteiket. A szombat megelőzi a sínai hegyi törvényadást és a bűnesetet, így ez a törvény megváltozhatatlan. Az erkölcsi törvény örökérvényű. E törvényes előírás örök érvényűvé teszi Isten, mint a megemlékezés és elgondolkodás napját Isten munkáiról, és vonatkozik keresztényekre és zsidókra egyaránt. Ilyen világos érvelés volt 1607-ben azoknak a keresztényeknek a részéről, akik a szombatünnepléshez ragaszkodtak. Egymás után láttak napvilágot különböző könyvek. Volt egy Trask nevű házaspár, a férfi és az asszonyok hosszú börtönt kaptak a szombat ünneplésükért, és sokféle kemény bántalmazást, de kitartottak. Aztán 1628-ban egy Theophilus Broburn nevű szerző megjelentetett egy könyvet, aminek ez volt a címe, az Isten legősibb és legszentebb rendeletének a szombatnapnak védelme. Mint egy legősibb rendeletnek a védelme.
És ezután sem szűnt meg ez a vonal, egy Philip Tandy nevű szerző 1642-ben, látjuk szinte egymást érik a könyvek, a negyedik parancsolat tanításai címmel jelentetett meg könyvet. Edward Stennett 1658-ban, majd 1664-ben két könyvet is kiadott, a másodiknak ez volt a címe, a hetedik nap az Úr szombatja. Francis Bamfield pedig vallotta a gyermekkeresség helyett a felnőtt keresztség érvényességét, a szombat érvényességét, és 1672-ben is, és 1677-ben is könyvet adott ki. A második könyvének ez volt a címe, a hetedik nap az Úr szombatja. Még megemlíthetjük, hogy egy James Jones nevű lelkész, ő végül mártír halált is szenvedett, mert az anglikán egyház nem teketóriázott azokkal, akik másképp gondolkodtak, kifejezetten a szombat ünnepléshez való ragaszkodása miatt. Tehát egy ilyen erős vonalat találunk Angliában, és innét már csak egy lépés, hogy 1664-ben Angliából Amerikába vándorolt ki egy Stephen Mumford nevű szombatünneplő, és hamarosan az amerikai protestánsok között is a szombatünneplés megjelent, és végül 1707 az a dátum, amikor tudunk az első hetedik napot ünneplő baptista gyülekezetről. Ugye ez nagyon sokszor összekapcsolódott, hogy ezt a két további lépést együtt látták, mint ami a reformáció kívánalma, hogy csecsemő keresztség helyett felnőtt keresztség alámerítéssel a bibliai forma szerint, és ugyanúgy a szombat helyreállítása a maga helyére. És a 19. században kibontakozó advent mozgalmak, a Miller mozgalom végén, majd azután az abból kibontakozó hetedik napot ünneplő adventista közösség, az a hetednapi baptisták közvetítésével ismerte meg azt, hogy a szombat az az eredeti isteni rendelés. Tehát így lehet szinte a fonalat végig követni, még végül aztán született egy protestáns közösség, amely ezt teljesen ennek, hogy így mondjam, a teológiáját vallja és a gyakorlatát is követi, hogy a negyedik parancsolatot, a tíz parancsolat eredeti rendelése szerint megtartani. De végezetül, miután így áttekintettük röviden, tényleg csak nagyon röviden a történetét, azt a kérdést kellene azt hiszem feltenni befejezésül, hogy hát érdemes ezzel a kérdéssel ma foglalkozni. Nem lehet azt mondani, hogy ez ilyen arhaizálás, vagy ilyen kukacosság, hogy hát most, ha már egyszer ennyi évszázad alatt ez így hát átalakult, hát érdemes most felkavarni a vizeket, vagy érdemes egy más gyakorlatot követni, mint az összkereszténység, ez egy nagyon természetes gondolatként fölmerül. Ugye ez egyik oldalon ott van, ami nagyon egyértelmű Jézus szavából, hogy hiába tisztelnek engem, hogy tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Ott van a Biblia elején végén, hozzá ne tegyetek, és el se vegyetek ebből az ígéből. Tehát annak a kereszténynek, aki a Bibliát Isten szavának tekinti, és eszébe jut Jézus meghatározása a hívő egyházról, hogy azok az én fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják, azoknak ez tényleg lelkiismereti kérdésé válik. De van még itt egy nagy probléma, és ezt is szeretném, ha jól látnánk. Mindannyian láthatjuk, hogy az úgynevezett fundamentalista kereszténység, amely azt mondja, hogy a kereszténységet az egész társadalom alapjává kell tenni, és ezt az elkutyolódott liberális mai társadalmat, ezt igenis keresztényé kell tenni állami törvények erejével és a társadalom keresztény alapokra helyezésével. Ez a keresztény irányzat nagyon erőteljesen tör elő szerte a világon, Amerikában, Európában. Teljesen biztosak lehetünk benne, hogy a szekularizáció és a vallástalanság korszakát fel fogja váltani. Visszajön a régi rend, a keresztény társadalmak, a keresztény állam. És a kereszténység körében végbe megy egy nagy egységesülési folyamat, mindjárt hallottunk, gondolom, az ökumenikus mozgalomról, de arról lehet, hogy nem hallottunk, hogy még korábban úgy volt, hogy az ökumenikus mozgalom abban vannak az ortodoxok és a protestánsok, ugye a protestánsok indították és csatlakoztak az ortodoxok, és különben a római katolikus egyház. Aztól kevesen tudnak, hogy ez már gyakorlatilag a múlté, hatalmas kiegyezések történtek a protestáns közösségek és a katolikus egyház között, azt pedig ma olvashatja mindenki az újságban, hogy közeledik egymáshoz az ortodoxia és a római katolicizmus,
Ugye most legutóbb Putyin elnök járt a római pápánál, és ő maga közvetíti a találkozót második Alexei pátriárkával, moszkvai pátriárkával, ugye, aki az ortodoxok legnagyobb tömbjének a feje, és Oroszországban is szinte államvallás kezd lenni az ortodoxia, tehát nem csak Amerikáról, meg Európáról kell beszélnünk, hanem a nagy keleti hatalomról, Oroszországról is, hogy ott is a keresztény fundamentalizmus előretörése történik. És a protestánsok korábban azt mondták, hogy az ökumenikus mozgalomban a protestánsoknak a legnagyobb akadálya pápai tévedhetetlenség és a pápai primátus. Ma azt mondják, hogy a keresztény egységgel elbíbelődhetünk évszázadokig, nem lesz belőle semmi. A keresztény egységnek az a legegyszerűbb megvalósulása, ha elfogadunk egy főt, és ez természetesen csak a római pápa lehet. Ma a protestánsoknak gyakorlatilag már nincs ellenérzésük és nincs kifogásuk, hogy a római katolikus egyház fejét, a római pápát elismerjék az összkereszténység fejének. És ahogyan ezek a fundamentalista irányzatok haladnak előre, és szerzik meg, hogy így mondjam, a politikai hatalmat is egyre jobban a világ különböző országaiban, újra elő fog jönni az a kérdés, hogy a pápaság a hatalma jelképének tekinti, és most már majd ebben az egész kereszténység egyesül, hogy és pedig a vasárnap ünneplést. Bizonyára arról is sokat olvastunk, hogy időről időre megszólalnak különböző római katolikus személyiségek és magasrangú főpapok, és a vasárnap megszentelését követelik, hogy legyenek szárva a nagy áruházak, és az embereknek meg kell adni ezt a pihenőnapot. És a Biblia arról beszél, hogy amikor így megerősödik, ugye a bibliai történelmi proféciák szerint olyan nagy hatalomra fog ismét szert tenni ez az egyesült kereszténység élén a római pápával, hogy így mondja a Biblia, hogy az egész föld csodálva követi, és azt mondja, hogy a politikai világi hatalmak erejüket és hatalmukat nekiadják, tehát, hogy így mondja, mint egy elfogadják az ideológiai vezetését, így beszélnek a bibliai proféciák, a beteljesedése felé nagyon egyértelműen vezet az út, ezt mindannyian láthatjuk, és akkor megint ott lesz, ha hatalomra jut, akkor megint ott van lesz a kényszer, hiszen még az enciklikában is azt olvassuk, hogy felszólítja a keresztényeket, hogy ezt a napot a törvényhozásnál is munkálkodjanak, hogy ez a nap biztosítva legyen, mint pihenő és Isten tiszteleti nap. Ugye így mondja szó szerint az enciklika. Érthető tehát, hogy miért fordít akkora gondot az egyház a vasárnap megtartására, és miért marad továbbra is az egyház fegyelmi rendjében a szó szoros értelmében kötelező parancs. Ha ennek a keresztény fundamentalizmusnak az az eszméje bejön, hogy igenis állami törvényekkel kell az emberekkel elfogadtatni a keresztény gyakorlatokat. Nem érdekes az, hogy ő hiszi, nem hiszi, a társadalmat keresztényé kell tenni, akár egyetértenek vele, akár nem, akkor megjelenik újra ennek a napnak a kötelező érvénye. És a Biblia azt mondja, hogy Jézus eljövetel előtt viszont a biblikus hívő kereszténység is fel fog lendülni, meg fog erősödni, és egy végső, tiszta, nagy evangélium hirdetés is hangzani fog a világon, amely pedig azt mondja, hogy egyedül az Isten beszéde és egyedül az Isten szava. Ugye nem nehéz átlátni az ütközést a kettő között. Tehát a Biblia azt mondja, hogy végül is minden ember lelkiismerete egy választás elé fog kerülni. Ez a kérdés ugyanolyan nagy vita kérdés lesz, mint a reformáció idején, sőt nagyobb. A bibliai proféciák erről beszélnek. És mindenkinek dönteni kell abban a kérdésben, hogy én most elfogadom azt, hogy az egyháznak joga van az Isten újjával írt 10 parancsolatot megváltoztatni, és mint egy hatalmi jelvényt, mint ennek a hatalmi kereszténységnek a hatalmi jelvényét elfogadom és alávetem magam, vagy pedig kitartam mellett az álláspont mellett, hogy egyedül a Szentírás, és keresztények nem érezhetik feljogosítva magukat, és egyetlen egyház sem érezheti feljogosítva magát arra, hogy az isteni rendelést áthelyezze. És ehhez még tegyük hozzá azt, amiről a múltkor beszéltünk, hogy ez a bizonyos Illési reformációra vonatkozó profécia azt is mutatja, hogy Illés akkor hívta föl a teremtő Istenre a figyelmet, amikor már 3,5 éve szárazság volt Izraelben. És azt mondtuk, hogy most kezdjük megérteni, hogy ez a profécia utalás arra is, hogy Jézus eljövetel előtt itt éppen sajnos az emberi avatatlan beavatkozás miatt, ahogy a természetben az ember önzően és avatatlanul belerontott,
úgy megbomlik a természetnek a rendje, hogy nagyon ki fog jeleződni az a kérdés, hogy ki ennek a világnak a gazdája, van-e teremtő Isten, van-e valaki, aki úr ezek fölött, a jelenségek fölött. És ez is ki fogja élezni azt a kérdést, hogy akik hisznek egy teremtőben, és azt mondják, hogy csak a teremtő menthet meg, és csak a teremtő tarthat fönn, és csak ő benne lehet bízni, mert lám az ember hova jutott, és hova tette tönkre a földet, és nincs semmiféle menekülés, vagy menedék emberi sehol nem létezik, akik tehát rájönnek arra, hogy a teremtő Istent kell keresni, és a teremtő Istenhez ragaszkodni, mint egyetlen menedékhez, azoknak nagyon fontos lesz ez a kérdés, hogy csak a teremtő szava és a teremtő imádása. Úgy, ahogyan a teremtő a szombatnapot eredetileg arra rendelte, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát így lehet látni azt, hogy itt egy konfliktus fog kibontakozni, és egy hitpróbává válik ez a kérdés. Azt hiszem, hogy ebből mindannyian megértettük, hogy ez nem egy szőszálhasogató kérdés, és nem itt ilyen régóta leülepedett dolgoknak a felforgatása, hanem ha a kereszténység újra világhatalmi pozíciót szerez, és törvényekkel rendel el, pusztán csak emberi rendeléseken nyugvó törvényeket, és a hatalmi jelvénye előtti meghajlást követel, és ugyanakkor viszont minden arra mutat, hogy az emberi történelmi iszonyú válságban van, és csak egyedül az Isten menthet meg, akkor ez egy nagyon komoly kérdésé válik újra, hogy a teremtő Isten tiszteljük, és benne bízunk mindenek felett, vagy pedig emberi egyházi tekintélyek és emberi hatalmak előtt hajoljon meg az ember, és tőlük várja a biztonságát. Hát ezzel fejezték be a témánkat. Köszönöm szépen a figyelmet!

Megkezdett sorozatunkat fogjuk folytatni. Emlékeztek, hogy a korszakok nyomában, vagy nagy küzdelem, így szoktam fogalmazni, hithőseivel ismerkedünk meg sorról sorra. Wycliffe-fel kezdtük az angol reformátorral, a legutóbbi alkalommal Husszal és Jeromossal ismerkedtünk meg, és a mai alkalommal pedig Luther van soron. Kivetítettem a képét, rajzot róla, ugye akkor még nem voltak fotók, hogy azért valamennyire előttünk legyen az ő arca, hogy milyen ember is volt ő. Az ő élete és a hozzá kapcsolódó történelmi események rendkívül bővek. Nem vállalkozom ennek a bemutatására, nem is tartom szükségesnek, különösen azért, mert ebben a könyvben 4 fejezet is foglalkozik ezzel. Mindenkinek nagy szeretettel ajánlom ennek az elolvasását. Nem lesz róla szó, de a könyvben elolvasható. Nagyon tartalmas, érdekes és tanulságos olvasmány. Még egy könyvet szeretnék mutatni, amiből fogok még szintén idézni. Virág Jenőnek a Dr. Luther Márton önmagáról című könyve. Ez is egy rendkívül érdekes, majdnem azt mondom, hogy szórakoztató olvasmány. Rövid is, könnyen elolvasható, és nagy kincs azért, mert Luthernek a saját visszaemlékezéseiből van egy sok minden idézve, a könyvnek kb. 80%-a Luthernek a saját elmondása alapján íródott, hogy ő hogyan emlékezett meg a saját életéről, gyerekkoráról, mindenről, ami ő vele történt. Ebből a két könyvből fogok idézni, és amit az ige hirdetés céljául kitűznék viszont, nem a történelemnek az ismertetése, hanem tulajdonképpen két dolog. Egyrészt, hogy ennek az embernek, ennek a nagy reformátornak az életének talán egy olyan részét ismerjük meg, ami az alapja volt annak, hogy ő a megváltási tervben azt az eszköz szerepet be tudja tölteni, amire őt az Isten elhívta. Talán egy kicsit kevésbé ismert az életének ez a vonala, vagy ez az eleme. A másik pedig, amit szeretném, hogyha meglátnánk, egy kicsit a szombatiskolához is kapcsolódóan, hogy az Isten honnan tud kiemelni egy embert. Milyen lelki mélységből, milyen történelmi környezetből, ami ráül egy embernek az életére, gondolkodására, hogy honnan tud egy embert kiemelni, és hát ezzel együtt szeretném, ha reményt látnánk arra, hogy bennünket is az Isten fel tud emelni, és át tud formálni. Az igehirdetés egy kicsit rendhagyó lesz abból a szempontból, hogy az alapigénk a legvégén lesz. Szeretném, hogy az lenne a csúcspontja az ige hirdetésnek, az egész gondolatmenetnek. Látni fogjátok talán majd a felépítésből, hogy mi indokolja ezt, hogy majd csak a legvégén hangzik el az alapige. Akkor el is kezdeném Luthernek az életét. Hát ott kezdeném, hogy paraszt családban született, rendkívül szegénységben nőttek föl, 9 testvére volt, 9-en voltak gyermekek. Őket nevelték a szülők, először paraszti munkából, később pedig bányászként, vájárként dolgozott az édesapa, és ebből próbálta eltartani a családot. Jellemző a nagy szegénységen túl a családra, a nevelésre az, hogy hívő szülőkről van szó, és rendkívül szigorúsággal, mondhatnám talán túl szigorúsággal is nevelték a gyermekeiket. Luther visszaemlékezik erre a szigorúságra, és elmond néhány történetet, amikor talán igazságtalanul is fegyelmezték, de megfogalmazza, hogy jó nevelést kapott. Azt mondja, hogy ez a szigorúság sokkal helyesebb, sokkal eredményesebb, sokkal jobb volt, mint hogyha esetleg a másik oldalra az engedékenység, a túlengedékenység oldalára tévedtek volna a szülei. Szintén a család nevelésére és a család felfogására jellemző az, hogy iskoláztatják Luthert. Már 5 évesen beiskolázzák, beiratják a helyi iskolába, utána pedig majd egy közeli városba kerül, ott folytatja a tanulmányait. Jellemző az, hogy ebben a közeli iskolában ugye már nem hazajár, már nem otthon tartják el, koldulnia kell, hogy az iskolát tudja végezni, és a társaival házról házra jár, vallási énekeket énekel, és hát így kéreget, kenyeret, élelmiszert, hogy el tudja magát tartani, a szülei már ebben az időben nem tudják őt támogatni. Amit még leír magáról, és talán a róla szóló filmek vagy leírások nem ezt szokták kidomborítani, hogy a sok fegyelmezésnek, amit otthon kapott, illetve amit az iskolai évek alatt is megkapott, nagyon sokszor ez a fegyelmezés igazságtalan is volt. És leírja Luther, hogy őt ez nagyon félénké tette. Úgyhogy van egy félénk reformátorunk.
nem is gondolunk rá, hogy ő gyerekként egészen sokáig ezt a félénkséget, ezt a bátortalanságot magával vitte, csupán azért, mert úgy érezte, hogy túl sok, mondhatnám nagyon sok igazságtalan fenyítésben, rendszabályozásban volt része. 18 éves korában beiratkozik az Erfurti Egyetemre, az apjának a támogatásával a jogászi pályát választja. Ekkor már a családi háttér némileg módosult, különböző bérbeadásoknak a következtében bérlőként az édesapja bánya területeket bérel. Ennek következtében, illetve a rendkívüli szorgalomnak, ami jellemezte a családot és a nagyon szigorú beosztásnak köszönhetően az egyetemi tanulmányait már tudja finanszírozni a család, tehát ott már egy kicsit jobb anyagi helyzetben van. Az egyetemi évek alatt már nagyon gyorsan kiderül Luthernek a képességei, az adottságai. Hát rendkívül jó képességei voltak, nagyon jó volt a felfogó képessége, káprázatos volt a memóriája, az emlékező tehetsége, jó volt a logikája, de hát ugye mindez nem sokat ért volna, ha nem társul hozzá még egy dolog, a szorgalom. Ő nagyon szorgalmas ember volt. Itt csak egy zárójelet szeretnék megjegyezni, ezek a dolgok az eddigi reformátorokra mindenkire jellemző volt. Hogy szegény sorból jöttek, iskoláztatták őket, hívő volt a környezet, ahonnan elindultak, jók voltak az adottságaik, de mindegyikőjükre jellemző volt a szorgalom. Ezt különösen a kamaszoknak és a fiataloknak szeretném üzenni, hogy ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a Jóisten megáldjon valakit. Ami még jellemző volt erre a gyerekkorára, fiatal korára Luthernek, az, hogy ő egy vallásos ember volt. Mondhatnám, hogy hívő ember volt, de majd látni fogjuk azt, hogy az ő esetében mit jelentett a hit. Azért is vagyok ezzel a szóval bajban, mert az ő hitét, az ő vallását egy félelem jellemezte. Ő félt az Istentől. Ezt tanították neki, ezt hozta otthonról, ezt tanították abban a korban. Ő félt az Istentől, félt az ítélettől, félt attól a büntetéstől, ami majd rávár. Ő bűnösnek tartotta magát, és tudta, hogy az Isten majd igazságot szolgáltat, és őt meg fogja büntetni. És ezért az egész gyerekkorát, fiatalkorát, és majd a későbbi éveket is ez a félelem jellemzi, hogy ő félt az Istentől. Az egyetemi évekhez tartozik még egy érdekesség, mégpedig az, hogy hívő ember volt, hívő családban nőtt föl, ugye abban a korban aztán tényleg egyetemes volt a vallásosság, és mégis 20 éves, amikor először találkozik a Bibliával. 20 éves korában az egyetem könyvtárában találkozik először, és ezt hadd is olvassam fel, majd viszonylag sokat fogok olvasni a saját szavaival kapcsolatban, saját szavait, hogy ő ezeket a dolgokat hogyan élte meg. Abban a hitben éltem, hogy a vasárnapi prédikációs könyvekben megírt szentírási részeken kívül nem is létezik evangélium. Az Erfurti Egyetem könyvtárában láttam először szentírást. Olvasni kezdtem Sámuel könyvénél, de megszólalt a csengő, és előadásra kellett mennem. Nagy kedvem lett volna elolvasni az egész könyvet, de akkor nem volt rá alkalmam. Nagyon tetszett a könyv, és arra gondoltam, milyen boldog leszek, ha valamikor nekem is lesz ilyen könyvem. Ugye ez egy kis ízelítő talán abból a történelmi háttérből is, ahonnan ő jött. Hívő ember volt, gyakorolta a hitét az akkori körülmények között, és döbbenetes azt olvasni, hogy halvány fogalma nincs arról, hogy van Biblia, hogy egyáltalán létezik. Azt hiszi, hogy amiket a miséken felolvasnak, prédikációs könyvekben, amikkel találkozik, annyi az evangélium, annyi a szentírás. És 20 éves korában találkozik először Bibliával, és hát látjuk, hogy ott se sajátja van, hanem a könyvtárban egyszerűen rábukkan. Elkezdi olvasni, és rendkívüli erővel vonza ez a könyv, de hát nyilván nem fog ezzel még ebben az időben sok időt tölteni. Azonban itt egy törés következik be az ő életében. Nem is így nevezném, hogy törés, hanem egy nagyfajta változás. Ugyanis egy életre szóló élményben lesz része, amikor az egyetemi évek alatt egyszer gyalog hazafele igyekszik, és egy hatalmas viharba keveredik. Ezt is elolvasnám, hogy történik ez. Egy hatalmas viharba keveredik, megretten, és itt fogadja meg, hogy ő szerzetesnek áll.
felhagy az egyetemi évekkel, felhagy a jogi pályával, amit eltervezett és amit az apja is támogatott, és beáll szerzetesnek. Elolvasnám ezt is, hogy ez hogy történt. Egyszer Erfurt közelében, Stottenheim falu mellett hatalmas vihar lepett meg. Közvetlen mellettem csapott le a villám, és engem félelem fogott el, hogy hirtelen, megtérés nélkül kell meghalnom. A haláltól körülvéve Szent Annát, a bányászok védőszentjét hívtam segítségül, és megfogadtam, hogy kolostorba lépek. Később mégis megbántam a fogadalmamat, és ezen felül sokan le is akartak beszélni tervemről. Én azonban kitartottam mellette. Nem szívesen lettem szerzetessé. Atyám is hevesen ellenezte lépésemet, szinte eszét vesztette. Ismét letegezett, és atyai jó akaratát megvonta tőlem. Ez, hogy ismét letegezett, ez azt jelentette, hogy hát gyerekként ugye tegezte a fiát, aztán amikor elkezdett egyetemre járni, és kezdett tudossá válni, a tisztelete jeléül elkezdte magázni a fiát. De amikor úgy döntött, hogy szerzetessé lesz, akkor ugye kifejezve a nem tetszését, megint letegezte a fiát. Na tehát így lett Luther szerzetessé. Ugye egy tapasztalatnak, egy félelemnek a következtében tett egy fogadalmat az Istennek, amit aztán megbánt, de a fogadalmát olyan komolynak tartotta, hogy mégis beállt szerzetesnek. Néhány dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy mégis milyen volt akkor szerzetesnek lenni. Egy képet, a direkt olyan képet is választottam, amit kivetítettünk, amikor még szerzetesként ábrázolják őt, hogy talán, mert általában ilyen kicsit teltebbként szokták őt ábrázolni, hogy lássuk azt, hogy milyen volt ő, amikor szerzetes volt. Néhány dolgot elmondanék ezzel az élettel kapcsolatban, amit ő akkor élt. Hogy jobban el tudjuk képzelni, hogy hova került ő, és milyen volt az élete, honnan az Isten őt ki tudja szólítani. Képzeljünk el egy olyan cellát, ami 2x3 méter hosszú, ez egy fűtetlen cella, őneki ez volt a, hát otthonának nem nevezném, szóval itt élt, itt lakott. Télen-nyáron csuhába járt, fűtetlen misék, fűtetlen templomok voltak az otthona. Egy rendkívül szigorú, rendkívül önsanyargató életet élt ebben az időben. Ezzel kapcsolatban is hadd olvassak néhány mondatot, hogy ő hogyan számolt be erről az időszakáról. Az bizonyos, hogy jámbor szerzetes voltam, és a szerzetesi szabályokat olyan szigorúan tartottam meg, hogy elmondhatom, ha valaha is egy szerzetes a mennybe jutott szerzetesi élete által, akkor én bizonyosan a mennybe jutottam volna. Ezt tanúsíthatják összes szerzetes társaim, akik engem ismertek. Mert ha tovább tartott volna, halálra gyötörtem volna magamat a virrasztással, imádkozással, olvasással és egyéb munkával. Igen, ez teljesen így volt. Egy rendkívül szigorú életet élt, az Ágoston rendiekhez vonult be, és az ő általuk szabott összes szabályt betartotta. Azért azt meg kell jegyeznem, hogy az első években Luther élvezte a szerzetesi életet. Egyfajta megkönnyebbülést adott neki. Ugyanis abban a korban, illetve ahogy az előbb is említettem, az általános felfogása mindenkinek, de neki is az volt, hogy félni kell az Istentől, mert ő egy szigorú úr. És azzal, hogy ő bevonult szerzetesnek, ugye egy olyan életvitelt választott, ami kedves az Istennek. És ő azt gondolta, hogy ha betartja az összes szabályt, amit itt előírnak, lemond egy csomó világi dologról, ami másokra jellemző, akkor kedvesebb lesz az Istennek. És azzal, hogy ezt az életet élte, ezt a rendkívül szigorú, rendkívül lemondó, önsanyargató életet élte, egyfajta megnyugvást vélt felfedezni ebben az életvitelben, és az első néhány évet élvezte. Azonban az volt a probléma, hogy a lelkiismerete nem nyugodott meg. Volt egy átmeneti megnyugvás, de továbbra is egyfajta gyötrődés jellemezte, mert hiába volt az önsanyargatás, hiába volt a virrasztás, a böjt, az, hogy nem ettek, nem ittak, az ember szívét és az ő szívét is ez nem tudta megváltoztatni. Leírja például, hogy ők csak naponta kétszer ettek, az évnek több mint 100 napján volt böjt, ami azt jelentette, hogy aznap csak egyszer kaptak enni.
virrasztottak, ahogy itt leírja, az imádkozás is olyan volt, hogy meg volt szabva, hogy egy nap ezeket az előírt imádságokat hányszor kell elmondani. És hogyha például a felgyűlt munkája ezt nem engedte, akkor neki összegyűltek ezek az imádságok, és akkor 2-3, akár 4 napot rászánt arra, hogy evés, ivás, alvás nélkül egyfolytában a felgyűlt imádságokat mondta, hogy letudja ugye a rászabott rendet, a rászabott ima mennyiséget. A sok koplalásnak, önkorbácsolásnak szó szerint korbácsolta is a testét, hogy a világi vágyakat kiűzze belőle. Ennek a sok önpusztításnak az lett a következménye, hogy csonttá bőrré fogyott. Tényleg olyan egészségi állapotba került, hogy olyan betegségekre való hajlamot szedett össze, amit utána már nem tudott legyőzni. Egész életében, hátralevő életében, amikor már felhagyott ezzel az életvitellel, akkor is ezek a hajlamok, illetve hát bizonyos betegségek elkísérték őt. Egy ilyen életet élt szerzetesként. Azonban, ami még ezt az időszakát jellemezte, az a Biblia. Ezt is elolvasnám. Itt is találkozik a Bibliával szerzetesként. Itt a szerzetesek egy vörös bőrbe kötött Bibliát adtak a kezembe. Hamarosan annyira otthonossá lettem benne, hogy tudtam lapról lapra, hol mi van, és ha egy mondást idéztek, azonnal tudtam az első pillanatban, hogy hol van megírva. Nem is tetszett nekem akkor semmiféle más tanulmány, mint a szentírási tanulmányok. Luther ekkor 20 éves. Fiataloknak felhívnám a figyelmét. 20 éves. 20 éves és 20 éves korában olyan szinten ismeri a Bibliát, középkorban vagyunk, szerzetesi környezetben vagyunk, hogy lapról lapra tudja, hogy mi van benne. Jó felfogó képessége volt, jó memóriája, de azért bizonyára meglehetősen sokat forgatta a Bibliát, hogy ilyen ismeretre tett szert. És még egy dolgot szeretnék említeni, és ez már egy vonal is lenne az igehirdetésünkön belül, mégpedig az, hogy a szerzetesi életvitelre, vagy a szerzetesi rendre jellemző volt az, hogy ő engedelmességet fogadott. A feljebb valójának, meg hát az egyháznak, a pápának, tehát mindenkinek, aki felette van, de főleg közvetlenül a felettesének engedelmességi fogadalma volt. Mindent, amit a felettese mondott, azt ő végrehajtott. Tulajdonképpen neki volt egy szabad döntése, ugye, amikor egyetemre ment, amikor jogi pályát választott, ő maga döntött el, hogy szerzetes lesz, ezek az ő döntései voltak. De onnantól kezdve, hogy beállt szerzetesnek, onnantól kezdve neki nem voltak szabad döntései, hanem amit a felettese mondott, ő neki azt kellett végrehajtani, annak kellett engedelmeskedni. És itt most egy kicsit hadd tegyek egy zárójelet, és hadd prédikáljam ki a kamaszaimat és a fiataljaimat. Nem egyszer számomra megmosolyogtató módon lehet azt látni, hogy ilyen tizenéves korú fiatalok milyen magabiztosan meg tudják mondani, hogy mire van szükség az életben. Ugye a matematika az feltétlenül hülyeség, a nyelvtan is, tehát az is. Azokat nem is kell tanulni. És akkor ezt úgy nem is tanuljuk, ugye? Mert nem kell. Mert mi azt meg tudjuk mondani ebben a korban, hogy mi hasznos, mi nem. Mibe kell energiát fordítani, és miben nem. Azt, hogy a szülők mit mondanak, hát az terhes. Engedelmeskedni szülőnek, tanárnak, ugye az terhes. Ezen én mosolygok, a szülők feltétlenül bosszankodnak, azt gondolom. De tudjátok, ugyanilyen megmosolyogtató, amikor mi felnőttek ugyanezt csináljuk. Ugye nekünk is van egy felettesünk, az Isten, és mi megmondjuk, hogy mire van szükségünk, és mire nem. Erre igen, arra nem. Erre panaszkodok, az ellen tiltakozok, amaz alól kibújok, mert én meg tudom mondani, hogy mire van szükségem, és mire nincs. Mi ugyanazt csináljuk, mint a kamaszaink és a fiataljaink felnőttként. Csak nekünk nem a szülő, meg a tanár az, akinek engedelmeskedni kellene, hanem az Isten. Na, Luthernek nem volt ilyen gondja innentől kezdve, mert ő engedelmességi fogadalmat tett, és a felettese meg is mondta, hogy mit kell csinálnia. Szeretnék majd erre külön figyelmet fordítani, hogy ezt egy kicsit meglássuk. Ugyanis számomra olyan döbbenetes és olyan tanulságos volt látni azt, hogy ezt az embert a felettese, ahogy ő jónak látta, irányította. Ide küldte, oda küldte, teljesen váratlanul, ezt meg azt kellett tanulnia, ha tetszett, ha nem, akkor is.
és hogy az Isten mégis ezt az egészet hogy tudta összeszőni. Hogy tudta ezt az embert ennek ellenére úgy előkészíteni, hogy a megváltási tervében egy kulcsfontosságú eleme, egy kulcsfontosságú embere lett Lutherből. Na, tehát ezt az engedelmességet szerettem volna hangsúlyozni, még visszatérünk rá. Na, menjünk tovább az életében. 1507-ben pappá szentelik. 24 éves ekkor. 24 éves korában, meglehetősen korán pappá szentelik, köszönhető ez a rendkívüli engedelmességének, ami jellemezte, és a képességeinek, szorgalmának. 1507-ben pappá szentelik. 1508-ban teljesen váratlanul a felettese Wittenbergbe rendeli. Olyan váratlanul, olyan hirtelen, hogy még el se tud köszönni a barátaitól, a társaitól. Ekkor 25 éves Luther. Wittenbergbe rendeli, mégpedig az egyetemre, a Wittenbergi egyetemre rendeli, hogy ott bölcseletet tanítson, tehát ilyen előadásokat tartson, és egy év múlva már hittudományi előadásokat is kell tartani. Ekkor Luther 25 és 26 éves. Ezeket az éveit, ezt a két évet, az 1508-at és 1509-et tulajdonképpen semmi más nem jellemzi, mint az iszonyatos mennyiségű tanulás és tanítás. Tehát ahhoz, hogy ő egy egyetemen tudjon tanítani, rengeteg ismeretet kellett elsajátítani, bölcseletet és hittudományt, fel kellett neki készülnie az abban a korban és az előtte levő koroknak, a gondolkodóinak az életéből, felfogásából, tanításából. Erről szólt ez a két éve. 1509-ben, amilyen hirtelen odahelyezték, ugyanolyan hirtelen visszahelyezik az erfurti kolostorba, ahol addig is élte az életét. A felettese, Staupitz, ekkor a kolostori tanfolyamon dogmatika tanítására készteti őt. Ugye, tehát látjátok ezt a borzasztó változást, hogy hirtelen egyetemen kell tanítani ezt meg azt, utána hirtelen vissza kell menni a kolostorba, ott meg teljesen más kell tanítani, és Luthernek így zajlott az élete. Itt a kolostorban dogmatikát kellett tanítania, és el kellett kezdenie prédikálni. Na, ezt nem szerette. Nem szerette, nem akart prédikálni, nem akarta ezt a felelősséget és ezt a terhet a nyakába venni. Itt is hadd olvassam az ő szavait. Staupitz azt akarta, hogy igehirdető legyek. Nagyon féltem a szószéktől, mégis ebben az irányba kellett előre haladnom. Rá kényszerítettek a prédikálásra. Eleinte az ebédlőben kellett beszélnem a testvéreknek. Mennyire féltem a szószéktől. Most bocsánat, egy kicsit hazabeszélek. Akiket ide kényszerít a szolgálat, azok tudni fogják, hogy miről beszél Luther. Ilyet ír. Álmomban sokszor szenvedtem, mert azt éreztem, mintha prédikálnom kellene, és nem volna meg a kéziratom. Ezt ismerjük. Ezt ismerjük. Ezt írja. Krisztus prédikálása igen nehéz és veszélyes tisztség. Ha ezt annak idején tudtam volna, sohasem prédikáltam volna, hanem Mózessel együtt azt mondtam volna, kérlek, Uram, csak küld, akit akarsz. Senki nem tudott volna rábírni a prédikálásra. De Staupitz megmondta, hogy prédikálni kell. A felettese megmondta, és csinálnia kellett. Az csak egy másik kérdés, hogy utána, hogy ennek milyen nagy hasznát veszi, azt majd el lehet olvasni a korszakok nyomában, meg az ő történetében. Amikor véget érnek a szerzetesi évei, utána még 30 évig prédikál. 30 évig prédikál, megtanul rendkívül egyszerűen beszélni. Azt mondja, hogy az ékes szólás az, amikor valaki egyszerűen tud elmondani olyan igazságokat, amelyek mennyeiek. Jézus is egyszerűen tanított. Olvasni, írni nem tudó embereknek tanít mennyei dolgokat. Rendkívül egyszerűen megtanul beszélni. Az életében nagyon sokszor voltak olyan időszakok, hogy naponta 3-4 prédikációt tartott. Gondoljátok meg, tiltakozott. És a Jóisten látta, hogy neki meg kell tanulnia ezt. Meg kell tanulnia minden terhével együtt. 1510-ben egy újabb esemény éri, mégpedig az, hogy Rómába kell mennie. Ezt most nem mondom el, hogy milyen szerzetesi okok miatt, szerzetesi viták miatt kellett oda mennie. Rómába kell mennie, ekkor 27 éves. 27 éves. Itt a korszakok nyomábanból szeretnék elolvasni egy részt, hogy őt ez a római út hogyan érintette.
Azt kell mondjam, hogy az egész életére meghatározó élmény volt. Mondanom se kell, hogy itt is a felettese küldte. Nem ő akart menni. A felettese küldte, és mennie kellett. Később úgy beszél erről az útról, hogy minden vagyonát tehát hogy minden vagyona is kevés lett volna azért, hogy ő ezt a élményt átélje. Mert ez egy olyan meghatározó, olyan fontos élmény volt. Persze, akkor ezt nem tudta, csak majd utólag. Na, elolvasnám, hogy milyen hatással volt rá ez a római út. A gondviselés utat készített neki egy római látogatásra. Gyalog ment, és útközben kolostorokban szállt meg. Az egyik olaszországi kolostor gazdagságán, pompáján és fényűzésén mélyen elcsodálkozott. A fejedelmi jövedelmet élvező szerzetesek pompás lakosztályokban laktak, a legdíszesebb és legdrágább ruhákba öltözködtek, roskadozó asztalokról lakomáztak. Luther fájó kétségek között állította szembe a képpel a saját önmegtagadását és viszontagságait, és elbizonytalanodott. Róbában mindenütt olyan látvány tárult elé, ami csodálkozással és iszonyattal töltötte el. A papság minden osztályában romlottságot látott. Főpapok ajkáról illetlen vicceket hallott, és elborzadt rettentes szentségtörésükön, ami még a mise alkalmával sem maradt el. A szerzetesek és a polgárok közé vegyülve tékozlással és kicsapongással találkozott. Amikor a szent helyek felé fordult, szentségtörést látott. Senki el nem képzelheti, írta, micsoda bűnöket és bestelen cselekedeteket követnek el Rómában. Látni és hallani kell, hogy elhiggye az ember. Az a mondás járja, ha van pokol, Róma afölé épült. Olyan örvény ez, ami mindenféle bűnt bocsájt ki magából. Ez az élmény éri őt 29 évesen. 29 évesen, ami egy meghatározó élmény lesz a számára. Rómából haza kell mennie, hazarendeli Staupitz, és egy újabb felelősséget, újabb feladatot ró rá, mégpedig előírja számára, hogy meg kell szereznie a doktorátust. Hozzáteszem, hogy ekkor már professzor, még nincs 30 éves, de már professzor, a Wittenbergi Egyetemen megszerzi aztán a professzori címet és a professzori rangot. Staupitz előírja neki, hogy a doktorátust is meg kell szereznie, mégpedig a hittudományok doktorává kell válnia. Mondanom se kell, hogy ezt sem akarja. 15 pontban összeszedi az ellenérveit, hogy ő miért nem akar doktor lenni. De hát ezzel Staupitz nem áll szóba, úgyhogy meg kell szereznie a doktorátust is. És itt jön egy érdekes dolog, hogy 29 évesen a hittudományok doktorává avatják, később azonban az életének erről az időszakáról azt mondta, hogy bár doktor volt, akkor még nem ismerte az igazi világosságot. Gondoljátok meg, a hittudományok doktora, de még ő maga azt mondja, hogy nem ismerte ekkor az igazi világosságot. Hogy miért van ez? Azért van ez, szerzetesi éveit.

Szent és jámbor szerzetes akartam lenni, és nagy áhítattal készültem mind a miséhez, mind az imádkozáshoz. Bár a legnagyobb áhítatban voltam, mégis kételkedésekkel mentem az oltárhoz, és kételkedésekkel jöttem el onnan. Ha elmondtam is a gyónási imádságomat, mégis kételkedtem. Ha pedig nem imádkoztam, kétségbe estem. Én halálra gyötörtem volna magamat a böjtöléssel, virasztással és a fagyoskodással. A legszigorúbb télben is csupán egy ócska csuha volt rajtam, úgyhogy majdnem megfagytam. Én, dr. Luther Márton bizony megöltem volna magamat, ha nem jelent volna meg az evangélium világossága. És itt szeretnék egy kicsit megállni, és egy kicsit itt megszakítani az életének, a történetének az ismertetését. Gondolkodjunk el egy kicsit. Gondoljátok meg, van egy 20 éves Luther, aki olyan szinten ismeri a Bibliát, hogy minden lapján tudja, hogy mi van. Bármilyen idézetet felhoznak, abban a pillanatban meg tudja mondani, hogy honnan van idézve. Ez 20 éves. Utána a Wittenbergi Egyetemen már hittudományt tanít. 29 évesen a hittudományok doktora. És ez az ember még mindig nem ismeri a világosságot. Ez az ember még mindig gyötrődik. Miért? Miért? Hogy lehet az, hogy valaki majdnem 10 éven át ilyen szinten foglalkozik a Szentírással, és még mindig itt tart, és még mindig gyötrődik, kételkedik, fél, szorong, az Isten zsarnoknak, kegyetlen úrnak tartja, és az egész életét ez az állandó lelkiismert fudalás és lelki gyötrelem jellemzi. Hogy lehetséges ez? Ahhoz, hogy ezt megértsük, egy kicsit meg kell ismerkedjünk azzal a korral, amiben élt. Hogy meglássuk, hogy ő hol volt lelkileg, hol volt az ő gondolkodásában, és honnan tudta őt az Isten kiemelni. Szeretnék egy tételmondatot kimondani, ami számunkra talán kicsit döbbenetes lesz, de abban a korban akkor is ez volt az igazság. Ez pedig úgy hangzik, hogy Krisztus áldozata nem elég az ember megváltásához, az ember üdvösségéhez. Tehát Krisztus áldozata nem elég az ember üdvösségéhez. Az embernek jó cselekedetekkel, áldozatokkal kell az Isten kegyelmét kiérdemelni, és az örök életet, az üdvösséget elnyerni. Ugye ez a mi számunkra olyan döbbenetes. Én is, mikor ugye ezzel szembesültem először, hogy a Krisztus áldozata nem elég, úgy voltam vele, hogy ez azért túlzás, tehát még a középkorra is túlzás. De gondoljuk végig, hogy ez egyáltalán nem túlzás. Minden ez bizonyítja, hogy ők tényleg ezt szerint éltek. Ők tényleg azt gondolták, hogy persze valamilyen szinten szükséges volt Krisztus áldozata, na de a jó cselekedetek, az áldozathozatal, az az, ami engem majd feltétlenül az Isten kegyelmébe visz. Majd akkor ezáltal tud nekem megbocsájtani, és ezáltal nyerek örök életet. Hadd mondjak néhány példát erre. Például Luthernek a szerzetesi élete önmagában. Ugye azok a szigorú szabályok, az az önmegtagadás, az az önsanyargatás, az alázzam meg magam, kolduljak, a legalantasabb munkákat végezzem, és ezzel tudom elnyerni az Isten kegyelmét. Mondjak le minden világi dologról, minden természetes emberi dolgokról, mint család, mint emberi kapcsolatok. Ezekről mindről mondjak le, mert akkor, ugye a szerzeteseket úgy gondolták, hogy az már egy jobb dolog, mint teljesen átlagos életet élni. Akkor itt vannak az erekjék. Bölcs Frigyes volt, ugye a 100 választó fejedelem volt, az, aki a Wittenbergi Egyetemet is létrehozta. Ez az ember gyűjtötte az erekjéket. Bölcs Frigyes gyűjtötte az erekjéket. Miért? Mert hittek abban, hogy az erekjék imádata, az erekjék fölkeresése, az is egyfajta jó cselekedet. Az is abban segíti az embereket, a bűnös embereket, hogy az Isten megbocsásson. Csak úgy kicsit úgy bepillantásként, és kicsit a könyvnek kezdcsinálójaként is, hadd olvassam el, hogy milyen erekjékről van itt szó, és hogy ez mennyire benne volt a közgondolkodásban, és hogy milyen szintű volt ez. Mondom, ez a Frigyes, ez a Bölcs Frigyes gyűjtötte az erekjéket, meglehetősen tetemes összegeket áldozott erre. 1509-ben 5005 erekjéje volt, amit Wittenbergben őrzött. 5005. 1520-ban, tehát durván 10 évvel később, 19 000. 19 000. Meg volt szabva, hogy aki ezeket az erekéket meglátogatja, az hány évet spórol meg a tisztító

tűzben. Ő meg a szerettei. Na, egy-két így kertcsinálónak milyen erekékről volt itt szó? Hogy lássuk, hogy honnan jött Luther. Ő ezekben is, ő is hitt, mindenki hitt ezekben. Na, miket mutattak? Mi volt ebben a 19 ezerben? Mutogattak egy vesződarabot Mózes égő csipkebokrából, szalmát és szénát a betlehemi jászolból, melyben a kis Jézus feküdt. Töredékeket a jászol fájából, darabkákat a kis Jézus pólyájából. 9 tövist Krisztus tövis koronájából. Részeket a keresztfából, Mária hajából, ingéből, kabátjából, fájtlából, sőt még egy üveggel Mária tejéből is. Nem olvasom tovább. Ezekben hittek akkor. Gondoljátok meg. Ezekért egy bölcs Frigyes, aki egyetemet alapított, mert olyan felvilágosult gondolkodású volt. Ha a Luther filmet láttátok, vagy elolvassátok az őről a szóló filmeket, ő tényleg korábban egy felvilágosult politikus volt. Iszonyú mennyiségű pénzt költött ezekre. Miért? Mert Wittenberget fel akarta virágoztatni. Azért volt az egyetem. Jöjjenek oda az emberek, zarándokoljanak oda az erekékhez, és mentek is. Mert az mit tudom én, hány ezer évet megtakarítunk úgy a tisztító tűzből. Ez volt a közgondolkodás. Ugye tényleg Krisztus áldozata nem elég. A jó cselekedeteim, amiket én megteszek, azzal fogom kiérdemelni az örök életet. Vagy a búcsú cédulák. Ugye ugyanez, amiről majd Luther felszólal, ugyanez volt. Hozzak áldozatot, vásároljam meg, költsek rá anyagi forrás, anyagi dolgokat fordítsak rá, és aztán nem csak az én életemet, hanem a szeretteim életét is, meg ebből a bűnből, meg abból a bűnből, ugyanez az elgondolás, ugyanez a szemlélet. Gondoljátok meg, ebben élt Luther. Ez volt a szemlélete, ez volt a gondolkodása. És olyan döbbenetes, hogy 10 évi bibliaolvasás sem tudta ebből kiemelni. És itt most szeretnék megnyitni egy gondolatot, és senkit nem akarok megbotránkoztatni, tényleg senkit, és senkire nem is akarok mutogatni, hanem kérlellek benneteket, hogy gondoljuk át az életünket. És most még Laudíciára se akarok hivatkozni. De egy kicsit gondoljuk át az életünket, hogy a mi számunkra mit jelent a Biblia? A mi számunkra mit jelent? Vajon a mi életünk, vallásgyakorlásunk valahogy nem hasonlít ehhez, hogy abban reménykedem, az a kapaszkodom, hogy eljövök Isten tiszteletre, hogy úrvacsorát veszek, hogy tizedet fizetek, hogy adakozok, hogy szolgálatokat vállalok, hogy jó cselekedeteim vannak. Nekünk nem ezzel a kapaszkodónk, nem ezzel. És közben meg ott van a lelkünkben, a mi lelkünkben is ugyanaz, ami a Lutherében volt, hogy félek, és nekem az Isten csak a számban kegyelmes, a szívemben félelmetes valaki. Úgy tényleg kérlellek benneteket, és én is magam is úgy átgondoltam, hogy például Jézus eljövetele az mi az én számomra? Egy ismeret? Tudom, hogy eljön. Proféciák írek, tudom. Vagy egy vágyott dolog? Egy vágyott dolog? Találkozni azzal, akit szeretek. Ez nekem Jézus? Kicsoda nekem Jézus? Mennyire várom én az ő eljövetelét, vagy legyünk őszinték, félek tőle. Lehet, hogy nem pontosan ugyanúgy, de valahogy mégis, mint Luther, aki félt a ítélettől. Félelmetes volt számára az ítélet, mert nem volt biztos abban, hogy üdvözül. Melyikünk biztos abban, hogy üdvözül? Melyikünk érzi azt, hogy az Istennek a kegyelme akkora, hogy igen, megváltoztatja az életemet, és boldoggá tesz ezen a földön? Melyikünk számára ilyen a Biblia, vagy pedig, és mi még nem is ismerjük úgy, mint ő. Mi az, ami segített? Gondoljátok meg, mi az, ami tud segíteni egy ilyen embernek? Ez a felfogása, hogy Krisztus áldozata nem elég. Jót kell tennem. Több mint 10 éve szerzetes, olyan önsanyargató élettel, amivel mi nem bírunk. Ott van az a lelki gyötrelem, ami állandóan jellemzi. És ott van az a borzasztó félelem, hogy az Isten őt megítéli. És olvassa a Bibliát.
Mit tudnánk egy ilyen embernek ajánlani? Ugye, ha nem olvasná, még azt mondanánk, hogy olvassa a Bibliát, abban megtalálja Jézust. Na de olvassa. Olyannyira olvassa, hogy doktor, mi tud egy ilyen embernek segíteni? Mi tudja őt kiemelni? Azok a dolgok, amiket mi nem szeretünk. Az egyik ilyen dolog az, amikor nem áltatjuk magunkat, amikor őszinték vagyunk magunkhoz. Amikor kimondom, hogy nincs lelki békém. Ugye ezt nem kell egymás előtt, de úgy magamnak ismerjem el, hogy nincs lelki békém. Nincs öröm a szívemben, hogy Jézus eljövetele közel van. Szorongok, mert nincs üdvbizonyosságom. Luther társainak, szerzetes társainak ugyanazok voltak a gondjai, mint Luthernek, de elcsitították ezeket az érzéseket, ezeket a lelki késztetéseket. Azt mondták, hogy majd a gyónás segít. Meggyónták, és azt mondták, hogy a gyónás segít, mert ezt tanítja mindenki, és az a megoldás. Nem szeretünk gyötrődni, nem szeretünk önmagunkkal szembesülni. Nem szeretjük azt látni, hogy én milyen alja ember vagyok. Hogy én nem tudom, hány év olvasom a Bibliát, és még én mindig milyen alja ember vagyok. Ezt mi nem szeretjük. Nem is jó. Nem is jó. De kell. De kell. Ezzel kapcsolatban is hadd olvassak fel egy részt. Isten kegyelme és igazsága annál hatalmasabb bennünk, minél hatalmasabb a bűn. Na most nem az a bűn, hanem az én bűnöm. Tudnélik, minél kevesebb igazságot tulajdonítunk saját magunknak, minél inkább elítéljük, kárhoztatjuk és megutáljuk magunkat, annál hatalmasabban áramlik belénk Isten kegyelme. Ha én nem szembesülök a bűneimmel, hogy én bűnös ember vagyok, és igenis ez is bűn, meg az is bűn, ha én ezzel nem szembesülök, nem tud belém áramlani az Isten kegyelme. Nem tudok kegyelemért fordulni, nem tudom az Isten bűnbocsánatát átélni, mert ugye, ha kicsi a bűnöm, akkor kicsi a kegyelem, kicsi a megbocsátás. Ha én ezt igazán átélem, akkor tud az Isten kegyelme belém áramlani. Ez volt az egyik megoldás. Ugye, az egyik olyan, amit mi nem szeretünk. A másik, ami neki segített, az a, hát bocsánat, hogy így mondom, megint a véletlen. Tehát megint ez a logikátlan dolog, hogy hol Wittenbergbe kell tanítani, hol ezt tanulni, hol azt, hol Róma, tehát ez az összevisszaság. Luther egy időben azt kell mondjam, hogy iszonyatosan gyötrődött az eleve elrendelés tanítása fölött. Ugye abban a korban azt tanították, hogy az Isten elrendel valakit az üdvösségre, és elrendel valakit a kárhozatra. És egyszerűen úgy érezte, hogy az Isten egy kegyetlen zsarnok, ha a kárhozatra rendel el embert. És ő ezen gyötrődött. És már nem azt mondom, hogy belecsavarodott, de egyszerűen nem tudott ebből kilépni, és megosztotta ezt a gyötrelmét Staupitzzal, a fejlett valójával. Staupitz egy jó ember volt egyébként, az Isten kegyelmét jóval mélyebben megéltette, mint Luther, és most azonban nem ezért, mert ő ezt jobban értette, hanem azért, hogy ne ezzel foglalkozzon Luther, azt tanácsolta neki, hogy tudod mit, foglalkozzál Krisztus keresztjével. Azon elmegy, kiadta neki, tehát ennyi, hogy kiadta, hát ugye ez így ment. És Luther kénytelen volt azzal foglalkozni. Nem foglalkozhatott az eleve elrendeléssel, kötelező volt foglalkozni Jézus áldozatával. És amikor azon elkezdett elmélkedni, azon elkezdett gondolkodni, és ezzel kapcsolatban elkezdte olvasni a Bibliát, na ez volt a másik segítség. Amikor ezzel kapcsolatban kezdte el olvasni a Bibliát, a Szentlélek elkezdte őt vezetni, és azok az igék, amelyek iszonyatosak és rémségesek és félelmetesek voltak a számára, egyszer csak megvilágosodtak. És itt szeretnék most már egy alapigét, bocsánat, hogy így a végén, de mégis egy alapigét felolvasni, ami Luther számára egyfajta megoldás volt. Ki is vetítem, a Róma beliekhez írt levél első fejezet 16.-17. vers volt egy kulcsfontosságú, ami az ő gondolkodásában és a lelkében megoldást hozott. Pál apostol ezt írja: nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban, hitből hitbe, miképpen megvan írva,
az igaz ember pedig hitből él. Ezt az igét, amikor Luther elolvasta, akkor számára ez egy borzasztó ige volt. Miért volt borzasztó ige? Azért, mert benne van, hogy az Isten igazsága. És amikor ő az Isten igazságával találkozott a Biblia olvasása közben, megborzongott. Mert az Isten igazsága mit jelentett számára? Az ítéletet. Ugye az ítélet. Az Isten majd az igazsága alapján megítél. És elveszek. És elkárhozok. És megyek a pokolba, meg a purgatóriumba. És amikor most olvasta ezteket a gondolatokat, akkor Luther megértette, hogy az Isten igazsága nem ezt jelenti, hanem a lélek rávilágított neki, hogy az Isten igazsága az igazság, amit az embernek ad. Nézzétek meg, itt az igében ez van benne. A Krisztus evangéliumában hatalom van, az Isten hatalma van, ami az hívőknek üdvösséget jelent. Ugye? Nekünk ez természetes. Luthernek nem volt az. Azt mondja, hogy az evangéliumban az Istennek igazsága jelentetik ki. Hitből hitbe. Ajándék. Hogy a hit az ajándék, amit megkap az ember. És Luther egyszer csak ezt értette meg. Mondjuk a Biblia ismeretére jellemző, hogy azt írja, hogy és akkor átgondoltam, hogy a Bibliában hol van még ez a birtokos szerkezet, hogy az Isten igazsága. Én nem gondoltam át, mert csúfos kudarcot vallanék. Ő át tudta gondolni, olyan ismerete volt. Átgondolta, hogy hol van ez, hogy hol írja még meg az ige azt, hogy az Isten igazsága, és hogy ezeket a szövegeket újra és újra átgondolta, de már ebből a szempontból, hogy az az igazság, amit ad, amit az embernek ad. És ugyanígy átgondolta az összes többi ilyen birtokos szerkezetet. Az Isten erőssége, az az erő, amit az embernek ad. Az Isten bölcsessége, az a bölcsesség, amit az embernek átad. Az Isten üdvössége, amit, és így. És itt is halljuk meg egy picit, és hadd tegyek egy zárójeles megjegyzést. Nekünk mi az Isten igazsága? Azt gondolom, hogy a törvény, nem? A törvény. Lehet, hogy még nekünk is kell tanulni. Lehet, hogy nekünk is nyelvtanilag át kell gondolni dolgokat. Ne talán a lelkemben, hogy mi az Isten igazsága? A törvény? A törvény? Vagy az a jellem? Vagy az az ajándék? Vagy a kegyelem? Vagy az üdvösség? Mi az igazság, amiben az Isten engem részesít? Luther ezt értette meg. Luther ezt értette meg. Nyilván ez nem egy-két nap, nem egy-két óra, nem egy-két hét kérdése volt. Egyszer csak úgy rávilágított neki a lélek, és utána ő így olvasta a Bibliát. És innentől kezdve megváltozott az élete. Innentől kezdve megváltozott az élete. A jó cselekedetek megmaradtak. Nem azt mondom, hogy ne járjunk gyülekezetbe. Nem azt mondom, hogy ne vegyünk úrvacsorát. A jó cselekedetek megmaradtak. Csak más lett a helyük. Hadd olvassam Luther szavait. Nem jó cselekedeteink által leszünk Isten gyermekeivé, örököseivé, igazakká, szentekké, keresztényekké. Nem jó cselekedetek által leszünk keresztények. Hanem csak amikor már mindezekké lettünk, igazak, szentek, keresztények, ha már mindezekké lettünk, akkor cselekesszük a jót. Ugye? Ez. És Luther ezt értette meg. Tette továbbra is a jót. Sőt, most már igazán tette a jót. Most már igazán tette a jót. És ez kellett ahhoz, hogy ebből az emberből egy jó eszköz legyen. Hát ez a mi Lutherunk. Ez a mi Lutherunk. Innentől kezdve olvassátok el a történelem folytatását, a megváltási terv folytatását. Ajánlom a fejezeteket. Mert innentől kezdve értjük meg, hogy lehetett Luthert már használni. Már mire volt jó ez az ember. Gondoljátok meg, ekkor 30 éves. Ekkor 30 éves. És innentől kezdve tudja az Isten igazán felhasználni. Elég sok idő kellett, míg felkészítette. De nagyon nagy mélységből jött. Onnan a mélységből, amikor ő nem hitt az Isten megváltásában, nem hitt Krisztus áldozatának az erejében, a jó cselekedetekben hitt. És az Isten mégis meg tudta a lelkét fordítani. Olyannyira megtudta, hogy utána, amikor már az élete forog kockán, az sem drága. Az sem drága. Ez az ember annyit dolgozott,
de olyan iszonyú mennyiséget dolgozott, ontotta az írásokat, a könyveket, prédikált, tanított, 11 kolostor lett aztán később rábízva, azoknak minden ügyét intézte. Eszméletlen mennyiséget dolgozott. Viselte a reformációnak minden felelősségét és minden terhét. Megértette az Isten kegyelmét, de nem volt gyötrelemmentes az élete. Csak megvolt az alap, megvolt a kőszikla. Ő rendkívül sokat gyötrődött. Gyötrődött, amikor a Wormsi országgyűlésen ott kellett lennie, és odállították, hogy tagadja meg a tanait. Ő az éjszakát végig gyötrődte. Nem múltak el ezek a nehézségek, csak más volt az alap. Más volt az, akitől segítséget tudott kérni. Nem a kegyetlen zsarnok, hanem a kegyelmes Isten. És innentől kezdve tényleg felhasználható volt, és az egész életét ez kísérte el. Kívánom, hogy Luther életéből mi is erőt merítsünk. Merjünk szembesülni az állapotunkkal. Vágyjunk egy olyan életre, amit fel tud az Isten használni. Nekünk is van feladatunk. Az Isten embereket keres. Olyan embereket, akik ismerik a Bibliát, de akik ismerik az Isten hatalmát is. Ugye azt mondja az ige, hogy tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat, és nem ismeritek az Isten hatalmát. Ismerjük meg az Isten hatalmát, a teremtő Isten hatalmát. Erről tanultunk szombatiskolán, aki igenis képes volt Luther szívét átalakítani, az ő gondolkodását átalakítani. Ehhez teremtő erőre volt szükség. Higgyétek el, testvérek, a miénket is képes, a mi szívünket is. Csak szánjuk oda magunkat, csak kérjük ezt tőle, és hagyjuk, legyünk engedelmesek. Hagyjuk, hogy a családunkban, a gyülekezetünkben rakja ránk a terhet, a nehézséget. Tanuljuk azt, amit ránk szab. Ne tiltakozzunk. Itt vannak például a választások, már bocsánat, hogy ennyire apró pénzre váltom, de váltsuk apró pénzre. Itt vannak a választások. Mi hogy viszonyulunk a tisztségekhez, amiket kínálnak nekünk? Lázadozunk? Válogatunk? Ez kell, az kell, amaz nem? Vigyük az Isten elé. Mi az, amit rám akar tenni? Én nem tudom, mi vár rám. Nem tudom, mire akar felhasználni. Hagyjam, hogy az Isten vezessen, hogy igen, tévedhetnek emberek, nem azt mondom, hogy most mindent el kell vállalni, nem ezt mondom. De hagyjuk, hagyjuk. Hagyjam, hogyha az Isten bajjal, nehézséggel, gonddal akar nevelni, akkor azt hagyjam. Hogyha egy élethelyzettel akar nevelni, akkor azt hagyjam. Ha szolgálattal, akkor azt hagyjam. Luthernek se volt könnyű prédikálni. Hagyta, mert engedelmes volt. Ezt az engedelmességet kívánom mindnyájunknak, és hiszem, hogy akkor az Isten ígérete megáll, új szívet ad, új emberré formál bennünket. És milyen jó, hogyha arra gondolunk, hogy Luther a megváltási tervben betöltötte a helyét, előbbre vitte az Isten ügyét. Higgyétek el, megadja az Isten az erőt ehhez. Neki mindenre van hatalma, és mindenre van ereje. Kívánom ennek az életnek az örömét, ami Luthert jellemezte, és minden áldását, amit ő is megtapasztalt. Amen.

Kedves gyülekezet, először a kisgyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, az így hangzik. A ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Mondjátok csak velem, a ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Hát nem tudom, szelid gyerekek vagytok-e? Szoktatok-e kiabálni, veszekedni? És tudjátok, hogy a szelidségbe ki a legnagyobb példaképünk? Talán emlékeztek arra a történetre, amikor Illés egyszer a Jóistenre várt, és aztán mindenféle ilyen nagy természeti erők nyilatkoztak meg, de a Jóisten egyikbe se volt. És utoljára egy halk és szelid hang hallatszott, és ő volt a Jóisten. Akkor gyerekek, ezek szerint a Jóisten hogy szeret beszélni? Halk és szelid hangon. És szeretném, ha ti is gyakorolnátok azt, hogy halk és szelid hangon beszéljetek, mert ebben a Jóisten a példaképünk. És még valakiről talán szintén tanultatok, már Mózesről, és róla pedig az van megírva, hogy minden embernél szelidebb volt, akik a földön laknak. Tehát szeretném, ha szelid gyerekek lennétek, akik gyakorolják azt, hogy halk és szelid hangon beszéljenek. És egy rövid kis történetet mondok el nektek, lehet, hogy valamikor hallottátok, lehet, hogy nem. Egy kisfiúról szól, aki nagyon durcásan kiment a parkba, és lehuppant egy székre, egy padra, és ott ráripakodott az idős bácsira, aki ott ült a pad másik végén, na, menjen arrébb. Hát ez minden volt, csak nem szép és szelíd beszéd. Aztán így összekulcsolta a kezét, lehorgasztotta a fejét, és ilyen morcosan ült ott a padon. A bácsi ránézett, és azt mondta, kisfiam, mi bajod van? A kisfiú visszaválaszolt, mi köze hozzá? Na hát ez is egy durva beszéd volt, igaz? A bácsi még mindig kedvesen azt mondta, de én szeretnék neked segíteni. Erre a kisfiúból kitört, azt mondta, meg kell szöknöm otthonról, mert senki se szeret engem. A nagyanyám kidobott a konyhából egy sárgarépa miatt, amit elvittem az asztalról. Testvéremnek annyi festéke van, és egyet se ad. A bátyám meg soha nem viszel csónakázni, hiába kérem. Bácsi azt mondta, gyere közelebb, én tudok neked segíteni, megtanítalak egy varázsszóra. De előre megmondom neked, hogy ezt a varázsszót mindig csendesen és halkan kell mondani, és úgy, hogy a szemébe nézel, akinek mondod. A kisfiú nagyon kíváncsi volt, hogy mi lesz ez a varázsszó. Lehet, hogy ti hallottátok a történetet, de az arcotokon azt látom, nem igen. No tehát, akkor én megmondom nektek, hogy mit súgott a bácsi a kisfiú fülébe. Kérlek szépen. Mondta, de ezt mindig kedvesen kell mondani, szemébe nézve annak, akinek mondod, és halkan. Hát a kisfiú először kicsit csalódott képet vágott, ez az a híres varázsszó, de gondolta, azért kipróbálja. Bement a konyhába, a nagymamája előtt ott volt egy nagy tál, ilyen szép pirosra sült fánk. Oda ment, és azt mondta, nagymama, ránézett, és eszébe jutott, hogy kedvesen kell mondani halkan, na adjál egyet, kérlek szépen. Erre a nagymama elétette az egész tálat, és azt mondta, válaszd, amelyik a legjobban tetszik. Kisfiú azt mondta, használt. Bement a szobába, ahol a testvére festett, azt már így takarta el a festékeit, mert a kisfiú úgy szokta, na, ez az enyém, elkapta és elvitte. Most meg ránézett, és azt mondta, adjál egyet, kérlek szépen. Mindjárt a testvére is odaadta. Már vissza is adta, azt mondta, nem, most nem is akarok festeni, csak ki akarta próbálni a varázsszót. Télbe hazajött a bátyja, és ebédnél mondta, hogy bátyus, rá is ránézett, és szépen, halkan, kedvesen mondta, vigyél el csónakázni engem, kérlek szépen. Akkor már megszólalt a nagymama is, meg a testvére is, és azt mondta, olyan jó fiú volt, olyan rendesen viselkedett, vidd el, megérdemli. Kisfiú kiszaladt a parkba, hogy még megköszönje a bácsinak a varázsszót, de a bácsi már nem volt ott. De ő még bácsi korába se felejtette el, hogy mi a varázsszó. Halkan, szépen, kedvesen, szemébe nézve. Kérlek szépen. Hát ti is gyakoroljátok ezt, próbáljátok ki, hogy használ. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a
ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Péter apostol első leveléből olvasom, a 3. fejezet 15. versét. A múlt héten az országos küldőgyűlésen, illetve 2 héttel ezelőtt az országos gyülekezeti küldőgyűlésen volt erről szó, és én úgy gondolom, hogy ez olyan ige és olyan téma, amire mindannyiunknak szükségünk van, és nem biztos, hogy mindenki meg fogja hallgatni az ott elhangzott igehirdetést. Tehát Péter apostol első levele 3. fejezetéből a 15. verset olvasom. Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Azt mondhatjuk, hogy ez az ige a minden tartalmaz, ami lényeges ahhoz, hogy hogyan tégy bizonyságot valakinek a hitbeli meggyőződésedről. Mondhatnám, hogy ez a személyes bizonyságtevés alapigéje és az igei mércéje. Gondoljuk csak el, hogy mit is mond ez az ige. Azzal kezdi, hogy az Úr Istent szenteljétek meg a ti szívetekben. Ha én Istent nem látom igaznak, szentnek, csodálatosnak a lelkemben, akkor az én bizonyságtevésem egy kongó üres szó. Ha az Isten nem az én Istenem, nem mélységesen tisztelem és szeretem őt, és nincs bennem az a szorongató meggyőződés és érzés, amit Jézus fejezett ki az úgynevezett főpapi imájában, hogy igazságos atyám, a világ nem ismert téged, de én megismertelek téged. És én azt szeretném, hogy mások is megismerjenek téged úgy, amilyen te igazán vagy. Ha az Isten nem szenteltük meg a mi szívünkben, ha nem él bennünk egy mély szeretet, tisztelet, csodálat Isten iránt, ami kikívánkozik, akkor a mi bizonyságtevésünk az egy holt beszéd, az egy üres szó, annak nincsen értéke, és nincsen hatása. És tudjuk azt, hogy ezt egy életre nem lehet megszerezni. Ennek ahhoz, hogy az Úristent megszenteljük a szívünkbe, ahhoz nekünk mindig növekedni kell Isten ismeretében és a vele szerzett személyes tapasztalatokban. Utána így folytatja, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér a bennetek lévő reménységről. Ez a készek legyetek, ez 2 dolgot jelent. Egyrészt azt jelenti, hogy felkészültek. És azt kell mondanom, hogy ez nem is akármilyen kívánalom, mert utána úgy is mondja, hogy mindenkinek. És nem olyan könnyű, hogy te mindenféle gondolkozású, mindenféle élettapasztalat hátterével rendelkező embernek, te helyesen tudj az Istenről szólni, bizonyságot tenni róla. Tehát ez jelent egyrészt felkészültséget. Felkészültséget egyrészt az írásból, hogy igazán ismerjük Istent, és ismerjük az ő igéjét, és az ő tanítását minden dologra, de ismerjük a különböző emberek, különböző gondolkodásmódját, ismerjük a mi korunkat, ismerjük azt, ami az embereket foglalkoztatja, ahhoz, hogy én felkészült legyek számot adni a bennem lévő reménységről. Egy másik jelentése pedig az, hogy készségesek legyünk. Ez azt jelenti, hogy én sohasem akarjak meghúzódni, vagy hallgatni, mert az kényelmesebb. Legyen készségem, bátorságom, buzgóságom, és sohasem befolyásoljon engem embereknek a esetleges előítélete. Ne rettenjek meg az emberek előítéletétől, vagy a kérdéseitől, hanem készséges legyek megfelelni a bennem lévő reménységről. Aztán nagyon fontos az a szó is, hogy a bennetek lévő reménységről. Ez azt jelenti, hogy az igazi bizonyságtevés az mindig reménységet ad, és mindig reménységet közvetít. Mindig evangéliumot, örömhírt ad tovább. Egy bizonyságtevés soha nem lehet komor. Soha nem mutathatunk be egy olyan Istent, aki egy szigorú bíró, és ezek a kívánalmai. Soha nem beszélhetünk elrettentő módon a végidőről, meg milyen nehézségek jönnek. Nem ez a feladat, hanem tegyetek, adjatok számot a bennetek lévő reménységről. De ebben az is benne van, hogy ami bennetek él, amit nem tanultál a Bibliából, és el tudod szavalni, hogy ezt mondja a Biblia, hanem ami bennetek él, mint reménység, ami személyesen a miénk. És
azt mondja, hogy aki számot kér tőletek. Bizonyos értelemben minden bizonyságtevés egy számadás. Számadás Isten előtt, számadás saját magunk előtt is. Sokszor rájövünk, hogy mennyire nem vagyok felkészült, vagy mennyire nem vagyok olyan telítetten Isten ismeretétől és szeretetétől, hogy ezt én meggyőzően és szeretettel tudjam képviselni. Tehát számadás kicsit magunknak is, számadás Isten előtt, számadás emberek előtt, hogy vajon tényleg megalapozott és élő hitünk van-e, és igazi szeretetünk van-e az emberek iránt. Azután így mondja, szelídséggel és félelemmel. Ez nagyon fontos, ez a két szó, szelídséggel és félelemmel. Mit jelent? A szelídség azt jelenti, hogy soha nem lehetsz vitatkozó, soha nem lehetsz fölényeskedő. Erről eszembe jut mindig egy fiatal református lelkész, még én is kezdő voltam, és én Tason dolgoztam, ő a szomszédban, Kunszent Miklóson is sokszor beszélgettünk. Ő egy kis titkárból lett, ment teológiára, tehát olyan személyes késztetésre is. Hát elmondta, hogy ő egy kereső ember, és mondta, hogy én végigjártam a kisegyházakat, és mondta a sok kiábrándulását, csalódását. Azt mondja, de a sok kisegyházzal, azt mondja, engem mindig elriasztott valami. Azt mondja, én ezt így neveztem el, hogy az üdv bizonyosság mosolya. Azt mondja, mindig úgy éreztem, hogy velem olyan lekezelően beszélnek. Úgy rajtuk volt az üdv bizonyosság mosolya, mi tudjuk, mi értjük. Ugye te egy olyan kiskorú vagy ezekben a dolgokban, de azért mi felvilágosítunk. Testvéreim, ha valaki az üdv bizonyosság mosolyával, ezzel a kis fölénnyel akar valakinek bizonyságot tenni, biztos, hogy kárt tesz, és biztos, hogy hatástalan lesz, és nem felel meg ennek az igei mércének, hogy szelídséggel és félelemmel. A félelem pedig azt jelenti, hogy mindig bennünk legyen az, hogy Istenem, mit érek én egy magamban. Ha te szentelked nem segít, én tudok egy embernek igazán tenni érte valamit. Mindig legyen bennünk az az alázat, hogy nincs ilyen, hogy az én tudásom vagy. Ó, én ezt olyan jól el tudom mondani, ez önmagában semmit nem ér. Én mindig alázattal legyek az Isten iránt, és mindig segítségül hívjam az Istent, amikor én egy embernek segíteni szeretnék, hogy az Istent megismertessem vele. Még egyszer elolvasom ezt az alapigét egészében. Figyeljétek csak meg, hogy minden benne van, ami alapelvként fontos a személyes bizonyságtevéshez, és mindig állítsuk magunk elé ezt a mércét. Az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mi nem tanokról, nem valamiről akarunk, nem a Biblia igazságáról akarunk bizonyságot tenni embereknek, hanem Istenhez, a Teremtő és Megváltó Istenhez szeretnénk vezetni őket. Ezért az alap mindig ez. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, és folytatja, mindig készek legyetek számot adni a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. És szeretném egy kicsit konkrétan is arról szólni, hogy most nagyon hamar mindegyikünk belekerül egy bizonyságtevés helyzetébe, mert nem hiszem, hogy van valaki, aki nem hallott volna arról, hogy egy szabad vasárnap, úgynevezett szabad vasárnap törvény minden bizonnyal nagyon hamar tárgyalásra kerül a parlamentben és megszavazásra. És miért kerülünk mi emiatt a bizonyságtevés helyzetébe? Már aki szívbeli meggyőződésből a negyedik parancsolat szerint szombatot ünnepel. Mert már most mi elkényelmesedtünk, nem szoktunk hozzá ahhoz, hogy valami gond legyen akkörül, hogy mi munkahelyeken szeretnénk szombatot ünnepelni, de most megszabott lesz, hogy nem lehet, csak bizonyos munkaágakban, bizonyos területeken lehet vasárnap dolgozni, máshol egyáltalán nem, és ahol dolgozni is valaki 50% pluszt kell adni a munkaadónak. Ez tehát sokaknak meg fogja nehezíteni azt, hogy szabad szombattal munkát találjon, akinél ez működött, hogy vasárnap dolgozik helyette, ez nem fog működni, és nehézségei támadhatnak. Meg egyáltalán szóbeszéd lesz, beszédtéma lesz ez. És akkor hogy fogsz bizonyságot tenni? Ha valaki erre akkor arról kezd beszélni, hogy nem ez a hetedik nap, hanem az a hetedik nap, meg ez napisten napja volt, semmire nem megy vele. Ez nem a helyes bizonyságtevés erről a témáról, hanem mi a helyes felelet, ha valaki megkérdezi, hogy miért ünnepel szombatnapot. A helyes felelet nyilván az, mert
mert nekem ez a teremtés emlékünnepe, mert a negyedik parancsolat úgy szól, hogy Isten is 6 napon át teremtette a világot, az eget, a földet, és mindent, ami azokban van, és a 7. megnyugodott. És akkor rád fognak csodálkozni, és itt jön az, hogy nem ismerjük a körülöttünk lévő világot, ez, hogy felkészültek legyetek bizonyságot tenni, ebben ez is benne van. Tudnélik, erre kerek szemeket fognak rád mereszteni, és azt mondja, te csak nem a 6 napos teremtésben hiszel. Hogyha mi egymás között vagyunk, akkor nekünk ez természetes. De értsük meg azt, hogy ez hihetetlen, hogy milyen mértékben eltűnt az emberek gondolkozásából, hogy ezt egy pillanatig is komolyan vegyék. Én most nem akarok azzal foglalkozni, hogy a nem Istenben hívők így gondolkoznak, hanem arra szeretnék rámutatni, hogy a keresztény egyházakban is ma már a kiegyezés az evolúciós elmélettel csak nem 100%-os. Nem merek százalékot mondani, de nagyon csekély kivétel. És hogy ez mennyire, erre vonatkozóan szeretnék nektek csak 2 rövid dolgot mutatni. Ugye nem idézem, hogy nyilatkozott, milyen hivatalos nyilatkozatok hangzottak el részletesen, csak egyetlen egyet szeretnék idézni. Tavaly volt ugye Darwin évforduló, 200 éve született Darwin, 150 éve jelent meg a híres Fajok eredete című műve, és ebből az alkalomból az anglikán egyház, ugye Darwin angol volt, Angliában élt, fontosnak tartotta, hogy egy posthumusz bocsánat kérő nyilatkozatot fogalmazzon meg Darwinnak, amely így hangzik. Charles Darwin, születésed után 200 évvel az anglikán egyház bocsánatkéréssel tartozik azért, mert félreértett, és mivel először rosszul reagáltunk, másokat is arra bíztattunk, hogy még mindig félreértsenek. De még nincs vége a jó hírnevedért folytatott küzdelemnek. Ez az anglikán egyház hivatalos bocsánatkérése Darwintól. Itt tartunk a keresztény egyházak területén. Most mutatok egy hazai példát. Ez a Credo, ez az evangélikus egyháznak a folyóirata, negyedévi folyóirata, és ebben megjelent egy cikk, hadd mondjam, egy nagyon jó cikk, és egy nagyon tisztességes valaki, aki írta, aki a Deák téri evangélikus gimnáziumban tanít biológiát és kémiát, és ez a tanárnő a következőt írja a cikke végén. Ugye ő is Darwin évforduló alapján írt Darwinról, nagy tisztelettel, elismeréssel, és ezt írja a végén. Egyházi iskolában tanító biológia tanárként nagyon fájdalmasan érint, hogy egyházunkban is sokan vannak, akik Darwin munkásságát és az arra épülő tudományos modellt a keresztény hittel összeegyeztethetetlennek tartják. Hát viszonylag sokan, ugye őnek is sok, mert ő ezzel egyetért, de alapvetően óriási kisebbség ez, azt kell mondanunk. Tehát még egyszer azt mondom, őt egyházi iskolában tanító biológia tanárként fájdalmasan érinti, hogy vannak, akik nem tudják összeegyeztetni a darwini evolúciós elméletet a keresztény hitükkel, és azt mondja, reménykedem, hogy az elmélet megismerkedése a biológia és teológia párbeszéde segíthet, hogy hitünk és természettudományos műveltségünk ne kerüljön konfliktusba egymással. És a következő számban valaki, aki az evangélikus teológián tanít, és ez egy kés csoda, aki szintén vallja a bibliai teremtéstant, és nem vallja az evolúciós elméletet, válaszolt neki, és próbál természettudományos érvekkel válaszolni neki. A viszont válasz a tanárnő részéről így hangzott, Szentpéteri Péter teológus, míg én természettudományokat tanultam. Teljesen eltérő tanulmányaink, előképzettségünk révén más nyelvet beszélünk, és amint arról az olvasó is meggyőződhet, alig értjük egymást. És a végén írja, hogy nincs valaki, aki tolmácsolna köztünk, mert nem tudjuk megérteni egymást. Testvérem, ezzel tisztában kell lennetek, hogy a bibliai teremtéstant, úgy, ahogy a Bibliában olvassuk, alig vallja valaki, nem egyszerűen a világban, de a keresztény egyházak köreiben is.
És hogyha most azzal próbálkoznánk meg, hogy természettudományos érvekkel, nem azt

ünnepéként a negyedik parancsolat szerint a szombatnapot, mert nekem a Biblia Isten szava, Isten kinyilatkoztatása, és a Biblia ezt mondja. Ez a döntő ok. És még hozzátehetjük, hogy valójában nincsen természettudományos ismeret a kezdetről. Remélem azt mindenki tudja, hogy ezek az évmilliók, ezek semmiféle tényszerűsége nincs. Ez az evolúciós elméletekből kiinduló hipotézis. Darwinnak nagyon jó barátja volt Charles Lyell, aki szintén Angliában működött, aki az uniformizmus elvét felállította, ő geológus volt, hogy akármeddig gondolkozunk az időben vissza, mindig ugyanazok a természeti törvények léteztek, amelyeket ma ismerünk. De ezt bizonyítani senki nem tudja. Ha történetesen a Bibliának van igaza, és volt teremtés, meg volt bűneset, meg volt vízözön, akkor mindig akkora változásával járt a természetben működő törvényeknek, és más se igaz az uniformizmus elve. Ezt pusztán tudományosan senki nem tudja se bizonyítani, se cáfolni. Tehát a helyes válasz az, hogy én azért, mert a Bibliát Isten szavának ismertem meg, és én ezért egyedül az Isten szavának, az isteni kinyilatkoztatásnak adok hitelt a világ eredetére nézve. De testvéreim, fel vagyunk készülve arra, hogy erre újabb kérdés következik? Te is komolyan veszed, hogy a Biblia Isten szava? Hát a Biblia az a keresztény hagyomány egy része. És megint szeretném, testvéreim, ha látnátok, hogy még a vallásuk, a gyakorló keresztények túlnyomó többsége is így gondolkozik ma, hogy a Biblia nem több, mint a keresztény hagyomány egy része. Na mondjuk egy értékesebb, kiemelkedőbb része. Kész. De hogy az Isten szava, hogy a Mózes első könyve az nem egy naív, egyesek még azt is mondják, primitív teremtés mitosz, ugyanolyan teremtés mitosz, mint amilyenek más vallásokban léteznek, és hogy ezt komolyan kéne venni úgy, ahogy szól, ezzel alig lehet találkozni. Na testvéreim, megkérdezem, készek vagyunk megfelelni, aki számot kér a bennünk lévő remiség, felkészültek vagyunk? Ismerjük a körülöttünk lévő gondolkodásmódot, és látjuk-e azt, hogy ez a bizonyos szombat ünneplés kérdése, ez nem egy bogaras kérdés, nem vitatkozás azon, hogy ez a nap vagy az a nap, ez a legfundamentálisabb keresztény alapelveket érinti. Van egy öntörvényű természet, van a természet, meg az anyag a maga törvényeivel, vagy van egy teremtő és fenntartó Isten. A kettő, a Biblia Isten szava, vagy nem Isten szava. Ezeket a legfundamentálisabb kérdéseket érinti a mi szombatünneplésünk. És amikor arról beszélgetünk valakivel, hogy Isten szava, akkor azért én mondanék nektek egy egyszerű dolgot, ami legalábbis a Krisztusban hívő vagy valamennyire hívő keresztényeknél azért legalábbis elgondolkodtató lehet. Például én, ha valakivel így beszélgetek, akkor megkérdezném tőle, hogy hát mi is a gond ezzel a hatnapos teremtéssel? Ugye az a gond, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy Isten a szavával teremt. Mert ha az puszta szavával teremt, akkor a hat nap is sok, akkor a hat nap volt csak azért, hogy nekünk mintát adjon, ami munka és pihenés rendünket megszabja. És akkor valaki azt mondja, na hát ez elfogadhatatlan. Ez igazi teremtés mitosz, hogy Isten szólt, hogy pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől, és azonnal az a rengeteg óceáni csoda, meg minden, ez megtörtént, meg hogy azt mondta, hogy hajtson a föld maghozó füvet, és ez azonnal megtörtént, ez lehetetlen, ez mese beszéd mondja. Erre én a következőt mondanám annak, aki azért kereszténynek vallja magát. És az evangéliumokban hányszor találkozol azzal, hogy Jézus szól, és úgy lesz? Amikor azt mondja egy vakon születettnek, hogy akarom, láss. Amikor azt mondja egy 38 éve béna embernek, hogy vedd fel az ágyadat, és járj, és úgy lett. Imádkozik néhány kenyér és hal fölött, és több mint 10 000 sokaság jól, akik beül, és még maradék is marad. A rettenetesen háborgó tengernek annyit mond, hogy hallgass és némulj el. És így mondja a Biblia, a következő pillanatban lő nagy csendesség. És végül egy negyednapos oszlásnak indult halott sírja előtt megáll, azt mondja, Lázár, jöjj ki, és kijön egy feltámadt ember. Akkor én legalábbis ennyit mondanék az illetőnek, ezt logikailag lássuk be. Ha Jézus történeteiben ez igaz, ha ő a szavával ezeket megtehette, akkor mi a probléma azzal, hogy a teremtéskor is megtehette?
De ha

Ha azt mondjuk, hogy a teremtéskor ilyen nem lehetett, hogy Isten szól és meg lesz, ilyen nincs, akkor köteles vagyok tagadni az összes evangéliumi történetet, nem? Mert ha ott lehetetlen volt, akkor Jézusnál is lehetetlen volt. Ha Jézusnál lehetséges volt, akkor nyilván lehetséges volt kezdetben is. Ezzel legalábbis elgondolkodtatni próbáljunk, hogy ha a szóval teremtést azt tagadjuk, és akkor többé semmi probléma a hat nappal, ugye? Akkor az egész evangéliumi történetet tagadnunk kell, akkor az egész mitosz és mese, akkor ez nem így volt. És aztán még sok mindenre rámutathatunk. Rámutathatunk arra, hogyha az úgynevezett teista evolúciótant valljuk, ami a legtöbb keresztény megoldása ma, hogy Isten hiszi, de ugye így szokták elté vágni a gordiuszi csomót, hogy a Biblia megmondja, hogy ki teremtette a világot, Isten, a természettudomány meg megmondja, hogy hogy teremtette. A természettudománytól elfogadom, hogy hogyan, a Bibliából meg hogy ki. De ez egy skizofrénia. Ugye ez igazából nem megoldása ennek a kérdésnek. És akkor, ugye, tehát ha idáig eljutottunk, akkor még megemlítem nektek, hogy a szóval teremtésnél mai embereknek még valamivel segíthetünk. Közelmúltban tartottam valahol előadást, és hát ott volt egy körzeti orvos a családjával, hát ugye természettudományokban jártas, és hát neki is új volt ez a téma, és a végén odajött hozzám, és kérdezte, hogy én hol olvastam arról, amit mondtam. Mondtam, sehol, csak az erőfeszítéseket próbálok tenni arra, hogy valahogy emberek ne tartsák képtelenségnek ezt a szóval teremtést. És ezt a hasonlatot talán ti is felhasználhatjátok, mert én úgy látom, hogy segít. Tudnélik, azt mondtam, hogy és mi van akkor, ha mondjuk a teremtő Isten szava az úgy működik, mint egy kód? Mi tudjátok ma, hogy a világban egy kódra mi minden elindul. És mi van, ha az Isten, akiről a Biblia mindig azt mondja, hogy a végére mehetetlen bölcsességével teremt, és hogy ő alkotott minden természeti törvény, mi van akkor, hogyha ő szól, és arra elindulnak dolgok, és azonnal működni kezdenek dolgok, és megvalósulnak. Hiszen az ő, egy kicsit nyújtsuk meg a fantáziánkat, ha ilyen aggyal teremtette az embert, hogy azt mondják, hogy emberi aggyal az emberi agyat megérteni nem lehet, ugye ez egy természettudósnak a híres mondása. És hogyha ha mi ennyi kis időben tanulunk, és ennyire eljutunk, akkor aki mindent teremtett, milyen lehet az értelme is, aki örökké való. És nem lehet, hogy az ő parancsszava működik, mint a kód, és azonnal működnek, elindulnak és végbe mennek dolgok. Mint ez a római százados annyira értette, azt mondta, hát a római hadseregben is ki egy parancsszónak van hatalma. Egy parancsszó azonnal végbe megy, azonnal működésbe mennek dolgok. Hát akkor az Isten parancsszavára nem indulhatnak el dolgok. És akkor, mikor már idáig eljutottunk, akkor még mindig fölmerül egy kérdés, mert valaki erre neked azt mondja, hogy na hát, hát legalábbis, ha nem is osztom, de értem a meggyőződésedet, hogy te neked, te amellett foglalsz állást, hogy teremtő és fenntartó, személyes Isten, aki a bölcsességével és a szavával teremtett. És megértem, hogy te ezt azért fogadod el, mert neked a Biblia Isten szava. És na de hát akkor most mondd meg nekem, hogy ha már ennyi ideje a kereszténység vasárnapot ünnepel, akkor most miért kell foglalkozni azzal, hogy ez a nap vagy az a nap? Nem tudod vasárnap megtartani a teremtés emlékünnepét? Hát most fontos szerinted, milyen Isten képed van neked? Szerinted az Istennek fontos az, hogy ezt te szombaton vagy vasárnap teszed? Hát ha jó, ha te ezt így hiszed, akkor tarts egy nyugalomnapot, egy Isten tiszteleti napot akkor, amikor mások. Minek ezzel különszködni? Minek szembeszállni az egész évszázados keresztény hagyománnyal? Minek ezért problémákat csinálni magadnak és másoknak? Ugye egyetértünk vele, hogy ezek a kérdések előjönnek. És akkor erre mit mondasz? Akkor látjuk, hogy jön egy harmadik fundamentális kérdés, ami az előzőkből következik. És ez a harmadik kérdés az, hogy ember, ha van élő teremtő Isten, és ha a Biblia Isten szava, látjuk, ez az előző kettőre épül, akkor embernek jogosultsága lehet-e, hogy az ő szaván és törvényén változtasson. Ez az a bizonyos antikrisztus kérdés. Mert mondom azt, hogy antikrisztus kérdés, mert az antikrisztus görög szó azt jelenti, hogy Krisztus helyett és ellen.
Vagyis valami olyan ellenséges magatartás Krisztussal, ami nem tagadja őt, hanem a helyére lép, és helyette cselekszik, és helyette szól. Tehát így mondanám, van-e helye Krisztus helyettesítésnek? Van-e helye Isten helyettesítésnek? Bárki igényelhet-e magának olyan tekintélyt, hogy én Isten helyett, Isten nevében változtatok az Isten szaván? Ez egy nagyon súlyos elvi kérdés. Lehet-e Istent helyettesíteni? Lehet-e Isten helyett a szavánt, a törvényét módosítani? És itt megint megállnék egy pillanatra, tudjuk, ez a kinyilatkoztatás kérdés, hogy a Biblia Isten szava, ugye ez azon nyugszik, mert ennek a kérdésnek csak akkor van értelme, ha a Biblia tényleg Isten szava. Ilyenkor megint mondanék egy egyszerű logikai átgondolni valót nektek, amivel talán tudtok másoknak segíteni. Tudnélik, ha azt mondom, ha beszélgetek valakivel, hogy ha van élő Isten, tehát ha van élő, teremtő, személyes Isten, és ő akar kinyilatkoztatni, márpedig ezt minden keresztény felekezet vallja, hogy van kinyilatkoztatás, Istennek van kinyilatkoztató szándéka, adott kinyilatkoztatást az embereknek. Csak hogy ezt hogy értelmezik, ugye? Az a kérdés. És akkor azt mondom, hogy ha van egy élő, teremtő, fenntartó, végére mehetetlenül bölcs Isten, és ő akar kinyilatkoztatni, nem képtelenség azt gondolni, hogy nem tudott egy egyértelmű, biztos módot találni arra, hogy az ő szavatörésmentesen eljusson hozzánk? Hát akkor ez az Isten nem bölcs Isten, akkor ez az Isten nem mindenható Isten, akkor ez az Isten nem élő Isten. Ha élő teremtő Isten létezik, akar mondani nekünk valamit, akkor azt ő tudja úgy mondani, olyan egyértelműen, olyan torzulásmentesen, olyan biztosan el tudja hozzánk juttatni, hogy az az ő szava, az az ő üzenete. Akkor a mindenható hatalmánál fogva is, meg a bölcsességénél fogva is, meg az erkölcsi lényénél fogva is meg tudja ezt tenni. Nem pedig idead nekünk valami ködös, homályos dolgot, amiben nekünk kell feszegetni, találgatni, százféleképpen értelmezni, hogy ő tulajdonképpen mit is mondott, és mi is az ő törvénye. És ha itt tartunk, akkor most szeretnék még egy-két idézetet nagyon röviden nektek megmutatni, hogy ez a bizonyos Isten helyettesítés téma hogy jelentkezik, és miért nem mindegy. Mégsem mondhatom azt, hogy én, hát akkor, ha már az egész kereszténység így van, én is alkalmazkodom hozzá. Mert ezt az elvet nem lehet elfogadni, hogy ha van élő Isten, ha a Biblia valóban az ő szava, a valóban az ő törvénye a 10 parancsolat, hogy ember helyettesítheti Istent, módosíthat, változtathat az ő törvényén. Márpedig a vasárnap ünneplés kizárólag ezen az alapon nyugszik, hogy embereknek joguk van Isten helyett az ő törvényét módosítani, változtatni. Olvasnék nektek néhány szót. A Római Katolikus Egyház úgynevezett új katekizmusa, ami ma a hivatalos tanításnak a mércéje, ebből olvasok egy mondatot, ami jellemző. Az egyház parancsa meghatározza és pontosítja az Úr törvényét. Most az a kérdés, ha te a Bibliát Isten szavának tartod, a 10 parancsolatot Isten, élő Isten törvényének, akkor elfogadhatod-e ezt az elvet, hogy az egyház parancsa meghatározza és pontosítja az Úr törvényét. Elfogadhatod-e ezt az elvet? Ez a kérdés. Olvassuk egy másik részletet. Ez pedig a 1998-ban megjelent Dies Domini című kezdetű enciklikából. Így hangzik, egy bölcs lelki pásztori megfontolás arra késztette az egyházat, hogy tegye keresztényi a vasárnap számára a Dies Solis napnapja elnevezést, amellyel a pogány rómaiak jelöltéke napot, és még a mai nyelvekben is feltűnik. Így vonták ki a hívőket azoknak a kultuszoknak a csábító hatása alól, amelyek a napot istenítették, és a nap ünneplését Krisztusra, az emberiség igazi napjára irányították. Megint itt van a kérdés, bölcs lelki pásztori megfontolás megteheti-e, hogy átirányítja az Isten törvényét egy másik napra, akármilyen cél volt? Van-e ennek jogosultsága? Ez a kérdés. Még egy kis részletet olvasok. A keresztények, akik a Krisztus vérében történt szabadulás hirdetői, feljogosítva érezték magukat arra, hogy a szombat értelmét áthelyezzék a feltámadás napjára.
érezheti-e ember feljogosítva magát arra, ha van élő Isten, és a Biblia az ő szava, hogy áttegye az ő törvényét egy másik napra. Tehát értitek, itt a Krisztus helyettesítés, az Isten helyettesítés, az, hogy ember vagy egyház pontosítja és meghatározza az Úr törvényét, ennek van-e jogosultsága, vagy nincs. Akkor azt hiszem, látjátok, hogy ez a bizonyos szombatkérdés, és a szombatkérdésben való bizonyságtevés, az fundamentális dolgokat érint. És a Jóisten segítsen, hogy mi készek legyünk megfelelni, felkészültek és készségesek is. És az Úristent megszentelve a szívünkben, mint akik úgy érezzük, hogy ma, amikor a világunk láthatóan a vég felé rohan, és amikor az emberek megrettennek természeti katasztrófáktól, nagyon is fontos az, hogy mi rámutassunk arra, hogy van egy élő teremtő Isten, aki az omega is lesz, aki a reménység Istene, aki majd beleavatkozik a történelme, nem pedig kiszolgáltatva vagyunk egy öntörvényű természetnek, egy vak erőknek. Ez nagyon lényeges. És mi nekünk ez a feladatunk, hogy legelőször is a teremtő és fenntartó Istenről szólunk, és hogy miért? Azonnal ott van a Biblia kérdés. Mert nekem a Biblia Isten szava. De miért Isten szava? És ha Isten szava, akkor ember vagy egyház módosíthatja-e, változtathatja-e Isten törvényét. Ezeket a fundamentális elveket érinti. És én azzal szeretném befejezni az ige hirdetésünket, hogy remélem mindenkinek ez a kis rövid gondolatmenet bátorítást és késztetést jelentett arra, hogy itt van a bizonyságtevés alkalma nagyon közel hozzánk, de vajon mi megszenteltük az Úristent a szívünkben? Olyan frissek, elevenek az én Istennel szerzett tapasztalataim, olyan szilárd és mozdíthatatlan a meggyőződésem Isten felől, és engem feszít a vágy, hogy ezt az ismeretlen Istent, ezt az igazságos Istent megismertessem az emberekkel. Én megszenteltem az Úristent a szívemben, és felkészültek vagyunk megfelelni. Vagy még nagyon-nagyon sok mindenre van szükség, hogy mi ne legyünk olyan langyos keresztények, ó, tudom, az én meggyőződésem megvan. Magunk rájöhetünk arra, hogy magunkért sem tudunk helytállni, de nekünk nem csak magunkért kell tisztába lenni az Isten beszédével, hanem azért, hogy készek lehessünk megfelelni mindenkinek, aki számot kér a bennünk lévő reménységről. És megtanultunk ezt szelídséggel és félelemmel tenni ezt. Az Istenre támaszkodva, az Isten lelke erejével, alázattal, szelídséggel, tapintattal, türelemmel, szeretettel. Én úgy gondolom, hogy ha eddig nem tanultuk meg, itt az idő, hogy feltétlenül ebbe az irányba forduljunk, és hadd bátorítsalak mindnyájatokat. Azt hiszem, egyszer már kértem a gyülekezetet, de most újra kérem, vegyétek elő azt a könyvet, hogy kit küldjek el, ki megy el nékünk. Hogy tanuljuk, hogy hogyan lehet szelídséggel és félelemmel tanúságot tenni, és mi az a tartalom, mi az az üzenet, ami ránk bizatott, amit át kell adni. Kérlek, érezzük mindnyájan úgy, hogy nem ülhetünk a papírjainkon, nem élhetünk, hogy úgy élünk hat nap úgy, mint bárki más, és hetedik napon mi azért Isten tiszteltünk, hogy egy kis lelki erőt merítsünk. Ennek vége, az a kritikus idő érkezik el, amikor mindannyiunknak számot kell adnunk a bennünk lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. És a Jóisten segítsen erre mindannyiunkat igazán, szívből, Isten lelke segítségével felkészülni. Amen.

Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, aki által mi jobban, közelebbről megismerhettünk téged. És Úrunk, bocsásd meg, hogy sokszor a szánkra vesszük a te megszólításodat, de emögött nincs az, hogy a szívünkben megszenteltünk téged, hogy te, mint egy élő, szerető Isten elevenen élsz a gondolatvilágunkban, a szívünkben, és mindig jelen vagy minden cselekedetünkben. Ó, Urunk, úgy szinte összeroskadunk a súlya alatt, hogy milyen nagy ez a küldetés, hogy tényleg illéshez hasonló a feladatunk, hogy abban a világban, amely egészen elfeledkezett rólad, és amely a természetet, a természeti törvényeket imádja legfeljebb, és mindenek előtt önmagát, az embert, az emberit, te helyetted, aki mindent alkottál és mindent teremtettél. Ó, Urunkat, hogy megértsük, mennyire meg kell ismernünk téged tapasztalatból is, mennyire meg kell szentelnünk a szívünkben, hogy mi ezt a küldetést teljesíteni tudjuk, hogy illéshez hasonlóan a világunk válságának a kritikus idejében megszólalhassunk és hitelesen tegyünk rólad bizonyságot, mint aki mindent teremtettél a te szavaddal, és akit részünkről hála, tisztelet és a törvényeid iránti engedelmesség illet meg. Urunk, kérünk add, hogy rendíthetetlenné váljék a meggyőződésünk abban, hogy a te ígéd igazság. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor megállunk egy szinten, és nincs bennünk buzgóság a te ígédet kutatni, mind mélyebben, mind gazdagabban megismerni, megérteni, hogy felkészültek legyünk megfelelni mindenkinek, aki számot kér a bennünk lévő reménységről, és mindenek előtt mi magunk ismerjünk jobban téged. Segíts meg, Urunk, hogy igazi reménységet tudjunk továbbadni az embereknek, és ezt tapintattal, szeretettel, igazi alázattal tudjuk tenni. Urunk, kérünk, munkálkodj szívünkön, és munkálkodj egész közösségünkben, és munkálj igazi ébredést és megújulást közöttünk. Add, hogy ezért megértsük, hogy ezért minden nap imádkoznunk kell hozzád, és tudjuk, Urunk, hogy megvannak a mi imádságaink nálad, és ha ezt mi álhatatos buzgalommal kérjük, felrázol minket az álomból, és változás lesz. Olyan csodálatos változást, mint amit a nagy ébredések idején tapasztaltak a korábbi hívők is. Urunk, munkálkodj értünk, kérünk, ismertesd meg magadat, jelensd ki nekünk magadat, mint élő Isten, mint végére mehetetlenül bölcs, csodálatos szerető Istenünk. Urunk, add meg ezt mindegyikünknek, fiataloknak, gyermekeknek, régi gyülekezeti tagoknak is mindegyikünknek. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj velünk. Amen.

0: Na hát ezek után térjünk a mai témánkra, ami tényleg izgató mindannyiunk számára, hogy egyáltalán miért beszélünk erről a kérdésről. Nem nehéz kitalálni, férfiak és nők vagyunk, és sokszor olyannak talányként jelenik meg, hogy lehet az, hogy a nők és a férfiak annyira különbözőek. Miért van az, hogy szeretnénk egymást érteni, sőt jó szándékúak vagyunk a másik irányába, és mégis rengeteg félreértés, rengeteg nemértés támad, sőt nagyon sok házasságban, amikor a válláshoz jutnak már az emberek, a házastársak, akkor elmondják, hogy nem értem a másikat, nem beszélget velem, nem tudom elfogadni, felfoghatatlan, amit tesz, soha nem segít, stb. Stb. És mondják ezeket a kijelentéseket a házastársak egymásról. És mi lehet ennek az oka? Pedig a tapasztalat azt mutatja, hogy jó szándékkal, szeretettel, örömmel szeretnének egymásnak segíteni, és mégis valahol megbicsaklik a dolog. És ez nem holmi helyi kis történet, hanem bizony nagyon általános történet. A házasságok 60%-a válással végződik, de a többi házasság sem boldog javarészt. Egyesek szerint a házasságoknak a 90-95%-a boldogtalan. A statisztikák szerint. Hát akkor azért ezzel csak kellene foglalkozni, ugye ezzel a témával. Egyrészt mindannyiunknak van egy elemi igénye arra, hogy megértsenek bennünket. Legfőképp a családban, a házasságban, ugye? És hogy a szeretetet adhassuk és kaphassuk. Hogy intim, bensőséges, meleg viszonyban legyünk valakivel, aki elfogad bennünket, és mi is el tudjuk őt fogadni, és ezáltal az életünk kiteljesedhet. Hát igen, a házasságnak ez a célja. Ez a célja, hogy az emberi életet boldoggá tegye, és nagyon szép a Bibliának ez a kezdő mondata, amikor a házasságról szól, Ádám, amikor felfedezi, hogy egyedül van, és az állatokat, amikor megnézte, hogy van társuk, neki nem volt, és azt a vágyat fogalmazta meg Isten, amikor néven nevezte, hogy nem jó az embernek egyedül. Szerzek néki segítő társat, hozzá illőt. Nagyon sokat mond ez az ige, egyrészt Isten ezt látja, másrészt szerez. A későbbi igehelyek a Bibliában elmondják, hogy annak legfőképp, aki kéri, mert senkit nem erőltet senkire a Teremtő, de ha valaki kéri, akkor kiváltképpen számíthat arra, hogy megsegíti a Teremtő hozzáillő társal. Nagyon sokat mond az, hogy hozzáillő, tehát ugye nem ellentétes irányba mozognak és vitatkoznak, és mindig minden csak háború. Így mondja a Biblia is sokszor, hogy felemás iga, hogy két különböző szemléletmód egymással ellentétben mindig vajudással húzzák egymást, vonják, taszigálják. Ez nem öröm. Ez nem örömteli állapot. Tehát hozzáillőt és segítőtárs. Olyan szép ez a kifejezés, hogy segítő. Segítőtárs. Erre van szüksége az embernek, erre van szüksége a férfinak, és erre van szüksége a nőnek is, segítőtársa. Hát aztán persze itt kezdődik a nagy kérdés, hogy miben segítsen a másik. Mert nagyon sokszor a hölgyek észreveszik magukon, hogy szeretnének segíteni a férjeiknek, megmondani, hogy mit nem csinálnak jól, a férfiak ettől pedig idegbetegek lesznek. Ugye? És annyiszor elmondják sokszor úgy, én itt nemrég olvastam egy könyvet, hogy miért hazudik a férfi és miért sír a nő, ha valaki szeretné nagyon sokat nevetni, olvassa el ezt a könyvet, egy világhírű könyv, és ott a külön fejezet kezdődik, vagy 40 oldalas fejezet a zsörtölődésről. Hogy miért történik az, hogy százszor és ezerszer elmondja a hölgy az úrnak, hogy mit kéne tenni. Én is egyszer szemtanúja voltam egy ilyen, nem is tudom, hogy zsörtölődésnek nevezzem-e, de mintha a férfi nem hallotta volna, Amerikában voltunk, a Grand Canyon felé haladtunk, 12 órás út volt, éjszaka is mentünk. És amikor az egyik kedves kísérőnk vezetett az autó a volánnál, Albertnek hívták, és a felesége úgy 3 és 5 percek között váltakozó elmondta, lassabban menjél, Albert, lassan menjél, lassabban menjél. Hát úgy kiszámoltam, körülbelül egy olyan 3-4 ezerszer elmondhatta a 12 óra alatt ezt, a férfi pedig teljes rezzenéstelenül, mintha nem mondtak volna semmit, ő vezetett. És hát úgy elgondolkodtam, hogy talán nem hallja? Vagy talán nem érti? Vagy miért mondja el ennyiszer? Aztán amikor ebben a könyvben olvastam, hogy Angliában az ilyen hölgyeket, amikor bejelentették a bíróságon, akkor vízbe kellett meríteni egy ilyen székhez kötve, vagy pedig, hogyha mégsem hagyták abba a sörtölődést, akkor ugye akkor szájkosárral kellett az utcán végigvezetni. Hát persze ezek humoros dolgok, de azért megtörténtek a történelemben, hogy miért van az, hogy ennyire nem értik egymást, vagy nem tudnak kommunikálni. Hát persze ez humoros is, de azért van ebben nagy igazság, hogy egy férfi számára elviselhetetlen az, hogyha egy nő állandóan mindig újra és újra piszkálódik, hogy így mondjam. Ezt a Biblia is mondja, hogy jobb a tető ormán lakni, mint olyan asszonnyal, aki szüntelen zápor esélyhöz hasonlóan csak csepegteti a férjére ugyanazt és százszor és ezerszer. Ha megkérdeznék a hölgyet, biztos azt mondaná, hogy jó szándékkal szeretné, hogy változzon. De a férfit ezzel a sírba kergeti, és inkább elmenekülnek pecázni, meg hobbizni, meg nem tudom milyen dolgokat csinálni, csak hogy ne kelljen hallgatni ezeket. De ugyanúgy viszont is van, hogy nem csak a nővel van ez esetben probléma, hanem a férfivel is, mert a hölgy, amikor szeretné a férfivel megbeszélni a dolgait, vagy szeretne neki közölni valamit, akkor a férfi egyszerűen nem érti. És hányszor halljuk, hogy ha szeret, akkor tegye meg, akkor csinálja meg. Szegény férfi pedig sokszor úgy van, hogy szeretné megtenni. És akkor mondja, de hát mi? Ha szeretsz, kitalálod. Házassággondozó héten voltunk, azt mondta a vezető, Várhegyi Ferenc, nem tudja kitalálni a férfi. Kedves hölgytársaim, higgyék el, a férfi nem tudja kitalálni. Megvan az oka. Az az oka, hogy teljesen másképp működik a gondolkodása és az agya. Egyszerűen képtelen kitalálni. Segíteni kell neki, meg kell mondani. Konkrétan azt, mert a hölgyeknél nagyon sokszor az a probléma a férfi számára, hogy mondanak valamit, de igazából nem azt mondják. És a férfi agy, mivel ilyen egyenes, vagy beszűkült, vagy sokféleképpen lehet ezt mondani, nem tudják megérteni, hogy mit is mond. Például megy egy férfi és egy nő az utcán, elmennek egy fagyizó előtt, és azt mondja a feleségének a férje, kedvesem, vegyek neked egy fagylaltot? Nem. Nem kérek. Mennek egy kis. Biztos nem kérsz? Szívesen veszek neked egy fagylaltot. Azt mondja, nem. Nem kérek. Mennek tovább, és látta, hogy a felesége megsértődött. Nem értette, hogy miért sértődött meg. Hát ő jót akart neki. Azt mondja, hát nem kérdezted meg harmadszor. Nem tudta kitalálni. Nem tudta kitalálni. Persze itt mi lehet a probléma? Önök szerint a fagylaltal van a probléma? Akkor mivel van a probléma, kedves hölgyek? Tessék?
1: A férfi beszükült agyát. Ez hölgy mondta.
0: A háttérben egy elrendezetlen probléma volt. És az az elrendezetlen probléma ráült a fagyi kérésére. Ez volt a probléma. És a fagyinál, mivel a nők agya teljesen másképp működik, mint a férfiaké, mindennel összekapcsol. Ezt megvizsgálták, ez tény. Az agykutatók, hogyha szeretnének egy humoros filmet megnézni, akkor írják be az interneten, hogy a YouTube-on, hogy női és férfi agy, ennyit. És a legelső, ami kijön, egy amerikai humorista bemutatja 10 percben, hogy működik a férfi agy és a női agy. Hát ott a hallgatók a padlóra nevették magukat. Én is. Amikor ezt végignéztem és végighallgattam, hogy mennyire különbözőek vagyunk, és ott elmondta ez a humorista, de tudományos alapokon nyugszik ez a felismerés, hogy egy férfi, amikor gondolkodik, akkor ő úgy gondolkodik, és azért fontos ezt tudnunk, hölgyeknek is, meg az uraknak is, hogy tudatosítsuk, hogy mi a probléma. Úgy gondolkodik, hogy a gondolkodásában, a beszédében, a tevékenységében egy célra irányult. Ezt úgy nevezte, hogy van egy doboz a munkának, van egy doboz a családnak, van egy doboz a feleségnek, a gyerekeknek. Általában ezek a dobozok nem érintkeznek egymással. És amikor valamit tesz, például dolgozik, és felhívja mondjuk a felesége, vagy akárki, és elkezd vele beszélni, akkor idegesíti. Nem tudod, hogy a munkadobozban vagyok? Ugye lefordítom most az agynyelvére. Miért zavarsz engem? Pedig a nő nem akarja őt zavarni, hanem pont azt gyakorolja, amit a női lénynek a lényege, kapcsolódni akar. A szeretetet igényli. Párkedve szóra vágyik. A férfi ezt nem érti. Számára az felfoghatatlan. Miért zavar engem? Miért nem hagy békén? Dobozszerűen gondolkodik. Ezt megfigyelték, hogy amikor a férfi egy problémával foglalkozik vagy beszél, akkor az agyának egy körülhatárolható pontján megjelenik az info, a jelzés, a működés. Amikor pedig a nő, akkor minden központ mindennel nyüzsög. Mint egy ilyen egész agyat átjáró zsongás-bongás. És ez igen érdekes, de hát ez a valóság. Magyarul mindent mindennel összeköt. Nem tapasztaltok azt még, kedves férfitársaim, amikor a kedves feleségünk elkezdtünk beszélgetni, hogy elindult a szomszédtól, eljutott a gyerekig, utána a mosogatás, közben a tévéműsor, a politika, és már azt se tudtuk, hogy hol járunk, és ő minden mindennel összetudott úgy kapcsolni, hogy mi csak ámultunk, aztán persze egy idő után elveszítettük a fonalat, és akkor nem tudtuk, hogy hogy nézzünk, mert akárhogy néztünk, abból probléma lett volna. Probléma lesz, ugye? Tessék? Mert nem figyelsz rám. Majd megtanuljuk, hogy hogyan lehetne segíteni férfi társainknak, hogy, és a nők társainknak is, hogy meg tudjuk oldani ezt a gordiuszi csomót. A női agy hihetetlenül módon összekapcsolt, sokkal több kapcsolat van a neurónok között, mint a férfiaknál. A férfiak a szürke agy állomány külső, tehát agynak a külső részét használják kommunikálásra és javarészt ez a terület működik beszélgetésnél. A nőknél a fehér állományban szinte 50-szer, 100-szor több kapcsolat van, mint a férfiaknál. De ettől egyik sem jobb a másiknál. Mindegyik másra ért, más tevékenységek értékes. A nőknek rendkívül értékes és magasrendű emocionális érzékük van, és empatikus érzékük, érzelmi lények, hogy így mondjam, bizonyos értelemben. Természetesen értelmüket is ugyanúgy használják, csak a súlypont mégis a sokféleség, az összekapcsolódással függ össze. Hát gondoljuk meg, egy háztartást elvezetni, kedves hallgatók, könnyű dolog? Ott a takarítástól, a bevásárlásig, a mosástól, a főzésig, a minden ügyeknek az együttlátásáig egy nagyon sokszínű kapcsolatrendszerre van szükség. Nem. Ugyanis pont az az érdekes, hogy a férfiak viszont egy dologra tudnak koncentrálni, ez olyan, ezt úgy lehet megfigyelni, csak hogy érezzük például szemléletes hasonlattal, hogy amikor egy nő telefonál, mondjuk a konyhában, felveszi a telefont, odaszólítja a vállához, közben mosogat, főz, a gyereknek mond valamit, és ide megy, oda megy, és nem tudom, mit csinál. Ugye? Magyarul mindent, minden összekapcsol. A férfi, amikor telefonál, Pista, hív, csönd! Mindenki hallgasson. Ő csak egy dologra szeret koncentrálni. Mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya. A férfiak ebből a szempontból ugye észreveszünk, hogy bizonyos dolgokban jobban el tudnak merülni, ezért a legtöbb kutató vagy tudós javarészt főképp az ő körükből kerül ki, de a nőknek viszont sokkal magasabb rendű empatikus érzésük és érzelmi intelligenciájuk van, és a gyerekneveléshez, a szociális tevékenységhez, a kommunikációhoz sokkal jobban értenek. Egymást kiegészítik. Pont ez az érdekes. És hogyha egy férfi nem tudja felfedezni azt, és egy nő a férfiban, hogy ez így jó, ez így érdekes, ez így izgalmas. Két külön világ, abszolút különböző agyműködéssel, teljesen különböző berendezkedéssel, és teljesen különböző kommunikációval, hát hogy lesz ebből boldogság? Ez a nagy kérdés. És ezért kell ezzel foglalkoznunk, mert jó lenne megtudni, hogy akkor mi az útbaigazítás? Hogy tudunk eligazodni? Hogy tud segíteni egyiknek a másiknak? Hiszen azt mondja a Biblia, hogy segítőtárs. Miben tud segíteni a férfi a nőnek és a nő a férfinak? Még mindig, így a bevezető gondolatoknál hagy említsem meg azt, és ezt jó tudatosítani, nekem nagy felfedezés volt, amikor ezt megértettem és megismertem, hogy amikor a nő beszél, ezt idézem egy kis cikkből, a komódokról és ruhás szekrényekről, Cornelia Mack írta egy 2003-as januári számban egy ilyen folyóiratból másoltam, a Lydia folyóiratból másoltam ki. És azt írja ez a szerző, hogy a nők teljesen másképp használják az agyukat a beszélgetésnél, mint a férfiak. Egyrészt ugye ezt már mondtam, másrészt pedig a kifejező képességük is teljesen más. A férfiak 20, a nők 30 ezer szót használnak általában egy nap a beszédre. És a férfiakat fiókos szekrényhez hasonlítja, csak ugye érdekes hasonlat, hogy vagy el tudjuk képzelni a különbséget, vagyis mindennek van egy fiókja, a nőket viszont ruhás szekrényhez. Vagyis, hogyha kinyitják, akkor minden látszik egyszerre. Minden összefügg, tessék?
2: Vagy kidől, ami
0: benne. Vagy kidől. Ez is benne van, mert nagyon sokszor kidől, ugye? És akkor azt mondja, a nők a beszélgetésben, kedves férfi társai, mindig hallgassunk, amikor a másik nemről beszélünk. A nők a beszélgetésben és nem előtte próbálják meg rendezni, rendszerezni a benyomásaikat és problémáikat. Teljesen másképp, mint a férfiak. Ők először meggondolják, átgondolják és eredményt akarnak, problémát megoldani, a nők nem, ők a beszélgetésben rendezik és rendszerezik benyomásaikat és a problémáikat, és közben találják meg a megoldásokat. A férfi, amikor hallgatja, hogy ő esetleg mondja, egyre jobban kezd idegesíteni, hogy hát meg se beszéli velem és eldönti. De ő még nem döntött el, csak gondolkodik rajta, és mondja. A férfinek ehhez türelem kell, hogy végig tudja hallgatni, és aztán az összképből ragadja meg a lényeget. A férfiaknak ezzel szemben nyugalomra van szükségük, amelybe visszavonulhatnak, hogy elgondolkozhassanak egy problémán. Ha aztán megtalálták a megoldást, legalábbis a megoldást kezd körvonalazódni, akkor visszatérnek más emberek társaságába, és akkor tudnak róla beszélni is. A beszélgetés náluk inkább arra szolgál, hogy közöljék a véleményüket, vagy beszámoljanak róla, hogy megtaláltak egy megoldást. A férfi agy a probléma megoldó agy. Ő problémákat keres, és problémákat akar megoldani. Amikor egy férfi beszél, vagy beszélget, akkor ő valamiről beszél. Valamiről akar beszélni. A nők pedig valakiről. Valakivel. Ők mindig a személyi kapcsolódást keresik. Nagy hiba az, amit a nők elkövetnek, amikor nem engedik férjüket visszavonulni a magányos gondolkodásba, vagy amikor felkutatják a menedékbe visszavonult házastársukat, és nem hagyják meg neki a magányt. Hiba lenne, ha ezt a fajta visszavonulást a nő ellen irányuló támadásként vagy személyének lebecsüléseként értékelni. Nem szabad a nőknek elvárniuk, hogy egy férfi a beszélgetésben mindent rendezetlenül kitárjon, ezt mind megbeszélje a feleségével, és úgy jusson el a megoldásig. A férfiaknak egyszerűen szükségük van az egyedüllét idejére, ez azonban nem jelenti azt, hogy lebecsülnék a házastársukkal való közösséget. Tehát, kedves hölgyek, hogyha a férjük szeretne egy kicsit a munka után elvonulni, ez nem önök ellen való fordulás és érzéketlenség. Egyszerűen egy kicsit le kell csendesedniük. A bölcs asszonyok megtanulták azt, amikor a férfi fárasztó nap után hazajön, ad neki enni, inni, nem kezdi el rázúdítani a napi problémákat, ad egy kis időt, csendet, és vár egy picit. És esetleg, ha a férfi beül a szobába, néz ki a fejéből csendben, mert a férfinak van egy doboza, ahogy mondja a humorista, az úgynevezett semmi doboz, amikor megfigyelték, hogy majdnem agyhalott állapotba tudja hozni magát a férfi, akkor csak néz ki a fejéből, na hát ezt a nőt megőrjíti, és akkor azt mondja, te nem figyelsz rá, mi mire gondolsz? Semmire. Olyan nincs, hogy semmire. Valamire mindig gondol az ember. Mondd meg, mire gondol. Hát nem gondoltam semmire. Te nem szeretsz engem. Stb. Stb. Ez a semmi doboz. Kedves hallgatók, két héttel ezelőtt a Győri termában ültem, fürödtem, úsztam, stb. Nagyon jól esett. És mondtam, pihenéken mielőtt hazamegyek, leültem egy kis sarokba is. Nézelőttem, én is próbáltam a semmi dobozba egy picit üldögélni. És akkor egyszer csak mit látok? Ott látok egy férfit a semmi dobozban, mellette a feleségét. És mellette egy másik hölgyet. Én ott voltunk tőlem 3 méterre. Mondom, hihetetlen, most tartok erről előadást, és íme a szemléltetés. A férfi így ül, mint a pecások. Egy felé néznek. Néha mondanak valamit, ezt, hogy ne beszélj annyit, elzavarod a halakat. Ugye? Tehát ők így kommunikálnak, a hölgyek pedig hogy kommunikáltak? A hölgy felesége kihúzta magát, a másik szemébe nézett, teljes élénkséggel, kommunikáltak, hogy így érzem, elmondták, hogy mit éreznek, hogy szeretik egymást, hogy mikor találkoztak, és a legbensőbb érzéseikről kommunikáltak. A férfi pedig, és akkor 5 perc múlva, hogy odafordul felé, csodálkozva, miről beszélnek ezek? Látszott, hogy semmit nem érzékelt, és nem is érdekelte az egész. Hát ezzel nagyon sok mindent el lehet mondani, hogy a nő valakivel és valakiről beszél, rögtön a beszéd témájuk a nőknek a gyerekek, az otthon, a rokonok, a kapcsolat, a férje, vagy akár a szexuális élet, mindent, amit személyhez kötődik. A férfiaknak pedig a beszéd témájuk a katonaság, sport, munka, szex, valami, értik? Valamilyen témák, de nem a személyek. Kiderül, hogy ott ülnek, pecáznak egymás mellett napokig, és nem tudják, hogy mondjuk a gyerekével a másiknak mi van. És a feleségétől tudja meg, ha nem tudtad, hogy ő beteg vagy, nem tudtad, hogy gyereket vár vagy. Tehát egy teljesen más világ, de ez nem a másik ellen forduló magatartás. Ezt kell megértenünk. Hogy azért, mert ilyen a férfi, vagy ilyen a nő, megjegyzem, ahogy idegesíti a nőt ez a férfi magatartás, legalább úgy idegesíti a férfit a női magatartás. Gondolom már észrevették, akik házasságban élnek. De visszatérve az előbbi gondolatmenethez, tehát miből is indultam ki már én is, ugye?
2: Hogy hozzávalót, hogy adjon az Isten hozzávalót.
0: Igen. Tehát, hogy hogy lesz hozzávaló, és hogy lesz ebből egy boldog házasság. Igen, csak volt előtte még egy gondolat, amit akartam, de mindegy, folytatom tovább, aztán majd visszatérek. Azt mondja, hogy amíg a férfiak csak akkor akarnak beszélni, amikor a gondolataikat már rendezték, és megtalálták a megoldást, a nők beszélgetés közben gondolkodnak, és így találnak rá a megoldásra. A nőnek ez a maga másfajta beszélgetési módszere gyakran megzavarja és elbizonytalanítja a férfit. A férfiak beszélgetés során véleményeket közölnek, a nők viszont inkább benyomásokat. Egy másik probléma, amelyet gyakran vezet félreértéshez a férfi és a nő között, a nők dramatizálása, túlzása és általánosítása való hajlama. Egy kijelentést a férfiak többnyire szó szerint és tárgyszerűen értenek és fogadnak. Ha egy nő pillanatnyi dühét ilyen szavakkal fejezi ki, te még sosem segítettél nekem, te még mindig mindent rosszul csinálsz, akkor a férfi úgy érzi, igazságtalanul bánnak vele, soha és mindig. Észrevehetjük, hogyha van egy kis probléma, valami semmiség, abból összekapnak, egy pillanat múlva már a felesége azt mondja, hogy te nem is szeretsz engem, és nem is tudom, van-e értelme együtt élnünk. És egész hálás, sose szerettél. Pedig volt egy kis probléma. A férfi ezt megőri. A férfi ezt megőrjíti. Hát miért kérdőjezed meg a kapcsolatunkat és az egész házasságunkat? Itt az oknimat ott fejtettem a földön. Ez volt a probléma. Hát oldjuk meg ezt a problémát. Vegyük fel, vagy oldjuk meg. De ettől végig gombolítani az egész életet, ez számára, tehát ez a soha meg mindig, magyarul a túlzásra való hajlam. Azt mondja, a nők sokszor olyan kapcsolatokat találnak, ahol a férfi semmiféle kapcsolatot nem lát. Amikor egy nő egy pillanatnyi érzést fejez ki, a férfi alapvető kritikát hall. Bizonyára jó, ha a nők megtanulják a férfiaktól, hogy ügyeljenek jobban szavaik megválasztására. Másrészt a férfiaknak meg kellene próbálniuk komolyan venni a nő érzelmi káoszát, és tudomásul venni azt, de némi humoros távolságtartással el is fogadni, anélkül személyes támadást éreznének benne. A nők ilyen esetekben egyszerűen azt akarják, hogy valaki meghallgassa őket. Ilyen módon tudják a stresszt és a frusztrációt levezetni. A nő elemi szükségletei közé tartozik, hogy megnyilvánuljon, hogy közölje magát. Ezáltal úgy érzi, hogy értékelik, komolyan veszik. Fontos viszont, hogy a férfi ne próbálja megakadályozni a feleségét abban, hogy benyomásainak szabad folyást engedjen. Másrészt egy feleségnek el kell fogadnia, hogy a férje másképp visszatartottabban vagy tárgyilagosabban akar megnyilvánulni, és a beszélgetésben logikus gondolatmenetet keres. A nőies csapongás, amelynek a nőknél értelme van, a férfiakat gyakran zavarja és bosszantja. Fontos, hogy ilyen téren tanuljunk egymástól. Na hát ennyi lenne a bevezető, amiben szerettem volna érzékeltetni, hogy van probléma, ugye? Van meg nem értés, van különbözőség. Na de mi a megoldás? Mert ez a dolog lényege. Én még azt szerettem volna tudatosítani, és úgy magunkban úgy felvillantani, hogy egy házasságnak az igazi célja az, legalábbis ahogy én előttem a Bibliából kirajzolódott, hogy egyrészt az embernek legyen egy társa, egy segítőtársa, másrészt pedig, hogy jellemben fejlődjön, hogy jobb emberré váljék, és a másiknak a jellem fejlődésében segítse. azt a szeretetigényet kielégítsük egymásnak, amire mindannyiunknak elemi szükségletünk van, és ezt a másik által tudjuk a legjobban kielégíteni. Amennyiben nem, akkor az éden helyett inkább a pokol jellemző a házasságra. Mert hogyha két ember együtt él, és nem értik meg egymást, és állandó háborúságban élnek, és vitában, és veszekedésben, és meg nem értésben, és 10-20-30-40 évet élnek le úgy egymás mellett, hogy úgy érzik, hogy igazában nem is tudom, ki ez a másik, csak mindig idegesít. Ugye? Akkor ők nem találták meg a megoldást. Ezért kell ezt kutatni, hogy testi-lelki értelemben fejlődőképesek legyünk, hogy a Biblia így mondja, hogy Krisztus ábrázata rajzolódjék ki előttünk, hogy úgy szeresse a férfi a feleségét, hogy aztán majd úgy állítsa önmaga elé, hogy nincs rajta szeplő és sömörgözés és semmi aféle, tehát hogy jellemben tiszta legyen. Vagy eszembe jut József Attilának ez a nagyon szép gondolata a Flórához írt versében, amikor azt mondja, hogy ajkaidról lágy lehű 100 varázslat bűvöl el, hogy hű kutyaként figyeljem intését okos ujjaidnak, mint leszek ember. A nő hihetetlen módon tud segíteni egy férfinak a férfivá válásában, sőt, megkockáztatom, nő nélkül egy férfi sosem lehet férfi. A női lét tudatosítása és megértése teszi a férfit férfivá, és egy nő egy házasságban teheti igazán a férjét férfivá. Nagyon sok nő ezt nem teszi meg, és ezért egy olyan férfival kell élnie, aki az ő szerep, a férfi szerepét nem tölti be, és ezért ő veszi át a nő a férfi szerepet, a férfi pedig elnőiesedik. Na hát ezek a tragikus esetek. Nevetséges képeket látunk sokszor ugye a valóságban, hogy a nő csinál mindent, a nő dönt mindenről, a nő intéz mindent, és a férfit pedig úgy néz le, mint egy kis, nem is tudom micsodát, egy papucshős, ugye? És nincs helyén egyik se. A nő se érzi jól magát ebben. Egyik házassággondozó héten, amikor beszélgettünk erről, az egyik azt mondja, azt mondta, hát én vagyok a család fő, hát én vagyok a férfi a családban, most megértettem. És emlékszem, ott vajuttak a férjével, hogy hát ezt meg kéne változtatni. Azt mondta, te nem csinálsz semmi férfias dolgot, mindent nekem kell csinálni. És rádöbbent arra, hogy valami elromlott. Tehát ezt szeretné helyreállítani a Jóisten, erre tanácsol bennünket a Biblia, és itt szeretnék rátérni a megoldásra. Hogy akkor mit csináljunk? Hogyan tudnánk egymásnak segíteni? Mi a férfi feladata? Mitől lesz egy férfi férfi? Hogyan tudja a nőnek a szükségleteit betölteni? Amikor a tudósok, pszichológusok, a sok-sok gondolkodó megvizsgálta, pontosan azt mondta el, amit a Biblia mond el, kedves hallgatók, hogy a nőnek a legelebbibb igénye, amit így nevez a Biblia, ti férfiak, szeressétek feleségeteket. A nőnek szeretetre van szüksége. Mit akar ez a fogalom, hogy szeretet? A nő szeretetre vágyik. Gondoskodásra, biztonságra, támaszra. Arra, hogy a férfi elismerje őt, hogy időt szálljon rá. A nő igénye a szeretet. Mit jelent ez, hogy a férfi, aki nem hajlamos arra, hogy leülve a másikkal, szembenézve, megkérdezze, kedvesem, hogy vagy? Nem újságot olvas és nem tévét néz, ugye? Hanem a másik szemébe nézve megkérdezi, hogy vagy. És engedi őt beszélni. Nagy dolog. Őszintén kérdezi, és figyel rá. Ez a szeretet számára. Időt szán rá, bátorítja őt. Olyan szépen olvashatjuk példabeszédek könyve 31. fejezetében a derékasszonyról, hogy a férje dicséri őt. Elismeri, hogy összetartja a házat, mint a ház királynője. Magasra értékeli, amit tesz. A főztjét, a gondoskodását, a tiszta ruhákat. Megköszöni. Olyan szomorú volt látni egyszer egy fiatal párnál, amikor voltunk feleségemmel, hogy elmentünk hozzájuk, és az asszony készített valami süteményt, megkóstoltuk, finom volt, mondtuk mind a ketten Zsuzsával, milyen finom, ügyes vagy. Ott ült a férj vele szemben, velünk szembe, és egy szót se szólt. És olyan furcsa feszült csend támadt. Megkérdeztem, neked nem ízlik? Nem szólt egy szót, a felesége mondta, sose dicséri meg. És mondtam, hogy miért nem dicséred meg? És mondtam, amikor elvettem, hogy jól főz. Hát mondtam neki, hát akkor azt kéne enned mindig, amit akkor főzöd. De ő minden nap főz neked. Ő minden nap megteszi. És te akkor egyszer, 15 éve ezelőtt megköszönted, és elismerted. És hát, ahogy mentünk el, emlékszem, mondtam feleségemnek, hogy hát féltem ezt a házasságot. Mert majd hát, ha egyszer jön egy férfi, és akkor mit fog mondani? De finom süteményt készítesz. A munkahelyén, amikor előveszi a kis süteményt. De ilyen ügyes vagy. Milyen finom ez a sütemény. És rögtön eszébe jut, a férjem sose köszöni meg. Ez a férfi más. Ez figyelmes. Ez együtt érez velem. Ez engem értékel. Nagyon veszélyes dolog. Tehát a nőnek az igényét egy férfi úgy elégítheti ki, hogyha szereti őt. Hogyha az igényeit számon tartja. Hogy figyel arra, amit a másik mond. És a nőknek a halála, kedves férfi társaim, hogy amikor elkezdik mondani a napi történéseket, akkor ők, mivel probléma megoldó gondolkodásban vannak, ugye? Be van állva a gondolkodásuk és az agyuk probléma megoldásra, és elmondja, hogy képzeld, az volt a gyerekkel, hogy hát miért nem teszed ezt a gyerekkel? De magyarul elkezd tanácsokat osztogatni, elkezd probléma megoldó módban gondolkodni. A nőt ezt idegesítő. Nem azért akarja elmondani, hogy megoldásokat javasoljon, hanem csak szeretné, hogy meghallgassa. És a férfinak ilyenkor azért jó ezt tudni, tudatosan meg kell aláznia magát, és azt mondani, most nem fogok tanácsokat osztogatni, nem fogom a problémát megoldani, nem fogom elmondani, amikor azt mondod, hogy a főnök hogy viselkedett veled, és akkor nem mondom neki azt, hogy de hát kedvesem, itt olyan nagy szád van. A főnöködnek miért nem nyitott ki a szádat? Képzeljük el, ha ezt mondanánk. Hogy megsértenénk? Tehát, és most kimondom a tételt, egy férfinak úgy kell viselkedni a nővel vagy a feleségével, ami abszolút nem következik a lényéből. Emberi erővel nem is lehet ezt megtenni. Isten segítsége kell ehhez. Könyörögni kell érte az embernek azért, hogy a feleségével úgy tudjon bánni, nem véletlenül mondja, ti férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Életét adta érte. És az életet adni nem úgy kell, hogy a szívünkbe szúrunk egy tört, íme meghalok érted, kedvesem, ez nagyon könnyű. A hétköznapokban, amikor mosogatni kell, meg takarítani, meg minőségi időt szánni a másikra, ez az élet adása. A minőségi idő, a szeretet, az cselekvő törődés annak életével, akit vagy, amit szeretünk. Hogy rászánom az időt, hogy elismerem őt, hogy bátorítom őt, hogy lépést tartok vele, hogy felmérem, hogy mire lenne szüksége. És nagyon sokszor, ahogy itt elmondja ez a Végi József is egy történetében, amikor elmennek egy cipőboltba vásárolni, és mérlegelje a hölgy, hogy melyik cipőt vegye meg, és hát ez egy szép kiindulás, hogy egymáson segítsenek, és kifejezzék egymásnak örömüket, és akkor a férj elkezd mondani, de hát ez túl drága, hát ez milyen drága, ez nem éri meg, de a feleségnek viszont azt tetszik. Elkezd belőle egy vita, egy gazdasági vita kialakulni, pedig a férj egy ilyen esetben milyen kérdést kellene, hogy feltegyen? Nem tudom, kedves férfi társaim. Hát a feleségnek, ne felejtjük el, lényegtelen, hogy vásárlásról van szó, gyerekek ügyéről, bármilyen dologról, egy dolog érdekli. Szerete a másik, vagy nem? Hogy az a cselekedet, amit tesz, az a szeretetét közvetíti-e felé. Akkor vagyok biztonságban és nyugodtan. De a férfi azt mondaná, hogy kedvesem, ha ezt vesszük meg, akkor ezzel be tudom bizonyítani, hogy szeretlek, vagy hogy örömet okozhatnék neked? Igen, hát akkor vegyük ezt meg. És akkor a nő érzi, hogy igen, a szeretet megvan. És most nem gazdasági kérdésről van szó, ugye értik, hogy miről beszélek. Ha pedig vita és veszekedésé fajul a dolog, akkor mivé válhat ez a vásárlás? A feleség azt mondja, többet nem megyek el vele, ilyen emberrel én nem megyek vásárolni, stb. Magyarul a széthúzás, az ellentét, a bántás. Tehát azt mondja a Biblia, hogy a férj szeresse a feleségét, és ne legyen iránta keserű kedvű. Ne legyen iránta keserű kedvű, ami azt jelenti, hogy a férfiak könnyen megkeserednek, ha nem úgy történik valami, hogy akarják, vagy nem a szájízük szerint történik a dolog, akkor könnyen elvonulnak, megsértődnek és megkeserednek. Nem tudom, hogy kire jellemző ez férfiként, azt hiszem, hogy talán mindannyiunkra. És ilyenkor tudatosan szembe kell szállnunk a magunk érzéseivel, tanácsolja a Biblia, és azt a nagy alapelvet vetíti elénk, ami az egész témának egy nagy alapmottoja is lehetne a Filippi levélben, hogy semmit sem cselekedjetek versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartva.

hogy egy női létet hogy lehet beteljesíteni, és meggyőződésem szerint, hogy az a férfi lét sikeres, aki ebben győztes. Az a férfi, akinek az a vágya, hogy a feleségének felébressze és elnyerje szívének leggyengédebb érzéseit, azt tölti be Isten szándéka. Tehát amikor mi bármit akarunk tenni a feleségünkkel, vagy szólni, vagy mondani, akkor mindig fel kellene tenni a kérdést, hogy ez a szavam, ez a cselekedetem, ez a gesztusom, ez a tekintetem, ez a hanghordozásom, vajon a feleségem leggyengédebb érzéseit ébreszti-e fel? Mert ha azt, akkor győztünk. Ha nem azt, akkor vesztes a csata. De majd jönnek a feleségek is, ne aggódjunk, ők is elkövetkeznek, hogy mit kell a feleségnek tenni. De még menjünk tovább. Hihetetlen sokat jelent egy feleségnek, vagy egy asszonynak, hogyha a férj, vagy a fiú, ugye a szerelmesek, kapcsolódik vele, mert a nők kapcsolódni szeretnének. Mit jelent ez? Amikor felhív bennünket a munkahelyünkön, akkor nem azért hív fel bennünket, hogy idegesítsen, hanem a szeretetünk ugye után vágyik. És ő azt akarja ezzel kifejezni, hogy érdekelsz, fontos vagy nekem. A férfit meg idegesíti. És ilyenkor ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy hát miért nem hagysz békén, legalább itt hagyd dolgozzak már nyugodtan, hanem megkérdezi, hogy képzeld el, most az van, hogy most pakoltuk ezt, most intéztük ezt, és te veled mi van? Hát csak azért hívtalak, mert hiányoztál. Olyan jó volt hallani a hangodat, szervusz. Képzeljék el, mit szól a feleségünk. Vagy ha küldenénk neki egy SMS-t, hiányzol, szeretlek. Ha a feleség küldi a férfinak, ez nem túl sokat jelent számára, és akkor a harmadik SMS után azt mondja, jó, tudom, ne írj már több SMS, nincs időm elfoglalkozni. De én olyan azt, hogy nem tudnék elképzelni, aki azt írja a férjének vissza, hogy többet ne hoz nekem virágot, meg SMS-nek, mert tudom, hogy szeretsz. Ugye? Ha százszor hoz, akkor is jó. Tehát, ha azon a szeretet nyelven szólunk hozzá, ami az ő nyelve, hogyha időt szánunk a beszélgetésre, egy rendkívül jó tanácsot olvastam, és amikor megtartjuk, akkor mi is ezt tapasztaljuk ennek az áldását, hogy egy Homberger nevezetű, Jim Homberger nevű amerikai úriember a feleségével fedezték fel ezt a nagy ajándékot, hogy minden nap ebéd után egy fél órára úgynevezett hinta órát tartanak. Igaz, ők kint éltek a vadonban, de két fa közé, egy fenyőfa közé egy ilyen hintát szerelt, épített egyik fiúk ajándékba, és minden nap, akkor, amikor jön a hinta óra, lekapcsolják a telefont, gyerekeket félretették, intézzék a dolgokat, játszadozzanak, vagy amit akarnak, és leültek a hinta órára, hintáztak, és egymás szemében néztek, és megkérdezték, hogy vagy? És beszélgettek. Így mindig felszínre jöhetett a probléma. Kibeszélhették a feszültségeket. Feloldódhattak a görcsök. Célokat tűzhettek ki, hogy mit kell változtatni. Hány asszonytól hallom, sose tudom a férjemmel megbeszélni. Már 20 éve akarom megbeszélni, nem tudom vele megbeszélni. Mindig menekül megy, vagy kerüli az alkalmat. Hintaóra, emlékezzünk rá. A figyelmesség. Egy férfi úgy tudja kimutatni a szeretetét a felesége iránt, hogyha bevonja az életének a részleteibe. Ha a dobozokat, amikor kinyitja, akkor elmondja, kedvesen, képzeld a munkahelyemen, ez és ez történt. Vagy képzeld el most a hobbimnál, amikor meg akartam csinálni a legújabb modellt, akkor nekem ez milyen sokat jelentett. Nézd meg! Bevonja! És a feleség megtisztelve érzi magát, hogy nem érdekli az a doboz, mellékesen megjegyzem. Általában őt ez egyáltalán nem érdekli. De nem ez a fontos számára, hanem most már tudjuk mi. A kapcsolódás. A szeretet. Mivel beavat a lelkének, az életének fontos részleteibe, ezért én érzem, hogy szeret. És ő örömmel reagál erre, és mond valamit. És bátorít. És hát persze a legmagasabb fok, akiben megjegyzem, kísérleteket végeztek Amerikában, egyik, azt hiszem a Kaliforniai Egyetemen egy úgynevezett Love Labort hoztak létre, ahol Gottman tudós társaival együtt rengeteg házaspárt megkérdeztek, és 90%-os pontossággal meg tudták mondani,

hogy melyik pár fog együtt maradni vagy elválni. A sok évtizedes tapasztalatból, amiket ők összegyűjtöttek, és azt állapították meg, hogy egy nő akkor nem vált el egy férfitől, hogyha a férfi hajlandóságot mutatott arra, hogy változzon. Vagyis, hogy átalakuljon, hogy mobil legyen, hogy figyeljen a másikra. És a nők részéről pedig, akik képesek voltak a férfiakat úgy motiválni, hogy a férfi úgy érezze, hogy a felesége bátorítja. Tehát ezek a párok maradtak egybe. Nagyon nagy dolog. Aztán persze van egy nagyon magas foka a nő és a férfi kapcsolatnak, és ezt a nők talán nem is tudják, de aztán meg fogják tudni, hogyha egy férfi úgy van kapcsolatban a feleségével, hogy bár szán rá időt beszélgetésre, beavatja az életének a dolgaiba, a kapcsolódási pontokat keresi, elmondja az életének a részleteit, betekintést enged a lelke mélyébe, időt szán rá is, amit elmondtam, de van egy nagyon magas szint, amikor annyira egy vele, hogy a gondolatainak a hátterében, az életének az eseményeiben, amikor cselekszik valamit, vagy egy problémával szembe kerül, akkor azt a kérdést teszi fel magában, vajon a feleségem mit szólna ehhez? Vagyis ott van a lelkében. Egyesült a lelkében vele. Kedves hallgatók, ez olyan hatalmas dolog, hogyha egy férfi ezt megtapasztalja, akkor a felesége nem csak otthon van vele, mint feleségdoboz, meg családdoboz, meg otthon dobozban, hanem beépült a szívébe. És amikor jár kell az utcán, vagy más nőket meglát, akkor megkérdezi magától, a felesége mit szólna ehhez? Egy férfi számára emberileg teljességgel elképzelhetetlen, amit Jézus állít, hogy aki gonosz kívánság okáért asszonyra tekint, az szívében már vétkezett, de csak az a férfi tudja ezt megcsinálni, akinek házastársa van, akinek a szívében ott van a felesége jelenléte. És ő neki örömet és boldogságot akar szerezni, és figyel rá, és gondol rá, és amikor rátekint ezekre a képekre, vagy szép asszonyokra, vagy más feleségekre, akkor jobban együtt azt mondhatja, szövetségre léptem szemeimmel, és a hajadonra mit sem ügyeltem. Mert a feleségem itt van, bennem él. És nekem mély meggyőződésem, hogy ez az egyesülés, amiről a Biblia beszél, hogy így lesznek ketten egyé. Lélekben, szeretetben és testben. Kedves hallgató, kedves nőtársaim, megéreznék a férjükön ezt? Érezhető egy férfin, ha ilyen állapotban van? Tökéletesen megérzik, mert a nők a szív erükön keresztül, mondja Madács, ezt tökéletesen érzékelik, hogy számára az Isten után az első a feleség. És ez egy mérhetetlen megnyugvást, békét és biztonság érzetet ad, ami a nőnek a legfontosabb, a szeretet. A szeretet. Na de ezek után jöjjenek a feleségek. Azt is elmondjam? Érdekli a nőket? Érdekes, kedves hallgatók, nagyon érdekes, a Bibliában megnéztem, hogy hányszor mondja a Biblia a férfiaknak, hogy szeressétek feleségeiteket. Ötször elmondja. Ötször elmondja. De mit mond el olyan sokszor a Biblia az asszonyoknak, hogy hétszer is elmondja. Nem tudom, rájövünk-e. Kedves feleségek, egy kicsit készüljenek a csapásra. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Engedelmesség. Húha! Mit jelent ez? Hétszer elmondja. Ma, ha ezt a szót kiejtjük, és nagyon jól tudom, mivel voltunk házassággondozó táborokban, Péter barátommal együtt is, ugye? Akkor ez egy rendkívül ellenszenves dolog, hogy engedelmesség. Nekem nem mondja meg, mit tegyek. Hát nem, úr fölöttem. Ez igaz is. De a Biblia azt mondja, az Úrban. Az Úrban.
vagyis az Isten erkölcsi törvénye szerinti mértékben, ami pedig a legjobb, ami létezik, mert az a szeretet törvénye. Az Úrban, vagyis hogy Isten szellemében, lelkületében legyen engedelmes, különben megjegyzem, hogy a férfitól pont azt kívánja a Biblia és Isten a másik boldogítása érdekében, ami abszolút nem következik a lényéből. Vajon miért? Nem tudom, rájövünk talán? Alázat tanulása miatt. A tehetetlenség, amiről beszéltem múlt alkalommal, tudatosítása miatt. Magadtól nem tudod a feleségedet boldogát tenni, Istenre van szükséged. A férj feje Krisztus, az asszony feje férj, a férj feje Krisztus, Krisztus feje az Atya. Így jön a rend. Így van egységben a világ, a természet, az emberi világ. A nőknek pedig abszolút nem következik a lényükből, hogy a férfiaknak engedelmesek legyenek. Mindig vitatkozni szeretnek, ők mindig szeretik jobban tudni a dolgokat, mivel az érzelmi intelligenciájuk sokkal fejlettebb, mint a férfiaké. Ezért nagyon sokszor lenézik őket, ezt se érti, egy férfi. Ugye hányszor halljuk, ő csak egy férfi. Ugye, ő erre képtelen, ő egy szűkagyú lény, ugye, nem tudja befogadni ezeket a dolgokat. A feleségnek pont azt kell megtennie, ami a természetéből nem következik. Hogy a férjét tisztelje, becsülje, elismerje, és bátorítsa. De a férfinak erre van szüksége. És ezt nem én találom ki, hanem az igék mondják. Így mondja Efezus 5.33, tisztelje a férjét. A férfinak erre van szüksége. Ha egy szóval kellene kimondani azt, hogy mi a férfinak a legfontosabb igénye, kedves hallgatónk, akkor azt mondhatnánk, ha nőknél a szeretet, a férfiaknál a tisztelet. A tisztelet. Mit jelent ez a tisztelet? Nagyon sok mindent jelent. Nézzük ezt is szép sorjában. Mivel tudja a nő tisztelni a férfit? Többek között azzal, hogy tudomásul veszi az ő lelki, agyi, természetbeli adottságát. Hogy ő olyan, amilyennek elmondtam. Ilyen. Nem tudunk rajta változtatni. Hiába, aki akar ezen változtatni, előre megmondom, ha véletlenül nem tudnák, nem fog sikerülni. Lehetetlen egy ember megváltoztatni. Vagy elfogadjuk és tiszteljük őt, mert férfi, és mert ilyen, és segítjük beteljesíteni a férfi létét, amit a Biblia így mond, hogy legyetek férfiak, legyetek erősek, vagy pedig folyamatosan ellenlábasai leszünk, és folyamatosan harcolunk vele, és mindig ellenére teszünk, és aztán végül sikerül pokolt csinálni a házasságunkból. A férfinak rendkívül szüksége van arra, hogy tisztelje a felesége. Megkérdezték rengeteg nőt, férfitól, szereti önt a felesége? A férfiak döntő többsége azt mondta, igen, szeret. Tiszteli önt az ön felesége? A döntő többsége azt mondta, hogy nem. Tehát pont abban van a legnagyobb hiánya a férfiaknak, ami a legfontosabb igény, hogy tisztelje a felesége. Ez pedig azt jelenti, hogy elismerésre vágynak. Ahogy a nők is a maguk területén, a sütemény elkészítésénél és a többinél, amit elmondtam, hogy szépek és varázslatosak, és hogy bájosak, és hogy kedvesek, és hogy melegszívűek, stb. Stb. A férfinak is szüksége van arra, hogy elismerje a felesége az erejét, a munkáját, ugye probléma megoldó módban működik a férfi, a tevékenységét, a hobbiát, az anyagi lehetőségeit, a keresetét, a fizikai megjelenését, a bicepszét, vagy mit mondjak? Milyen jó, hogy van férfi házban, milyen erős vagy, én nem tudnám a fát felvágni, de jó, hogy van egy férjem, aki fel tudja vágni a fát. A férfi sok esetben olyan, mint egy kígyel, meg beáll a tükör elé, és megnézi magát, és egy pillanat alatt hőst tud magából csinálni. A felesége csináljon belőle hőst. Ismerje el a felesége, hogy ő értékes, hogy fizikai lag és lelkileg is értékes számára. Emlékeznek arra, amikor mondtam, hogy ha hazajön a férfi a munkából, akkor a felesége mit igényel? Ne azt, hogy beszélgessen vele, ugye? A férj, aki fáradt.
És mondtam, hogy a feleség akkor bölcs, ha hagy neki időt, hogy egy kicsit lecsendesedjen. De van ennek egy további foka, hogyha engedi, hogy mondjuk leüljön a kanapéra, és a félig agyhalál állapotba kerülve egy kicsit elmerengjen, odaül mellé, és mit csinál? Hallgat. És hallgat. Azért, mert a nő szeret beszélni, és a szeretet nyelve a kapcsolódás. De tudja, ha szeretni akarja, és tisztelni a férjét, hogy most arra van szüksége, hogy hallgasson. Mert hogyha a férfi, tudom jól magamról, csendben érzi maga mellett a feleséget, és nem beszél, mert amikor beszél, majdnem mindig probléma megoldó gondolkodásban van a férj, új, mennyi probléma, hogy kell ezt megoldani. De ha hallgat, akkor azt érzi a férfi, hogy de jó béke van. Milyen nyugalom. Nincs semmi probléma. Én vagyok a családfő, ebben a családban béke van, nincs semmi probléma, de jól érzem magam. A feleség hallgat. Higgyék el, kedves asszonyok, nem kell sokáig hallgatni. Mert hogyha hagyunk neki 10-15 percet, esetleg még meg is fogjuk a kezét, esetleg hozzá is lehet egy kicsit bújni, akkor a férfi azt mondja, hogy nehéz napom volt, mi volt veled? Feltöltöttük a tankját, a szeretett tankját. Megsegítettük őt abban, hogy, mert a nő azzal tölti fel a szeretett tankját, hogy beszél és kapcsolódik. A férfi pedig azzal tölti fel a szeretett tankját, hogy csendben van és megnyugszik. Mondtuk a felépítésnél, a beszédnél, neki idő kell, hogy mondjuk egy 8 órai napi munka után leüljön egy kicsit, és mi történt máma? Mi is volt ez? Hú, de elfáradtam. Ja. Végre itthon vagyok. De jó, hogy a feleségem se szólal meg. És akkor egy kis csend van, egy kis nyugalom, és nincs semmi kapkodás. Ez a feleségből abszolút nem következik a természetéből, de ha megteszi, tiszteli a férjét. Elismeri, bátorítja őt. Tovább megyünk, magasabb szint. Ha a férj csinál valamit, valami tevékenységet folytat, oda megy a feleség, és elkezdi őt csodálni. Csak csendben. Figyeli őt, és azt mondja időnként, milyen ügyes vagy? Hát ezt én nem tudnám megcsinálni. Büszke vagyok rád. Hát ez a férfi számára, mintha úgy elszületne. Ez egy olyan töltekezés, a feleségem büszke rám. Tetszik, amit csinál? Ő, emlékszem arra a férfira, akiről olvastam, hogy világhírű tudós lett, könyveket írt, körbeutazta a világot, és mindent elért, amit el lehet, és oda ment hozzá a riporter, és mondta, uram, én boldog, azt mondja, nem. De hát már mindent elért. Igen. De hát akkor mitől lenne boldog? Ha a feleségem elismerne. Egy férfi számára semmi nem jelent semmit, ha a felesége nem ismeri el. És ha a felesége kritizálja, piszkálja, megjegyzéseket tesz rá, hümmög, akkor ebből ő neki az jön le, nem vagyok jó a feleségemnek. Nem felelek meg neki. Nem tudom őt boldoggá tenni. Ezt a problémát nem tudtam megoldani. Sikertelen férfi vagyok. Valami hihetetlen mértékben megalázza a férfit az, hogyha a felesége mások előtt megjegyzést tesz rá. Emlékszem, egy kiállításon voltam fültanúja egy jelenetnek. Valakinek a képei lehetett szemlélni, ott volt a festőművész, és oda ment hozzá egy férfi, ez igen, gratulálok, ügyes vagy, le a kalappal, szépen festesz. És akkor odafordult a feleségéhez, asszonyom, ön boldog lehet, hogy ilyen férje van. Asszony, hátrált egyet, csak látná otthon. Na most elképzelhetik, hogy a férfi hogy érezte magát azon az estén. Csak látná otthon. Ha egy nő azt mondja a férfinak, hogy milyen férfi vagy te, kedves hallgatók, hölgyek, az a vége. Ha azt mondjuk, hogy milyen férfi vagy te, még dönteni se tudsz. Pont ez a gyengéje. Hagyjon neki időt dönteni.
engedje a semmi dobozba elvonulni, és engedje a kicsit visszavonultan, csendesen magában ülni. A Biblia is azt mondja, a férfi ül és magában hallgat. Jó az a férfinak, ha ül és magában hallgat. Mert a semmi doboz az azért nem semmi doboz. Oda egy valakinek van bejárása, és ez maga az Isten. Isten ott ül a férfi mellett ilyenkor, és gondolatokat ihlet. De ebbe a semmi dobozba, pontosabban abba a dobozba, ami az űr betöltésének a lehetősége, a nő nem léphet be. Kedves nők, ezt el kell fogadniuk. A semmi dobozba nem léphet be a nő. Nem azért, mert ő nem léphet be, hanem mert ez egy olyan hely, ami a férfi létből következik, hogy ott valahol csak a legmélyebben egyedül Istennel lehet. És ez nem a nő ellenére van, hanem pont a női létet tudja betölteni, hogyha betöltheti a szerepét. De hát a férfi be tud avatkozni a termában ülő férfi a felesége beszélgetésébe? Mint hogyha egy más nyelven beszélnének. Fogalma sincs, hogy mit kell ezt megbeszélni. Hogy milyen színű az alma, hogy milyen a gyerek, milyen pelenkája van, hogy hogy szeretik egymást, micsoda témák ezek. A férfi számára ez szuahéli nyelv. Mit kell erről beszélni? De mégis, ha szeretni akarja őt, meg akarja érteni. A következő nagyon fontos pont, hogy engedd őt dönteni, tanácsolja a Biblia. Ettől lesz a férfi férfi. Emlékszek egy esetre, olvastam, egy fiatal párról szólt, nagyon értelmes, intelligens, magas érzelmi intelligenciával rendelkező fiatalasszony, a férjével, ugye, házasságot kötöttek, pontosabban a vőlegényével, és hát jött a lakásberendezés, jött a ügyek intézése, és hát az asszony talpra esett volt, mindent csinált, pattogott, csinálta, kiválasztotta a függönyöket, mert neki volt esztétikai érzéke, neki volt mindenhez jó érzéke volt, egy ügyes lány volt, a férfi pedig csak hát csak úgy nézelődött. Ő mindent jobban tud. Nem volt, szerették egymást. Csak a nő nem vette észre, hogy egy óriási hibát követ el. Egy óriási hibát követett el. Nem engedte dönteni és választani. És tudják, mi lett ebből a házasságból? Egy fél év múlva elment a feleség a pszichológushoz, és azt mondta, a férjem nem csinál semmit. Nem csinál semmit. Mi a baj? És aki kérdezte, és rájött, hogy ez a baj. Kedves hallgatók, is van egy közös ismerősünk, egy idős asszony, akinek amikor még élt a férje, talán beszéltem róla, ugye? Akinek a halálát meséltem el múltkor. A budapesti kis lakásukban voltunk, a férfi egy háborús sérülése miatt a térdét ellőtték, amikor embereken segített, már nem tudott járni rendesen. De hát minden nap el kellett menni a boltba vásárolni, és akkor épp náluk voltam, és az asszonnyal együtt én is mentem vásárolni. De mielőtt elmentünk volna vásárolni. Az asszony oda ment a férfihoz, pontosabban az ajtóban megállt, csöpögött az eső, és azt mondta, Janikám, melyik esernyőt vigyem el? Te művész ember vagy, mert szokott festeni. Te neked olyan jó érzéked van. Melyiket vigyem el? Volt egy piros, meg egy fekete. Janika felnézett a könyvből, azt mondja, drágám, iduskám, a piros jobban illik a ruhádhoz. De jó, hogy van nekem ilyen drága férjem, aki mindig segít nekem megmondani, hogy mit tegyek. Ölellek. És elmentünk a boltba. El tudta volna dönteni, hogy melyik esernyőt vigye le önök szerint? De tudta, hogy mi a férfi szükséglete. Ezzel lehet a férfit férfivá tenni, hogyha hagyjuk őt dönteni. Hogyha nem veszük ki kezéből a vezetés lehetőségét. Hogyha engedjük, hogy férfi lehessen. És ha ezt egy nő megérti, egy olyan csodálatos férfit faraghat mellé, akire lehet támaszkodni, akiben bízhat, akinek ereje lesz, aki fel tudja vállalni önmagát, mert tudja, hogy a háttérben ott van egy feleség, aki tiszteli őt. És kedves hallgató, kedves asszonyok, főképp most önöket szólítanám meg, hogyha a férfi
nem képes arra, hogy megértse az önök rendkívül, hogy fejezzem ki, bonyolult, kifinomult, gazdag, kapcsolatokban edződött és mindent mindennel összekötő gondolatvilágát, akkor segítsenek neki. Irgalmazzanak a férfiaknak, segítsenek nekik. Tudják, hogyan például, hogy amikor nem ért valamit, vagy látják, hogy értetlen, akkor elmondják neki, hogy kedvesem, most erre lenne szükségem. Pontosan, néven nevezik. Vagy amikor este leülnek beszélgetni a munka után, akkor azt mondja, hogy kedvesem, látom, hogy fáradt vagy, éhes vagy, gyere, egyél, kész a vacs. Ez egy férfinek rendkívül sokat jelent. Tudjuk, jó, ugye? Gondoskodik rólam a feleségem, szeret. És azt mondja, szeretnék majd neked valamit elmondani. Csak egy 10 percet kérek tőled, azért mondom, mert 15 perc után a férfi már nem bírja fogni. Csak egy 10-12 percet kérek tőled. És azt mondja, nincs semmi baj, probléma megoldás kikapcsolva, nem kell semmilyen problémát megoldani, csak szeretném elmondani, hogy mi történt vele. Akkor a férfi megnyugszik. Jaj, de jó, nincs baj. Nincs probléma. Nem kell munkahelyen tevékenykednem, hanem megint problémákat megoldanom, hanem csak meghallgathatom. Ekkor a nő elkezd beszélni, leülnek, a férj nyugodt, egymás szemébe néznek, és a nő feloldja a maga stresszét azáltal, hogy kibeszéli a problémákat. Ha ez a segítség nincs, akkor a férfiben, miközben ő oldja a stresszt, a férfiben nő a stressz hormon. És ebből mi lesz? De ha elmondja a nő a férjének, hogy kedvesem, most nem kell semmi problémát megoldani, akkor a férfi megnyugszik. És benne is oxitocin kezd termelődni, ami különben a szeretet hormona, amiről beszéltem, és a férfi is kezd megnyugodni. Egyre jobban ellazul. Csak ugye a hölgyeknél az oxitocin, az élénkség, a vidámság, a derű, a szeretet hormona a férfiaknál egy kicsit álmosító, megnyugtató hormon, nyugtató hatást fejt ki. Tehát ne sértődjenek meg, ha esetleg egy kicsit elbóbiskol. Ez a nőnek rendkívül sértő, de hogyha 12 percnél tovább nem mondják, akkor nem fog elaludni. Inkább azt javaslom, több fejezetet nyissanak. Egy kicsit pihentessék. És utána egy óra múlva mondják, még elfelejtettem valamit elmondani, de nem kell semmi problémát megoldani. De hogyha a férfi véletlenül mégis elkezdene mondani a tanácsait, akkor azt tudod, megbeszéltük, nem kell problémát megoldani, csak hallgass meg, mert szükségem van a te együttérzésedre. Ja, csak arra, akkor jó. És a férfi meghallgatja. Így a férfi megnyugodhat, lecsendesedhet, és békében lehetnek egymással, szeretetben. Tehát úgy gondolom, kedves hallgatók, hogyha ezeket a lépéseket megfontoljuk, én ezteket az igehelyeket és még sok mást is kiírtam, egy ígére, majd el fogom akkor küldeni, ebből egy kis összefoglalót majd Nelly elkészít önöknek. Én kiírtam az összes férfiaknak szóló tanácsot a Bibliából, és a nőknek szóló tanácsot. Talán még a nőknél elfejtettem valamit, talán erre még érdemes lenne figyelni. Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók. Akiknek ékessége ne legyen külső hajuknak fonogatásából, aranynak felrakásából és öltözékek felvevéséből való. Nem néven nevezi a legnagyobb problémát egy hölgy társadalomban? Hogy erre sok időt fordít az ember, ami nem jelenti azt, hogy ne legyen tiszta, házias, mértékletes, józan és kedves. De hozzátesz egy dolgot, ami nagyon elgondolkodtató, hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses Isten előtt. Ennél nagyobb fegyvert, kedves asszonyok, nem tudnak kovácsolni a férjüknek, vagy a férjükért, hogyha szelíd és a csendes lélek romolhatatlanságával, engedelmes lélekkel, szeretettel, tisztelettel bánnak velük. A nő eléri a célját, egy olyan férfit kap, amit talán nem is remélt volna az életben. Ez a legnagyobb fegyver. És tudják, találkozunk a Bibliában olyan esetekkel, ki is írtam 3 ilyen esetet, de nem akarom már az idő miatt ezeket elmondani. Dávid és Abigail esete, amikor Dávid találkozik egy asszonnyal, akinek a férje, valami történt.
jó, megvan újra, akinek a férje elbánt Dáviddal, nagyon csúnyán viselkedett, és ezt elolvashatják különben Sámuel első könyve 25. fejezetében, és ez az Abigail, amikor megtudja azt, hogy mit tett a férje Nábál Dáviddal, hogy nem segített neki a szükségében. Dávid erre bedühödött, és elhatározta, mivel 400 fegyverese volt, hogy elmen Nábál házába, és még egy ebet sem hagy életben a házában, olyan bosszút kezdett forralni. És amikor az asszony megtudta, egy nagy rakomány élelmet készítetett Dávidnak, elé ment, leborult előtte a lázat, meghajtotta magát, és azt mondta, Uram, én vagyok a hibás. Nem tudtam, hogy jöttek a te szolgáid. Bocsáss meg nekünk, én vagyok a hibás. De hoztam, készítettem az élelmet. És elkezdte őt mondani, te az Úrnak kiválasztottja vagy. Te egy erős férfi vagy. És elkezdte mondani, hallják, amiket mond? Pontosan azt, amit kell hallania. Még talán, igen, itt van. És akkor utána mi történik? Utána elkezdi őt bátorítani, kifejezi a tiszteletét, azt mondja, hogy számodra az Úr maradandó házat fog építeni, és tudom, hogy harcolod az Úr harcát, bocsásd meg a te szolgáló leányodnak. És nem találtad itt te benned a gonoszságot a életedben, és meg fogja adni az Úr azt a jót, amit mondott felőled. Dicséri, bátorítja, elismeri, az erejét magasztalja, az Istennel való kapcsolatát dicséri. Hát melyik férfi ne döbbenne meg ettől, párolgott el a haragja Dávidnak, és ezek után fette meg Abigail, és azt mondta. Ó, Uram, nem lesz az néked bántásodra, és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vért ontottál, és hogy az én Uram saját maga szerzett magának elégtételt. Így fette meg Dávidot. Ok nélkül vért ontottál volna, és saját kezed által szereztél volna elégtételt. Kedves hallgatók, azt olvassuk itt Dávidról, Dávid megdöbbent, minden haragja elpárolgott, és azt mondta, az Isten küldött téged. Te miattad nem kerültem gyilkosságba, az Isten áldjon meg téged ezért. Hozzáfűzném, bölcsen szóltál. És utána mi történt? Dávid elvonult. Sértettem, de megbocsátva, rendezve, nem állt bosszút. 10 nap múlva Nábál meghalt. Mármint az asszonynak a férje. És aztán a történet úgy folytatódik, ezt az egész fejezetet el kell olvasni, hogy asszonyok tanulni akarnak. 1 Sámuel 25. fejezete, hogy amikor meghalt Nábál, akkor azt olvassuk, hogy Dávid elküldetett Abigailért, és megkérte a kezét, hogy legyen a felesége. És ő lett a felesége. Tudta, hogy kit kellett választani. Ilyen egy asszony, aki betölti a szerepét. Tudta, hogyan kell a helyén lenni, és ugyanez az asszony története le van írva a másformában Példabeszédek könyve 31. fejezetében, de aki a férfiről szeretne egy igazi képet kapni, hogy milyen egy igazi férfi, az pedig elolvashatja Dávidról, Sámuel első könyve 16. fejezetében, hogy mit ír róla a Biblia. A főiskolánkon rendszeresen szoktam erről beszélni, nincs időm elmondani, csak felolvasom az igét, hogy lássák. Tud hárfázni, erős vitéz, hadakozó férfiú, értelmes és szép ember, és az Úr vele van. És kedves szemű és szép tekintetű. Nem tudunk hárfázni, ugye egyikünk se. De megértettük, hogy mire utal a Biblia? Érzékeny volt a lelke a szépre. A következő előadás utáni témánk a természet szépségének a gyógyereje. Észreveszük-e a szépet, ami körülöttünk van? Vagy épp a házastársunkban? Erős vitéz, egy férfi ne hagyja el magát, legyen fizikai ereje, de lelki ereje is. Hadakozó férfiú, ekkor még nem győzte le Góliátot.

A ma délelőtti alkalommal ezt a gondolatot szeretném tovább vinni, amit a gyermekekkel is elkezdtünk. Nem annyira teológiai okfejtésre gondoltam, hanem inkább egy-két személyes gondolatot is szeretnék hozzáfűzni, ami a mi életünkben, a mi családunk életében történt, úgymond tapasztalatként. És hát egy-két bibliai igét is szeretnék segítségül hívni. És tehát párhuzamba Izraelnek a ígéret földjére való bevonulásával kapcsolatban milyen párhuzamokat találunk a Szentírásban és a gyakorlatban mi velünk. Keressük meg közösen a zsidókhoz írt levelet. Zsidókhoz írt levél 4. fejezetétből szeretnék olvasni 3 verset. Tehát zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből az 1., a 2. és majd a 11. verset szeretném olvasni. Megmondom nektek őszintén, hogy a zsidókhoz írt levélnek a 4. fejezete az bennem egy mai napig nem teljesen megértett bibliai szakasz. Ez a szombatba való bemenetel, nyugodalomba való bemenetel. Most, hogy Angliában voltam, és volt időm olvasgatni, Pál leveleit olvastam végig, és a zsidókhoz írt levelet is végig olvastam, és úgy érzem, vagy úgy látom, hogy talán egy nézőpontból talán többet értettem meg ebből az ige szakaszból, és ezt szeretném majd egy nagyon röviden kiemelni. Nyilván, ahogy ez engem érintett legfőképpen, nyilván bennetek, a ti is olvassátok az igét, amilyen a ti életetek, ahol csatlakozik egy-egy ige, azt talán jobban megértjük. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban lévőnek ne láttassék. Mert nekünk is hirdettetett az evangélium, miképpen azoknak, de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essen. Ugye itt azt láthatjuk, hogy az ige maga is párhuzamokat állít. Nem is nekünk kell a párhuzamokat megnevezni, talán nem beleerőltetés a párhuzam keresése, hiszen az ige is azt mondja, hogy ugyanúgy, mint ahogy nekik megvolt az ígéret, nekünk is van ígéret, hogy a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essünk. Ugye a gyermekek szépen elmondták, hogy mi volt náluk a hitetlenség. Milyen párhuzamokat látunk Izrael és az advent nép életében. Konkrétan a Kánaán földjére való bejutás, az ígéretek terén és a mi életünk terén. Ugye azt látjuk, hogy Izraelnek is volt ígérete. Milyen ígéretei voltak, ugye? Ez a 3 mindenképpen. Több is, mert Izraelnél több ígéretet olvashatunk. Egyébként érdemes úgy olvasni a Szentírást, hogy keressétek, hogy milyen ígéreteket találtok benne. Nagyon sok van benne. Személyesen, ami nekünk szól, vagy ami a közösségünknek szól. Izraelnek is volt több, de ez a 3 talán legfontosabb volt. Egyik az, hogy ők földet kapnak, tehát az ígéret, a Kánaánt, az ígéret földjét. Aztán, hogy nagy néppé lesznek. Aztán az is, hogy ugye, hogy a belőlük fog származni majd a Mesiás, és megáldatnak a minden nemzetek ő általuk. Kérdezném, hogy ez az ígéret nekünk szól-e? Van-e valami hasonló ígéret az advent népnek? Ugye mi, mivel nem fizikai, hanem lelki nép vagyunk,
az a föld, amit az Izrael, a Kánaán földje, az nekünk is bizonyos értelemben lelki. Itt ugye az új földnek az ígéretével találkozunk a Szentírásban, ami ugye egyetemes, ugye mindannyiunknak, nem csupán az advent népnek adatott ígéret. Izraelnek azt olvassuk, hogy nagy néppé teszi. Van ilyen ígéret az advent néppel kapcsolatban, hogy nagy néppé teszi? Hát azt kellene mondjuk, hogy van is, meg nincs is, mert ugyan azt mondja, hogy a Szentírás, hogy a végén csak a maradék az, aki megtartatik, de az is igaz, hogy azt olvassuk, hogy megszámlálhatatlan sokaság lesz az, akik Jézus második eljövetelekor az advent hitet hinni és vallani és élni fogják. Ha csak rövid ideig is az evangélium hirdetés után. Talán másik párhuzam az, hogy hirdetetett az evangélium. Hirdetetette nekünk az evangélium és Izraelnek. Hogyan hird? Mert ezt olvassuk itt, hogy mert nekünk is hirdetetett az evangélium, miképpen azoknak. Hát nekik milyen evangélium? Beszélhetünk-e evangéliumról Izrael életében? Ugye tudjuk, hogy az evangélium az mit jelent? Jó hírt, örömhírt, és valahogy a mi gondolatunkban sokszor inkább ez egy új szövetségi dolog. Hát nekik is hirdetetett az evangélium? Ugye az evangélium jó hír, örömhír. Ugye nyilván az is jó hír és örömhír, hogy ők hazát kapnak, földet kapnak. De talán a legnagyobb evangélium nem ez volt. A legnagyobb evangélium az volt, hogy a szabadító az közülük fog támadni, és általuk megállatnak a föld minden nemzetségei. Kérdezném meg benneteket, hogy nekünk advent népnek hirdetetette az evangélium. Ha egyszerűen szeretnénk erre válaszolni, akkor nem lennénk itt. Ugye az evangélium hirdetése az, ami bennünket az Istenhez közel hozott. Mi advent nép hisszük és valljuk, hogy felnőtt keresztséggel lehet csatlakozni ugye ehhez a közösséghez és ehhez a néphez. Ami feltételezi azt, hogy hirdetetett az evangélium, és azt elfogadtuk. Tehát ugyanúgy, mint ahogy Izraelnél hirdetetett az evangélium, nekünk is hirdetetett az evangélium. Aztán egy másik párhuzam, hogy Izrael ekkor Kánaán földjének a határán volt. Tehát Isten ígéretet adott nekik, kihívta őket Egyiptomból, ugye csodák sokaságán keresztül vitte őket a 40 napon keresztül, és ott volt a Kánaán határában. Mi is valahol Kánaán határában vagyunk. Minket is kihívott Egyiptomból, mint embereket is, és mint nép is ott állunk, hogy az Úr Jézus második eljövetele az itt van a küszöbön. De talán legsúlyosabb párhuzam az az, hogy sajnos Izrael elbukott ebben a próbában, és hitetlenek voltak. Nem csak ebben, többször olvassuk azt, hogy ők zúgolódtak, hitetlenek voltak, és nem engedhette meg az Isten nekik, hogy az ő életükben történjen meg az, hogy Kánaánba bejussanak. Meg lehetett volna, mennyi idő alatt mehetett volna végfel ez? Ugye 40 nap alatt. Ez volt az Isten eredeti terve. Nem párosították hittel azok, akik ezt hallották. Kérdezem tőletek, hogy testvérek, hogy az advent népnek van-e valami hasonló története? Szükség volt, 1844 óta hangzik a harmadik angyal üzenete. Most már jó matekosok kiszámolhatjátok, hogy hány év óta hallatszik ez. Isten eredeti terve is ez lehetett, hogy ennyi évnek kell eltelni. Ugye a prófétaság lelke leírja azt, hogy 1888-ban elindult egy ilyen folyamat, eljöhetett volna az Úr Jézus másodszor is. Nem történt meg. Nem tudjuk, hogy mennyi idő az, amit még az Isten lát előre nyilván, mint ahogy Izrael életében, ugye ott egy elég hosszú idő, ott 40 év. Ugye 360-szorosa ahhoz képest, mint ami eredetileg volt.
Hiszem és remélem, hogy nem lesz azért 360-szoros a mi életünkben. De hogy itt is párhuzamat láthatunk az Izrael és a mi történetünkben. Sajnos ez nagyon szomorú. Hogyan történt ez Izraellel? Hát úgy történt, hogy amikor ők kijöttek Egyiptomból, elhívta őket Isten Egyiptomból, kijöttek Egyiptomból, akkor napról napra élték meg azokat a csodákat és Isten jelenlétet, amit előtte nem tapasztaltak. Ugye, hát csak vegyük sorra. Nappal felhőoszlopban, valóságban ott volt. Éjjel tűzoszlopban ott volt. Isten a törvény adásban megerősítette az ő esküjét feléjük, az ő szövetségét. Pusztában védelem alatt voltak. Aztán tudjuk később, hogy aztán ezt a védelmet az Isten elvette egy rövid időre, amikor a tüzes kígyók jöttek. Nem volt élelmük. Isten gondoskodott róluk napról napra. Nem volt vízük. A sziklából vizet fakasztott nekik. Ennek ellenére, hogy, és én most nyilván a teljesség igénye nélkül nem soroltam végig azt a sok-sok áldást, amivel kézzel fogható dolgokat, amikkel az Isten segítette őket. Ugye nem volt katonaságuk. Képzeljétek el, nem harc edzett emberek voltak, és ütközni kellett nekik az amálikitákkal később. Tehát az Isten sok-sok dologban nyilvánvalóvá tette azt, hogy ott van jelettük, közöttük. És mi volt az zúgolódásuknak a sokszor a tárgya? Mit mondtak? Hogy vajon itt van-e az Isten mi közöttünk? Vajon tényleg igaz-e, amit ő nekünk megígért? Vajon tényleg nekünk fogja adni úgy, ahogy... Ugye az a 10 ember, akik azt mondták, hogy nem tudjuk bevenni Izraelt, vagyis igen, Kánaánt. Hogy el tudta hitetni az emberek nagy többségével azt, hogy amit ő mond, az igaz? Úgyhogy ők valószínűleg így gondolták ők is, mindannyian. Hogy van ez velünk, testvérek, advent néppel? Megtapasztaltuk mi is az Istennek a kézzel fogható jelenlétét? Én szeretném nektek ajánlani, hogy olvassátok egyrészt a Nagy Küzdelem című könyvet, ahol ez szépen le van írva, hogy hogyan alakult ki eleve az advent várók hite, közössége, egymással való közössége és Istennel való közössége. Aztán van egy pár ilyen könyv, Mondd el a világnak, és sorolhatnánk, talán azt hiszem a Lángőrzőibe is van még erre nézve elég sok utalás. Ahogy kézzel foghatóan megtapasztalták, hogy az Isten hogyan mutatott meg például bibliai igazságokat, hogyan tudtak bizonyos dolgokban egységre jutni, lelkileg is, szombatkonferenciákon. Nagyon remélem és hiszem, hogy nem csak az advent néptörténelemben, hanem egyénileg is elmondhatnánk azt, hogy megtapasztaltuk azt, hogy az Isten kézzel foghatóan vezet bennünket, és szeretne bennünket Kánaán földjére juttatni. Talán még egy párhuzamot említenék, ami nem annyira elhanyagolható, hogy az Istennek olyan gondja volt Izrael népével is, és az advent népre is, hogy egy prófétát küldött. Ugye Mózesről azt írja az írás, hogy több volt, mint próféta. Valahogy úgy fogalmaztanán a Szentírás, hogy mint barátom vele színről színre beszélek. De azt hiszem Mózes írja, hogy prófétát támaszt köztetek az Úr, olyat, mint én, őt hallgassátok. Tehát nyilván Mózes prófétai elhivatásnál nem fér kétség. Én nagyon remélem és hiszem, hogy Ellen White prófétai küldetéséhez is nem fér kétség közöttünk. Én kérlek benneteket, hogyha ebben kérdésetek van, és miért ne lehetne, akkor ezt küzdjük meg úgy, hogy az Isten mutasson nekünk ebben, mutasson nekünk, és ahhoz szükséges, hogy elolvassuk ezeket a könyveket.
Én sok emberre beszéltem már, aki határozottan csípőből vetette el Ellen White prófétai küldetését. Nem sok könyvét olvasták még. Ugye így a legkönnyebb dolgokról ítéletet alkotni. Olvassátok Ellen White könyveit, és legfőképpen szeretném a Nagy Küzdelem című könyvet a lelketekre kötni, hogy olvassátok. Nyilván ez azért is, mert legfőképpen húsba vágó dolgokról beszél a mi életünkre nézve is. Jelen időnkre nézve is. Mózes 5. könyvéből szeretnék olvasni egy igét, és egy kicsikét leszűkíteni ezt, egy kicsit személyesre szeretném venni most az ígéreteket, és egy részét, ugyanis ez olyakkora nagy téma, hogy ez több órát kitenne. Mózes 5. könyvéből szeretnék olvasni nektek a 11. fejezetből. Három verset olvasni. Mózes 5. könyve, 11. fejezet, 10-től 12-ig terjedő verset. Tehát Mózes 5. könyve, 11. fejezet, 10-től a 12-ig terjedő verseket szeretném olvasni. Mert a föld, amelyre te bemégy, hogy bírjad azt, nem olyan az, mint Egyiptomnak földe, ahonnan kijöttél, amelyben elvetetted a te magodat, és a te lábaddal kellett vala megöntöznöd, mint egy veteményes kertet, hanem az

elme is, amit szoktunk is használni, hogy a bűnből való kijövetel. És ilyen módon nyilván ránk is vonatkozik. Kérdés az, hogy ez az ige szakasz vonatkozhat-e ránk? Egy picit az általános iskolai ismereteinket szeretném újra feleleveníteni. Emlékeztek-e rá, hogy mit tanultunk Egyiptomról, milyen volt ott a földművelés? Ugye az Egyiptomban a földművelés az teljesen a Nílus folyóhoz volt kötve. Aránylag egy nem annyira bőtermő vidék Egyiptom, félig meddig sivatagos, de a Nílus környéke az egy nagyon bőtermő vidék. Legfőképpen abból eredt ez, hogy amikor esőzések voltak, akkor a Nílus nagyon kiáradt, és sok üledékes földet hozott, és egy olyan nagyon jó termő talaj alakult így ki, ami alkalmas volt nagyon jó mezőgazdasági tevékenységre, és ez egyiptomiak még egy dologgal még ezt megtoldották, hogy még jobb legyen a termés, és kiszámíthatóbb legyen, egy öntözőrendszert találtak ki. Ezt szépen fogalmazza meg az írás, hogy és a te lábaddal kellett megöntöznöd, mint egy veteményes kertet. Tudjátok, hogy voltak ilyen átemelők, tanultuk iskolába, talán emlékeztek rá. Ezáltal Egyiptomban egy teljesen kiszámítható gazdaságot hoztak létre. Nem kellett félni az aszálytól, mindig volt gabona. Mit ígért Izraelnek Isten? Azt ígérte, hogy ha ti kijöttök Egyiptomból, ahol mindig megvoltak a húsos fazekak, ugye, amit utána sokszor vissza is vágytak, ahol bizonyos értelemben, még ha rabszolgák is voltatok, de biztos volt a fizikai létetek. Most egy olyan földet szeretnék nektek adni, azt írja, hogy hegyes, völgyes föld, és az égnek esőjéből iszik vizet. Tehát nem lesz mód, lehetőség öntöző rendszerre, és a ti jó létetek, fizikai létetek mind fog múlni. Azt mondta az Úr, én rajta. De figyeljetek meg, hogy nem azt mondja itt a Szentírás, és nem azt mondta az Isten nekik, hogy ha lesz kedvem, majd meglocsolom, ha nem lesz kedvem, nem locsolom meg. Azt az ígéretet kapták, hogy az a föld, amelyre az Úr a te Istened visel gondot, mindenkor rajta függenek az Úrnak az ő szemei. Az Istenemnek a szemei az esztendő kezdetétől az esztendő végéig. Milyen érdekes ez a kifejezés, hogy ilyen találó, hogy rajta függenek az ő szemei. Hát az Istennek nagyon nagy gondja volt arra, és ezt megígérte nekik előre, hogy én gondoskodok rólatok. Van erre a történetre, van ennek a történetnek a tanulsága iránk nézve. Én azt figyeltem meg, hogy eddig bennem az élt, hogy Egyiptom az a bűnnek a jelképe. És az onnat való kijövetel, ugye tudjuk, hogy húsvétkor, a páska bárány ünnepekor hogy kellett kijönni onnak? Sietve, gyorsan, derekaikat fölövezték. Egy éjszaka történt az Egyiptomba való kivonulás. Gyorsan ott kellett hagyni Egyiptomot, miután az Isten elindította a kivonulást. A bűnből való szabadulás is egy ugyanilyen dolog, egy sürgető dolog. De én ebben az igében azt láttam meg, testvérek, hogy az Egyiptomból való kijövetel nem csak a bűnre vonatkozik, hanem arra is, hogy a kiszámítható, a biztos anyagi forrást, a kiszámítható dolgokból is bennünket az Isten ki szeretne hívni. Ez kicsit lehet, hogy furcsának tűnik nektek, de hogy Egyiptom nem csak annak a jelképe, hogy nem csak a bűnnek a jelképe, hanem azt mondja az Isten, hogy én szeretnék rólatok gondoskodni. És itt szeretnék nektek egy-két gondolatot elmondani a saját életünkből. És
Ismeritek azt az igét, hogy valaki

meg akarja tartani az életét, elveszti azt. Valaki elveszti az ő életét, én érettem, az megtalálja azt. Én is úgy gondoltam, hogy én meg akarom tartani az életemet. 18 évesen, amikor végeztem az iskolával, én úgy gondoltam, hogy majd, hát nem akarok nagy szót mondani, nem azt mondom, hogy karriert, de hogy valamit megteszek. Kertészkedtem. Nem igazán jött be a dolog, utána úgy gondoltam, hogy valami más vállalkozást kezdek, de hogy valamit én majd valamit megteszek. Ismeritek a történetemet, nem szeretnék minden részletet belemenni. Az Isten nem engedte meg, és most így utólag visszanézve, áldom az Istent, hogy nem engedte meg, hogy ezek a dolgok nagyon jól mennek. Jött ez a gazdasági válság. Amikor jött ez a gazdasági válság, akkor utána elkezdtem gondolkozni, hogy ez a gazdasági válság lehet, hogy éppen én miattam van. Nekem szól. Ember, állj meg, gyere ki Egyiptomból. Feleségemmel többször leültünk, gondolkoztunk, hogy mit kellene nekünk tenni. Tudjuk az írásból azt, hogy minket az Isten elhívott. Feladatokat szán ránk nekünk. A gyülekezeti közösségben is feladatokat kaptam. Nem is kis feladatokat kaptam tőletek. És mégis, mint egy bénultság volt rajtunk sokszor, hogy a mindennapi élet megélhetéséhez ugye szükséges, hogy itt éljünk és dolgozzunk. És ahogy elbeszélgetek, ti veletek is sokszor, talán idősebbek ezt már nehezebben éljétek át, mert nektek van egy bizonyos értelemben egy nyugdíj alapotok. De akik ugyanezt átélitek, tudom, hogy ez probléma nem csak nekem. Hogy tudjuk azt, hogy az Isten bennünket elhívott. Tudjuk azt, hogy kihívott bennünket Egyiptomból. De mégis, mint ragaszkodunk, mint Izrael a húsos fazekakhoz. Nehezen tudjuk elengedni a biztos dolgokat. Biztosnak látszó dolgokat. Mert ha jól belegondolunk, nem ezek voltak a biztos dolgok. Hanem mi volt igazán a biztos dolog? Az, amikor Isten kézbe vette Izraelnek a kezét. Ugye áldás hol volt? Rabszolgaként Izraelben? Milyen érdekes a párhuzam. Izraelben ők rabszolgák voltak. Ugye nem csak a bűn miatt voltunk rabszolgaságban, hanem talán emiatt is. Nem véletlen mondja az ige nekünk, hogy vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjen a ti szívetek. Ugye azt mondja, hogy részegség és dobzódás, vagy az élet dolgai miatt. Talán a részegség és a dobzódás annyira nem jellemző ránk. De az élet dolgai az bennünket is meg tudnak nehezíteni. És bizonyos értelemben rá kellett döbbenjek, hogy én Egyiptomban vagyok. Rabszolgaságban vagyok. Ez egy rabszolga élet. Az Isten szabadságra hívott el minket, de ez azt jelenti, hogy benne kell bízzak. És a biztos dolgot el kell engednem. És nem a megoldottság helyzetéből, vagy a megoldott állapotok helyzetéből állok itt és beszélek nektek, mert én is vívódok ezeken a kérdésen. Feleségemmel együtt is vívódunk. Keressük, hogy mit kellene, hogyan kellene. Tudjuk, hogy ez az élet, ez nem pontosan jó így, ahogy élünk. Hát milyen, csak elég habba belegondolunk, hogy milyen elhívásunk van, milyen küldetés bízott ránk. Bele szédülünk. Ugye az apostolok is így voltak ezzel, mikor azt mondta, hogy menjetek széles a világra, hát ők akkor is ugyanekkora volt a föld, lehet, hogy nem ennyi ember lakott rajta, bár hozzá kell tenni, hogy az eszközök is, a lehetőségek is kisebbek voltak előttük. És valami lelki bénultság van rajtunk. Testvérek, én erre bíztatlak benneteket, hogy merjünk otthagyni Egyiptomot, a biztos dolgokat, merjünk lépni. Nem gondolom, hogy mindenkinek ugyanaz az útja. Ez az Isten, Isten fogja nekünk megmutatni, biztos, de hogy keressük. És ne, hogy fogalmaz az írás, hogy ne legyen köztetek, azt mondja, hogy valaki köztetek fogyatkozásban lévőnek ne láttassék. Emlékeztek gazdag ifjúnak, mit mondott az Isten? Egy fogyatkozásod van még. Nem gondolom, hogy mi nagy gazdagságra vágyunk, én se vágytam arra. De szerintem ti se vágytok arra. Egyszerűen az élet dolgai annyira, Sátánnak gondoskodik arról, hogy egyáltalán megélhetés az azzal járjon,
hogy megnehezedik a mi szívünk, és nem marad időnk, erőnk, energiánk imádságra, igeolvasásra, a közösség ápolására, a testvéri közösség ápolására. És ez valahogy kézen közön megy el. Nem valahogy olyan határozott visszautasítással, nem, pont ellenkezőleg. Mi lépni szeretnénk, mi az Istennel szeretnénk együtt járni. Én is így gondoltam, úgy gondoltam, hogy megfér a kettő együtt, a vállalkozás és az Isten megfér együtt. És kezdtem rájönni, hogy nem fér meg. Testvérek, mi történik akkor, hogyha mi erre ezen az úton járunk, érezzük, hogy ez nem jó, és nem döntünk. Lót is érezte, hogy nem jó helyen van. Nem döntött. Mi történt? Az angyaloknak meg kellett fogni, és úgy kellett kihozni. Az Istennek, hogy milyen eszköztára van, azt pontosan nem tudjuk. Ugye lehet egy gazdasági válság is egy ilyen eszköztára. Sok minden lehet eszköztára. De elég szomorú az, testvérek, hogy ilyen kemény dolgok kellenek, hogy legyünk. Pedig az hívás az itt van nekünk is. Így a befejezésképpen a Nagy Küzdelem című könyvből szeretnék egy nagyon rövid pár sort elolvasni nektek. Ismert ez az idézet. Az 532. oldalról. Legalábbis ez szerint a könyv szerint az 532. oldalról. Mondjunk le inkább önző ketteléseinkről, mint elhanyagoljuk az Istennel való beszélgetést. A legnagyobb szegénység és a legönmegtagadóbb életkörülmény az ő jóváhagyásával jobb, mint a gazdagság, méltóság, kényelem és barátság anélkül. Időt kell szakítanunk az imádkozásra. Ha engedjük, hogy földi érdekek kössék le figyelmünket, az Úr adhat nekünk időt úgy is, hogy elveszi bálványozott aranyunkat, házainkat és termőföldeinket. Azt olvassuk, hogy ugye a legnagyobb szegénység, önmegtagadás, életkörülmény is Isten jóváhagyásával jobb, mint a gazdagság. Hát ez egy olyan kifejezés, ami viszonylagos. Magunkat soha nem tartjuk gazdagoknak. De hát ez viszont kihez képes gazdag. Méltóság és kényelem. Mai világ erre van berendezkedve. Neked ez jár. Mikrohullámos ütő, meg sorolja, milyen termékekre van, kényelmes legyen. Ki sem kell venni a mosógépet, a ruhából megszárítja. Neked ez jár. Méltóság. Hát ugyan nem fogok már én úgy élni, hát hogy néz ki? Hát a mai világban élünk 21. században. Már elnézést, hogy ilyen kisarkítom nektek, majd szekérrel fogok járni. Nem mindenkinek ez útja, ne értsétek félre, de hogy jól látja, tehát az Isten profétája jól közelíti meg, legalábbis mi húsba vágóan méltóság és kényelem és barátság anélkül. És aztán, amikor később azt mondja, hogy ha engedjük, hogy földi érdekek kössék le figyelmünket, akkor itt ugyanezt behelyettesíthetnénk azt az igét, hogy megnehezedik a szívünk az élet dolgai miatt. Tehát, hogyha engedjük, hogy megnehezedjen a szívünk az élet gondjai miatt, akkor adhat az Úr nekünk időt és lehetőséget úgy is, hogy elveszi, mit veszel. Három dolgot említ. Olyan dolgokat, amik nekünk olyan biztos dolgok az életben. Magyarok különösen vagyunk, biztos dolog nekünk a lakás. Külföldön, nyugaton természetesen, hogy nagyon sokan albérletben laknak. Nálunk az egy biztos dolog, az úgy ad nekünk egy bizonyos biztonságot. Saját házunk van. Hát saját házainkat, aranyainkat. Ugye arany régen, amikor Ellen White írta ezt a könyvet, akkor még a pénznek más volt az értéke. A pénzbe volt benne az érték. Most már ugye ez csak egy papírfecni. Nem gondolom, hogy aranyakat gyűjtenénk. Itt nem az arany a lényeg, hanem egyszerűen a vagyon. Meglévő vagyon.
Tehát elveheti aranyainkat, házainkat, termőföldjeinket. Ugye a mai világban a termőföld fölértékelődik. Olyan dolog, amiből ugye még mi is úgy hisszük, hogy abból lehet megélnünk. Valami biztonságot ad nekünk. Tehát itt úgy is lehetne fordítani ezt, hogy az Úr adhat nekünk időt úgy is, hogy elveszi azokat a dolgokat, amik nekünk biztonságot adtak eddig. Testvérek, én arra szólítalak benneteket föl, és magamat is, hogy arra hívlak benneteket, hogy ne várjuk meg, míg az Istennek ezt kell tenni. Ne várjuk meg azt, míg meg kell fogni, mint lóttak az angyalt, és kihúzni. Azt, hogy az Isten megteszi velünk, az bízunk az Istenre, és ne játszunk ezzel, mert nem biztos, hogy meg fogja tenni. Ez nem a mi területünk. Egyet tegyünk. Mi is. Mint amit Izraelnek is tanácsolt, hogy párosítsuk hittel. Erre hív bennünket is a Jóisten, és még talán, hát már nincsen idő, még fiatalokhoz szerettem volna szóval két mondatot. Kedves fiatalok, akik előtt még jobban ott áll az élet. Mondom, én fiatalnak gondolom sokszor magam, aztán közben rá kell jöjjek, hogy már kicsit arrébb vagyok. Amikor tervezitek a jövőt, gondolkoztok hogy rajta, hogy nagyon jó dolog, hogy tanulunk. Jó dolog, hogy tanultok. De nekünk nem ez a célunk. Mi idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön. Nekünk nem jó ügyvédeknek kell lenni, jó orvosoknak. Persze jó dolog, hogyha valaki ügyvéd, valaki orvos. De nem hiszem, hogy mindenkinek ugyanaz az élet útja lenne. De hogy ideiglenes ez a haza, amiben mi élünk. Úgy éljétek a napjátokat, és úgy tervezzétek az iskolát, bármit, hogy nekünk elsődleges feladatunk az az, amire az Isten hívott bennünket, hogy az ő igéjét hirdessük. És amikor olvastam, például nem tudom, hogy olvastátok a repülős pilótát, ismerjétek ezt a könyvet. Ő is sokat, Gatesnek, missziós pilóta, köszönöm szépen. És olvastam azt, hogy mennyi mindent tanult. Tudott sok nyelven repülőt vezetni, meg sok mindent tudott. De nem azért, mert neki a beachen jó kis hajója volt, meg jakja volt, és nem azért, hanem azért, mert az evangéliumot hirdette. Tehát tanulni kell, mert a misszió területeken várják a fiatalokat, akik tudnak nyelveket, akik értenek dolgokhoz, mesterségekhez, de ami célunk az, hogy az embereket az Istenhez vezessük. És úgy szeretném befejezni, hogy újra elolvasnám Zsidókhoz írt levélnek ezt a részét, ezzel szeretném zárni. Óvakodjunk, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki köztetek fogyatkozásban lévőnek ne láttassék. Mert nekünk is hirdetetett az evangélium, miképpen azoknak, de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Igyekezzünk tehát bevenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essen. Amen.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, akik ma egybe gyűltünk az értekezet kezdetén. Jó Isten áldása legyen velünk az egész napon át. Szeretném az igét felolvasni indulásul, amit ma, aminek segítségével az áhítatban áttekintünk egy pár gondolatot, és kérném, hogy fogadjátok el egy kicsit, annyiban rendhagyó lesz az alkalom, hogy szeretnék többet felolvasni, mint szokásunk ez mostanában. Szeretnék felolvasni, és számomra is nagyon tanulságos részletekkel találkoztam újra a Krisztus példázatai könyvben, az Apostolok története című könyvben, a Krisztus követi, a hegyi beszédről szóló könyvben. Szeretnék ezeket megosztani veletek, hogy együtt tudjunk gondolkodni, együtt menni Krisztushoz, együtt fohászkodni, aztán Krisztushoz a szabadító kegyelemért. Szeretném olvasni az igét a Galatákhoz írt levél 6. fejezet 14.-15. verséből. Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. Ezt az igét szerettem volna olvasni, régóta foglalkoztat a korintusi levél és a Galatákhoz írt levél mindegyik gyülekezetet, és aztán a többi, mindegyik levelet és a többieket is. Jó részét Pál apostol azért kellett megírja, hogy hát egymással osztozkodó, egymással a testvéri kapcsolatot nehezen megtaláló gyülekezeteket tanítson, helyreigazítson a dolgokat az igazság tekintetében, de helyreigazítson lelkület tekintetében is. És számomra nagyon megragadó volt ez a rövid egy-két mondata Pálnak, ahogy azt mondja, nékem nincs másban dicsekedésem, csak a Krisztus Jézusban. És aki által nekem megfeszítetett a világ, és én is megfeszítettem a világnak, mert Krisztus Jézusban csak az új teremtés egyedül a hasznos. Semmi más nem használ, csak hogyha Isten el tudja végezni bennünk az új teremtést, hogyha célba talál az ő megváltó műve az én életemben, mindegyikünk életében, és az Isten elvégezheti azt a csodálatos szabadítást, ami a végül az üdvösségünket fogja jelenteni, az örök élet ajándékát kaphatjuk meg tőle. Azt gondolom, akik itt vagyunk, mindjárt az örök élet céljával élünk, és azzal a reménységgel a szívünkben, hogy Isten megváltó munkája eredményeképpen valóban ott lehetünk az ő országában. Mi nem egyszerűen a mának élünk, bár a mában élünk, de nem egyszerűen a mának élünk, hanem egy sokkal távolabbi cél, remélhetőleg már nem túl messze lévő cél az, ami vezérel bennünket, hogy meglátjuk Krisztust az ő országában, és remélhetőleg az is buzdítja a lelkünket, hogy ott meglátjuk egymást is. Krisztus országában együtt lehetünk. Krisztusban nem használ sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, hanem az új teremtés. Az új ember, amiről nagyon sokat beszél a Biblia nekünk, és amihez kapcsolódva én szeretnék olvasni most több mindent a Szentírásból, vagy a könyvekből, az említett könyvekből. Én két dologról, ha együtt gondolkodnánk, ami a hívő élet komoly kockázatát, a hívő életben komoly kockázatot jelent számunkra. Az egyik az ítélkezés lelkülete, a másik a meg nem bocsátás lelkülete. Az egyik az ítélgetése embereknek, a másik a megbocsájtani nem tudás lelkületének a gyengesége, betegsége, nyomorúsága. Eszembe jutott az ítélkezésről olvasva, nemrégiben kaptam egy testvérünktől egy honlapról egy írást, az a címe a honlapnak, hogy újra gondoló. Nagyon értékes elmélkedések vannak rajta. És olvastam ott az ítélkezésről egy rövid összefoglalót János Evangélium a 8. fejezetében, amikor az írástudók odarángatják azt a parázna asszonyt Jézus elé, ugye a történetet mi jól ismerjük, sokszor hallottuk, akkor Jézus hogy intézi el a dolgot, ugye ismerjük és beszéltünk már róla, hogyan szabadítja meg azt az asszonyt a ráváró pusztulástól,
és hogyan szabadítja meg az embereket, az őt elítélő embereket is, hogy próbálja megszabadítani az ítélkező lelkülettől, hogy fordítja rájuk vissza azt, hogy ha ítélkezni mernek, akkor egyben ők is ítéletet vonnak magukra, ha bűnösök. Hogyha ember felett ítélkezik, akkor önmaga felett ítélkezik végső soron, és amilyen ítélettel mértek, olyan ítélettel mérnek nektek is, mondja Krisztus másút. De nagyon komolyan tanít bennünket a Szentírás arra, hogy az ítélkezés bűnét kerüljük. És a történetben elgondolkodható volt számomra egy kicsit újdonság, hogy Jézus milyen szeliden és milyen alázattal és milyen bölcsességgel, tehetséggel küzdött azért, hogy mind a vádolókat, az ölni akarókat, mind a megöletésre várót is megszabadítsa. Hogy milyen tehetség volt Jézusban arra nézve, hogy mindenkiért munkálkodni tudjon. Milyen csodálatosan eltalálta, hogy segítségére legyen mindegyik ember csoportnak, ugye? Milyen csodálni való számunkra az, hogy amikor az igazság és a kegyelem együtt lakozik egy emberben, akkor ő megtalálja mindenkihez a megfelelő utat, a megfelelő módot, hogy szóljon hozzájuk. És mindenkire tudott hatni. Ahogy a porba írt Jézus, miután elmondta azt, hogy aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ, elmondta ezt Jézus, és utána elkezdett írni, tudjuk mit írt, akkor mindenki szembesült a maga lelkiismeretében azzal, hogyha bűnösként más bűnös felett ítéletet mond, akkor felette is az Isten majd ítéletet fog mondani, és nem a javára. Nem azt az ítéletet fogja hallani, amire számítana egyébként a vallásossága, az igazsága, a szeretete, a tehetsége alapján, hanem más ítéletet fog kapni. És aztán, ahogy az asszonyt megkérdezi, hogy hát nincs, aki kárhoztasson téged? Milyen gyönyörű pillanat lehetett ez, biztos ti is gondolkodtatok, már próbáltátok elképzelni azt a pillanatot, ahogy az asszonyt Jézus megszólítja, az asszonyt egyedül marad Jézussal, és Jézus ezeket a szavakat intézi hozzá, hogy hát senki nem kárhoztat téged, én sem. Hogy milyen lehetett az asszonynak azt az örömöt, ezt a tapasztalatot átélni, és azt az örömöt a szívében átélni, hogy megszabadult egyrészt a gyilkos indulatok folytogatásától és a hamarosan bekövetkező ráváró haláltól, egy kegyetlen haláltól, kivégzéstől, de megszabadult attól is, hogy őt a bűnért örökre kárhoztassák. Hogy az szólt hozzá, aki a legcsúnyább, az emberek szemébe talán a legkirívóbb és a legtöbbször megszégyenített bűnösség miatt, hogy parázna, emiatt is, erre nézve is neki kegyelmet és szabadulást tud hirdetni az Isten. Hogy nem kell ebben megmaradjon, nem kell örök szégyennel szemlesütve járjon ezen a világon. Ha még meg is úszta volna a megkövezést, akkor is még mindig ott van, hogy de mit kezdjen a bűnös állapotával, és Krisztus meggyógyítja, megszabadítja, és azt mondja, hogy én kegyelmet adok neked. Meggyógyulhatsz én előttem. Ugye Jézus ezt tudta tenni az asszonya, és úgy elgondolkodtató, hogy a mi ítélkezésünkben mennyi minden benne van, hogy mi sokszor gondolkodunk úgy, hogy a rossz nálunk kevésbé rossz, a jó meg nálunk sokkal jobb, mint másoknál. Ugye? A rossz az másoknál nagyobb, a jó meg nálunk nagyobb. Hogy mennyire könnyen osztozkodunk, hogy a magunk javára, mert hát minden szentnek maga felé hajlik a keze, nekünk is, és úgy megválogatjuk a világot a magunk belátása szerint, természetesen a magunk javára ítélve, magunkat igazolva. Jézus, ahogy visszaforgatja ezekre az emberekre ezt a felelősségérzetet, hogy ha ítélsz, te is ítélet alá fogsz esni. Az ítélet csak akkor lesz irgalmas irántad, hogyha kegyelmet tanulsz. Hogyha tudsz kegyelmezni a másik bűnösnek. Szeretnék egy pár mondatot ebből a cikkből olvasni. Ítélj, ha magad nem vagy elítélhető. Ha elítélhető vagy, akkor ítéleted saját elítélésed megpecsételése.
Végül azért kérdezi, ezért kérdezi Jézus az asszonytól, senki sem ítél téged? Senki, mert az ott állók értették a célzást. Az ítéleteiknek súlya van, felelősség társul hozzá. Nem tehetem, hogy a másikat teszem meg saját bűnösségem okának. Ez az ez önfelmentés. Hihetetlen mértékben jellemző ránk, keresztényekre is az a hamis okoskodás és oktulajdonítás, hogy jó keresztény lennék, ha nem lennének a többiek. Amíg egyesek csak agonizálnak a világ gonosz volta fölött, meg az abból fakadó kísértések miatt, addig mások, más habitusúak, ezért megpróbálják megtisztítani a világot a gonosztól. Ha megkövezzük a nőt, kiértjük a paráznaságot. Tényleg? Néhány egyházatja azt állította, hogy amikor Jézus a porba... Bocsánat, ezt nem akartam olvasni. Már csak ez az egy mondat. A bűn fogalmának félreértése a lehető legkíméletlenebb és irgalmatlanabb hívőt eredményezik. Érdekes és számomra hasznos megállapítások voltak ezek. Szeretnék most olvasni egy másik ige szakaszt az ítélkezésről, Római levélből, Pál apostoltól. A 14. fejezet szóban ír Pál arról, az a vitatkozás, az az osztozkodás, egymás ítélgetése, ami a gyülekezetben kialakult, mennyire értelmetlen és mennyire kárhozatos dolog. Ugye nem hitelveket magyaráz itt az apostol, hanem egy lelkületi betegségre akar rávilágítani, és abból gyógyulást eszközölni. 14:7. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát? Avagy te is miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd az Krisztus ítélőszék elé. Mert megvan írva, élek én, mondja az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést, vagy megbotránkozást. És a 19. vers. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Ezt tanácsolja az apostol, és figyeljük meg, ahogy érvel, azt mondja, közülünk senki se él önmagának, és senki se hal önmagának. Amit vállalunk a Krisztusban, azt a Krisztusért vállaljuk. Amit teszünk a hitünk alapján, meggyőződésből, azt a Krisztusnak szeretnénk tenni, és a Krisztus előtt vállaljuk. Senki se él önmagának, senki se hal önmagának. Arra a felelősségre akar ráébreszteni bennünket az apostol, és ott a testvéreit, annak idején, hogy nekünk nem dolgunk az, hogy mások munkássága, tevékenysége felett ítélkezzünk. Az lehet, hogy van róla véleményünk, az lehet, hogy úgy érezzük rászorult tanácsra, az lehet, hogy korrigálni kell egymást a tevékenységünkben, de nem kell kétségbe vonni, hogy milyen indítékból, milyen szándékkal csinálja a dolgokat. Ugye? Aztán közülünk senki sem él önmagának, senki sem hal önmagának. Ha élünk, ha halunk, az Úrnak élünk, mert az Úréi vagyunk. És ezt fogadjuk el, értsük meg, ahogy meg akarta értetni az apostol annak idején, hogy mindenki az Úré, az Úr tulajdona. Mindenki az ő kezében van, ő az, aki gondot visel rá, ő az, aki áldja, és ő az, aki fegyelmezi. Azért halt meg az Úr, és azért támadott fel a Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Újra aláhúzza. Krisztus uralkodik minden lélek felett. Te miért kárhoztatod atyát fiát? Miért veted meg a te atyát fiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélő szék elé. És ezzel a felelősséggel szembesülve,
hogy mi mindannyian a Krisztus ítélő széke előtt számolunk majd el azzal, hogy hogy bántunk egymással. Talán ezzel a felelősséggel szembesülve jobban meg tudjuk fontolni, hogy mit is engedünk meg magunknak. Milyen szavakat, milyen indítékokat, milyen tetteket engedünk meg magunknak. Hogyan munkálkodunk testvéreink épülésére, vagy éppen rombolására. Mert megvan írva, élek én, mondja az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Újra megerősíti, és újra megerősítem. Azt mondja, mindenki maga ad számot magáról az Istennek. Azt értem én ebből a kijelentéséből az apostolnak, hogy jegyezzem meg, ha elsősorban önmagamért felelek, és nem a másikért, elsősorban önmagamért felelek, és hogy a másik ember is elsősorban Krisztusnak tartozik felelősséggel azért, ahogy él, ahogy viselkedik, és nem nekem. Ugye Krisztus előtt kell neki is majd számot adni a tetteiért, a szavaiért. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsuk, hogy a ti atyátok félnek ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Azon legyünk, hogy mi őszinte szándékkal kiegészíteni szeretnénk egymást a hitünkben, a tevékenységünkben, a törekvéseinkben, a szándékainkban is akár. Kiegészíteni szeretnénk. Emlékeztek, jó néhány évvel ezelőtt milyen gondolatokkal indultunk mi neki, hogy egyfajta reformációt viszünk véghez a közösségeinkben. Emlékeztek rá? Mi volt az a korintusi levélben írt egy szó, amit egy új fordításban Hites Gábor emlegetett nekünk? Hogy összehordásra adattak a lélek ajándékai. Akkor úgy hittük pár évvel ezelőtt, hogy mi képesek leszünk erre, hogy mi tudunk egy olyan közösség lenni, akik összehordjuk az ajándékokat. És azóta merre jutottunk? Meddig jutottunk? Egyre jobban szétforgácsoljuk, nem? Egyre jobban szétszedjük, amink van. Egyre inkább az jellemez bennünket, hogy mintha nem tudnánk a Krisztus lelkével bírva egymás mellé rendelődni, egymás által épülni, egymás hite által épülni, egymás munkássága által építeni, és építeni, és építkezni. És azt a vágyott dolgot beteljesíteni, hogy aztán szolgálhassunk a világban az embereknek. Azon legyünk, hogy egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább arra igyekezzünk, az legyen a fontos nekünk, hogy ne megütköztessük az atyánk fiát, és ne megbotránkoztassuk. Ne elejtsük, ne kikezdjük, ne sértegessük, ne kétségbe vonjuk a hitelességét, hanem támogassuk és segítsük. Ez nem zárja ki a jogos észrevételeket, de a lelkületünkben helyén kell legyünk. És végül erre buzdít, azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Befejező ige is lehetne, de én most szeretnék elég sokat olvasni, egy pár percet mindenképpen. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Mit mondjon magáról az a keresztény közösség, amely nem tudja ezt a tevékenység, vagy ezt a fajta hozzáállást felmutatni? Milyen egy gyülekezet elhangzott itt, hogy milyen állapotban vagyunk, átéljük jó pár éve, milyen helyzetben vagyunk. Hogy érzi magát egy-egy gyülekezet manapság szerte az országban, ahol megosztottság van? Hogy tudnak egymás épülésére és a békesség munkálására törekedni? Nem nagyon, ugye? Nem nagyon tudnak. Mit mondjunk arról, hogy mit kell kezdenünk ezzel a helyzettel? Mit mondjunk arra, hogy mi nevezhető, hogyan nevezhető ez most hiteles kereszténységnek? Hogyan menjünk így, ahogy elhangzott többször, hogyan menjünk így evangelizálni? Persze, hogy nem tudunk úgy menni. Persze, hogy nem tudunk. Törekedjünk, azt mondja, elszántan törekedjünk arra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. És hogy lehet az, hogy ezt az utat mi nem tudjuk járni? Hogy lehet, hogy nem találjuk ennek az útnak a nyomvonalát? És hogy lehet, hogy nem? Én azt gondolom, hogy a felolvasásokból rá fogunk jönni, hogy az ember életében, az egyén életünkben van a probléma, nem a közösség egészének az életében. Az már egy tünet.
Az egyéni életünkben van a probléma, amiért nem tudunk erre törekedni. És aztán nem tudunk kapcsolódni egymáshoz. És nem tudunk egymással szót érteni. Mi házassággondozó táborokba járunk, de amikor még nem tartottam, hanem én is rászorulóként mentem el a feleségemmel, akkor egy baptista család, egy házaspár, Pálhegyi Fáré bácsék csoportjába voltunk együtt, és azt mondta a fiatalember, elég zűrös állapotban volt a házasságuk, azt mondta, tudjátok, mi eljutottunk oda, hogy már fél szavakból is félreértjük egymást. Jó megállapítás, nem? Tudunk a sorok között olvasni, tudunk lelkületet olvasni, tudunk sok mindent már egymásról, fél szavakból félreérteni egymást. Szeretnék több mindent olvasni, még ebből a könyvből, az apostolok történeteiből, azt a részt, amit gondolom jól ismertek, de most legyen egy kicsit felidézve sok minden, amit Ellen White ír. A Szentlélek kiárasztása után a tanítványok széllyel jártak hirdetni az élő megváltót, a Hűtani Bizonyság című fejezet eleje. Egyetlen vágyuk a lelkek üdve volt, emellett megizlelhették a szentek közösségének szépségét is. Egymás iránt tapintatosak, figyelmesek, önmegtagadók, és az igazságért minden áldozatra készek voltak. A mindennapi érintkezésben azt a szeretetet tanúsították egymás iránt, melyet Krisztus parancsolt nekik. Ezt a szeretetet igyekeztek nyájas szavak és önzetlen cselekedetek által mások szívében is felébreszteni. Ezt a szeretetet, az új parancsolat iránti készséges engedelmességet kell a hívőknek mindenkor kinyilvánítaniuk. Olyan bensőséges összeköttetésben éljenek Krisztussal, hogy teljesíteni tudják összes követelményeit. Őket választotta ki Isten, hogy életükkel dicsőítsék a megváltó hatalmát, aki bűntelensége által megigazította őket. Idővel azonban változás állott be. A hívők kezdték egymás hibáit felfedezni. Miközben mások hibáira néztek és bírálgatásba bocsátkoztak, szem elől tévesztették a megváltót és szeretetét. Kezdtek nagyobb jelentőséget tulajdonítani a külsőségeknek, és nagyobb súlyt helyezni a hitpontokra, mint azok gyakorlására. Buzgók voltak mások hibáinak megítélésében, és közben nem vették észre saját hibáikat. Így hanyagolták el a Krisztus parancsolta testvéri szeretetet, de a legszomorúbb az volt, hogy észre sem vették. Nem jutottak be tudatára, hogy eltűnt életükből a boldogság és öröm, és hogy miután elzárták szívüket Isten szeretete elől, és a sötétségbe zuhannak. De megrázó és felkavaró szavak ezek, gondolom számotokra is. És még szeretném folytatni, ahogy később írja. Krisztus egyházát nem a világ ellenállása veszélyezteti leginkább, hanem a hívők szívében élő gonoszság okozza a legnagyobb kárt, és ez akadályozza elsősorban Isten ügyének előrehaladását. Semmi sem gyengíti annyira a lelki életet, mint az irigység, gyanakvás, bírálgatás és rágalom. Viszont a legerősebb bizonyíték arra nézve, hogy Isten elküldte fiát a világra az, ha az Isten egyházát alkotó különböző jellemű emberek egyetértenek és összetartanak. Krisztus követőinek kiváltsága ennek bebizonyítása. E célból engedelmeskednünk kell parancsának, és engedelmeskedniük kell parancsának, és jellemüket jelleméhez, akaratukat akaratához kell szabniuk. Ellen White azt mondja ezután, új parancsolatot adok néktek, idézi az igét, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket. De sok bajunkban manapság két szóval, az igazsággal és a szeretettel. Nagyon sok bajunk van ebbe a közösségbe ezzel a két szóval, sajnálatos módon, mert Krisztus egyháza az igazságnak és a szeretetnek az egyháza, annak az oszlopa. Már az mutatja, hogy valami nincs rendben, hogy mi ezt a két szót szembeállítjuk egymással. Ugye, ki ezt hangsúlyozza, ki azt hangsúlyozza. Betegsége tünet ez a jelenség, betegség tünet. És nézzétek, megmondja, hogy hol kezdődik a betegség. Nem a világ ellenállása veszélyeztet bennünket, hanem az hívők szívében élő gonoszság okozza a legnagyobb kárt,
és ez akadályozza elsősorban Isten ügyének előrehaladását. Gyengíti az lelki életet az irigység, gyanakvás, bírálgatás, rágalom. Már régen feltűnt nekem, hogy hány levelében Pál inti a hívőket arra, hogy ne legyen köztöttük civakodás, de nem csak egyszerűen civakodás, ne legyen irigység, hiú, dicsőség, kívánás, versengés. Hányszor, hány levelében emlegeti ezt az apostol azoknak a testvéreinek, akiket nagyon szeret egyébként, és akikről azt mondja, hogy a Krisztus szentjei, Isten egyházának tagjai, mégis figyelmeztetnie kell őket erre. A Korintusi levél első levél harmadik fejezetében azt mondja, hogy úgy kell hozzátok szóljak, mint testiekhez. Mert még mindig van köztetek irigység, civakodás, stb. Stb. Akik olvasták, olvassák, ha itt van, de nincs itt a Haubelnek ezt a lépések a személyes ébredésért című kis füzetét, hát javaslom, hogy olvassuk el. Nagyon jól néhány gondolatot erről is ír, hogy mi a testi kereszténység. Milyen a testies ember, miközben a helyén vannak a gyakorlatok szintjén az életében a hitének a elemei, mégis testies ember tud maradni. Arra ind bennünket Ellen White, hogy nekünk a Krisztus parancsolata miatt neki parancsának engedelmeskednünk kell, és jellemünket jelleméhez, akaratunkat akaratához kell szabnunk. Ha ő azt mondta, hogy tartozunk azzal egymásnak, hogy tiszteljük, mint Krisztus gyermekeit egymást, akkor erre hajlandóvá kell tenni magunkat. Nem könnyű. Nekem se volt könnyű. Jó néhány év ráment, pedig én nagyon jó szívvel jöttem ide, de nagyon emberi szívvel, és sok év ráment, mire meg kellett tanulnom, hogy szeretnem kell a testvéremet. Hogy ragaszkodnom kell hozzá. És nehéz hordozni a viselkedése miatt, megütköztető az, hogy ő oldja meg a dolgokat, sőt, egyértelműen látok nála hibákat, nem csak különbözőséget, hibát, bukást. És én mégis szorosan kötni kell, mégis magamat szorosan hozzá kell kössem. Írtó nehéz volt. Nagyon nehéz. Sokat segítettek benne a házassággondozó hetek a házassági konfliktusaim hátterén, hogy tanuljam ezt. De erre van szükségünk. A Krisztus iskolájában nem mást fogunk megtanulni, hanem a kapcsolódást, a szolgálatot, az alázat leckéit. És most az ítélkezésről még szeretnék olvasni a Jézus a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből, az erről írt fejezetből néhány mondatot. Az önzés és kicsinyes bírálgatás légköre kiöl minden nemes és nagy lelkű érzést, és arra készteti az embereket, hogy önző bírák és kicsinyes kémkedők legyenek. Mentetek már be úgy gyülekezetbe, hogy egyből azt vettétek észre, hogy elég hosszú a testvérnő szoknyája? Vagy hogy esetleg színesebb a haja, mint a múlt szombaton volt? Vagy hogy a másik már megint miről beszél szombaton? Vettük észre, hogy kicsinyes kémkedők vagyunk? Biztos, én legalábbis magamnál láttam ezt, hogy ilyen farizeus tudok lenni. Sose hittem volna magamról. Sose. Az önzés és kicsinyes bírálgatás légköre kiöli a nemes és nagy lelki érzést az emberekből, azokból, akik erre hajlandók. Nem annyira a többiekre nézve káros, hanem önmagamra nézve káros. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez annyit jelent, ne állítsátok magatokat mintaképül az emberek elé, a kötelességről alkotott felfogásotokat, nézeteteket és írásmagyarázatotokat ne tartsátok mások elbírálásában mérvadónak. Ne ítéljetek el őket, ha eszményképeteket nem közelítik meg. Ne bíráljatok másokat, ne kételkedjetek indokaikban, és ne bíráljatok meg cselekedeteket. Szeretném elkerülni azt, hogy úgy gondoljátok többen, ahogy a tegnapi nap is válaszul kaptam, hogy egyoldalúan vélekedek.
Nem szeretnék egy oldalon vélekedni. Ez elsősorban nekem szól, de úgy gondolom, mindannyiunkat meg tud szólítani, amit olvasok. Nem szeretném, ha azt gondolnátok, hogy én egy tábor véleményét képviselem. Szeretném csak ezt felolvasni. Azért is készültem úgy, hogy felolvasok, hogy hadd szóljon ez az írás annak, aki úgy gondolja, hogy neki való. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jön az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétség titkait, másrészt megjelenti a szívnek tanácsait. A szívekben olvasni nem tudunk, s mivel önmagunk is hibákkal vagyunk telve, nem vagyunk feljogosítva mások bírálására. Halandó emberek csak a látszat után ítélnek, Isten azonban ismeri cselekedeteink titkos rugóit. Ő gyengéd és részvédteljes, egyedül hivatott arra, hogy döntsön felettünk. A szeretet és türelem hiánya az, ha egy csekélységet felnagyítunk. Akik még sosem tapasztalták a Krisztusnak való odaadást és türelmet, az üdvözítő szeretetének enyhítő befolyását sem nyilváníthatják ki életük által. Krisztus nem hajtja, hanem vonza magához az embereket. Az egyetlen kényszer, amit alkalmaz, a késztető szeretet. Ha tehát az egyház, ha az emberek a károsztatásnak a szellemét tápolják, akkor nem elégszenek meg azzal, hogy embertársukat az általuk vélt hibáikra figyelmeztessék, hanem ha szelíd eszközökkel nem bírhatják rá őket, hogy az ő felfogásukat kövessék, erőszakhoz folyamodnak. Amennyire csak lehet, kényszerítik fel a barátaikat, hogy az ő felfogásukat fogadják el. Ha a szeretet ereje eltűnt, itt úgy írja, ugye, hogy az állam hatalmas karját veszik igénybe, hát visszaemlékszem jó néhány olyan alkalomra, amikor az ember úgy gondolja, hogy jó, amit akar, szeretne jól csinálni dolgokat, ismerősek ezek a vonások az én életemben, ott, ahol gyülekezetekben lelkész voltam, hogy mennyire szerettem volna valamit megvalósítani, elérni, és akarva akaratlanul, nem tudva, hogy a szívemben mennyi az erőszakosság, mennyi a keménység, mennyi az emberi erőltettem a testvéreknél dolgokat. Milyen komoly munkát kellett az Istennek végeznie nálam is, hogy észrevetesse velem, hogy mit jelent a másik ember lelkiismeretének a tisztelete. Az egyéniségének, a lényének a tisztelete. Mit jelent, hogy aki nagy akar lenni, az legyen szolgálja a többinek. Az tudjon alárendelődni. Tudja elhordozni, elviselni, amíg a másiknál beérnek dolgok. Csak akkor, ha Krisztus bennetek a dicsőség reménysége, akkor nem vágyakoztok másokat megfigyelni és hibáikat leleplezni. Ahelyett, hogy arra törekednétek, hogy másokat vádoljatok és elítéljetek, inkább segíteni, áldani és menteni akarjatok. Ha tévejgőkkel találkoztok, szívlejétek meg ezt a figyelmeztetést. Ügyelj magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Eszetekbe jut majd, hogy életetek útján milyen gyakran tévedtetek magatok is, és nehéz volt újra az egyenes útra térni, ha egyszer elhagytátok. Semmi esetre se taszítjátok testvéreteket még nagyobb sötétségbe, hanem szíves részvéttel figyelmeztetitek őt az őt környező veszedelmekre. Aki gyakran tekint fel a Golgotai keresztre, és tudatában van annak, hogy bűnei juttatták a megváltót fele,

szembeni indulatok megfeszítettek. Alá tudok rendelődni. Segítségére tudok lenni a másik embernek. El tudom fogadni, hogy miatta esetleg többet kell szenvedjek. El tudom fogadni, hogy hosszabb lesz az út miatta. Mert tudom, mit jelent alárendelődni. Mert Krisztustól ezt tanultam, ő is alárendelődött. Milyen volt neki az út a keresztig? Csak az az utolsó szakasz. Ugye, ha sokszor eszünkbe jut, akkor jobban viseljük majd a mi keresztutunkat. Csak akkor vettétek ki a gerendát a szemetekből, és lettetek alkalmasakká mások megsegítésére, akkor közeledhettek hozzá, és érinthetitek szívét, amikor érzitek, hogy saját éneteket, sőt egész életeteket is fel tudnátok áldozni, hogy egy megtévedt testvéreteken segítsetek. Hibáztatással és szemrehányással még senkit sem lehetett a helyes útra téríteni, sőt ellenkezőleg. Ezáltal csak még távolabb űzték őket Krisztustól, mert szívüket elzárták jobb meggyőződésük elől. Csak a szelíd, nyájas és megnyerő lélek mentheti meg a tévelygőket, és fedezheti el a bűnök sokasságát. Itt nem az írott szövegben, hanem itt a széksorok közötti beszélgetésekben azért többször hallom megállapításként, hogy sokszor az a benyomásunk, mintha egymástól félve lennénk olyan harapósak. Mint hogyha egymásba ingerelnénk a farkast. Mint hogyha, ha már azt látva, magunk is farkasokká lennénk. Ugye? Hogy félünk, tartunk egymástól, bizalmatlanságot ápolunk, és ezért neki megyünk. Azt írja Ellen White, sőt ellenkezőleg a hibáztatással, csak még távolabb űzzük őket Krisztustól. Egyre jobban lökjük el magunkat egymást Krisztustól, és magunkat is távolítjuk el tőle. És szeretnék most a Krisztus példázatai könyvből olvasni a magvetésről szóló részből egy néhány mondatot, és ezzel befejezni. A Szentlélek mindazokba, akik hallgatnak rá, új életelvet plántál, és Isten képmása kirajzolódik az emberekben. Az ember akarata megfeszítésével sem formálhatja át magát, mert nincs hozzá ereje. A kovásznak, ami teljesen kívülről való, bele kell kerülni a lisztbe, mert a kívánt változás csak így jöhet létre. És most jön a liszt helyett a bűnös. A bűnösnek el kell fogadnia Isten kegyelmét, hogy a dicsőség országába beilleszkedhessék. A világ semmilyen kultúrája vagy iskolája nem képes a bűnbe süllyedt embert a menny polgárává formálni. A megújító erő Istentől származik. A változást csak a Szentlélek hozhatja létre. Mindenkinek, aki üdvözülni akar, legyen az nagy vagy kicsi, gazdag vagy szegény, alá kell vetnie magát e hatalom munkájának. Vallásoskodni vagy az igazságot lelkünkben hordozni két különböző dolog. Az igazság lelkünkben hordozásáról beszél. Nem elég az igazságot csak ismerni. Nem biztos, hogy ettől gondolataink és szándékaink is megváltoznak. Szívünknek kell megtérnie és megszentelődnie. De talán azt mondhatom, hogy mindannyian az igazság beszédének a megismerésének köszönhetően vagyunk itt. És mindannyian azzal a vágyal kezdtük, indultunk, hogy ez az igazság a szívünk egészét vezesse megtérésre és megszentelődésre. Az életünk megszenteltetésére. Sajnálatos az, hogy olyan nehézkesen tudunk előre haladni. Sajnálatos, hogy annyi kártétellel történik mindez. Az igazság, ha szívben van, ha szívben a maga munkáját végezheti, ha nem csak fejben, nem csak a meggyőződésünkben, hitvallásunkban van jelen, hanem a szívben lakozik, akkor az megtérésre, megszentelődésre vezeti az embert. Az az ember, aki puszta kötelességérzetből próbálja megtartani Isten parancsolatait, azért, mert ez követelmény, soha nem fogja érezni az engedelmesség örömét. A lisztbe rejtett kovász láthatatlanul megkeleszti az egész tésztát. Az igazság kovásza is titokban, csendben és állandóan alakítja a lelket.

Az ember természetes hajlamait megszelidíti és foglyul ejti. Új gondolatokat, új érzéseket, új indítékokat ébreszt benne. A jellem új mércéjét árul elé, Krisztus élete. Gondolkozása megváltozik, képességeit más irányban hasznosítja. Nem kap új képességeket, hanem a meglevők megszentelődnek. Lelkiismerete felébred, olyan jellemvonások alakulnak ki benne, amelyekkel szolgálhatja Istent. Sokszor kérdezik, miért vallja sok olyan ember, hogy hisz Isten igéjében, akinek beszéde, lelkülete, jelleme nem árulkodik reformációról. Miért nem tudják sokan elviselni, ha szándékaik, terveik ellenkezésbe ütköznek? Szentségtelen indulataiknak nem tudnak parancsolni, durván, fölényesen, ingerülten beszélnek. Életükben a világfélnek önszeretete, önzése mutatkozik meg. Ugyanolyan ingerültek, ugyanolyan meggondolatlanul beszélnek, mint azok. Épp olyan sértődékenyek és büszkék, épp úgy engednek velük született hajlamaiknak. Jellemük épp oly torz, mintha egyáltalán nem ismernék az igazságot. Ez azért van, mert nem tértek meg, és nem rejtették az igazság kovászát szívükbe, és ezért ez a kovász nem végezhette el munkáját bennük. Velük született és melengetett bűnös hajlamaikat nem vetették alá Isten átformáló erejének. Életük arról tanúskodik, hogy nélkülözik Isten kegyelmét, és nem hisznek jellemformáló erejében. A hit hallásból van, a Szentírás a jellem átalakításának sarkalatos eszköze. Vég az igazságról beszél, és az igazság rendkívüli csodájáról, arról a csodáról, amit elvégez, amikor életre kel bennünk. Isten igéje leigázza minden szentségtelen jellemvonásunkat, ha kutatjuk, hallgatunk rá. A Szentlélek szól hozzánk, hogy ráébresszen bűneinkre. A hit pedig, amely szívünkben ébred, a Krisztus iránti szeretettől áthatva cselekszik, és kialakítja bennünk Krisztus képmását. Az igazság kovásza, ha szívünkbe fogadjuk, szabályozza vágyainkat, megtisztítja gondolatainkat, és kedvessé teszi természetünket. Élénkíti értelmi képességeinket, és fokozza lelkünk erejét, elmélyíti szeretetünket, és egész érzésvilágunkat. Isten igéje megszenteli minden emberi kapcsolatunkat. Még mindig az igéről és az igazságról van szó. Megszenteli minden emberi kapcsolatunkat. Az igazság kovásza nem kelti fel a versengés szellemét, az érvényesülés és az első hely utáni vágyat. Az igazi szeretet, amely a mennyben született, nem önző és nem álhatatlan. Nem emberi elismerés függvénye. Aki elfogadja Isten kegyelmét, annak szívében túlárad a szeretet Isten iránt, és azok iránt, akikért Krisztus meghalt. Nem harcol az elismerésért. Nem azért szeret, mert őt szeretik, és kedvében járnak. Nem azért szeret másokat, mert elismerik érdemeit, hanem azért, mert azok Krisztus megváltottai. Akkor sem gerjed haragra, ha indítékait, szavait, tetteit félreértik, vagy kiforgatják, hanem megőrzi nyugalmát. Kedves és figyelmes. Nem tartja sokra önmagát, de tele van reménységgel. Szüntelen bízik Isten irgalmában és szeretetében. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Krisztus kegyelme fékezze indulatainkat, irányítsa beszédünket. Munkájáról tanúskodik udvariasságunk, a testvér-testvér iránti figyelmessége, a kedves, bátorító beszéd. Angyalok jelenléte érezhető otthonunkban. Életünk kedves illatot áraszt, amely szent tömjénként száll fel Istenhez. A szeretet kedvességben, szelídségben, béketűrésben és engedékenységben fejeződik ki. Arckifejezésünk is más lesz. A bennük lakozó Krisztus fénye sugárzik azok arcán, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait. Rájuk van írva az igazság. A menny édes békéjét tükrözik, szokásuk a kedvesség, amely több, mint emberi szeretet. Senki se tudja helyesen feltárni Isten törvényét az evangélium nélkül, sem az evangéliumot a törvény nélkül. A törvény a testet öltött evangélium, az evangélium pedig a kibontakoztatott törvény. A törvény gyökér,
az evangélium pedig a törvény illatos virága és gyümölcse. Ha jól emlékszem, Spurgeon mondta azt, vagy írta le egyszer, hogy a hívő élet nem gyökér, hanem virág. Olyan szép, egyszerű gondolat. Nem gyökér, hanem virág. És azt mondja, ne a gyökeret mutogassuk az embereknek, hogy én miről vagyok meggyőződve, milyen komolyan tudok küzdeni és élni és dolgozni, milyen komoly ima életet folytatok. Ez nagyszerű, hogy teszed. Nagyszerű, hogy ezekkel bírsz, de az emberek a virágra kíváncsiak. Mi lesz az eredménye? Mit tudsz felmutatni? Az igazságot, amely Jézusban van, csupán tapasztalni lehet, de megmagyarázni soha. Megérthetjük, Isten könyörületét annyira értjük meg, amennyire értékeljük, értünk hozott áldozatát. És talán újra ehhez a lényeghez érünk, hogy az életünk megváltozása nem következhet másból, mint hogyha a kereszttel tényleg találkozunk. És újra találkozunk. Hogyha tudjuk, hogy ez a kereszt miért volt. Egyszer ebbe a cigány misszióba vittem, amiről szó volt tegnap, kint voltam egy faluba, és beült egy apa meg a fia mellém az autóba, a cigány családból, és mentünk az utcán, és egy katolikus templom mellett mentünk el, és ott volt egy kereszt az udvaron, egy kőkereszt, kő Krisztussal. És fölkiált ez a kis gyerek, hogy ott van Isten. Így mellettem. Hát ugye tudta, hogy egy pásztor ül a kocsiba. Ez biztos jól jön az ilyen megjegyzés. Ott van Isten. És hát úgy fölfigyeltem persze rá. Témánál voltunk. És aztán később beszélgettem velük. Beszéltem a gyerekkel is, hogy és mit tud róla, hogy ki az az Isten, mi az az Isten. Mert az Isten nem az a kő, nem az az anyag, ami ott van a kifeszített kereszten, hanem a mögött van valami. A mögött van valaki. Hogy mit tudnak róla? Hogy azt az embert miért ábrázolják ott azon a kőkereszten? Mit tud ő róla? Hát ugye a gyerek szinte semmit nem tudott. És magam is vizsgáztam, hogy tudok beszélni Krisztus keresztjéről. Krisztus áldozatáról. Hogy az a személy ott miattunk halt meg. Hogy hogyan tudom elmondani egy gyereknek, meg egy tudatlan, iskolázatlan apának, hogy miért kellett ez megtörténjen. Úgy, hogy ő megérthesse. De ne csak az ítélet részét, hanem a kegyelem részét is. Hogy megérthesse. Mert ha a kegyelem oldaláról megérti, akkor meggyógyul. Akkor megszabadul. Váljék egyé életünk Krisztus életével. Merítsünk állandóan belőle, együnk az élő kenyérből, amely a mennyből szállt alá, és merítsünk a forrásból, amely mindig árasztja örökké friss gazdag kincseit. Ha állandóan az Urat nézzük, és hálaadó dicsőítő szívünket hozzáemeljük, vallási életünk mindig élénk lesz. Imáinkban Istennel beszélgetünk, mint barát a baráttal, és ő maga mondja el nekünk titkait. Gyakran elfog bennünket valamilyen kellemes, boldog érzés Jézus jelenlétének tudata. Sokszor átforrósodik szívünk, amikor közeledik hozzánk, hogy beszélgessen velünk, mint ahogy Énokkal beszélt. Amikor a hívő ember életében mindez valósággá válik, élete olyan egyszerűségről, alázatosságról, szelídségről és szerénységről tanúskodik, amelyből társai megláthatják, hogy Jézussal volt és tőle tanult. Legyen hozzánk kegyelmes a Jóisten, hogy hallgassunk ezekre a szavakra. Egyszerű szavak, nem bonyolultak. Talán Ellen White-ot még mindannyian egyformán értjük, és tiszteljük, és szeretjük. Legyen hozzánk kegyelmes az Isten, hogy kövessük. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt a könyvet, a mennyei ember. A Kínában a keresztény házi gyülekezetek történetéről szól ez a könyv. Pontosabban ott egy fiatal emberről, aki egész fiatalon tért meg, és hogyan küzdött azért, hogy az elnyomó kommunista hatalom idején Krisztus képviselve legyen, és hogyan élte át azt a rengeteg csodát, ahogyan Isten munkálkodott közöttük általuk. Az egész könyv arról szól, hogy mit jelent oda szánni magunkat. Mit jelent mindent odaadni Krisztusnak, és Krisztusért, és az embertársainkért. És ez a
Ennek a könyvnek van egy olyan része, ami az egységesülés útja címet viseli, és arról szól, hogy mikor már több mint 50 millióan voltak, 20 év alatt, több mint 50 millióan, igen, 20 év alatt, addigra több ágra szakadt ez a házi gyülekezeti csoport. Több ilyen 5-10-20 milliós ágazatra elszakadt, vagy 6 felé. És ez a fiatalember, ez a bizonyos Jün, nagyon megterhelődött ettől a helyzettől, és nem csak ő, mások is. És néhányan elkezdtek könyörögni azért, hogy egységre jusson a házi gyülekezeti csoport, arra régen látott egységre vissza, azt visszanyerjék. És könyörögtek, és imádkoztak, és tettek bizonyos erőfeszítéseket, és nem nagyon sikerült. Nem nagyon sikerült. Leírja azt, hogy olyan könnyen meg tudtak osztani bennünket, bejöttek külföldről testvérek, ki ilyen irodalmat hozott, ki olyan irodalmat hozott, ki így vallotta aztán az úrvacsorát, ki amúgy vallotta, tudjátok, nem volt egy egységes hitrendszerük. Még ebbe a szerencsés állapotba se voltak, mint mi. Úgyhogy még könnyebb volt szétszakadozniuk. És próbálkoztak, de nem sikerült. És végül egy utolsó erőfeszítést tettek, és megpróbálták újra az egységet elérni, bár sokan lehetetlennek tartották. Azt írja, hogy egy utolsó alkalomra összehívták a közösségek, az egyes irányzatok vezetőit, hogy beszéljék meg, hogy mit lehetne tenni azért. Mert hát látták a kárát. Látták a kárát, olvasom, hogy milyen kárt fogalmaztak meg. A kínai egyház vezetői között az egység felbomlott, nem tudtuk közösen tovább vinni az Úr munkáját, mert mindenki úgy érezte volna, hogy meg kell alkudnia új hitelveiben. A helyzet 15 éven keresztül egyre csak romlott, egészen addig, míg egyes házi gyülekezet hálózatok azt nem kezdték hinni, hogy egyedül náluk van az igazság, és a többi csoportot úgy kezdték lesajnálni, mint szektákat, akiket minden áron kerülni kell. A vezetők nem beszéltek már egymással, és nem szerették egymást. Utazásaink során nagyon sok különböző csoporthoz, hálózathoz tartozó hívőkkel találkoztunk, és észrevettük, hogy dúl a felekezeti háború. Az Úr szívemre helyezte, hogy keressem az egységet a házi gyülekezetek között, így hát elkezdtem keresni a hasonlóan gondolkodó vezetőket, akik ugyanígy látták a helyzetet. Annyira felbosszant, tudtam, hogy mély sérelmeket hordoznak a vezetők. Sok szerencsétlen eset és félreértés miatt bizalmatlanság és keserűség jött létre a házi gyülekezetek vezetőinek szívében egymás ellen. Az első áttörés akkor történt, mikor egy testvéremmel és nővérével találkoztam egy városban. Megérkeztek a munkatársak, mindenki üdvözölte egymást, megszerveztek egy vezetői találkozót, és leültünk enni. Beszélgetni kezdtünk, 13 éven át nem volt kapcsolat a két csoport között. Mindkét oldal biztos volt benne, hogy neki van igaza, és a másik csoport tagjait a legnagyobb jóindulattal is olyannak látták, mint akik letértek a keskeny útról, és veszélyes hittételeket fogadtak el. A légkör egyre nehezebbé vált, végül már kezdett olyan lenni, mint egy üzleti találkozó. Mindenki társalogni kezdett valakivel különböző témákról. Nagyon sok régi sebb került a felszínre, és világossá vált, hogy a két csoport távolabb van egymástól, mint valaha. Egyszer csak egy testvérünk a térdére csapott és bejelentette, elég a sok beszéd, csak időpocséklás, imádkozzunk és menjünk haza. Egy másik testvér szólt az egyik vezetőnek, gyerünk, keríts valahonnan vizet és tedd meg, amit az Úr mondott neked. És mindjárt látjuk, mit mutatott neki. Előző éjszaka, az imádsága során az Isten. A testvérünk csukott szemmel hangosan, csendben imádkozott, amikor szűtestvérünk letérdelt elé, gyengéden elkezdte levenni a cipőjét és az okniát.
az nem hitt a szemének, hogy a nagy szűtestvér, a legnagyobb kínai házi gyülekezet hálózat vezetője képes eléje letérdelni és megmosni a lábát. Felkiáltott és szeretettel átölelte szűt. Ekkor előhoztak több meleg vízzel teli vödröt, és elkezdték megmosni egymás lábait a munkatársok. Ott térdeltek együtt a földön, átölelték egymást és sírtak. A 13 év meg annyi mendemondája, keserűsége és féltékenysége egyszeriben eltűnt. A teremben mindenki Isten irgalmát és bocsánatot kezdte keresni. Egyik vezető a másiknak tett bűnvallást. Felemelő pillanat volt. Könyvtócsák gyűltek össze annak az áldott helynek a padlóján. Írja ezt egy olyan keresztény csoport egyik vezetője, vagyis hát vezetője, akik messze nem ismerik azt az igazságot, amit mi. Messze nem ismerik. Ez az ember nem tud semmit a szombatról, vagy nem úgy tudja a szombatot, ahogy mi. Nem úgy tudja Krisztus eljövetelét mi, bár várja, és várják. Az Isten legyen hozzánk kegyelmes, hogy hallgassunk az ő igének szavára, hallgassunk a lelke munkájára, a lelke késztetéseire. Segítsen bennünket, hogy lehessen meg bennünk az az őszinteség, hogy ami rajtunk áll, amennyi rajtunk áll, azt készek vagyunk a szívünkből kivetni. Amennyi a mi szívünkben van, bár tudom, ez is elhangzik, hogy nem a személyesség a probléma. Tudom, az igazság a probléma. De azt is tudom, ami ide le van írva, hogy igaz. Amit felolvastam, az igaz. Hogy bennünket a megosztásban nagy részt mégiscsak a szívünk állapota tud belevinni. A szívünk helytelen lelkülete, a helytelen hozzáállása. Az Isten legyen kegyelmes hozzánk, hogy készek legyünk mi is megalázni magunkat, készek legyünk mi is arra, hogy bűnbocsánatot kérünk az Istentől azért, amit egymás ellen tettünk. Készek vagyunk arra, hogy rendezzük, amit egymással kell. Készek vagyunk arra a nyitottságra, hogy megbocsássunk egymásnak. Készek vagyunk arra, hogy elfogadjuk a bocsánatkérést. Mi 2001. május 1-én a prédikátori kar török koppányban már egyszer sírt. Nem tudom, mindenki tudja közületek, de ugye 2000-ben volt egy súlyos válságunk, és nagyon-nagyon súlyos helyzetbe került a közösség, és nagyon sokan vártátok tőlünk, hogy a prédikátorok mit tudnak ezzel a helyzettel kezdeni. Vajon meg tudnak-e újulni? Vajon tudják-e helyre tenni a köztük lévő viszálykodást? A köztük lévő problémákat, kérdéseket meg tudják-e oldani? És mind a mai napig is emlékezetes számunkra az, ahogy ott megtörtünk. Ahogy ott emberek közülünk néhányan elmentek a felsőházba imádkozni, miközben mi többségében lent vitatkoztunk. Elmentek könyörögni, és végül beleszorultunk abba a helyzetbe, hogy ez így nem mehet tovább. És fölmentünk, és bocsánatot kértünk az Istentől, könyörögtünk, imádkoztunk, sokan sírva imádkoztak. És szerettük volna megtartani ezt az áldást, de úgy gondolom, hogy a szívünkbe visszaengedtünk dolgokat, mi prédikátorok is. Visszaengedtük, visszaeresztettük azt, amit ott megpróbáltunk kitenni. És megmaradt a lelkünkben. Adjon a Jóisten kegyelmet hozzá, hogy amit vártok, és jól teszitek, hogy tőlünk várjátok, hogy a prédikátorok mutassanak példát abban, hogy mit jelent sírni a nép és az oltár között. Hogy a prédikátorok meg tudnak térni, de adjon az Isten kegyelmet arra is nektek, hogy segítsetek, és ne bántsatok. Adjon kegyelmet arra, hogy mint testvérek együtt küzdjünk a győzelemért, a győzelmekért, és legyen olyan tapasztalat a szabadulás, lehessen olyan tapasztalat, hogy az Isten megdicsőülhessen benne. Hogy a közösség, amire vágyik, hogy mi együtt munkálkodó, együtt élő közösség lehetünk, ez megvalósulhasson, ne csak álom legyen. Olyan kár, hogy mi egy régóta egy álmot kergetünk. Ti nem fáradtatok még bele 10-20 év alatt, vagy 25 év alatt, hogy amit hitben megláttunk, az sose lesz valóság?
hogy mindig önmagunkat felemésztő, felmorzsoló dolgokkal kell eltöltenünk az időnket. Hogy az Isten nem tud ebből kihozni bennünket. Nincs Isten. A balga mondja az ő szívében, hogy nincs Isten. Mi azt kell mondjuk, hogy van szabadító úrunk. Kérjük, hogy szabadulás legyen közöttünk. Adjon erre áldást nekünk. Amen. Mennyei atyánk, urunk, köszönjük neked a te fiadat, Krisztust, akit elküldtél erre a földre. Köszönjük, mert általa láthatunk mi világosságot. Egyedül általa annyi mindenben próbáltunk mi megelégedni, urunk, annyi mindent elérni, megvalósítani emberi látásunk szerint. De szeretnénk Krisztust látni, Istenünk, segíts, hogy a szemünk előtt legyen napról napra ő. Urunk, könyörgünk hozzád kegyelemért, bocsánatért, azért a szeretetért, amelyel hordozol bennünket, hogy tarts fel rajtunk kegyelmedet még. Urunk, köszönjük neked, hogy hosszan tűrsz, hogy megtérjen néped, hogy megmutathassad majd népedben a te fiadnak, Krisztusnak a dicsőségét, az ő jellemének a dicsőségét. Urunk, tudjuk, hogy mindent azért teszel a mi életünkben, egyéni és közösségi életünkben, hogy ez megvalósulhasson, hogy egyenként is és mint egy nép is felragyogtassuk Krisztust ennek a világnak. Bocsásd meg a mi bűneinket, Urunk, bocsásd meg az ellenkezéseket, a távolságtartást, bocsásd meg, Urunk, mindent, ami most eszünkbe jutott, és hozzád jövünk vele. Bocsásd meg, amikkel tettünk egymás ellen és te ellened. És légy hozzánk kegyelmes, közöld velünk a te drága lelkedet, Urunk, hisz nélküle vakok, nyavajások és mezítelenek maradunk. Urunk, könyörgünk hozzád, légy jóságos irántunk. Mutasd meg szabadításodat, Istenünk, nekünk is. Mutasd meg, hogy mit jelent a te jelenléted egyénileg és közösségileg is az életünkben. Mit jelent, mikor az Isten lakozik a Sion hegyén, mikor nem emberek uralkodnak, hanem az Isten uralkodik, mikor nem emberek dicsőjönek meg, hanem a Krisztus dicsőjön meg közöttünk. Segíts erre hajlandóságot találni a mi szívünkben, és segíts erre tehetséget is, Urunk, a szívünkben találni, hogy felismerjük a te akaratodat. Kérünk, vezess bennünket, vezess, Urunk, Krisztushoz, és vezess egymáshoz, és vezess egységre, és vezess előre a választások során is, Istenünk, hiszen ebben is kérjük a te segítségedet, de ennél sokkal nagyobb a mi ínségünk, Urunk. Könyörülj rajtunk a te fiadért, Jézusért. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves gyülekezet, a mai délelőttünkön egy nagyon komoly témával szeretném, ha közösen foglalkoznánk és ezen gondolkoznánk együtt. Mégpedig azt a kérdést próbáljuk meg körbejárni, hogy nekünk milyen céljaink vannak az életben. Tehát mit akarunk elérni, és ezeket hogyan érjük el, és mennyire rendeljük alá ennek az életünket, vagy hogy vagyunk ezzel a kérdéssel. Nagyon fontos ezzel a témakörrel szembesülni, mert én magam is arra figyelek fel az életemben, hogy időnként eltervezek bizonyos dolgokat, vagy végig gondolom, hogy mit szeretnék, és aztán az élet elkezd zakatolni, és amire felfigyelek, addigra már fölém tornyosultak a hullámok, és valójában teljesen más dolgok kötik le a figyelmemet, és más célok irányában élek, mint amikről igazából korábban gondolkoztam. És ezért fontos az, hogy időről időre végig gondoljuk, hogy mik a céljaink. És most nem csak az az érdekes, hogy mik a mi deklarált céljaink, hanem az az érdekes, hogy valójában, ha valaki ránéz az életünkre, akkor mit mond, hogy mi a mi célunk. Hiszen abból derül ki igazából. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből olvasnénk egy részletet. Első ránézésre talán nem ezzel a kérdéssel foglalkozik, de mégis ezzel kapcsolatos gondolatokat olvashatunk ebben, és majd igyekszem ezeket kidomborítani az ige hirdetés során. Az apostol tehát ezt írja levelének harmadik fejezetében, tehát a Filippi levél harmadik fejezetében, a 17. verstől a fejezet végéig. Legyetek én követőim, atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi nektek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, akik felől sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei. Akiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, akik mindig a földiekkel törődnek. Mert a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Az életcél kapcsán az első fontos kérdés az az, hogy mik a céljaink. Tehát, hogy mi köti le a figyelmünket, mert a figyelmünk az alárendelődik a célnak. Az apostol gondolat vezetése is ezzel kezdődik, hogy mi emberek mire figyelünk, de először még nem is azt mondja, hogy mire figyeljünk, hanem hogy kire figyelünk. Mi figyelünk egymásra, és ez nem baj, hiszen társas közösségben élünk, és nézzük egymást, hogy ki mit miért tesz. És ez önmagában még nem probléma, mert ebből nagyon sok mindent el tudunk sajátítani. Probléma ott van, hogyha a mi emberi természetünk arra indít bennünket, hogy azt figyeljük meg elsősorban, hogy milyen problémákkal találkozhatunk, hogy milyen hibákat követnek el az emberek az életútjuk során. Pál apostol arra fekteti a hangsúlyt, hogy hogyan lehet győztes életet élni. Azt mondja, hogy az ő élete egy győztes élet, és ő azért ajánlja a többi ember figyelmébe az ő életét, mert azt szeretné, hogy a többi ember is győzzön. Tehát úgy tud odaállni a többi ember elé, mint akinek az élete az egy követendő minta lehet ebben a tekintetben. És hogyha az a kérdésünk, hogy mi alapján választjuk mi ki az életünkben a mintákat, tehát mi alapján követünk bizonyos magatartásokat, és most kiindulhatunk abból a jó értelemben vett emberekre figyelésből, amiről Pál apostol is beszél, hogy azért mi látjuk egymást, figyelünk egymásra, de mi ragadja meg egymásban a figyelmünket? Hogy az, hogy a másik az kereszténynek mondja magát, aztán meg így él, meg úgy él, vagy pedig azt nézzük, hogy azt keressük, mert erre is lehet példákat találni, hogy akik győznek, azok hogyan győztek, és mit jelent az életükben Krisztus, és mit tudunk tanulni tőlük. Nagyon fontos tehát, hogy a céljaink egyértelműek legyenek, mert utána a céljainknak rendeljük alá az eszközöket. Hogyha a mi célunk az, hogy az életünkben azt tudjuk kimutatni, hogy én azért nem hiszek Istenben, pontosabban azért nem követem teljes mértékben Istent, mert más sem követi, lám XY ezt és ezt meg amaszt is csinálja, holott milyen nagy hívőnek mondja magát, meg milyen megbecsült a gyülekezetben. Ilyen példákat lehet bőven találni.
ha valakinek ez köti le a figyelmét, akkor erre fog haladni a figyelme és, a, és az életvezetése is, hibákat keres. Az az ember pedig, aki a győzelmet keresi az életében, az pedig azt fogja megnézni, hogy a többi embernek hogy sikerült. Tehát keresi ezeket, és azoknak az embereknek a társaságát keresi, és azokkal kíván beszélgetni elsősorban, akik ebben neki valamilyen módon segíteni tudnak, és közösen meg tudják beszélni az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat és felmerülő kérdéseinket. Ez az útkeresés, ez nem egy egyszerű dolog az életben, mert mi emberek sokszor az utunkat azt nagyon jónak tartjuk. Tehát, hogy az az út, ami mi vagyunk, az, az aztán a tuti jó út, azon senki nem kérdőjelezhet meg semmit, és hogy bizony mi helyes úton járunk, és ehhez másnak semmi köze nincs, az biztos, hogy célba ér. Egy példát hadd hozzak ezzel kapcsolatban, hogy hát ugye, ha mi azt tűzzük ki célként, hogy az üdvösségre szeretnénk eljutni, és az Istennek kívánjuk alárendelni az életünket, aztán megy előre az életünk, és hát úgy látjuk, hogy hát az nem úgy van, tehát nem így kell, hogy éljen egy olyan ember, aki üdvösségre jut, mint ahogyan mi élünk, mert olyan dolgaink vannak, hogy nocsak, tehát hogy abból azért nehéz kihozni egy üdvösséget, tehát hogy végig kell gondolnunk ezeket a témákat nagyon komolyan. Tegyük fel, hogy Budapestnek mondjuk a belvárosában vagyunk, és azt szeretnénk, hogy most lemegyünk a Balatonra, nem most, hanem mondjuk nyáron, amikor jobb idő van, és megyünk ki a városból, megyünk, és egyszer csak megérkezünk hát Miskolcra, mert mondjuk véletlenül nem az M7-esen, hanem mondjuk a 3-ason indultunk el, és nagyon nem oda érkeztünk el, mint ahova szerettünk volna. De hát mi mentünk, és szerettünk volna jó helyre odaérni, a Balatonra, de hát nem odaérkeztünk. Mit teszünk? Visszamegyünk a kiinduló pontra, imádkozunk, kérjük az Istent, elindulunk ugyanazon az úton, mert ez a mi útunk, és kérjük azt, hogy az Isten segítsen meg bennünket, és jussunk el a Balatonra, de hát mit ad Isten, megint csak Miskolcra érünk. És aztán megint megpróbálkozunk, megint imádkozunk, és hát már azért imádkozunk, hogy teremtse oda az Isten Miskolcra a Balaton, de nem teszi. Nem teszi. Akárhányszor próbáljuk, az életben nem fogja megtenni. És bizony hányszor vagyunk így, hogy fejünkbe veszünk valamit, hogy mi az Istent így akarjuk szolgálni, meg számunkra ez az életút az, amit az Isten elénk tár. És hogy mi ezen az úton akarunk járni, mert nekünk ezzel tapasztalatunk van, meg mit tudom én, közben csak rögeszmünk, nem tudom. És fejünkbe vesszük, hogy ez, és akkor könyörgünk az Istenhez, hogy segítsen, és nagyon odaszálljuk magunkat, és nagyon akarjuk, és ezen az úton járunk, és még többet imádkozunk, meg még komolyabban odaszentelődünk, meg stb. És egyszerűen nem valósulnak meg azok a célok, mint amit szeretnénk. És ennek sokszor nagyon egyszerű oka van, az, hogy nem azon az úton megyünk, mint amelyik a célba visz, és hiába imádkozunk, az Isten nem fog bennünket célra vezetni, mert nem helyes úton járunk. Hiába mondjuk azt, hogy Istennek minden hatalmában van, hiába mondjuk azt, hogy Isten szeret bennünket, és mi jót akarunk, és hogy mi, a mi szándékaink azok igenis az Isten céljainak megfelelőek, hiába tesszük mindezt, hogyha nem azon az úton megyünk, mint ami az Istennek az útja, akkor elképzelhető, hogy mondjuk Miskolcon elkezdünk valamiféle kis gödröt ásni, és kinevezzük az Balatonnak, meg lehet ezt tenni, de attól az még nem az. Az Istennek az útja, az nem a mi útunk. Azt olvassuk Ézsaiás könyvében, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink. Az a bölcsesség, ami az övé, az nem a miénk, és az, amit mi jónak tartunk, az egyáltalán nem biztos, hogy az Isten szemében jó. Az emberi gondolatok azok nagyon veszélyesek, az emberi gondolatok azok borzasztó jók lehetnek, borzasztó lelkesítőek, csak egyáltalán nem biztos, hogy az Isten akaratának azok megfelelőek lesznek. És bizony, nekünk nem arra van szükségünk, hogy olyan mintákat lássunk az életben, amikor azt látjuk, hogy emberek hogyan járják hajthatatlanul a saját útjaikat, hanem arra van szükségünk, hogy azt lássuk meg, hogy hogyan lehet a jó utat megtalálni és azon járni. Hiába akarunk mi a rossz úton járni minél kevesebb hibával együtt, nem fogunk célt érni. Az Isten útját megtalálni nem egyszerű dolog, főleg akkor, hogyha nem vezet bennünket az Isten, hanem úgy a szándékainkban, az elképzeléseinkben bízunk, és ezt tesszük meg Istennek, ez istenesül a mi életfelfogásunkban és szemléletünkben.
Nekünk sokszor teljesen más utakat kell járni, mint amin vagyunk. Nem egyszerű dolog más úton járni. Nem egyszerű dolog kifordulni abból a vágányból, mint amin éveken keresztül zakatol az életünk, főleg akkor, hogyha ezek mögött komoly hívői tapasztalatok vannak, és komoly tevékenységek, amelyek hát nem biztos, hogy célt érnek. Azt mondja az apostol, ahogy itt belenézünk még a levélbe, itt a Filippi levélbe, ugye magát ajánlja követésre valónak, és azt mondja a 18. vers szerint, hogy azért is óvatosnak kell lenni itt a minták kiválasztásában, mert nagyon sokan járnak másképpen, és akiről ő azt mondja, hogy ezek a Krisztus keresztjének az ellenségei. Tehát olyan emberek, akik nem barátai Krisztus keresztjének, hanem az ellenségei. Na most itt nyilvánvaló, hogy Pál apostol nem olyan emberekről beszél, akik úgy Krisztus ellenségei, hogy teszem, azt támadnák kívülről a gyülekezetet, vagy Krisztus ellenes tanításokat mondanának. A megváltás ellenségei tulajdonképpen azok az emberek, akik más úton járnak, mint ami célba vezet. A Krisztus keresztje, ugye a megváltás titka, a Krisztus keresztje jelenti az ember számára az új életcélokat, az új életfelfogást, az új életszemléletet, és ugyanakkor természetszerű az, hogy egy keresztény közösségben nem csak olyan emberek vannak, akik az Istennek alárendelik az életüket, hanem egy csomó olyan ember is ott van, aki látja ennek a témának a fontosságát, de a lelkét, a szívét nem alázta meg, és nem rendelt alá Istennek, de ugyanakkor tudja, hogy ez nagyon fontos, és igyekszik mégis ebben a gondolatkörben mozogni, és sok mindent megtenni, ami a Bibliában benne van. Milyen emberekkel találkozhatunk itt, akikről Pál apostol beszél, mint akik Krisztus keresztjének az ellenségei? Egyrészt vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy az isteni elveket és a törvényeket azokat nem kell olyan komolyan venni. Tehát, hogy Istennek vannak törvényei, vannak alapelvei, ezekre nagyon érdemes odafigyelni, mert borzasztó jó dolgok vannak ebben leírva, de hát akkor, amikor a mi életutunk más diktál, amikor mi máshogy látjuk helyesnek a dolgokat, hát végül is Isten a szeretetnek az Istene, és a mi javunkat akarja a törvényekkel, és ha a mi javunkat a törvényeknek az áthágása szolgálná jobban, akkor nyugodtan hágjuk át a törvényt, mert az Isten szeretete az magasabb elv, mint a konkrét írott törvény, tehát úgy tűnik, hogy a törvény időnként nem a javunkat akarja, hanem ellenünkre van, és olyan dolgokat ír le a Szentírásban Isten, ami teljesen életidegen, és ami gyakran ellentétesek önmagukkal is az Isten törvényei, és nem tudjuk ezeket önmagukban helyesen alkalmazni, időnként ezeket felül kell bírálni, és a saját életünkben helyes bölcs gondolatokkal fölvértezve kell döntéseket hoznunk, és szelektálnunk kell, hogy mikor kell megtartanunk az Isten törvényét, és mikor nem. És mikor van az, amikor az Isten törvénye szerint élünk, és mikor van az, amikor azt áthághatjuk. És amikor ilyen gondolataink vannak, ezeket persze nincs ember, aki így megfogalmazná saját magának, aki ezen az úton jár, hogyha ilyen gondolataink vannak, akkor azért egy kicsit meg kell, hogy ijedjünk. Tehát amikor valahol mégiscsak ez van az életünkben. Egy kicsit meg kell, hogy ijedjünk, mert, vagy el kell, hogy gondolkodjunk, mert kérdés, hogy vajon az az út, amin járunk, azon, ha az Isten törvénye gátat képez, akkor az vajon az Isten útja-e? Ugye lesznek majd hegyi túráink, és a hegyi túrákon, hogyha az jól kiképzett út, akkor jól előkészített út ugye a túraútvonal gondozói részéről, akkor azon a veszélyes szakaszokon vannak korlátok, amik nem engedik azt, hogy bárki is veszélybe kerüljön. És Isten törvénye ilyen értelemben korlát, hogy védi azokat, akik az úton haladnak, de nem keresztbe van, nem gátat képez, hanem védelmet nyújt. Tehát az Isten törvénye védő korlátot jelent, nem pedig olyan akadályt, ami pedig keresztbe van az útunkon, és annak érdekében, hogy haladni tudjunk előre, át kell azon másznunk, át kell hágnunk az Isten törvényét és akaratát. Van olyan eset is, amikor az emberek egy másik végletbe esnek, és a törvényt azonosítják az Istennel. És azt mondják, hogy mi akkor járunk az Isten útján, hogyha le van írva a Bibliában, hogy mikor mit kell tenni, azokat megtesszük, és akkor nyugodtak lehetünk abban, hogy az Isten áldása megnyugszik az életünkön, hiszen Isten vezetése és a személyes jelenléte az nem olyan, hogy az konkrétan megtapasztalható lenne, vagy hogy az embert valami konkrétumra ez indítaná, hanem az Isten törvénye egy írott valóság, és nekünk ezt kell életre keltenünk, és megvalósítanunk.
És a törvény az így valójában egy formai követelményé válik, és nem pedig a szeretet életelveinek a leírására. És az törvénynek az ilyen értelmű felfogása, ha megnézzük Jézus életét, Jézus életében is korlátokat jelentett, tehát abban az értelemben, hogy a farizeusok azt mondták, hogy hát te áthágod az Isten törvényét. Hát persze egy ilyen életfelfogásnak a törvényeit azt áthágja, de nem az Isten törvényét, nem a Szentírásnak a törvényét. Egyébként mindkét példában az imént említett kétfajta életszemléletben az alapvető probléma ott van, az a közös jellemző, hogy az embernek az a fő vágya, a meg nem tért embernek, aki tudja, hogy az Isten szolgálata fontos, hogy tudjuk szolgálni az Istent úgy, hogy nincs bennünk önátadás. Tehát önátadás nélkül szolgálni az Istent, ez azoknak az embereknek a vezér elve, akik ismerik az Isten akaratát, a Szentírást, de mégis a szívük távol van tőle. Hogy nagyon sok mindent odaadnak az Istennek, nagyon sok szabadidőt az életből, nagyon sok szolgálatot a gyülekezeti munkában, nagyon sok bibliaolvasást is adott esetben, meg a családi életben is sok mindent ennek rendelnek alá, csak egy dolog hiányzik belőle, az énnek a meghalása az, amikor az ember az én érdekei helyett a más érdekeit kezdi el követni, és hogy ez alapvető életelv, életmotivációvá válik a mindennapokban. Azért probléma ez, mert ennek az útnak a vége a 19. vers szerint az veszedelem. Tehát az van az útnak a végén, amit senki nem akarna közülünk választani. Mindannyian azért vagyunk itt, mert mi a mennyországot szeretnénk választani, oda szeretnénk eljutni, hát különben miért lennénk itt. De mégis az apostol azt mondja, hogy vigyázzunk, mert vannak azért olyan utak, aminek a vége veszedelem, bár talán nem annyira veszedelmes útnak tűnik, mert elsajátíthatunk olyan életszemléletet, amely megértő a bűnnel szemben, és nem tartja fontosnak az isteni elveket, vagy pedig elsajátíthatunk olyan életfelfogást is, amely a tettekben és a helyes elvekben bízik az Isten személyes gondviselése helyett, és számára Isten kinyilatkoztatása, Isten szava helyettesíti magát Istent, és úgy gondolkozik az Istenről, mint akihez nem lehet szólni, és aki velünk nem tud kommunikálni, és az ilyen ember nem tartja magát természetesen bűnösnek, hanem megváltottnak tartja magát az ilyen ember. Az az út, amely ebben az értelemben veszedelemre visz, az olyan út, amin nagyon sok öröm van, és nagyon sok tapasztalat, olyan út, amin az ember nagyon sok mindent Istennek tulajdonít, és Isten áldásaként értékel. Tehát vigyázzunk, mert ez nem egy teljesen istentelen út, csak a vége veszedelem. Tehát nem az van a végén, mint amiért az emberek imádkoznak, tehát még vissza a példánkhoz, tehát hiába imádkozunk azért, hogy a Balatonra jussunk, ha Miskolc felé megyünk, nem fogunk oda jutni a Balaton partjára. És ezért időnként végig kell gondolnunk azt, hogy mi milyen úton járunk, hova vezet az az út, mert akkor, ha mi csak az utunknak mindig a néhány lépésével vagyunk elfoglalva, ahol éppen vagyunk, és ott úgy gondoljuk, hogy az Isten vezet bennünket, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az út egésze az Isten útja, és azon vezetne bennünket az Isten. És az apostolról azt olvassuk, hogy ő az ilyen életfelfogású emberek felett sír. Tehát a 18. vers szerint azt mondja, hogy sírva mondja, hogy az ilyen emberek Krisztus keresztjének az ellenségei, hogy hát ez egy borzasztó, szomorú életút. Aztán így folytatja a 19. versben, hogy olyan emberekről van szó, akiknek ugye a végük veszedelem, akiknek Istenük az ő hasuk. Amikor elolvastam ezt a részt, akkor olyan boldog lettem, mert hát a termetemen is látszik, hogy hát én nem vagyok olyan nagy hétkű ember, és hogy akkor ez akkor rám biztos nem annyira vonatkozik. A kis problémát az okozott, amikor megkerestem a görög szótárban azt a kifejezést, ami itt szerepel, és az a koilia szó, ami az eredeti görög szövegben van, az egy kicsit visszavitta a valóságba, mert ez azt mondja, hogy igen, jelent hast is, de azt is, hogy valaminek a legmélye. Tehát a legbelseje, a belső világa. Tehát amikor azt mondja az apostol, hogy olyan emberekről van szó, akiknek az Istenük, az ő saját belső világuk, a saját belső lényük, tehát itt nem ilyen étkezési problémákról beszél az apostol, tehát arról van szó, hogy az énjüket
a legbelső világukból felfogadó motivációk irányítják, és azok rendezik be az életüket célirányba. Tehát nem az Isten, és nem az újjászületett és letisztult világ az, amely az ő életüket elsősorban motiválja. Olyan emberekről van szó, akik a világot úgy élik meg, mint amely elsősorban az ő szükségletei kielégítésére hivatott. Tehát azért van gyerekem, hogy örömöm legyen benne. Azért van házastársam, hogy kiszolgáljon, hogy szeressen engem, és hogy a szükségleteimet kielégítse. Azért van gyülekezet, hogy az én lelki igényeimnek megfeleljen, hogy engem pátyolgasson, és vigasztaljon, és örömet adjon nekem. Azért van Krisztus, hogy helyettem meghalljon, megváltson, és az örök életet adja nekem. Tehát mindenki egy szolgáltató házként jelenik meg a körülöttünk lévő világból, és a többi ember az arra szolgál, hogy én valamit leszívjak belőlük, valami haszon számomra legyen a többi ember létéből. Ez az, amikor a belső lényünk irányít bennünket. Ugye ezek a belső motivációk, ezek gyülekezetbe járó embereknél, hát ott is lehetnek ilyen durván kirívó a nyerség, de könnyen ezek átfinomulnak különböző olyan vallási érzékenységé, olyan dolgokká, amikor az ember mindenképpen azt igényli, hogy a környezete az őt ragadja magával és vigye a mennybe, és hogy az, hogy ő nem találja meg az Istent, az azért van, mert a környezet az olyan. Tehát hogy az emberi környezetből igyekszik leszívni mindent, és amikor ott nem nagyon talál mit leszívni, akkor számára ez hiányérzetet jelent. Ezeknek az embereknek nagyon nagy az igényük a belső harmóniára, és arra, hogy a belső világ és a külvilág az harmonikusan illeszkedjen egymáshoz, és hogyha ez nem történik meg, akkor a külvilág a felelős ezért. Ugye ez az, amit van, akik úgy fogalmazzák meg maguknak, ez sem kimondva csak az életfelfogáson érződik, hogy hát én egész jó keresztény lennék, ha nem venne körül engem annyi sok ember. Ugye, tehát, hogyha nem lenne az a gyülekezet, hogyha nem lenne nem lennének azok a bosszantó emberek körülöttem, akkor én egész jó keresztény lennék, és tök jó lenne. Csak hát így, hogy itt vannak ezek az emberek, hát így már bonyolult a képlet, és így már kicsit nehezebb a megtérés, de emberek nélkül könnyebb lenne. Ugye a Biblia nyilván teljesen kiforgatja ezeket a dolgokat, mert a Biblia arról beszél, hogy a szeretet az elsődleges dolog, az emberek szeretete, amikor nem erőforrásként tekintek a többi emberre, hogy ők adnak nekem ilyen dolgokat, és nem is úgy tekintek a többi emberre, mint akiknek én az ő önző belső vágyaikat akármilyen módon is kielégítem, és ennek megfelelően leszek én is egy energiaforrás, hanem olyan módon tudok a többi emberhez viszonyulni, hogy a szeretettel ők találkozni tudjanak, és meg tudják valósítani az életükben. Ez már sokkal bonyolultabb dolognak tűnik, de csak addig, amíg az Isten nem költözik bele az életünkbe. Tehát ez eddig a pontig valóban nagyon nehéz. És azokra az emberekre, akiknek az Istenük a hasuk, tehát akiknek az Istenük a belső világuk, jellemző az, hogy néhány külső magatartásban is látszik, hogy hogyan kívánják például az akaratukat érvényesíteni, hiszen akkor, hogyha a külvilág más, mint az ő belső világuk, és hogy a harmóniát a kettő között helyreállítsák, ez hogyan történik, ez ugye embere válogatja, az agressziónak milyen módszerével él az ember. Ugye az agressziónak vannak nyilván fizikai oldalai is, de hát eztán csak nem, de vannak verbális és emocionális részei is, tehát az, hogy mondjuk az ember a saját családjában olyan környezetet teremt, amíg az nem lesz, amit ő akar. Hogyha ő fejébe veszi, hogy már pedig holnap nem tudom, milyen programot akarok csinálni, ami kötelező mindenkinek jól éreznie magát, és akkor addig hisztizek otthon felnőtt létemre, amíg mindenki nem hajlandó lesz így viselkedni. A gyerekek most egy picit csukják be a fülüket. Szerintetek kik hisztiznek többet, a felnőttek vagy a gyerekek? Nem olyan egyszerűen ez a kérdés, mert a hisztéria, tehát az inadekvát érzelmi reakció bizonyos konkrét szituációkra, az nagyon gyakran jellemző a felnőttek esetére is, és nem úgy van, hogy valaki felnő, és akkor már nem fog hisztériázni akkor, ha nem az van, amit ő akar, hanem bizony ugyanazt fogja csinálni, csak hát a felnőtteknél ez máshogy jelenik meg, mint a gyerekeknél, és hát sokszor van az, hogy a szülő hisztizik a gyerekével, hogy ne hisztizzél, és egyéb ehhez hasonló dolgok. De az élet egyéb dolgaiban is nagyon sokszor úgy van, hogy az ember addig verdesi magát a földhöz, a falhoz, meg egymáshoz, amíg nem az van, amit ő akar, mert különben a világ az nem helyes, és nem harmonikus, hogyha az én belső világommal nem harmonizál.
Ugye ez döbbenetes dolog, de tudjuk jól, hogy ez létező valóság, és elképzelhetőnek tartom azt is, hogy nem csak más embereket láttunk ilyennek, hanem adott esetben még mi is tudnánk olyan példát mondani, ahol mi magunk is így viselkedtünk. Ugye ez azért nagyon nagy probléma, mert az ilyen embereknek a lelki központja a saját belső megtéretlen világuk, ami egy számukra is átláthatatlan sötét bugyor, amiből támadnak a mindenféle igények, szükségletek, mikor, hogyan jön, és igyekszik azt megvalósítani, és gyülekezetben ezek mindig valamilyen vallásos felhangot adnak, akár egész grandiózus dolgokat is. És ezek az emberek úgy élik meg az önátadást, hogy önátadás az, amikor te átadod magadat az én gondolataimnak. Tehát, hogy amikor te azt teszed, amit én akarok, az az önátadás, mert én tudom, hogy az Isten mit akar, és ha te azt teszed, amit én akarok, akkor te az Istennek adtad át magadat. Azt olvassuk a 19. versben, hogy az ilyen embereknek a dicsőségük az ő gyalázatukban van. Ez nagyon különleges mondata a Bibliának, hogy olyan emberek, akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, tehát arra büszkék, amit szégyelniük kellene. Tehát arra a legbüszkébbek, hogy én ezt így csináltam, úgy szégyelniük kéne, hogy szégyelje magát, hogy olyan. És ehelyett az ember arra büszke, hogy én ezt tettem, ezt így csináltam, ezt így. Szégyelnie kellene magát az embernek emiatt sokszor, amire büszke. Mert az ember mindent meg tud magyarázni. Tehát nincs az a dolog, amiről meg ne tudnánk magyarázni, hogy az miért az Isten akarata, és hogy az miért számunkra végtelenül nagy önmegtagadást követel, és hogy miért a mi szeretetünknek a megnyilvánulása, miközben szintiszta önzés és az ember dicsőség vágya. Ez nagyon durva dolgokban is megnyilvánulhat, de a példákat kezdhetjük onnét, hogy amikor mondjuk bejövünk a gyülekezetbe, megdicsőlt mosolyal az arcunkon, mert hoztunk egy vendéget, és akkor majd a gyülekezet ránk néz, hogy hú, hát akkor most mi missziózunk, és akkor hú, hogy mi milyen komolyan vesszük a mi hitünket. Vagy pedig amikor teszünk valamilyen szolgálatot a gyülekezetben, akkor igyekszünk olyan mozdulattal megjelenni a gyülekezet előtt, amely kellően szerény, és lehetőleg mindenki számára láthatóan kellően szerény dolog, hogy mindenki lássa, hogy mi nagyon szerények vagyunk. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amikor az ember a szükségleteit a gyülekezeti közösségben, az önző szükségleteit a szolgálatokban éli ki, és az öndicsőülést, az önfelmagasztalást szolgálja számára, tehát amikor a dicsőségük a gyalázatukban van. A Biblia azt mondja, hogy minden utunk igaz a magunk szemei előtt, de ezt az Isten vizsgálja meg, és ő értékeli ki, nem pedig mi emberek. Itt azért, ha belegondolunk, nem kis különbségről van szó, nem kis problémáról, hanem a dicsőség és a gyalázat eltéréséről. Tehát van, ami a dicsőség, van, ami a gyalázat. Az az ember, akinek az Istene az ő hasa, tehát a belső világa, az az ember a kettőt keveri rendszeresen, és a saját gyalázatát dicsőségként igyekszik beállítani a többi embertársa felé. Mi emberek azt szeretnénk, hogy az életünket a többi ember előtt büszkén vállalhassuk, és éppen ezért a helytelen döntéseinket és azok következményeit úgy igyekszünk elmondani, hogy azok a jók és egyáltalán a legjobbak. Igyekszünk tehát a gyalázatból dicsőséget formálni, és ha nem az Isten útján járunk, akkor bizony be tudjuk bizonyítani, hogy mi akkor is az Isten útján járunk, csak a többi ember nem látja, mert ők az Isten nem ismerik annyira, mint mi. És az ilyen emberek az Istent igyekeznek a saját életükhöz igazítani, és nem pedig a

az autópályán, és már is ott lesz. Nem egyszerű dolog. Valóban nem egyszerű dolog az, hogy ilyen mértékű változás megtörténjen egy hívő ember életében, hogy megtérjen. Tehát az, hogy az életében átstruktúrálódjanak azok a dolgok, amikhez ő hozzászokott, amikben ő biztosnak érzi a hitét és a tapasztalatait. Kicsit átérnék a szakmámra, a közgazdaságtanra, ahol amikor arról tanultunk, hogy milyen döntési szempontokat kell figyelembe venni akkor, amikor valaki valamilyen vállalkozásba kezd, akkor tanultunk ilyenekről, hogy mondjuk kilépési korlát. Tehát akkor, amikor valaki vállalkozásba kezd, akkor nem csak az az izgalmas, hogy mennyibe kerül, mennyi pénzt kell beinvestálni ahhoz, hogy a sikerre tudja vinni, hanem az is izgalmas, hogyha ez a piac bedugul és nem jön be, akkor hogyan tudja elhagyni, milyen veszteséggel, tehát milyen kilépési korlátok vannak. És bizony akkor, hogyha egy rossz életúton vagyunk, és ezen az úton elég sokat haladtunk előre, egyre nagyobb a kilépési korlát. Tehát egyre több mindent fektettünk be már ebbe, elég sok embernek az elismerését adott esetben kivívtuk, és így fogadtak el bennünket az emberek, és ahhoz képest más csinálni, az hát kockázatos. Az angol szakirodalomban ezt úgy mondják, hogy too much invested to quit, tehát túl sokat fektettünk be ahhoz, hogy kilépjünk. És ez sokszor így van a hívő életben is, hogy túl sok mindent tettünk már úgy, ahogyan tettünk helyesen, ahhoz, hogy merjünk ezzel szembefordulni, és máshogy tenni, hogy szembe merjünk fordulni a hasunkkal, a belső világunkkal, és merjünk szeretni, és új életre feltámadni. Ugye miért van ilyen kevés fordulat? Miért látunk ebből keveset? Azért, mert Krisztus keresztje és a megváltás titka, az ugye titok, tehát emiatt, hogy ezen ismeretek hiánya miatt. Azok az emberek egyébként, akik itt problémásak az apostol szerint ebben, a 19. vers szerint, őróluk azt olvassuk még, hogy ők a földiekkel törődnek. Ugye, hogy mindig a földiekkel törődnek. A Bibliánkban az látszik, hogy a mindig szó az döldbetűvel van ott szedve, ami azt jelenti, hogy nincs bent az eredeti szövegben. Tehát, hogy ezek az emberek nem úgy vannak ám, hogy ők mindig a földiekkel törődnek, sokat törődnek a mennyei dolgokkal is. De alapvetően az értékrendjük mégis földi, mégis az én felé irányuló, és ez mutatkozik meg az életfelfogáson, a döntésen, az életberendezkedésen, és hát ez egy óriási probléma, ez egy zsákutcás gondolatkör. És ha tovább haladunk a 20-as, 21-es versre, ott jön ugye a lényeg, mert azt mondja az apostol, hogy a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Tehát azt mondja, hogy nekünk az országunk nem ezen a földön van, hanem a mennyekben. Ott van most Jézus, és onnét fog majd visszajönni, és hogy a mi életünkben olyan módon kell a fordulatnak lezajlania, mint amikor a halálból valaki föltámad, és Istennek a hatalmas munkája kell, hogy az életünkben megvalósuljon. Tehát, hogy valami olyan dolog, ami tényleg természet fölötti. Amikor újjászületünk, amikor képesek leszünk egyszerűen önzetlenül szeretni embereket, mindenféle érdek nélkül, amikor az önérdeket ki tudjuk az emberekkel való kapcsolatunkból szorítani, és az isteni szeretet tudja átvenni ennek a helyét. Azt olvassuk, hogy ő maga alá is vethet mindeneket. Ő képes arra, hogy maga alá vesse az életünket. Mi, hogyha erős karakterrel rendelkezünk, képesek vagyunk arra, hogy a környezetünkben lévő embereket, családunkat, akárkiket, barátainkat magunk alá vessünk, és úgy gondolkozzanak, mint mi. De itt arról van szó, hogy az Isten képes arra, hogy maga alá vesse a mi életünket. Ugye ez más, mint amikor ismerjük az Isten törvényét, le tudunk vezetni minden paragrafust és a többi a Szentírásból. Nem az, amikor az ember a szolgálatát végzi folyamatosan és el van ettől ájulva, hanem arról van szó, hogy az ember az Isten előtt megalázza magát, és az életében megtörténik a valódi újjászületés, amikor egy olyan emberrel találkozunk, aki az Istennel találkozott. Tehát aki egy teljesen más életminőségre lesz képes, mint korábban. Ha csak ilyen dolgokra belegondolunk, hogy hát biztos vannak olyan ismerőseink, akik nem ismerik az Isten, de tisztességes, normális életet élnek. És azt összehasonlítjuk azokkal az emberekkel, akik hívőknek vallják magukat, és sokszor úgy az ember elcsodálkozik, hogy hát hit nélkül magasabbra lehet jutni, mint hittel. Hát akkor mire való

amit az Istennek az a hatalmas munkája, hogy csak alacsonyabb szintet képes elérni ezekben az emberekben, mint akik Isten ismerete nélkül teszik a dolgaikat, csak igyekeznek normális emberek lenni. Hogy van ez? Azt olvassuk, hogy Istennek hatalmas munkája van, el tudja változtatni a mi nyomorúságos testünket. Itt nyilván a feltámadásra is utal az apostol, illetve arra, hogy ugye, akik élve megérik az ő eljövetelét, akkor ugye az ő életük egy másik életminőségbe tevődik át fizikailag is. De arról is beszél, hogy bizony mi emberek ezen a földön más életminőségre leszünk képesek, mint korábban. Képesek leszünk arra, hogy megtérjünk, újjászülessünk, és nagyon máshogy rendezzük be az életünket, és tudjunk pált fordulni, tehát tudjunk pálfordulást végrehajtani az életünkben. Természetesen mi emberek azt szeretnénk, hogy tudjunk egyszerre két lovon ülni, hogy az életünket tudják vinni előre a mi vágyaink, és tudjunk az Istennek is alárendelni az életünket, ez nem megy. Az lehetséges, hogy mi szolgáljuk az Istent, az lehetséges, hogy mi nagyon sok áldozatot hozzunk, lehetséges az, hogy sokat ismerjünk a Szentírásból, azzal együtt, hogy a mi életünket tulajdonképpen a mi belső világunk igazgatja, ez mind lehetséges. De az, hogy mi szeretetre legyünk képesek a másik ember felé, az nem. Tehát arra nem vagyunk képesek az Isten lelke nélkül, úgyhogy érdek nélkül. Tehát arra képesek vagyunk, hogy érdekkel szeressünk, arra minden ember képes, de az, hogy mindenféle érdek nélkül az őszinte szeretet legyen benne a fő motiváló erő, és tudja is, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, ez csak Isten jelenlétében lehetséges, csak a tőle való függésben. Istennek alárendelni az életünket, az az alapvető dolog. Tehát az, hogy ő megmondja nekünk, hogy mi miben vagyunk olyanok, akiknek híjuk van, tehát akiknek van egy fogyatkozásuk, lehet, hogy nekünk nem egy, mint a gazdag ifjúnak, hanem sok. És hogy mi az, amit nekünk le kell vetni ahhoz, hogy a mennybe jussunk. Higgyük el, hogyha levetkőzzük azt, ami nem az isteni, nem kell azon kilódnunk, hogy hogyan szolgáljuk az Istent, mert annyira fogjuk őt szolgálni, hogy azzal nincs gond. Nem kell nekünk attól félni, hogy rendezzük be az életünket, meg hogy csináljuk ezt, azt, amazt, a neveléstől kezdve a munkahelyen nagyon sok mindent. Hogy rendezzük be, hogy ez helyes, megfelelő legyen, az Isten azokat elrendezi. Probléma akkor van, hogyha mi úgy próbálunk meg küzdködni ebben az életben, hogy az Istenünk a mi hasunk, de azt szeretnénk, hogy az látszódjon rajtunk, hogy az Istenünk a mi Istenünk. Ez egy nagyon nehéz dolog. Állandó kínlódás, állandó kudarc, állandó frusztráció, állandó problémák az életünkben és nyöszörgő élet. És akkor viszont, amikor az ember átadja magát az Istennek, akkor megvalósul az életében a lélek gyümölcsei, ugye a szeretet, öröm, békesség, béketűrés és a többi. Ugye itt a szeretetről annyi mindent lehet mondani, nem is azt mondanám, hanem az öröm. Tehát az, hogy az emberben ott lesz az öröm, a valódi felszabadultság, amikor az ember belső lényével örülni tud az Úrban, és dicsőíteni tudja az Isten teljes lényével, és hogy az életének ez egy nagyon fontos, elválaszthatatlan része. Még egyszer olvasnám ezt a záró két verset zárásként, hogy mert a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Mindannyiunknak azt kívánom meg, azon kell, hogy elgondolkodjunk, és az kell, hogy az elkövetkező héten bennünket motiváljon, hogy gondoljuk végig, hogy mi most mit akarunk. Tehát, hogy akarjuk-e az életünket alávetni az Istennek, vagy nem. És ne ilyen újévi fogadalmak szintjén készüljünk az úrvacsorára, hogy majd tudom, hogy mindig majd egy órával korábban fogok fölkelni, ez már kedden nem úgy lesz, hogy majd nem tudom mennyit fogok olvasni a Bibliát, az is egy hétig fog csak tartani, tehát nem ezeken a szinteken kell közelíteni az Istenhez, hogyha újjá akarunk születni, hanem a szívünket, a lelkünket kell tudni odavinni elé, és alávetni neki. Ezek olyan dolgok, amelyeket nem lehet technikai szempontból elmagyarázni, hogy ez micsoda, ezt egyszer meg kell tenni, és az életünket az Isten kezébe kell tenni. És mindannyiunknak azt kívánom, hogy ez valósuljon meg az életünkben. Amen. Mennyei jó atyánk! Hálásan megköszönjük azt, hogy te nem szeretnéd azt, hogy értelmetlenül éljük le az életünket, hanem időről időre elmondod nekünk, hogy milyen célokat tűzöl ki elénk, és hogy azokat mi milyen módon tudjuk elérni.
azért könyörgünk, hogy mi ezt a saját életünkben apró pénzre tudjuk váltani, és végig tudjuk gondolni, hogy mi számunkra mit jelent az én feladása, mit jelent a hozzád való odaszentelődés, mit jelent az énünk, az akaratunk neked való alárendelése. Istenünk, ez az életünk legnagyobb vállalkozása, és azt is tudjuk, hogy ebben még hiány vagyunk nagyon sok mindennek. És ezért arra kérünk, hogy segíts minket, hogy helyes önismeretre jussunk, hogy helyes Istenismeretre jussunk. Mi hinni tudjunk benned, mint aki az életünket újjáteremti, mint aki meg tudsz bennünket fordítani az életutunkról, és ami életünket helyes irányba tudod szabni. Könyörgünk, segíts, hogy ezen mi gondolkodni tudjunk, elé tudjuk vinni, és meg tudjuk tapasztalni a tőled jövő megoldást. Azért könyörgünk, hogy a mi életünk az ne hiába való élet legyen, hanem a te dicsőségedet szolgálja, és embertársaink javáért tudjunk érni. Azért könyörgünk, hogy mi olyan emberek lehessünk, akik a mennybe tartunk, akik a menny polgárai vagyunk, akik azok lehetünk, azzá válhatunk. Add meg, kérünk, hogy az életünkben ezt a célt nemhogy ne felejtsük el, hanem ez legyen az, amely mindig visz bennünket előre, amely hajt minket, amelynek mi mindig alárendeljük az életünket. Kérünk, segíts minket, hogy ne menjünk tévutakra, ne foglalkozzunk fölösleges dolgokkal az életünkkel, ne keressünk vargabetűket akkor, amikor hozzád az út egyenesen vezet. Segíts minket, hogy az életünkben az átadás megvalósulhasson. Krisztus nevében bízva kértük ezt tőled. Amen.

Kedves gyülekezet, mint minden alkalommal először a gyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, az a Biblia vers, amit ma megtanulunk, az így hangzik. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Szeretném egy kicsit megmagyarázni az ígét nektek. Noha felséges az Úr, ezt más szavakkal így mondhatnánk, noha hatalmas az Úr, mégis meglátja az alázatost. Ez azt jelenti, hogy meglát akár egy kisgyereket, meglát egy parányi embert a sok millió és milliárd között, és észreveszi a gondjait. És szeretnék nektek egy bibliai történetet feleleveníteni azzal kapcsolatban, hogy ezt jól értsétek, hogy Isten noha felséges, noha hatalmas, mégis meglát egyetlen embert, és egyetlen embernek a gondjait. Illés próféta, biztosan hallottatok a legtöbben róla, egyszer nagyon elcsüggett. Nagyon sok oka volt erre. Nagyon elfáradt és elcsüggett, hogy hiába igyekszik az igaz Istenhez fordítani az emberek szívét, mindenütt csak makacsággal, elutasítással találkozott. És az elfáradt, elcsüggett prófétát a Jóisten fölhívta egy hegyre, a Hóreb hegyére, és azt mondta, hogy ott Istennel fog találkozni. És a próféta várt, és egyszer csak egy óriási szélvihar támadt. Olyan szélvihar, hogy meghasogatta még szinte a sziklákat is. Tudjátok, milyen ereje tud lenni egy viharnak? Sokat hallani tornádóról, ilyen borzasztó erejű szélről. És a próféta azt hitte, hogy mivel a Jóisten hatalmas, felséges, ez óriási szélvihar biztos azt vezeti be, hogy mindjárt megjelenik az Isten. És csak ennyit mond a Biblia, de Isten nem volt a szélviharban. Aztán ezután egy földindulás kezdődött. Szerencsére ti még nem láttatok földrengést, bárcsak ne is találkoznátok vele. Nemrégiben volt Olaszországban egy helyen, és hát sokat beszéltek róla, hogy milyen félelmetes, mikor a föld morajlik. A félelmetesen morajlik, és megmozdul, és dőlnek össze házak, és meghalnak emberek. Hát ott a hegyen is valami, vagy amilyen félelmetes földindulás volt, biztosan sziklák szakadtak le. És a próféta megint arra gondolt, hogy Isten hatalmas, Isten felséges, biztos az Isten fog most megjelenni. És csak egy rövid mondat megint, és Isten nem volt a földindulásban sem. A próféta még mindig várt. Ekkor egy óriási tűz jelent meg, egy természet feletti hatalmas tűz. Tudjátok, hogy a tűz is fenséges tud lenni. És Isten nem volt a tűzben sem. És akkor utoljára negyedszer a próféta egy halk és szelíd hangot hallott, amely így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Látjátok, hogy a Jóisten felséges, hatalmas, de mégis egy parányi, csüggett emberre is odafigyel. És tudjátok, hogy ebből mit tanulhattok meg? Hogy a Jóistenhez egyformán kell bizalommal lennünk, mert ő meglátja az alázatost, meglát egyetlen kis embert is, de ugyanakkor tisztelnünk kell őt, mert a Jóisten felséges és hatalmas. Mindennek a teremtője, végére mehetetlen a bölcsessége, és tökéletes a jelleme. Ezért szeretném, ha ti is mindig így lennétek, hogy nagyon bíztok a Jóistenben. Tudjátok, hogy ő nem megrémíteni fog a hatalmával, hanem halk, szelíd hangon is szeretettel szól emberekhez. De ugyanakkor sose felejtsük el, hogy ő milyen hatalmas, milyen bölcs, és mennyire okunk van őt tisztelni. Ezért tudjátok, mindig szoktalak figyelmeztetni titeket, hogy itt a gyülekezetben is gondoljatok arra, hogy az Isten háza. És bizalommal fordulunk felé, de nagyon tiszteljük is őt a viselkedésünkkel, a beszédünkkel. Mondjátok el velem együtt még egyszer a szöveget, amit ma tanultunk. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Még egyszer. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost. Mehettek a helyetekre. A ma délelőtti igehirdetés alapigéjét a 81. Zsoltárból. A 81. Zsoltárból fogjuk olvasni a 9. től
a 17. verset. A 81. Zsoltárból olvasom a 9. verstől az igét. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó Izrael, ha te meghallgatnál engem, ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, s Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, szorongató jellem fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökké való volna az ügyeik. És ő megelégíteni őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. Azt hiszem, hogy azonnal érzékeljük, ahogy elolvastam ezt a Zsoltár szakaszt, hogy ez a Jóisten részéről egy megindító kérlelés. Mintha azt mondaná a népének, én annyit szeretnék adni nektek. Én olyan készségesen, hatalmasan megáldanálak és megsegítenélek titeket. De a népe részéről nincs erre igazán igény. Nem kérnek. És nem hárítják el az akadályt. Mert idegen Isten van közöttük. Nem teljesítik a feltételt, hogy az Úr útjain járjanak. És a Jóisten így érzékelteti, hogy ha pedig hallgatnának rá, akkor ő mi mindent tudna adni neki. Így olvastuk, legott megaláznám ellenségeit, szorongató jellem fordítanám kezemet. Mintha azt mondaná, azonnal segítségére sietnék, és azonnal hatalmasan megoldanám a problémáit. És ilyen hasonlatot találunk a 17. versben, hogy sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. Ugye olvassuk az Ószövetségben, Isten sziklából vizet fakasztott Izraelnek. Itt még fokozza ezt, sziklából mézet folyatnék neked. Istennek minden lehetséges, és hatalmasan megsegítenélek. Ugye érezzük ezt a kérlelést itt az elején, mikor így mondja, hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! És kiemelkedik itt különösen a 11. vers, amikor azt mondja Isten, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szád, és betöltöm azt. Mi a nyomatéka ennek a megszólításnak, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről? Hát ez azonnal emlékeztet azokra a hatalmas csodákra, azokra az isteni szabadításnak azokra a csodálatos cselekedeteire, amelyeket Izrael tapasztalt, mikor kihozta őket Egyiptom földjéből. Szétnyitotta előttük a veres tenger. Nappal felhőoszlop védte őket a pusztában a perzselő naptól. Éjszaka tűzoszlop világította meg a táborukat, és oltalmazta őket. És Isten mannát adott nekik a pusztában, és vizet a kősziklából. És mintha Isten azt mondaná, én ugyanaz az Isten vagyok, aki akkor voltam. És én ugyanúgy cselekednék hatalmas dolgokat, értetek. És ugyanúgy nagy dolgokat teljesítenék. De csak az kellene ehhez, hogy te nyisd szét a szád. És itt ezzel kapcsolatban van Spurgeonnek egy nagyon szép hasonlata a nagy igehirdetőnek. Azt mondja, nézzük meg a fiókákat, mikor várnak arra, hogy az anyjuk, apjuk megetesse őket. Azt mondja, minden fiókból semmit más nem lát az ember, csak egy óriás szájat. Olyan úgy széttátják a szájukat, és várják, hogy megetesse őket. Bizonyára ez a hasonlat foglalkozik ebben az igében, amikor azt mondja, hogy nyisd szét a szád, nagyra nyisd szét, várd tőlem nagyokat, én szívesen, készségesen, de el kell hárítani azt,

az Istentől, miután megtisztult az út ahhoz, hogy Isten meghallgathasson. Az, hogy ne legyen nálad idegen Isten, ezt nagyon egyszerűen szeretném csak megvilágítani. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy kié a legfőbb érdeklődésünk, a legfőbb szeretetünk, és a tevékenységünk, az életcélunk legfőképpen kire, mire irányul. Mindnyájan hiszem, hogy akik itt vagyunk, szívesen hallgatjuk Isten beszédét, ragaszkodunk Istenhez. De az a kérdés, hogy van-e valami, amihez inkább. Ezt mindenki magának döntheti el. Szeretem Isten igéjét, szívesen hallgatom, szeretnék Krisztus tanítványa lenni, szeretném követni őt. Ez mind szép és jó, csak nem rejtőzik-e az életünkben valami, ami inkább leköti az érdeklődésünket, amire inkább szánunk időt, ami fontosabb nekünk, ami elsőbb rendű célunk ennél. Mert ha van valami, ami inkább, akkor idegen Isten van az életünkben, és nem tudunk igazán azonosulni az Isten gondolataival és céljaival. Nem tudunk igazán az ő szíve szerint kérni, nem tudunk olyan dolgokat kérni, amiket Isten készséggel is igazán megadna nekünk. A másik dolog, amit említ itt, hogy így olvastuk, hogy ó, ha Izrael az én utaimon járna, de így mondja, hogy Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ez még nem azt jelenti, hogy Isten egészen elhagy, de amikor, és nem csak az a szív megkeményítése, amikor valaki végzetesen elfordul Istentől, hanem vannak ilyen kis átmeneti szív megkeményítések, mikor az Isten tanácsolna minket a maga útjain, de mi egy kicsit úgy lélekben megrántjuk a vállunkat, és azt mondjuk, nem most azért én ezt szeretném, most azért én erre akarok menni. És ilyenkor, ha az Isten nem is hagy el minket végképpen, de hagyja, hogy járjunk a magunk tanácsa szerint. Megengedi, hogy kudarcot valljunk azon az úton. Nem fog erőszakkal ráterelni minket az ő útjára. És tulajdonképpen nekünk milyen mértékig kellene igényelnünk az Isten vezetését, és milyen mértékig kellene vigyáznunk arra, hogy mindig, minden tekintetben az ő útjain járjunk. Szeretném ezzel kapcsolatban példabeszédek könyvéből idézni az igét, példabeszédek könyve 3. fejezetéből. Példabeszédek könyve 3. fejezetében olvasom a 3-tól 5. verset, illetve az 5.-6. verset, és különösen a 6. verset szeretném tenni a hangsúlyt. Így mondja. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Milyen mértékben kellene igényelnünk, hogy az Isten útjain járjunk, hogy minden utadban megismered őt, és mindig tapasztalod, hogy igazgatja az útjaidat. Testvérem, ezt is kérdezzük meg magunktól, hogy mi igényeljük azt, hogy minden utunkban megismerjük Isten, minden utunkban tapasztaljuk, hogy ő igazgatja az útjainkat. Vagy úgy van, hogy az életünknek olyan 70-80%-át intézzük a saját belátásunk szerint, és olykor azért fölkiáltunk az Istenhez, hogy most válaszúton vagyok, most nem vagyok biztos valamiben, vagy most nagyon szeretnék valamit, most vezess engem. De még akkor is kérdés, hogy hallgatunk-e rá. A Bibliában van egy megrendítő történet, a Jeremiás küzdelme, ugye a Júdában maradt maradék néppel, hogy az ember mennyire szeret makacsul a maga útjaira menni, még akkor is, ha az Isten tanácsot ad. Ugye, amikor már megtörtént a babilóniai, bevették a város, lerombolták a Salamon csodálatos templomát, minden igazolódott, amit Isten Jeremiás próféta által mondott. És a hamis proféták minden proféciája semmivé lett. Na akkor a nép megalázta magát. És oda ment ez a kis maradék nép Jeremiáshoz, és azt mondták, hogy most kérünk, kérdezd meg az Urat értünk, mert megint megijedtek valamit, hogy lemennének Egyiptom földjére. És azt mondták, ha jó, ha rossz, ha tetszik nekünk, nem hallgatni fogunk az Úr szavára. Gondolom ezt azért mondták, mert Jeremiás már ennélkül meg se kérdezte volna az Urat, mert mindig azt tapasztalta, hogy ők másfelé mennek.
akkor szépen Jeremiás megmondta nekik, hogy ha csak arcotokat fordítjátok, hogy Egyiptom felé menjetek,

elpusztultok, maradjatok itt, és az Isten megoltalmaz. Amikor ezt elmondta Jeremiás, akkor azt mondta, hogy ezt nem az Úr mondta neked. Ezt téged az íródeákod, a báruk izgat téged ellenünk, és mi erre nem hallgatunk, mi elmegyünk Egyiptomba. Ennyire hajlamos az ember arra, hogy az Isten tanácsát ne vegye igénybe. De az Úr pedig csak akkor tud minket megáldani. Gondoljuk meg, természet feletti hatalommal, isteni segítséggel. Hát ő, amikor a magunk feje után megyünk, ott nem támogathat minket. Ő csak azon az úton támogathat, ami az ő útja. Ugye bizonyára emlékszünk rá, hogy a 91. Zsoltárban is az a nagyon szép ige, hogy az Úr az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden utadban. Ugye ott az a minden utadban, azon az úton, amely az Isten útja. Ott parancsol az angyalainak felőlünk. Ott azt mondja, nyisd szét a szád, és betöltöm azt. Ha az ő útján járunk, akkor igazgatja a lépéseinket. De ha mi a magunk tanácsa szerint akarunk menni, ott ezt nem várhatjunk el. Akkor az Úr azt mondja, hagyom őket a szívük keménységében, járjanak a maguk tanácsa szerint. És olyan jó lenne, ha bennünk ott lenne az az igény, hogy én mindig akarom tudni, hogy az ő útján járok, hogy most ő igazgatja az én útjaimat. Két kis rövid személyes tapasztalatot mondanék el, hogy a Jóisten mennyire válaszol arra, amikor tényleg azt kérjük, hogy ő igazgassa az útjainkat, és amikor nagyon igényeljük még az élet kis mozzanataiban is, hogy biztos-e, hogy az ő útján járunk. Egy-két-három évvel ezelőtt történt, hogy szombatiskolai tanulmányt kellett befejezni, és nagyon rövid volt az idő, és az nagyon nagy felelősség szombatiskolai tanulmányt írni, és borzasztó szoros volt az idő. És ráadásul még a szemem begyulladt, ami soha olyan nem volt, de mintha csak az ellenség hozta volna, nem szokott a szememmel baj lenni. Ez még nehezítette a munkát, és ugyanakkor volt egy értesítésem, hogy egy család, akikkel 8 éve már nem volt szoros a kapcsolatom, de valamikor egy vidéki városba jártak evangelizációra, értesítettek, hogy az édesanyjuk meghalt, és az utolsó előtti napon, hogy nekem be kellett fejezni, illetve le kellett adni ezt a munkát, akkor lesz a temetés. És hát én úgy magamban eldöntöttem, hogy én erre a temetésre most nem megyek el, és mondtam, hát most még a szemem is begyulladt, hát még ez is ebbe az irányba erősítés. És hát bár ugye nagyon szerettem volna egyrészt, mert nagyon szerettem azt a valakit, aki meghalt, és tényleg haláláig kapcsolatban voltam vele, és hát a két fiát, meg azok családjával is szoros kapcsolatunk volt, de mondom, körülbelül 8 éve ez úgy nem működött már olyan elevenen, és gondoltam, milyen jó lenne velük a kapcsolat felelevenítésére. De hát vívódtam, hogy mit csináljak. És miután én szinte eldöntöttem, hogy nem fogok elmenni, akkor egyszer csak jön egy telefon, és az egyik fia fölhív, hogy megyek a temetésre, mert ha vonattal megyek, akkor várnak az állomáson. És én még kezdek mentegetőzni, hogy nem tudom, tulajdonképpen nagyon sok akadály van, és akkor, amikor letettem a telefont, akkor egyszer csak úgy elszégyeltem magamat. Mondom, hát nem ezen vívódtál, hogy most kell elmenned, nem menned? Hát nem veszem észre, hogy a Jóisten most ebbe az irányba mutat, hogy akármennyi dolog van, akármi van, menjek el. Mikor 8 év után így igényt tartanak, hogy elmenjek, hogy fölhív, és azt mondja, hogy várnak, ha elmegyek. És akkor én még mindig nem kapcsoltam, én mindig mentegetőztem, mert én már majdnem eldöntöttem, hogy én nem fogok elmenni. Abban a pillanatban letettem a munkát, és készültem, hogy elmegyek. És amikor elmentem, az egyik családban a gyerekek, akiket valamikor még gyerekek, kisgyerekekként tanítottam, és azóta fölnőttek, oda jöttek hozzám a temetés után, és azt kérdezték, ugye elmegyek hozzájuk egy kis időre, mert hol van most a nagymama? Mert mi most tudni akarjuk, hogy mit tanít erről a Biblia. És gondoljuk meg, hogyha az ember a maga feje után megy, és úgy eldönt dolgokat, akkor ez a csodálatos alkalom kimaradt volna. Úgy ültünk le azokkal a gyerekekkel 8 év után, mintha tegnap beszélgettünk volna még bizalommal is. És nagyon, nagyon alaposan végig tudtuk beszélgetni, hogy mi lehet a reménység, és mit tanít a Szentírás erről a kérdésről. És higgyük azt, hogy tényleg, ahogy a gyerekeknek is szólt az ige, hogy noha a Jóisten felséges meglátja az alázatost. És ha mi igényeljük azt, hogy minden utunkat igazgassa, és nekünk nincs biztonságérzetünk,
Csak ha minden utunkban tudjuk, hogy itt most jó helyen vagyunk, itt most az ő akarata szerint járunk, akkor a Jóisten ezt meg fogja adni. Egy másik kis rövid kis friss tapasztalat. Úgy szépen csinálja az ember a negyedévi tervét, én is eldöntöttem, hogy június első hetében elmegyek egy ilyen gyors 8 napos körútra, hogy végiglátogassam itt Nyugat-Európában több testvéremet, és hát van komoly szükséglet. De azért én máskor mindig meg szoktam kérdezni a Jóistent, hogy most ez az ő terve szerint való-e, most jól döntöttem-e. És most valahogy csak úgy terveztem, siettem, és úgy kicsit bennem is volt, hogy nagyon fáradt is vagyok, és ha ugyan ez is nagyon munkás dolog, de mégis némi kikapcsolás, én most elmegyek. Aztán egyszer csak úgy észbe kaptam, és akkor úgy bántott, hogy hát én most nem is imádkoztam ezért, hogy a Jóisten jóvá hagyja ezt a tervet, és tényleg velem lesz-e, meg tudom-e teljesíteni azokat a feladatokat. És akkor még az is eszembe jutott, hogy mindig június első péntekén van a gimnázium osztály találkozunk, amikor nagyon kiváló beszélgetések folynak, és minden könyv és kazetta elfogy, amit viszek, és akkor mondom magamnak, elnye, hogy tudtam még ezt is elfelejteni, és még évközben kaptam osztálytársaktól levelet, meg majd remélik találkozunk, és akkor most én meg csak úgy szépen elterveztem, és én nem leszek itthon. És akkor tényleg olyan bizalommal kértem a Jóisten, hanem Jóistenem, ha én most ma önfejű voltam, akkor én nagyon szívesen feladom ezt, és nem megyek, de akkor valamivel nyugtass meg, hogy menjek, ne menjek. Szóval valamivel bátoríts, hogy vagy menjek, vagy hogy maradjak itthon. Képzeljétek el, másnap érkezik egy e-mail, és aki szervezi az osztálytalálkozókat, írja azt, hogy a hihetetlen törzseljünk van itt meg itt, és azt mondja, ennyi idővel előbb jelentkeztem, és azt mondták, hogy másfél órával ezelőtt valaki lefoglalta a helyet, úgyhogy kivételesen június második péntekén lesz a találkozó. Én abban a pillanatban megnyugodtam, mondtam, köszönöm Istenem, hogy megint segítettél, és megint igazgattad, hogy az ember megnyugodjon, hogy most jó úton jár-e. Azért mondtam el csak ennyire személyes kis tapasztalatokat is, hogy mindenkit bátorítsak, hogy ne járjunk a magunk tanácsa szerint, mert az Istennek a nagyon gazdag ajándékait csak azon az úton kaphatjuk meg az angyalainak a védelmét, ami valóban az ő útja. És ott biztos, hogy igazgatni fogja az utunkat. És azután a harmadik dolog pedig, amit ugye itt olvastunk, hogy az Úr akkor tud ilyen nagy dolgokat tenni értünk, ha kérünk. Erre bátorít azzal, hogy nyisd szét a szád, és betöltöm azt. Nyisd szét a szád kérésre, bizalomteljes kérésre. Ha nincsen idegen Istenünk, ha azonosulunk az Isten akaratával és céljaival, és nem a magunk tanácsa szerint akarjuk még az ő dolgait sem végezni, hanem igényeljük, hogy ő vezessen és igazgassa a lépéseinket, akkor az Úr kész megáldani, de meg kell tanulnunk igazán kérni. És egy olyan dologról szeretnék szólni, ami meg vagyok róla győződve, hogy a keresztények túlnyomó többségénél nem egy beérett tapasztalat. És ez a Szent Lélek általi imádság. Attól tartok, hogy még a fogalma sem nagyon ismerős nekünk, hogy pontosan mit jelent. Által imádkozni. De szeretnék 3 bibliai szakaszt felolvasni, amiből megértjük, hogy a Bibliában ez egy nagyon komoly tanítása, imádkozni a Szentlélek által. Az első talán ismertebb a Római Levél 8. fejezetében, a 26. és 27. verset olvasom. Tehát a Római Levél 8. fejezetéből idézek. Így olvasom a 26. és 27. verset. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. És mindjárt utána olvasnék másik 2 igét, tehát ugye itt azt olvastuk, hogy maga a lélek jön segítségünkre az imádságban, mert mi erőtelenek vagyunk, és amint kérni kellene, nem tudjuk. Olvassuk ezután a Júdás leveléből a 20. és 21. verset.
Tehát Júdás leveléből idézem a 20. és 21. verset. Úgy látszik, az ős keresztények között ez egy teljesen ismert dolog volt, mert az apostolok úgy beszélnek erről, mint egy ismert tapasztalatról és fogalomról. Így olvasom a 20. 21. versben. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szent Lélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Biztos nem érthetetlen dolgot írtak az apostolok a gyülekezeteknek. A gyülekezetek értették, ismerős fogalom volt nekik, imádkozván a Szent Lélek által. És még egyet olvassunk az Efézusi Levél 6. fejezetéből a 18. verset. Az Efézusi Levél 6. fejezetéből olvasom a 18. verset. Minden imádsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által. Csak eddig olvasom. Az apostol azt írja, imádkozzunk minden időben a lélek által. Szeretném, ha egészen ismerős lenne számunkra, és nagyon gyakorlatiasan szeretnék szólni arról, hogy mit jelent a Szent Lélek által imádkozni. Kezdjük egyáltalán ott, hogy mi szükséges ahhoz, hogy eljussunk a Szent Lélek által imához. Jól kell kezdenünk az imádságot. Pontosabban nem szabad elkezdeni addig, amíg nem rajzolódik ki előttünk, hogy ki az, akihez szólni akarunk. Így tudnám mondani, a Jóistennek a lelki képmása. Az imádsághoz hozzá kell készülni gondolatban, lélekben. Nem lehet rögtön elkezdeni beszélni, mert annak semmi értelme nincs. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében így mondja Pál apostol, ha valaki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és válaszol azoknak, akik hozzá folyamodnak. Tehát én ne kezdjek csak beszélni és mondani a kéréseimet, mert először azt kell magamban tudatosítanom, hogy kihez is szólok, élő valóság számomra. Hiszem, hogy Isten létezik. Hiszem, hogy nyilvánvalóan válaszol azoknak, akik hozzá folyamodnak. És hogy tudom ezt komolyan venni? Ha a gondolatainkba idézzük a Szentírás ígéreteit, igényt. Eszünkbe jut, amit Jézus mondott, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. Például komolyan veszem, most Isten rám figyel, mert megígérte. És ha nem is látom őt, de az ő láthatatlan jelenlétében vagyok, és kicsoda is ő, hogy a szívünket mély tiszteletre, és ugyanakkor bizalomra hangoljuk. Addig nem issuk ki a szánkat, míg a Jóisten nem lesz élő valóság számunkra, most az imádkozás pillanatában. Míg meg nem erősítjük a szívünket, mondjuk ilyen igékkel is, hogy amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Vagy az az ige, hogy mindenek leplezetlenek és mezítelenek annak tekintete előtt, akinek mi szolgálunk. Tehát azt mondja az ember magában, hogy kinyithatom a szívemet, mindent elmondhatok, a rosszat is, a sötétet is, mert az Isten úgyis mindent tud rólam, mindenek mezítelenek és leplezetlenek a tekintete előtt, de mégis amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő. És én most kiönthetem előtte a szívemet. Ezeket a dolgokat az embernek tisztáznak néha magában, mielőtt elkezd imádkozni. Hogy amikor kimondjuk ezt a megszólítást, hogy mi atyánk, akkor Istenre tényleg, mint minden földi szülőnél tökéletesebb, jóságosabb atyára tekintsünk, és úgy szóljunk hozzá. És feltétlenül kell az igazi imádsághoz egy elszántság. Mit értek elszántságon? Azt, hogy elhatározzuk, hogy nem adjuk fel az imádságot addig, amíg valóban Isten jelenlétében nem jutunk, és amíg a mi imádságunk nem emelkedik fel a lélek általi imádságá. Nem akármilyen elszántság kell ehhez, mert nagyon sok minden próbálja ezt akadályozni, és minket elcsüggeszteni, és arra késztetni, hogy ezt megelőzően abba hagyjuk az imádságot. Jobb könyvében van egy ige, amikor Jobb így felsóhajt, és azt mondja, ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék egészen az ő székéig. De idéznék Jeremiás könyvéből egy másik ígét, amely szinte válaszol erre, és biztosít.
Azt mondja, kerestek engem, és megtaláltok, ha teljes szívetekből kerestek engem. Akkor ezek szerint mindenki eljuthat az Isten székéig, aki elszánt, aki minden áron el akar oda jutni. Testvérem, nem lehet megkapaszkodni ebben az ígéretben. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Akkor azt mondjuk, igen, én eljuthatok az Isten székéig, csak addig kell kitartanom, míg teljes szívemből tudom keresni őt. Míg valóban az ő jelenlétét realizálom, és teljes szívemből kérem őt. És ha én eddig eljutok, és az imádságom majd felemelkedik a lélek általi imádságá, akkor az Isten óriási dolgokat tud tenni. Akkor az az Isten, aki kihozta Izraelt Egyiptom földjéből, akkor mindent meg tud cselekedni. Akkor ő hatalmas dolgokat teljesíthet. De ez a mi bajunk, hogy mi előbb abba hagyjuk az imádságot. Mi csak olyan, hogy mondjam, emberi erőfeszítéssel, emberi igyekezettel imádkozunk, és abba hagyjuk az imádkozást, mielőtt ez a lélek általi imádsággá válhatna. Mi mindenre mondtam azt, hogy sok akadályt próbál az ellenség gördíteni, és hogy elszántság kell, hogy ne adjuk fel az imádságot. Olyan szimbolikus történetnek tekinthetjük, amit Ábrahám tapasztalatáról írne a Biblia, hogy amikor az Istennel való találkozásra várt, akkor jöttek a ragadozó madarak, az áldozati állatokra, akkor azokat kellett elűzni. Akkor így mondja a Biblia, akkor mély álom szállt rá, akkor sötétség, akkor rémülés. Szinte egy tömör összegezése annak, hogy amikor az ember tényleg az Isten jelenlétébe akar emelkedni, olyan fáradtság jön rá, vagy legalábbis olyan lelki-szellemi tompaság, ami nem is egészen természetes, mintha ott lenne az ellenség, mikor imádkozni akarunk, hogy elkedvetlenítsen. Úgy érezzük, hogy úgyis hiába imádkozom. Olyan fáradt vagyok, nem fog a fejem, nem tudom összpontosítani a gondolataimat, úgyse tudok olyan őszintén, mert valahogy olyan erőtlen, olyan tompa vagyok belülről. Ugye hozza ezeket az érzéseket, hozza ezeket az élményeket, hogy az ember ne tartson ki addig, amíg felemelkedik az imádsága igazi imádságá. Aztán jöhet az emberre a méltatlanság érzés. Akkor jöhet, mintha mindenütt, nem is érzem az Istenet, mintha csak a plafonig beszélnék. Mindenféle furcsa gondolat jöhet, mint a ragadozó madarak. Vagy azt mondjuk, hogy hát úgyse érdemes tovább imádkozni, mikor ilyen gondolataim vannak. Jobb, ha bocsánat kérek az Istentől, és elnapolom az imádság szándékát. Ugye nem egészen ismeretlen dolgokról beszélek, ugye? Ismerősek ezek a dolgok, hogy milyen könnyű abba hagyni az imádságot, mielőtt abból valódi imádság lenne, mielőtt tényleg kinyitnánk a szánkat, és bizalommal, és már előre megköszönve, és békességet nyerve kérnénk az Istent. És hogy történik tulajdonképpen, hogy a Szentlélek bekapcsolódik az imádságunkba? Ha bennünk van ez az elszántság, hogy én most el akarok jutni az Isten székéig, és az Isten megígérte, hogy ha teljes szívünkből keressük, megtaláljuk. És én elzavarom ezeket a gondolatokat, és azt mondom, nem baj, ha töredezetten kezdem az imádságot, nem baj, ha háromszor, négyszer belefogok, nem baj, ha bocsánatot kérek furcsa gondolatokért, nem baj, ha észreveszem, hogy valami más mondtam, mint amit akarok, de akkor se hagyjam abba, és ha ez az elszántság megvan bennünk, és mindig jobban erősítjük magunkban, hogy igen, hiszem, hogy Isten titkon néz, hiszem, hogy ő létezik, hiszem, hogy ő könyörülő atya, őszintén akarom elmondani, rá akarom bízni a dolgaimat, akkor egyszer csak a Szentlélek, mivel már most valóban teljes szívünkből keressük őt, elszántan keressük őt, akkor belekapcsolódik az imádságunkban, és azt veszük észre, hogy mindenféle ilyen gátlás eltűnik, és akkor tényleg felszakadnak a szívünkből a legőszintébb gondolatok és kérések. Nincs itt ebben semmi misztikum, nem lesz ebben semmi természetfeletti, ilyen értelemben természetfeletti dolog, hogy látványos. De ez a Szentlélek a maga halk szelíd hangjával, azt mondja, mi erőtelenek vagyunk, nem tudnánk helyesen, mert nem tudnak kikristályosodni belőlünk a legigazabb kérések és a legigazabb gondolatok, de ebben a Szentlélek segít. És ami a meglepő, eszünkbe jutnak olyan dolgok, amelyekre abszolút nem készültünk, hogy mi ezért imádkozni fogunk. Jóisten, eszünkbe jutott embereket, eszünkbe jutott ügyeket, és bíztat bennünket, hogy imádkozzunk értük.
és saját magunkra és a saját életünkre vonatkozóan is olyan kéréseket fogalmaz meg, amelyekről azt mondja Pál a római levélben, hogy a Szentlélek Isten szerint esedezik a szentekért. A Szentlélek tudja, hogy mire van szükségünk. Tudja, mi az Isten akarata szerint való kérés a mi életünkre. És formálja belül a gondolatainkat, az érzéseinket, és felszabadít, hogy a szavainkkal ezt őszintén, teljes szívünkből ki is tudjuk mondani. Testvéreim, ne hagyjuk abba az imádkozást gyorsan, ne hagyjuk abba addig, amíg nem emelkedik az imádságunk a Szentlélek általi imádságá. És tapasztalni fogjuk, hogy mikor ezt elérjük, utána olyan békességet nyerünk, olyan bizonyosságot, hogy Isten meghallgatott. És feltétlenül tapasztalni fogjuk az ígéretet, majd válaszol neked nyilvánvalóan. De erre rá kell szánnunk magunkat, és egyre jobban, hogy megtanuljunk így imádkozni. Mert még egyszer mondom, a Jóistennek szinte lelki teher, fájdalom, hogy ő annyit adna nekünk, ő annyi mindenben segítene nekünk. Az ő ügyének se kellene úgy vergődni. Nem kellene szegénységben küzdeni, lelki szegénységben is, sokszor anyagi szegénységben az Isten ügyének. Amikor, ha mi igazán kérnénk a Jóistentől, ha kinyitnánk a szánkat, elhárítva az akadályokat, teljesítve a feltételt, és eljutva a Szentlélek általi imádságig, igazán kérnénk őt. Szeretnék egy néhány sort idézni egy énekből, amit sokszor énekelünk kezdő énekként, de nem mindig figyeljük meg annyira az ének szövegét. Nézzük meg, hogy aki ezt az éneket írta, az is értette, hogy mit jelent a Szentlélek általi ima, mert a következő sorokat találjuk ebben az énekben. A 19-es énekből idézem. A 19-es ének 5. és 6. versét olvasom. Ha bízó hittel szól az ajkam, és lelked által hozzád fordulok, te szíved szánó irgalmával a könyörgésemet meghallgatod. Ha imám szárnyán szívem hozzád száll, meghallgatásra békére talál. A kérés, melyre lelked tanít, az kedved szerint való imádság, és tudom fiat szent nevében, te meghallgatod azt örök jóság. Én kegyelmedből kapok kegyelmet, mert fiad által lettem gyermeked. Mi jó azt tudnom, áldott Isten, hogy velem vagy, és lelked vigasztal, mert érzem azt, hogy jó vagy hozzám, és soha nem késel a válasszal. Sőt, kérésemnél többet adsz nekem, mert jóságodnak árja végtelen. Testvérem, ajánlom, hogy sokszor énekeljük el otthon ezt a 3 verset is. Biztasson minket ez az ének is arra, hogy tanuljunk meg a Szentlélek által imádkozni. És befejezem az ige hirdetést azzal az igével, amit a zsidókhoz írt levélből hiszem, hogy mindannyian ismerünk. De valahogy mégsem érzékeljük, értékeljük eléggé az igazságát és a szépségét. Amikor így mondja a Szentírás, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Szívemből kívánom mindenkinek, hogy ne nyugodjunk, olyan sok minden van, ami körülöttünk zajló világban, olyan félelmetes dolgok történnek, és lehet, hogy mi ha még sokáig hallgatjuk, hogy megtanuljunk igazán imádkozni, majd csak a legnagyobb nehézségek között tanuljuk meg. Amikor már nagyon rászorulunk arra, hogy az Isten, aki az Egyiptomból kihozta Izraelt, az a hatalmas Isten, jöjjön a segítségünkre és mentsen meg minket. De boldog az, aki ma megtanulja ezt. Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Amen.

Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. És Úrunk, arra gondolunk, hogy milyen sokszor mondjuk ki ezeket a szavakat, de igazán mégsem jövünk hozzád. Úrunk, bocsásd meg nékünk, hogy olyan könnyen elcsüggedőek, olyan lelkileg restek vagyunk az imádságban. Úrunk, megértjük, hogy a te feltételeid igazak, hogy te nagyon sokat akarsz nekünk adni. Te át akarod formálni az életünket, azt értelmessé, gazdaggá akarod tenni. De, Úrunk, megértjük, hogy nem állhatsz meg másképpen, csak ha nincsen idegen Istenünk, és ha a te utaidon járunk. De, Úrunk, köszönjük, hogy magában az imádságban is kész vagy átformálni a gondolatainkat, a lelkületünket. Kész vagy te összhangba hozni bennünket önmagaddal, ha mi igazán kitartunk, ha elszántak vagyunk, hogy el akarunk jutni egészen hozzád, és valóban tőled akarunk kérni. Szerető mennyei atyánk, te tudod, hogy még ha a készség és a vágyakozás megvan is bennünk, mindegyikünket szorít az életnek a rengeteg követelő igénye. De Urunk, kérünk, taníts minket, könyörgünk, hogy buzdíts szent lelked által, emlékeztess minket a hallott igékre, és segíts, hogy elszántan keressük azt az időt, azt a helyet, azt a nyugalmat, amikor addig ki tudunk tartani az imádságban, hogy tapasztaljuk, hogy a lélek segítségére jön az erőtelenségünknek, és mi igazán imádkozunk, meg tudunk már a lélek által imádkozni, és elnyerjük azt a békességet és bizonyosságot is, hogy meghallgatsz. Urunk, kérünk, látva a rengeteg ínséget körülöttünk, a fenyegető veszedelmeket, a szükségleteket, kérünk, buzdíts mindannyiunkat, hogy engedelmeskedve a te igéidnek megküzdjük a harcot önmagunkkal is, hogy eljussunk ide, hogy tudjuk kinyitni a mi szánkat, és bizalommal járulva a kegyelem királyi székéhez minden szükségletet valódi hittel és a Szentlélek által átformált igaz kérésekkel tárhassunk eléd. Urunk, kérünk, hallgass meg mindannyiunk imáját, és egyenként taníts minket imádkozni, és segíts, hogy ne halogassuk ezt, hanem már a következő héten keressük az időt, az alkalmat, és valóban el is nyerjük, és mi tapasztaljuk is, hogy mit jelent a lélek által igazán imádkozni. Hallgass meg, kérünk, könyörgésünket, és maradj mindannyiunkkal. Amen.

Kedves gyülekezet, mint más alkalmakon is, először a kisgyermekekhez szeretnék szólni. Ma is Jézus egyik kijelentését tanuljuk meg, kedves gyerekek. Ezt mondta Jézus egy alkalommal, amikor ebédet vagy vacsorát készítesz, hívd meg a szegényeket, akik nem tudják visszaadni néked, és boldog leszel. Akkor mondta ezt Jézus, mikor egyszer egy szombatnapi ebédre meghívta őt egy zsidó főember, egy gazdag ember, nagyon sok előkelő barátját hívta meg, és Jézus figyelte, hogy ott az asztaloknál mindenki válogatja a főhelyet, a legjobb helyeket, amelyek legközelebb vannak az asztalfőhöz. És miközben így nézegette őket, hogy hogyan keresgélik a helyüket, egyszer csak Jézus megszólalt, és azt mondta, úgy látom, te mindig a barátaidat hívod meg, meg a rokonaidat, meg azokat, akik nagyobbak nálad, és már mindjárt gondolsz is arra, hogy majd ők is visszahívnak téged, és ez neked jó lesz. És azt mondta a házigazdának, azt tanácsolom néked, mikor ebédet vagy vacsorát hívsz, akkor hívjad a szegényeket, hívjad azokat, akik nálad rosszabb helyzetben vannak, akik soha nem tudnak téged visszahívni, akik soha nem tudnak néked visszafizetni, és meglátod, boldog leszel. Kedves gyerekek, nem tudom, értitek-e, hogy mire vonatkozik Jézusnak ez a tanítása. Ez azt jelenti, hogy ne csak azokhoz legyünk kedvesek, akik nekünk vagy barátaink, vagy rokonaink, vagy nálunk különbek, és fölnézünk rájuk, és úgy gondoljuk, hogy nekünk valami jó származik ebből a barátságból, hanem legyünk kedvesek, legyünk szívélyesek, legyünk segítőkészek azok iránt, az emberek iránt, akik nálunk rosszabb helyzetben vannak, akik nálunk szerencsétlenebbek, akik nem éppen tiszteletre méltóak talán, elesett emberek talán, akik valamiért nem kellemesek, akiket mások talán nem kedvelnek, mert aki ember, akit a Jóisten boldogságra teremtett, akit a Jóisten a maga képére, hasonlatosságára teremtett, azokat az embereket nekünk mindig törekednünk kell felemelni és segíteni, akármilyen állapotban vannak. Egy kis történetet mondok nektek röviden, hogy jobban megjegyezzétek. Éppen egy folyóiratban olvastam, egy fiatal lány mesélte el, hogy olvasta a Bibliában Jézusnak ezt a tanítását. És éppen összejöttek a nagymamája házába, rokonság, barátok, és már a nagy ebédnek a vége felé járt az ünnepség, amikor valaki csöngetett az ajtón, ő ment ajtót nyitni, és egy hajléktalan idős asszony volt az ajtónál, aki kis pénzt kért. Ő bement a szobájába, amit is neki pénze volt, maradék pénze, azt összeszedte és odaadta neki, és abban a pillanatban eszébe jutott, mit olvasott a Bibliában, és megkérdezte tőle, hogy nem fogadna el egy ebédet. És mondta, hogy de igen, nagyon éhes, nagyon szívesen. Bevitte a konyhába, ahova a rokonok éppen vitték ki a elhasznált edényeket, és ő ott kedvesen kiszolgálta, kérdezte, mit szeretne, beszélgetett vele, hogy jól érezze magát, azt vette észre, hogy a rokonok mind eltűntek közben a konyhából. Aztán az asszony is nagyon hálásan elköszönt, ő bement a rokonokhoz, és azok nagyon, nagyon megszitták, hogy hogy is jutott eszébe, nem vette észre, milyen rossz szaga van a ruhájának. Nem gondolta arra, hogy a nagymamája házába ő hogy hívhat be egy idegen, és ehhez hasonlókat. És egy év múlva megint egy ilyen ünnepségre került sor, és ő ott volt a nővérével a konyhában, és a nővére egyszer csak megjelezte, milyen mulatságos lenne, ha ez az asszony most újra eljönne. Abban a pillanatban ő kinéz az ablakon, és látja, hogy az asszony megint éppen jön az ajtó felé. Ez egy ilyen évi ünnepnek az ideje volt. Úgy látszik, eszébe jutott, hogy ott szívesen megvendégelték hasonló ünnepen, most ment megint oda. Erre ő kétségbe esett, nem, csak ő látta, hogy jön az asszony. Ő elrohant a hálószobába, elbújt, nehogy még egyszer a rokonok szemrehányást tegyenek neki. A nővére meg kinyitotta az ajtót, és elküldte, sajnos nincs pénzünk, nem tudunk segíteni. És mikor ő aztán eszébe jutott, hogy ő most hirtelen félelmében elbújt a szobába, és eszébe jutott, hogy mit is tanított Jézus, akkor keservesen sírt a szobájában, és elhatározta, hogy ő soha többé emberek kedvéért másképp nem fog cselekedni, mint ahogyan ezt Jézus tanította. Gyerekek, biztosan megértitek, hogy ez nem csak arra vonatkozik, hogyha egy toprongyos
hajléktalant látunk, vagy egy nagyon tönkrement embert. De vonatkozik arra is, ha akár az óvodátokban, akár az iskolában van egy gyerek, akit senki nem szeret, akit mindenki csúfol, akit mások nem sokra becsülnek. Ha mi Jézustól tanulunk, akkor mi legyünk kedvesek azokhoz, akik mi alattunk vannak, akik nálunk is rosszabb helyzetben vannak, amit valamiért mások talán nem szeretnek. És tegyünk szívesen szívélyességet, és próbáljátok ki, amit Jézus mondott. Azt mondta, boldog leszel, mert ők soha nem tudják neked visszafizetni. Őtőlük te nem kapsz semmit, csak te adtál, de boldog leszel, mert örömet szereztél egy embernek a szereteteddel, a szívélyességeddel, a segítségeddel. Jegyezzük meg tehát Jézus tanítását, azt mondta, ha ebédet, ha vacsorát készítesz, ne csak a barátaidat hívjad, meg a rokonaidat mindig, helyes, ha őket hívod, de ne csak ő rájuk gondolj, hanem mindig légy kész arra, hogy hívjad a szegényeket, akik neked soha vissza nem fizethetik. És kipróbálhatod, hogy boldog leszel, amikor bármiben olyan embereknek tudsz segíteni, akik neked nem tudnak visszaadni ezért semmit sem. Remélem, meg fogjátok jegyezni Jézusnak ezt a tanítását. Most pedig nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk az igehirdetés alapszövegét. Jelenések könyve 3. fejezetéből idézem a 21. verset. Jelenések könyve 3. fejezetéből olvassuk a 21. verset. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székébe. Kedves gyülekezet, a laodiceai üzenetet tanulmányozzuk most mondatról mondatra, és elérkeztünk az üzenetben a győzőknek szóló ígérethez. Ilyen ígéret az úgynevezett gyülekezeti levelek, a 7 gyülekezeti levél mindegyikének a végén található, aki győz. És a Jóisten ígéretet közvetít nékik. De az az érdekes, hogy itt még hozzáteszi ezt a kis megjegyzést, aki győz, amiképpen én is győztem. Az ember egy pillanatra megáll, és azt mondja, hát Jézus akkor párhuzamba állítja az ő győzelmét a mi győzelmünkkel. Nyilván Jézusnak az emberfiaként való földi életéről van szó ezen a helyen, ahogyan ő emberfiaként élt ezen a földön. Hogy ő itt győzelmet aratott. Megkérdezem, nem megdöbbentő ez, hogy Jézus azt mondja, aki győz, amiképpen én is győztem. Az egyik mondani valója ennek a párhuzamba állításnak az, hogy ha semmi másból, innét is megtudhatnánk, hogy amikor Jézus emberré lett, olyan mélységbe szállt alá, hogy még ami bűnre hajló, ami én középpontuságra hajló természetünket is magára vette. Mert aki győz, amiképpen én is győztem, mondja Jézus. Tehát neki is az emberi természet, az emberi természet egyetemes öröksége, a megromlott emberi természet felett kellett győznie. Azért kellett földi anyától születnie, hogy ilyen mélységbe szálljon alá, olyan mélyre, ahol mi vagyunk. Neki is le kellett győzni az emberi természetnek az egyetemes betegségét, megromlását, hogy ennek a természetes ösztöne az, hogy magunknak kedvezzünk, és úgy tegyünk, ahogy a nekünk tetszene. De a másik csodálatos mondani valója ennek a párhuzamba állításnak, hogy hát hol van Jézus győzelme, illetve helyesebben a mi győzelmünk a Jézus győzelméhez képest. Hát azt olvassuk a Szentírásból, hogy ő megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, de ő soha nem vétkezett. Hol van ehhez a mi győzelmünk? Aztán azt olvassuk az írásban, hogy amikor Jézus a szenvedései küszöbén állt, a Gecsemáné kertben ezt a megjegyzést tette, jön-e világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Hol van ettől a mi győzelmünk, hogy a bűn szerzőjének, a bűn fejedelmének semmije sincs bennünk. Nem találhat egy talpalatnyi helyet sem a gondolat és érzésvilágunkban, vagy a cselekedetünkben, ahol a lábát megvethetné. Hát nem csodálatos ez, hogy Jézus mégis párhuzamba állítja, aki győz, amiképpen én is győztem. Ebből azt érthetjük meg, hogy a Jóisten annyira igazságos, annyira méltányos és annyira szeretetteljes, hogy ő figyelembe vesz minden körülményt, minden hátrányt, ami bennünket sújt.
és hogy ő kiket tekint győzőknek, arra egy különleges példát találhatunk abban, hogy a Szentírásból tudjuk, volt egy ember, akit Jézus nem az utolsó ítéletkor, hanem még földi életében szó szerint így minősített, hogy győző. Emlékszünk rá, hogy ki volt ez az ember? Jákob. Ugye Jákob, akinek, amikor ezt mondta Isten, mikor a jabbók révénél könyörgött hozzá, és egy éjszakai imaküzdelem lezajlott, akkor azt mondta néki, hogy küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És a új nevet adott neki, az Izrael nevet, ami azt jelenti, hogy Isten harcosa, vagy Isten győztese. És megkérdezem, milyen ember volt ez a Jákob, akit Isten győzőnek nyilvánított? Egy hibátlan ember? Hiszen tudjuk, hogy az életében csalt, harulott, Isten nevét is belevonva, nagyon komoly hibát követett el. És később is nyilatkoztak meg gyengeségek az életében. És az Isten miért nyilvánította őt mégis győzőnek? Amikor a bűne következtében eltöltött számüzetés évei után hazafelé tartott a szülőföldjére, és ott egy nagyon nehéz helyzettel került szembe, és ebben a helyzetben nem látott más kiutat végül, miután minden emberi ügyeskedése csődöt mondott, egy éjszakát töltött imaküzdelemben az Istennel, és akkor hogyan is imádkozott, azt mondta Istennek, Uram, kisebb vagyok minden te jó téteményednél. Mit mondott ez az ember? Azt mondta, hogy én nekem semmi, abszolút semmi érdemem nincs. A te kegyelmed csodálatos, én kisebb vagyok minden te jó téteményednél. Tökéletes alázattal ismerte el, hogy neki semmi érdeme nincs önmagában. Ami valami jót tudott tenni, az az Istennek a kegyelmi ajándéka. És hogy neki olyan vétkei vannak a háttérben, amiket az Isten kimondhatatlan kegyelemmel bocsátott meg. De ugyanakkor azt mondta Istennek, nem bocsátlak el téged, amíg meg nem áldasz engem. Ezzel azt fejeztek, hogy elismerem minden bűnömet, minden méltatlanságunkat, szégyelem, fájlalom. Elismerem minden te jó téteményedet, amelyek sokkal nagyobbak, mint te vagy. De Uram, én győzni akarok önmagam felett, én üdvözülni akarok. Én azt a jót, azt az igazságot, amely te benned megtestesül, azt mindennél többre tartom. Én arról lemondani nem akarok semmiképpen. És ez volt az a lelki magatartás, aminek az alapján Isten ő győzőnek nyilvánította. A teljes alázat, az Isten kegyelmébe való kapaszkodás, az igazság szeretetéről és az üdvösségről való le nem mondás semmi körülmények között. Erre a lelki magatartásra nyilvánította őt Isten győzőnek. És kedves gyülekezet, még egyszer szeretném megkérdezni, nem csodálatos ez, hogy Krisztus úgy győzött, hogy ő soha nem vétkezett. Krisztus úgy győzött, hogy a világ fejedelmének nem volt ő benne semmije. És Isten mégis győzőknek nyilvánít embereket, akik vétkeztek, akik hibáztak, akiknek kudarcok, csúnya kudarcok voltak az életükben. De ha teljes alázattal megvallják, megbánják, Isten kegyelmébe kapaszkodnak, és nem mondanak le az igazság szeretetéről, nem mondanak le az üdvösségről, és minden áron győzők szeretnének lenni. Ez a hitáltali megigazulás csodája, hogy Isten ezt a hitet, ezt a lelki magatartást számítja be nékik igazságul. Hogy Isten elfogadja azt, hogy ők Krisztusban bíznak, a megváltóban, az üdvözítőben, a helyettesben. És Krisztus áldozatát az ő javukra számítja be, és Krisztus tökéletes életét és győzelmét az ő javukra számítja be. És milyen csodálatos, hogy Jézus azt mondja, hogy Isten ezeket az emberi győzőket nem csak párhuzamba állítja Krisztus győzelmével, hanem hasonló ígéretet ad nékik. Azt mondja Jézus, aki győz, az királyi székbe ül én velem, amiképpen én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székébe. Azt olvassuk a Filippi beliekhez írt levélben, hogy mivel Jézus megüresítette magát, és emberi formát, és szolgai formát vett fel, lejött ilyen mélyre, ahol mi vagyunk, és mivel mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Azért Isten is ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké és földieké. Ezt jelenti azt, hogy Krisztus az atyával ült az ő királyi székébe. De vajon mit jelent az, hogy Jézus azt mondja, hogy ül velem az én királyi székembe?
A Biblia emberi fogalmakat kénytelen használni, mert más nyelvet mi nem ismerünk és nem beszélünk, hogy pontosan mit rejtez, nem tudjuk. Nem tudjuk azt sem, hogy mire vonatkozik az, amikor Jézus beszélt az utolsó ítéletről egy példázatában, és azt mondta, hogy ott majd emberek, akik amennyi képességet, amennyi lehetőséget Isten adott nekik, azt ők Isten szeretetét elsajátítva tökéletesen kamatoztatták mások javára. Ugye ezt így mondta Jézus példabeszédben, hogy akinek 5 talentuma volt, azzal másik 5 talentumot szerzett, akinek 10, azzal másik 10-et szerzett. Azoknak ilyeneket fog mondani, hogy neked legyen birodalmad 5 városon, neked legyen birodalmad 10 városon. Nyilván ezek is emberi kifejezések. Nem tudjuk, mit akar ez a jelképes beszéd. Máskor pedig egyszerűen ezt mondta, jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Jelenések könyvében pedig ezt olvassuk, hogy a megváltott emberiség képviselői így szólnak Istenhez. Hálát adunk néked, mert szerettél minket, megmostál minket a mi bűneinkből a te véred által, és tettél minket királyokká és papokká. Mit jelent ez, hogy a megváltott, a győzőnek nyilvánított emberek királyok és papok lesznek? Fogalmunk sincs azokról a kiváltságokról, azokról a megbizatásokról, amelyeket Isten ad azoknak, akik a földi életben győztesek lesznek. Talán úgy lesznek Isten papjai, és úgy lesznek királyok, hogy az el nem bukott világok lakóinak tanúskodnak a jó és a gonosz nagy küzdelmében szerzett tapasztalataikról, Isten kegyelméről. Mindezeket még csak halványon sejteni sem tudjuk. Ezek a bibliai utalások összesen. De az tény, hogy Krisztus a maga győzelmével egyenértékűnek veszi, és hasonló győzelmet és hasonló jutalmat helyez kilátásba azoknak, akik győzelmet arattak önmaguk felett, akiket végül Isten az üdvösség részeseivé tehet. És azt hiszem, hasznos, ha egy kicsit közelebbről is áttekintjük, amennyiben az ige nekünk bepillantást enged abba, hogy igazából mi is az az áldás, mi mindenben is áll az a kiváltság, amiben a győzők részesülnek az írás szerint. A legelső kiváltság az, amit így mond az ige, hogy aki győz, akikre érvényes az, amiről Pál apostol ezt mondta, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat és a hitet megtartottam,

bizonytalanságuk van, azok most mégis megkapják az igazság koronáját, a teljes felmentést, a győzőnek nyilvánítást, a legnagyobb elismerést, hogy bűnösből igazzá lettek. És hogy mondja Ezékiel könyve? Semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett, többé emlékezés nem lesz. Fel lehet ezt fogni? Hogy így mondjam, Isten összetépi az adós leveleket, megsemmisíti a bűneik feljegyzéseit is. És azokról soha többé se Isten, se ők, se mások emlékezni nem fognak. Olyanok lesznek, mint a soha nem is vétkeztek volna. Eltöröltetnek az ő bűneik, és megkapják az igazság koronáját. Tudom, el tudjuk képzelni, hogy ez mekkora kiváltság. Az Istennél a bűn roppant komoly dolog. Egyetlen önző gondolat, egyetlen önző cselekedet. Isten figyelmét el nem kerüli. Így mondja Ézsaiás próféta, a ti vétkeitek, atyáitok vétke, mind feljegyeztetett én előttem. Jeremiás próféta pedig ezt mondja, még ha lúgban mosakodnál is, és cappanodat megsokasítanád is, feljegyezve marad a te álnokságod én előttem. Tehát semmiféle emberi eszközzel vagy földi módszerrel, ami bűneinknek a dokumentációját eltüntetni nem lehet. De ha valakit Isten győzőnek nyilvánít, akkor mégis az történik, hogy eltöröltetnek az ő bűnei, semmi gonoszságáról többi emlékezés nem lesz, és megkapja az igazság koronáját. És ezzel együtt az élet koronáját, visszakapja azonnal az örök élet jogát, mert a bűn zsoldja a halál, ahogy az írás mondja. De ha a bűnt az Isten eltörli, akkor érvénybe lép az Isten kegyelmi ajándéka, pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez a győzőknek a legelső jutalma. És mi a következő? Ha az mennyei ítélőszék ezt a döntést hozza egy ember felett, a következő csodálatos lépés a jutalom az áldás elvételében, a boldog feltámadásban, az első feltámadásban, az élet feltámadásában való részesülés. Nem tudjuk felfogni, hogy mit jelentenek igazán azok a szavak, amiket a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében olvasunk, hogy elvettetik erőtelenségben, feltámad erőben, elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Ugye ez az utóbbi, hogy elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben, bizonyára arra utal, hogy voltak emberek, akiknek az utolsó öntudatos pillanatuk, aminek a fonalát akkor fogják fölvenni a feltámadáskor, az volt, hogy gonosztevőként kivégezték őket a hitükért. Talán megalázták őket minden lehetséges módon, eretnekeknek, gonosztevőknek nyilvánították, és Krisztusért halálra adták. Elvettetett talán gyalázatban, de képzeljük el ezt a változást, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetett erőtelenségben, feltámasztatik erőben. Mit jelent ez? Most lassan már nem is tudjuk, milyen lenne, hogy az ember olyan igazán jól érezné magát is erőben, hiszen a mi mai életünk olyan fizikai és idegzeti megterhelést ró ránk, hogy sokszor úgy érezzük, hogy tényleg csak az Isten erejével vagyok, cipeljük egyik napról másik napra az élet gondjait, vagy rakjuk a lábunkat egyiket a másik után, de már milyen is lenne az, hogyha frissnek és erősnek éreznék magunkat. Sokszor már nem is tudjuk, milyen az. De azt mondja az írás, feltámasztatik erőben. Ez vonatkozik a fizikai erőre, ez vonatkozik a szellemi erőre, a lelki erőre, egy újjáteremtett test, amiben a bűn egyetemes örökségének többé nyoma nincs, ahol a tagokban nincs többé beírva a bűntörvénye, amely újjáteremtetett olyannak, ami ennek az Isten kezdetben teremtette, amikor minden igen jó volt. Hogy lehet ezt épp értelemmel felfogni, nem tudjuk. Luther Márton azt írta, hogy azok számára, akiket Isten győzőknek nyilvánít, igazaknak nyilvánít az ő ítéletében, a halál az olyan, mint mikor valaki egy mélyet alszik, nagyon-nagyon mélyet, és új erővel és friss jókedvel ébred. Azt mondta, így fogunk a feltámadáskor új erőben és friss jókedvel ébredni. Milyen élénk lehet a felfogó képesség, amikor az feltámasztatik erőben? Mennyivel elevenebbek lesznek az értelmi képességek? Nem is tudjuk elgondolni. Milyen tökéletesen fog működni a memória? Mennyivel pontosabban fogunk tudni értékelni erkölcsileg helyesen dolgokat? Mindezt nem tudjuk fölfogni. Mindez benne van abban, hogy feltámasztatik dicsőségben, feltámasztatik erőben. A következő csodálatos áldás és ajándék, amiben a győzők részesülnek,

viszontlátása mi szeretteinkkel. Ezt is föl tudjuk igazán épp értelemmel fogni. Amikor a Biblia megemlékezik arról a boldogtalan anyáról, akinek a betlehemi gyermekgyilkosságnál megölték a gyermekeit, akkor Jeremiás könyve ezt a vigasztaló szót fűzi hozzá: tartsd vissza a te szódat a sírástól, mert visszajönnek a te fiaid az ő határaikra, mert az ellenség földjéből is visszatérnek. Nem tudjuk ezt igazán épértelemmel fölfogni. Meg fogjuk ismerni egymást, de mégis egy újjáteremtett testben, dicsőségben. A Biblia olyan sokszor mondja azt, hogy én az Úr Istene vagyok minden testnek, van valami lehetetlen nékem? Pascal, a nagy gondolkodó, olyan szellemesen írta le a következőt, azt mondta, hogy mi nem csodálkozunk azon, hogyha egy kisgyermek megszületik, pedig milyen bámulatos, hogy apai, anyai ősök tulajdonságaiból az arcvonásokban is keverik a tulajdonságaiból, és itt van egy harmonikus új személyiség. És azt kérdezi Pascal, mi könnyebb, lenni annak, aki még sosem volt, vagy újra lenni annak, aki már egyszer volt? És így folytatja. Azt mondja, az előbbit a megszokás miatt könnyűnek, az utóbbit a megszokás hiánya miatt nehéznek tartjuk. Hozzáteszi, paraszti észjárás. Most ezettől nem a jó értelemben, a józan paraszti észre gondolva, hanem arra, hogy mi emberek hogy is gondolkozunk. Azt mondjuk, az nem csoda, hogy van egy új személyiség, egy új kisgyermek, mert hát ezt mindig látjuk, ez a csodával nap mint nap találkozunk, hogy valaki lett, aki még nem volt, és akivel még egyszer hasonló nem lesz. De azt mondja, akkor miért gondoljuk, hogy az Istennek az nehezebb, hogy még egyszer legyen az, aki már volt? Az Istennek ez nem nehezebb. Semmivel nem nehezebb. Hiszen az Isten megőrzi az ember személyiség adatait. Hogy mondta Jézus Lukács evangéliumában, hogy olvassuk? Azt mondta, mindenek élnek ő néki. Ezzel azt mondta, élnek az ő emlékezetében, élnek az ő szeretetében. Jobb könyvében így mondja az írás, hogy a meghaltak alusznak, az egek elmúlásaik sem ébrednek föl álmukból. De azt mondta, Uram, akkor te szólítasz engem, mert kívánkozol a te kezed alkotása után, és én felelek néked. Az Istennek ez ilyen egyszerű. Ő a hallatlan értelmével megőrzi az egyedülálló emberi egyéniség személyes adatait, szólítja, újra teremti azt az embert, aki volt. Testvérem, fel tudjuk fogni a viszontlátás örömét, ami meghalt szeretteinkkel. Nem tudjuk fölfogni. Talán találkozik egyik a másikkal, a harmadik, a negyedikkel. Nem tudjuk emberi értelemmel követni. Én mindig elgondolkozom azon, hogy a Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus eljön, kísérik őt a mennyei angyalok mind. És azt mondja, hogy egybe gyűjtik az ő választottait az ég négy szele felől. Mindig el szoktam gondolkozni ezen a rövid kis megjegyzésen. Biztos vagyok abban, hogy az Isten angyalainak nem annyi lesz a feladatuk, hogy sorokba rendezzék őket, vagy valami ilyesmi. Hiszen az egész föld színén támadnak fel emberek, hanem bizonyára az, hogy segítsék egyáltalán feldolgozni azt, ami velük történik. Mert talán nem is bírná ki emberi elme vagy szív, még újjáteremtett állapotában sem ennyi meglepetést, ennyi csodát, ennyi örömet, ennyi felfoghatatlan változást. Talán az Isten angyalai segítenek, hogy egymásra találjanak azok, akik erre a találkozásra várnak. Talán ők támogatják és erősítik őket, hogy felfogják, hogy mi történt, hogy az valóság, hogy az igazság. Mindezek mély titkok, ami számunkra. A Biblia röviden csak ennyit mond, hogy jönnek az angyalok Krisztussal mind. Amikor ő jön, hogy az ő dicsőséges visszajövetelekor az ő szavára feltámadjanak az első emberi nemzedéktől fogva az utolsókig, akiket ő győzőknek nyilvánított. És azt mondja, egybe gyűjtik az ő választottait az ég négy szele felől. Hogy mi lesz az ő feladatuk, és hogyan készült el a mennyben, hogy így mondjam, a forgatókönyv erre az eseményre. Ezt csak az Isten bölcsessége tudja. De ahogy az Isten minden munkája tökéletes, bizonyára ezt is tökéletesen fogja megvalósítani. Tökéletes tervezés alapján, tökéletes megvalósítással. És még a mi szeretteinken kívül ki mindenkivel fogunk találkozni. Mindig úgy megérintenek azok a sorok is, mikor Jézus azt mondta, hogy majd Délnek királyné asszonya feltámad az ítéletkor. Ki ez a Délnek királyné asszonya? Az a bizonyos Sába királynője, aki elment a föld széléről, hogy hallgassa Salamon bölcsességét, és megkísérgesse őt nehéz kérdésekkel. És azt is mondta Jézus, Ninive férfiai is feltámadnak az ítéletkor. Ezek a bűnös városnak a tagjai, akik azonban megtértek a Jónás prédikálására.
Az ember arra gondol, hogy ki mindenkivel lehet beszélgetni majd, ki mindenkivel lehet gondolatokat cserélni majd a boldog örökké valóságban. Ki mindenkivel találkozhat az ember a feltámadáskor. És az ige még mindig folytatja. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten angyalai egybegyűjtik az ő választottait, és mivel Jézus visszajövetelekor a föld nem alkalmas az emberi lakásra, hiszen a föld életében is beteljesedett az, hogy a bűn teljességre jutva halált nemz. Jeremiás próféta megrendítő képet fest arról, hogy amikor az emberi bűn végső következményei beérnek, milyen lakhatatlan, tragikus állapotban lesz a föld. És ezért ugye Jézus ezt ígérte, hogy eljövök és magamhoz veszlek titeket. És azt mondta, hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van, és én elviszlek titeket, és magamhoz viszlek titeket. Tehát a Szentírás azt mondja, hogy Jézus egy időre magához veszi ezt a megváltott sereget, és elviszi a világ mindenség központjába, a mennybe, amíg a megváltási terv utolsó mozzanata is megvalósul majd ennek a földnek az újjáteremtése eredeti állapotára. Különös a Bibliában az a megjegyzés, hogy így olvassuk Jelenések könyve 19. fejezetében, külön megbízást kapott János apostol. Azt mondja, írd meg, boldogok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Ez is csak egy rövid jelképes utalás, de arra utal, hogy Isten országában valami különleges öröm ünnep lesz. A bárány ugye Krisztusra utal, Krisztusnak a menyegzője, amikor az ő hívő népét, az ő megváltottait magához veszi, hogy most már örökre vele együtt lesznek. Itt a földön én mindig félek az ünnepségektől, olyan sok üres emberi ünneplés van, olyan emberi hivalkodás és emberi üresség, de a mennyben biztos tudnak tökéletes ünnepet szervezni. És azt mondja a Biblia, hogy boldogok, akik a bárány menyegzői vacsorájára hivatalosak. Mit jelent találkozni szemtől szembe Jézussal, az atyával, az Isten angyalaival? Milyen lesz ez a bárány menyegzői vacsorája? Bemutatják, hiszen ott idő végtelen, bemutatják a megváltottakat egymásnak. Vagy mi történik ott? Fogalmunk sincs róla. De a Biblia külön nyomatékkal teszi hozzá. János apostol ezt a megbízást kapta. Írd meg, mert a beszédek hívek és igazak, megbízhatóak és igazak, boldogok, akik a bárány menyegzői vacsorájára hivatalosak. És ezután nem csodálkozhatunk azon, hogy a Szentírás azt írja, hogy ez a folyton egymásra halmozódó öröm, és újabb és újabb meglepetés és csoda olyan kimondhatatlan örömet jelent, hogy Jézus csak egy rövid megjegyzéssel így utalt erre, így mondta a búza és a konkoly példázatának a magyarázatánál, akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Ha valaki nagyon örül, azt szoktuk mondani, hogy ragyog az örömtől. Amikor az írás azt mondja, hogy valami kifejezhetetlen az örömük, akkor ennyit mond, fénylenek, mint a nap. Ugye értjük ennek a hasonlatnak a mondani bányát. Fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. És a Szentírás még mindig nem hagyja abba, mert azt mondja, külön megemlékezik arról, hogy Isten még minden egyes embernek az élete szerint jutalmat ad. Ilyet mondott Jézus, ha valaki csak egy pohár hideg vizet ad valakinek, a Jézus nevében, vagy Jézus nevéért, azt mondta, nem vesztheti el jutalmát. Ugye mit mondott Jézus annak a farizeusnak, a gyerekeknek szóló történetben idéztem, annak a fő farizeusnak, akik őt ebédre meghívta, és akinek azt mondta, most már hadd idézzem a teljes szöveget, azt mondta, amikor te lakomát készítesz, akkor hívd a szegényeket, a csonkabánk bonkrákat, a sántákat, a vakokat, és boldog leszel, mert nem fizethetik meg néked, mert megfizettetik majd néked az igazak feltámadásakor. Tehát Jézus azt mondta, egy pohár hideg víz, ennél kevesebbet nehéz elgondolni. Aztán azt mondta, amit például így teszel, azt mondta, mind megfizettetik néked az igazak feltámadásakor. Egyszer hallottam valakitől, aki azt mondta, hogy neki azért valahogy olyan furcsa ez a jutalom eszme, mert hát azért végül is egy olyan önző dolognak hat ez, hát nem következik ebből olyasmi, hogy az ember jót cselekszik a jutalomért, amely majd az Isten országába vár ránk. Hát ezzel kapcsolatban szeretném azt mondani, ha valaki azért cselekszik jót, erre Jézus mit mondott, emlékszünk rá?
Azt mondta, hogy a farizeusokról és az írástudókról, a kora, ugye, buzgó vallásos embereitől. Azt mondta, hogy szeretnek alamizsnát úgy adni, hogy lássák az emberek, meg szeretnek úgy imádkozni, hogy lássák az emberek. És milyen megjegyzést fűzött hozzá? Bizony mondom néked, néktek elvették jutalmukat. Ezzel mit fejezett ki? Azt mondta, ennyi a jutalmuk, ha ez nekik sokat ér, hogy lássák őket az emberek, és kegyesnek tartsák, ők az Isten országában való jutalmat ezzel el is veszítették. Tehát, ha az ember valamit azért tesz, hogy az emberek lássák, vagy azért, hogy ő attól az Istentől jutalmat kapjon. Ha ez az önző indíték benne van, abban a pillanatban el is veszítette azt a jutalmat, amit az Isten országában nyerhetne. Csak a valóban önzetlen, igaz cselekedetek nyerjek jutalmat. Na de mégis milyen jutalmat? A mennyben nem osztogatnak sem tárgyi ajándékokat, sem érdemrendeket vagy rangokat. Ezt félreérthetetlenül kiderül az írásban. Vajon mi lehet ez a jutalom? A Szentírás azt mondja, hogy a megváltottak Krisztussal együtt áttekintik az úgynevezett ezer éves időszak folyamán az egész földi küzdelmet, a jó és a gonosz nagy küzdelmét, minden egyes embernek a sorsát, hogy hogy küzdött az Isten érte, hogy hogyan értékeli az Isten az ő ítéletében. Így mondja az írás, hogy adatik nékik ítélettétel, a világot ítélik meg, nem úgy, hogy büntetéseket szabnak ki, hanem úgy, hogy Isten belevonja őket, hogy úgy lássák a dolgokat, ahogy ő látja, minden tényt ismerve. Isten belevonja őket az ő ítélkezésének a miértjeibe, ami bizonyos hatalmas szellemi és lelki fejlődést jelent számukra. És tulajdonképpen a jutalom az itt az lesz, hogy mindenki meglátja, hogy az ő egyetlen igaz cselekedete milyen jót munkált másoknak az életében. Tudjuk, milyen az a koncentrikus kör? Ha beledobunk egy kavicsot egy tóba, vagy egy folyóba, ugye akkor kezd közölte kisebb, aztán tágabb, még tágabb kör. Így van ez, hogy mi nem tudjuk az életben követni, hogy egyetlen önzetlen cselekedet, ott rögtön hat valakire, de az, amit ő benne munkált, az hogy hat tovább másoknak. Ezt mi soha nem tudjuk egészében és összefüggésében látni. Viszont az utolsó ítéletben, ahogy Isten látja, úgy fogja nekünk megmutatni. Azt mondta Jézus, hogy ha valakiben a jó, az igazság megfelel, megfogan, az terem 60 annyit és 100 annyit. 30 annyit, 60 annyit és 100 annyit. De hogy terem 30 annyit, 60 annyit és 100 annyit? Hogy ilyen koncentrikus körökben hogy terjed tovább egyetlen igaz cselekedetnek a hatása, és összeadódva az emberi történelemben, meg egyesek emberek életében ez mit jelent? Ezt csak az Isten ítéletében fogjuk megérteni. Egy néhány sort szeretnék olvasni Ellen White-tól, aki így magyarázza ezt a jutalmat, amelyet majd az igazak feltámadásakon nyernek emberek. Ezt írja. A szegény özvegy, emlékszünk arra, aki 2 fillért dobott a persejbe, a templom persenyébe, és Jézus megállt, és a körülötte lévőknek azt mondta, hogy ez a szegény özvegyasszony többet adott, mint bárki más, mert nem a feleslegéből adott, hanem amilyet csak volt, mindenét odaadta az Isten munkájára. Most erről a szegény özvegyről olvasom a következőket. A szegény özvegy, aki az úr kincstárába helyezte 2 fillérét, alig értette, amit tett. Önfeláldozó példája azonban azóta ezrek szívére hatott mindenütt, minden korszakban. Isten kincstára számára ajándékok adására késztetett fő és közrendű gazdag és szegény embereket. Segített eltartani misszióállomásokat, megalapítani kórházakat, táplálni a szegényeket, felruházni a mezíteleneket, meggyógyítani a betegeket, és hirdetni az igazságot a szegényeknek. Nem érdekes gondolat? Akik az evangéliumot a későbbiekben olvasták, ennek a szegény özvegyasszonynak a 2 filléréről, ki tudja megmondani, hogy az hány emberre hatott ösztönző példaként, aki ezért adott, akár gazdag, akár szegény, és ebből az ösztönző példából, ezekből az adományokból ki tudja, mi minden jó tétemény született a történelem során. Most képzeljük el annak az özvegynek az örömét, amikor ezt mind látja, hogy abból a szíve szeretetéből, ösztönzéséből tett egyetlen őszinte cselekedet gyűrűzve, tágabb körökben és korszakokon át mi minden jót munkált. Én azt hiszem, az életben tudjuk, hogy ennél tisztább öröm nincs. Ha valamikor egyszer láttuk, hogy valami, amit önzetlen szándékkal tettünk, az segített egy másik embernek, vagy segített több embernek, vagy az valamit jó irányba mozdított, ahhoz nem hasonlítható se tárgyi ajándék, se rang, se cím, se elismerés. Mikor pozitívan látod azt, hogy ez segített, ez valami jót munkált.
És tulajdonképpen ez az a jutalom, amit a megváltottak nyernek, hogy együtt látják mindezeknek az önzetlen igaz cselekedeteknek a beláthatatlanul tovább szövődő, tovább ható áldott következményeit. És még mindig nincs vége, mert azt olvassuk az írásban, hogy az 1000 éves időszak után Krisztus a megváltottakkal együtt ismét a földre jön, mert a megváltási mű addig nincsen készen, addig nincsen befejezve, míg a bűn minden nyomát és következményét Isten fel nem számolta, és vissza nem állította azt, ami kezdetben volt, amikor Isten megteremtette a világot és az embert, és minden igen jó volt. Szentírás így mondja, így hallotta János apostol, ünnepélyes szózatot hallott Isten királyi székétől, ímé mindent újjá teszek. És így írja, láttam ezután új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. És hogy kifejezze, hogy ez valódi újjáteremtés, még azt is hozzáteszi, és a tenger többé nem volt. Bizonyára nem azt jelenti, hogy nem lehetnek szép tavak, de azt mondja, valóban új teremtés. Ugye a geológusok is sejtik, hogy eredetileg nem voltak ilyen hatalmas óceánok a földön. Ugye a Biblia szerint ez a vízözönnek a következménye, hogy így szakadozott szét a föld felszíne, és ilyen hatalmas vizek keletkeztek. A Szentírás azt mondja, megváltozik az egész föld, és új ég, és új föld. És ekkor teljesedik be Jézusnak az a csodálatos szava, amit a hegyi beszédben elmondott, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. A világ egyik legszebb mondása, nem? Itt a földön marakodnak emberek, a föld birtokáért háborúkat vívnak. És Jézus pedig egyszerűen azt mondta, boldogok a szelidek, ők fogják örökölni ezt a földet. Ő tudta, hogy mit mond. Újjáteremtett állapotában pontosan a szelidek fogják örökölni ezt a földet. És amikor azt mondjuk valakiről, hogy örököl valamit, akkor mit értünk azon? Azt, hogy átadják neki. Neki adják, a keze alá adják, az övé lesz. És hogy volt kezdetben? Kezdetben Isten azt mondta a megteremtett embernek, most uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain. Így mondja az írás, hogy az embert úrrá tette kezei munkáin, és neki adta a földet. Az ember tette meg a föld felelős gazdájának, önállóságot adott neki, rábízta. És most, amikor a megváltás műve teljes, amikor, hogy így mondjam, egy újjáteremtett emberiség szellemileg is felnövekedett, amikor a megváltott emberiség egymást is megismert, amikor tudnak igazi emberi közösséget alkotni egymással, akkor az Isten visszahozza őket erre a földre, újjáteremti ezt a földet, és megint elhangzik, íme a tiétek, örököljétek. Így mondta Jézus, ezt fogja mondani, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. És ekkor fejeződött be a megváltási terv. Akkor minden úgy van, ahogyan Isten kezdetben igen jónak megteremtett, és eltörölte és megsemmisítette a bűn minden nyomát és következményeit. Mindezekről nem szól a Biblia részletesebben, mert emberi fogalmakkal leírni nem lehet. De ez mégis azt hiszem elégséges ahhoz, hogy lássuk, Istennek kimunkált tervei vannak, és konkrét ígéretei vannak. És ha az ember egy kicsit elgondolkodik rajta, akkor azt mondja, nem is tudjuk az emberi élet vagy az emberi történelem megoldását másképpen elképzelni. Vagy valaki tud ennél jobbat, hogy visszakapni az életet, mégpedig örök életet, újjáteremtett testben, viszontlátás. Az emberiség, hogy így mondjam, igazságban nevelése 1000 éven át a megváltott emberek, és felnevelése arra, hogy újra tudjék kezdeni ezt a földi történelmet egészen másképpen, és visszakapják örökségül az újjáteremtett földet. Olyan kerek, olyan teljes, amit a szűkszavúan is a Biblia erénk tár, hogy azt mondjuk nem tudunk, a legjobban megfeszítjük is a fantáziánkat, nem tudjuk jobb, tökéletesebb megoldását az egyes emberi életnek és az emberi történelemnek elgondolni. És végezetül annak az ígének az idézésével szeretném befejezni, amit Jelenések könyve 3. fejezetének a 11. versében találunk. Jézus ezt mondja, ímé eljövök hamar, vigyázz, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Milyen csodálatos ige ez. Azt mondja Jézus, eljövök hamar. Ha végig élünk egy földi életet, akkor is hamar van. Hadd idézem megint csak Pascalt, aki nagyon szellemesen azt mondta, hogy köztünk és az örökké valóság között csak az emberi élet van a legbizonytalanabb dolog a világon. Bölcsmondás ez? Köztünk és az örökké valóság között csak az emberi élet van
a legbizonytalanabb dolog a világon. Mert ha meghalunk, a következő öntudatos pillanatunk ez lesz, az örökké valósággal való találkozás. Ha végig élünk is egy életet ezen a földön, akkor is csak egy karnyújtásnyira van tőlünk ez. Mindenképpen. Ha életben érjük meg Jézus eljövetelét, akkor is. És azt mondja Jézus, ímé hamar eljövök, és ez minden emberre érvényes, akár melyik korban él. Mi hozzánk képest, ez mindenképpen hamar van. Ímé hamar eljövök. Tartsd meg a te koronádat. Vigyázz, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Csak ez legyen az életed legfőbb célja, hogy az igazság koronáját el ne veszítsd, és vele együtt az élet koronáját. Ez az emberi életnek a fő célja. Szeretném befejezésül idézni, ugyancsak Ellen White-tól, mint az előbb is, majd megtaláljuk itt a jövő heti tanulmányunkban. Ezt írja, Jézusra kell nézned, a létra tetején ragyogó dicsőségre kell szegezned a tekintetedet. El kell jutnod oda. Bármit veszítesz idelent, határozd el, hogy mindenképpen elnyered az örök életet. Mire utal, amikor azt mondja, a létra tetejére kell nézned? Az a bizonyos Jákob, akit emlegettünk, mikor a súlyos bűn elkövetése után menekült, és kétségbe volt esve. De igazán bánta az ő hibáját. Úgy mondja a Biblia, hogy lefeküdt a puszta földre, egy követ tett a feje alá, és akkor Isten egy álmot adott neki. Azt látta, hogy egy létrát bocsátottak le a mennyből, ami pont a fejéig ért. És ezen a létrán tündöklő fényesség volt, Isten angyalai jártak fel és alá rajta, és az Úr volt ott felül. Ez a jelkép azt ábrázolta, hogy a bűnös embernek, aki elesett is, van egy lehetőség fölfelé, és van egy szabadulás és győzelem útja nyitva számára. Erre utal ez a mondás, hogy a létra tetején ragyogó dicsőségre kell szegezned a tekintetedet, mert az Úr volt azon. El kell jutnod oda, bármit veszítesz idelent, határozd el, hogy mindenképpen elnyered az örök életet. Én azt hiszem, hogy az az ember, aki így gondolkozik, az ezen a földön legyőzhetetlen. Ő mindig följebb és följebb, följebb és följebb akar lépni, följebb és följebb. És a tekintetét nem veszi le erről a célról, hogy elnyerni az igazság koronáját és elnyerni az élet koronáját. Elnyerni a boldog találkozást Istennel, és ami a Krisztusban meghalt szeretteinkkel. Aki így gondolkozik, az az ember legyőzhetetlen. Bármit veszít idelent, megmarad a reménysége, megmarad az ereje, mert tudja, hogy ővé az igazság koronája, és ővé az élet koronája. Isten segítse meg bennünket, hogy ez az íge, amelyet ma tanulmányoztunk, aki győz, amiképpen én is győztem, az királyi székbe ül én velem, amiképpen én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Ez az íge egy hatalmas reménység és bátorítás legyen a mi számunkra mindenkor. Amen. Mennyei atyánk, hozzád folyamodunk az Úr Jézus Krisztus nevében, és nem tudjuk eléggé megköszönni, hogy bennünket csetlőbotló és ellened, hogy sokszor vétkezett embereket, te mégis győzőknek nyilvánítasz, sőt, úgy értékeled, mint Krisztus győzelmét. Urunk, a te igazságod és a te irgalmasságod felfoghatatlan a mi számunkra. És Urunk, köszönjük néked, hogy időről időre fáradozol azon, hogy a mi tekintetünket felfelé emeld, hogy nekünk is akarod adni a Jákob létrájának a látomását, hogy van kimenekedés, van út a győzelemhez, van megoldás. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor a mi tekintetünk ide tapad, a mi pillanatnyi problémáinkhoz, gyötrelmeinkhez. Urunk, kérünk, ne hagyj nyugtot nékünk. Te azt is megérted, hogy milyen nehéz nekünk valóságnak, igazságnak tekinteni mindezt. Te tudod, milyen megkísérthető az emberi természet, hogy mindezt álomnak vagy mesének tekintsük. De Urunk, add, hogy élesen gondolkozzunk, hogy lássuk, hogy a te ígéd milyen logikus. Milyen kerek és tökéletes az, amit mond ezekről. Köszönjük, hogy a te ígédbe beleszőtted ezeket a bíztatásokat, hogy ezek a beszédek hűek, megbízhatóak, igazak. Úrunk, te tudod, hogy melyikünknek mire van szükségünk. De kérünk, segíts, küzdj értünk, ne hagyd abba értünk való fáradozásodat, hogy a mi szemünk rátapadjon az élet koronájára, az igazság koronájára.
És ott, hogy minket is meghatározzon, minket is átjárjon ez a felhívás, hogy bármit veszítünk idelent, elhatározzuk, hogy ezt nem veszíthetjük el. Könyörgünk, Urunk, hallgass meg minket. Légy a te szereteteddel, kegyelmeddel velünk. Add, hogy ez a reménység mindig ott égjen bennünk, és erőt adjon nékünk az élet minden küzdelmében és nehézsége közepette. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Kérünk, áldj meg minden jelenlévőt, közöttünk a kisgyermekeket is. És add, hogy mindannyian elvigyük magunkkal a te ígédet. Jézus nevéért kérünk. Amen.

Mai alkalommal az Új Szövetség egyik legmélyebb bibliaverséről szeretnék szólni, ami elénk tárja a bűn és az önzés mélységét, és Jézus Krisztus helyettes áldozatának a nagyságát. Miért kellett Jézus Krisztusnak bűnné lenni értünk, helyettünk? Mit jelentett az, hogy Isten bűnné tette értünk azt a valakit, aki sem a cselekedeteiben, sem a gondolatvilágában soha, de soha nem követett el bűnt? Mit jelentett Jézusnak helyettünk a gonosztevők halálát elszenvedni? Milyen fizikai, de főleg lelki szenvedéssel járt együtt? És ennek milyen jelentőséggel kell bírnia a mi egyéni életünkre vonatkozóan, hogy Isten bűnné tette értünk Jézus Krisztust? A mai áhítatunk Pál apostol korintusi gyülekezethez írt második levelében szerepel ez a bibliavers, az 5. fejezetnek a 21. versében. Tehát korintusi második levél 5. fejezetének a 21. verse a következőképpen szól. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Pál apostolnak ez a gondolata bemutatja Isten szeretetének minden értelmet felülhaladó nagyságát, ugyanakkor a szenvedésének a miértjét is. Kedves táborozók, a Szentírás elénk tárja, hogy miután mi emberek Isten törvénye és igazsága helyett Sátán uralmát fogadtuk el, a bűn minden egyes emberre elhatott itt a földön. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, hogy a bűn egy ember által mindenre kihatott, mindenkire kihatott, mindannyian megfertőződtünk ezzel a bűnnel, és bűnösökké lettünk, és ennek mind a mai napig viseljük a következményét, a fájdalmat, a gyötrelmeket, a szomorúságot, és legvégső soron pedig a halált. És ez mind-mind az Isten elleni lázadásunknak a következménye. Elfordultunk az Istentől. A Biblia azt is elénk tárja, hogy Isten hogy gondolkodott. Isten a bűnt, azokat a bűnöket, amelyeket az Isten elleni lázadásunk következtében nap mint nap elkövettünk, elkövetett az emberiség, ezeket a bűnöket Isten nem hagyja büntetlenül, és az Úr addig nem tud az embernek bűnbocsánatot adni, amíg a bűnei büntetlenül maradnak, és ennek mi a következménye? A halál. De a kegyelmes Isten, és ez az igazi evangélium mindannyiunk számára, nem akarta azt, hogy mi emberek meghalljunk, és bennünket embereket a halál sújtson a bűneink miatt, és Istennek egy csodálatos megoldást kellett találnia, hogy az embert megvédje, ne kelljen nekünk meghalnunk, de a bűneink ne maradjanak büntetlenül. És ez az emberileg felfoghatatlan megoldás pedig a következő volt, hogy Isten az emberiség iránt való szeretetéből a bűnt nem hagyta büntetlenül, mert azt nem engedhette meg Isten, hogy a törvénye csorbát szenvedjen, amikor kimondta, hogy a bűnöket nem lehet büntetlenül hagyni, és a bűnöket úgy büntette meg, hogy magára vette annak büntetését, amit minden egyes embernek itt a földön mind a mai napig el kellene szenvedni. Ez a helyettes áldozatnak a lényege. És ezt maga Jézus Krisztus, ezt olyan lelki és testi kínokkal szenvedte el, ami a legbűnösebb ember büntetésének felel meg. Jézus Krisztus a kereszt áldozatával egy váltságdíjat fizetett az emberért, és vajon miért? Mit akart Krisztus ezzel elérni? Egyrészt, hogy a bűneink büntetése ne bennünket érjen, másodszorban megtörje szívünkben az önzésnek a hatalmát, megtörje az Isten elleni lázadásunkat, és megbékéltessen bennünket a mennyei atyával, úgy, hogy helyettünk szenvedte el a halál és az Istentől való elhagyatottságnak az érzését. Ez egy szerepcsere volt. Azért, hogy mi élni tudjunk, ő meghalt helyettünk.
Erről beszél Pál apostol, hogy aki bűnt nem ismert. Jézus Krisztus nem ismert bűnt. Ő nem volt soha, de soha nem volt bűnös. Ő sem a gondolatában, sem a cselekedeteiben soha nem követett el bűnt. De az Isten bűnné tette érettünk, mert Jézus volt az, aki a bűneink büntetését elviselte helyettünk. A mai alkalommal Jézus bűnné tételét és szenvedés történetét három részben szeretném elétek tárni. Milyen iszonyatos lelki küzdelmeket élt át Jézus Krisztus a Getsemáné kertben, mi volt a gyötrődésének és rettegésének oka, ezután milyen megaláztatáson ment keresztül a hatszori kihallgatása során. Szeretnék arról is szólni, hogy ennek végén milyen iszonyatos fizikai fájdalommal járt a megostoroztatása, mert a mai alkalommal arról is szeretnék szólni röviden, hogy testi szenvedéseket is átélt, de majd azt szeretném kiemelni, hogy a lelki szenvedései sokkal fájdalmasabbak voltak számára, és legvégső soron arról szeretnék beszélni, mit jelentett a kereszthalál borzalma, és a második halál tapasztalatát átélni Jézus Krisztusnak, és még egyszer hagy említsem, a fizikai és a lelki szenvedései közül melyik volt megrázóbb Jézus Krisztus számára. Jézus szenvedés történetében a bűnné tételének az első része, mint említettem, a Getsemáné kertben kezdődött. Szeretném felolvasni Márk evangélium a 14. fejezetében a Szentírást a 32. verstől a 33. versig, mert itt egy döbbenetes valósággal találkozunk Jézus Krisztus életében. Tehát Márk evangélium a 14. fejezetében a 32. verstől olvasom, mert ez volt Jézus Krisztus bűnné tételének első szakasza. A 32. verstől így olvasom. És mentek ama helyre, melynek Getsemáné a neve, és mondta az ő tanítványainak, üljetek le itt, amíg imádkozom, és maga mellé vette Pétert, és Jakabot, és Jánost, és kezdett rettegni, és gyötrődni. Milyen fájdalmas lehetett Jézus Krisztusnak, hogy rettegett és gyötrődött oly annyira, hogy Lukács evangélium a 22. fejezetében azt is elénk tárja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus vért verítékezett. Mitől verítékezett Jézus vért? Mert ez egy iszonyatos, fájdalmas lelki állapot volt Jézus Krisztus részéről. Hogy ő elkezdett rettegni és gyötrődni. De szeretném föltenni számotokra a kérdést, mitől? Mitől rettegett és gyötrődött Jézus Krisztus, mert eddig a pillanatig ilyet nem olvasunk Jézus életéről a Szentírásban, hogy eddig a pillanatig bármikor is rettegett és gyötrődött volna. Egyszerűen Jézus Krisztus a Getsemáné kertig nem ismerte a félelem fogalmát. Mi csecsemőkorunktól tudjuk, hogy mit jelent félni és rettegni. Elkíséri az egész életünket a félelem és a rettegés. De Jézus Krisztus a Getsemáné kertig nem ismerte ezt az érzést. És tudjátok, hogy miért? Mert neki az atyával való kapcsolata egy gyakorlati valóság volt. Jézus számára elképzelhetetlen volt, hogy akár egy percig se legyen kapcsolata az atyával. Elképzelhetetlen volt számára, hogy ő imádságban ne tartson kapcsolatot az atyával. János evangélium a 8. fejezetének a 29. versében azt mondja a Szentírás, maga Jézus mondja, hogy az én atyám mindenkor velem van. Az ő atya mindenkor vele volt. Jézus számára ez egy hatalmas lelki nyugalmat jelentett. De ez az egység, hogy az atya vele volt, a Getsemáné kertig tartott. Itt egy teljesen új élethelyzettel találta magát szembe Jézus Krisztus. Azt olvashatjuk a Római Levél 8. fejezetének 3. versében, hogy Jézus eljött a bűn testének hasonlatosságában, de a Getsemáné kertben már nem csak a bűn testének hasonlatosságát hordozta, már nem csak ez a bűnre való hajlam volt meg Jézus Krisztusban, és ezt hordozta, hanem a Getsemáné kertben hárult Jézus Krisztusra a bűneink büntetésének teljes súlya.
Ézsaiás próféta Jézus Krisztus előtt 800 évvel, az időszámításunk előtti 8. században, az 53. fejezetében, ami az egyik legnagyobb messiási profécia, az 53. fejezetének 6. versében azt mondja ki, hogy az Úr mindannyiunk vétkét ő rávetette. És ez egy iszonyatos, erkölcsi tehertétel volt Jézus Krisztus számára ezt elhordozni. Ettől a pillanattól kezdve, hogy mindannyiunk vétkét az Atya Jézus Krisztusra vetette, Jézusnak egy félelmetes jövővel kellett szembenéznie. Mert minden bűn, amit mi emberek elkövettünk itt a Földön, bármilyen bűnöket, a legsúlyosabb bűnöket, Jézusra terelte az Atya, minthogyha a valóságban ezt ő követte volna el. A gyilkosságok, a lopások, a hazugságok, a családi konfliktusok, a családi viták, a legszörnyűbb vétkek, amit mi emberek elkövetünk ezen a földön, Jézusra terelődött helyettünk. Az Atya rávetette. Ezért mondja Pál apostol, hogy aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette értünk. Remélem nem fogtok megbotránkozni, amit mondok. Ettől a pillanattól az Atya úgy tekintett Jézusra, mint egy közönséges bűnözőre. Mert az összes bűn, amit mi emberek elkövetünk, Jézusra helyeződött rá, mintha ezt a valóságban ő követte volna el, hogy bennünket fölszabadítson az Atya ennek terhe alól. Szintén Ézsaiás írja az 53. Zsolt fejezetének a 7. versében, hogy Jézus kínosztatott, és amikor mi a főiskolán tanultuk ezt a fejezetet, akkor kedves tanárom Vankó Zsuzsa lefordította nekünk ezt héberül, hogy mi van a kínosztatott szó helyén, és ott az van, hogy Jézusra egy rettenetes nyomás nehezedett. Ennek súlya miatt, hogy neki kellett elhordozni az összes bűnt, és ettől a pillanattól az Atya fokozatosan visszavonta jelenlétét Jézus Krisztustól. Nem tudom, el tudjátok-e képzelni, hogy mit jelentett ez Jézus Krisztusnak, hogy az az Atya, aki évmilliárdokon át, nem tudhatjuk, hogy a teremtésünk előtt ők mióta léteztek, folyamatos kapcsolatban voltak egymással. Jézus folyamatosan átérezte az Atya jelenlétét, Jézus lejön ide a földre, magára veszi az összes bűnt, és ettől a pillanattól közönséges bűnözőnek tekintik, és az az Atya, akinek Jézus mindenkor a legeslegfontosabb volt, az az Atya most fokozatosan visszavonja a jelenlétét Jézus Krisztustól, hogy bennünket felmentsen, és ő rá terelje az összes bűnt, amit mi elkövetünk a cselekedeteinkben, és elkövetünk a gondolatvilágunkban. Hogy ez egészen pontosan hogy működött, szeretnék, és a mai alkalommal néhányszor fogok olvasni Ellen Gould White Jézus élete című könyvéből, hogy mit jelentett az, hogy Jézus rettegett és gyötrődött. Ennek a könyvnek az 591. oldalától olvasom. Jézus helyzete most egészen más volt, különbözött azoktól a helyzetektől, amelyekbe eddig belekerült. Szenvedését legjobban a próféta szavaival írhatjuk le. Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, aki nékem társam, így szól a seregek ura. A bűnös ember helyetteseként szenvedett az isteni igazságszolgáltatás súlya alatt. Látta, hogy mit jelent ez az igazságszolgáltatás, eddig közbenjáróként tevékenykedett másokért, most ő vágyott arra, hogy valaki legyen, aki közbenjár érte. Krisztus úgy érezte, hogy megszakadt, összetört az Atyával való egysége, félt, hogy emberi természetében nem lesz képes elviselni a sötétség hatalmasságaival szemben váró nagy küzdelmet. A küzdelem az összeütközés szörnyű volt. Krisztus lemérhette ezt népének, vádlóinak és elárulójának a bűnével és a gonoszságban fetrengő világ vétkeivel. Az emberek bűne súlyosan nehezedett Krisztusra, és a bűn miatti haragjának a tudata összetörte benne az életet. Jézus ettől rettegett és gyötrődött, hogy emberi természetében képes lesz ezt elhordozni.
mit jelent azt, hogy az atya elfordult Jézus Krisztustól a Getsemáné kertben. De kedves táborozók, a rettegés és a gyötrődésen túl megosztottság is volt Jézus Krisztusban. Mert Márk evangélium a 14. fejezetének 36. versében azt is olvashatjuk, hogy Jézus fölkiált, hogy Abbá, Atyám, mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Itt mutatkozott meg, hogy az isteni és az emberi természete összecsapott Jézusnak. Jól tudtuk, volt egy isteni természete, de volt egy emberi természete is, hisz Római Levél első fejezetében mondja, hogy Jézus született Dávid magvából. Elméjével Jézus tudta, akarta is teljesíteni a megváltást. Igen, ám, de itt egy probléma következett. Az emberi természete ellenállását tapasztalta. Mit kér Jézus Krisztus az atyától? Hogy vidd el tőlem ezt a poharat. A Szentírásban a fájdalom, az mindig, a pohár az mindig a lelki fájdalom kifejezésének az eszköze. Jézus 33 és fél évesen fiatalemberként nem akart meghalni. Nem akart meghalni, nem akart, hogy keresztre feszítsék, az emberi természete visszarihat. És akkor fölkiált Jézus, hogy atyám, nem lehetne másként a megváltást. Csak lelki kínnal, csak gyötrelemmel, csak magánnyal, csak vérrel, csak tőled való elszakadással. Szinte Jézus a megváltási terv megváltoztatását kéri az atyától, mert az emberi természete visszariadt a fájdalomtól és a megaláztatástól. De mi történt ekkor? És megint hagy olvassam tovább Ellen Gould White-nak a gondolatait, mert sokkal mélyebben írja le, hogy ebben a pillanatban mi történt. Elérkezett a rettenetes pillanat. Az a pillanat, amelyben el kell dőlnie majd a világ sorsának. Az emberiség sorsa még függőben volt. Krisztus még most is megtagadhatta volna a bűnös emberi nemzetségért meghatározott és elrendelt pohár kihívását. Még nem volt túl késő. Jézus még letörölhette volna orcájáról a véres verejtékcseppeket, és hagyhatta volna, hogy az emberek vesszenek el a bűneikben. Azt mondhatta volna, a bűnös hagy kapja meg bűneért büntetését, én pedig visszamegyek az én atyámhoz. Vajon Isten fia kísze a megaláztatás és a haláltusa keserű poharát? Vajon az ártatlan elszenvedi-e bűn átkának a következményét, hogy megmentse a bűnöst? A szavak remegve hagyták el Jézus halovány ajkait. Atyám, ha el nem múlhatik tőlem-e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Jézus háromszor mondta el ezt az imádságot. Emberi lénye háromszor riadt vissza ettől az utolsó, minden ténykedését megkoronázó áldozattól. Lélekben most az egész emberi nemzetség története még egyszer elvonul a világ megváltójának szeme előtt. Látja, hogy a törvény megszegőinek el kell veszniük, ha magukra hagyja őket. Látja az emberek tehetetlenségét, látja a bűn hatalmát, az elkárhozott világ jajkiáltásai és panaszkodásai, a szíve mélyéig hatolnak, látja a világ fenyegető végzetét, és meghozta a döntését. Megmenti az embereket a kárhozattól, bármibe is kerül ez neki. Elfogadja a vérrel való megkeresztelését, hogy általa az elkárhoztatásra szánt milliók örök életet nyerhessenek. Krisztus elhagyta mennyei otthonát, ahol csak tisztaság, boldogság és dicsőség honol, hogy megmentsen egy elveszett juhot, a bűn által elesett életvilágot. Krisztus nem tér el a küldetésétől, ő szerzi meg az engesztelést az emberi nemzetségben, amely a bűnben elesett. Imádsága most csak azt fejezi ki, hogy alárendelte magát sorsának, hogy nem futott meg feladata küldetése teljesítése elől. Jézus miután döntött, földre esett, mintha meghalt volna. Később ismét felemelkedett, vajon most hol voltak tanítványai, hogy kezüket gyengéden mesterük feje alá tegyék, és megmossák homlokát, ábrázatát, amely valóban rútabb volt most, mint az emberek fiaié. Az üdvözítő egyedül taposta a szőlőprést, és az emberek közül senki nem volt vele. Hát ettől rettegett és gyötrődött Jézus Krisztus. De azt is olvashatjuk, hogy abban a pillanatban Jézus mit mondott ki? Hogy atyám, az én akaratom soha ne teljesüljön.
Az én akaratom csak a kárhozatba fog vinni engem. Az én akaratom csak eltávolít tőled. Atyám, mindenkor a te akaratod teljesüljön az én életemben. Még akkor is, hogyha az emberi természetem ellenállását tapasztalom, akkor is inkább a te akaratod teljesüljön. És amikor Jézus meghozta ezt a döntését, hogy az emberi akaratát alárendelte az atya akaratának, akkor azt olvashatjuk Lukács 22. fejezetében, hogy megjelent neki egy angyal. Ez az angyal nem vette ki Jézus kezéből a poharat, vagyis a fájdalmat, de biztosította valamiről. Arról, amiről Ézsaiás könyve 59. fejezetében olvashatunk, hogy a lelke szenvedése folytán majd emberek millióit menti meg a kárhozattól. Mert aki bűnt nem ismert, az atya bűnné tette értünk. Kedves táborozók, de a bűnné tétele helyettünk folytatódott tovább. Nem csak a Gecsemáné kertben kellett egy iszonyatos lelki küzdelmet megvívnia, hangsúlyozni szeretném értünk, bármikor visszamehetett volna a mennybe, bármikor itt hagyhatott volna bennünket, de Jézus döntött. És akkor folytatódott tovább a bűnné tétele, mert miután Júdás elárulta, a Gecsemáné kertben elfogták Jézust, elkezdődött a hatszori kihallgatása. Ami még félelmetesebb, és még nagyobb megaláztatással járt Jézus Krisztusnak az életében, annak a Jézusnak az életében, aki rendkívül érzékeny volt minden emberi gonoszságra. Ő rendkívül érzékeny lelkivilággal rendelkezett, és ez rettenetesen fájt Jézus Krisztusnak, amit vele tettek. Jézust éjszaka elfogták, Pilátus pedig reggel 6-kor kimondta a halálos ítéletet, és eközben történt meg, meggyőződésem szerint a történelem legtörvénytelenebb kihallgatása, amit Jézussal megtettek. Jézust először elviszik Annáshoz, Kajafás apostolához, aztán elviszik Kajafáshoz, a főpaphoz, aztán a Sanhedrin elé idézik Jézus Krisztust, aztán elküldik Pilátus elé, Pilátus elküldi Herodeshez, Herodes visszaküldi Pilátushoz. Az Isten egyszülött fiával játszadoznak. Össze-vissza küldözgették, mint egy egyszerű senkit, az Isten egyszülött fiával ezt tették meg. De szeretném megkérdezni, hogy miért volt erre szükség? Miért volt arra szükség, hogy Jézus Krisztus hatszori kihallgatásán véghez menjen? Miért kellett ezt Jézus Krisztusnak elszenvedni helyettünk? A kihallgatás a bűnné tételének további részét jelentette, mert ezt is helyettünk szenvedte el. A jogszerű igazság azt kívánná, kedves táborozók, mindegyikünk életében, hogy az ítéletben szemtől szembe találjuk majd magunkat az Isten ítéletével. Mi ezt érdemelnénk, hogy mindannyian álljunk oda az Atya elé, és szemtől szembe valósuljunk meg az ítélet a mi életünkben. Nyilvánosan mindenki előtt táruljanak fel a bűneink, és aztán majd viseljük ennek következményét és ennek szégyenét. Ezt érdemelnénk, és azokat a titkos bűneinket, amiket mi elkövetünk az életünk során, de mások nem tudják, azt érdemelnénk, hogy majd a mennyei ítélőszék előtt az egész világ lássa meg ezt. Ezek a kihallgatások értünk történtek. Ezeket a kihallgatásokat Jézus Krisztus értünk szenvedte el, hogy az imént felsorolt dolgokat ne kelljen majd átélnünk a valóságban. Ne kelljen majd a bűneink szégyenével szembesülnünk a mennyei ítélőszék előtt. Hát ezért volt szükség Jézusnak arra, hogy ezen a 6 kihallgatáson keresztül menjen, és ezt is helyettünk tette meg. De ezek a kihallgatások óriási kísértést jelentettek Jézus Krisztus számára. Vajon miért? Ha csak egyetlen egy szóval is visszavág, ha csak egyetlen egy szóval is indulatos lett volna Jézus Krisztus, ha idegileg nem bírta volna azt a nyomást, amit elszenvedett, az igaztalan vádakat, ha idegileg nem bírta volna azt a lelki terrort, amiben őt, és feladta volna ezt a küzdelmet, akkor ma nem ülnénk itt. Mert akkor nincs megváltás.
Megint hagy idézzem Ézsaiás könyve 53. fejezetének a 7. versét, és szintén a héber szöveget, hogy mi van ott. A magyar Károlyi fordítású Bibliánk azt mondja, nem nyitotta meg.

csendbe kéne maradni. El tudjuk képzelni, hogy Jézus Krisztus számára ez mit jelentett? Tudta jól azt, hogy azokat a bűnöket, amivel őt vádolják majd, a kihallgatói, hogy ő azokat nem követte el, de értünk és helyettünk nem szólalhatott meg. Értünk és helyettünk nem védhette magát, hanem egyszerűen önuralommal kellett ezt végigcsinálnia. De mi is történt? Csak részleteibe hagy magyarázzam. Elküldik Jézust Annáshoz, a főpap papossához, és hihetetlenül megalázza ott Jézus Krisztust. Hihetetlenül ki akar csikarni belőle egy olyan vallomást, amivel azonnal igazolhatják, hogy Jézus bűnös. De Jézus nem hagyta magát. Ekkor Annásért is küzd Jézus. Nem azzal van elfoglalva, hogy vele milyen rosszat tesznek, hanem küzd ezért az emberért is. És aztán mi történik? Oda megy egy szolga, és az Isten egyszülött fiát arcon üti. Nem, hogy csak megalázzák, hanem oda megy, és arcon üti, és Jézusnak ezt el kell szenvednie. Megint csak azt mondom, helyettünk és értünk. Ezzel kapcsolatosan szeretnék felolvasni néhány gondolatot. Gondoljuk meg, hogy milyen mélyen megalázta magát Jézus, amikor a vétkes törvényszegő teremtmény arculütésére, aki erkölcsileg mélységesen romlott főpap méltóságára figyelmeztette őt, a mindenség teremtőjét nem válaszolt hatalma vagy dicsősége megmutatásával. Az üdvözítő nem viszonozta éles szavakkal a szolga durvaságát, hanem megtartotta higgadt, türelmes, nemes modorát. Nem ingerelte fel a szolga eljárása. Krisztus azonban nagyon szenvedett a bántalmak és sértegetések miatt. Kétszeresen fájt, hogy azok, akiket teremtett, és akikért feláldozta magát, méltatlanul bántják. Amennyire igazsága felette állott az emberi bűnök nagyságának, szenvedése is annyira felülmúlták az emberi szenvedéseket. Olyan emberek hallgatták ki, akik Sátánhoz hasonlóan viselkedtek. És most jön a lényeg, amiért önuralmat kellett Jézusnak gyakorolnia, közben tudta, hogy ha isteni hatalmát felhasználná, azonnal elpusztulnának kínzói, és ez még nehezebbé tette a súlyos megpróbáltatását. Most gondoljuk el azt átélni, amikor valaki bennünket bánt, és tudjuk, hogy mi meg tudnánk védeni magunkat. Az micsoda önuralom lenne számunkra, micsoda önuralommal kellene rendelkeznünk, hogy ne vágjunk vissza sem mozdulattal, se szóval, se gondolattal, mert ha ő megvédhette volna magát, de akkor nincs megváltás. Hát itt érhetjük meg, mit jelent ezt, hogy az Isten szeretett bennünket, bűnös embereket. És aztán mi történik? Jézusra nem tudnak rá mondani semmilyen bűnt, ennek ellenére Kajafás megkötözteti Jézus Krisztust, és elküldi Pilátushoz, a hivatalban lévő főpaphoz. És aztán itt is törvénytelenül viselkednek vele, és itt mondják ki, hogy Jézusnak meg kell halnia. És aztán mi történik Pilátusnál? Szemébe köpnek, arcul ütötték, és bottal megverték. És ezeket megint csak mondom, miattunk szenvedte el. Aztán elküldik a Sanhedrid elé, majd Pilátus elé, jön Heródes, Heródes kigúnyolja a katonáival együtt Jézust, azt mondja Jézusnak, hogy te egy semmi vagy, visszaküldik Pilátushoz, itt is egy súlyos testi lelki szenvedéseken megy keresztül, aztán iszonyatosan megostorozzák Jézus Krisztust. Nem tudom, tudjátok-e, hogy ez a megostoroztatás mivel járt? Ilyen csont és bőrdarabkák voltak az ostor végén. 39-szer korbácsolják meg Jézust. És inkább nem mondom, mert nem szeretnék hatást kelteni, de valahogy úgy volt, hogy húsdarabokat szakítottak ki Jézus hátából, és a vérvesztesége iszonyatos volt a lelki tehertétele mellett. Mert azt mindig szeretném hangsúlyozni, iszonyatos fizikai tehertételen ment keresztül Jézus, de a lelki, az sokkal, de sokkal súlyosabb volt számára. És amikor vége van a 6 kihallgatásnak, amikor már iszonyatosan legyengült Jézus lelkileg és fizikailag, ezek után jön a keresztre feszítésnek a borzalma, az igazi bűnnététel, a lelki és fizikai szenvedéseinek a csúcspontja. Néhány gondolatot szeretnék felolvasni, hogy mit is jelentett Jézusnak fizikailag szenvedni a kereszten. A jó ír

91/2-es számában amerikai orvosok megvizsgálták a keresztre feszítésnek a borzalmát és fizikai fájdalmát. Csak néhány gondolatot hagy olvassak, hogy érezzük bele magunkat abba, hogy fizikailag is milyen dolgokon ment keresztül Jézus, mert aki bűn nem ismert, az Atya bűnné tette mi érettünk. És ez pedig a következőképpen szól. A keresztre feszítés esetében a halál tulajdonképpeni oka több tényezőből állt, és ha esetenként változott is valamelyest, a két legkiemelkedőbb ok valószínűleg keringési sok és a kilégzésben beállt fulladás volt. A halált előidéző járulékos tényezők lehettek vérveszteség, stressz okozta ritmuszavarok, vértololásos szívelégtelenség, melyet a szívburk és talán mellhártyaömlen gyors felhalmozódása okozott. A katonák és a polgári tömeg gúnyolta Jézust a keresztre feszítés megpróbáltatásai közepette, a katonák pedig sorsot vetettek a ruháira. Krisztus 7-szer szólalt meg a kereszten, mivel kilégzés közben beszélünk, ezek rövid, tömör megszólalások, különösen nehezek és fájdalmasak voltak Jézus számára. Körülbelül délután 3 órakor Jézus nagy fennszóval kiáltva lehajtotta a fejét és meghalt. A római katonák és a nézelődők látták a halála pillanatát. Vagyis Jézus Krisztust, amikor keresztre feszítették, akkor 7 utolsó mondatot mondott ki, és utána azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy lehajtotta az ő fejét, kilehelte az ő lelkét és meghalt. Sorrendben a következő volt: Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek ezek az emberek. Aztán odaszólt a jobblatorhoz, hogy bizony mondom néked még ma, most, ebben a pillanatban, hogy velem leszel majd a paradicsomban. Aztán megszólította az édesanyját, Máriát, amikor János apostolra bízta, és akkor ott van a negyedik, amikor kimondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Jön az 5., megint csak a fizikai szenvedéseinek a csúcsa, amikor felkiált, hogy szomjúhozom. A 6. már a hit diadalmas kiáltása, amikor kimondja Jézus, beteljesedett, meglett a megváltás, és a 7. pedig azt mondja ki, hogy Atyám, a te kezedbe tettem le az én életemet. Az első 3 megszólalásában Jézus nem önmagával foglalkozik. Ezt is fel tudjuk mérni, milyen lehet? Ott van a kereszten, lelki és fizikai kínokon megy keresztül, és nem azt mondja, hogy miért tették ezt velem az emberek. Meg ha én bűnt nem követtem el, nekem miért kell itt lennem? Nem ezt mondja, még ekkor is értünk emberekért küzd. Még ekkor is a bűnös tömegért imádkozik az Atyához, hogy Atyám, ezek az emberek köpködnek engem, meg mindennek elhordanak, de bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek, mert a bűn teljes mértékben elhomályosította az értelmüket. Küzd az emberekért a kereszten, nem önmagával van elfoglalva, nem esett önsajnálatba, nem kezdte el sajnáltatni magát, hanem küzdött értünk. És aztán a 2. szavában küzd a jobblatorért, a 3. édesanyjáért és János apostolért, és aztán elérkezzünk a 4. felkiáltásához, ami legnyomatékosabbá tette a fizikai szenvedésén túl a lelki szenvedéseinek a csúcspontját. És ezt szeretném szó szerint felolvasni Máté evangéliuma 27. fejezetének 46. versében, hogy ez egészen pontosan mit jelentett. Máté evangéliuma 27. fejezetében a 45. verstől olvasom, tehát Máté 27:45-től a következőképpen szól. 6 órától kezdve pedig sötétség lett mind az egész földön, 9 óráig. 9 óra körül pedig nagy fennszóval kiáltott Jézus mondván, éli, éli, lama sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus itt, amikor fölkiált a 4. szavában, akkor tulajdonképpen nem a saját gondolatát, saját mondatát mondja, hanem visszaidéz a 22. Zsoltárból, amit Jézus születése előtt Dávid 1000 évvel már leír, amikor Dávid is leírta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ez is egy csodálatos messiási profécia,
szeretnék valamit megjegyezni. Luther Mártont, ezt a nagy reformátort nagyon mélyen érintette Jézusnak a negyedik szava. Luther bement a szobájába, és 3 napig nem jött ki. 3 napig csak ezen gondolkodott. Mit jelent az, hogy Jézus fölkiáltott a kereszten? Mit jelent az, hogy Jézus fölkiáltott, és azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És Luther, amikor kijön, akkor a következő kérdést teszi fel. Az egyik Isten elhagyta a másik Istent. Ki érti ezt? Hogy lehet, hogy az egyik Isten elhagyta a másik Istent? Hogy lehet ezt felfogni? Hogy van ez, hogy az egyik Isten elhagyja a másik Istent? Isten eddig a pillanatig soha senkit nem hagyott el. Jób könyve 34. fejezetének a 14. versétől olvassuk, hogy ha lelkét és lehellését visszavonná, minden test elporladna és a földbe hullna. Egyszerűen nem élnénk. Isten mindenkit fenntart, mindenkire odafigyel, mindenkihez lehajol. Ha csak a lelkét és lehellését visszavonnám, mi már nem léteznénk. És akkor itt azt találjuk, hogy Jézussal viszont ezt megtette, elhagyta Jézus Krisztust a kereszten. De vajon miért? Hogy lehetett ez, hogy az egyik Isten elhagyta a másik Istent? Hát kedves táborozók, én úgy gondolom, csak azért hagyta el az egyik Isten a másik Istent, hogy bennünket ne kelljen elhagyni soha. Hogy mi soha ne érezzük magunkat magányosan. Soha ne érezzük azt, ha fájdalmaink vannak, akkor nincs velünk senki. Soha ne érezzük azt, ha megbántanak bennünket, akkor nincs, akihez fordulhatnánk. Soha ne érezzük azt, ha bármilyen testi-lelki szenvedéseink vannak, hogy azt magunkban kell viselni. Hogy soha ne érezzük azt, hogy egyedül kell így gyötörtetnünk a földön. Ezért az egyik Isten elhagyta a másik Istent, hogy bennünket soha, de soha ne kelljen elhagyni. Ez a helyettes áldozatnak a lényege. Ez Jézus bűnné tételének a lényege. Pál apostol ezt így mondja a Római Levél 8. fejezetének 32. versében, hogy az ő tulajdon fiának nem kedvezett mi érettünk. Vagy hogy szól az a Biblia vers, amit a Szentírás szívének szoktunk nevezni? János evangélium a 3. fejezetének 16. verse, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyik Isten elhagyta a másik Istent, hogy bennünket ne kelljen elhagynie. Jézusnak itt a lehető legmélyebb kínokat kellett átélnie, olyat, amit még a kárhozottak sem fognak átélni. Mert akik majd meg fognak halni és elkárhoznak, azok az emberek a bűneik miatt fognak elkárhozni. De Jézusnak ártatlanul kellett elszenvednie a második halál tapasztalatát. Mi az, hogy második halál tapasztalata? Ugye a Szentírásban 2 halálról beszélünk. Jézus ezt így mondta ki Jelenések könyvében, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Az első halál állapotába bármikor belekerülhetünk, baleset, bárminek következtében. De az első halál állapotából van feltámadás. Ez a Szentírás legnagyobb örömhíre, hogy akik meghaltak és Krisztusban haltak meg, abból van feltámadás. De aki a második halál állapotába kerül, mert az Isten nem tudja őket föltámasztani, mert gonoszak voltak és bűnösök voltak, a második halál állapotából nincs feltámadás. Az az örök megsemmisülés, az örök kárhozat. És Jézus Krisztus ennek tapasztalatát élte át, hogy milyen ebbe a helyzetbe belekerülni. Itt éli át az atyától való elszakadás félelmét, mert az atya Jézus Krisztussal úgy bánt, ahogy mi érdemelnénk. Akik folyamatosan bántjuk egymást, amikor a családokban a férj terrorizálja a gyermeket, az apát, anyát, amikor megöljük egymást, amikor megcsaljuk egymást, amikor lopunk, az összes bűn, amit a valóságban elkövetünk,
Ezért mi ezt érdemelnénk. Mi érdemelnénk ezt, amit Jézus helyettünk ártatlanul szenvedett el, de az Atya nem engedte. Jézus is önként vállalta ezt az áldozatot, azért, mert szeret bennünket. Vagyis úgy bánt vele az Atya, hogy, ahogy mi érdemelnénk. Mert aki bűnt nem ismert, az Atya bűnné tette mi érettünk. Szeretnék további gondolatokat felolvasni, és ez pedig a következőképpen szól. Egész élete az Atya kegyelmének és megbocsászó szeretetének örömüzenetét hirdette az elbukott világnak. A bűnös számára nyújtott üdvösség volt állandó célja, most a kereszten nehéz haláltusájában nem láthatta az Atya engesztelő arcát. Isten elfordult tőle a legrettenetesebb szenvedés órájában, és ezért szívét olyan fájdalom járta át, amelyet ember felfogni nem képes, és mérhetetlen nagyságában megérteni sem tud. Lelki szenvedése olyan nagy volt, hogy a testi fájdalmakat alig érezte. Sátán heves kísértésekkel kínoszta az üdvözítőt, Jézus tekintete nem hatolt át a sír sötétségén, egyetlen biztató reménysugár sem mutatott a győzedelmes feltámadásra, semmi biztosítéka nem volt, hogy áldozatát az Atya elfogadta. Félt, hogy a bűn annyira súlyos, hogy általa örökre elszakadhat az Atyától. Krisztus ezt a lelki félelmet érezte, amely majd minden bűnöst átjár, ha a megváltó kegyelem nem esedezik többé érte. A bűn érzése, amely az Atya haragját zúdította rá, mint az ember helyettesére, tette oly keserűvé a poharat, melyet kiürített, és ez törte meg Isten fiának a szívét. Gondoljuk el, hogy milyen lehet ez, akit mi nagyon-nagyon szeretünk, és egyszer csak elfordul tőlünk. Jézusnak mindene az Atya volt, mindene, és úgy fordul el, hogy azt mi nem érdemelnénk meg. Jézus megérdemelte ezt? És úgy bánt vele, mint egy legközönségesebb bűnözővel. Szeretném felolvasni Ellen Gould könyvéből azt az idézetet, amikor én ezt elolvastam, akkor értettem meg igazán, hogy mit is jelentett az, hogy az Isten Jézus Krisztust helyettünk bűnné tette. És ez a gondolat pedig így szól. Isten makulátlan tiszta fia a kereszten függött. Testét korbácsütésekkel szaggatták össze, azokat a kezeket, amelyeket oly gyakran áldásra nyújtott ki, fagerendákhoz szegezték. Azokat a lábakat, amelyek fáradhatatlanok voltak a szeretet szolgálatainak a végzésében, nagy szeggel verték át és szegezték a kereszthez. A királyi fejet össze-vissza szurkálták a tövis korona tövisei, a reszkető ajkak jajkiáltásra formálódtak. Krisztus mindezeket eltűrte, a vércseppeket, amelyek lehullottak fejéről, és lefolytak kezeiről, lábairól, a haláltusát, amely eltorzította testének alakját, és a kifejezhetetlen lelki kínszenvedést, amit akkor érzett, amikor az Atya elrejtette előre orcáját. Ezek pedig mind azt mondják, az emberi nemzetség minden egyes gyermekének érettet történt, hogy Isten fia hozzájárult a bűn ezen terhének elhordozásához. Érettet döntötte meg a halál uralmát, és tárta fel ismét előtted a paradicsom kapuit. Az, aki lecsendesítette a tenger vad hullámait, és járt a tajtékos hullámokon, aki megremegtette az ördögöket, és száműzte a betegségeket, aki megnyitotta a vakok szemeit, és életre keltette a halottakat, és aki áldozatként odaadta magát a kereszten, mert szeretett téged, Krisztus, a bűnök elhordozója, eltűrte az Isten igazság haragját, és éretted maga lett bűnné, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. És ezután Jézus fölkiált az 5. szavában, hogy szomjúhozom. Ez is előre meg volt jövendőlve a 69. Zsoltárban, amikor azt olvashatjuk, hogy nyelvem majd az innyemhez tapad. Szeretném utoljára azt a kérdést föltenni, hogy vajon mi okozta nagyon-nagyon gyorsan Jézus halálát. Mert Jézus néhány óra leforgása alatt meghalt. Voltak, akik 3-4 napig is a kereszten szenvedtek. Sokkal hamarabb meghalt Jézus a kereszten, mint ahogy meg kellett volna halnia. Vajon mi okozta ezt?
Szeretném felolvasni megint Dávid Zsoltárát. Dávid megint előre leírta ezt, hogy mi fogja megtörni majd a megváltót. Mi fogja meggyorsítani az ő halálát. És itt érthetjük meg majd, hogy mi volt Jézus számára nagyobb kín, a lelki vagy a fizikai szenvedése. A 69. Zsoltárnak a 21. versét szeretném felolvasni. És ez pedig a következőképpen szól. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem, várok részvétre, de hiába, vígasztalókra, de nem találtam. Mit mond ki? Hogy a gyalázat megtörte a szívemet. Vártam részvétre, vártam vígasztalókra, de senki nem volt mellettem. Az én atyám se volt mellettem, a teremtményeim, akiket megteremtettem, köpködtek, gyaláztak, és ezt nekem el kellett szenvedni, és el is szenvedtem a ti irántatok való szeretetből. A gyalázat megtörte szívemet. Jézus számára a lelki szenvedésnek a súlya volt, mérhetetlenül nagyobb volt, mint a fizikai fájdalma. És ez megtörte a megváltónak a szívét. És ez okozta a halálát. A 6. szavában mondja ki Jézus azt a diadalmas felkiáltást, amikor hittel megharcolja ezt a küzdelmet, hogy atyám, én megtettem azt, amiért jöttem megváltani az embert, beteljesedett, meglett a megváltás. És aztán a 7. szavában mondja ki, atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Ez a legmélyebb bizalom és a legmélyebb hit volt Jézus Krisztus részéről ebben az élethelyzetben. Hittel visszagondolt az atya ígéreteire, hittel megharcolja, nem adta fel a küzdelmet, nem engedte, nem esett az önsajnálba, nem esett depresszióba, nem esett bele semmilyen rossz gondolkodásba, nem. Hittel visszagondolt, hogy mit mondott az én atyám. És akkor Jézus mit mond? Hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, én ezért az óráért, ezért a pillanatért jöttem a világra, hogy megváltsam az embert, én megtettem, ezután rád bízom magam, most te döntesz. Megint csak egy rövid idézetet szeretnék felolvasni, és ez pedig a következőképpen szól. A rettenetes, félelmetes sötétség által övezve, látszólag Istentől elhagyatottan ürítette ki Jézus a szenvedés kelyhét. Ezekben a borzalmas órákban atyának arra korábban adott ígéretére támaszkodott, hogy áldozatát elfogadja. Ismerte atyát, jelleme igazságos voltát, irgalmasságát és nagy szeretetét. Erős hittel Istenre bízta magát, akinek mindenkor gyermeki örömmel engedelmeskedett. Mindenkor alárendelte magát atya akaratának, és ez a tudat lassanként eloszlatta benne a félelmét, hogy az atya elhagyta őt. Jézus Krisztus hitáltal győzött a kereszten. És aztán azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy ezután kilehelte az ő lelkét, és meghalt. Hitáltal győzött a kereszten azért, hogy minden fájdalmunknak, minden betegségünknek, minden testi-lelki szenvedésünket majd együtt tudja viselni velünk, és segíteni tudjon nekünk, hogy nekünk mindenkor legyen egy kezesünk, akihez imádságban oda tudunk fordulni, hogy mindenkor a tudatunkba véssük azt a legnagyobb dolgot, hogy soha, de soha nem vagyunk egyedül itt a Földön. Mindenkor van egy helyettesünk, mert ő ezt végig szenvedte, mi érettünk. Mert aki bűnt nem ismert, az atya bűnné tette értünk. És azt mondja a Szentírás, kedves táborozók, hogyha mi ezt nem tudjuk meghálálni Jézus Krisztusnak, ha mi naponta elkövetjük a bűneinket egymás ellen, a gondolatvilágunkban, akkor azt mondja Jelenések 11. fejezete, Zsidókhoz írt levél 6. fejezete, hogy újból és újból, nap mint nap keresztre feszítjük Jézus Krisztust. Azt a Jézus Krisztust, aki ezeket a dolgokat végig szenvedte helyettünk. Ha mi ezt nem becsüljük meg úgy, hogy a másik ember irányába tisztelettudóan viselkedek, kimutatom az érzéseimet, a szeretetemet, ha önző vagyok, és sorolhatnám ezeket a negatív dolgokat, a Szentírás úgy veszi, mintha mi is
nap mint nap hozzájárulnánk az Isten fia keresztre feszítéséhez, meggyalázásához, amit ő elszenvedett. Ha én nem tudok a másik embernek megbocsátani, ha én haragot érzek a szívemben, ha hordozom a haragot, ha nem tudom letenni ezt, hozzájárulok azokhoz, a főpapoknak a bűneihez, a nép bűneihez, akik üvöltötték, hogy feszítsd meg, hozzájárulok Pilátus bűneihez, hozzájárulok, ezek mind-mind hozzájárulok ahhoz, hogy én is akkor ott vagyok a tömegben, és azt kívánom, hogy feszítsd meg, feszítsd meg, feszítsd meg. Ha én nem tudok megbocsátani, és nem tudok a másik emberhez úgy viszonyulni, ahogy Jézus Krisztus viszonyul mi hozzánk. És utolsó gondolatként csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy mivel Jézus nem a saját bűneiért halt meg, ezért harmadnapra az Atya fel tudta őt támasztani. Erről szól a 16. Zsoltár 10. verse, hogy nem hagyott, hogy a te szented rothadást lásson. Ha Jézus elkövette volna a bűnt, nem tudta volna az Atya föltámasztani, de mivel Jézus föltámadt, ez pontosan azért lett meg, mert ő mi helyettünk szenvedte el, és vette magára a bűnöket, ezért az Atya fel tudta őt támasztani. Kedves táborozók, a mai alkalommal ennyit szerettem volna szólni, hogy aki bűnt nem ismert, az Atya bűnné tette értünk. Ezután egyetlen egy dolgot tudunk tenni, egyetlen egy dologgal tudjuk ezt meghálálni, ha olyan gondolkodásmódunk lesz, és olyan cselekedetünk lesz, ami az Atya előtt kedves lesz, és a másik emberhez úgy tudunk viszonyulni, ahogy Jézus Krisztus viszonyult hozzánk. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Amen.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az ezévi újabb sorozatunkon, hogy az utóbbi években megszokhattuk, két részre bontjuk a sorozatot, tehát nem egy 12 vagy 16 vagy 18 részes hosszú sorozatot hirdettünk. Önök is így szavazták meg, hogy először egy 6 részes sorozat kerüljön sorra, Jézus beszélgetéseiből válogattunk. Azért mondom, hogy válogattunk, mert olyan beszélgetések, mint a samáriai asszonnyal való beszélgetés, amelyről itt már 13 év alatt kétszer is beszéltem, az most nem kerül sorra, de hát kazettán mindenki ezt természetesen beszerezheti. És a sorozatunk második felében a 10 parancsolatot tekintenénk át, különös tekintettel arra, hogy Jézus Krisztus az életében hogyan tett bizonyságot a 10 parancsolat elvi és gyakorlati jellegéről és hasznáról. A mostani ezévi első sorozatunk, amely 6 részből áll, Jézus beszélgetéseit fogja egybe. Talán hadd mondjam el a sorozatunk elején, hogy miről fogunk szólni. A mai alkalommal a Nikodémussal szóló beszélgetést elemezzük. 2 hét múlva a Fülöp és Tamás apostolokkal folytatott beszélgetéseket. Azután a 3. előadás rendkívül fontos, a Péter apostollal folytatott nagyon sok-sok beszélgetést fognánk egybe. Majd aztán a 4. előadáson a vakon született ember meggyógyítása és beszélgetés, vele való beszélgetés lesz a témánk. Szóval az 5. téma a gadarai megszállottal, tehát egy elmebeteg embernek a felemelése, meggyógyítása és tanítványá levése. És végül a 6. előadást szintén rendkívül fontosnak tartom a magam részéről, a Poncius Pilátussal való beszélgetés. Akik már talán hallottak ezekről a beszélgetések, vagy néhány részletükről, tudom mindannyiukat biztosítani, hogy nagyon sok új dolog lesz, hiszen a felkészülés során magam is elcsodálkoztam, hogy ezeket a beszélgetéseket mennyire nem ismerjük, és mennyire jó volt a tavaszi szavazás, hogy Jézus beszélgetéseit tetszettek kérni. Mi is ez, hogy beszélgetés, dialógus? Az emberiség történelmének hajnalától létezik, maga a Biblia is dialógusokkal kezdődik. Isten, ahogy megszólítja az első emberpárt, vagy Isten, ahogy megszólítja Kaint, az első testvérgyilkost, vagy Isten, aki Noéhoz fordul, és ahogy Istennel beszélgettek emberek, szinte ez végig vonul az egész Ószövetségen, és természetes, hogy amikor Jézus a földre jött, nem csak ő maga tanított, nem csak gyógyított, hanem Jézus keresztelte a személyes találkozások alkalmát, sőt, mondhatnánk azt, hogy Jézus különösképpen kereste ezeket. Az északi országrészben Jézus sokszor Kapernaumban szállt meg, Péter házában, a déli országrészben pedig Betániában, nem messze Jeruzsálemtől. Jézus nagyon szerette a családi környezetet, a meghitt visszavonulást, ahol emberekkel bensőségesen és alaposan lehetett beszélgetni. Máskor egy úgynevezett véletlen, ugye tudjuk jól, hogy véletlenek nincsenek a Biblia szerint, máskor egy véletlen hozta létre a beszélgetés Sikár falu határán Jézus és a samáriai asszony között. A mai alkalommal pedig arról fogunk olvasni, hogy Jeruzsálem városából ének idején kijött Nikodémus, a főtanács embere, és miután meggyőződött arról, hogy Jézus hol szokta a tanítványaival tölteni az éjszakákat az olajfák hegyén, itt kereste meg a megváltót, hogy a kérdéseit feltegye neki. A beszélgetésre tehát a Biblia szerint maga Isten tanította az embert. A beszélgetés az életnek rendkívüli nagy lehetősége a gondolkozás fejlesztésre, az értelmünk kiművelésére. És ismerjük mindannyian a Példabeszél könyve 23. fejezetének szép kijelentését, a Bibliánkban sajnos nem így van. Példabeszél 23. fejezetében helyesen így hangzik egy ige, amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. A beszélgetés az, ami a gondolkozást a legközvetlenebbül tudja befolyásolni. Ugye a gondolkodást befolyásolja az olvasás is, az írás is, hogy ne, de a beszélgetésben, amikor mindenre rá lehet kérdezni, mindenre vissza lehet térni, amíg egy ember valamit meg nem ért, tehát és olyan kapcsolatba lehet kerülni valakivel, és itt ez a valaki a világ teremtő Istene és megváltó Istene Jézus Krisztus, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez rendkívüli részletei a Bibliának Jézus beszélgetései. Hadd tegyem hozzá, mielőtt rátérnénk a mai első beszélgetésünkre, hogy a világ történelmnek a nagy eseményei is a beszélgetésekhez kapcsolódnak. Csak néhány alapvető nagy beszélgetést hadd emeljek ki a világkultúrából, a világtörténelemről.
Ugye tanítanak gyermekeinkkel csatákat, meg ütközeteket, meg nem tudom milyen politikai felfordulásokat, mint hogyha itt fordult volna meg a világ sorsa. Hát sokszor a harcmezőkön fordult meg, vagy sokszor a parlamentekben, vagy a politikai tárgyalóasztalnál. De hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy ha az ókori Athénra gondolunk, az ókori görög kultúráról, szintén voltak háborúk a perzsákkal, meg Athén Spártával, és a többi, volt bőven tanácskozás, politikai népgyűlés, de hogyha én azt mondom, hogy a régi görög kultúra a legszíne javát miben adta a késői utódoknak, hát akkor ez nem Szókratész beszélgetései. Nem az, hogy Szókratész az 5. században élt, és hát a 4. század elején 399-ben meghalt görög bölcs, bemegy a gimnáziumokba, és a gimnáziumokban abban az időben ugye csak a fiúk testgyakorlatokat végeznek, a lányokat otthon nevelik, házi nevelés van, és a fiúkat se nevelik gondolkodásra, hanem csak izomfejlesztésre, és Szókratész veszi a bátorságot, bemegy az athéni gimnáziumokba, és elkezd beszélgetni a fiatalokkal, kérdéseket tesz fel, hogy mi az igazság, hogy vélekedsz a szépről, mi a jó, mi az életed célja, értelme. És amikor egy nagy magabiztosan ezek a fiatalok válaszolnak, akkor Szókratész újabb kérdéseket tesz fel, és az újabb kérdések után kiderül, hogy ezek a fiatalok igazából nem tudják a válaszokat, csak véleményük van, csak fölszínes véleményük van. És amikor a beszélgetés végére érünk, és Szókratész kibábáskodja belőlük a lényeget, hogy mondja nekik, hogy hát egy rabszolgával is meg lehet értetni a Pitagorasz tétet, hogyha helyes kérdéseket teszünk fel nekik, akkor a rabszolgák szépen felelnek, és egy beszélgetés, egy dialógus végére maguk mondják ki, hogy A nézet plusz B nézet egyenlő C nézet. Az emberben sok minden benne van, csak az embereket leszoktatták a gondolkozásról. Látjátok, athéni fiatalok, titeket itt csak arra nevelnek, hogy jól tudjatok birkózni, meg futni, meg gerejt hajítani, meg öklözni, de arra senki nem tanít benneteket, hogy egy órán keresztül becsületesen gondolkozzatok. Pedig hát az embernek minden méltósága a gondolkozásban van. És ezért tudjuk, Szókratészt halálra ítéli az athéni népgyűlés, mert meg akarja tanítani, gondolkoztatni a fiatalokat. És az emberiség történelmében Szókratész bizonyos korokban szinte Jézusnak a hatásával vetekedett. Amikor a középkorban például Jézust elfelejtették, vagy az emlékét, tanításait bepiszkították, a hatalmi egyház félreszorította Jézus alakját, a reneszánsz korában, vagy később a felvilágosodás korában ezek a dialógusok Szókratész nyomán élettek újra, mert Szókratész 1000 évekre hatást gyakorolt Pláton dialógusai által az egész európai kultúrára. És az európai kultúrának is a nagy pillanatai, például a 15.-16. század egy egész nagy beszélgetési irodalmat hozott létre, például Giordano Bruno beszélgetései, vagy Luther asztali beszélgetései, amelyet a tanítványai, a követői jegyeztek fel, vagy még később is a 19. század elején Goethe a maga a németes alaposságával külön fölfogadott egy ember, bizonyos Eckermann urat, hogy jegyezze fel a beszélgetéseit, mert sokszor Goethe, aki viszont tudatos művész volt, nem a drámáiban, nem a regényeiben, még csak nem is a gyönyörű nagy verseiben fejtette ki a nagy életbölcsességét, hanem a beszélgetéseiben mondta el. Én például Goethét nem a nehéz művei felől közelítetném meg a diákokkal, hanem azt mondanám, hogy itt vannak az Eckermann beszélgetések, olvassátok el ezt, gyerekek, és az élet 1000 dolgáról hallotok majd nagyon mélységes bölcs dolgokat, mert mondom, Goethe nem szerette volna, hogy amikor ő a felüdülés, a szabadidő pillanataiban kimegy a kertjébe sétálni, és beszélget a titkárával, Eckermannnal, hogy valami is a földre essék a beszédéből. Eckermann úr akkor este hazament, és szépen mindent följegyzett. És így tudjuk még azt is, hogy Goethe, nem tudom én, 1827. augusztus 10-én mit mondott. Mert ezekben a mondásokban, ezekben a beszélgetésekben valóban hatalmas nagy életbölcsességek nyilatkoznak meg. Mindannyian voltunk már talán ilyen helyzetben, hogy sok mindenen gondolkoztunk, rágódtunk, és akkor egy beszélgetésben sokszor nem is a másik, nem is az, akihez mentünk tanácsért, magunk mondtuk ki, mert volt rá egy óránk vagy két óránk, hogy gondolkozzunk, magunk mondtuk ki azokat a válaszokat, amelyekért mi elmentünk egy nálunknál bölcsebb emberhez. No hát, ennyit szeretnék mondani csak röviden a beszélgetésnek a kultúrtörténeti műfajáról és irodalmi műfajáról. Ezekhez képest Jézus beszélgetései nagyon rövidek lesznek. Nem kell 3 ilyen vastag Platón kötetet elolvasnunk,
nem kell Giordano Bruno-nak a beszélgetéseit, vagy Goethe vastag Eckermann beszélgetéseit elolvasnunk azért, hogy onnan azért aranymosással kiszemezzünk néhány tényleg örökbecsű gondolatot. Jézus mostani beszélgetése is ráfér egy fél oldalra. A Bibliánkban János Evangélium a harmadik fejezetében található a Nikodémussal való beszélgetés, és ahogy tetszenek látni, tulajdonképpen 22 versbe belefér. Ezek után rögtön az első beszélgetésre is térnék, és felvetném az első kérdést, mikor olvasom a beszélgetés első két versét, hogy ki volt ez a Nikodémus, mikor találkozott Jézussal, és tulajdonképp miért kereste a beszélgetésre való alkalmat Jézussal. Olvasom tehát János Evangélium a harmadik fejezet első két versét, és most is mondanám a sorozatunk elején, hogy legyenek kedvesek Bibliát hozni, aki csak tud, legyen kedves Bibliát hozni. Mi is hozunk mindig Bibliákat, tehát akinek nincs, az meg is vásárolhatja. De ezeket a beszélgetéseket most 6 alkalommal jó lenne, hogyha magunk előtt látnánk. És aztán otthon is újra elgondolkozhatnánk ezekről. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, ez az első két vers, ami látszólag lényegtelennek tűnik, hiszen csak a beszélgetés keretét foglalja magába, valójában nagyon fontos. Ki volt Nikodémus? Azt olvassuk, hogy a zsidók főembere. Tehát ő a magas tanács tagja volt. Ő a 70 tagú vezető testület tagja volt. Ugye a zsidó népet ebben az időben egy ilyen valláspolitikai vezető testület, a Jeruzsálemi főtanács, vagy Sanhedrin, vagy Szinédrium vezette. És itt 70 befolyásos személyiség volt a tag, és a 71. volt a főpap, aki ennek az egész tanácsnak a vezetője volt. Ez ebben az időben Kajafás volt, azelőtt Annás, és Nikodémus ennek a főtanácsnak volt a tagja. Mindjárt itt megállhatunk egy pillanatra, mert ha nagyon gyorsan megtaláljuk arra a kérdésre is a választ, hogy mikor találkozott Jézussal, és ezt nagyon gyorsan megtaláljuk, mert János Evangélium a harmadik fejezete, az pontosan Jézus fellépése után néhány héttel, hónappal van, tehát alig lépett fel Jézus, alig történt meg a bemutatása itt a Jordánnál, alig játszódott le a hármas pusztai megkísértés, és Jézus Jeruzsálemben kezdte meg a működését, és a jeruzsálemi templomot már is megtisztította, rögtön a fellépése után. Ez volt az úgynevezett első templomtisztítás. Ugye a második az akkor volt, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe közvetlenül a halál előtt 6 nappal. Tehát pontosan tudjuk, hogy Jézus szolgálata elején történt mindez, hogy Jézussal Nikodémus találkozott. Na most már ebből egy jó bibliaolvasó ember bizonyos következtetéseket leszűr, ha pedig nem tud leszűrni, akkor a beszélgetést egy kicsit félreteszi, leteszi az asztalra, és elkezd gondolkozni. Körülbelül így. Jézus Krisztus egy egyszerű názáreti ácsfia volt. Az országban hallottak róla, de mégiscsak egy lenézett tartományból, egy egyszerű kétkezi munkás gyermekének tartott vándor tanító, akinek őt tartják. Hogy lehet az, hogy a magas tanács közül már egy befolyásos ember, és méghozzá éjnek idején felkeresi őt? Hát ebből már sok minden következik. Majd látjuk azt János Evangélium a 7. fejezetéből később, amikor az előadás vége felé közelítünk, hogy Jézusról ezek a főtanácsbeli emberek nagyon sokat beszéltek. Nem csak úgy egymás között, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy néhányszor összehívták a politikai bizottságot. Hogy későbbi korok nyelvén beszéljek, összehívták ezt a vezető testületet, hogy mit is cselekedjenek. Mit is cselekedjenek. Tudnék már keresztelő János fellépése is forradalom számba ment. A szokássá rögzült, áporodott vallást ostorozta János. Jézus fellépésekor meg gondolják meg, hogy bemegy a fővárosba, és ott megtisztítja a templomot, kiűzi a kufárokat, felforgatja az asztalokat, és ilyen hatalommal, és senki nem mer ellent mondani neki. Hát ennek a híre persze, hogy eljutott néhány utcával odébb, és összeült bizony itt a főtanács nagyon sokszor. Mire következtethetünk, hogy a főtanács egyik tagja keresi Jézusnak a közelségét, és beszélgetni akar vele?
Arra következtethetünk, hogy már a főtanácsban a kezdet-kezdetétől megosztottak a vélemények, mit csináljanak Jézussal. Esetleg lehettek olyan emberek, akik azt mondták, hogy a lehető leggyorsabban ezt a názáreti vándortanítót le kell tartóztatni, és el kell tenni láb alól. Erre kísérlet már történt is Jézusnak a felnevelkedésének helyén magán Názáretben is, ahol meg akarták kövezni, amikor az ottani zsinagógában fellépett, de a dühös, acsarkodó indulatok inkább a déli ország részben voltak a jellemzők, hiszen itt tartotta ez a főtanács a kezében a dolgokat. Egészen biztosra vehetjük, hogy voltak olyan emberek, akik el akarták intézni Jézust, el akarták tenni láb alól, és lehetőleg mennél gyorsabban. Kérem szépen a szervezőinket, hogy vagy írjuk ki, vagy pedig ne tegyük ezt, mert engem nem zavar, de jobb, hogyha fent jönnek be a későn érkezettek, mert a kedves hallgatókat zavarja. Na most viszont biztos, hogy voltak olyan emberek is, és közéjük tartozhatott Nikodémus, akik azt mondták, hogy emberek, jó várni. Ne csináljunk botrányt. Nézzünk utána a dolgoknak, jó várni, és nézzük meg, hogy hova fejlődnek a dolgok. A főtanácson belül biztos, hogy bizonyos megosztás volt, és ez túl azon, hogy egy kicsit elgondolja ezt egy biblia olvasó ember, aki a 20. században él, és sokszor szoktuk azt mondani, hogy a 20. században mennyire felfordultak a dolgok, és mindent a politika hat át, már minden csapból a politika vize folyik. Egy némi visszatekintéssel azt mondhatjuk, hogy az első század elején se volt más a helyzet, mert akik hatalmon voltak, akiknek pénzük volt, akik közel voltak a tűzhöz, azok két kézzel ragaszkodtak a befolyásukhoz és az előnyeikhez. Na de egy biblia olvasó ember másra is gondolhat. Például ilyesmire, hogy Isten ezeknek a politikus embereknek, ezeknek a hatalmi embereknek is mennyi időt adott arra, hogy a lelkiismeretükre is hallgassanak, hogy végig gondoljanak dolgokat, mert ettől a pillanattól fogva még csak nem 3,5 év, hogy Jézust megölik. Tehát amikor sok ember felveti a kérdést, és itt is az előadások után felvetették a kérdést már többször az elmúlt években, hogy hát a zsidó nép nem tudta, vagy a zsidó nép vallási vezetői nem tudták, hogy itt kiről van szó. Hát kérem szépen, azért 3,5 év az egy olyan megfogható idő, ugye? 3,5 év alatt sok mindennek utána lehet járni, főleg akkor, hogyha Jézus éjt-nappallá téve jár kell az országban és tanít, és ők meg kiküldték a besugóikat és a spiclieiket, nyugodtan használhatjuk ezeket a modern kifejezéseket is, mert ugyancsak voltak, János evangélium a 7. fejezetéből majd látunk is egy néhányat belőlük. De Isten még az ilyen emberek számára is gondoskodott arról, hogy ő közel Jézushoz, látva a cselekedeteit, napközben Jézus itt tanította a Jeruzsálemi templomban, amikor a déli ország részben volt, pontosan utána járjanak, a saját fülükkel hallhassák a tanításaikat. Szóval én azt tudom mondani, hogy mindenki mindent tudott. Ezt így fogadjuk el, mindenki mindent tudott. Ezért borzalmas, amit Jézussal tettek, mert nem a tudatlanság állt itt a háttérben, hanem a kifejezett megáltalkodottság, gonoszság, hogy emberek nem akarták a szeretet és az igazság törvényét és az azt megtestesítő urát elfogadni. Még valamit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy most már tudjuk, hogy mikor, hol és mikor történt ez a beszélgetés, de még hadd tulajdonítsak fontosságot annak is, hogy éjszaka. Így mondja a szövegünk, hogy ez jött Jézushoz éjjel. Nem kell hozzá sok fantázia, hogy kitaláljuk, hogy miért jött Nikodémus éjjel. Azért jött Nikodémus éjszaka, mert félt nappal mutatkozni Jézussal, tehát hogy úgy oda menni Jézushoz, mindenki szeme láttára és beszélgetni vele, ez napközben aféle elkötelezettséget is jelentetett volna. Tehát Nikodémus azért egy félénk, egy erősebb szót is használva, gyáva ember volt. Féltette az állását. Ugye megint mennyire modern probléma. Mennyire azt mondják sokszor az emberek, hogy na de kérem, élni kell, valamiből nekem van egy állásom, ezt nem tettem kockára, miből etetem a családomat, a gyerekeimet.
Hát igen, Nikodémus is ilyen ember volt. Pedig kitűnik a későbbiekből, főleg Jézus temetéséből, amely János 19. fejezetében van, ahol Nikodémus 100 font igazi nárdust vitt el, hát ez egy óriási mennyiség, és még nagyobb pénzbe került. Nikodémus dúzsgazdag ember volt. Maga a keresztény hagyomány is úgy tudja, hogy a főtanácsnak egyik leggazdagabb embere volt Nikodémus. A Biblia csak ebben a három részben, a János 3-ban, János 7-ben, János 19-ben beszél Nikodémusról, tehát én többről nem beszélhetek, érdemben legalábbis, de van egy ősi keresztény hagyomány, aminek biztos vannak megbízható elemei, amely azt mondja a Cezáriai Eusebiuson át egészen a későbbi évszázadokig, hogy Nikodémus nagyon gazdag ember volt, a templomra nagyon sokat áldozott, a szolgálatokra, az istentiszteletekre nagyon sokat adott, és hát, hogy látjuk, Jézus temetésén is nem akármivel állt elő, tehát egy nagyon vagyonos ember volt. Most nem arról van szó, tehát, mint ma, ha valaki elveszíti az állását, hogy az utcára kerülés a következő hónapban nincs miből megélnie. Nikodémusnak talán az egész életére volt pénze és vagyon, hogy lett volna miből megélnie. Mégis félt. De kedves hallgatók, akiknek nagyon sok a pénzük, és mennél több a pénzük, mennél inkább félnek. Nem? Annál inkább félnek. Tehát ez is egy törvényszerűség, és ez érteti meg velünk azt a lelki állapotot, ahogy Nikodémus elmegy Jézushoz, és még az első mondatot is olvastam, de hadd ismételjem meg újra, hogy mit is mondott Jézusnak, hogy éjjel beállít hozzá, és bizonyára ennek a beszélgetésnek csak egy személyes fültanúja volt még kettejükön kívül, hiszen egyik evangélium sem említi ezt a beszélgetést, csak János evangéliumát. Tehát ebből következtethetjük, hogy János ott volt, talán még nem tért nyugovóra, és ő személyes fültanúja volt ennek a beszélgetésnek. Nikodémus így kezdte. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, a beszélgetésnél mindig nagyon ügyeljünk minden egyes szóra, sőt a hangsúlyra is. A beszéde az embert nagyon elárulja. Jézus egyszer mondta ezt az életében, hogy a te beszédedből ismertetel igaznak, vagy ismertetel hamisnak. Ez nagyon nagy igazság. Látjuk majd a következő előadáson, hogy Fülöpöt, Jézus egyik tanítványát egy-egy szava mennyire lelepezett, mennyire elárult. Hát Nikodémusról mit mond el ez az első mondat? Tessenek figyelni még egyszer. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Többenetes dolgok vannak benne ebben az első mondatban. Először is mesternek szólítja Jézust, rabbinak. Ez aféle, megtisztelő megnevezés volt. De hát honnan tudták, hogy Istentől jött tanítóul? És ha Istentől jött, akkor azt nem tudták, hogy talán nem csak rabbi Jézus, hanem több annál? Én azt hiszem, hogy tudták, hogy több annál. De ő mégiscsak azt mondja, hogy mester. Hiszen mester, mi tudjuk. Hol van itt a hangsúly? A mesterem vagy a mi tudjuk? Mester, mi tudjuk. Ugye mennyiféleképpen lehet ezt hangsúlyozni? Mester, mi tudjuk, mi jól értesültek vagyunk, elvégre az egész országot kézben tartjuk, politikailag, vallásilag, már mondjuk nem úgy, mint egy nagy diktátor, aki még a gondolatait is akarta az embereknek tudni, és ezért próbált valami nagy számítógépes rendszert itt pár évvel ezelőtt összehozni, mint ahogy a Pacsepa tábornok könyvéből megtudjuk, hogy szeretett volna Ceausescu abba is belelátni, hogy az emberek mit gondolnak. Ki is adta a nagy programot, hogy készítsenek valami olyan tervet, hogy ő beül ott a monitor elé, megnyom egy gombot, és akkor mondjuk megnézi, hogy Kolozsváron X utcában miről gondolkozik valaki. Hát ennyire nem, de hát azért annyira hogy ők kézben tartottak mindent, és azt mondja, hogy mi tudjuk, na de mi minden benne volt. Egy látszólag egy olyan kegyes megszólítás volt ez, ugyanakkor azonban ki csapott belőle a hitetlenség. Mert Jézust nem tudta elfogadni messiásnak, csak mesternek szólította. És ő azt mondta, hogy mi tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele, mert aztán utána mi következik ebből? Most ebből mi következik? Most ezt miért mondja? Tetszenek érteni, hogy most Nikodémus miért ezzel áll elő? Ez egy tiszta beszéd? Nem tiszta beszéd. Ez egy politikus vezető embernek a szokásos, ezt is lehessen érteni, azt is lehessen érteni beszéd. Tipikusan ez.
érezzük benne még azt a visszafolytottságot is, hogy Nikodémus többet nem akar mondani, mert fél szóval sem akarja lelepezni, mert azért elgondolható, hogy Nikodémus utána járt a messiási proféciáknak, mielőtt előtt az olajfák hegyére, de egy fél szóval sem akarja mondani Nikodémus, hogy Mester, én azért kutattam az ószövetségi jövendőléseket, és nekem az a meggyőződésem, vagy legalábbis feltevésem, hogy te vagy a megváltó. Ezt nem merte mondani, pedig úgy tetszik, hogy valahogy ezt tudta. Vagy az eszével ezt már sejtette és tudta. Egészen biztosra vehetjük, hogy Nikodémus is látta, hogy Jézus mennyire más. Mennyire más a lelkület, mennyire mások a tanítások, mennyire más a belőle áradó szellemiség, de nem mert többet mondani. Egy olyan folytott várakozás, egy olyan figyelemmel teljesen, hogy átadom neked a szót, és most te beszélj. De hadd tegyem ehhez hozzá, és már is Jézus szavaira térünk, hogy ez egy beszélgetéshez jó alaphelyzet. Ez egy csodálatos alaphelyzet egy beszélgetéshez, amikor valaki kíváncsi valamire. Nem azt mondtam, hogy kíváncsi ránk, mert Jézus nem önmagáról fog beszélni. Amikor érezzük, hogy valakiben ott van a vágyakozás, az érdeklődés, akkor nem magunkról beszéljünk, hanem az életnek a legalapvetőbb kérdéseiről. Persze, hogyha ott van ez, mert nyilván nem lehet mindjárt a dolgok közepére térni egy olyan emberrel, akiben nincs még ott ez. De Nikodémusnál már ott van, és ezért mondja néki Jézus a következőt, 3. vers. Felelt Jézus és mondta néki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mi ennek a beszélgetésnek az első fontos és mindannyiunk számára megtanulni való törvényszerűsége? Mert Jézus most szólal meg, és ahogy Jézus megszólal, amit mond és ahogy mondja, ez rögtön már rendkívül fontos a számunkra. Jézus ezt mondja erre, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Jézus a lényegről, rögtön a legfontosabbról beszél. Hogy említettem, csak akkor lehet tenni, hogyha valakiben ott van a vágyakozás, ha valaki átadja a szót. Ha valakiben már annyi bizalom van, hogy ének idején felkeres valakit, és kérdez tőle, és a beszélgetés így kezdődik. Nem lehet mindenkivel a legfontosabb dolgokról rögtön beszélni. Vannak emberek, akikkel mondjuk fél óra, egy óra után lehet ezekről beszélni, de a megtanulni való törvényszerűség az, hogy az életben a beszélgetés alkalmait jól használjuk ki, ne fecsegjünk, ne húzzuk az időt, ne beszéljünk tücsök bogáról, nem mindig fontos az, hogy milyen szép az időjárás, meg mit mondott a rádió, meg mit írnak az újságok, nem, ezek egyáltalán nem lényegesek. Az életben ragadjuk meg a találkozásoknál a fontos dolgokról való beszélgetés alkalmait, és Jézus tudta, hogy ennek az embernek mire van szüksége. Ez az ember ezzel a bevezető mondatával már elárulta magát, és Jézus tudott a sorok között olvasni. Tudta, hogy ez az ember, ez a befolyásos, kicsit már idősödő ember, aki olyan nagy hangsúlyt fektet a vallásos gyakorlatokra, de az ő maga életében nincs boldogsága, nincs az Istennel való bensőséges kapcsolat. Ő egy vallás gyakorol. Ő jár a templomba, ő megteszi ezt, még adományokat is ad, még ennek is utána jár, hogy mi lehet e mögött a názáreti tanító fellépése mögött, de Jézus érezte, hogy ennek az embernek az életében valami nincsen rendben. Ugyanezt mondhatta el Nikodémus is, mint később a gazdag ifjú, hát például ezt sem tudjuk vizsgálni, pedig ez is egy nagy beszélgetés a Bibliában, a gazdag ifjúval való beszélgetés, aki azt mondja a beszélgetés során egyszer Jézusnak, Uram, mi fogyatkozásom van? Nikodémusnak nem kell ezt mondani, hogy mi fogyatkozásom van. Az első mondatából lehet látni, hogy őnek óriási fogyatkozása van. Vagy a lelke nem nyugodt, nem megelégedett. Az Isten számára egy távoli lény, a vallás foglalja el az Isten személyének a helyét. És Jézus ezt érzi, és Jézus azt mondja, hogy Nikodémus, én ezt ünnepélyesen mondom, mert ez a bizony-bizony mondom néked, ez egy ünnepélyes korabeli kijelentés volt, egy nyomatékosító kijelentés, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
Nikodémusnak értenie kellett ezen a nyelven. Lehet, hogy ma egy ember ezt nem érti, hogy mi az, hogy újonnan születés. Az eredeti Bibliában így van, hogy felülről születés. Mind a két fordítás lehetséges. Az is, hogy újonnan születés, meg az is, hogy felülről születés. Mind a kettő precíz és pontos. Vagyis Jézus azt mondja, hogy ha valaki nem az Istentől születik, ha valaki nem engedi azt, hogy az Isten maga megtisztítsa a gondolkodását, a szívét, lelkét, nem fogja meglátni az örök életet. Nem lesz ott Isten mellett. Ebben a csodálatos, rövid mondatban mi minden benne van. Egyrészt az, hogy Isten mindannyiunk gondviselője. Másrészt az, hogy Isten mindannyiunk életét meg akarja jobbítani. Harmadrészt az, hogy Isten mindannyiunkat vár az örök életre, és még sok minden, de ezek a legfontosabb dolgok. És Nikodémus ezt értette, hogy Nikodémus, neked a legalapvetőbb dologra van szükséged, mert igen, van fogyatkozásod. Te egy vallásos ember vagy. De neked Istenben való személyes hitre, az Istennel való együttjárásra van szükséged. Ez az, ami hiányzik az életedből, és ez az, amit semmilyen vallás, semmilyen egyház, semmiféle felekezeti hovatartozás nem pótolhat. Figyeljük meg, hogy ez a rövid, ünnepélyes kijelentés váratlanul érte Nikodémust. Nem olyan értelemben váratlanul, hogy ő ezt a lelke mélyén nem tudta volna, de olyan értelemben váratlanul, hogy nem nagyon mondták ezt akkoriban egymásnak az emberek. Az emberek beszélgettek, igen, hova mész, mivel, igen, templom, ide-oda, tehát ugyanaz volt az élet, mint ma. Ma is erről van szó, elmentem a templomba, megjöttem a templomból, ott voltam, szép volt, jövő héten is elmegyek, és közben semmi nem változik. Teljesen ugyanaz a hely.

Jézusnak. Itt jön a beszélgetésnek egy újabb törvényszerűség, hogy a beszélgetésekben, hogyha valakit váratlanul ér valami, méghozzá szép, igaz és nagy dolog, nagyon sokszor hajlamos az ilyen ember, hogy leplezze a zavarodottságát, valamivel visszavág. Nikodémus nem akármivel vág vissza. Mondta néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheté az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez egy ironikus, sőt gúnyoros visszavágás, mintha nem érteni ezt a beszédet. Azt mondja Nikodémus, uram, hát én leéltem itt a földön már 50-60-70, nem tudjuk pontosan hány éves volt, ahogy említettem, idősebb volt Nikodémus. Én már idős, koros ember vagyok, hát én változzam meg, hát a közmondások is azt mondják, hogy hát az öreg fa az már csak törik, az már nem hajlik. Az idős ember, az hogy változnék? Amikor egy bizonyos életkort elérünk, azután megváltozni, hát ez lehetetlenség. Éppen olyan lehetetlenség, mint visszamenni anyám méhébe. Ugye ezek is a nagy mondások, ha én egyszer újra kezdhetném az életet, ha én egyszer újra születhetnék, ha én egyszer nekivághatnék ennek a világnak, hát menjek vissza anyám méhébe. Tehát ez egy olyan gúnyos visszavágás, hogy miről beszélsz, nem értem, nem tudom, hogy mire utalsz. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy amikor mi beszélgetünk bárkivel is, amikor gúnnyal és iróniával fordulnak felénk, mit szoktunk tenni? Az ember ösztöne, az ember természete mifelé ágaskodik? Hát legalábbis afelé, hogy egy kicsit felborzoljuk magunkat, és valamilyen módon értésére adjuk a beszélgető társunknak, hogy ez nem esett jól. Hogy mi nem így gondoljuk. Nagyon sok ember ekkor egy kicsit indulatba jön, és valamivel visszavág, és attól a pillanattól fogva olyan a beszélgetés, mint hogyha egy olyan feszült vibrációs vonalak húzódnának meg ember és ember között. De figyeljük meg, hogy Jézus ebben a beszélgetésben mire mutat példát. Itt van a második törvényszerűség. Ugye az első az, hogy mindig a lényeges dolgokról beszélni, és a lényeget középpontba állítani. A második lényeges törvényszerűség az, hogy megőrizni a nyugalmat. Ha nem tudjuk megőrizni a nyugalmat, jobb hallgatni. Ha nem tudunk egy nagy fontosságú beszélgetésben önuralmat gyakorolni, tulajdonképpen nagyon veszélyes folytatni ezt a beszélgetést. Nagyon sok ehhez a beszélgetéshez csatlakozó ige van. Például a Kolossé levél 3. fejezet 16. verse mondja azt, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon, hogy egymást inteni tudjátok. Tehát ahhoz egy bizonyos erőtöblettel kell rendelkezni, egy lelki erőtöblettel kell rendelkezni, hogy az ember a beszélgetésben megőrizze azt a jótékony előmenetelt, hogy itt a beszélgetés ne dőljön dugába azért, mert a másik is elveszítette az önuralmat, most már én is elveszítem az önuralmat, most mi lesz ebből? Ez nem jó táptalaj a beszélgetésnek. Minden beszélgetésben meg kell őrizni a nyugalmat, a szelíd lelkűséget, ahogy mondja Pál a Filippi levél 4. fejezetében, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Jézus arra a magatartásra mutatott példát, és mindjárt olvasom, amit minden tanítványától elvár, hogy a szelíd lelkűségét minden ember előtt őrizze meg. 5. vers, felelt Jézus. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Megállok itt, mert Jézus folytatja tovább, de a folytatásban itt van az első értelmi egység, olyannyira, hogy én elgondolom, hogy Jézus itt egy kicsit szünetet tartott, majd amikor látta a Nikodémus értetlenkedő tekintetét, akkor folytatta tovább, mert Jézus különben átadta volna a szót Nikodémusnak, de Nikodémus nem tudott mit felelni, sőt értetlenül nézett. Először is Jézus hogyan őrizte meg a nyugalmát, hogy újra elismételte, amit mondott. Mit is mondott? Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Most ezt elismétli, azt mondja, bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Újra elismétli bizonyos hozzáadással. Jézus azt mondja, hogy víztől és lélektől való születésre van szükség.
Az ember megváltoztatni magát nem tudja, Nikodémus. Én nem azt mondtam, hogy menjél vissza anyád méhébe, mert ha újra születnél, szakasztott ugyanolyan lennél, mert amit

Testtől született, test az és ami a lélektől született, lélek az. Ne mondogass, Nikodémus, ne mondogass, meg emberek, ne mondogassátok, hogyha újra kezdenétek az életet, akkor milyen lenne az életetek. Ugyanilyen rossz lenne, ugyanilyen elhibázott lenne. Esetleg nem ezekbe a csapdákba esnétek bele, belesnétek másokba. Ne mondogassátok ezt. Újonnan születésre van mindenkinek szüksége, mégpedig a Szent Élek segítségével, és a víz segítségével, tehát itt Jézus utal arra a keresztségre, tehát a felnőtt keresztségre, amit már hónapok óta itt keresztelő János gyakorolta Jordán mentén, amikor az embereket megkeresztelte a bűnbevallásuk után. És Jézus egy nagyon szép dolgot hozzátesz, de ez tényleg csak az vesz észre, aki előtt ott van a szöveg, és aki belenéz és azt mondja, hogy mivel is fejezít be Jézus a 7. vers vége, hogyan is szólt. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Jézus ezt miért így fogalmazta? Jézus ezzel meg akarta nyugtatni Nikodémust, hogy Nikodémus, én ezt nem neked mondom most egyedül. Nem neked van szükséged egyedül újjászületésre, minden embernek. Nem téged akarlak bírálni vagy kritizálni, hogy megértél 50-60 évet, de még nem vagy méltó az Isten országára, pedig olyan vallásos ember vagy. Minden embernek újonnan való születésre van szüksége. A 20 évesnek is, a 30, meg a 80-90 évesnek is. Ha valaki az életben nem engedi magát az Isten szent lelkétől indítatva újjászülni, lélekben újjászülni, ami egy olyan hatalmas, sőt nagyobb esemény, mint a testi születés, az nem mehet be az Isten országába. Bizony mondom, néked szükség néktek újonnan születnetek. Kedves hallgatók, ott volt Jézusban a tapintat. Ott volt Jézusban a türelem. Jézus senkit nem sértegetett. Jézus indokolatlanul magas mércét senki elé nem állított. Mindenkinek azt mondta, ami mindenki számára kötelező. Hát hogyan akarnánk mi az örök életben önző módon ott lenni? Hogy romboljunk ott is tovább? Hát aki el akar jutni az örök életbe, az örök élet törvényeivel, mondhatnám is az élet törvényeivel összhangba kell kerülni, ami a szeretet és az igazság törvénye. Hát ha én ezt csak immel, ámmal vagy néha napján cselekszem, de azért az önzés vaskosabb az életemben, hát hogyan akarok bemenni, hogyan akarom meglátni az Isten országát? Isten mindenkit hív, meg mindenkit szeretne ott látni, na de mit csinálnék én ott? Amikor lesznek ott olyan lények, akik csak jót fognak tenni, csak a másikat fogják szeretni és szolgálni, meg továbbra is, hogy gyűlölködni akarok, meg irigykedni, meg nem tudom én micsoda, így akarok ott lenni az örök életben. Hát ez képtelenség, önmagadat zárod ki, Nikodémus. Nem az Isten szűkkeblű, hogy nem vesz be embereket az örök életbe. Sok ember azt mondja, hogy hát az Isten mércéje nagyon magas. Hát a Biblióval állítja a magas mércét, hát ki fog ennek megfelelni? Mondták a tanítványok is Máté evangélium a 18. fejezetében a gazdag ifjú távozása után, hogy hát urunk, hát kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus világosan mondta, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Nem magadat kell megváltoztatnod, neked kell szerezned, hogy ott lehess. Az, hogy más ember leszel, az egy dolgon múlik, hogy elfogadod-e, hogy az Isten maga formálja át az életedet. Átadod-e az életedet az Isten kezének, hogy ő átformálja a szívedet, lelkedet, hogy más ember legyél belül. Nem kívülről kell magadat megváltoztatnod, belül enged, hogy az Isten beszéljen az értelmeddel, hogy az Isten szava eljusson a szívedig, és akkor majd Isten át tud téged formálni. Te csak engedd, magadat nem tudod megváltoztatni, ember. Én úgy gondolom, hogy itt egy kicsit Jézus ránéz Nikodémusra, és látja, hogy Nikodémus nem érti. Nem érti. Jézus újra megerősítette, kibővítette a tanítását, de Nikodémus nem érti. És Jézus ezért folytatja, ezért egy kicsit hosszabbra nyúló ez a párbeszédnek ez a része. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, és nem tudod, honnan jöjj és hová megy, így van mindenki, aki lélektől született. Mi a csodálatos ebben a mondatban? Jézus először Nikodémus elé állítja azt, hogy meg kell változni, újjá kell születni. Utána Nikodémus elé állítja, hogy ez elkerülhetetlen mindenki számára, és utána Nikodémus elé állítja mit? A hogyant.
Illetve belekezd abba Jézus, hogy már elkezd beszélni arról, hogy hogyan is lehet ez, vagyis ahhoz, hogy az ember megváltozzék, ahhoz isteni segítségre van szükség, de Isten olyan messze menően adja a segítségét, bár megfoghatatlanul, mint a szél járása. De olyan messze menően, mint a levegő. A levegő mindenhova behatol. Szóval a négy alapelem közül a tűz, víz, föld, levegő közül a levegő az, amelynek a legkönnyebb az útja, mert hát ilyen a jellege, a fajsúlya, a természete, hogy ha csak egy kis rést engednek, a levegő már ott van. A víz nem tud bemenni. A tűz se tud becsapni. És a szilárd anyagok se tudnak elérni. De az isteni szent lelket, az isteni szentélek személyét Jézus a szél mozgásához hasonlított. Egy szójáték van az eredetiben, ugye a pneuma szó, az jelenti a lelket is és a szelet is. A pneuma hágion a szentlélek, ugye a Bibliában. Tehát tulajdonképpen itt Jézus egy kis szójátékkal is él, amikor a szélre hivatkozik, de ezt mi is érthetjük, akik nem tudjuk az eredeti nyelvet, vagy a görög nyelvet, mert csodálatos maga a hasonlat, a szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallott, de nem tudott honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Kedves hallgatók, ezt a beszélgetést én nagyon sokszor olvastam, töménytelen előadást is tartottam róla, de most, hogy készültem erre a mai alkalomra, elgondolkoztam azon is, amit Jézus nem mondott el. Mert egy beszélgetésben nagyon fontos, hogy milyen szavakat ne használjunk. Én például nagyon kevésszer szoktam használni az Isten szót. A Biblia is kötelez erre. Isten nevét hiába felneved, mondja a harmadik parancsolat. Vagy nagyon kevésszer szoktam használni bizonyos körökben a Biblia szót. Nemrég történt egy ilyen eset velem, hogy egy vidéki nagyvárosban hívtak egy sor iskolába előadást tartani, és nem fegyelmeztem eléggé magamat, egy kicsit többször ejtettem ki ezt a két szót, hogy Isten és a Biblia. Olyan rémületes visszahatás jött, mert a gyerekek elfogadták. Volt, ahol két-három osztály is ott ült, és közösen elemeztem velük egy adiverset, vagy egy bibliai részletet. A gyerekekkel nagyon könnyen együtt lehet dolgozni, de a tanárok nem. A tanárok közül ilyeneket mondtak, hogy gyónni is áldozni kell majd. Templomba akarnak terelni? Mert az Isten szóra, vagy a Biblia szóra, vagy Jézus Krisztus szavára a legtöbb ember, mivel előítélete van, vagy torz felfogása, rögtön egészen más gondol, mint ami a valójában. Hát az volt a legsiralmasabb, hogy egy helyen még ajándékot is kaptam. Nem tudják kitalálni, hogy mi lehet. Mondta az igazgató, hogy ennek az embernek ilyen és ilyen ajándékot kell venni, hát egy jó nagy gyertyatartót és benne egy gyertyát. Körülbelül az embereknek ez jut eszükbe, nem? Isten, Jézus Krisztus Biblia, az egy gyertyatartó és a gyertya ott ég. Örök mécses meg a gyertya, ugye templomok. Hát hogyan is beszélhetne valaki Istenről, meg a Bibliáról, meg Jézus Krisztusról, hogyha nem valami ilyen faszent lenne, vagy valamilyen jámbor egyházfi. Hát beszélnek az élet hétköznapjaiban ilyen dolgokra. Hát ott más a szókincs. Beszélnek. Nagyon vigyázni kell. És ennél a beszélgetésnél arra jöttem rá, hogy Jézus egy szót nagyon kerül, ami pedig benne van, az egész eddigi gondolatmenetben benne van. Mert miért kell nekünk újjászületnünk? Miért kell nekünk megváltoznunk? Miért nem elég önmagunkat, hogy úgy mondjam, foldozgatni, hogy jó ember leszek, majd én korrekt polgári módon viselkedem, majd mindenki azt mondja, hogy milyen rendes ez az ember. Ez miért nem elég? Mert a Biblia azt mondja, Jeremiás könyve 17. fejezetében, csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Mert a bűn megrontotta a lényünket, a természetünket, a belső emberünket, ízzé porrá zúzott bennünket a gonosz, a bűn, amit befogadtunk az életünkbe. Miért kell újjászületnünk? Azért, mert önző, énközpontú életet élünk, amivel Isten nem adhat nekünk itt sem boldog életet, és nem adhat örök életet az örök életben. A bűn szavát azonban Jézus kerüli. De Nikodémus érthetett belőle, talán sok is lett volna, ha Jézus itt belemegy, hogy úgy mondjam, részletes magyarázatokba,
Majd meg fogjuk látni a beszélgetés ezután következő csúcspontjával, ahol ez a beszélgetés most megy, hogy itt már beszél Jézus, de itt se éti ki, hogy bűn. Itt is csak vissza fog utalni egy ószövetségi történetre, amin aztán Nikodémus 3 évig fog gondolkozni, míg Jézus kereszthalálához nem érünk, és ebben benne van a bűn. De valóban ezért kell nekünk újjászületnünk. Mert családabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt, hogy az Ézsaiás első fejezete mondja, minden fej beteg, minden szív erőtelen. Az ember tönkretette az önzés. Az ember úgy gondolja, hogy nagyon jó az önzés, mert azzal tartja fenn magát, és a nagy létharcban ezzel szerez sikereket. De aminek az ember tulajdonítja a sikereit, meg a képzelt dicsőségét, hát éppen azt teszi tönkre, az önzés. De Jézus ebben nem megy bele. Jézus nem kezdi dogmatikai magyarázatokat. Jézus csak azt mondja, hogy a Szentlélek olyan tökéletes isteni személy mindenkihez utat akar találni. Mindenkinek a rejtett zúgát, a lelke rejtett zúgát keresi, ahol a bűn különösképpen oda kapcsolódik, mint ahogy lehorgonyozódik egy hajó. És egy kis horgony nem engedi azt a hajót, hogy tovább menjen. Mindenki életében vannak olyan kevéssé látott dolgok. Sokszor a külvilág is félreismer bennünket, embereket. Mi magunk is félreismerjük magunkat. Családabb a szív mindennél. Kicsoda ismerheti azt? Ezért nem adta Isten a kezünkbe a megváltoztatásunkat. Sem a magunkét, sem a másik emberét. Ne próbáljuk magunkat megváltoztatni. Még kevésbé a másik embert. Világosan mondja az 1 Korintus 4-ben Pál apostol, hogy én nem ítéltetem meg sem magamtól, sem emberi ítéletnaptól, majd egy bírám van az Isten. Világosan mondja a 139. Zsoltár, hogy Uram Isten, vizsgálj meg engemet, és lásd meg a szívemet, és te mutasd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Világosan mondja a 19. Zsoltár is, hogy kicsoda veheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől te szabadíts meg engemet. És világosan mondja a 90. Zsoltár is Mózes Zsoltára, hogy Isten a titkos bűneinket veti az orcája elé. Mert Isten látja egyedül, hogy egy ember lelkében hol a probléma. Tehát az sem az ember nem látja igazán, sem pedig a többi ember nem látja igazán. Ezért ilyen értelemben mondta Jézus, hogy ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek. Mert az egyedül Istennek a felség joga, hogy egy ember megtisztítását hol kezdi, egy ember újjászületését hol kezdi. Ahogy a testi értelemben is érteni kell a bábának ahhoz, hogy egy gyereket hogy segít a világra. Nem tudom, hogy vennénk azt, hogyha avatatlan kezek esetleg úgy segítenének egy gyereket a világra, hogy közben meghal. Szörnyű dolog megtörténik néha az életben. De Isten olyan lény, aki pontosan tudja, a Szentlélek egy olyan isteni személy, aki pontosan tudja, hogy mire kell rávilágítani. Hol kell kezdeni, hol kell az ember akaratát megnyerni, hogy ez az ember akarjon jobb lenni, mert akkor ő meg tudja változtatni és újjá tudja szülni. A bűn kérdését azonban Jézus nem ejti ki a száján. De én mégis bejátszanék itt egy zeneművet, mert egy barokkori szerzőnek tulajdonított, de tulajdonképpen egy romantikus darab ez, azt hiszem, hogy aki éneki, az jelen is van közöttünk. A legújabb kazetta felvételen hangzott el, amit eddig 2 műsoros bibliai kazettát adtunk ki, zsoltárokból, korálfeldolgozásokból, bibliai tárgyú énekekből. Igen, ez valóban egy szóló énekre való, amikor az ember szembesül a bűnével, és amikor már tudja, hogy ebből kell kiemelkedni, akkor az Isten elé járul, hogy segítsél Istenem, magamat nem ismerem, családabb a szív mindenki, mindennél kicsoda ismerheti azt. De te tudod, mert a Szentlélek tökéletes isteni személy, és a Szentléleknek ez a feladata a Biblia szerint az életben, hogy kisegítse az embert abból a nyomorúságból, amibe születünk, és amit mi szereztünk magunknak. A Stradellának tulajdonított mű hangzik fel Barna Mária előadásában.

Kedves hallgatók, most szólal meg harmadszor Nikodémus, és Nikodémusra Jézus hatalmas hatást gyakorolt a szavaival. Nikodémus most már nem gúnyolódik, nem vág vissza, hanem ezt olvasom a 9. versben. Felelt Nikodémus és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Csodálatos fordulat ez a beszélgetésben, mert szinte úgy látjuk, hogy Nikodémus már elindult a változás útján. Milyen óriási különbség pár perc leforgás alatt. Először az a hitetlen közeledés, hogy mi tudjuk, rabbi, mi tudjuk. Utána az az értetlen gúnyos visszaütés, hogy menjek vissza anyám méhébe, hogy születhetném újjá. És akkor jön ez a harmadik mondat, felelt Nikodémus és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Mi van benne ebben a rövid mondatban? Most már látom, hogy ez igazság. Tudom én is, Uram, hogy nekem meg kell változnom. Én vagyok az oka az életem rosszaságának. Igen, ezt tudtam már eddig is, de hogyan mehet ez végbe? Hogyan? Miként? Mi módon lehetnek ezek? Én azt hiszem, hogy aki emberekkel foglalkozik, emberekkel beszélget és látja emberek gondolatainak a formálódását, az ilyen kérdésekért a fél életét odaadná. Erre mondja az Pál apostol a keresztény közösségeknek, hogy ti én örömem és én koronám. Mert nagyobb öröm ebben az életben nincs, ezt kimerem mondani, mint amikor azt látjuk, hogy egy ember gondolkodása, ami jó irányba fordul. Amikor érezzük azt, hogy egy ember életében tényleg már kezd fújni, sőt, már sebesen zúgó szél a Szentlélek munkája, már ez, hogy egy ember kezd nyitottá válni, kezd kinyílni. És azt mondja, hogy igen, Istenem, te belelátsz az életembe, mi módon lehetnek ezek? És itt a beszélgetésben egy érdekes fordulat jön, erre már sokat hivatkoztam az eddigi sorozataink nyomán, úgyhogy nem szeretnék vele részletesen foglalkozni, tudnék arra a címszóra, mikor lehet feddeni embereket? Mikor lehet bírálni embereket? Mikor lehet embereket figyelmeztetni? Hát semmiképp nem a beszélgetés elején tette ezt Jézus. Ugye nem azt mondta Nikodémus, miért jössz hozzám éjjel? Talán napközben. Most aludni szeretnék, most pihenni szeretnék. Itt is utánam jöttök az olajfák hegyén, itt is háborgatjátok a nyugalmat. Nem ilyesmit Jézus nem mondott, pedig a tényszerű valóság ez volt. Hát az ember hazamegy, meg már este, éjszaka van, akkor mondjuk, hát nem kifejezetten erre vágyakozik, hogy valaki beállítson hozzá, és ének idején kérdezgesse. De Jézus sem a beszélgetés elején, sem később erre nem tért vissza. De amikor Nikodémus kifejezte a vágyakozását, akkor se arra tért vissza, hogy engem miért zavarsz éjszaka, hanem egy sokkal súlyosabb dologra. Mert itt két dolgot tanulhatunk meg most Jézus soron következő válaszából. Az első, hogy mikor kell embereket, mikor lehet eredményesen feddeni, ha már vágyakoznak a jóra. Embereket akkor feddeni és figyelmeztetni, amikor nyakig benne vannak a rosszban, amikor elveszítették a talajt lábuk alól és az önbecsülésüket is. Persze lehet mondjuk a kutba ugrástól akkor is meg kell óvni az embereket, de igazán minőségi változást nem tudunk az emberekben akkor eredményezni. Nem segítjük az embereket, ha rossz lelkületükben érünk hozzájuk. Vissza fognak ütni. Nem fogják elfogadni a feddést és az intést. De amikor már valaki fölfelé törekszik, fölfelé néz, vágyakozik a jóra, akkor lehet meginteni. Ez az első dolog. A második, hogy Jézus, amikor meginti Nikodémust, miről inti meg? Ahogy említettem, nem arról, hogy éjszaka jöttél hozzám, hanem Jézus ezt mondja neki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony mondom néked, mi, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néked, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki nem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Itt Jézus világosan mondta Nikodémusnak, hogy én azért feddelek meg, Nikodémus, mert te vallási tanító vagy. Te az Izrael tanítója vagy, te egy egész népet tanítasz, és a legegyszerűbb és legfontosabb dolgot nem tudod. Kedves hallgatók, ezt soha nem lehet szó nélkül hagyni. Nagyon sokan mondják azt a mi világunkban, hogy csak bíráljuk az ateista embereket, meg bíráljuk azokat, akik köztörvényes bűnözők, tehát egyházi személyekhez senki ne érjen.
azok szent, igaz emberek, ha meg nem is, akkor is nem szabad. A Biblia éppen ellenkezőjéről beszél. Luther Márton ezt olyan világosan tudta, amikor a 16. században ezt a halhatatlan sort leírta. A világi uralkodók és politikusok legnagyobb gonosztette is kisebbek, mint az egyházi vezetők által elkövetett legkisebb gonosztettek. Mert a politikusokra nem sokan hallgatnak, vagy csak ideig óráig. Jönnek-mennek a féle percemberkék, ideológia sincs mögöttük, csak kérész életű, de egyházi emberek, egyházak vallása, ezek évszázadokig, évezredekig kitartó dolgok, és akik képviselik ezeket, azok ellen, ha prüszkölnek is az emberek, de sokszor olyan hiszékenyek ilyen emberekkel, meg ha lázadnak is ellenük, sokszor, ha megjelennek, annyira tisztelik őket, mintha nem is földi halandók lennének. Nagyon vigyázzunk erre. Jézus mutatott példát arra, hogy az egyházi visszaéléseket a legsúlyosabban le kell leplezni. Egyházi visszaélések, és pedig az egyház vezetők által elkövetett eszmei visszaélések. Mert nem is azt mondom, hogy mindenki után kémeket küldjünk, hogy hogy él a magánéletében, és hogy vizet prédikál és bort iszik. Nem is ez a legsúlyosabb dolog, hanem az a legsúlyosabb, amikor valaki azt mondja, hogy ő Isten szavát hirdeti, de itt elhagy belőle, ott hozzátesz, itt kiforgatja, itt emberi tudományt rak még hozzá. Ezek a súlyos dolgok. Nem az, hogy valakinek rovott a magánélete, az is elég súlyos, de ehhez képest mi az, mennyivel nagyobb dolog az, hogyha valaki Isten nevében az embereket tévútra vezeti. Te Izrael tanítója, és nem tudod ezeket, így tanítottad évtizedeken át az embereket, Nikodémus, hogy engedhetted meg ezt magadnak? Hát ezt azóta is föl lehet tenni, és ma azt hiszem egyre nagyobb számban. Hogy engedhetik meg maguknak emberek, hogy Isten nevét kiejtsék, és a Bibliában még az alapvető jártasságot se szerzik meg, annak lelki és szellemi vonatkozását értve egyaránt. Jegyezzük ezt meg, mondom, ezzel én nem szeretnék sokat foglalkozni, mert a sorozatunk keretében még előjön néhány ilyen beszélgetés részlet. Jézus Krisztus nem nézte el ezeket a dolgokat, nem, hogy nem nézte el, arra hívta fel a figyelmünket, ha valaki az Isten nevében tanít, és mégse azt mondja, amit az Isten szava a Szentírást mond, ezt a leghatározottabban le kell leplezni, nem, hogy ott kell hagyni, hogy csak nőjön, növekedjék, hogy most ne tízezreket, még százezreket is tévútra vezessen, ha két ember tévútra vezet, már ott is rá kell mutatni. Tudnék, az Isten szemében a legnagyobb bűn, amikor az Isten neve alatt vezetnek másokat tévútra. Amit így mond a Jelenések könyve 17. fejezete, amikor részegítő itallal itatnak le másokat, és vonnak olyan útra, amely nem az Isten útja. Jézus ezt a leghatározottabban leleplezte. És aki ma ezt teszi, ne legyen lelkiismeretfurdalása, természetesen ez ilyen stílusban kell, hogy Jézus tette. Ez nem egy, hogy mondja, egy utolsó útszéli stílusban kell ezt tenni. Sokszor a felvilágosodás gondolkodói, amikor azt mondták, hogy tapossátok el a gyalázatos, tehát nem volt éppen a legmegfelelőbb stílus. Mondjuk Voltaire részéről nem is lehet tőle számon kérni, hiszen bevallottan ateista volt, szóval nem a stílus Christianusnak, a keresztény stílusnak a megtestesítője. Senki azt nem mondja, hogy tapossátok el a gyalázatost, de az, hogy gyalázatos eszméket nem lehet érintetlenül és szó nélkül hagyni, ez biztos. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? És most tér rá Jézus a döntő dologra, és ez a beszélgetésnek a csúcspontja. Itt mondja ki Jézus a bűn, a bűnben való elveszettség, az egész emberi élet drámáját és tragédiáját, de hogyan? Hogyan tudta itt Nikodémusnak kimondani? Hát úgy, hogy visszahivatkozott egy Nikodémus által ismert ószövetségi történetre. Ez megtalálható, és fel is olvasnám Mózes 4. könyve 21. fejezetéből, hiszen Jézus azt mondta, hogy amiképp Mózes felemelte az érckígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Emlékezzem a megdöbbenésre, amikor először olvastam én ezt, hát semmit nem tudtam ezzel persze kezdeni. Mózes, hallottam néha nevét, részkígyó, érckígyó, ezt már szinte semmikor sem. Pusztában felemelte, meg mi volt ott, meg mi nem volt ott, csak álltam és néztem, hogy hogy kell Jézus szavait érteni. Hát persze mi is állunk és nézünk, mert egy olyan kultúrában növekedtünk fel, ahol azt mondták, hogy az Ószövetség nem is érdekes, az Ószövetség lejárt, csak a zsidó népre vonatkozik.
Persze, hogyha nem olvassuk az Ószövetséget, és nem látjuk benne ezeket a történeteket, semmit nem értünk Jézus szavaiból. Jézus ebben a beszélgetésében is rámutatott arra, és ez bőven elég lenne, hogy most is bizonyos felekezeteket, bizonyos irányzatokat azt mondjuk, hogy hát mi módon beszéltek ti, amikor azt se ismeritek, hogy mi van az Ószövetségben. Mert Jézus ezt igényelte. Jézus csak így visszautalt. Amiképp felemelte Mózes az érszkígyót a pusztában, úgy lesz az én felemeltetésem is. Hogy csak nem 1500 évvel ezelőtt Mózessel az Isten megkészítette az érszkígyót, és ő ezt elkészítve fölemelte egy póznára, ugyanúgy fognak engem egy keresztre fölemelni. De aki ránézett az érszkígyóra, és meglátja, hogy miért feszítettek engem keresztre, meglátja azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Igen, ez a híres mondat ezután hangzik el, de senki nem érti meg, nem értheti meg, ha nem ismeri az Ószövetségnek ezt a történetét, amit hadd olvassak fel az idézett részből. Mózes 4. könyve, 21. fejezet, 4. versétől. És elindultak a Hór hegyétől a vörös tengerig vívő úton, hogy megkerüljék Edom földjét. És a népnek, mármint a zsidó népnek lelke, megkeseredett útközben. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghalljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt, tudnék a mannát, utálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor ment a nép Mózeshez, és mondták, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened, imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnak, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt póznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Kedves hallgatók, erre a történetre utalt vissza Jézus Krisztus. Miről van szó ebben a történetben? Itt nincs rajta térképünk, egy nagy térkép kellene, hogy az izraeliták vándoroltak, és a pusztában zúgolódtak Isten ellen, Mózes ellen. Isten megengedte, hogy itt a pusztában, egy kicsit délebbre fekvő részen, ahol ma is nagyon sok tüzes kígyó van ott a sínai félszigeti pusztában, hogy ezek a kígyók jöttek, és a táborba behatolva az elégedetlenkedő, zúgolódó emberekbe a maguk mérges kígyómarását eresztették, és emberek sokasága hullott el, halt meg. És akkor utána Isten parancsot adott Mózesnek, hogy készíts póznát, és ezt a részkígyót, ezt formáld ki, és tedd a pózna tetejére, és emeld föl a nép előtt. És aki bár zúgolódott, bár elégedetlenkedő volt, bár megmarta ki, hogyha föltekint el a részkígyóra, ne halljon meg, hanem életben maradjon. Most nem akarok beszélni ennek az ószövetségi vonatkozásairól, csak az egyetemes, a mostani beszélgetésben érintő lényegét hadd emeljem ennek ki. Kedves hallgatók, miről beszélt itt Jézus? Jézus arról beszélt, hogy mindannyiunk élete egy megmart élet. Minden emberbe belemart egy kígyó. Minden emberi életben ott vannak a bűnnek a rontásai, a bűn marásai. Mindannyiunkat kikezdett a rossz ebben az életben. Nincs olyan ember, aki tele ne lenne kígyó marásokkal jelképes értelemben. Mi is hányszor panaszkodunk, elégedetlenkedünk, zúgolódunk, másoknak rosszat csinálunk, követeljük a magunkét, észrevétlenül pusztítjuk az életet. Kígyó megmart élet az emberi élet. És hogy lehet ebből menekülni? Ez egy halálos marás. Az ottani kígyók halálos marásából nem volt meggyógyulás. Hogy lehet ebből menekülni? Egyféle módon. Akkor, hogyha valaki valami csodálatos természet feletti úton megment, mert emberileg nincs segítség. A kígyó megmart ember az olyan, mint a rákos, vagy a pestises, vagy a kolerás ember a történelemben, időkérdése, hogy meghal. Nekünk is időkérdése. Van, aki 20 évesen, van, aki 50, van, aki 80 éves korában. Mindannyian miért halunk meg? Mert Róma 6.23 szerint a bűn zsoldja a halál.
A bűn ezzel fizet. A kígyómarásnak ez a következménye. Róma 6.23 a Bibliának egyik legnagyobb verse. A bűn zsoldja a halál, a bűn következménye, a bűn fizetsége a halál. Egyféle módon kerülhetjük ki a halált, ha valaki magára veszi a bűneinket. Ha valaki elviseli a bűneink büntetését, de itt még nem teltek pontot, itt vesszőt kell tenni. És mi őrá tekintünk. Mi hiszünk abban, hogy igen, ő bűnné lett érettünk, ahogy mondja a 2. Korintus levél 5. fejezetében, többenetes módon, 2. Korintus 5-ben Pál apostol Jézusról, hogy aki bűnt nem ismert, Jézus Krisztus bűnné lett érettünk, ő lett a kígyó. Micsoda döbbenetes jelkép, jelképcsere. Hát a kígyó mindig a gonosz jelképe a Bibliában, nem? A Bibliánk 3. fejezetétől kezdve Sátán jelképe a kígyó. Jelenések könyve 12. fejezetében az óriás kígyó, hogy látjuk, ahogy el akarja nyelni az egyházat, és magát, Krisztust is le akarta győzni. Hát a kígyó mindig a gonosz jelképe. Akkor Jézus magát hogy hasonlította a kígyóhoz? Mert Jézus azt mondta, amiképp fölemelte Mózes az észkígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie. Tehát Jézus a kígyó, a részkígyóhoz hasonlította a maga keresztjét. És a részkígyóra való feltekintéshez hasonlította a maga keresztjére való feltekintést. Tehát, hogyha valaki foglalkozik azzal, hogy Jézus miért jött el, ha valaki foglalkozik azzal, hogy Jézus miért halt meg, és miért ezzel az utolsó halállal, a kereszthalállal, miért ez a jelkép felcserélés? Azért, mert a valóságban is így történt. Jézus, aki bűnt nem ismert, aki soha bűnt nem követett el, ő egyféle módon válthatott meg bennünket, hogyha a bűnöket magára vette, nem is csak magára vette, a bűnökkel azonosult, nem is csak azonosult, maga lett az a bűn, amit az Isten kárhoztatása megsemmisítve egyszer s mindenkorra rendezetté tehetett. De ezért Jézusnak a kínok kínják, a szenvedések szenvedését kellett átélni. Nem tudom, hogy önök ezt el tudják-e képzelni, hogy mit jelent mondjuk egy bűntelen embernek csak egy bűnt nézni is. Mit jelentett Jézusnak végig nézni ezt az életet? Itt közöttünk. Első stáció. Mit jelent a bűnösökkel találkozni és érintkezés fenntartani? Ugye a Márk 9-ben mondta Jézus, hogy gonosz és hitetlen nemzetség, meddig kell, hogy szenvedjelek titeket? Mit jelentett Jézusnak magára venni a bűnt, hogy nem utasította vissza? Őt vádolták, mint egy utolsó gonosztevőt, és Jézus nem utasította vissza. De még egy fokozat volt. Jézus, amikor ott függött a keresztfán, az atya teljesen elfordult tőle. Isten mitől fordul el teljesen? Kitől fordul el teljesen? Hát Isten elfordult Sátántól. Hát ő adja az életet neki, hogy csinálhassa a garázdaságait. Sátán nem lenne semmi, hogyha az Isten életet nem adna neki. Elfordult Isten a bűnös embertől? Hát mi lennénk mi, hogyha elfordulna Isten az első, vagy századik, vagy ezredik bűnünk után? Semmivé lennénk. De Jézus elfordult a tulajdon fiától. Miért fordult el? Mert Jézus bűnné lett. Jézus annyira felvette a mi bűneinket, hogy azt mondta, hogy a világ összes bűne. Igen, mert én ártatlan vagyok, nekem semmiért nem kellene meghalnom. Amiért nekem meg kell halni, az a világ összes bűne, amit én magamra veszek, amivé bűnné leszek, magává bűnné leszek. El tudjuk mi ezt képzelni? Krisztus halála az, ami a Bibliának a középponti része, aminél mindig, hogy megállunk, vagy zátonyra futunk, vagy azt mondjuk, hogyan is volt erre képes az Isten és az Isten fia, aki bűnt nem ismert, aki a bűnt tapasztalatilag soha nem próbálta ki, aki soha nem játszott a tűzzel, mert tudta jól azt, hogy nem jó, hát nem jó. Aki másoknak semmit, egy lehelletnyi rossz dolgot nem tett, hogy ő neki itt ismerni kellett a bűnt, magára venni, de bűnné lenni, ő lett a részkígyó, ő lett a Sátánnál is gonoszabb emberek szemében. És ez ma is folytatódik. Hogyan tekintenek ma Jézus Krisztusra? Azt mondja a Jelenések könyve 11. fejezete, modernkori proféciák, a francia ateizmus van ebben a 11. fejezetben előre megjövendőve, megtapossák az Istennek fiát. Ma is ugyanúgy megtapossák az Istennek fiát. Hát hogy beszélnek Jézusról? És egyáltalán kinek kell Jézus? És egyáltalán ki hisz abban, hogy Jézus az egyetlen megoldás, de ahhoz, hogy ő egyetlen megoldás legyen, le kellett jönnie a földre, és neki bűnné kellett lennie. Ki foglalkozik ezzel? Ki foglalkozik ma igazán erkölcsi kérdésekkel?
Milyen emberiség sorai között élünk mi, ahol a legegyszerűbb erkölcsi kérdésekkel nem foglalkoznak. Például ilyesmi, hát ha valaki valamit elkövet, annak következménye kell, hogy legyen. Ha következménye, akkor a bűn zsoldja, a halál és a többi. Jézusnak ezért kellett meghalnia. Jézustól a saját szájából hallhatta Nikodémus azt, ami később bekövetkezett. És ezért látjuk azt, hogy Nikodémus tulajdonképpen mikor tért meg, mikor született újjá, akkor, amikor ez bekövetkezett. Ebben is hasonlók vagyunk Nikodémushoz. Mi is csak akkor születhetünk újjá, és akkor változhatunk meg, amikor valóban látjuk és megértjük Jézus Golgotai áldozatának a jelentőségét. Addig nem változunk meg. Addig olyan, hogy szakadt a ruha, rávarrunk egy-két foltot. Érdemeket szerzünk, hogy Isten előtt valahogy megállhassunk, de ez nem megtérés. A megtérés az, amit Jézus így mondott, hogy aki a kőre esik és szétzuzatik. A kő a messiás jelképe a Bibliában. Kőre esni mit jelent? Szembesülni azzal, hogy az Isten annyira szerette az embert, hogy maga lett a kígyó. Maga lett a gonosz felvevője, aki bűnt nem ismert, bűnné lett érettünk, hogy mi az ő igazsága által megigazuljunk, hogy Jézus Krisztus követve mi más emberek lehessünk. Erre Nikodémus mikor jutott el, kétszer olvasunk Nikodémusról, hogy említettem önöknek, mert a beszélgetés vége felé sietve egy kicsit a jövőt is hadd érzékeltessem. János evangélium a 7. fejezetében körülbelül olyan 2,5-3 évvel ezután olvashatunk Nikodémusról. A sátoros ünnep során, tehát az fél évvel volt az utolsó páska előtt, amikor Jézust el akarták fogni, és Nikodémus tiltakozik a főtanácsban. Olvassák meg majd el ezt a pár verset, János 7:45-53-ig. Már meg is bíznak embereket, hogy Jézust hozzák elő, megfizetnek ilyen legényeket, hogy Jézust ragadják meg, és majd kivégzik valamilyen alattomos módon. Akkor Nikodémus felszólal a főtanácsban, mi jót engedni meg a mi törvényünk, hogy embereket bírósági tárgyalás nélkül elítéljünk és elveszítsünk. Nagyokat morognak rá ugye ezek a nagy vallásos emberek, hogy már te is azok közé tartozol, te is a Galileus tanítványa vagy, a názáreti tanítványa vagy. De Nikodémus kitart, és az ő szavára így fejeződik be ez a részlet, hogy szétosztottak, hazamentek, nem mertek semmi gyilkos elhatározást foganatosítani Jézus ellen. Mit látunk, hogy Nikodémusban már egyre erőteljesebb a hit. Nikodémus egyre erőteljesebben hisz abban, hogy Jézus nem egyszerűen mester, ahogy kezdte, hanem amire őt Jézus rávezette. Mert Jézustól ezt is figyeljük meg szinte, nem is azt mondom, hogy a sorok között, mert ez benn van a szövegben, majd otthon tessenek utána nézni. Először Nikodémus azt mondja, hogy mester. Jézus nem igazítja ki, hogy nem csak mester vagyok. De utána Jézus azt mondta, hogy az ember fia leszállott a mennyből, ezt már olvastam. Utána azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tehát szeretnék látni, hogy hogyan lehet egy embert rávezetni az igazságra. Nem kell rögtön konfrontálódni. A beszélgetéseknek ez is egy nagy törvényszerűsége. Szépen rávezetni, egy kicsit hallatlanra venni ezt, hogy mester. Aztán Jézus már nem mesterről beszélt, hanem mennyből küldött tanítóról, az Isten fiáról, és Jézus világosan kimondja a beszélgetés során, hogy igen, én vagyok az Isten fia. Világosan kimondja a beszélgetés során, hiszen a beszélgetés ezzel fejeződik be, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ által. Természetesen beszél Jézus Isten fiáról, önmagáról, mint a menny küldöttéről, megváltóról. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hiszi, már elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Ezután elment Jézus az ő tanítványaival Júdea földjére, stb. Látjuk, hogy a beszélgetésnek vége van. Kedves hallgatók, mikor látta meg Nikodémus? Itt már látja Jézus halál előtt fél évvel, de amikor igazán látja, az a Jézus halála áldozata, amikor leveszik Jézust a keresztről,
és illő temetést akarnak neki biztosítani, és ki van ott a temetés szervezői között a főtanács két tagja, Nikodémus és Arimateiai József. Tehát tulajdonképpen ezzel záródik a Nikodémus története, ebből a beszélgetésből valóban a nyilat ide kell, hogy vezessük. Nikodémus fokról fokra, de észrevétlenül, valóban az ő életében is a Szentlélek, mint a szél járt. A Biblia említ két mozzanatot, de hát mi minden lehetett itt 3,5 évben, mi minden gondolhatott meg Nikodémus, de ez miből indult ki? Ebből a csodálatos beszélgetésből. És ez a Nikodémussal való beszélgetés valóban a Bibliában talán a beszélgetések beszélgetése. Mert mi is erről mennyit gondolkozhatunk, hogy az Isten, aki bűnt nem ismert, az bűnné lett érettünk. Mi is mennyit gondolkozhatunk, pedig a bűn szava nincs is kiejtve. Csak itt van egy ószövetségi történet, amit ha az ember elgondol, és elkezd elemezni, hogy hogyan maradhattak életben a zsidók, ha hittek abban, hogy Istennél a megoldás, ha föltekintettek a részkigyóra, ha valaki hiszi azt, hogy Istennél a megoldás, és Istenhez fordul, és Istenhez fordulva különösképpen ahhoz a kérdéshez fordul, hogy Istenem, akit te küldtél, hát miért ölték meg a názáreti Jézust? És ő ezt miért vállalta? Ő nem áldozatul esett, ő áldozatul adta magát. Ezt miért vállalta? Aki ezt megérti, annak az életében a Szentlélek majd elvégzi a kívánatos megváltozást, az újjászületést. A következő alkalommal pótolnám be a diaképeket. Most az előadást be kell fejeznem. Köszönöm a figyelmet. A kérdések megbeszélésére jövő kedden a Bencsur utcában van lehetőség. Este 6 órakor, ahova mindenkit szeretettel várunk. Viszontlátásra!

0: Az elmúlt alkalommal Mózessel és a 10 parancsolattal foglalkoztunk, és időben eljutottunk Izrael népének honfoglalásáig. Ez 1406 időszámításunk előtt, és az egységes királyság korszaka pedig időszámításunk előtt 1051-től kezdődik. Tehát nem mindig volt királyság, nem mindig volt ilyen intézmény Izraelben. Vajon miért nem? Miután Józsué vezetésével az izraelita csapatok elfoglalták Kánaán földjét, és a 12 törzs letelepedett itt Palesztinában, miért volt az, hogy 350 évig nem volt királya a zsidó népnek, hanem bírák kormányozták az országot? Ennek nagyon egyszerű magyarázata van a Biblia szerint. Isten rendelkezett így, hogy a nép ne kívánjon királyt, ne válasszon királyt, ne vezessék be a monarchia intézményét, amely általános volt ugye a környező népeknél, mert ez csak is a hatalommal való visszaélésre vezethet, különben is fényűző és költséges dolog egy királyudvar fenntartása, katonaság kell, és nyilvánvalóan sok olyan ember, akinek a fenntartását biztosítani kell. Tehát maga Isten rendelkezett így, hogy egy-egy igaz, bölcs, istenfélő ember irányítsa, kormányozza az országot, vagyis bíró legyen a vezető, bírák vezessék az országot, és ez a bírák kora, mint említettem, a 11. század közepéig tartott. Annyit szeretnénk megjegyezni, hogy éppen akkor, amikor a bírák korában a legnagyobb volt a fejlődés és a nemzeti felemelkedés, Sámuel bíró alatt, aki az utolsó próféta és bíró volt egy szemében, akkor állt elő a 12 törzs azzal a kívánsággal, hogy Sámuel, kenjél fel királyt, adjál királyt nekünk, mert Izrael népe erre az időszakra eltanulta más népek szokásait, erkölcseit, megirigyelte ezeket, nem akart igazán az Isten népe lenni és Isten vezetése alatt élni, hanem hasonulni akart a többi néphez, és ezért kívántak királyt. Ebből a szempontból szinte az egész Ószövetséget beláthatjuk ebből a pillanatból, 1051-től. Mert a Biblia szerint a zsidó népnek a történelme folyamán két hatalmas nagy vétke volt. Először a nemzeti fennállásában hasonulni akart más népekhez. El akarta tanulni más népek szokásait, erkölcseit, vallását. Isten nem azért választotta ki ezt a népet, hogy a pogány népekhez hasonuljon, hanem azért, hogy más népek számára az igazság üzenetét közvetítse. Ők azonban el akartak vegyülni, hasonlóvá akartak válni más néphez. Ennek volt a következménye a történelmükben aztán a babiloni fogság, mert ennek a magatartásnak, hogy mindent eltanulni a rosszból, és egy nevezőre jutni más népekkel, ennek ez lett a következménye. A babiloni fogság után soha nem volt ilyen már a zsidó nép életében, hogy más népek szokásait, erkölcseit, hitét át akarták volna venni, akkor viszont a másik nagy történelmi vétek ütötte fel a fejét, akkor gőgösen elzárkóztak a népektől. Akkor létrejött a nemzeti felsőbbrendűség érzet, a nacionalizmus, a büszkeség, akkor meg elzárkóztak a népektől. De így szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét arra, hogy ez az egyéni életben is, meg a közösségek életében is mindig újra felbukkanó két veszély. Vagy az egyik veszély, hogy mindenkinek tetszeni, és mindenki kegyét megnyerni, amire Jézus Krisztus azt mondta, hogy jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek. A másik veszély pedig, hogy elzárkózni az emberektől, és valami felsőbbrendűségi érzettel, amely akár nemzeti, akár vallási lehet, egy bizonyos büszkeséggel fölül emelkedni és túltekinteni az embereken. Ez a két nagy veszély az ember életben, a személyes életben is, és közösségek életében is. És most a zsidó nép történetének abba a szakaszába lépünk, amelyben tehát ez volt a jellegzetes, hogy ők királyt akartak, mint más népeknél ez szokás, és Sámuelt szinte kényszerítették arra, hogy nevezzen ki királyt közülük. Sámuel Istenhez fordult. Igaz ember volt, őszinte, próféta, Izrael történelmének egyik legnagyobb alakja, Sámuel Istenhez fordult, és Isten megnyugtatta őt, hogy nem a te személyed volt a rossz, nem azért kívánnak ő királyt, mert te ne lennél jó bíró, hanem kemény nyakú, kemény, önző nép ez, mint hogy minden nép. Adjál csak neki királyt, de a királyt majd én fogom kijelölni, és te azt fogod királlyá felkenni, akit én mutatok meg néked. És ezután 1051-ben kente fel Sámuel próféta Sault, Izrael történelmének első királyát, akit Dávid követett a trónon, majd pedig Dávid egyik fia Salamon, és ezzel ért véget 1051-től 931-ig tartott az egységes királyság időszaka. Salamon halála után ugyanis, ahogy ez lenni szokott a történelemben, az egység felbomlott, és két részre vált Izrael, a zsidó nép az északi Izrael nevű területre és a déli Júda nevű területre. Most azonban mi itt vagyunk az első királynak a felkenetésén, és mielőtt még erre rátérnék, hogy ki volt Saul, aztán meg hát Dávidról szeretnék részletesen megemlékezni, talán meg kell magyaráznom ezt a szót, hogy miért kenték fel a királyt Izraelben. Mert nem koronázták a királyokat a zsidó nép körében, hanem felkenték őket. Ennek az volt az értelme és magyarázata, hogy Isten nyilvánvalóvá akarta tenni, hogy ha királyt kíván is a nép, az ő népe királyai ne olyan királyok legyenek, mint más népek fejedelmei és uralkodói. Ne koronázzák a királyt, hanem olajat öntsenek a fejére, a homlokára, az olaj ugyanis a Bibliában egy kötött szimbólum. Az Ószövetségben is ugyanazt jelenti, az Új Szövetségben is ugyanazt jelenti ezt a jelkép. Mindig a Szentlélek személyét jelképezi. És Istennek ezzel az volt a célja, az volt a terv, hogy a zsidó népet megtanítsa, hogy ne olyan királyt kívánjanak, mint más népek, valami nagy uralkodót, valami nagy hatalmat és erőt, hanem olyan embert kívánjanak királyként, akinek az életében érvényesül a Szentlélek befolyása, akit Isten tud irányítani, aki nem csak erős, hatalmas, hanem főleg bölcs, értelmes és igaz uralkodó. És ezért nem koronázták itt a királyokat, hanem olajjal felkenték, ami jele volt annak, hogy a Szentlélek erejével uralkodjál. Isteni törvények alapján vezesd Isten népét, és ne pedig földi politikai szempontok és eszközök szerint. Mit tudunk elmondani ezután Izrael első királyáról, Saulról? Leolvashatjuk a táblánkról, 1051-től 1011-ig, tehát jó 40 évig uralkodott. Mit tudunk elmondani őróla? Nagyon röviden szeretnénk megemlékezni arról, hogy nagyon ígéretesnek indult Saul királysága. De Saul Benjamin törzséből való ember volt, a legkisebb izraelita törzsből, itt mutatom a térképen, Jeruzsálemtől északra telepedett le ez a törzs, és először nem akarta a többi 11 törzs elfogadni, pedig Sámuel felkente már Sault, és Isten áldása is megnyugodott rajta, de a többi 11 törzs azt mondta, hogy hát a legkisebb törzsből lesz a királyunk, és nem adtak neki tisztességet. Olyan szép olvasni ezt a Bibliában, hogy Saul nem kezdett vitatkozni velük. Nem hivatkozott se a prófétára, se az Isten tekintélyére. Saul szépen visszavonult az apja falujába. Nem akarnak királynak? Akkor hazamegyek. Saul szerény ember volt. Így indult a királysága, nem akarták megválasztani, ám én erőszakkal nem tolom előre magamat. A maga ügyeiben mindig példás egyszerűséget, szerénységet mutatott. Aztán, amikor az ellenség rátört az országra, akkor viszont megmutatkozott Saul jellemének a másik pozitív oldala, hogy nagyon határozottan hadba szólította a népet, és visszaverte ezeket a környező törzseket, és akkor mindenki látta már, hogy Saul nem csak szerény, nem csak visszahúzódó, de ha kell, akkor határozott is tud lenni, és megválasztották királynak, helybe hagyták Sámuel próféta, illetve Isten kiválasztását. Mondhatnék néhány bibliai összefüggést arról, hogy a Biblia szerint az egyszerűség meg a szerénység az nem valami mélaságot jelent, hanem az egyszerű, szerény ember az akkor igazán a szeretet ember, hogyha tud határozott is lenni. A magunk érdekeiben legyünk szerények és egyszerűek, de ha másokról van szó, vagy egy nemzetről van szó, a megmentésről van szó, akkor viszont legyünk határozottak. Saul pályafutása ezzel az ígéretes kezdéssel indult. És olyan döbbenet olvasni, azt hiszem, hogy aki ismeri a Bibliát, érteni fog engem, hogy nem túlozok egy csöppet sem. Olyan döbbenet olvasni, hogy ez az ember mennyire eltorzult, jelleművé vált. Ez a visszahúzódó, ez a maga címével, rangjával nem sokat törődő Saul. Egy idő után hatalmat vett rajta a hatalomnak az imádata. Mindenben magát látta elől, eszelősen, szinte az őrültségbe hajszolta magát, egy mániákus hatalom akarás és hatalom féltés lépett fel az életében, és akkor, amikor látszott már, hogy Saul képtelen vezetni az országot, Isten parancsot adott Sámuel prófétának, hogy titokban, de egy profétikus felkenetéssel egy újabb királyt állítson a helyébe, és ez volt a betlehemi születésű, egyszerű juhpásztorkodással foglalkozó, de emelkedett lelkiségű, ekkor már énekeket, zsoltárokat szerző Dávid. Sámuel proféta elment Betlehembe, tehát Ísai városába, Jézus Krisztus megszületésének jövendő színhelye, és itt profétikus felkenetéssel kinevezte az új királyt, Dávidot. Nyilván a dolognak híre teljed, Saul fülébe is eljutott a hír. Dávid nem pályázott a trónra, mert ő is olyan ember volt, mint Saul a kezdetén, de Saulnak megütötte a fülét a dolog, és ehhez még egy különös esemény is hozzájárult, és ezzel kezdeném Dávid élettörténetének az áttekintését, a híres küzdelem a filiszteusok ellen, a Dávid-Góliát harca. Ez az első dolog, amit Dávid élettörténetéből szeretnék kiemelni. Saul már teljesen eltorzult állapotban van, nem tudja összetartani a nemzetet, a hadat se tudja úgy felvonultatni, hogy kellene, és itt mutatom a térképünkön, hogy a földközi tengernek itt ebben a keleti részében, a keleti partszegélyen élnek a filiszteusok, egy ellenséges pogánytörzs, akik állandóan rajtaütnek az izraelitákon, hatalmas városaik vannak, Gáza, Askalon, Asdód, Lákis, és ezek a filiszteusok állandóan nyugtalanítják a zsidó népet, fosztogatnak, rabolnak, gyilkolnak, és sokszor az országuknak egész nagy területeire is szeretnék kivetni a hálójukat. Felvonul tehát egy ízben a két hadsereg, és megegyeznek abban, hogy most nem megütközik a filiszteusok és az izraeliták hadteste, hanem kiállítanak egy-egy embert, és az ő harcuk kimenetelétől függ majd a csatának a sorsa. A filiszteusok kiállítanak egy óriási férfiút, ez Góliát, és az izraeliták pedig képtelenek bárkit is kiállítani, Saul magába roskad, a vezérei felmondják a szolgálatot, ott van az egész hadsereg, de szinte képtelen bármit is megtenni, és ekkor érkezik Dávid a csatának a színhelyére, illetve hát már 40 napja itt csata nincsen, csak várakozás, és Dávid élelmet visz a bátyjainak, az édesapja küldi ide kenyérrel, sajttal, gyümölcsel, és nagyon szép Sámuel első könyvének a 17. fejezete, erre felhívnám a figyelmüket, páratlan élményt jelent. Sámuel első és második könyvéhez érkezünk most a sorozatunkban, de ha csak ezt az egy fejezetet, Sámuel első könyve 17. fejezetét nagyon gondosan elolvassuk, meglátjuk belőle azt, hogy egy igazán hívő ember mit tesz akkor, amikor nehéz helyzetbe kerül, és amikor kiismerhetetlen a helyzet. Dávid fiatal ember megérkezik a csatának a színhelyére, látja, hogy a bátyja is meglehetősen szomorúak, az egész izraelita hadseregen mély levertség lesz urrá. Mit tesz ilyenkor egy ember, hogyan tudja ő általa Isten az eseményeket másfelé forgatni? Először is Dávid tudakozódik a testvéreitől, a testvérei persze lehordják. Mit keresel itt, öcskös, meg hogy mit akarsz te itt, te akarsz talán itten változást hozni. Utána elmegy és megnézi az egész tábornak az állapotát, meglátja Góliátot, elmegy Saulhoz, a királyhoz is. Hát amolyan lesajnálásban van része, egy kistermetű ember Dávid, nem is fér rá a harci öltözet, de Dávid akkor is kéri Sault, hogy hadd álljon ki Góliát ellen. Mert Góliát a hetvenkedését hozza, az emberi önbizalmát hozza, de ő viszont a seregek urának, Izrael istenének erejével akar hadba szállni. Kéri az Istent, imádságban fordul az Istenhez, hogy ha erővel és hatalommal nem nagyobb is Góliátnál, de az Isten adjon mennyei segítséget, és akinek Isten segítséget ad a mennyből, ott az erőviszonyok rögtön módosulnak. Ott az emberi erő, a nagy góliáti erő semmiséggé törpül. És így győzi le Dávid Góliátot, nem szabad elfelejteni, hogy a hitnek a cselekedete volt ez, ha nem egy mesés vagy régi történet ez, hanem a hitnek a csodaszép megnyilvánulása. Dávid hívő ember volt, aki mindig Istenre tekintett, és Istentől várta a kérdéseinek a megoldását. Valóban szép az a Zsoltár, ami így kezdődik, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem szunnyad el a te őriződ, nem alszik az Izrael Istene. Folytatja Dávid tovább a Zsoltárát, mind igaz emberi tapasztalatokból szőtt imádságok ezek. No de itt következik be a baj. Milyen baj? Mert ezt a Dávid Góliát történetet talán még sokan ismerik, hogy itt a paritja és a kő tette ártalmatlanná Góliátot, és utána vághatta le Dávid a fejét. Na de sokan azt már nem ismerik, hogy mi történt ezután. Sámuel első könyve 18. fejezetéből a 6. verstől szeretném felolvasni, hogy amikor a csapatok vonulnak vissza hazafelé, tehát a filiszteusok földjéről be az ország közepébe, mi történt ezután? És amint hazafelé jöttek, mikor Dávid visszatért, miután a filiszteusokat leverte, kimentek az asszonyok Saul király elé Izraelnek minden városából, hogy énekeljenek és körben táncoljanak dobokkal, vigassággal és tomborákkal. És énekelni kezdtek az asszonyok, akik vigadoztak, és mondták: megverte Saul az ő ezerét, és Dávid is az ő 10 000-ét. Saul pedig igen megharagudott, és gonosznak tetszett az ő szemeie előtt ez a beszéd, és mondta: Dávidnak 10 000-et tulajdonítanak, és nékem csak 1 000-et, így hát már csak a királyság hiányzik néki. Saul azért attól a naptól kezdve rossz szemmel nézett Dávidra, sőt azután is. Kedves hallgatók, a Dávid történetben nagyon hosszú és részletes történet. Sokat olvashatunk a meggondolatlan beszéd következményeiről. Ha valaki a Bibliából részeket akar arról olvasni, hogy miért kell vigyáznunk a beszédünkre, hát én a Dávid történetét tudom ajánlani neki. Ez is egy meggondolatlan lelkesedés volt. Hát persze érthető lélektanilag, hogy ezek az asszonyok kijönnek a városból, hogy most már nincs háború, most már nem fenyeget vész, a filiszteusokat visszaszorították, hogy lelkendeznek és énekelnek, de miért kellett éppen ezzel a szöveggel? Hogy megverte Saul, ugye a királyra azt mondták, hogy az 1000 embert, de ha Saul 1000-et vert le, akkor Dávid 10 000-et. Hát ez rosszul esett Saulnak. Melyik embernek nem esik ez rosszul, főleg az önérzetes és hiú embernek, aki most már vált Saul, és az asszonyoknak ez a meggondolatlan lelkesedése, és ez a meggondolatlan beszéde felajzotta Sault, Dávid ellen fordult, megharagudott rá, és elhatározta, hogy Dávidot, ha kell, elteszi lábalól. És itt kezdődik a történet Dávid életének csak nem több mint 15 éve, a Dávid Saul, illetve a Saul gyűlölködése Dávidra, amikor több mint 15 éven át a sarkában járt Dávidnak, üldözte, és Dávid fiatalsága ezzel ment el, hogy egy hatalmi tébolyban szenvedő, egy őrült király elől kellett futnia neki az ország különböző részeire. Egyszer így mondta Dávid már végső tehetetlenségében, rezignáltságában, szinte hogy humorosan: miért kergetsz engem, mint a bolhát a hegyeken? Mert ez volt ezután az élete Dávidnak. Mennék tovább a második pontunkra, hiszen említettem, hogy egy-két példa segítségével szeretném bemutatni, mi volt Dávid magatartása az üldözése során. Azért gondoljuk meg, hogy 11 néhány évesen, és egészen 31 néhány éves koráig éri az üldözés Dávidot. Ahogy szoktuk mondani, az életének a legszebb esztendeit rabolja el egy mániákus királynak a gyűlölködése. A mi emberek mire vagyunk hajlamosak, hogyha valaki bennünket megsért, vagy hát főleg ha gyűlölködik, vagy üldöz, hát nagyon nehezen viseljük azt akár csak egy-két napig, vagy hétig, hónapig is, nem hogy évekig. És az emberben nagyon ott van a kísértés, hogy visszavágni, hogy megtorolni, hogy valamit visszafizetni. Nos hát, mielőtt rátérnék erre a történetre, ahogy Saul üldözi Dávidot, szeretném önök elé idézni a Bibliának egyik középponti tanítását, amelyet Pál apostol a Római Levél 12. fejezetében olyan egyszerűen mond ki. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ne te győzettessél meg a gonosztól, ne vedd át a rossznak az eszközeit, ne vedd át a rossznak a lelkületét. Azt mondja Salamon is, mert a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Ne hidd azt, ember, hogyha rosszat tesznek veled, és te rosszra, rosszal válaszolsz, hogy ezzel bármit is megoldasz. Sem magadat nem szabadítod meg, se a másik embernek nem teszel sem jót, sem a helyzetet nem változtatod meg. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt, ha lehet valamivel megváltoztatni a gonoszt, az csak a jóval lehet megváltoztatni. Az se biztos, hogy arra megváltozik, de ha egyáltalán lehet megváltoztatni, akkor az csak a jóra változik meg. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Dávid magatartása valami fenségesen mutatja ennek a bibliai alapelvnek a valóságát, és hogy ez keresztül vihető az életben. Két példát említek erre, ahogy említettem, Saulnak már más ellensége nincsen, csak Dávid. Nem a filiszteusok az ellenségei, vagy az ammoniták, vagy a környező népek, amik állandóan be akarnak törni az országába, hanem ennek a valóban így modern szóval azt lehetne mondani, ennek a diktátornak, ennek a hatalmi hát megszállottnak, ez egyetlen egy ellensége, egy fixa ideája van, hogy ameddig Dávid él, addig ő nem lesz boldog. És ezért Dávidot üldözi, és egy alkalommal Dávid az embereivel együtt, hiszen sok-sok vitéz, sok-sok bajtárs követi, több száz ember van több ízben is Dávid közelében, egy barlangba szorul vissza. És ott a barlangban húzzák meg magukat Dávid és a követői, amikor Saul is betéved abba a barlangba, és akkor itt van a nagy jelenet, amiért ezt egyszerű dolgot szerettem volna felidézni. Azt mondják a bajtársai Dávidnak, hát öld meg Sault. Évek óta üldöz már, hát már nem normális. Hát az egész országot romba dönti ezzel a magatartásával. Már hát önmagának is átok az élete. Hát vessünk véget az életének. Még meg is fejelik egy magyarázattal, mondják Dávidnak, hogy mintha az Isten adta volna elődbe. Hát mintha az Isten szerezte volna ezt a helyzetet. Hát öljük meg, ez nem is ölés, hanem szinte ítélet végrehajtás. És Dávid akkor azt mondja, hogy nem, én nem ölöm meg. Itt van a kezemben, de én nem torolom meg a rosszat. De azt se teszi Dávid, hogy tétlen maradjon, hanem oda megy úgy, hogy Saul ne vegye észre a király közelébe, lemetszi a köntösének az egyik részét, és miután Saul kiment a barlangból, felemeli azt a részt Dávid, és átkiált a csapatoknak és Saulnak. Saul, itt voltál a kezemben, itt van a bizonyság, a ruhádnak az egyik darabja. Megölhettelek volna. De erről lásd meg, hogy ha bár te gyűlölsz engem, de én nem gyűlöllek téged. Ha bár te az életemre törsz, én akkor sem török az életedre, amikor 100%-osan kivoltál szolgáltatva nekem. Saul persze, hogy lenni szokott, megenyhül, sír, fogatkozik, de aztán utána újra föllángol az indulat benne, és újra üldözi Dávidot, és akkor Dávid még többre is képes. Figyeljük meg, hogy tényleg ne te győzettessél meg a gonosztról, hanem a gonoszt is jóval győz meg. A Biblia szerint a szeretet, a meggyőzés, az mindig kezdeményező kell, hogy legyen. Dávid most arra is hajlik, és ezt is merészeli megtenni, hogy bemerészkedik Saul táborába ének idején. A fegyver hordozójával, Abisaival. És elveszi Dávid feje mellől, ahogy alszik a király, és elszunnyad a fővezére, Ábner, nem vigyáznak eléggé a királyra, elveszi Saul ágya mellől a vizes korsóját és a dárdáját. és másnap reggel ugyanazt teszi, mint egykor, hogy egy dombra föláll, és felmutatja, hogy íme király, hát ez volt veled ugye éjszaka, itt van a vizes kors, itt van a dárda. Csak egy mozdulat lett volna, és az életedet kiolthattam volna, de vedd észre, hogy én akarva sem akarok ellened rosszat. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Így fáradozik Dávid Saulért. Nem önmagát siratja Dávid. Nem önmagáért panaszkodik. Ahogy láttuk már sorozatunk keretében, hogy mindig ez volt az igazi hívő emberek jellemtulajdonsága, például emlékezzenek vissza Józsefre is. József önmagát siratta a tömlöc mélyén. Nem megkérdezte az egyiptomi embereket, hogy miért olyan komormati orcátok, ő tette meg a lépést feléjük. Ő akart adni valamit még ebben a nehéz, szorult állapotában is. És ugyanezt teszi Dávid is. Nehéz, szorult állapotában. Nem siratja önmagát, nem sopánkodik, hogy a fiatal éveim erre mennek rá, hanem a szeretetnek a királyi törvényét tölti be, hogy Jakab apostol mondja, a szeretet királyi törvénye, ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Kedves hallgatók, hogyha olyan rövid időm van is a Dávid történetére, hiszen ez egy nagyon részletes történet a Bibliában, erre a két eseményre, ha rövid időm van is, meg ha föltételezem, sokan ismerik is, mindig ki szoktam térni. És ennek van még egy oka a Bibliain kívül. A magyar irodalomban létrejött egy csodálatos elbeszélő költemény 1846-ban, amelyet a múlt század 70-es éveitől fogva kötelező iskolai anyaggá tettek. Ma is a gyerekeink, ha jól tudom, a 6. osztályban tanulják Arany János Toldiát, és síralmasnak tartom azt, hogy Arany János Toldiáról éppen a leglényegesebb dolgot nem tanítjuk a gyermekeinkkel. Hogy Arany János a Toldit a Bibliának erre a részére építette fel, mint eszmei tartó pillére. Mert az első Toldiban, tehát az 1846-os Toldiban, az a bizonyos farkas kaland, az nem epizód, ahogy a mi bölcs tankönyvíróink és tankönyveink máig is mondják. Mert az a bizonyos farkas kaland, amiután ugye ismerjük a történetet, Toldi Miklós megöli György egyik vitézét a felindultságában, repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, és bujdosnia kell Éren és Nádon. Ilosvai Sejmes Péternél, aki először dolgozta fel az 1570-es években ezt a történetet, nem szerepel a farkas kaland. Nem szerepel az, hogy Miklós visszavinni a farkasokat ének idején György bátyjának az ágya mellé. Ugye Ilosvainál az szerepel, hogy megtörténik a gyilkosság, utána Miklós kereket old, Budára veszi az útját, és aztán folytatódik a történet a királyi udvarban és a csevitézzel, úgy, ahogy azt Aranynál is ismerjük. Arany János azonban tudta azt, hogy a történetet ő a 19. században úgy már nem kerekítheti, nem formálhatja, ahogy elődje a 16-ban. Mert Arany János érezte, hogy Miklós, aki mégiscsak gyilkosságba tévedt, aki ölésre vetemedett, hogy Miklós neki vagy olyan emberé kell formálni, hogy megmutassa, hogy Toldi Miklósban ott volt a megbánás, ott volt a bűnfelismerés, az igazi megbánás, és ezért teszi meg ezt a farkaskalandot, mert ne felejtsék el, hogy a farkaskalandban nem az a leglényegesebb, hogy Toldi ott birkózik a farkasokkal, és ott legyőzi őket, hanem az a leglényegesebb, amit mindjárt hallani fogunk, amikor utána leül Miklós a zsombékra, és elkezd gondolkodni a következőről. Itt van a nagy jelenet. Itt van az egész Toldinak a középponti, az eszmei, a lelki, a szellemi lényege. Elkezd azon gondolkodni Toldi Miklós, hogy mi lenne akkor, ha én most visszafizetném a bátyámnak azt a sok rosszat, amit ő elkövetett ellenem. Mi lenne akkor, hogyha rövidre zárnám a kört? Ha én le tudtam győzni ezeket az elvadult állatokat, mennyire könnyen véget vethetnék a bátyám életének? Mi lenne akkor, hogyha a bátyámat megölném, aki rosszabb a farkasoknál? Arany János ezt a gondolatmenetet írja meg Toldi elméjében, ezt fogjuk mindjárt meghallgatni, és miért nevezem ezt nagy gondolatnak? Mert Arany kiviszi ebből az állapotból a főhősét, Arany megfordítja ezt a gondolkodást, ezt már nem fogjuk hallani, csak jelzem előre, Ezt mondja maga arany, megszakítva az elbeszélő költemény fonalát, állj meg, Toldi, állj meg, gyilkos a szándékot. Visszaidézi Kain történetét, hogy a megölt atyafinak vére bosszúért kiállt fel az egek egére, és azt mondja Arany János, és ezt láttatja be Toldival, hogy nem megoldás a rosszat viszonozni rosszal. Nem megoldás a bajokat úgy legyőzni, hogy egy huszárvágással a bajok okozóját megsemmisítjük. Azzal a baj nincs legyőzve. Ha megölni a bátyját, akkor azzal a baj nem lenne legyőzve, hanem a rossz, a bűn újabb bűnöknek tárna kaput, és ekkor határozza el, mondhatnám így, határoztatja el arany hősével azt, hogy nem azon gondolkodik ezután, hogy megölni a bátyámat, hanem visszaviszi a farkasokat, ugyanúgy, mint hogy felmutatta Dávid a jelet, a köntös részt, a kancsót, meg a dárdát, ő visszaviszi a jelet, a farkasokat, hogy íme itt voltam melletted ének idején. Az erőm továbbra is az, ami felragadta a malomkövet. Az erőm itt van, a farkasokat legyőző erő. Megölhettelek volna, de nem teszem, megváltoztam. Ha Arany János ezt nem írta volna bele a Toldiba, akkor nagyon kis gyenge és könnyű kis művet alkotott volna, mert csak azáltal adni egy hőst a nemzetnek, hogy milyen erős. Hát kérem, ez nem hős. Sok erős ember van egy nemzetben, de hol van a sok erkölcsös és magas lelkiségű ember, ami által egy nemzet fönnmarad és jó napokat lát? Ha Arany János nem írja bele ezt a Toldiba, akkor nem tudja megmutatni azt, hogy ez a Miklós nem csak erős ember, nem csak a magyar parasztnak egy mintapéldánya, aki igazság érzetében ugyan gyilkosságra is vetemedett, hanem Arany Jánosnak meg kellett mutatni azt, hogy Miklós megváltozott. Szembefordult a tettével, a gyilkosságával, legyőzte önmagában a kísértést, nem öli meg György bátyját, sőt, annak az ellentétét teszi. Hát ez a nagy monológ, amit így nevezek, holott nem drámáról van szó, egy elbeszélő költeményben ez is ritkaság. Ez Arany Jánosnak a hozzáadása a Toldi Mondához és Ilosvai művéhez, és ezáltal tanulhatjuk és taníthatjuk mi most nem Ilosvai művét, hanem az aranyét a gyerekeinknek, ha kidomborítjuk ezt a jelenetet, és nem azt mondjuk rá, hogy epizód, hanem felidézzük a mögöttes bibliai tartalmat, mert Arany János, aki alig volt 5-6 éves, de már háromszor elolvasta a Bibliát, mert az idő szülei azt adták a kezébe, tudta, hogy miből vegye az anyagát. Megragadta a Saul gyűlölködésének történetében Dávidnak a nagylelkűsége, és a Bibliából emelte át a motivumot nagyon szuverén módon, nagyon önállóan, Toldi Miklóst is átváltoztatva egy olyan erkölcsi minőséggé, amilyet Dávid testesít meg az Ószövetségen belül.
1: Miklós az elméjét mindenképpen hányta, nem mondhatnám pedig, hogy a farkast szánta, hanem gondolkozott az ő farkasáról, őt elnyelni vágyó rosszívű bátyjáról. De hát miért akar az én bátyám megenni? Miért akar hóhérom, nem testvérem lenni? Vagy mikor voltam én méki ártalmára? Miért feni agyarát jó atya fiára? Mert hiszen, ha példát farkasokról vészem, ott is a rosszabbik, az én bátyám részen. Fész, ki toltalmazza a mezőnek vagyja, ki nem ingerelte, azt meg nem támadja. Vagy ha néha gyomra készti öldöklésre, nem bánt senkit aztán, ha csillapuléhe. Akkor is barmoknak tizedelve nyáját, megkiméli mindig a maga fajtáját. De az én testvérem, ki mondja meg nékem, miért tör életemre? Nem csillapul másképp, csak véremmel szomja, vagy ha birtokából jó öccsét kinyomja.
0: Tehát folytatnám tovább a harmadik ponttal Dávid élettörténetének a vizsgálatát, és ez az, hogy egyszer Saul király életének is vége lett. Saul elesett egy csatában, a törzsek, az izraelita törzsek, egy kis várakozás után végül is Dávidot egy öntetűen elfogadták és megválasztották királynak. Mind a 12 törzs fejedelme ő lett. Dávid volt az, aki itt az ország közepén kiűzte a jebúzeusokat és elfoglalta tőlük Jeruzsálemet. és a királyi székhelyt ide tette, és kiépítette ezt a várost, vagyis alapját vetette a későbbi nagy fővárosnak, azért is nevezzük mind a mai napig Dávid városának Jeruzsálemet. Tehát úgy tűnt, hogy Dávid király élete révbe jutott. A nyomorúságok ideje elmúlt, Dávid végül is király lett, szép családja, hatalmas nagy gazdagsága körülvette őt, az emberek körében rokonszenves volt és tiszteletnek örvendett, de az előadást egy szomorú történettel kell folytatnom, és ez Dávid király leghatalmasabb bűnének, vétkének a története. Sámuel második könyve 11. fejezetében szeretném felolvasni, hogy mi történt Egyiszben akkor, amikor az esztendő fordult, új évet kezdtek. A király már csak egyetlen egy néppel, az ammonitákkal állt hadban, elküldte Joábot, a fővezérét, hogy Rabba városát ostromolja, és miközben elmentek a csapatok, már csak egyetlen egy nép volt, amely hadakozott Izrael ellen, a filiszteusok, moábiták, többiek már elcsitultak. Aközben Sámuel második könyve 11. fejezetében ezt olvashatjuk. Lőn pedig az esztendő fordulásakor, mikor a királyok hadba szoktak menni, elküldötte Dávid Joábot és az ő szolgáit ővele, és mind az egész Izraelt, hogy elveszítsék az Ammon fiait, és megszállják Rabba városát. Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. És lőn este felé, mikor felkelt Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétált, látott a tetőről egy asszony fürdeni, ki igen szép termetű volt. És elküldött Dávid, és tudakozódott az asszony felől, és mondta egy ember: nem, de nem ez é Betsabé, Eliámnak leánya, a hitteus úriás felesége? Akkor követeket küldött Dávid, és elhozatta őt. Aki bement ő hozzá, és vele hált, mikor az ő tisztátalanságából megtisztult, és annak utána visszament az ő házához. És fogadott méhében az asszony, és elküldvén megüzente Dávidnak így szóval: teherbe estem. Kedves hallgatók, ezt olyan döbbenet olvasni. Ez az egész fejezet, Sámuel második könyve 11. fejezete, ez mély döbbenetbe kell, hogy sodorjon minden embert. Mert Dávid igaz ember volt, akinek a jelleme a méltányosságban, a nagy lelkűségben mutatkozott meg. Az üldözések idején abban a példátlan méltányosságban, nagy lelkűségben, hogy a gonoszt jóval győz meg. És amikor kedvező idők jöttek, és Dávidnak minden bizonnyal a kedvező jó időben egy kicsit meglazult a kapcsolata Istennel. A hite nem fejlődött. Dávid egyszer csak felkel, jól kialudta magát, esteli idő jön, kimegy a palota tetejére, hogy sétál, és meglát a közelben, ugye Jeruzsálem házai tetején a magasrangú emberek, a tehetősebb polgárok kialakítottak ilyen fürdőmedencéket, meglát egy szép asszonyt fürdeni, hogy tisztálkodik, megkívánja őt Dávid, a méltányos, az igazság szerető ember, aki tisztelte az emberek jogát, tisztelte azt, hogy hát az az asszony valakinek a felesége. De egyszerűen egy ösztönnek, egy kívánságnak utat enged, és áthozatja az asszonyt, vele hál, és az asszony, ahogy hazamegy, egy idő után jön a hírrel a küldött, hogy teherbe este. Kedves hallgatók, itt Dávidnak meg lett volna a lehetősége, hogy bocsánatot kérjen a férjtől, meg lett volna a lehetősége, hogy bocsánatot kérjen az asszonytól, és valahogy rendezze már azt, amit rendezni lehet. De figyeljünk fel a történetnek a mély lélektanára. Mit teszünk mi emberek akkor, amikor valami rosszat elkövetünk? Nem azt tesszük, hogy rögtön megbánnánk, vagy helyre akarnánk hozni, vagy jóvá akarnánk tenni, hanem az első reakciója az embernek, hogy el akarja palástolni. El akarja titkolni, fájtlat akar borítani rá. És borzalmas olvasni is ezeket a fokozatokat, ahogy fájtlat akar Dávid borítani rá. Egyszer csak üzen Joábnak, a fővezérének, hazahozatja Betsábénak, az asszonynak, akit ő magáévá tett, a férjét. Ugye a várost ostromolják, Rabba városát, hazahozatja a férjet, és úgy gondolja, hogy megvendégeli az asztalánál, aztán majd hazaküldeti a férjet, hogy vigadjon a családjával és a feleségének örüljön, és amikor majd megszületik a gyerek, akkor mindenki azt gondolja, hogy hát igen, Úriás hazajött, és biztos tőle született, ő nemzette ezt a gyermeket. És a koreográfia, amit így elképzel Dávid, pontosan be is jön, hazajön Úriás, megvendégeli, beszélgetnek, dicséri ugye a hadsereg állapotát Dávid, és mondja Úriásnak, hogy jó van, örülök neked, most már menjél haza, és örüljél az otthonodnak és a feleségednek. Reggel, amikor felkel Dávid, akkor azonban Úriást nem a házából látja kijönni, hanem a palota lépcsőjén találja az embert, aki a saját szolgáival ott töltötte az éjszakát. És amikor kérdőre vonja Úriást, azt mondja neki ez a vezér, Hitteus ember, még ugye a Hitteus, ahogy a Bibliánk mondja, tulajdonképpen Hettita, egy nagy kultúrájú ókori népnek a gyermeke volt, tehát nem is volt zsidó ez az Úriás, még ezért is kellett volna, hogy becsülje Dávid, hogy egy nem zsidó ember létére ő tulajdonképpen vezéri tisztségre verekedte föl magát, és azt mondja Dávid, hogy miért nem mentél haza? Úriás azonban azt feleli, hogy akkor, amikor az én bajtársaim egy várost ostromolnak, amikor hetek óta nehéz napokat élnek át, én nem kedvezek magamnak, és én akkor nem vigadok otthon a családommal. Micsoda méltányosság, micsoda igazságérzés, ami benne volt a Hitteus, a Hettita Úriásban. Hát ez is miért nem ébresztette föl Dávidot? Egykor én is ez voltam. Nem ilyennek kell lenni egy embernek? Nem. Dávid megy tovább, és estére újra meghívja Úriást az asztalához. Borzalmas olvasni, lerészegíti, csak hogy hazamenjen a feleségéhez. Bort itat veled, de Úriás arra sem megy haza. Másnap reggel újra megnézi Dávid, látja, hogy ugyanott a palotának az előcsarnokában a szolgákkal együtt töltötte az éjszakát, és akkor Dávidban megfogalmazódik az utolsó és a legdöbbenetesebb terv, hogy hát ha így nem tudja elterelni a gyanút önmagáról, ír egy levelet Joábnak, a fővezérének, hogy amikor majd Úriás visszamegy ő hozzá, ne tekintse azt, hogy Úriás egy vezéri tisztű ember, hanem amikor ostromolják a várost, állítsa az első sorba, és amikor majd megtámadják őt és az osztagát, akkor a többiek fussanak el mögüle, tehát megírja a rendelkezést Joábnak, a fővezérnek, hogy hogyan öljék meg a Hitteus Úriást, és mindezt a levelet kinek a kezébe nyomja? Úriás kezébe. És a szerencsétlen ember viszi a saját halálos ítéletét Joábhoz, a fővezérhez. Joáb a fővezér, a katona, a politikai parancsnok, aki mindig végrehajtja az adott hatalom rendeletét és kívánságát. Látja azt Joáb, hogy milyen messze menően gonosz dolog ez? Látja. De hát ő fővezér akar maradni, és gépiesen végrehajtja, szolgai, ocsmány módon végrehajtja az urának, Dávidnak a kérését. Mindez így történik meg, ahogy elmondtam. Elfutnak mögüle az emberek, és Úriás a harc áldozata lesz, és megy a követ a hírrel, hogy a Hitteus Úriás elesett, a gyásznapok leteltével pedig Dávid mit tesz? Áthozatja az asszonyt. Immár senki, semmi nem akadályozhatja meg, hogy a felesége legyen. A fejezet így fejeződik be, és mikor a gyászolásnak ideje eltelt, érette küldött Dávid, és házába vitette Betsábét, és lődné ki felesége, és szültné ki egy fiat. De ez a dolog, melyet Dávid cselekedett, nem tetszett az Úrnak. Kedves hallgatók, a Bibliának az egyik legdöbbenetesebb fejezetéhez érkezünk most, a 12. fejezettel. Miért mondom, hogy legdöbbenetesebb, legmegdöbbentőbb fejezete? Hogyan lehet egy ilyen emberen segíteni? Egy hívő ember, egy igazságszerető ember, aki ilyen mélyre bukott alá, hogy lehet ezt az embert fölemelni, aki házasságot tört, aki tulajdonképpen gyilkolt, és aki hívő ember létére az országot vezeti ezek után, hogy ezt tette? Mert Dávid pontosan tudja, hogy ki tud erről az egész dologról. Tud ő, tud Betsábé, de a felesége hallgatni fog. Tudott Úriás, de ő már végképp hallgat. Tud Joáb, de ő is hallgatni fog, mert meg akar maradni fővezérnek. Tehát tulajdonképpen Dávid védve van, mert emberileg senki nem lephezheti le. Nos hát, hogy lehet egy ilyen embert kiemelni a rosszból? Ez a dolog nem tetszett az Úrnak, de Isten mit tud tenni egy olyan ember esetében? Aki tudván tudva, mert hiszen hívő ember, elkövet egy rémületes, döbbenetes gonoszságot, ugye házasságot tör és gyilkol, hogy lehet ehhez az emberhez hozzáérni, hozzányúlni? Kedves hallgatók, itt az első dolog, amit szeretnék megjegyezni, az az, hogy Isten nem rögtön cselekedett. Amikor mindez megtörtént, Isten hagyta, hogy ez beteljesedjék Dávid életében. Hagyta azt is, hogy az akkor fogant gyerek megszülessék. És körülbelül egy év után ragadta meg is Isten a kezdeményezésnek a fonalát. Egy évig Isten semmit nem tett. Miért? Nagyon nagy erkölcsi tanítás.

érnek addig, míg le nem viszik a lázát. Vagy a fekét sem akkor nyitják fel, amikor az egész test belobbant állapotban van. Tehát ugyanígy van ez lelki erkölcsi téren is. Isten egy évig várt, várta azt, hogy Dávidban egy kicsit lelohadjanak az emlékek. Dávid egy kicsit józanabbul tudja szemlélni azt, amit ő elkövetett, de egy év után Isten elküldte hozzá Nátán prófétát. És most jön a második nagy tanulság, hogy Nátán próféta nem úgy állított be Dávidhoz, hogy keményen a szemébe mondta, hogy király, te ki vagy? Te házasságtörő, te gyilkos, nem. Mert ha ezt mondta volna Nátán, bizonyára felszította volna Dávid ellenkezését. Dávidnak meg lett volna a hatalma arra, hogy Nátánt elküldje maga elő, sőt arra is, hogy megölesse. Nátán próféta, amikor Dávid elé ment, a következő dolgot cselekedte. Elküldte azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, aki bemenvén hozzá mondta néki. Két ember volt egy városban, az egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei voltak. A szegénynek pedig semmilyen nem volt egyéb egy kis nőstény báránykájánál, melyet vett és táplált, és felnevelkedett nála gyermekeivel együtt, saját falatjából evett, és poharából ivott, és keblén aludt, és néki olyan volt, mint egy leánya. Mikor pedig az utazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzáment, hanem elvette a szegénytől az ő báránykáját, és azt főzette meg a vendégnek, aki hozzáment. Akkor felgerjedt Dávidnak haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki azt cselekedte. A bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivel hogy azt művelte, és annak nem kedvezett. És mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Kedves hallgatók, a második nagy tanítás tehát az, hogy Isten hogyan fog hozzá egy ember megjobbításához, aki emberileg lehetetlen mélységekig süllyedt alá. Nátán proféta elmondott egy példázatot Dávidnak, hogy a példázatból annyira világos volt, hogy mennyire igazságtalan ez a gazdag ember, akinek tele vannak az aklai állatokkal, és amikor vendége érkezik, az egyetlen egy báránykáját elorozza a szegény embernek, és azt téteti a vendég elé az asztalra, szóval annyira felháborítóan igazságtalan ez, hogy Dávid nem tudta tűrtőztetni magát, amikor mondta a próféta ezt a történetet. Dávid úgy képzelt, hogy a próféta tanácsot jön tőle kérni, mert az országában esett meg ez a dolog, és Dávidban föltámadta az igazságérzet, és azt mondta, fölpattanva a helyéről, hát az ilyen ember, aki ezt teszi, halált érdemel, sőt négy annyit adjon cserébe. Pontosan idézte a rendtartást, a törvényt, amit Isten adott Mózesnek, ami olvasható a mózesi törvényekben. Kedves hallgatók, ezután Nátán egyszerű szavakkal, de most már a lényegre tapintva csak ennyit kellett, hogy mondjon. Te vagy az az ember. Te vagy az az ember, aki a másiknak az egyetlen egyét elvetted, holott neked mindened megvolt. Te király vagy, te dúskálsz a javakban, és te a másik embertől elvetted az ő boldogságát, az ő feleségét, az egyetlen egyét. Kedves hallgatók, ez Nátán próféta azután mondta ki, hogy Dávid megítélte már önmagát. Tehát nagyon vigyáznunk kell arra, hogyha egy emberen segíteni akarunk, aki nehéz helyzetbe került, aki a bűne vétke miatt egy nagyon mélyre hullott alá. Csak azzal tudunk egy emberen segíteni, ha abban segítünk neki, hogy feltámadjon benne a megbánás. Hogy felismerje a bűnét, szembeforduljon vele és megbánja. Mi a másik ember helyett nem tudjuk megbánni a bűnt. Nem is tudjuk belőle kikényszeríteni a megbánást, vagy kicsikarni. Ez nem igazi megbánás. Ha egy másik ember csak félelemből, vagy az emberek megszólása miatt bán meg valamit, az nem igazi megbánás. Az embernek a szíve mélyén kell egy keserű, szomorú szembefordulásra jutni a bűnnel szemben. És milyen hatásos volt ez, és milyen alkalmas volt ez az eszköz, hogy elmondani egy történetet, amely először úgy látszik, hogy nem Dávidról szól,
és Dávid

A külsővé tett történetem pontosan megítélte a helyzetet. És amikor kimondta az ítéletet, ami tulajdonképpen önmaga fölött mondott ki, akkor Nátának már csak ennyit kellett mondani, te vagy az az ember, király. És kedves hallgatók, jön a harmadik nagy tanulság, hogy Dávid ezután nem küldte el a prófétát. Dávidnak nem az volt az első gondolata, hogy hát senki nem tud erről, a prófétát, ha elteszem lábalól, ő se fog tudni róla, meg senki se, tovább folytathatom az eddigi életmódomat. Nem. Dávid akkor megalázta magát, akkor valóban igazi megbánásra jutott, és kifejezte azt a vágyát a próféta és Isten előtt, hogy ő rossznak tartja, mélységesen fájlalja azt, amit tett, és ő szeretne más ember lenni. És ekkor írta meg Dávid király az 51. Zsoltárt. Zsoltárok könyvének csak nem a fele Dávidtól származik, de ez a Zsoltár óriási darab, hatalmas a hatástörténete is, ugye a Mizerére Zsoltár ez, latin nevén vált emlékezetessé és híressé. Dávid király ebben a Zsoltárában megmutatja, és ez az, amit még nagyon szeretnék a figyelmükbe ajánlani, hogy olvassák ezt a Zsoltárt el, megmutatja ebben a Zsoltárában, hogy mi az igazi megbánás. Három dolgot szeretnék kiemelni. A Zsoltár és a Biblia szerint nyilvánvaló, hogy az igazi megbánás az miből áll. Az igazi megbánás, mondja a Biblia, először is kendőzetlen és őszinte. Dávid így kezdi a Zsoltárát, az 51. Zsoltárt. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint, töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Dávid kendőzetlenül beismeri azt, hogy amit tett, az álnokság volt. Az egy utolsó, visszataszító, rút dolog volt. Álnokság. Az igazi megbánás az nem ismer de szócskát. Hogy ezt tettem, de. Az igazi megbánásnak mindig őszintének, kendőzetlennek kell lenni, amelyben nincs önigazolás. Amelyben nincs mentegetőzés, nincs magyarázkodás. Dávid Zsoltárának a kezdete rögtön megmutatja, hogy Dávid itt mennyire mélyen szembefordult a bűnével. Az igazi megbánásnak a második nagy jellegzetessége, hogy aki bűnt követett el és azt megbánja, nem is annyira egyetlen egy bűnért kesereg, hanem azért, hogy hogyan is tudtam én azt az egyetlen egyet elkövetni, mi volt az alapja az, hogy belőlem ez jött ki. Nagyon sok ember ezért nem bánja meg igazán a vétkeit, a hibáit, mert csak azt látja, hogy én ezt elkövettem, mint egy véletlenül. Nem így van. Amit mi rosszat elkövettünk, az nem véletlen. Azt mondta Jézus, hogy a szív bőségéből szól a száj. Ha valami rosszat elkövetünk, most értsék jól, amit mondok, nem főleg azon kell keseregni, ami rosszat tettünk, hanem azon, hogy hogyan is tehettük meg mi azt, mi az alapja bennünk annak, hogy azt a rosszat elkövethettük? Az igazi megbánás nem egyes bűnökért kesereg, vagy tartja azokat műhibának, hanem az egész emberi természet gyengeségért, esendőségért, és a belső embernek a gyengeségért, mert nem tudta legyőzni a természetet. Ezért mondja Dávid, egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts meg engemet. Íme te az igazságban gyönyörködöl, mely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Ilyeneket mond Dávid király, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Az igazi bűnbánatnak mindig jellegzetesség az, hogy nem ezért, vagy azért, vagy amazért szól a megbánás, hanem azért, hogy a szívem romlottá vált, hogy újjá kell teremteni a belső embert, a szívet. És a harmadik dolog, amit el kell, hogy mondjuk az igazi megbánásról, ez az, hogy az igazi megbánásban mindig ott van a jóvátétel vágya. A helyrehozás a jóvátétel vágya.
nem az bánkodik igazán, nem az az ember, aki állandóan kesereg, panaszkodik, önmagát ostorozza, szinte már mondhatnám hivalkodik azzal, hogy mennyi sok rosszat el tud mondani önmagáról. Ez nem igazi bűnbánat és megbánás. Dávid király a Zsoltárának a vége felé ezt mondja. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Mit mond Dávid? Én szeretném helyrehozni a bűnömet. Amennyire csak lehet, szeretném jóvá tenni. Én nemhogy el nem titkolom a bűnömet, hanem megírva ezt a Zsoltárt, Dávid ezt kéri, hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy megtérjenek hozzád. Az az igazi megbánás, amelyben ott van az erőnek az a kérése, hogy én továbbá ne kövessem el ezt a bűnt, sőt más embereket is tudja készíteni arra, hogy ezt ne tegyék meg. Kedves hallgatók, ezért volt az, hogy Isten rögtön közölte Nátán prófétával, hogy igen, ez az ember élni fog. Ez az ember élni fog még itt a földön, noha négy annyit cserébe kell adni a bűnért, meghal Dávidnak négy gyermeke. A bűnének szükségszerű következményeit Isten engedte beélelődni, meghalt ez a kisgyerek is, aki először fogant Betsábétól. Elképzelhetjük, hogy az édesanyja mi mindent élt át, szinte halva született, életképtelen volt. Pár hónap után meghalt. Meghalt az elsőszülött fia Dávidnak, Amnon, aki előtt teljesen rommá lett Dávid tekintélye. Ő is azt tette, mint az apja, a féltestvérét becstelenítette meg, és erre mit tett a féltestvérnek az édestestvére Absalon? Megölte egy lakomán Amnont, az elsőszülött fiút. És Absalon lett a harmadik, akit cserébe kellett adni Dávidnak. Nem Isten különleges büntetése volt ez. A bűnnek a szükségszerű következménye. A kovász megposhasztja az egész tésztát, idéztem a második előadáson. Absalonnak is meg kellett halni, aki pártot ütött az apa ellen, polgárháborút szított, és végül is, amikor menekült az apja elől, fennakadt hajánál fogva egy faágban, az összvére túlfutott rajta, és amikor jöttek a Dávid fővezére, szintén Joáb és a csatlósai, nem hallgattak Dávidra, nem kimélték meg a legszeretettebb fiának, Absalonnak az életét. Átverték a szívét dárdával, a harmadik gyereke is meghalt. És meghalt a negyedik, az Adónia is, amikor Salamon király került majd a trónra, a trón viszályok és hatalmi harcok következtében, egy bűnnek ilyen következményei vannak. Miért haltak meg ezek a gyerekek? Mert az apának a vétke után megengedték maguknak a lazább életmódot, az erkölcstelen életmódot. Sajnos Dávid vétkének a szükségszerű következményei értek be, de azt mondta Isten, hogy ez az ember élni fog. És erőt kapott Dávid, hogy ezeket a csapásokat is elviselje, és élni fog az örök életben. Ezt mondta Nátán Dávidnak, te élni fogsz. Kedves hallgatók, ez az 51. Zsoltár, ez egy olyan hatalmas mű. Az igazi megbánás, ami őszinteség, ami nem csak az egyes bűnök miatti sopánkodása, az ember iszonyatos állapota miatti jajkiáltás, és a jóvátétel vágya is megvan benne. Nagy emberi kérdés az, hogyha vajon az ember az életben elkövetett szinte egy olyan jóvá tehetetlennek látszó rosszat. Ha valakinek elvette a feleségét, megölte a feleség férjét, ami iszonyatos nagy rosszat tett. Hát ki lehet ezt törölni az emlékezetből? Hát helyre lehet hozni egy ilyen embert? Hát Istennek van arra ereje hit által, hogy az az ember valóban más legyen? Kedves hallgatók, így mondja az 51. Zsoltárban Dávid, ezt kéri a 12. és 14. versben. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ha önök elolvassák Dávid élettörténetének a végét, akkor saját szemükkel ellenőrizhetik azt, hogy Dávid életében az Isten tudott-e adni elég erőt ahhoz, hogy valóban ez egy elfelejtett dologgá váljék, ez a szörnyű bűneset. Csak egyetlen egy mozzanatra hadd hivatkozzam. Amikor a saját fia pártot üt ellene Absalon, és Dávidnak menekülnie kell a fővárosból, az általa kiépített Jeruzsálemből,
és úttalan utakon, erdőkön, hágókon keresztül keresi a menedéket, akkor előáll egy régi ellensége, Sémei, és port szór Dávid fejére, és köveket szór a királyra, és azt mondja neki, na most megbüntetett az Isten téged, te vérszopó és álnok ember. Amiért ezt meg ezt tetted, most a saját fiat fordul ellened. Olyan vérlázító ez a helyzet, hogy Abisai, az előbb emlegetett fegyverhordozó, már-már a kardjához nyúl, és azt mondja Dávidnak, hát végezzek ezzel a kutyával, aki alig várja, hogy várt, hogy te ilyen megalázott helyzetbe kerüljél, és akkor nekiáll és szidalmazzon téged a törvényes királyt. És Dávid akkor azt mondja Abisainak, nem ez a te dolgod, Sérujának fia. Mit akarsz te itt tenni? Az Isten szájával szólt. Mert az biztos, hogy én vérszopó ember nem vagyok, és én gyilkos lenni nem akartam. Az egyik bűn vitt bele a másikba. De tulajdonképpen, ha modortalanul, hogyha gonosz stílusban, hogyha utolsó förtelmes módon, de igazságot szól, hagyd a kardodat a hüvelyében, és megy tovább, míg az az utonálló ember továbbra is kövekkel dobálja és portszóra fejére. Kedves hallgatók, így megerősödött Dávid. Így megerősödött Dávid, hogy király volt, az ország első embere, és egy utolsó ember elkezdi szidalmazni a nyomorult helyzetében. De Dávid most nem ezzel törődik. Dávid azzal törődik, hogy Istenem, tiszta szívet teremts bennem, és az engedelmesség lelkét újíts meg bennem, hogy én élhessek továbbra is olyan erővel, az igazságnak, a méltányosságnak olyan erejével, amelyhez te akkor is erőt adtál, amikor Saul elől futottam.

Józsefnek az élettörténete szorosan összekapcsolódik majd az egyiptomi birodalomnak a történetével, úgyhogy ennek a kettőnek a viszonyáról is szó lesz majd a mai estén. Jákob az ő csalása után el kellett, hogy hagyja a szülői házat, Izsákot és az ő édesanyját, és hosszú éveket, évtizedeket töltött egy idegen országban, Mezopotámiában, az ő tágabb családi környezetében. Megházasodott, gyerekei lettek, és aztán egy isteni parancsnak engedelmeskedve elindult, hogy hazatérjen Kánaán földjére, és visszatérjen az ígéret földjére, arra a földre, amit az ígéret szerint, még Ábrahámnak adott ígéret szerint, Ábrahám leszármazottai fognak örökölni. Jákobnak mindig az élete középpontjában volt az az áldás, amit Ábrahámtól örökölt, bár magát ugye az első szülöttséget is ezt az áldást csalással szerezte meg. És amikor visszafele haladt, hazafele ugye Mezopotámiából északról, akkor megállt a Jabbok folyónál, mert hírét vette, hogy az ő testvére jön vele szemben nagy hadsereggel, és itt egy iszonyatos lelki és fizikai küzdelem után, a Jabbok réve után kibékül az ő testvérével, Ézsauval, és aztán Genezis könyveiben azt olvashatjuk, hogy Jákob áttelepszik, tehát visszatelepszik Kánaán földjére, és Sikem környékén telepedik le az ő családjával. A Biblia úgy írja, hogy Sikem környékén házat épített magának és a barmainak, ugye rengeteg jószággal érkezett Mezopotámiából, és itt Sikem környékén verték fel a sátorukat, és folytatták azt a félnomád életmódot, amit már az őseik is. Nem sokáig maradtak azonban Jákob és gyermekei Sikem környékén, talán csak emlékeztető mondanám, ugye, hogy Jákobnak 4 felesége volt, ugye egy testvérpár és a testvérpárnak a 2 szolgáló leánya, és 11 gyermeke. És nem sokáig maradtak Sikem környékén, ugyanis súlyos konfliktusba keveredtek az itt lakó népekkel, és tovább kellett vándorolniuk le délfelé. Egy darabig Bétel környékén laktak, aztán leköltöztek, visszaköltöztek egészen Hebronba. Ugye emlékeznek rá, még Ábrahám kezdett el itt élni, és itt kialakítani az ő félnomád életmódját. Aztán visszatért ide Hebronba Izsák, és ő is egy darabig itt élt ezen a területen. És egy nagyon rövid kis mozzanatként a Biblia megemlékezik róla, hogy Jákob a hosszú évtizedes vándorlása és küzdelme és csalódása és megcsaladtatása után, amikor hazatér Kánaán földjére, akkor a legutolsó állomásként a Biblia megemlíti, hogy hazatér Hebronba, ahol még találkozik az ő idős apjával, Izsákkal. Ezért el lehet képzelni ezt a találkozást, maga a Biblia nem tér ki erre részletesen, hogy milyen lehetett vajon viszont látni egymást apának és fiúnak, hogy annak az apának, akit megcsalt a fia, és annak a fiúnak, aki hosszú-hosszú küzdelmek után, hosszú-hosszú küzdelmes évtizedek után érkezett haza az övéi közé. Amikor tehették, és amikor olyan éghajlati viszonyok voltak, akkor többé-kevésbé letelepült életformát folytattak, valamilyen hajlékot építettek maguknak, és innen terelték ki az állatokat legelőkre, és általában a férfi emberek a legelőn is tartózkodtak az állatokkal együtt, és ugye maga a család, általában a családnak a női tagjai, illetve a gyermekek voltak, akik inkább otthon maradtak. És hát ezt olvashatjuk ki valahol a Bibliában Jákobról és az ő családjáról is. Ugye van a 4 felesége, van a 11 gyermeke, hogy a gyermekek, mint az orgona sipok, és a fiúk, ugye 11 fiú gyermek van, van egy lánygyermek is, a 11-en felül, és a fiúk azok kint vannak a legelőkön, és ott pásztorkodnak, ott élik a nomádoknak, a félnomádoknak a mindennapi életét. És a 11 gyermek közül, ugye Jákob is elköveti azt a hibát, amit a szüleinél már az előző alkalommal említettük, hogy Jákob is kivételt tesz, vagy különbséget tesz a gyermekei között. Egy gyakorló szülőként bizonyára sokan vannak között, önök között ilyenek, bizonyára, hogy problémát jelenthet az, hogy ugye a gyerekek között van-e különbség, hiszen minden gyerek más, még hogyha ugyanazoktól a szülőktől származnak is. Hát még egy olyan családban, ahol végül is 4 feleségtől születnek ezek a gyermekek. És a Biblia megemlíti, hogy Jákobnak a legkisebbik, a 11. fia volt a kedvenc gyermeke, akit az ő kedvenc felesége Ráhel szült, hogy hosszú évtizedekig vártak Józsefre, erre a gyermekre. Egyébként a józsefi név is jelentéssel bír, mint általában ugye a zsidó nevek, a héber nevek, akit Isten meggazdagít, meggyarapít, ezt jelenti Józsefnek a neve. Ugye már a szülei a névadáskor is szinte így előre szerették volna biztosítani az isteni áldásokat a gyermek számára. És talán azért is szerette
Jákob kifejezette Józsefet, mert a Biblia így emlékezik meg róla, hogy ő viszonylag idős korában született már. Egy idős korban született, nagyon sokáig a legkisebb gyermek volt József és a kedvenc feleségétől, és ezért volt, hogy Jákob, hogy kifejezze az ő különleges szeretetét József iránt, egy különleges ruhadarabot készített neki. Ugye talán emlékeznek erre a kis fotóra, ez már előkerült így az előadások folyamán. Ez egy egyiptomi sír ábrázolás a 12. dinasztia középbirodalom idejéből, és ez az ábrázolás azt mutatja, hogy sémi eredetű emberek kérnek bebocsátást Egyiptom földjére. Ez egy nomosz kormányzónak, tehát egy kerületi kormányzónak a sírboltjából maradt fönt ez az ábrázolás, hogy ehhez a nomosz kormányzóhoz, ehhez a kerület kormányzóhoz jönnek az idegenek, a sémik, és kérnek egy bebocsátó engedélyt az egyiptomi birodalomba. Hoznak magukkal mindenféle élelmet, szerszámokat, de ami most számunkra a lényeg, az az öltözet, a viselet. Ugye azt mondja a Biblia, hogy Jákob Józsefnek egy cifra ruhát készített, és egyébként az eredeti héber szövegből nem csak az derül ki, hogy ez egy cifra ruha volt, hanem az is kiderül, hogy egy hosszú ujjas ruha volt. Na most, ha itt megnézik így a képi ábrázolásokat, ugye alapvetően szinte mindenkinek rövid ujjas ruhája van, hiszen a munkásoknak, illetve azoknak, akik a hétköznapi életben sok-sok tevékenységet folytattak, ugye muszáj volt, hogy egy kicsit szabadon maradjon a karja. És azt is meg lehet figyelni az ábrázolásokon, hogy minél előkelőbb volt valaki, annál nagyobb ruha felület járt annak az illetőnek. Tehát ha valaki viszonylag szegényebb volt, akkor általában csak egy ilyen alsó ruha járt neki. Viszont ha valaki gazdagabb, előkelőbb volt, akkor egy teljes hossz ruházat volt az ő ruhatárában. Ugye általában nem sok ruhája volt egy-egy ókori embernek. Ugye nagyon nehezen állították elő, és ugye ezek általában lenbánszomból vagy gyapjúból készültek. Ugye maga az előállítás is meglehetősen körülményes volt. Főleg akkor, hogyha valaki cifra ruhát vagy színes ruhát készítetett magának. Ugye ez többszöri festéssel meg, szóval elég nehéz volt az akkori viszonyok között ezt előállítani. Viszont ugye az előkelőbbeknél láthatjuk, hogy hogyan is nézhetett ki ez a cifra szűr, vagy ez a cifra ruha. És az, hogy József egy ilyen cifra ruhát kapott, ami a testvéréjéktől elütött, illetve hogy ez a ruha hosszú ujjas volt, ami kifejezte, hogy Józsefet nem igazán vonták be a mindennapi, a hétköznapi munkákba, ez ugye egyenetlenséget szült a gyermekek között. És ez már egy nagyon jó gyakorlati tanács is, ahol megállhatunk már rögtön így az előadásunkban, hogy valamilyen erkölcsi vagy lelki tanulságot is levonjunk egy-egy alkalommal, hogy ugye arra tanít bennünket ez a kis egyszerű történet is, sőt már ugye az előző szülőknek a története is, hogy nem jó a gyermekek között, főleg nem ilyen látványosan különbséget tenni, mert az a gyermekek között mindenképpen vitát, irítséget szül. József esetében fokozta ezt még egy dolog, mégpedig az, hogy Józsefnek különleges álmai voltak. Kettőször is álmodott különlegeset, az egyik alkalommal azt álmodta, hogy kévéket látott, minden családtagjának volt egy-egy kévéje, és az ő kévéje előtt minden családtagjának a kévéje meghajolt. Aztán látott egy másik álmot is, látta a napot, a holdat és a csillagokat, és azt látta, hogy 11 csillag és a nap és a hold meghajolt ő előtte, illetve az őt szimbolizáló csillag előtt. És hát ezt is ugye ő fiatal gyermek lévén elmesélte a testvéreinek, hogy ő mit látott, meg az apjának is. És hát a Bibliából az derül ki, hogy ez is egyenletlenséget szült a gyermekek között. Ugye a fiúk egyre többször mondogatták egymás között, hogy hát ez a József, ez valamiért kivételezett helyzetben van, és irigykedtek rá, így jegyzi föl a genezisbeli történet. Míg az édesapja, Jákob pedig ezt írja róla a Biblia, hogy megjegyezte ezt a történetet, ezt a két álmot, és elraktározta úgy a szívében, mint ami talán Józsefnek a jövendő sorsára vonatkozhat. És aztán történt egy alkalommal, és hát hogy itt folytatódik József élete, mindössze 17 éves volt, tehát még fiatal ember, amikor az édesapja kiküldte a mezőre, és azt mondta, hogy menje, keressen meg az ő testvéreit, akik valahol itt legeltettek itt a kánáni pusztákon, keresse meg a testvéreit, és vigyen nekik valamiféle üzenetet, és aztán majd jöjjön haza tőlük, és mondja el azt a bizonyos hírt. És hát József el is indul a testvéreihez, és nem tudom, kinek mennyire lesz ismerős ez a történet, hogy ugye a testvérek már messziről látják, hogy közeledik József, az apa kedvence, és 11-en összetanakodnak, hogy hát itt az ideje, hogy valahogy eltávolítsuk Józsefet így az atyai szeretetnek ebből a nagyon belső köréből,
Egyébként is az a hír járt a Józsefről, hogy ő ugye mindig, mint aki hazajár a családhoz, a házhoz, az édesapjához, meg az édesanyjához, amíg élt, mert elég korán meghalt, aztán rákjel. De hogy ez a fiú mindig visz haza mindenféle híreket a mezőről. És hát ugye így jegyzi fel a Biblia, hogy rossz híreket hozott haza az ő testvéreiről. Ugye József megint csak a maga fiatal és tiszta jellemével, ami végül is a Bibliából kibontakozik őróla, nyilvánvalóan elmondta azt, ami negatívumokat látott a testvéreinél, és ez is felkeltette a testvérei bosszúvágyát, illetve haragját. És amikor közeledik a fiú, megbeszéli a 11 testvér, hogy hát itt az ideje, hogy akkor Józsefet most megölik. És aztán egyikük, a legidősebb, Júda az, aki azt mondja a testvéreinek, hogy hát valami mást kéne kitalálni, nem kéne megölni. És még egy testvér van, aki felszólal József érdekében, ez pedig Ruben. Az ő nevüket érdemes megjegyezni, mert a történet folyamán majd később még elő fognak kerülni. És hát mind Júda, mind Ruben a maga módja nem mondja ki a 11 előtt, hogy hát gyerekek, azért ezt nem így kéne tenni, nem szabad a testvérünkre annyira haragudnunk, hanem valahogy próbáljuk meg ezt elrendezni egymás között. Ezt egyikük sem mondja ki, de mind Ruben, mind Júda valamit próbálnak kitalálni az öcsük megmentése érdekében. És miközben ott tanakodnak, hogy mi legyen, egyszer csak feltűnik egy teve karaván. Elég sok pátriárkális történetben kerül elő a teve, mint állat, mint olyan állat, ami a pátriárkák tulajdonában volt. És a 20. századig a történettudomány úgy gondolta, és úgy bizonyította, vagy azt tartotta, hogy a tevét nem háziasították még a pátriárkális korban a közel-keleti vidékeken. Tehát teve volt, mint állat, nyilvánvalóan létezett, de nem használták a pátriárkális korban ezen a vidéken. És ezért nagyon sok olyan története a Bibliának, ami a pátriárkák története volt, és a tevével összekapcsolódott, mind-mind egy olyan szelete lett a Genezis könyvének, amire azt mondták, hogy később íródott, később toldották bele, hiszen kor tévesztő, nem lehet még ebben az időszakban teve. Na most a 20. századi régészet bizonyította, hogy bizony a pátriárkális kor rétegeiből is jönnek elő tevecsontok, vagyis ebben az időszakban már egy háziasított, egy domestifikált állat volt a teve. A Biblia följegyzi, hogy izmaelita, vagy egy más ilyen azt mondja, hogy midianita kereskedők jelentek meg. Ugye ezek voltak azok a karavánok, amik keresztül mentek gyakorlatilag Kánaán földjén, és mentek Egyiptomba. Valahonnan jöttek a messzi, akár Mezopotámiából, akár valahol a sivatagból, akár délről, és többé-kevésbé áthaladtak Kánaán földjén. Kánaának ezért is volt rendkívül jó a geopolitikai adottsága, mert olyan helyen feküdt, hogy három világrészt kötött össze, ugye Afrikát, Európát és Ázsiát. És minden fontosabb kereskedelmi út, karavánút keresztül vezetett Kánaán földjén. Bibliából az derül ki, hogy ezek az árusok egészen bizonyosan Egyiptomba mentek, már csak azért is, nem csak azért, mert ugye József majd oda fog kerülni, hanem azért is, mert olyan árut vittek magukkal, ami kifejezetten Egyiptomnak volt a kereskedelmi terméke, ugyanis a balzsamozáshoz szükséges fűszereket vitték magukkal. Ugye az egyiptomiak a halottaikat bebalzsamozták, és ehhez különleges fűszerekre volt szükség. Máig sem tudják pontosan egyébként, hogy hogyan is mumifikálták az egyiptomi múmiákat. Vannak elképzelések, és vannak így másolatok, vagy próbáljuk reprodukálni, de magát az eredeti receptet nem igazán sikerült még összeállítani. Nos, ez a kereskedő csapat jelenik meg a színen, és a testvérek közül végül is Júda az, aki azt mondja a többieknek, hogy hát gyerekek, legalább a vére ne tapadjon ránk, már hogy a testvérünk vére ne tapadjon ránk, hát adjuk előt ezeknek a kereskedőknek. Csak lábjegyzetben jegyezném meg egyébként, hogy ugye mondtam, hogy egy helyen azt írja a Biblia ezekről a kereskedőkről, hogy midianiták voltak, egy másik helyen pedig azt írja, hogy izmaeliták voltak. Itt sokakban felmerülhet, hogy na most akkor hol van itt az igazság, vagy most akkor ellentmondás van, vagy most izmaeliták voltak, vagy midianiták voltak. Egy nagyon egyszerű dolog vezet bennünket a tisztázáshoz. Az izmaelita szó a korabeli Közel-Keleten egy gyűjtő fogalom volt. Nem annyira egy népet jelölt, illetve jelölt egy népet is, de a népnek a neve átment egyfajta foglalkozás megjelölésre, és ez pedig a kereskedelem volt. A midianita az pedig egy népnév volt. Tehát minden bizonnyal, hogy mind a két adat megfelelő. Ugye ez egyik esetben arra utal a bibliai szerző, hogy izmaeliták, tehát kereskedő népek voltak, akik jöttek a karavánnal. Egy másik helyen pedig konkrétan meghatározó, hogy mégpedig Midian földjéről valók voltak ezek a kereskedők. Egyébként nagyon olcsón adják el a testvérüket. 20 ezüst pénzért szabadulnak meg Józseftől, mint felesleges családtagtól.
Akkoriban egy felnőtt férfi ember, és hát ugye József azért már 17 évesen felnőttnek számított, egy felnőtt embernek a rabszolga kereskedelemben felhajtott ára olyan 30 ezüstpénz között mozgott. Tehát nem adták túl drágán az öcsüket, szerettek volna megszabadulni tőle. És ugye itt jön a testvéreknek egy közös bűne, ami összeköti a 11 testvért nagyon-nagyon sokáig. Ugyanis miután Józsefet elviszi ez a karaván, ők megegyeznek abban, hogy hát valahogy el kell számolni Józseffel otthon. Ugye leszették róla azt a bizonyos cifra köntöst, ami annyit szúrhatta a szemüket, bevérezik egy állat vérével, és hazaviszik Jákobnak, az édesapjuknak azzal, hogy hát Józsefet széttépte egy vadállat, csak megtalálták a cifra köntösét, nem ez a te fiadnak a cifra köntöse? És hát ugye Jákob ráismer nyilván a fia cifra köntösére, sírva fakad, és azért egy picit úgy mindig lelkileg is próbálom átélni én magam is, meg szeretném, ha önök is így végig gondolnák, hogy egy-egy bibliai szereplő a Biblia szerint miken ment keresztül, hogy ezért gondoljanak bele szegény Jákobnak az életébe, hogy ott van mögötte sok-sok küzdelmes évtized, egy elcserélt feleség, egy négyre szaporodott házasság, 12 gyerek, ugye megszületett már közben a legkisebb is Ráheltől, akit Benyáminnak hívnak, de ő még csak csecsemő, ő Józsefnek az egyetlen édestestvére, de Ráhel belehal a szülésbe. Elveszíti Ráhelt is, a kedvenc feleségét, és amikor ott van egy karonülő pici babával Benyáminnal, akkor jön a hír, hogy gyakorlatilag József is meghalt. Eltűnt. Ja, Jákob rettenetesen sír, és igazán majd a történetnek a későbbi szakaszában derül ki, hogy hosszú évtizedek alatt sem felejti el a gyermekét, Józsefet, aki a legkedvesebb gyermeke volt. Most tehát láthatjuk, hogy megérkezik József Egyiptomnak a földjére, és itt kell egy kicsit bekapcsolódnunk az egyiptomi birodalom történetébe, hogy hol is tart Egyiptomnak a történelme ebben az időben, és vajon mennyire lehet összeegyeztetni a bibliai adatokat, a József történetéhez kapcsolódó bibliai adatokat a történelem, illetve a régészet eredményeivel. Ugye Egyiptom a Nílus mentén létrejött nagy birodalom, aminek a története nagyon-nagyon ősi, több ezer évre nyúlik vissza. Mi, amikor bekapcsolódunk, akkor Egyiptom már több fázisát, több virágkorát élte át. Gyakorlatilag az úgynevezett középbirodalomnak a hanyatló korszakába jutunk, ami a Krisztus előtti 18. század, tehát ugye az 1700-as évek Krisztus előtt. Alapvetően két nagy részre oszlik az egyiptomi birodalom, ez időnként egyesül, ez a két terület időnként szétválik. Az egyik az Felső Egyiptom, ami a nevével ellentétve ne lepődjenek meg, hogy itt lent, tehát délen mutogatom a térképen. És van egy Alsó Egyiptom, ami pedig hát ugye a ellenség megtévesztése véget itt található a delta környékén. Ugye nagyon egyszerű a magyarázat, hogy miért van fordítva. Ugye a folyás irány határozta meg nyilvánvalóan abban az időben az égtájakat, illetve hát az, hogy mit tekintünk fent lévőnek, és mit tekintünk lent lévőnek. Tehát Felső Egyiptom volt az egyik része az egyiptomi birodalomnak, amelynek a központja ebben az időben Théba volt, és nagyon sokáig Thébabeli királyok irányították a középbirodalmat. Az alsó egyiptomi területek, aminek ugye a központja volt a Nílus delta, pedig hát ebben az időszakban egy nagyon erős támadásnak voltak kitéve, mégpedig ez a támadás ez valahonnan északkeleti irányból érkezett a delta vidékre. Kik is voltak a támadók, és mi is történt ekkor az egyiptomi birodalomban? Egy időszámításunk előtt 3. századi egyiptomi történész Maneton jegyzi fel azt, hogy kik is voltak a támadók, és mi is történt az egyiptomi birodalomban. Ő eléggé drámaian fogalmaz, hogy egyszerűen hirtelen a pusztából villámcsapásszerűen egy idegen nép jött, lerohanták Egyiptomot, elfoglalták Egyiptomnak az északi területeit, és Maneton csak egyszerűen pásztor királyoknak vagy puszta fejedelmeinek nevezi őket. Innen is ered az elnevezésük, hogy hükszoszok, vagy hikszoszok, ugye szoktuk így is, meg úgy is ejteni az olvasatát. Ezek a hikszoszok, vagy hükszoszok voltak, akik letelepedtek tehát, főleg a delta vidéken. Nos, ezek az egyiptomi katonák sikertelenül vették fel a harcot a valahonnan észak-keletről a birodalomra zúduló pásztornépekkel szemben, akik nagyon erősek voltak, és olyannyira erőssé váltak, hogy gyakorlatilag bekebelezték az egész akkori egyiptomi birodalmat. Az uralmuk meglehetősen labilis volt. A mai történészek azt mondják, hogy Manetonnak ez a bizonyos leírása, hogy villámcsapásszerűen jöttek a hükszoszok valahonnan, innen észak-keletről, és lerohanták a birodalmat, és szinte egy csapásra elfoglalták egész Egyiptomot, ez így nem igaz. Sem történelmileg, sem régészetileg nem ezt igazolják az előkerült források.
hanem azt tudjuk megállapítani, hogy inkább egy folyamatos terjeszkedés volt jellemző ezekre a hükszoszokra. Letelepedtek északon, egészen itt a Nílus delta vidékén, létrehoztak egy várost, ami azért nincs rajta a térképen, mert a mai napig sem tudták pontosan azonosítani. Ez a város központ volt Avaris. Avaris vagy Coánnak is emlegeti a Biblia. És ebben a delta parti városban, a Nílus delta parti városban kiépítették az ő királyi székhelyüket, és fokozatosan elkezdtek terjeszkedni. És az uralmuk olyan irányban terjedt ki csak felső Egyiptomra, hogy egyfajta vazallus királyságban éltek a tébai királyok. Ugye Théba volt korábban a királyi hercegi sarjaknak a székhelye, és Théba volt a központja a korábbi középbirodalom időben egy jó darabig az egyiptomi birodalomnak. Innentől kezdve a tébaiak egy vazallus függésbe kerültek. Pásztor királyok, ugye ezt mondja, ezt jegyzi fel Maneton az idegenekről, a hükszoszokról. Itt egy időszámításunk előtti 2000 körülről származó ábrázolást láthatunk, megint csak egy sírboltból került ez elő. A Egyiptom akkori kancellárjának a sír kamrájában megint csak ilyen pici fából faragott és festett figurák kerülnek elő. Nem tudom, hogy felismerik-e, hogy miről szól a jelenet, nem csak ilyen véletlenszerűen vannak egymás mellett ezek a figurák. Ugye a nyájnak a megszámlálása történik. A háttérben, ezen a pulpituson ül egy kicsit emelt széken a tulajdonosa ennek az egész nyájnak, aki előtt időről időre el kellett számolni a pásztoroknak a nyájjal, amit a gondozásukra bízott, és amikkel ők elvándoroltak egy darabig, ellátták őket. És ugye itt áll előtte az a pásztoroknak a feje, akinek évről évre el kellett számolni, le kellett adni a jelentést az állatállományról. Nos, egyiptomi földrajzi adottságok egyébként csak a Nílus deltában teszik igazán lehetővé az állattartást, és ezért is volt, hogy ezek a hükszoszok, ezek az idegen eredetű pásztornépek főleg a delta vidéken telepedtek le. Annyit tudunk róluk, hogy népesség, etnikum szempontjából minden bizonnyal sémi eredetűek voltak. Tehát elütöttek az Egyiptomban élő népektől, sémi eredetűek voltak. Rokonságban, illetve rokon sémi törzsei Ábrahaméknak és Ábrahám leszármazottainak. Ez is egy fontos mozzanat lesz, azért emeltem ki már az elején. Ugye Egyiptomnak fáraója volt ebben az időben is, és gyakorlatilag a hükszoszok is fáraókként neveztették meg magukat. A manetoni dinasztiákban a 15.-16. dinasztia volt a hükszoszok uralma. Talán tudják, hogy ugye az egyiptomi birodalomnak a fáraói dinasztiákba, családonként dinasztiákba szoktuk sorolni, és sokszor ez is meghatározza, vagy ez segít a korhatározásban, hogy most melyik fáraót hova tehetjük. Tehát a 15.-16. dinasztia táján járunk. Egyiptomban egy olyan birodalmi forma alakult ki, ahol a király egy személyben volt az államnak a vezetője és a vallásnak a vezetője, és ugyanakkor isteni hatalommal is rendelkezett. Ugye voltak papok, és voltak főpapok, de alapvetően a fáraó, tehát az egyiptomi király volt a vallásnak a legfőbb letéteményese, és általában Hórusz formájában, Sólyom formájában jelent meg. Ugye Hórusz egy isten volt, egy egyiptomi istenség volt, ő volt az Ozirisznek, a főistennek a fia, és általában a főistennek, Ozirisznak a fiaként testesült meg egy-egy fáraó is. Tehát nagyon sokszor, amikor egy sólyom ábrázolást látunk egyiptomi feliratokon vagy emlékeken, akkor az magát a fáraót is jelképezi egyben. Szóval mondtam, hogy ezek a hükszosz fáraók elkezdték fokozatosan kiterjeszteni az uralmukat dél felé, és a déli tartományok mint egy vazallus államként kerültek az alsó Egyiptommal kapcsolatba. És ezt a kis képet csak azért vetítem ki, mert van egy nagyon kis aranyos mozzanat, amit itt történészek följegyeznek, hogy Avarisból, tehát a Hükszosz királyság központjából nagyon sok levelet küldözgettek a tébai vazallus alárendelt fejedelmeknek, és az egyik ilyen levél például arról szólt, és végülis ez az ábrázolás is ehhez kapcsolódik, és ezek mind ilyen provokatív levelek voltak Théba felé, hogy a tébai királyok jobban ügyeljenek a vízilovaikra, akik a medencében csobognak, mert akkora hancúrozással vannak, és olyan visítozással, hogy azt még Avarisban is lehet hallani. Biztos érzékelik, hogy elég provokatív volt ez a kijelentés, hiszen egy kicsit visszaemlékeznek a térképre. Ugye a térképünk itt futott, itt volt valahol északon Avaris, Théba pedig itt van valahol lent. Tehát nyilvánvalóan ez egy provokatív kijelentés volt. Nagyon sokszor keresték meg a hükszosz fáraók ilyen lekezelő és ilyen direkt utasításokkal a tébai udvart. És aztán ezért is volt az, hogy az ő uralmuk nem is tartott sokáig,
Úgy időszámításunk előtt olyan 1750-es évektől egy kb. 200 évig terjedt a Hükszosz fáraóknak az uralma. Ez egy viszonylag rövid periódus, és aztán majd felszámolódik, és az új birodalom korszakába lépünk át az egyiptomi történelemben. József tehát egy ilyen országba, egy ilyen birodalomba érkezett meg, szintén sémi eredetű darabszolgaként. A Biblia szerint József egy főembernek a házához került, akiről érdekes módon a Biblia kihangsúlyozza, hogy egyiptomi származású volt, mint egy direktbe utal rá, hogy nem Hükszosz volt, tehát nem egy idegen eredetű vezető, hanem egy egyiptomi maradvány, akit nem távolítottak el a pozíciójából. Ő volt a testőröknek a kapitánya, Potifár. Ez egy rekonstrukciós rajz arról, hogy hogyan is nézhetett ki egy előkelő ember háza Egyiptomban. Láthatjuk, hogy ők is nagyon adtak a higiéniára, a lakáskultúrára. Van egy belső medence a belső udvarban, itt látható a férj és a feleség egymás mellett. A feleség kezében egy lótuszvirág, amit innen szakított a tó, vagy a medence vizéről nyíló lótuszokból. És ugyanez a lótusz motívum jelenik meg az oszlopfőknél is. Ugye a lótusz megint csak egy ilyen közkedvelt szimbólum és jelkép az egyiptomiaknál, ami megint csak a meghaló és újraéledő természetnek a jelképe. Nem tudom, hogy tudják-e, de a lótusz egy olyan virág, ami minden nap kinyílik, és ezért volt nagy becsben tartva egy vallási szimbólum szempontjából is. József tehát bekerül Potifárnak a házába, és Potifár házában rabszolgaként él. De József egy olyan ember, és végül is az egész bibliai történet erre tér ki vissza ismétlődően, hogy József egy olyan ember, aki minden élethelyzetben megtalálja és feltalálja magát. Rabszolgaként Potifár házában is becsületesen dolgozik, kedvessé válik Isten szemei előtt, ahogy mondja a Biblia, és ahogy dolgozik Potifár házában, Potifár egyre nagyobb felelősséget és egyre nagyobb feladatokat bíz rá, végül már a háznak a sáfára lesz, a háznak a gondnoka lesz. De József története sajnos még itt sem vesz egy egyenes fordulatot, ugye a sors még tartogat neki számos kanyart. Következő képünkre, hogyha megyünk, lehet valószínűleg megint ismerős mozzanat lesz. Ugye föltűnik a színen egy újabb szereplő, Potifárnak a felesége. Egy freskó, illetve falfestmény ábrázolást láthatunk megint csak egy sírkamrából, előkelő egyiptomi hölgyek és az öltöztető nőjük egy szolgalány. Ugye az egyiptomi hölgyek nagyon híresek voltak arról, hogy nagyon értettek a szépítkezéshez. Rengeteg olyan régészeti leletünk van, ami hát ezt mutatja, mindenféle kis tégelyek, különböző ilyen szemfestékporokkal, olyan ajakrúzsal. Tehát ők is nagyon értettek már ahhoz, hogy hogyan kell mesterségesen szépé varázsolni az arcukat. És Potifárné ugye egy alkalommal szemet vet Józsefre, és minden áron szeretné elcsábítani. És József, aki hát teljesen meglepődik ezen az ajánlaton, kimond egy tételmondatot, amit megint csak nagyon érdemes azt gondolom megjegyeznünk, vagy megemlítenünk. Ugye elképed szabályosan Potifárné ajánlatán, és azt mondja, hogy hát hogyan cselekedhetnék ilyen gonoszságot, és hogy hogyan tehetnék ilyet az Isten ellen. Ugye két dolog is megjelenik az ő válaszában, vagy tiltakozásában. Egyrészt megjelenik az, hogy hát hogyan tehetnék ilyet az én gazdám ellen, aki végül is rám bízta a háztartását, az ő féltett kincseit, és nyilván rám bízta a feleségét is. Másrészt pedig ott van József gondolatában mindvégig az, hogy hogyan tehetnék ilyet Isten ellen. Józsefnél ezt azért érdemes többször is megfigyelni, mert az ő életét végig kísérik a nagy magasságok és a nagy mélységek. Ugye kezdetben otthon volt a családjánál, elkerült rabszolgasorba Egyiptomba, egyre lefelébb halad az élete, de Potifár házában egy picit talán jobb körülmények közé kerül. De amikor visszautasítja Potifárné közeledését, ugye az asszony megrágalmazza Józsefet, hogy hát ugye megharagszik, ugye sértett női büszkeség, bevádolja Józsefet a férjénél, hogy hát igenis József el akarta erőszakosan őt csábítani, és Józsefet ezért börtönbe zárják. Ugye Józsefnek az életeit megint egy óriási mélyrepülést vesz, és azért úgy elgondolkozhatunk rajta, hogy József, aki végül is valahol birtokában volt az Ábrahám ígéretnek, mint Jákob gyermeke, és aki az egész élete azt mutatja, hogy milyen Isten hívő ember volt, vajon milyen lehetett neki ezeket a sorozatos, egyre nagyobb mélységeket átélni. A Biblia azt mondja, hogy József ekkor sem rendült meg a börtönben sem. Következő képünkre, ha megyünk, akkor itt egy egyiptomi hivatalnoknak a szobrát láthatjuk, hogy hogyan is képzelhetjük el. Ugye bekerül József a börtönbe, és az derül ki, hogy ott is kedvessé válik a rabtartó szemei előtt, ez egy ismétlődő fordul a József életében. Ő mindig becsületesen az adott helyen, éppen ahová helyezte a sors, ő megpróbálja megtalálni, hogy mi a feladata.
És annyira kedvessé válik a rabtartó előtt, hogy átveszi Józsefet az előkelő raboknak a börtönébe, és az előkelő rabok körüli szolgálatra rendeli. És két hivatalnokkal is összetalálkozik József így a szolgálata során, az egyike a fősütőmester, a másik a főpohárnok. Nem tudom, tudják-e, de Egyiptomban rengetegféle hivatalnok és rengetegféle titulus volt, gyártották a hivatalnokokat, mérhetetlenül nagy volt a bürokrácia. És többek között a fősütőmester és a főpohárnok is, ugye a fáraónak az asztal körüli szolgálatára voltak rendelve, mind a kettő vétett valamit, és mind a kettő ugye börtönbe került. Józsefnek a jellemére egy kicsi adalék, hogy miközben ő teszi a szolgálatát a rabok között, egy nap feltűnik neki, hogy valahogy ez a két fogoly most másképp viselkedik, mint máskor. És oda megy hozzájuk, és megszólítja őket, hogy ma valahogy olyan szomorú az arcotok. Történt veletek valami? Csak úgy zárójelbe jegyezném meg, hogy majd melyik rabtartó figyeli ma, vagy figyelte bármikor is ennyire a fogjait, hogy esetleg ez feltűnik neki, hogy az arcotok ma mintha egy kicsit szomorúbb, vagy letörtebbek lennétek, mint korábban voltatok. És a két tisztartó elmeséli, hogy hát nekik is volt egy-egy álmuk. Ugye ez visszatér egyébként a józsefi történetben, hogy álmokat lát valaki. Ugye Egyiptomban egyébként is rendkívül gyakori volt, hogy álomfejtéssel próbálkoztak. Rengeteg ilyen álomfejtő jóskönyv is maradt fent. De mondjuk ezek az álmok mindig egy kicsit eltérnek, sőt nem is kicsit, mindig eltérnek ezektől az egyiptomi álmoktól. A két ember elmeséli, hogy miket is álmodott, és József megfejti nekik a választ. Az egyiknek megjósolja, hogy hamarosan szabadulni fog, a másiknak megjósolja, hogy hamarosan a fejét fogják venni. És amelyik kiszabadul, a főpohárnok, József oda megy hozzá, és egyetlen egyet kér tőle, azt kéri tőle, ha te kikerülsz, ahogy én most megjósoltam neked, ez neked most hihetetlen, hiszen itt vagy a börtönben, és egy egyiptomi börtönben bensínylődni, hát nem egy nagy perspektíva volt, általában nem igazán kerültek onnan ki emberek, főleg nem élve. És mondja ennek a főpohárnoknak, hogy emlékezzél meg én rólam, hogyha kikerülsz. És kikerül a főpohárnok, és nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a történetet, mi történik. Ilyen emberek vagyunk, könnyen felejtünk, főleg azt, ami rossz az életünkben. A főpohárnok visszakerül az egyiptomi fáraó mellé a szolgálatba, és esze ágába sincs megemlékezni Józsefről, arról az egyszerű héber ifjúról, aki körülötte a szolgálatot teljesítette, holott beteljesedett az álomfejtés, ő kiszabadult, és beteljesedett a másik álomfejtés is, ugyanis a társát kivégezték. Mennyi idő telik el? Nem tudom, hogy felfigyeltek-e már a Bibliában erre a kis mozzanatra. Ugye József a börtönben van, és ne felejtsük el, hogy valahol birtokában van azoknak az álmoknak, amik őt gyerekkorában, ifjúkorában fűtötték. Hogy majd meghajol előtte a nap, a hold, meg a csillagok, meghajolnak előtte a kévék. Vajon milyen lehetett ezeknek az álmoknak a birtokában bensínylődni egy egyiptomi börtönben, azzal a tudattal, hogy az apám bizonyára azt hiszi, hogy meghaltam, a testvéreim eladtak, senki nincsen a világon, és itt vagyok egyedül a börtönben, és még itt is elfelejtkeztek rólam, pedig jót tettem. És József ennek ellenére végzi a szolgálatát, a hitében nem csügged, 2 év telik el. 2 év. Nem egy nap, nem 2 nap, 2 év. És József nem adja fel, hanem várja azt, hogy ezeket az álmokat ő megálmodta, ezeknek egyszer valamilyen formában vissza kell köszönni az életében. Eltelik 2 év, és egyszer csak hivatják Józsefet. A birodalomban is történt valami nagy csoda, vagy egy nagy furcsaság, álmot látott a fáraó. Ez önmagában egy szokványos dolog volt, hogy álomlátás történik Egyiptomban, itt viszont nagyon szokatlanná vált a helyzet, ugyanis senki nem tudta megfejteni az álmot. Egyiptom a Nílus országa. A Nílus adja és a Nílus adta számára a termékeny talajt. Ez volt, amikor a Nílus áradt, akkor az áradása után a visszavonuló területen lehetett földet művelni. A Nílusból lehetett úgy vizet meríteni, az egyiptomiak rendkívül jól értettek hozzá, hogy öntöző csatornákat építettek ki, vagy emelő rendszerekkel vitték, szállították a vizet egyik helyről a másikra. A Nílus adta Egyiptom számára az életet, az életnek a lehetőségét, és a legfőbb termény, amit ebben az időben hát használtak, meg forgalmaztak, sőt ugye még a későbbi, még az egyiptomi birodalom ide, vagy a római birodalom idején is, az a gabona volt. És aztán mondja a fáraó, hogy látja a Nílust, és a Nílusból lát kijönni először 7 kövér, szép, nagy tehenet, aztán lát kijönni 7 sovány, nagyon-nagyon lerobbant tehenet, és ezek a sovány tehenek megeszik a kövér teheneket. És jön az összes bölcs, ugye összefutnak az egyiptomi jósok, bölcsök, az ismétlődő jelenet lesz majd Mózes korában, meg aztán majd Dávid korában, vagy Dániel korában, nem történik semmi. Nem tudják megfejteni a jóslatot.
És egyszer csak a főpohárnok előkeveredik a szolgálattevők közül, megindul a lelkiismerete, és eszébe jut és mondja a királynak, és itt azért látszik, hogy azért benne is volt egyfajta becsület, egyfajta bűnbánat. Oda megy a fáraó elé, és azt mondja neki, hogy hát volt egy ember, akiről én elfelejtkeztem, amikor börtönben voltam. Ez az ember meg tudta fejteni az én álmaimat, és hivassuk hát, ha most is tudna tenni valamit. És József az egyiptomi fáraó elé kerül, és hát itt kapcsolódnék vissza a történetnek ahhoz a mozzanatához, hogy Hükszosz korban vagyunk. A fáraó maga nem egyiptomi, hanem sémi eredetű, rokon nép azzal a néppel, amiből József is származik. Ezért nem lehetetlen, egyáltalán nem lehetetlen az, ami ezután történik, ugyanis miután József megfejti az álmot, és azt mondja, hogy nagyon egyszerűen és nagyon bátran tesz megint csak bizonyságot az egyiptomi fáraó előtt, azt mondja neki, hogy van Isten, aki ezt az álmot adta, és ő meg is tudja ezt az álmot fejteni. Arról van szó, hogy lesz 7 gazdag esztendő, és aztán lesz 7 szűk esztendő. És ha a fáraó a 7 gazdag esztendő alatt nem gondoskodik arról, hogy legyenek raktárak, és legyen a felesleg összehalmozva, akkor bizony a 7 szűk esztendő alatt nagy-nagy veszély néz az országra. És amikor a fáraó mindezt végighallgatja, és ugye József nagyon gyakorlatias ember, rögtön gyakorlati tanácsot is ad, hogy ő azt ajánlja a fáraónak, hogy nevezzen ki egy embert, aki összefogja majd a gabona összeírást, és majd összegyűjtögeti a gabonát, és raktárakba elhalmozza, elraktározza. És itt jön az a bizonyos fordulat, amit említettem, hogy más történelmi periódusában Egyiptomnak nem képzelhető el egyáltalán, ami ezután történik. Ugyanis a fáraó egy hirtelen gesztussal átfordítja a rabszolga és hát börtönben élő Józsefnek az életét, ugyanis azt mondja neki, hogy ha már egyszer megfejtetted az álmot, és ha már egyszer ennyire nagyon gyakorlatias és jó tanácsot adtál nekem, akkor legyél te az az ember. És innentől kezdve te vagy az egyiptomi birodalom második embere. Most ez az a pont, ami más történelmi korban nem képzelhető el, hiszen egy egyiptomi ember, egy idegen eredetű sémi pásztorfiút, egy rabszolgát nem fog a birodalom második emberévé tenni, még akkor sem, hogyha álmot fejt meg. Viszont a hükszoszokról tudjuk, hogy előszeretettel mellőzték az egyiptomi származású hivatalnokokat, hiszen nem bíztak meg bennük, és előszeretettel vették körül magukat sémi eredetű, idegen eredetű népekkel. Azt is tudjuk a birodalomnak ebben a periódusában, hogy nagyon sok sémi eredetű ember volt, aki beköltözött a birodalomba. Nagyon sokan letelepedtek ebben az időben, ezt is támogatták a hükszosz fáraók. Olyan korban íródhatott mindenképpen a józsefi történet, a bibliai leírásnak a hitelességét szeretném ezzel egy kicsit igazolni. Egy olyan valaki írhatta le a történetet, aki nagyon jól ismerte az egyiptomi szokásokat ebben az időben. Ugyanis ahogy hivatalba iktatják Józsefet, az teljesen megfelel a korabeli hivatalnokká, hát képzésben vagy hivatalnokká iktatásban, ugyanis szép ruhákat kap József, kap egy pecsétgyűrűt, és kap egy új nevet is, ami egy egyiptomi név lesz, és ami hát magyarul annyit tesz, hogy az élőknek a táplálója. Az élők táplálója, ezzel is utal arra a fáraó, hogy mi lesz innentől kezdve Józsefnek a feladata, és József így került át az egyiptomi birodalomnak gyakorlatilag a vezető pozíciójába. Mi történik ezután? Ezután a jóslat szerint megkezdődik a 7 gazdag esztendő. A Nílus árad, termékeny talaj marad utána, és rengeteg gabona lesz az országban. Egy korabeli ábrázolás megint csak sírkamrából, ugye onnan maradt fönn a legtöbb régészeti emlék, ami Egyiptomhoz köthető, a sírfreskókból, a sírfalfestményekből. És itt láthatjuk még ugye az első mozzanatokat, amikor a gabonát kezdik összeírni, és a gabonát kezdik föltérképezni, hogy mennyi mennyiségű gabona van egy adott területen. És aztán pedig már a betakarított gabonát is a hivatalnokok ugye gondosan, számszerűen feljegyzik. Mondtam, hogy nagyon bürokratikus volt a hivatali időszak ebben az időben Egyiptomban. Ugye az egyiptomi írás rendkívül bonyolult volt, ugye a hieroglifírás, a képírás. A későbbi időkben már a hieroglifának egyfajta egyszerűsödése figyelhető meg a birodalmon belül. Kialakul egy egyszerűbb írás, amit hieratikusnak hívnak. De maga az írás rendkívül bonyolult marad még így is. Nagyon hosszú évek kellenek ahhoz, hogy valaki írnokként beletanuljon ebbe a mesterségbe. Ugye megvolt a 7 gazdag esztendő az egyiptomi birodalomban, és aztán a józsefi jóslat szerint lassan közeledünk a 7 esztendő lejártához.
Maradtak fönt gabonatárolók, persze jóval későbbi periódusból, és hát ugye nem Egyiptom földjéről, hanem Kánaán földjéről, de minden esetre ismert szokás volt Egyiptomban is, és más területen nagyon kiszámíthatatlan

Ramszeszt és Pitomot. Ugye ezek a gabonatárolók itt halmozták föl tehát a felesleget, és József is ezt teszi a 7 év alatt, ugye ő az egész ura gyakorlatilag a gabona összeírásnak és a gabona felhasználásnak, és amennyi gabonát csak tud, annyit felhalmoz a raktárakban. Elkövetkezik azonban a 7 szűk esztendő. A Nílus vidéken nem volt ritka az, hogy szűk esztendők jártak. Fennmaradt egy hagyomány, vagy fennmaradt egy történet a 7 szűk esztendőről, nem ebből a korszakból, nem az egyiptomi birodalomnak ebből a korszakából, hanem egy korábbi periódusból. Egy késői irat ír arról, hogy bizony előfordult, hogy 7 évig a Nílus nem áradt meg, és ennek olyan súlyos következményei voltak, hogy iszonyú éhínség dúlt az országban, és hogy csak valamelyik nagy istennek a közbeavatkozása mentette meg az országot a teljes pusztulástól. Na most elkövetkezik a 7 szűk esztendő, és itt egy olyan kis ábrázolást láthatunk, ez már egy kicsit későbbi időperiódus, az 1500-as, 1400-as évekből, egy tébai sír feliratnak, egy sír kamrának a freskója, ahol sémi eredetű emberek közelítik meg a fáraót, és viszik nekik az ajándékaikat, ugye a mester termékeiket, és ezzel mutatják az ő hódolatukat, a tiszteletüket a fáraó felé. Most valahol így képzelhetjük el azt a jelenetet is, amikor József ugye már előkelő emberként a 7 szűk esztendő alatt élelmiszert adott azoknak az embereknek, akik erre rászorultak. Ugye bejött a józsefi gondoskodásnak és a józsefi gondviselésnek valahol a gyümölcse, ugyanis egyre többen járultak az egyiptomi fáraó, és hát így főleg ugye József felé, hogy könyörögjenek azért, hogy valami élelmet adjon nekik, és nyilván hoztak cserébe valami árut, aztán utána leírja a Biblia, hogy aztán eladták már a saját földjeiket, sőt már saját magukat is, csak hogy valami élelemhez jussanak. És így kapcsolódik ismét össze a története az egyiptomi birodalomnak és Kánaán földjének, ugyanis Kánaán földjéről elindítja Jákob az ő 11 fiából, ugye most már csak 10-et, a legkisebbiket Benyámint nem engedi, azt mondja, hogy az sehova nem mehet, de elengedi a másik 10-et, és azt mondja, hogy menjenek el az egyiptomi birodalomba, és hozzanak gabonát, hozzanak élelmet, mert Kánaánban is már óriási az éhség. És a fiúk el is jutnak, és megint talán ismerős lehet a történet, hogy ugye kivel találkoznak össze? Józseffel. Nem ismerik föl, hiszen sok-sok év eltelt, sok-sok évtized eltelt. Nem ismerik fel, főleg nem, ugye József teljesen előkelő öltözetben van, egyiptomi viseletben, egyiptomi lett a felesége, már vannak gyermekei, egy megállapodott egyiptomi tisztviselőnek tűnhetett, és ráadásul József, aki fölismeri a testvéreit, hát el is rejti magát a testvérei elől, mert szeretné kipuhatolni, hogy vajon változtak-e a testvérei ez alatt a sok-sok év alatt. Vajon van-e lelkiismeret furdalásuk? Ne felejtsük el, 10 testvér közös titka, amit rejtegetnek az apjuk elől, és egy közös lelkiismereti teher, amit hurcolnak magukkal már évtizedek óta, és József kíváncsi rá, hogy vajon mennyit változtak a testvérei. Vajon van-e még lelkiismeret furdalásuk amiatt, hogy ő így eltűnt a családból? És József, aki egyébként azt tudhatjuk meg a Bibliából, hogy ebben a magas pozícióban is, ugye talán emlékeznek, hogy elkezdtem rajzolni a józsefi élettörténetet, hogy ő elindul valahonnan egy egyszerű pásztorfiúként, elkerül rabszolgának, tehát egy picit javul az élete, aztán Potifárné miatt börtönbe kerül, tehát egyik napról a másikra fölkerül egy magas állami tisztségviselőbe. Nem tudom, hogy önöknek mi a tapasztalata a gyakorlati életben. Én azt látom a saját életemben, ha valaki nagyon lecsúszik hirtelen, vagy ha nagyon meggazdagszik hirtelen, nagyon kevés ember az, aki ezt jellemtorzulás nélkül kibírja. Aki nem úszik el a nagy gazdagságtól, és aki nem roppan össze a nagy szegénységtől. Nos, Józsefről az derül ki, hogy sem a nagy mélység, sem a nagy magasság nem mozdította ki a jelleméből, hogy ugyanaz maradt, aki volt, ugyanaz a tisztán, becsületesen gondolkodó férfi. És szembesül a testvéreivel, és megint csak a történetet leíró nagyon jól ismeri az egyiptomi szokásokat, ugyanis ő, mint egyiptomi tisztviselő, egy tolmáccsal kezd érintkezni a jövevényekkel, és rögtön egy kicsit támadóan lép fel a testvéreivel szemben, ugye próbálja őket egy kicsit aggodalomba hozni meg egy feszült helyzetet teremteni, ugyanis azt mondja a testvéreinek, hogy ti nem gabonáért jöttetek, hanem ti kémek vagytok. Na most ugye ez minden korszakban, minden birodalomban és minden rendszer alatt ez volt a lehető legrosszabb kategória, amit az ember kiharcolhatott magának, ugye a hazaárulás és a kémkedés. Ugye rögtön a 10 fiúba is meghűlhetett a vér, hogy hát kémek, és elkezdenek kézzel lábbal magyarázkodni, hogy dehogy vagyunk kémek, van még egy nagy családunk, akit otthon hagytunk, ott van az apánk, ott van egy kis testvérünk, és mindent elmondanak, még azt is, amit ugye ilyenkor az ember elkezd menni.

fenyegetőzni és magyarázkodni. És József végül is erre kíváncsi, hogy egyáltalán tényleg mi van az apjával, mi van a családjával. És ugye egy meglehetősen furcsa helyzetbe hozza a testvéreit, ugyanis azt mondja nekik, hogy na jó, most szabadon foglak benneteket. Ha igaz ez az egész történet, amit ti elmondtatok, akkor van még egy kis testvéretek otthon. Akkor én azt mondom nektek, hogy most adok nektek gabonát, vigyétek haza, de aztán hozzátok vissza a legkisebb testvéreteket. Hát ugye olyan 10 fiúban megállt hirtelen megint csak a levegő, mert ugye nagyon jól tudták azt, hogy az apjuk kedvence Benyámin. József halála óta gyakorlatilag csak Benyámin volt az, akihez igazán nagyon-nagyon tudott kötődni, és ha még Benyámin is eltűnik, vagy elveszik, hát az apjukkal nem is tudják, hogy mi lesz. És a fiúk elkezdenek maguk között beszélgetni, és ami érdekes, hogy mi az, amit fölhoznak maguk között, érdemes elolvasni majd Genezis könyvében ezt a fejezetet, mi az első, ami rögtön eszükbe jut? Ruben szólal meg, ugye az a Ruben, aki korábban menteni szerette volna ugye Józsefet, és ő nem akarta se azt, hogy eladják, se azt, hogy megöljék. Ugye Rubenből kifakadt, hogy látjátok, Józsefnek a vére itt jön vissza. Ugye Józsefet mi eladtuk, Józsefet mi megöltük, és a sors, az Isten valahogy visszafordítja ránk az életet, és valahol itt fog megbosszulódni az egész tett, amit elkövetünk. Nem kellett volna tenni azt a kegyetlenséget. És ugye József hallja ezt az egészet, és úgy megindul, de azért rejti, palástolja az érzelmeit. Elmennek a testvérek, ugye hazatérnek a szülői házba, és hazajön a 10 fiú, és már menet közben, útközben felfedeznek megint egy újabb furcsaságot, ugye egyre furcsább számukra ez az egyiptomi előkelőség, ugyanis a gabona zsákok között megtalálják azt a pénzt is, amit ők vittek, hogy majd kifizetik a gabona árát. Na most ezzel még inkább megütődnek, nem tudnak már mit kitalálni, hogy miért csinálja ezt velük ez az ember. És amikor hazérnek, mindent elmesélnek Jákobnak. Tehát Jákob rögtön mondja, hogy Benyámin nem. Szóval lehet visszamenni, meg majd újabb gabonáért elindulni, de Benyámin egy lépés sem tesz a háztól. És itt láthatjuk, hogy mennyit változtak a testvérek. Ugye Benyámin már tényleg egy féltett tártya, egy dédelgetett kedvence az apjuknak, de a testvérekben ez most már nem irigységet vált ki, hanem a testvérek elkezdenek fogadkozni, hogy lesz, ami lesz, mi Benyámint visszahozzuk. Júda olyaddig megy, hogy azt mondja az apjának, hogy ha Benyáminnak valami baja lesz, akkor a saját fiaimat és a saját életemet is föláldozhatod. De Benyámint mindenképpen visszahozom. És másik testvérek is azt mondják, hogy Benyámin nélkül nem térünk vissza. És ugye Jákob egy idő után ugye fölérik azt a gabonát, amit hazahoztak. Egy idő után Jákobnak megint el kell küldeni a testvéreket gabonáért, de most már muszáj, hogy elengedje ugye Benyámint is. Elindulnak, és ugye Jákob a maga kis óvatos, kis ügyeskedő módján azért lelkére köt valamit a fiúknak. Az első azt mondja nekik, hogy mindenképpen adjátok vissza a pénzt. Az legyen az első. Ahogy beléptek az ajtón, a fáraónak adjátok vissza azt a pénzt, amit ő valamiért visszaadott, vagy a fáraó emberének. És ugye Benyámint mindenképpen hozzátok vissza, és ha lehet, még mindenféle ajándékokat is vigyetek magatokkal. Megtörténik a második találkozás is. Ugye József maga elé engedi a testvéreket, és ugye megérkezik Benyámin is a legkisebb, és József egy nagy lakomát szerez a testvéreinek. Ugye a testvéreket már is megint egy kicsit úgy meglepi, hiszen ők, amikor belépnek ennek a nagyon előkelő embernek a házába, ők igyekeznek megszabadulni a pénztől, rögtön már az ajtó küszöbét, ahogy átlépik, elkezdik mondogatni, hogy itt van ez a pénz, amit mi múltkor kifizettünk, de ti visszaadtatok, ezt itt letennénk az asztalra. Aztán utána érdekes, hogy külön asztalhoz le vannak ültetve, ugye ez is mutatja, hogy megint csak jól ismeri a szokásokat az, aki leírta ezt a történetet, ugyanis egyiptomi ember idegenekkel nem ehetett, egyiptomi tisztviselő meg még annyira sem. Ugye József leül egy asztalhoz, leülnek az idegenek is egy asztalhoz, és ugye megint csak egy tolmács az, aki közvetít közöttük. És érdekes dolog történik, a testvérek észreveszik, hogy pont rangidőként, tehát rangidős sorban vannak leültetve az asztalhoz. Ezen teljesen meglepődnek, mert az a valaki, aki leültette őket, valahogy tudja az életkorukat, és tudja azt, hogy ki hogyan született egymás után. Aztán még egy furcsaság. Benyáminnak 5-ször annyi étel jut, mint a többieknek. És ez nem arra utal ez az 5-ször, hogy Benyámin most hogy egye túl magát, hanem az 5-ös szám az egyiptomiaknál a teljességnek a száma volt, és egyfajta megtisztelt szám volt az 5-ös szám. Vagyis aki ezt az 5-szörös ételadagot kapta, az egy nagyon megtisztelt személy volt. És elképzelhetjük Józsefet, hogy ugye figyeli a testvéreinek a reakcióját, hogy na, ugye cifraköntös nincs, de 5-szörös adag van, vajon a testvérek mit csinálnak? Ugye az látszik, hogy a testvérek nem, ezt úgy nem reagálják le. Ezután ugye József tovább fokozza a helyzetet, elengedi gabonával hazafelé a testvéreit, azonban tesz egy nagy cselt,
egy értékes kelyhet belecsempész Benyamin zsákjába. Ja, már mennek egy darabig haza a testvére, gondolom megkönnyebbült szívvel, hogy jaj, végre valahára kiszabadultunk ennek a furcsa embernek a házából, de alig mennek el egy darabig, távolodnak Avarisztól, a királyi székhelytől, utoléri őket a fáraóknak a katonái, és ugye elkezdik bogozgatni a zsákokat, hogy valaki ellopta a kelyhet. És a testvérek szabadkoznak, hogy dehogy lopta, hát ugyan miért lopta volna, és hát akinél megtaláljátok, az, az a bűnös, hát az persze természetesen. És ugye előkerül a Benyámi zsákjából a kehely, és nagyon érdekes megint a testvéreknek a reagálása. A mindegyik abban a pillanatban azt mondja, hogy na nem megyünk sehova, mert ugye mondják a katonák, hogy hát akkor Benyámin, gyerünk szépen vissza a királyi házba. A testvérek meg mondják, hogy nem, szóval Benyámin egyedül sehova nem, megyünk mindannyian, vagy vigyetek engem, vigyetek engem. Végül is mind az összes testvér visszamennek. Visszamennek ugye a fáraó ember, ugye József felé, és József most nagyon kíváncsi ebben az esetben, hogy na most a testvérei mit tesznek. Benyámin egy nagyon szeretett fiú. Maga József is különbséget tett az összes gyermek közül. Most kíváncsi József, hogy vajon kiállnak-e a testvérei Benyámin mellett, vagy nem. És egy nagyon megható jelenet következik, ugyanis a testvérek elkezdenek rimánkodni Benyáminért. És végül is már odáig jutnak, hogy azt mondják, hogy ők itt maradnak, vagy bármelyikük itt marad, örökös rabszolgaságba, csak hogy Benyámin hagy mehessen haza. És aztán egyszer csak úgy Júdából kifakad, és azt mondja, elmeséli a fáraó főember előtt, hogy kiönti a szívét, és azt mondja, tudod, a mi apánk egy idős ember, aki elveszítette már az egyik fiát. És itt valahol kifolyik belőle az is, hogy igen, az is egy ő általuk elkövetett, egy igazán általuk elkövetett büntet volt, és ha most a Benyámin is meghalna, akkor a mi apánknak a szíve megszakadna. Ez az a pont, amit már nem bír tovább József sem, így látja most már, hogy a testvérei egészen-egészen mások lettek az évtizedek alatt, és valahol nagyon bánják, amit annak idén elkövetett ő velük, és ugye megismerteti magát, kiküldi az embereit, ugye nyilván nem akar a szolgái előtt elérzékenyedni, aztán magához öleli a testvéreit. Az a József, akit halottnak hittek, az lett az a József, aki előtt ők egyébként ugye meghajoltak, tehát valahol az az álom, amit József valamikor álmodott, az beteljesedett. És ugye rögtön bennük van az, hogy vajon József mit fog tenni ebben az esetben. József nem kezdi már innentől kezdve a testvéreit elszámoltatni, hogy most hogy is volt ez, miért adtatok el, mennyi pénzért adtatok el, mit mondtatok az apámnak. József ezt már nem teszi, magához ölelje a testvéreit, és amikor azok elkezdenek rimánkodni az életükért, hogy nehogy megölje őket József, hogy valami történjen velük, akkor József egyet mond, és ez is egy nagyon klasszikus bibliai mondat, ami visszatér, visszacseng a Biblia többi történetén keresztül, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, de azt az Isten jóra akarta fordítani. A Bibliának ez egy olyan tételmondata, ami sokszor-sokszor visszatér, ami szerint, hogyha valaki az Isten útján jár, akkor bármi is történik vele, akár a börtönben van, akár a király második embere vagy első embere, minden az Isten akarata szerint van vele. A római levélben Pál apostol ezt így fogalmazza meg nagyon szépen, hogy akik az Istent szeretik, azoknak az életében minden együtt munkálkodik a jóra. És József valahol ezt az igazságot mondta ki a testvéreinek, hogy miért haragudnék. Ennek meg kellett történnie valahol. Az Isten ezt látta előre, hogy ez így lesz. És pont azért vezetett el engem ide, hogy nektek segítsek, és az otthon maradottakon segítsek. Mert ugye József innentől kezdve azt mondja a testvéreinek, hogy ne maradjatok Kánán földjén, mert majd most fog igazán még csak fokozódni a szűk esztendő, még nem telt le a 7 szűk esztendőknek az éve. Költözzetek át ide mellém az egyiptomi birodalomba, és innentől kezdve jó lesz dolgotok, egy termékeny földre foglak vezetni benneteket. És maga a fáraó is engedélyt ad erre, és megint csak visszacsatolnék, hogy csak a Hükszosz korban képzelhető el ilyesmi, hogy egy óriási nagy sémi áttelepedés Egyiptomnak a legtermékenyebb vidékére, ugye a delta vidékre történik meg ez az áttelepülés. A delta vidéken rengeteg ásatást folytattak már, és eddig nem nagyon került elő bizonyítéka annak, hogy sémi eredetű népek éltek volna a pátriárkális korban a delta vidéken. Nos, itt van egy olyan ábrázolás Telled Debaában, ahol szembesülhettek a régészek azzal, hogy valóban sémi közösség, egy sémi kis templomot, egy szentélyt is találtak, és találtak házakat, egy települést, ahol minden bizonnyal a kerámiák alapján és az eszköztárgyak alapján sémi eredetű bevándorló népek éltek a Hükszosz fáraók idején. Ezzel most nem azt akarom mondani, remélem senki nem érti félre, hogy most itt laktak innentől kezdve Jákob meg a családja, de a régészet annyit ki tud mutatni minden esetre, hogy sémi eredetű népek
akikről tudjuk, hogy a Hükszosz-korban nagy mennyiségben vándoroltak be Gósen földjére, a Delta vidékre, hiszen ott tudtak legeltetni, nomád pásztorkodni, és ott volt igazán természet.